0: aki meg testesülésében úgy döntött, hogy osztozik életünkbe, magára vette a bűn következményeit, amikor válságulatta magát mindenkiért.
1: La Costituzione conciliare Gaudium et Spes.
0: Tehát az emberiséggel való osztozás az az út, amelyre Krisztus meghívja az egyházat, és ezért ez a dokumentum azzal a kijelentéssel kezdődik, hogy az emberek örömeit, reményeit, szomorúságát és szorongásait, különösen a szegényekét és minden szenvedő emberét az egyház sajátjának kell érezze. Ez az osztozás arra hív, hogy kilépjünk minden passzivitásból és közömbösségből a történelemmel és az emberek életével szemben, különösen annak a gyors, mélyreható változásnak közepette, amelyet ma megtapasztalunk. Nem maradhatunk közömbösek. Szívünkkel kell hallgatnunk, engednünk kell, hogy megszólítsanak bennünket, és vállalnunk kell a részvételt. Krisztussal és az ő lelkének erejére támaszkodva, a hívők arra kaptak meghívást, hogy magukra vegyék testvéreik nehézségeit, különösen azokét, akik megkülönböztetés vagy erőszaknak a tapasztalói, tehát csak a megosztás és az elköteleződés által juthatunk el megfelelő válaszokhoz, mindig abban a bizonyosságban megerősödve, hogy a jelen szenvedések nem mérhetők az eljövendő dicsőséghez, amely majd megnyilvánul rajtunk, ahogy mondja Szent Pál apostol is. Ebben az értelemben az emberiséghez való közelség megnyit bennünket az események és magának a kinyilatkoztatás mélyebb értelmezésére. Ugyanezen szemléletben ez a konstitúció emlékeztet arra, hogy az egyház állandó kötelessége, hogy vizsgálja az idők jeleit az evangélium fényében, és így értelmezze azokat. Tehát ez a konstitúció állandó megtérésre hívja az egyházat, hogy tanúságot tegyen arról, nem földi ambíciók vezetik, hanem egyetlen célja van, a vigasztaló lélek vezetésével folytatni Krisztusnak a művét, aki azért jött a világba, hogy tanúságot tegyen az igazságról, üdvözítsen, ne ítéljen, szolgáljon és neki szolgáljanak. Ez nem erkölcsi hozzáállás kérdése valójában. Ferenc pápa emlékeztet arra, hogy az egyház számára a szegények melletti döntés mindenek előtt egy teológiai kategória, és csak utána kulturális, szociológia, politikai vagy filozófiai kategória. Meghívást kaptunk arra, hogy hangot adjunk nekik az ügyeikben, felfedezzük bennük Krisztus, de arra is, hogy barátaikká váljunk, meghallgassuk, megértsük őket, és befogadjuk azt a titokzatos bölcsességet, amelyet Isten általuk akar közölni velünk. A keresztény osztozás arra kötelez, hogy szembenézzünk a valósággal, és leleplezzük azokat az ellentmondásokat is, amelyek a mai világ személyes és társadalmi életét jellemzik. Ilyen például a tudományos és technológiai fejlődés, amely lehetőségeket kínál, de csak egyesek számára, és amelyet az ember nem mindig tud megfelelően a saját szolgálatába állítani.
1: Una maggiore disponibilità di ricchezze, possibilità e potenza economica.
0: Vagy a javak, lehetőségek és a gazdasági hatalom nagyobb rendelkezésre állása, amely sajnos a zsinati korhoz hasonlóan ma is, azt eredményezi, hogy a föld lakóinak nagy része még mindig éhezéstől és nyomortól szenved. Vagy ott van annak a közös felismerése, hogy a bolygónk jövője forog kockán, miközben képtelenek vagyunk lemondani az önző fogyasztásról és arról az illúzió.

0: hogy a háború hatékony út lehet a béke megteremtéséhez. Egy olyan korszakban, amelyet mélyreható változások jellemeznek, és egyensúlytalanságokat idéznek elő, az egyház arra kapott meghívást, hogy az embert szolgálja, meghallgassa, befogadja szívének legmélyebb kérdéseit, vágyait, és Krisztusban mutassa meg az egész emberi történelem kulcsát, középpontját és célját. Ezért az egyházban minden szinten, minden korszakban meg kell valósulni a Krisztus irgalmas kiüresedésének, aki nem tekintette zsákmánynak vagy Istennel egyenlőn, hanem kiürestette önmagát, szolgai alakot öltött, és engedelmes lett a halálig, még pedig a kereszt halálig.
1: Cari fratelli e sorelle,
0: kedves testvérek,
1: la gioia e la speranza,
0: legyen az öröm és a remény, a Gaudium et Spes, annak az egyháznak a megkülönböztető vonása, amely hirdeti és tanúsítja az evangéliumot, közel lépve korunk asszonyaihoz és férfiaihoz.
2: Dear brothers and sisters, in our continuing series of catechesis on the documents of the Second Vatican Council,
0: today
2: we begin our reflection on the pastoral constitution, Gaudium et Spes.
0: A mai katekézi sorozatunkban a Gaudium et Spes lelki pásztori konstitúcióról kezdjük meg az elmélkedésünket. Ez a dokumentum az egyház lelki pásztori felelősségére összpontosít, hogy kapcsolatba lépjen a mai világgal, osztozva annak örömeivel és fájdalmaiban. Egyúttal elkötelezettségre hív a megtérés mellett, vagyis Krisztus művének tanúságára, valamint a szegények és a társadalom peremére szorultak melletti kiállásra. Az egyháznak figyelmesnek kell lennie az idők jeleire, és azokat az evangélium fényében kell értelmeznie, és így tud választ adni a sürgető kérdésekre, és mint például a tudományos és technológiai fejlődés, amely csak kevesek javát szolgálja, valamint a széles körben fennálló szegénység. Korunkat mélyreható változások és számos igazságtalanság jellemzi, ezért mindannyiunk meghívása, kivegyük részünket, és befogadjuk és meghallgassuk az emberi szív kérdéseit, vágyait, és Krisztusnak az irgalmas szeretetét. Köszöntöm az angol nyelvű zarándokokat, látogatókat, különösen Angliából, Skóciáról, Máltáról, Kanadából, és az Amerikai Egyesült Államokból érkezőket.
2: In a particular way, I welcome the delegation of the Interreligious Platform for Dialogue and Cooperation in the Arab World.
0: Különösen köszöntöm az arab világvallásközi párbeszéd és együttműködés programjának a küldöttségét. Nagyra értékelve Abdullah király nemzetközi vallásközi és kultúrák közötti párbeszéd központjának a munkáját, és imáimban kérem a tanácskozás sikerét, és ezekben a napokban biztosítom önöket a lelki közelségemről. Mindnyájatokra és családjaitokra kérem Urunk Jézus Krisztus örömét és békéjét, Isten áldjon benneteket. Kedves Mária Rádió hallgatók, amik különböző nyelveken összefoglalják a Szent Atya katekézisét, egy pár gondolatot én is megosztanék önökkel. Ugye a mai szentírási alap a János 3.16.17-ből. Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz benne, el ne vesze, hanem örök élete legyen. Isten nem azért küldte fiát a világba, hogy elítélje, hanem hogy üdvözüljön általa a világ. Hát talán nincs még egy olyan evangéliumi mondat, amely ilyen tömören és mélyen összefoglalná, úgymond Isten szívének a titkát, hogy úgy szerette Isten a világot. Tehát nem azt mondja János evangélista, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, nem is csak azt mondja, hogy úgy szerette a jó embereket, hanem azt mondja, hogy úgy szerette Isten a világot. Tehát nem az egyházat, nem az embereket, hanem a világot. Tehát a világot minden szépségével és minden seblével együtt. Ugye most, hogy van szeretet, gyűlölet, van béke, háború, van gazdagság, szegénység, van hit, hitetlenség, van remény, kétségbeesés, és Isten mégis szereti ezt a világot is. Ez a gondolat áll nagyon közel a Gaudium et Spes lelkületéhez is. ugyanis a második vatikáni zsinat arra tanítja az egyházat, hogy ne közömbösen, ne félelemmel és ne elutasítóan forduljon a világ fele, hogy a Szent Atya is kihangsúlyozta, hanem Jézus Krisztus szeretetével. Tehát a zsinat híres kezdő szavai szerint az emberek örömei és reményei, szomorúságai és szorongásai, itt kiemeli a Szent Atya különösen a szegényeké és a szenvedőké, Krisztus tanítványainak az örömei és reményei, szomorúságai és szorongásai is. Tehát Isten szeretete megelőz bennünket, innen induljunk ki. Jézus nem azt mondja, hogy Isten azért szerette a világot, mert a világ jó volt, hanem azt mondja, hogy egyszerűen azt mondja, hogy Isten szeret. És ez a mi kereszténységünknek az egyik legnagyobb titka. Tehát nem azért szeret bennünket Isten, mert tökéletesek vagyunk, nem azért, mert mindig jól döntünk, nem azért, mert soha nem vétkezünk. Tehát Isten szeretetét nem úgy kell felfogni, mint egy jutalom. Isten szeretete ajándék. Tehát a keresztény élet nem ott kezdődik, hogy én mit teszek Istenért, hanem ott, hogy Isten mit tesz értem. És mit tett, tegyük fel a kérdést, ahogy olvastuk a mai szentírási részben, hogy egy szülőt fiát adta. Tehát nem egy távoli üzenetet küldött Isten, nem egy tanítást adott nekünk, hanem önmagát adta Jézus Krisztusban. És ezért a Gaudium et Spes szerint, konstitúció szerint, Krisztusban tárul fel az embernek az igazi titka. A zsinat azt mondja, hogy Krisztus az egész emberi történelem kulcsa, középpontja és célja, ahogy a Szent Atya is kiemelte. Vagyis, ha meg akarjuk érteni az embert, akkor nézzünk Krisztusra. Tehát nem azért küldte fiát, hogy elítélje a világot. És ez az egyik legfontosabb mondatkorunk egyháza számára, hogy mondta a Szent Atya is, tehát nem azért jött, hogy elítélje a világot. Tehát az egyház küldetése sem az, hogy állandó ítélkező hangon beszéljen a világhoz. Az egyház feladata nem az, hogy azt mondja, hogy mi jók vagyunk, ti pedig rosszak vagytok, hanem az, hogy Krisztushoz hasonlóan közel kell menni a rászoruló emberhez. Meghallgatni, megérteni, kísérni, felemelni, és megmutatni nekik az utat az élethez, és az élet az nem más, mint Jézus Krisztus. Tehát ez nem azt jelenti, hogy az egyháznak mindent el kell fogadnia, amit a világ tesz, mert a szeretet az nem közömbösség. A szeretet képes megkülönböztetni, ezt a Szent Atya nagyon sokszor kifejezte, kihangsúlyozta ma a megkülönböztetést. Tehát a szeretet képes megkülönböztetni a jót és a rosszat, és az igazságot is a szeretettel kell kimondani. Ezért beszél a Gaudium et Spes az idők jeleinek a vizsgálatáról, és arról, hogy az evangélium fényében kell mindezeket értelmezni. Tehát az egyház nem menekülhet ki a világból. Benne kell lennie a világba, de Krisztusnak a lelkületével. Tehát úgy szerette Isten a világot, ezért az egyház nem lehet közömbös, mondja a Szent Atya. Ha Isten szereti a világot, akkor nekünk sem lehet mindegy, hogy mi történik benne. Nem lehet mindegy, ha valaki éhezik. Nem lehet mindegy, ha egy család szétesik. Nem lehet mindegy, ha egy idős ember magányosan tölti napjait. Nem lehet mindegy, hogy egy gyermek szeretet nélkül nő fel. Nem lehet mindegy, amit a Szent Atya is kihangsúlyoz, hogy a háború pusztít. Nem lehet mindegy, ha embereket igazságtalanság, erőszak vagy megkülönböztetés sújt. Nem lehet mindegy, ha valaki elveszíti a reményt. Mert ami az ember szívét érinti, az Krisztusnak a szívét is érinti. Kedves Mária Rádió hallgatók, úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta értünk. Ezért mondja a Gaudium et Spes, hogy az egyháznak osztoznia kell az emberek örömeiben és fájdalmaiban. Nem lehet néma az egyház ott, ahol az ember szenved. Nem lehet az egyház süket ott, ahol valaki segítségét kiált. Azt mondja az evangélista, hogy Isten fiát adta. Ez azt jelenti, hogy Jézusban Isten szeretete láthatóvá és megtapasztalhatóvá vált. Tehát Jézus lehajol a betegekhez, megérinti a leprást, meggyógyítja a vakot, megvigasztalja a gyászolót, megbocsát, leül a vámosokkal, sír, és végül kitárja magát a kereszten. És a kereszt a legnagyobb bizonyítéka annak, hogy Isten nem kívülről szemléli az embernek a szenvedését, hanem Jézus Krisztusban Isten belép a te szenvedésedbe is. És ez a Gaudium et Spes egyik legmélyebb üzenete is, hogy Krisztus megtestesülésével, ahogy mondta a Szent Atya is, valóban megosztotta emberi életünket. A zsinat ezért az egyházat is arra hívja, hogy osztozzon az emberiség életében. És az emberiség életében is kihangsúlyozta, hogy úgy az asszonyok, mint a férfiak életében egyaránt.
1: Rivolgo il mio benvenuto a tutti i pellegrini di lingua portoghese.
0: Szeretettel köszöntök valamennyi portugál nyelvű zarándokot, különösen Brazíliából és Portugáliából érkezett csoportokat. Tudjátok, hogy egyetlen törekvésetek sem kerüli el az egyház figyelmét és lelki pásztori gondoskodását. Az egyház, mint Krisztus teste, olyan szívvel rendelkezik, amely gyengétséggel és együttérzéssel kísér benneteket. Isten áldjon benneteket, és a szűzanya őrizzen titeket.
1: Salute fedeli di lingua araba.
0: Szeretettel köszöntöm az arab nyelvű zarándokokat. Közeledjünk testvéreinkhez, különösen a szegényekhez és szenvedőkhöz, és legyünk az evangélium tanúi örömmel és reménnyel eltelve. Az Úr áldjon meg mindnyájatokat, és mindig oltalmazzon minden rossztól.
1: Saluto cordialmente i polacchi.
0: Szeretettel köszöntöm a lengyel zarándokokat.
1: Segni un'ulteriore tappa nel percorso di acquisizione delle conoscenze e di educazione delle nuove generazioni.
0: Grazie alla collaborazione tra genitori. Újabb állomást jelent a tudás megszerzésének és az új nemzedékek nevelésének útján. Az egyház együttműködésének köszönhetően a hitoktatáson és a katekézisen való részvétel segítsen kitágítani a látókört, elmélyíteni Isten és a világ ismeretét, valamint felkészíteni arra, hogy gyümölcsözően vegyétek fel a szentségeket és részt vegyetek a közösség életében. Mindannyiótokat megáldalak.
1: Rivolgo il mio cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana.
0: Szívből köszöntöm az olasz nyelvű zarándokokat.
1: In particolare ai gruppi parrocchiali.
0: Különösen a plébániai csoportokat. Arra búzítok mindenkit, hogy életét az evangéliumhoz igazítsa, és így a társadalomban Krisztus szeretetének magvetője legyen. Köszöntöm a verónai ABO Egyesület önkénteseit, és nagyra értékelem a kis betegek és családjaik érdekében végzett munkájukat. Végül gondolataimmal a fiatalokhoz, a betegekhez és az ifjú házasokhoz fordulok.
1: Holnap
0: ünnepeljük nagy Szent Gergely pápa emléknapját, akinek teste a Szent Péter bazilikában nyugszik.
1: Il grande per la sua eccezionale
0: attività di pastore. Nevezik rendkívüli lelki pásztori tevékenysége miatt, amelyet az egyház és a társadalom számára igen nehéz időkben végzett, és ez a nagyság a Krisztusba vetett élő hitből merítette erejét és hatalmát. Az ő példája ébreszen mindannyiatokban megújult és mély bízalmat Isten iránt, aki a kegyelem.

0: Kedves Mária Rádió hallgatók, a pápai áldás után a szokott módon tapsviharral köszönik meg a Szent Atya mai katekézisét. Mi is megköszönjük a kedves hallgatóknak, hogy velünk voltak az elmúlt 45 percben. Maradjanak továbbra is velünk, akik önökkel voltak.
1: Bőrgényi Tünde
0: és Tibor Atya.
1: Dicsértessék Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: A felvételt az Erdélyi Mária Rádió készítette.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Homoki Nagy Katalin vagyok. Kedves kicsi és nagyobb hallgatóim! Ma egy igaz történetet mesélek el az életemből. Ez akkor történt velem, amikor olyan kicsi voltam, hogy még iskolába sem jártam. Fogadjátok szeretettel! Csillagot szagolni. Az én boldog, drága kövelhímzett gyerekkoromra gondolva, különös, huncut fénnyel integett felém egy emlék. Öten voltunk testvérek, fészekmeleg családban. A legkisebb nemrég bújt ki apójából, a legnagyobb meg épp hogy kisiskolás. Dúlt a nyár, tele örömmel minden napunk. Hol friss záporba futottunk ki mezitlábasan, tocsogtunk gőzölgő, sokszemű tavakban. Hol görög dinnye várt ránk széles mosollyal. Máskor lombsátra kitettünk, s naphosszat hasaltunk benne az illatos félhomályban. Este felé lángos illat szállt a konyhából, s fonódott össze szelíd harangszóval. Jó volt az esti mese után fáradtan álomba zuhanni. Az egyik este azonban másképp alakult, mint a többi. A vacsoránál édesanyám csillogó szemmel bejelentette, hogy ma éjjel, aki akar, jöhet csillagot szagolni. Hát, hogy ne akartunk volna, ilyenről ugyan még sohasem hallottunk, de amit édesanyánk javasol, az csak jó lehet. Csillagot szagolni? Azt hogy kell? Mikor megyünk? Hova? Ugráltunk örömünkben. Majd meglátjátok, felelte titokzatosan. Most minnyájan lefekszünk, s ha majd feljön a hold, fölkeltelek benneteket, és indulunk. Akarjátok? Akarjuk, zúgtuk kórusban, s valóban úgy éreztük, hogy életünkben még soha semmit nem akartunk annyira, mint ma éjjel csillagot szagolni. Fölkelni sötétben, amikor ágyban a helyünk, még ilyet. Le is feküdtünk nagy nehezen, aludt, aki bírt. Aztán eljött a pillanat, amikor villany kattant, s ugrottunk ki az ágyból. Soha olyan gyorsan még nem került zokni a lábunkra, már is álltunk sorban az ajtóban, s kint, az ajtó előtt, tárt karokkal várt bennünket az éjszaka. Elindultunk a temető felé. Az nekünk kedves kirándulóhelyünk volt, ismerős még nem nyugodott benne. Az erős holdfényben árnyékunk lábunk elé borult. Fejünk felett sziporkáztak a csillagok. Néha a kutya vonyított, egészen másképp, mint nappal. A háztetőn macska sétált, élte éjszakai életét. De nevén repkedett a fejünk felett. Titokzatos árnyak bókoltak a bokrok között, és csend volt, nagy csend. Mi szorosan fogtuk egymás kezét, különösen édesanyámét, hiszen azért mégiscsak éjszaka volt. Különös éjszaka. Suttogva beszéltünk, nehogy felébredjenek az emberek a házukban, akik most mit sem sejtve alszanak. Áthaladtunk a temetőn, azon túl szőke búzatábla állt. Pipacsai aludtak, csak álmukban rezzentek meg néha-néha. A búzatábla kis öblében átvertünk, biztonságban helyeztük az otthoni finom falatokat. Puha plédre kuporodtunk anyuci köré, s ő nagy szívvel mesélni kezdett a csillagokról. Mik azok, hogyan keletkeztek, mi a nevük, hány fény évre vannak tőlünk. Mi felrepültünk, s megérintettük őket a kezünkkel, tejúton porzottak lépteink. Hallottuk meteorok zúgását, látni véltük üstökösök fénycsóváit, megtelt velük az ég.
mindezt Isten teremtette az idők kezdetén. Tudatlan kis fejünkben sehogy sem fért el a végtelen, de szívünkbe beköltözött azon az éjjelen. Beleborzongtunk Isten végtelen nagyságába, hatalmába és szeretetébe. Fogtuk egymás kezét és anyuciét, s rajta keresztül Istenét. Ő áldom mosolygott ránk, beburkolt hatalmas és gyöngéd szeretetével, a búzatábla szélén, azon a különös éjszakán.

Kedves gyerekek, elbúcsúzom tőletek. Örülnék, hogyha ezentúl, amikor éjszaka a csillagos égre néztek, néha-néha eszetekbe jutnék én is. Búcsúzóul, hallgassunk meg együtt egy dalt. Nekem nagyon tetszik.

0: felébredek, nem az vagyok, ki voltam. Elalszom, holnap megint más leszek.
1: Kedves kicsi és nagy hallgatóim, következő mesémmel jövő szombaton találkozhattok, este 7 óra 25 perckor. Várok mindenkit szeretettel. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Mécs László. Csak ennyi az egész. Igen, lehettem volna én is boldog. Az én utam is éppen arra vitt. A kert elébe értem, mely reám várt. Szerelem, rózsák édes mámora, gyümölcsfák, csend, családi tűzhely, szántásvetés húmuszban, szerelemben, írtás, oltás, fákban, gyerekszívekben. Leányhajszálon függött az aranykulcs. De megfordultam. Nem tudom miért. Én nem vagyok hős. Nem vagyok erős. Nem tudtam, hogy mit rejt a másik út. Hogy mi a cél, és mi a harc a célért. Hogy mit keressek itt a másik úton. Csak megfordultam. Ennyi az egész. Csak annyit tudtam, valaki szeret. Valaki nagyobb minden boldogságnál, minden csendnél és minden szerelemnél. Nagyobb a földnél és nagyobb az égnél. Tudtam, szeret. És ennyi az egész. Hagytam magam szeretni, mint a gyermek. A Jézus Krisztus ember ideálja. Hagytam magam vezetni, mint a gyermek. A gyermekben nincs cél, nincs hősiesség. Csak megy, ha küldik, és nem tudja miért. És küldtek. Mentem. Ennyi az egész. És jártam, mint a többi vándorok. Fecskét kérdeztem, és fülemüléket. Mi nem szövünk, mi nem fonunk, mi nem szántunk, mi nem vetünk, mégsem vagyunk mi céltalan csavargók. Mi hozzuk a tavaszt és a dalt. És vándoroltam, ennyi az egész.

játékkötényként is kötnek elémbe, és teleszórják furcsa új magokkal, hogy vetegessek hetet hét határon. És én játszadozom. Ennyi az egész. Aranypuskát, aranykardot kapok. A világosság játék fegyverét. Harcolnom kell a hétfejű sárkánnyal, sötét magammal s a sötét világgal. És néha, mintha varázs volna rajtam. Nem fog folyó, tűz, nincs ahilles sarkam, s majdnem olyannak látszom, mint a hősök. Én nem vagyok hős, s hőst kell végig játszanom. S én játszadozom. Ennyi az egész. Néha futok, és félek, hogy megállok. És néha állok, s félek, elbukom. És néha fekszem, s félek, hogy elalszom, és eltapos örökre a sötétség. És néha sírok reggel, hogy énekeljek este, s kisírom magam este, hogy kacaghassak reggel. Így játszom én a könnyel és kacajjal. Én nem vagyok hős. Ennyi az egész. Nem tudtam, hogy ez így lesz. Nem kívántam. De nem síratom vissza azt a kertet. Valaki engem végtelen szeret. Nagyobb a földnél, és nagyobb az égnél. Hagyom magam szeretni, mint a gyermek. Csak ennyi. Ennyi. Ennyi az egész.

ha meg nem változtok, és nem leszek olyanok, mint a gyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Kis Szent Teréz liturgikus ünnepén ezt az igét olvashatjuk, és ez számomra azért nagyon fontos, mert amikor az agyvérzés után félkábult állapotban feküdtem a kórházban, akkor folyamatosan ez a mondat dübörgött bennem újra és újra eszembe jutott, és még egy olyan képet is láttam, hogy van egy nagy szakadék, és ők így hullanak bele, és hogy úgy képzeltem el, hogy ez a szakadék igazából az én szívem, az én tudatalatti világomnak a mélységei, és hogy ez az igazság, mint ilyen kis kövek hullanak úgy be. És egyre mélyülést éltem, és egyre növekvő bizalmat, és akkor azt mondtam, uram, hát akkor most gyermekké kell válnom, és egy gyermek rácsodálkozik arra, ami történik, és ön akkor bízik az ő atyában, akinek a gyermeke, hogy uram, te tudod, hogy mi miért történik, és hogy a te kezedben van az én életem, és te tudod, hogy ebben a helyzetben mi fog velem történni. Ez persze nem biztos, hogy abban a konkrét helyzetben ennyire egyértelműen és ilyen szépen megfogalmazható módon volt a fejemben, hiszen akkor én beteg voltam, hanem amikor az ember ezeket átgondolja, újra és újra átelmélkedi, spirálisan mélyülő módon, az ember vissza gondol erre, és talán a papságomra gondolatok még itt, ami ajándék és titok, és hát mindannyiunk élete ajándék és titok, egyre nagyobb ajándék, amit ki kell csomagolnunk, és egyre mélyülő titok, misztérium, hogy a misztérium eredeti kifejezése, hogy elnémulni, elnémulni a titok előtt, és ez az elnémulás csak egy időre szól, mert utána viszont megnyílik a szánk, és a szűzanyával együtt megvallhatjuk, hogy nagyot tett velem ő, aki hatalmas.

0: a lélek hangja.
1: Három óra.
2: Mária Rádió Celldömölk, FM 92,5.

0: Irgalmasság órája.
1: Jöjjetek, hódoljunk Urunk alkotónk előtt, mert ő a mi Istenünk, mi pedig az ő népe, és kezére bízott nyáj vagyunk.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, és árasz szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
3: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
5: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalma szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalma szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalma szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalma szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalma szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalma szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalma szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalma szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalma szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalma szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
4: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
5: Jézus fájdalma szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalma szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalma szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalma szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalma szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalma szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalma szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalma szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
4: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, Szent Erős Isten, Szent Halhatatlan Isten.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, Szent Erős Isten, Szent Halhatatlan Isten.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, Szent Erős Isten, Szent Halhatatlan Isten.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.

Legyetek irgalmasok, amint atyátok is irgalmas. Ne mondjatok ítéletet senki fölött, s akkor fölöttetek sem ítélkeznek. Ne ítéljetek el senkit, s akkor titeket sem ítélnek el. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsátanak. Adjatok, és akkor ti is kaptok, és túlcsorduló mértékkel mérnek öletekbe. Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyannal mérnek majd nektek is.

vedd ki előbb a magad szeméből a gerendát, és aztán törődj azzal, hogy kivedd a szálkát embertársad szeméből.

Legyetek hálásak! Krisztus igéje éljen bennetek gazdagon! Tanítsátok és intsétek egymást telve bölcsességgel! Énekeljetek Istennek hálás szívvel zsoltárokat, himnuszokat és szent énekeket! Bármit mondtok vagy tesztek, mindent az Úr Jézus nevében tegyetek, így adjatok hálát általa az Atya Istennek.

0: Mária, béke királynője, magyarok nagyasszonya.
1: Könyörögjé rettünk.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
3: Fábry Kornél püspök atya homiliáját hallják, amelyet a szeptember 1-én bemutatott Veni Sancta Szent Misén mondott a Szent István Bazilikában.

Ma, amikor Veni Sancte misén vagyunk, azt jelenti, hogy jöjj Szentlélek Isten. Hívjuk őt, hogy valóban töltsön be bennünket, és a jó hírem az, hogy mindenki, aki meg van keresztelve közületek, a Szentlélek temploma. A Szentlélek ennek a templomnak a gazdája. És amikor hívjuk a Szent Lelket, akkor azt mondjuk, hogy Szentlélek, jöjj haza! Te légy valóban az én életemnek az ura. És azért, hogy a Szentlélek vezetését tudjuk követni, arra gondoltam, hogy három szót szeretnék a lelketekre kötni, mégpedig a mai misének a kezdőbetűivel, tehát Veni Sancte Mise, V-vel, S-szel és M-mel, hogy könnyű legyen megjegyezni. A V betű azt jelenti, hogy válasz. Választás előtt állsz minden egyes pillanatban, és szabadon dönthetsz, mert a Jóisten adott egy olyan ajándékot, amit szabad akaratnak hívunk. Most elkezdődik a tanév, sok mindenhez kell alkalmazkodni, lehet, hogy nem minden úgy lesz, ahogyan te szeretnéd, de itt van az, hogy én választhatok, hogy vajon hogyan állok hozzá. Panaszkodom, vagy hálát adok, önző módon élek, vagy inkább másokért, úgy indulok neki ennek a tanévnek, hogy valahogy éljem túl, vagy úgy, hogy lássuk, hogy a Jóisten mit akar kihozni belőle. Hát minden egyes alkalommal, minden egyes reggel igazából döntést hozok, és választhatok a hozzáállásomat illetően. De Szent Ágoston mondta, hogy ha a körülményeken nem tudsz változtatni, akkor a hozzáállásodon kell. Egy nagyon egyszerű példa. Reggel 0 órára kell menni. Ez nekem a rémálmom volt, mert én ilyen bagoly típus vagyok, én éjjel 1-2-ig dolgozom, csak reggel ne kéne felkelni, de ezt ritkán lehet megúszni. De ha úgy állok hozzá, hogy uram, 7-re kell menni, de legyen ez a te dicsőségedre, mondjuk szeretetből felajánlom ezt mondjuk egy beteg társamért, váljon az ő gyógyulására. Már is nem egy elszenvedett valami lesz, hanem szeretetből meghozott áldozat. És így jön a második betű, ez pedig a szeres. Amikor azt mondom, hogy szeres, akkor igazából csak Jézust ismétlem, aki azt mondja, hogy új parancsot adok nektek, szeressétek egymást. És a szeretet nem csak annyit jelent, hogy kedves vagyok a másikkal, nem lopom el a radírját, megosztom vele a szendvicsemet, hanem az, hogy igyekszem az élet szentségre törekedni. A szentekben ez volt a közös, hogy nagyon szerették Jézust. És ezzel nagyon szerették a többi embert is. Én hiszem azt, hogy a szeretet az, amikor akkor is becsületes vagyok, amikor nem látják, akkor is hitelesen próbálom élni a keresztény életemet, amikor éppen senkinek nem tűnik fel, akkor is szeretem a másikat, amikor éppen nehéz elviselni. És egy fontos kitétel, nekünk nem kedvelni kell a másikat, hanem szeretni. A kedvelés az egy érzelem, a szeretet döntés. Akkor azt mondom, hogy szeres, ez lehet ennek az évnek a mottója, hogy minden pillanatban tudok jót tenni a másikkal, minden pillanatban tudok imádkozni a másikért, tudok hozzá kedves lenni, azaz tudom mégiscsak szeretni. Ez is választás kérdése. Mit választok? Hogy aki velem nem kedves, azzal én se leszek, vagy hogy csak azért is szeretni fogom. Lehet, hogy van olyan tanár, akit nem nagyon kedvelsz. Elárulom, fordítva.

Azaz nem kaméleon kereszténynek kell lennünk, aki mindig alkalmazkodik a környezetéhez, hanem Jézus azt akarta, hogy jelei lehessünk ebben a világban. Én Lisieux-i Szent Teréztől loptam, hogy minden reggel ezt kérem a Jóistentől, hogy Uram, add meg a mai napra elegendő kegyelmet, a te békédet és a te örömödet, hogy jeled lehessek ebben a világban. Nem a saját jelem, hanem Jézus jele. Amikor azt mondom, hogy merj, akkor merj olyan dolgokban dönteni, ami nem hoz gyors eredményt. Hogy hosszú távon gondolkodj. És ez azt jelenti, hogy ha vannak hosszú távú céljaid, akkor alá tudod rendelni a kisebb célokat. Nyilván, akik idén érettségiznek, hát előre merem fogadni, hogy az érettségi szünetben nem bulizni fognak, hanem inkább tanulni, hogy minden jobban sikerüljön az érettségi. Persze vannak kivételek. De hogy ha tudom, hogy hosszú távon mit szeretnék elérni, akkor annak a kisebb dolgokat alá tudom rendelni. És mi a legfőbb célunk? Az örök élet, ami túlmutat mindenen. És innentől kezdve bármilyen döntéshelyzetben vagyok, amikor valóban választhatok, akkor azt kell megnéznem, hogy ezzel a döntéssel közelebb kerülök a mennyországhoz, vagy eltávolodom. Közelebb kerülök Isten országához, vagy éppen kifarolok belőle. Növekszem a szeretetben, vagy éppen nem. És ezért bátorítalak arra, hogy legyél bátor. Merjél hosszú távon gondolkodni, merjél nagyot álmodni. Ne engedd, hogy belenyomjanak a világnak az öntőprésébe, hogy hasonulj mindenki máshoz. Te légy önmagad. Jézus arra hív. És tudod, egyszer és megismételhetetlen csoda vagy, és ahogy Carlo Acutis mondja, hogy mindenki egyedinek születik, csak valaki másolatként hal meg. Te ne lezd legyél. Te legyél önmagad. És tűnj ki a szeretetben. Amikor azt mondom, hogy szeress, akkor legyen ott a legfőbb célunk, hogy váljunk szenté. Nem lehetetlen. Hiszen sokatoknak kortársa volt Carlo Acutis például, aki 15 évesen már az mennybe költözött, és most szentként tiszteljük. Ha neki lehetséges volt, akkor neked is lehet. Néha olyan magasra tesszük a szentjeinket, és azt mondjuk, hogy el se indulok utánuk, olyan magasan vannak. De ők innen indultak, a székekről, a padokból. Egy közülünk mindegyik szent. És az a jó, hogy nem rajtszél győzelmet kell aratnunk az életszentség útján. Hiszen vannak olyan szentjeink, akik nagyon is hátulról indultak, és nagy pályát kell befutni, amire szenté váltak. De Isten a sorozatot nézi, a folyamatot, hogy honnan, hova tartasz, és drukkol neked. Ezért küldi a Szent Lelket, hogy ő vezessen az életszentség útján.

0: Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatóink, ahogy manapság nyáron már nem számít rendkívüli hírnek az, hogy aszály van, és hónapok óta nem esik az eső, sajnos az utóbbi években a Mária Rádió anyagi helyzete is a nyári hónapokban fordul aszályossá, és bizonytalanná válik a működésünk. 18 millió forint hiány is felhalmozódott a nyár elejére, és ilyenkor szoktuk kérni a kedves hallgatókat, hogy szimbolikus virágültetéssel siessenek a Mária Rádió segítségére. Erről további információkat a honlapunkon találhatnak, külön oldalon, hogy Mária kertje, és kérjük, hogy akár csekken, akár banki átutalással adományoznak erre a célra, írják oda a megjegyzés rovatba, hogy Mária kertje. Előre is hálásan köszönöm segítségüket. Lukovics Milánt hallották.
2: Videóvágó önkénteseket keresünk a Mária Rádióba. A tapasztalat előny, de nem feltétel. Munkatársaink vállalják a betanítást. Várjuk jelentkezésüket az info@mariaradio.hu e-mail címen.
3: Mária Rádió. A Café Francesco podcast 68. adásában Ries Domonkos atyát hallják a lelki élet a rohanásban témában.
4: Az első kérdés az az, hogy miért és hova rohanunk ennyire, mert szövi ez át az életünket.
5: A miértre azt hiszem, hogy nincs egy mondatos válasz, sokan sokféleképpen, meg sokféle okból rohanhatunk, de hogy is értem itt a rohanást? Valami olyasmit értek a rohanáson, nem azt, amikor lendületbe vagyunk, vagy lendületesen csinálunk dolgokat, mert azt hiszem, hogy az jó, vagy én elég mozgékony ember vagyok, nem nagyon szoktam hosszabb ideig egy helyben megülni, vagy ritkábban legalábbis, vagy komfortos az, hogyha ha pörög az élet, meg az események, de ettől függetlenül a rohanást azt én se kedvelem, és azt hiszem, hogy a rendületesebb emberek sem. Mert hogy a rohanásban van valamilyen sürgetettség, hogy úgy érzem, hogy nekem most muszáj sietnem. Mert ha magamtól megyek, és magamtól vagyok lendületben, az teljesen jó, de a rohanásban ott van ez a sürgetettség érzet, hogy kevés vagyok, kevés az idő, kevés a képességem. És hát azt hiszem, hogy érzékeljük, hogy minden egyre gyorsabban történik, egyre gyorsabban kell válaszolnunk dolgokra, egyre gyorsabban kell ezt-azt eldöntenünk, sok lehetőségünk is van, meg sok eszköz is, ami segít ebben bennünket. De azt hiszem, hogy van egy külső nyomás, ami miatt rohannunk kell, olyan teljesítménykényszerbe vagyunk, legyen szó, nem tudom, tanulásról, vagy munkáról. Másrészt pedig hát ott lehet az is, hogy bennünk lehet valami, ami miatt rohanunk. Azt is mondhatnám, hogy a rohanás az lehet, hogy nem az időbeosztásunknak a problémája, vagy nem a naptárunknak a problémája, hanem valahogy a szívünknek a problémája. Hogy kevésnek érezzük magunkat, hogy azt tapasztaljuk, hogy mindenütt teljesíteni kell, mi pedig mondjuk a legjobb indulattal, vagy a legjobb szándékkal szeretnénk is jól teljesíteni, de egyrészt miközben elméletben tudjuk, hogy ezt mindenütt nem lehetséges, azért mi mégis megpróbáljuk, hát ha mi vagyunk a kivétel, és próbálunk jól helytállni, emiatt aztán van egy ilyen hajszoltság, sürgetettség, vagy akár kevés érzet bennünk.
4: És sokszor kimondatlanul is, vagy nem tudatosan, de a szerethetőségünket tesszük függővé attól, hogy teljesítünk adott helyzetekben. Talán ettől is függhet ez a rohanás. Vagy miért baj ez, hiszen sokszor tehát a dolgosság, meg a szorgalom, meg az, hogy a tenni akarás, ezért egy jó dolog.
5: Igen, azt hiszem, az jó, hogyha szeretnénk tenni, meg ha tudunk is tenni. A rohanásnak tényleg az egyik oka, hogy úgy érezzük, meg talán ezt is érzékeltetik velünk sokszor, hogy akkor vagyunk szerethetőek, hogyha jól teljesítünk. De ez nem igaz, a szerethetőségünk a létünkből fakad. És ebből fakad, hogy szeretve vagyunk, hogy ezt a szeretetet megtapasztaljuk, és ebből fakad az, hogy tudunk másként élni, vagy tudunk teljesíteni, vagy többet tenni, többek lenni, többé válni. Az Isten szeretete az formál meg alakít bennünket. És hogy mi a baj a rohanással? Hát azt hiszem, ha mai napom nem is volt rohanós, de szoktak rohanós napjaim lenni, és általában a találkozásokban nem akkor tudok a legjobban jelen lenni, amikor rohanok. Hát ezt most én nagyon szépen mondtam, de hogy inkább úgy is tudom mondani, hogy akkor vagyok goromba meg türelmetlen, hogyha éppen rohanok valahova. hogy jön valaki, rohanok át a plébániára mondjuk a miséről, mert lesz ott valami program, megkeres valaki, és nem úgy fogadom, hogy ah, na, de jó, mit szeretne, nem így jó, jó, igen, igen, és hogy nyilván ez nem mindig igaz, de azt hiszem, hogy a legjobb pillanataink nem akkor vannak, amikor éppen 5000 dolgot kell csinálnunk, és még az is erőfeszítés, hogy fejbe tudjuk tartani, hogy mit kell csinálnunk. Szóval, hogy a rohanás igazából megakadályoz minket abban, hogy mindazokat az értékeket, amelyek bennünk vannak, igazán kibontakoztathassuk. Igazából akadályoz minket a szeretetben, mert ha végignézzük akár az összes szeretet nyelvet, hogy mi az, ami kell a szeretethez, mindegyikhez kell idő. Legyen szó szívességről, a minőségi idő, maga idő, vagy bármelyik szeretet nyelvről, mindegyikhez szükségünk van időre. És ha nincs idő, akkor nem tudunk szeretni. És nem csak másokat, talán magunkat is nehezebb úgy szeretni, és azzal se tudunk találkozni az Istennel, aki jelen van. Ha nem tudok megállni, hogy találkozzak vele, aki nem a következő utáni feladatomban van most, majd ott lesz akkor is velem, de hogy most még nem ott van, hanem most itt van, jelen. És hogyha jelen tudok lenni, ami nem könnyű, de ha jelen tudok lenni, akkor megtapasztalom, hogy ő itt van, és hogy ott van valami egészen más.
4: És milyen praktikákat tudnál mondani ahhoz, hogy lelassuljunk, vagy hogy jelen tudjunk lenni?
5: Olvastam egy nagyon jó könyvet, amiben van 4 jó tipp, ezeket most gyorsan idehoznám. Igazából úgy találkoztam ezzel a könyvvel, hogy néhány paptársammal összeültünk ebédelni egy lelki gyakorlat után, és hát az egyikük pakol ki mindenféle cuccot az asztalra, és így nézem, hogy ez van ráírva, hogy könyörtelen leszámolás. Én meg így, húha, ezt hozta a lelki gyakorlatra, vagy ezzel megy tovább. És aztán én magam felé fordítottam, és láttam, hogy könyörtelen leszámolás a rohanással. Na, ez már izgalmasabban hangzik így, és amúgy tudom ajánlani, nem rejtett termékmegjelenítés, semmit sem kapok a szerzőktől, de tényleg egy jó könyv. És abból indul ki, hogy ez a rohanás, ez mindannyiunk életét érinti. És az Istennek minden élethelyzetre van válasza. És hogyha Jézust nem csak nagy szavakban követjük, hanem a mindennapjaiba is, hát akkor erre is választ adhat. Vagyis, hogy Jézusnak az életmódját a követjük, akkor igazából hát lehet, hogy megoldást kapunk arra, hogy mit tehetünk a rohanással. Mert azt látjuk, hogy Jézus nem rohan. Pedig fontosabb feladata senkinek sem volt. Meg nem is lesz. De Jézus nem rohan. Még az se zavarja, hogy tulajdonképpen az összes helyre nem tud eljutni. Az összes beteget nem tudja meggyógyítani. Számtalanszor írja a Szentírás, az evangélium, hogy Jézus sok beteget meggyógyított. Nem az összeset. Vagy van, hogy elmegy hajnalba imádkozni, jönnek utána a tanítványok, és mondják, hogy hát mindenki téged keres. De Jézus, hogy de mi most menjünk tovább. Valahogy nem feszélyezi az, hogy neki most még itt tennivalója van, de közben van még egy csomó település, ahova el kéne jutnia. És hát ez a 4 tanács, vagy tipp, ami segített bennünket a lelassulásban, azok közül az egyik, az a csend és egyedül lét, ami Jézusnak az életét jellemezte újra meg újra. Hogy a legfárasztóbb nap után is Jézus sokszor elvonul egyedül, hogy imádkozzon. Vagy hogyha aznap már nem tud, másnap hajnalban azzal indítja, hogy egyedül imádkozik. És ezt az evangelisták nem csak azért írták le, mert hogy ez egy érdekes tény Jézusról, hanem Jézusnak minden szava, minden tette, az követendő példa. Tehát nekünk is erre van szükségünk, hogy legyen csendünk és egyedül létünk. Hogy tudjunk az Istennel csendben lenni. És azt látjuk, hogy Jézus csendben van, aztán lejön a hegyről, kiválasztja a 12 tanítványt. Ott van csendben, lejön a hegyről, és megindul a vízenjárás. Szóval, hogy ebből a csendből és ebből az egyedül létből nagyon aktív cselekvés következik. De az első az, hogy ott tudok-e lenni az Istennel csendben. És én magam is azt tapasztalom, hogy ha ez megvan, a napomnak a legelején, teljesen más lesz utána az egész nap. Szóval, hogy tudunk-e vele lenni az imádságban. Ez az első. A másik az pedig a szabad nap, vagy a nyugalom nap, ahogy a Szentírásban is újra meg újra szerepel. Hogy arra vagyunk meghívva, hogy 6 napon át dolgozzunk, a 7. napon pedig megpihenjünk. És hát nem tudom, hogy ki hogy csinálja, hogy van-e olyan napja, amikor tényleg pihen, és nem csinál semmit, és hát most ilyen szempontból most pont nem vagyok a legjobb példa, mert hát ma akkor azt kellett volna mondani, hogy én ma pihenek, semmit sem csinálok, de erre nehéz volt nemet mondani, úgyhogy hát igen mondtam, mint ahogy a melléket ábra is mutatja. Szóval, hogy egy nap, ami egyrészt az Úré, vagy úgy is mondhatnám, hogy közösen a miénk az Úrral. Emlékszem, hogy a gimnazista koromban, hát a véget ért pénteken a tanítás, meg délután a külön órák, este már nem sok mindent csináltam. Másnap végre szombat, de jó, és vasárnap reggel már úgy keltem, hogy tudom, hogy húha, ma házi van, tanulni való van, meg mi egymás. És hát így aztán nem csoda, hogy inkább a szombat volt a kedvenc napom, és nem a vasárnap. De ha egy kicsit átvariáltam volna, akkor tényleg a vasárnap lehetett volna, mert hogy vasárnap találkozom a templomban a közösségem tagjaival, találkozok barátokkal, találkozok a Jóistennel, és közben tudunk olyat csinálni, ami jó. Szóval, hogy egy nap, amikor tényleg olyat teszek, ami feltölt, ami többé tesz. És nem tudom, hogy ki hogyan tudja összehozni, mert nyilván például egy családban mondjuk kisgyermek születik, hát utána azt hiszem, hogy egy napra az édesanyja nem mehet el, hogy hát az Úr ezt parancsolja, ma nincs etetés, mert hát ez van. Jézus erre gondol, hanem arra, hogy amit tudunk, azt hozzuk ki egy napból, hogy legyen hetente egy olyan napunk, amikor tényleg olyat teszünk, ami feltölt bennünket. És ha ezt ráadásul összekapcsoljuk a vasárnappal és a szentmisével, akkor az igazán sok lehet. Vagy többé teheti az életünket. Ebben a könyvben olvastam egy kutatást egy vallási csoportról Észak-Amerikában, akik nagyon ragaszkodnak ahhoz, hogy ők szombaton nem csinálnak semmit. És ebben a felmérésben azt mutatták, hogy ők nagyjából 3 évvel tovább élnek, mint az azonos körülmények között élők. És talán nem itt a számok a lényeg, de ha megnézzük, ez a 3 év, amivel ők többet élnek, az kb. Annyi, mint ahány szabadnapot ők töltöttek. Tehát, hogy tulajdonképpen ezek a szabadnapok még egy napot ajándékoztak nekik az életből. És ez most nem egy ilyen tudományos igényű kutatás, vagy nem tudnám ide tenni a lábjegyzeteket, de hogy van benne valami nagyon fontos dolog, ami már a Teremtés könyvében ott van, az Isten ugyanúgy megáldja a 7. napot, mint ahogy megáldja a férfit és a nőt, és azt mondja, hogy töltsétek be a földet. Vagyis, hogy ez a nap, ez termékeny lesz. Az Istennel töltött csend, az Istennel töltött idő, az Istennel töltött nap, az többé teszi az életünket. És még 2 egyszerűbb tanácsot hoz ez a könyv. Az egyik az egyszerűség, hogy próbáljunk a lehetőleg egyszerűbben élni, és az nem igénytelenséget jelent, csak hogy hát nem kell feltétlenül minden, főleg nem azonnal. És a másik pedig a tudatos lassítás. És egészen ilyen radikális példákat hoz, hogy például ha autót vezetünk, ne a belső sávba menjünk, hanem menjünk mondjuk a külsőbe. És hogy persze menjünk annyival, amennyivel ott lehet menni, mert tényleg, ha kevesebben megyünk, akkor lehet, hogy ez hát a mögöttünk lévőket akadályozza abban, hogy a nyugalmukat és a békéjüket megőrizzék, de hogy nem muszáj mindig a leggyorsabban odajutni valahova. És amúgy általában én ezt időnként kipróbálom, és nem szoktam megbánni 1-2 perc, ami számít, 1-2 perccel később érek oda, de sokkal nagyobb békében és nyugalomban. És ha valaki megelőz, hát előzzön. És hogy ezt sok mindennel kipróbálhatjuk. Szóval, hogy lassíthatunk egy kicsit.
4: Azt is gyakran halljuk, vagy jó tanácsként, hogy hát bármikor lehet ugye imádkozni, és nem tudom, mosogatás, meg utazás, meg stb. Közben is. És én például, és sokan ezt alkalmazzák is, de bennem sokszor felmerül az, hogy ez valahol olyan méltatlan, hogy nem teremtek egy olyan közeget, amiben tényleg imádkozhatok, hogy a tökéletesre törekvés néha megmutatkozik szerintem az Isten kapcsolatunkban, és ez is gátolhatja talán azt, hogy le tudunk lassulni, és rá tudunk-e figyelni erre, amit gondolsz?
5: Igen, biztos, hogy a végletek kerülendők olyan szempontból, hogyha azt mondom, hogy az Istennek csak a legtökéletesebb időt adom, és ezért aztán sose jutok ahhoz, hogy konkrétan imádkozzak, az biztos nem jó. És a másik véglet sem, hogy hát az Istennel mindig ezeket a töltelékidőket töltöm, hogy most mosogatok, az elég unalmas, hát akkor imádkozok egy picit, az talán akkor így az is ér valamit az Istennek. Szerintem, hogyha megvan a minőségi időnk az Istennel is, hát ezt mindenki tudja, hogy ez mennyi neki, vagy mennyi az, ami most tud lenni. Én mindenkit biztatnék, hogy egy picit emelje magasabbra a tétet, ami egy picit kényelmetlen, mert az úgy segít minket a növekedésben, de hogyha valakinek ez napi 1/4 óra, az tök jó. Ha valakinek ez napi 1/2 óra, az is tök jó, és ha még több, az is nagyszerű. Szóval, hogy jó, hogyha van olyan időnk, amikor csak az Istennel vagyunk. De hogyha van ilyen időnk minden nap, akkor én azt tapasztalom, hogy az így megnöveli a vágyat, hogy napközben is vele legyünk. És hogyha már voltam vele aznap, vagy minden nap vagyok vele, és tegnap voltam, és majd ma is leszek vele este úgy igazán, akkor napközben is könnyebb visszatérni az ő jelenlétébe. És akkor már nem az történik, hogy mosogatás közben imádkozom, hanem mosogatás közben kihasználom azt a szabad kapacitást, ami bennem van, ahhoz, hogy újra az Istenre hangolódjak, vagy hozzáforduljak. És igazából minden napunkban vannak ilyen 1-2 perces megállók. Lehet, hogy ez a villamos megállóban van, vagy a buszom, vagy útközben, miközben várunk valamire. És azt figyeltem meg magamon, hogy ilyenkor hát próbálok produktív lenni, egy ilyen 1-2 percben meg lehet válaszolni 2 üzenetet, el lehet olvasni egy e-mailt,

0: nehezebb is azért, főleg manapság, vagy talán, tehát ez régebben talán kisebb probléma volt, vagy kisebb nehézség. Tehát erre mondjuk mi a tippet, hogy hogy lehet megtalálni ma a csendet?
1: Azt hiszem, hogy a csendbe fokozatosan lehet eljutni. Hogyha még sosem voltam csöndbe, és nyilván talán kevés ember van, aki sosem volt csöndbe, de ha nem nagyon szoktam csöndben lenni, akkor lehet, hogy először nem egy óra csendes imát javasolnék, amikor hogy semmit ne csinálj, csak légy csöndbe, mert az valószínűleg elég kellemetlen lesz. Emlékszem, akkor először voltam ilyen csendes lelki gyakorlaton, 4 napig csendbe voltunk, hát én utána nagyjából 4 hétig nem bírtam csöndbe maradni. Nagyon jó élmény volt a lelki gyakorlat, de utána nagyon nehéz volt csöndben maradni. Szóval érdemes fokozatosan csöndbe lenni. Hogyha imádkozni szeretnék, és az imában csendbe lenni, akkor ez egy kicsit olyan, mint egy mondjuk egy ételnek a megfőzése. Nem ez a nagyobb erősségem, de hogy fontos az előkészület. Hogy mi az, amit odahoz az ember, hogyan készül föl rá, megvannak az eszközök, és így tovább. És az imádsággal is így van, hogy lehet már készíteni a lelkünket arra, hogy igen, én majd imádkozni fogok. Hogy a legnagyobb pörkésből hirtelen a legnagyobb csendbe kerülni, az nagyon nehéz, vagy lehet, hogy valakinek megy, de általában kevesünknek, vagy kevés embernek. Készítettem a lelkemet, mondjuk a rutinom közben, hogy indulok hazafelé, és tudom, hogy igen, otthon imádkozni fogok. Lehet, hogy ebbe a készületbe az van benne, hogy akkor már nem nézek meg még új üzeneteket, mert az elrántja a szívemet attól a gondolattól, hogy én most szeretnék imádkozni, és elkezdek valami mással foglalkozni, ami valószínűleg fontos, de hogy most az Istennel szeretnék találkozni, és az is fontos, vagy ez még fontosabb. Szóval így készíthetem a lelkemet, és a csöndbe oda sem muszáj úgy megérkezni, hogy Atya, Fiú, Szentlélek, na Uram, Sámuellel elmondom, szólj Uram, hallja te szolgád, én csöndbe vagyok. Lehet, hogy szólni fog, meg sokszor szól, de hát lehet, hogy nem. Segíthet például egy zene, ami segít megérkezni, énekelhetek is, ha otthon ezzel nem dúlom fel a család békéjét, én ilyenekkel inkább nem próbálkozom. Lehet, hogy segít, sőt biztos, hogy segít a megfelelő tér, meg idő, ha van egy imasarkom, egy kényelmes hely, de ha ezt nem otthon tudok szépen imádkozni, vagy nem otthon tudom a lelkemet az imádságra hangolni, ismerek olyat, aki rendszeresen a természetbe járt ki imádkozni. Volt egy pad, volt egy hely, ahol le tudott ülni, imádkozni. Segít bennünket az őszinteség, ha megfogalmazom, hogy mi van bennem, az úgy segít abban, hogy így jelen legyek. Vagy ha egészen egyszerűen mondjuk érzékelem a testemet, hogy itt vagyok. És úgy fordulok az Istenhez, hogy itt vagyok, Uram, érzékelem, hogy itt vagyok a testemben, lélegzem, dobog a szívem, kicsit figyelek erre, és így fordulok az Istenhez. De hát a Szentírás is sokat tud nekünk segíteni. Rengeteg olyan imamód van, akár az interneten is találhatunk, akár a YouTube-on is olyan helyeket, ahol vezetik nekünk az imádságot. És nincs más dolgom, csak becsatlakozni. És persze, mondjuk, amit még idehoznék, az, hogy egy-egy lelki gyakorlat, vagy egy-egy közösség is tud segíteni, mert ott olyan alkalmat, ahol tudok ezekben fejlődni.
0: Ezt mindenképpen behoztam volna, hogy sokszor vagy van, hogy úgy döntünk, vagy azt érezzük, hogy hát nekünk most valami drasztikusabb kiszakadás kell a mindennapokból, és akkor elmegyünk egy szarándoklatra, vagy egy lelki gyakorlatra, ami nagyon jó, csak hát erre nincs mindig lehetőség, plusz, hogyha csak az van, akkor az szintén nem kielégítő. Szerinted ezzel túlzásba lehet esni?
1: Ez egy nehéz kérdés. Túlzásba vittem a lelki gyakorlatozást, ez olyan viccesen hangzik, de hát valószínűleg nyilván, szóval az egyik 30 napos lelki gyakorlatból a másikba esem be, akkor gyanítom, hogy előbb-utóbb az Úr is szól, hogy na hát most már azért csinálj valamit, vagy ugye Mártának meg Máriának a története ugrik be itt, hogy hát Mártának a tevékenysége az nagyon fontos volt, és Jézus se akarta tanítványokkal valószínűleg éhes maradni. Mária mit jobban csinál, nem az, hogy imádkozik, mert akkor, aki legjobban akarja csinálni, egész nap csak imádkozik, és hát a kereszténység az a vallás, aki előbb-utóbb éhen halt, mert mindenki csak imádkozott, tehát nyilván nem ilyen végletekre biztat bennünket az Úr, de amit Mária jól csinált, hogy először imádkozott. És azt mondják az egyházatyák, hogy ha Mária ott ül és hallgatja Jézusnak a tanítását az ő lábánál, előbb-utóbb az történik majd vele, mint az apostolokkal, hogy fölállnak és küldetésük lesz. És aztán elmennek küldetés, vagy misszióra, hirdetik az evangéliumot, aztán visszatérnek Jézushoz. Hirdetik az evangéliumot, visszatérnek Jézushoz, és ráadásul ilyen Jolly Jokerként Jézus végül megígéri, hogy velük lesz minden nap a világ végéig, tehát hogy így vele mennek el tőle és vissza hozzá, valamiféle ilyesmire hívják.

0: meg őket Jézus. Tehát Mária biztos, hogy elindult volna onnan, hogy tevékenykedjen, viszont Márta, aki először tevékenykedett, és mondta, hogy majd utána leülök, ő frusztráltá vált. És hogyha imádkozom, akkor azt tapasztaltam, hogy ez nem csak, hogy nem hiányzik az életemnek, vagy a napomnak az az ideje, nem tudok kevesebb dolgot megcsinálni, de hogy másként csinálom mindazt, amit teszem. Nem frusztráltan, hanem valahogy mélyebben, valahogy közelebb hozzá. Úgyhogy ilyen módon a lelki gyakorlat ez egy fontos dolog, meg vannak ilyen mindennapokban végezhető lelki gyakorlatok, jön a nagybőjt, és hát mindenkit bombáznak minden ilyen lehetőséggel. És ezek nagyon jók, meg a nagybőjti lelki gyakorlatok is. És azt hiszem, hogy hát évente egy-két ilyen alkalomra elmenni, az semmiképp se túlzás.
1: Elég nagy zajban élünk, és felmerült bennem a kérdés, hogy sokszor mondjuk azt, hogy nem halljuk Isten szavát, és hogy vajon, tehát ez mennyiben a mi hibánk, vagy hogy meg tudjuk-e akadályozni azt azzal az életvitellel, amit folytatunk, hogy Isten szólni tudjon hozzánk, vagy ő valamilyen úton, de utat talál majd hozzánk.
0: Ha az Istennek a hangját, vagy a közelségét nem tapasztalom, vagy nem érzékelem, az egyrészt múlhat rajtam is. Mert lehet, hogy nagyon rossz imaidőket választok. Este 11-kor hanyatt dőlök az ágyamba, jól betakarózom, és nekiállok imádkozni. Hát gyanítom, hogy a többségünk nem ezekben az imádságokban kapja meg a legnagyobb ajándékokat, vagy hát ki tudja, jó dolog akár imádkozni elalvás előtt, tehát nem ezt mondom, csak a legminőségibb idő, amit neki fönntartunk, ne ez legyen. Szóval hogy lehet, hogy rosszkor imádkozom, vagy valami baj van azzal, ahogy imádkozom. Lehet, hogy az imámban azért nem hallom az Isten hangját, mert én nem vagyok csöndben. Csak mondom, és nem figyelek az Istenre. Hát a figyelem az sokat segít, meg persze a nagy lelkűség, ha adok időt az Istennek. Az is lehet, hogy az életem az mondjuk nem jó irányba tart. Tehát, hogy az imádságban szeretnék vele találkozni, de amúgy az ő szavára, amit mond nekem, akár a Szentírásban, akár a személyes ima életemben, arra nemet mondok a tetteimmel. És akkor, hát ebből az következik, hogy előbb-utóbb eltávolodok az Istentől. Lehet, hogy van bennem szándék a visszatérésre, és ezt felfedezem, az nagyszerű, mert az Úr nem csak, hogy visszavár minket, de keres minket, folyton jön utánunk, és zörget olyan békés és szelíd módon, de lehet, hogy mondjuk valamit nekem kell tennem. Meg kell változtatnom az életembe valamit, el kell mennem gyónni. De van, hogy nem rajtam múlik. Van, hogy nem tudom, hogy miért van csend. Van, hogy nem tudom, hogy most mi a helyzet. És ilyen helyzetekben a kitartás segít. Hogyha valakinek, mondjuk nem értem, hogy mit mond egy emberi beszélgetésben, akkor általában visszakérdezek, hogy mondtad mi? És a lelki életben milyen érdekes, hogy sokszor, ha nem hallom az Isten szavát, nem visszakérdezek, hanem kicsit kevesebbet beszélgetek, hogy visszavonulok, akkor most nem érsz rám, Uram. Szóval, hogy ilyenkor fontos, hogy kitartsak az imádságban, és várjam, hogy mi az, amit ő adni akar. Néha egy-egy ilyen csend, valami nagy felismerésnek, valami nagy kegyelemnek az előszere, vagy az, amit előkészíti a mi szívünkben, helyet készít, hogy aztán valamivel megajándékoztasson minket. És jó, hogyha tudok őszinte lenni. Ha meg tudom fogalmazni, hogy Uram, itt ülök már harmadszor, nem történik semmi. Na, hanem erről volt szó. És akkor ez az őszinteség segített, hogy kapcsolatba kerülhessek vele.
1: A nagy rohanásnak azért előbb-utóbb lehet vége az, hogy lelki értelemben is kiégünk. Hogyha már ezt az állapotot tapasztaljuk magunkon, akkor hogy lehet visszatérni, hiszen akkora a kísértés, hogy nem tudom, én csinálok valamit rosszul, ez nem fog működni, tényleg nem hallom Istent már nagyon hosszú idő óta, és ebbe bele lehet így süllyedni. Ilyenkor mi a teendő szerinted?
0: Az jut eszem, hogy Basi Balázs atyával találkoztunk Széchenyben most egy hétvégét, ott voltunk hivatáskeresőkkel, és pont mondta, hogy hát mostanában mindenki kiég, és hát oké, persze, de hogy azért jó lenne, ha előtte égnénk. És hogy nagyon megragadott ebben az, hogy égünk valamilyen, az egy jó dolog. És persze azt mondom, hogy égjünk ki, meg nem lehet négy oldalról égetni egy gyertyát, meg hasonlók, de hogy az, hogyha van bennünk lelkesedés, meg tűz, meg égünk valamiért, ez egy jó dolog. Fontos, hogy ezt ésszel tegyük persze. És ez az imádságban is igaz. Ha van bennünk szomjúság az Istenre, az egy nagyon jó dolog. És hát vannak a világban, gondoltuk itt akár Augsburgban, az imádságházában történtekre, hogy van arra példa, hogy az emberek kvázi értelmetlenül, nagyon sok időzőjelben értelmetlenül sok időt töltenek az Istennel. És hogy mit csinálnak, vagy találkoztunk a Clarissa nővérekkel is, és mondták, hogy hát amikor megkérdezik tőlük, hogy ők mit csinálnak, azt mondják, hogy hát mi csak imádkozunk. De nem mi csak imádkozunk, hanem mi csak imádkozunk. És hogy nem mindegy, hogy ezt hogy közelítjük meg. Szóval, hogy egyrészt, ha égünk az Isten iránt, és szeretnénk vele lenni, hát az nagyszerű, ő is szeretne. És hogy ő nem olyan, mint a tűz, ha túl közel megyek hozzá, akkor megéget. Hanem, hogy túl közel megyek hozzá, és rádöbbenek, hogy még micsoda mélység van, vagy micsoda távolság van még. Kicsit olyan, mint a csóványos túra, hegyére feltúrázni. Hogy minden bukkanó után, főleg a Diósjenő felől megyünk, az ember azt hiszi, hogy most már mindjárt fönn vagyok, és aztán nem, még bőven van onnan föl. Aztán fölmegyünk, és akkor így kinyílik a táj. Szóval, hogy az jó, hogyha az Isten iránt égünk. De hogyha a saját teljesítményünkre nézünk, hogy én hogyan akarok imádkozni, vagy hogy én mit tegyek, én hogy tudnék még többet adni az Istennek, és ha erre túlzottan rágörcsölök, na akkor abba ki lehet égni. Akkor igazából nem is az imádságban égek ki, hanem abban, amit én az imádságért teszem. Mert az imádságot nem én csinálom. Én teret adok az Istennek, helyet adok neki az életembe is, és ő lesz az, aki csodákat tud tenni, meg akar is tenni. Szóval, hogyha nem a saját teljesítményünkre figyelünk, hanem ez mindez egy eszköz arra, hogy találkozzunk, akkor abban úgy nem nagyon lehet kiégni. Ez legalábbis az én tapasztalatom eddig.
1: Éppen egy héttel ezelőtt volt egy ima este 7-7-7 szervezésében, ahol az imáról tartott el tanítást, és ott mondtad, vagy tanácsoltad, hogy érdemes lelki naplót vezetni. Ez is egy jó módja lehet akkor a lelassulásnak.
0: Igen, és annak, hogyha éppen nem érzékem, hogy az Isten hogy van velem, akkor visszatérhetek régebbi találkozásokhoz. Az Isten, ha egy hete azt mondta, hogy a szeme fénye vagyok, és nagyon szeret, egy hét múlva nem fogja azt mondani, hogy de elegem van belőled. Szóval, hogy ezek a találkozások, és azok a válaszok, azok a tapasztalatok, amiket ezekben a találkozásokban szereztem, ezek nagyon fontosak. Ezek tudnak táplálni, erre tudunk építeni. Nem kell évente ugyanazokat a kérdéseket újra végigjárnunk, vagy másként. Szóval nagyon sokat tud segíteni bennünket egy ilyen lelki napló. Arról nem is beszélve, hogy ugyanúgy, mintha kimondom, ha leírom a tapasztalataimat, azok valahogy valóságosabbá válnak. És akkor időről időre vissza lehet nézni egy ilyen lelki naplót, megnézzük, hogy milyen tapasztalataink vannak, hogy mit üzen az Isten, és abból kirajzolódhat egy irány. Vagy segített minket a megkülönböztetésben is, hogy itt azt hittem, hogy az Isten ezt mondja, de igazából csak itt volt egy halvány érzésem, és amúgy meg itt, meg itt, meg itt, meg mintha valami másik irányba vinne, például egy döntési helyzetbe. Akkor utólag ránézve látom, hogy inkább ez az irány. Úgyhogy hát ha valakinek még nincs ilyen lelki naplója, nem kell minden este leírni azt, hogy mit vagy lehet, de nem muszáj. De hogy időről időre, amikor valami fontos tapasztalatot, valami fontos választ kapok az Istentől, azt érdemes leírni, és nagyon sokat tud adni, aztán nagyon érdekes visszaolvasni akár néhány év múlva.
1: Beszéltél már arról, hogy Jézustól mit tanulhatunk így a lelassulás terén, de talán ezt még jobban kifejthetnénk annak fényében, hogy hiszen rá szeretnénk hasonlítani a legjobban, hogy az ő jó Istennel való kapcsolata, a nagyon különleges kapcsolatából mit meríthetünk a saját Isten kapcsolatunkra.
0: Ha lehet így mondani, Jézus valahogy így felfelé nézve él. Tehát, hogy nagyon sok János evangéliumában is vannak gyönyörű példák erre, hogy le is írják az evangelisták, hogy megszólítja az atyát, és például Lázár feltámasztása előtt még az imájában azt is kimondja hangosan, hogy nem azért mondom, tehát, hogy nem a kettőjük viszonya miatt mondja, hanem azok miatt, akik ott vannak körülötte. Jézus úgy él, hogy az atyával egységbe cselekszik, bele egységben. Úgy él, hogy az atyával tölt időt, és utána tesz valamit. Úgy él, hogy miközben tanít, az atyáról tesz tanúságot, és ott van köztük a Szentlélek, aki összeköti őket. Tehát egy végtelen egység van köztük, és mi is meg vagyunk igazából arra hívva, hogy így felfelé nézve éljük az életünket, hogy miközben közlekedünk az utcán, tekintsünk fel, hát nem csak fizikailag fel, vagy nézzünk körül, hogyha zebra van, meg hasonlók, de hogy lélekben tekintsünk fel, hova tartok, hogy van velem az Úr, de tehetjük ezt vizsgázás közben, a munkahelyünkön, az otthonunkban, nem tudom, családapaként, családanyaként, akár altatás közben. Tehát, hogy élhetünk felfelé nézve, újra meg újra tudatosíthatjuk azt, hogy az Isten itt van velünk, mert itt van velünk, és amikor ezt tudatosítjuk, akkor ez segíti azt, hogy kapcsolatba lépjünk vele. Akár fizikailag el is képzelhetjük, hogy ott ül, áll velünk, vagy mellettünk, ott van a szívünkben.
1: A csendre visszatérve, talán most a legnagyobb zajt a közösségi média, meg az ott töltött rengeteg idő teszi, ami most már talán lassacskán ilyen elcsépeltnek fog hangozni, hogy erről beszélünk, hogy jaj, mindenki milyen sokat telefonozik, de közben hiába beszélünk róla, attól még túl sok változást nem minden esetben eszköznünk a saját életünkben. És hogy szerinted ez mennyire látod úgy összességében ebben a rohanó világban a gonosznak a művét, és azt, hogy el akarhat szakítani bennünket az Istentől?
0: Ez az ajhoz mi is hozzáteszünk egy kicsit, akik ezt majd így most hallgatjátok, vagy majd meghallgatjátok. Reméljük ez nem a zajt, hanem a csendet segíti. Azt hiszem, hogy mindannyian találkozunk azzal, hogy a képernyő az kicsit azt csinálja, ami az agyunkban amúgy is zajlik, főleg ezek a, nem tudom, rövid videók meg hasonlók, hogy így, ha sétálok az utcán, akkor is ilyen rövid, néhány másodperces videók zajlanak a fejemben, hogy ez a találkozás, ez a mondat, azon gondolkodom, szóval, hogy kázi az történik ott, ami amúgy is a fejünkben, így nagyon hát ráéreztek ezeknek az alkotói, hogy hogyan lehet ebbe így bevonzani embereket, minket. Azt hiszem, hogy ezeket lehet nagyon jó eszközökként használni. A lényeg az, hogy tudatosan meg ésszel tegyük. Azt hiszem, hogy nekünk annak idején a szemináriumban, de régi szerzetesi hagyományos, azt tanították, hogy jó, hogyha este az Isten csendjébe tudunk beletérni, és este, vagy reggel onnan kezdjük a napunkat. Szóval, hogyha ezt az életrendünk, meg életmódunk engedi, mert a jelenlévők többsége nem szerzetes, vagy pap, szóval, hogyha ezt meg tudjuk tenni, akkor este valamikor észszerű időbe tegyük le a telefont, és ha beállítottuk az ébresztőt, akkor vagy más eszközön állítottunk ébresztőt, utána ne nézzük, hanem engedjük, hogy a belső csendünkbe térjünk vissza. Aztán nyilván egy nagy családba, nekem is van 3 fiú testvérem, szóval, hogy a belső csend az nem biztos, hogy jellemző volt mindig otthon, de hogy mégis egy kicsit segít lelassulni, és hát ezt amúgy mondják, hogy az alvásban is segít bennünket, előtte nem a képernyőt nézzük. És olyan jó lenne, hogyha reggel a szívünk első gondolata az nem a telefonunk lenne, hanem a Jóisten. Vagy először a kávé, és akkor utána a Jóisten közben, mert lehet, hogy sokan a kávéig nem tudnak gondolkodni másról, hogy úgy igazán, de hogy ilyen szempontból például ismerek olyan embert, aki azt mondja, hogy minden este lefekteti a telefonját, és hogy elteszi valahova, ahol az arrébb van. Vagy ha valamit fókuszáltan akarunk csinálni, akkor némítsük, levigyük ki a szobából, nem tudom, tegyük valahova, állítsunk be, nem tudom, korlátokat a telefonunkon, ha az nem elég, akkor kérjünk meg valakit, hogy felügyelje ezeket a korlátokat. Testvérek nagyon beválnak szerintem, mert ők tudnak kegyetlenek is lenni, az szükséges, és akkor kellően szigorúak. Szóval, hogy éljük meg ezeket tudatosan, használjuk jóra, de az ima időnket, meg a saját egészségünket, azt őrizzük.
1: Priorizálni kell, csak hogy ez nem annyira egyszerű, mert például tehát a Jóisten nem ad határidőket, míg a munkahelyünk, meg az egyetem, igen. Tehát hogy kerülhet ilyen, tehát amikor nem is feleslegesen pazaroljuk az időnket, hanem azt jelzik, hogy igen, kötelezettségeink vannak, meg tényleg felelősek vagyunk bizonyos dolgokért, akkor nem, van, amikor nem tud megtörténni az, hogy Isten legyen az első helyen.
0: Igen, nagyon köszönöm, hogy ezt mondod, mert én se gondolom azt, hogy az emberek a telefonozás miatt nem tudnának, vagy a képernyő miatt nem tudnának az Istennel találkozni, és hogy vannak olyan élethelyzetek, amikor lehet, hogy negyed óra csend, az is egy ilyen szürreális ábránnak tűnik, hogy hát majd 3 év múlva, vagy egy hónap múlva. És azért fontos kihasználni azokat az időket, amikor erre van lehetőség, mert később ebből lehet élni. És hogy hiszem, hogy ha tényleg nem rajtam múlik, mert a gyerkőc, mert a vizsgák, mert a munkahelyen, mert a munkahelyek, a gyerkőc és a vizsgák, és nem tudom. Tehát, hogyha ezek miatt én nem tudok naponta fél órát imádkozni, akkor hiszem, hogy azt az 5-10 percet, amit oda tudok adni az Istennek, ő azt is meg fogja tölteni tartalommal. Arról nem is beszélve, ha mondjuk ebben a helyzetben valakit tanul, mert az Istentől ezt a hivatást kapta, vagy megházasodott, és ott van a családja, és velük van, akkor tulajdonképpen ez is a szüntelen imádságnak a része lehet, mert mindaz, amit tesz, az az Isten szeretetére, az ő meghívására adott válasz. Tehát tulajdonképpen egy vizsgára való tanulás is lehet imádság, vagy amit mondjuk még könnyebb imádságként elképzelni, hogyha nem tudom, valaki a kisgyermekével foglalkozik, vagy a házastársával sétál, abban is ott van a jó Isten, ott van az ő szeretete. Sőt, erre a szeretetre adott válaszként élhetjük meg az életünket. Szóval a szüntelen imádság nem csak azt jelenti, hogy tényleg 24 imádkozom, hanem hogy az életemet úgy élem meg, hogy az Isten szeretetére adott válasz.
2: Volt szó prioritásokról. Mit javasolsz, mennyire legyen prioritás a lelki könyvek olvasása? Hogyan járulhat hozzá a lelki életünkhöz? És van-e egy-két olyan könyv, amit javasolná azoknak, akik az ima életüket szeretnék mélyíteni?
0: Köszi a kérdést. Azt hiszem, hogy ezek a könyvek nagyon sokat tudnak nekünk segíteni, és általános szabályt nem is tudnék most így mondani, hogy napi 12,5 perc az az ideális idő, de nyilván nem is erre vonatkozott, azt hiszem, a kérdés. A könyveknél és a könyveken keresztül is tud az Úr szólni, nyilván a Szentíráson keresztül aztán az maga az Úr szava, de hogy egy jó lelki olvasmányon keresztül is, és nagyon sokat tud bennünket segíteni az imádságban. Én mindenkit bíztatnék arra, hogy legyen néhány perce arra, hogy tényleg csendben legyen, mert az az én tapasztalatom, hogy igazán a csendben tud az Úr megszólalni, de hát egy könyvön keresztül is meg tud szólítani, sőt, a legváratlanabb pillanatokban is. És ezek a lelki könyvek sokat tudnak segíteni. Úgyhogy ezeket érdemes olvasni. Hát most néhány ilyen cím jut eszembe, amik nekem sokat segítettek a kármelitáknál, vagy a kármelitáktól a lelki élet lényegéről, azt hiszem, az ima élet lényegéről, ez talán a címe. Nagyon egyszerű címe van, és ilyen nagyon egyszerűen tanít imádkozni, vagy tényleg az imádságháza alapítójától, most hirtelen nem ugrik be a neve, de léci, valaki biztos tudja. Johannes Hartl, köszi. Egy gyors szünet, itt van is, termékbemutató is. Tényleg akár a tűz a szívemben, akár a legfrissebb könyv, amiben 12 imamódot osz meg, az is nagyon jó. A jezsuitáknak is jó lelkiségi könyvék, annak igazából a sarutlan kármelitáktól nagyjából bármit tudok javasolni. Szóval sok jó könyv van, Bernhard Meissertől az imádkozni szomjas vágyakozás. Ezek mind lehetnek jó, de még 1000 jó könyv van. Találjunk olyat, ami nekünk szimpatikus, és hát olvassuk annyit. Van, hogy egy könyvet nagyon nehéz letenni, hát akkor hajrá!
3: Azt hiszem, hogy több kihívás is áll előttünk. Egyrészt az, hogy így a világban a sok zaj között megtaláljuk a csendet, de hogy esetleg tudsz-e azzal kapcsolatban tippet adni, hogyha eljutottunk oda, hogy már nincs a kezünkben a telefon, meg nem tudom, a szomszéd veszekedését halljuk, akkor utána a belső csendet hogyan találjuk meg, és hogyan tudjuk így a to-do listáinkat kiiktatni a fejünkből, amikor éppen imádkozni próbálunk.
0: Úgy, de jó, nagyon köszi. Hát erről nem mondtam semmit, pedig ez a nehezebb szerintem. Kívül csendet találni, hát nem olyan egyszerű, de hogy azért az még csak-csak lehet. De hogy belül, hogy elkezdek imádkozni, és akkor hát először eszembe jutnak teendők. Aztán eszembe jutnak mondjuk konfliktusok, vagy nehéz szituk, sokszor, mondtam, 3 évvel ezelőttről, hogy az milyen kínos volt a bakter. És hogy hát az is előjön, vagy az, hogy na ezt kellett volna mondani a múlt héten neki, és így nem jutott eszembe, de most bezzeg eszembe jut. Szóval, hogy ezekben segít az például, ha van egy, mondjuk, ha mondjuk a teendőim eszembe jutnak, vagy olyan jó ötleteim szoktak lenni ima közben, hogy tényleg van egy cetli mellettünk, meg egy toll, és akkor fölírjuk, ami van, és aztán tudunk az imával foglalkozni, de a belső zajok azok, hát ott vannak, és simán lehet, hogy vannak imádságok, ahol végig szólnak. És más se tudunk csinálni, csak visszatérni. Szalézi Szent Ferenc mondja, hogy ha egész életünkben más sem csinálunk, csak az elkalandozó szívünket visszavisszük az Istennek a jelenlétébe, na, az már egy olyan élet, amit megérte élni. Úgyhogy ha ezt Szalézi Szent Ferenc egy egész életen át csinálhatta, akkor lehet, hogy mi is megtehetjük az imádságunkba, hogy újra meg újra visszatérjünk. Illetve hát Szent Ignácnak van ez a tábortűzes hasonlata, hogy amikor imádkozunk, az olyan, mint amikor leülünk egy tábortűzhöz. És hogyha ha jönnek a gondolatok, meg mindenféle zavaró dolog, akkor megpróbáljuk őket elhesegetni, hogy menjetek, hát itt a tűz, erre figyelek. De azzal, hogy elkezdek hesegetni, rögtön elfordultam a tűztől, és már a zavaró gondolatra figyelek. És nem ezt kell tenni, hanem oda ültetni a tűz köré. És hát aki ült már tábor tűz köré, körül, tudja, hogy hiába ülünk 20-an ott, vagy 40-en, attól még nekem nem lesz kisebb a tűz, amit látok. Csak ők is ott vannak, de ugyanúgy látom a tüzet, ugyanúgy érzékelem a fényét, a melegét. Szóval, hogyha vannak ilyen gondolatok, akkor hát le lehet ültetni, hogy uram, itt van ez a konfliktus, kicsit kínos, de én rád figyelek. Vagy itt van ez az ötlet, tök jó ötlet, fölírtam, de most rád figyelek. És akkor visszatérhetek oda, és amúgy meg, hát ha nem sikerül, vagy ha elrontom, hát semmi. Az semmi se történik. Legközelebb majd összejön.
4: A Café Francesco Podcast 68. adásában Ries Domonkos atyát hallották a lelki élet a rohanásban témában.

0: korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
1: Megújulás. Bábel Balázs érsek atya katekézise következik.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, mai alkalomra a 7. és 10. parancsolatot összevonva vesszük át, hiszen szervesen összetartoznak. A 7. parancsolat így szól a kivonalások könyvébe, hogy ne lopj. A 10. parancsolat szintén a kivonulás könyvéből való, hogy más tulajdonát, se házát, se mezeit, se semmiét másiknak ne kívánd. És hát ezt megerősíti az új szövetség is, a gazdag ifjúval való beszélgetés során Jézus felsorolja a parancsokat, meg mondja, hogy ezt tartsd meg. És hát az apostol igehirdetés is nagyon fontosnak tartotta, hogy a 10 parancsolatot megtartsuk. Talán a kívánsággal kell kezdeni röviden. Az ember lelke mélyén tele van vágyakkal, jó és rossz vágyakkal. Ha nincs kívánsága, akkor már nem él. Azt megfigyelték a koncentrációs táborokban, hogy aki már semmit se kívánt, se szabadulni, se enni, se semmit, az meg is halt. Tehát benne van az ember lelkében a kívánság, mert az embert vágyak vezérlik, mondta Petőfi ennek idején, de nem mindegy, hogy milyen vágyak vezérelnek bennünket, mert ugyanakkor ott van az, hogy az ember lelke feneketlen mélység. Tehát rossz vágyak, rossz kívánságok is vannak bennünk, és ezeket szabályoznunk kell. Tehát nem arról van szó, hogy ne kívánjunk, hanem mit és hogyan kívánjunk. Ezt akarja a 10. illetve a 9. parancsolat is már szabályozni. Most egy olyan világban élünk, ahol mesteri módon föl tudják kelteni az ember vágyakozását. De nem arra, hogy magasabb kultúrára törekedjék, hogy mértékletességre, aztán felebaráti szeretetre, hanem lehúzzák az összes reklám abba az irányba, megy egyrészt a testiség irányába, a 6.-9. parancsolat irányába, illetve még ebbe beletartozik az is, hogy mit fogyasszunk, mit együnk, hát a reklámokban örökké benne van, ezt egye meg, azt igye meg, akkor a szexuális kívánságok fölkeltése, és ugyanakkor benne van a bírvágynak a fölkeltése. Mikor egy karácsony jön, akkor nem azt mondják, hogy lélekbe készülj föl Jézus születésére, hanem karácsonyra ezt és ezt vedd meg, pedig hát ez egy szent ünnep lenne. És az év többi napján mindenütt bennünket ostromolnak a reklámok a megvételre, a megvásárlásra, a bírvágy fölkeltésére, még úgy is, hogy nincs is meg az anyagi fedezete valakinek, de akkor vegyél föl kölcsönt. És hát, ha ez pedig nincs meg, akkor kialakul az emberben az irigység, a kapzsiság. A kapzsiság szelleme akkor is bennünk van, ha valaki mondjuk milliárdos nyilván, mert ha egy milliárdos nem volna kapzsi, akkor nem lenne milliárdos. Viszont az irigység az a szegény emberben is ott lehet. Mindig irigli a másikét. Szent Ágoston mondta annak idején, hogy az a legrosszabb bűn az irigység, mert abban semmi öröm nincsen. Többi bűnökben azért valami öröm van, mindig elköveti az ember, de az irigységben nincs, csak másiknak a tulajdonát kívánja. Talán ezzel le is zárhatnánk, mert ott aztán rétegzi a 10. parancsolatnál, hogy mit ne és hogyan ne kívánjunk, meg ne fúrjuk meg, ne könyököljünk, mondhatna egy mai ember ilyesmit, hogy ő neki kell egy jó állás, kell egy jó fizetés, és akkor mindent megtesz azért, hogy ő azt elnyeresse, mert ő kívánja. Szóval itt van a ne lopjnak a parancsolata, aminek az elhangzásakor gyakorlatilag nincstelen volt a zsidó nép, mert a pusztába kapták meg a 10 parancsolatot, és nem bírtak szinte semmi ingósággal, ingatlannal, még az élelmüket is a manna biztosította, ott pedig még az is megvolt, hogy egy ómernyit kellett szedni szombatra, meg kettőt, tehát hogy ne halmozzák föl azt a természetből adódott adományt, mint ahogy Jézus, amikor a mi atyánkot megfogalmazzak, azt mondja, a mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, hogy az legyen meg, tehát ebbe is egy ilyen mértékletségre való nevelés volt Jézus részéről. Tehát gyakorlatilag semmiük nem volt, viszont gondoltak a kánaáni időkre már ebbe a parancsolatokba, ahol meggazdagodtak az emberek. Mert azt a zsidó nép jól tudta, meg mi is tudjuk a kinyilatkoztatás alapján, hogy a teremtés az mindenkinek a javát akarta szolgálni. Az Isten nem kiválasztott embereket akart e tekintetbe, hanem mindenkinek. A teremtés javai mindenkit megismernek. Éppen ezért a mi katekizmusunk kitér arra, mert ez egy nagy áttekintést ad erről a területről, arra, hogy nekünk a teremtést védeni kell. Nem szabad meglopnunk az utána jövőket. Nem szabad fölélnünk. Hát amit most csinál a mai emberiség ezzel a féktelen háborúival, annyit pusztítanak, hogy szörnyű. De a zöldek hallgatnak, azt mondják, hogy ne tüzeljen szénnel az ember, meg mit tudom én, ilyen káros anyagokkal. Ha az emberiség azzal tüzelt volna, akkor se tett volna akkora kárt, mint most itt a közel-keleti, meg az orosz-ukrán háborúban, ami olaj, meg minden elégett. Ugye? Tehát itt a jövőt éljük föl, és ugyanez vonatkozik a természeterőkre, az őserdőkre, az állatokra, mindenre. Tehát erre is kitér a katekizmusunk, és itt újabban a teremtés védelem is előtérbe került a keresztény erkölcstanban, mert jó lehet ott van a Bibliában, hogy hagysátok uralmatokkal le a földet, de ugyanakkor az is benne van, hogy őrizzétek, védjétek, hogy ennek is meg kell lenni. Na most a Biblia nem ellenzi azt, hogy a különböző társadalmi fejlődés elhozta a magántulajdonnak a lehetőségét és valóságát, hogy van magántulajdon. Ezt nem mondja, hogy ez ne legyen. Mondjuk ott intézkedik is benne, már később, mikor benn vannak a Kánaán földjén, az úgynevezett jóbel évvel, a nagy jubelimei évvel, hogy az úgy a elkonfiskált vagyonokat vissza kell adni. Legalábbis ez volt az eszmény, hogy az 50. évben, amit úgy elvittek, vissza kell adni. Tehát nem engedték meg azt, amit például egy szocializmus, kommunizmus megtett, hogy egyszerűen rátették a kezüket a magán vagyonokra, és kifosztották az embereket. De valamiképpen a kapitalizmus is azt csinálja, csak hogy sok ember szegény, és keveseknek a birtokába kerülnek a nagyon nagy vagyonok. És hát a magántulajdon védelme az engedélyezett. Ugyanakkor mindig benne volt a bibliai gondolkodásban, és főként a középkori gondolkodóknál, Gyakvinói Szent Tamásnál, hogy az ember, az egyéni ember szükséglete az a közvagyont pontossá teszi. Tehát nem lett az, hogy egyeseknek nagy vagyona legyen, még mások éheznek. És a magántulajdon elleni vétkeket azt ugye bűnnek tartjuk, én itt csak fősorolom, hogy benne van a lopás, ami általában titkon történik, a rablás erőszakkal, a sikkasztás, az is valamiképpen titkon történik, de az is a lopás egy formája, a kártevés, a pazarlás, a csalás, a kölcsön meg nem adás, a zsarolás, az orgazdaság, és legújabban a korrupció szó jön elő. Mindig a korrupció, mégpedig úgy, hogy vannak a nagy pályázatok, ott kiírnak ennyi meg ennyi összeget pályázati díjként, és nem mind arra fordítódik, hanem többeknek a zsebébe is kerül a pályázati pénzből, vagy egy fölépített létesítmény, az sokkal többe kerül, mint a valóságos érték, mert a korrupció elviszi. Na most ez a mára megmaradt, szinte majdnem egyedüli bűn. A pedofiliát emlegetik, de a korrupció az azért, mert hát mások kimaradnak belőle, akkor azok úgy érzik, hogy jogos büntetni a korrupt embereket, illetve egy szélsőséges materializmus is benne van. Mert az a fontos nekik, hogy ellopta az enyémet. A materialista szemléletben ez van. Csak föl kell tenni a kérdést, hogyha az emberek a 10 parancsolat többi pontját nem tartják meg, Isten szeretetét, ember szeretetét, igazságot, szüleik szeretetét, akkor miért tartanák meg a 7. parancsolatot? Az összes többit nem tartják meg. Hát miért volna az kivétel? És ebből adódóan az emberek közti viszályoknak egyik legnagyobb okozója a vagyonnal való bánásmód. Mert önmagában a tulajdon az semleges. Csak attól függ, hogy mire is hogyan használjuk föl. De miután megrontja az emberek kapcsolatrendszerét, nem törekednek az igazságosságra, a mértékletességre, a osztó igazságosságra, ebből adódóan a háborúságoknak a kiváltója. Timóteusnak írt a Szentpál, hogy minden baj gyökere a pénztáni sóvárgás. És ha megnézzük, akkor ezek a háborúk, amik vannak itt a jelen világunkban is, végül is anyagi javakért, pénzért harcolnak az emberek. Tehát minden baj gyökere a pénz utáni sóvárgás. És azt is tudni kell, amikor ezeket a 7. parancsolattal kapcsolatos bűnöket vesszük, hogy a mérték itt nagyon fontos. Mert nem mindegy az, hogy valaki egy ceruzát lop el másoktól, vagy milliárdokat. Aztán a szituáció. Mert vannak helyzetek, amikor a lopás nem válik lopássá. Például háborúba éles valaki. És ott van egy raktár. Élelmiszerraktár, hogy ő betörés, nem hal éhen, az nem bűn. Olyan, tehát a szituáció módosítatja. Az is benne van. Aztán, hogy ha valakinek kárt okozunk, ha nem akarattal tettük, akkor erkölcsileg nem bűn, de mégis meg kell téríteni. Tehát nem akartam, de egy súlyos dolog, akkor meg kell téríteni. De akkor az is benne van, hogy vissza kell szolgáltatni. Tehát nem elég az, hogy valaki egy nagy dolgot eltulajdonít, meggyógyni azt le van tudva. Nem. Vissza kell szolgáltatni. Hát ha titkon lopta, akkor titkon szolgáltassa valahogy vissza. Ja, tehát, ha nem akarja úgy, tehát ez is benne van. Mi egy nagyon érdekes világban nőtünk föl, ugyanis amikor az államszocializmus elvette az emberektől a meg saját vagyonukat, akkor úgy érezték az emberek, hogy amikor ő a köztulajdonból visszavesz valamit, ő nem követel bűnt, mert a sajátját veszi vissza. És ezért mondták, hogy volt egy latin kifejezés, hogy occulta recompensatio, titkos kiegyenlítés. Elvitték a földemet, nyilván akkor a TS kukoricájából viszek. Elvitték a, mit tudom én, a gyáramat, akkor abból is. Csak hogy annyira megszokták az emberek, hogy azok is, akiktől nem vettek el már semmit, rá szoktak arra, hogy ami a kezünk közért, azt elviszik. És ide jutottunk a szocializmus végére, hogy minden tisztelet a kivételnek, a területen a takarítónő a mosószert lopta, a zirodista a papírt lopta, a másik a műszaki dolgokat, mindenki lopott valamit, mert a köztulajdon való. És amikor ugye Kádárnak mondták, hogy lopnak a munkások a gyárba, megkérdezte, hogy és ez itt marad az országban? Mondták neki, hogy itt. Na hát akkor mindegy, egyik zsebből a másikba került. Ugye, ilyenné vált, megszűnt a magántulajdonnak a tisztelete. A másik véglet aztán az, amiben most mi élünk, mondjuk egy ilyen kapitalista dolog, hogy jókor kell lenni jó helyen, és akkor nagy vagyonokra lehet szert tenni. No, ezt lehetne nagyon sokáig boncolgatni. A katolikus egyház már a kezdetén erről szólt, hiszen Szent Jakab apostol azt mondta, hogy a munkásoknak ki nem fizetett bér égbe kiáltó bűn. Hogy nem fizetik ki a megszolgált bért. Persze akkor, hogyha megvan rá a keret, nem úgy, hogy elvitte a háború, vagy ilyesmi. Tehát ez már a kezdetén ott volt, hogy nem lehet kizsákmányolni az embereket. És erre a gondolatra, hogy az egyháznak a társadalmi tulajdon meg a magántulajdon ügyében meg kell nyilatkoznia, a 19. század során került valójában sor. Ugyanis akkor jött el az a fajta kapitalizmus, ami sok millió ember, tehát tömegeket nincs telenné proletárrá tett, mert ugye proletár annyit jelent, hogy nincs telen, csak a gyereke van neki, a prolesz, abban van, semmi másra nincs, csak a saját gyereke. De az se az övé, mert azt is befogják a munkába. Na most ekkor az egyház akkor elálltott hozzá a társadalmi enciklikákhoz. Mert még a jobbágyoknak is volt valami saját tulajdona, amivel tudtak gazdálkodni. A rabszolgatartó társadalom az nem úgy voltak az egyház részéről, mint egyes ilyen forradalmároknál, hogy lázadjatok föl, ti rabszolgák, föl, ti rabjai fölnek, hanem alakuljon át az ember kapcsolata a munkáltatójával, a rabszolgájával, ott van a Filemon levél, a rabszolgát visszaküldi Pál apostol a gazdájához, azt mondja, megkereszteltem, most már ne úgy bánj vele, mint rabszolgával. Valahogy ezen az úton, módon képzelt el a kereszténység a rabszolgák helyzetének a megoldását, hogy átjárja majd a kovász, a keresztény gazdákat, munkadókat, és a rabszolgát már nem zsákmányolják ki, hanem emberként foglalkoztatják. De 19. században végletessé vált a helyzet, nem véletlen, hogy Marxnak a könyvei olyan nagy hatások voltak munkás tömegekbe. Persze, senki nem olvasta el a tőkét a munkások közül, Rohászka elolvasta, meg le is fordította egy részét, hanem olyan doppergészszerű jelszavakkal forgatták, vagy alakították át a munkásnak, hogy döntsd a tőkét, ne síránkozz. Vedd el, tied, holnapra. Tehát a nagy összefüggéseket nem, csak ilyen jelmondatokba, hogy szerezd meg a vagyont, és ugye így kerülj hatalomra. Na most ekkor adja ki 13. Leó pápa az enciklikáját, a Rerum Novarumot, az új dolgokat. Ebbe annyi minden van, erről már többször szó esett, ez lehetne az ős forrása a társadalmi enciklikáknak a katolikus egyházban, amikor 1890-ban, vagy nem is tudom, valahogy így adta ki pontosan, utána kellene nézni a Rerum Novarumnak, de akkor adta ki még Marx a harmadik kötetét a tőkének. Na és ettől kezdődően a pápák mind visszatértek rá ezekre a gondolatokra, és bővítették. És bővítették a püspöki karok is. Tehát nem csak az volt, hogy a pápák adtak ki enciklikákat, hanem a püspöki karok is adtak ki. És óriási irodalma lett. Lehetne mondani, hogy kisebb könyvtárat megtöltenének ezek a társadalmi tanítással foglalkozó egyházi iratok. És itt lehet csoportosítani azokat az alapelveket, amelyek visszatérők. Mert 13. Leó úgy foglalta össze, hogy először van a közjónak az elve, hogy a társadalomnak a közjót kell szolgálnia. Az egyénnel szemben a közjót kell szolgálnia, de nem kommunista, meg nem ilyen szocialista módon. Aztán a javak egyetemes rendeltetéséről szólt, hogy abból mindenkinek részesülnie kell, mert az Isten által megteremtett világ az minden embernek a tulajdona kell, hogy legyen. Van egy olyan szó, amit lehet, hogy 13. Leó pápa vezetett be, mert a szubszidiaritás így önmagában nem szokott szerepelni más írásokba. Annyit jelent ez a szó, hogy segítség, de valójában azt, hogy minden problémát egy közösségnek a lehető legalacsonyabb szinten kell kezelnie. Mert ez ad életképességet a társadalomnak. A túlságosan központosított társadalom az megbénul. Tehát emlékszünk rá, hogy mindig följebb, ha nem volt elég a helyi pártbizottság, mentek a megyeihez, a megyeit föl, a központi bizottság, ha nem tudtak valamit eldönteni, mert nem merte senki vállalni a felelősséget valamely dologban. Itt pedig arról van szó, hogy azon a szinten kell kezelni, ahol a probléma jelentkezik. Ezért egy falunak, egy gyárközösségnek, vagy másnak meg kell lenni a szuverenitásának, önállóságának. A részvétel elve, hogy mindenki holjon bele a társadalmi életbe. Most kivételesen óriási volt a szavazáson, választáson résztvevőknek a száma, de még sok ember most se vett részt. Tehát mindenki vegye részt, aki jogosult a társadalmi dolgokba való beleszólásba, akkor vegyünk részt benne, hogy aktivizálva legyenek az emberek, hogy minél jobban a közösségnek az érdekeit képviseljen egy-egy döntés. A szolidaritás elve, ez magától értetődő, de itt a pápai enciklikák kitekintenek a nemzeten túlra, holott nagyon fontosnak tartják, hogy legyen a nemzeteknek önállósága, minden nemzet őrizze meg a sajátságait. De nem akarják a nemzeteket megszüntetni. Katolikus egyház egyetem és általános, szót lehet mondani inkább azt, hogy egyszerre egész, de nem akarja a nemzeteket megszüntetni. Azt mondta az Úr Jézus, menjetek el minden néphez. De amikor szolidaritásról van szó, akkor figyelembe kell venni, miután a világ összeszűkült, záródott, azt is, hogyha más népek kerülnek bajba. Itt volt nekünk ugye a Hungary Helps, keresztényeket segítő intézmény, hogy akár Afrikában, akár egy másik helyen segítséget nyújtott a magyar állam a rászorult embereknek. Szolidaritás elve. Aztán a társadalmi élet alapvető értékei, az igazság, szabadság, igazságosság. Hát ezek nagyon fontos és hosszú fejezetek a társadalmi tanításban. Aztán a családról, a munkáról, a gazdálkodásról, munkajogokról, nemzetközi közösségről. Sok mindenről szól a társadalmi tanítás. Benne a püspöki karoknak leosztva az egyházak, nemzeti egyházak, vagy a egy-egy nemzetben lévő társadalmi problémákra figyelemmel. Volt a 30 évvel ezelőtt az igazságosabb és testvériesebb világot, Magyar Püspökkari enciklika, ami abban az időben nagy feltűnést keltett, mert oda figyeltek rá az emberek. Most ennek 30. évfordulójára ismét ír a katolikus püspöki kar egy ilyet, most fogalmazzuk meg, hogy a mai időknek megfelelően mit lehet mondani, vagy mit kell mondani. Azt is mondjuk, hogy ezek az irányelvek nem olyanok, amit úgy lehet megvalósítani, hogy mind a SMS-eket, a szabályzatokat, hogy nézzük, hogy mit mond, és akkor pontosan így úgy kell tenni, és akkor minden rendben lesz, hanem irányelveket ad. Az összes pápai vagy püspöki enciklika. Itt nálam van egy könyv, az egyház társadalmi tanításának a kompendiuma. 2007-ben adták ki, addig megjelent fontos enciklikák vannak benne váltatszerűen. De egy újabb könyvet ki lehetne már adni, hiszen 15. Benedek pápa is megnyilatkozott, Ferenc pápa is sokrétűen megnyilatkozott, és most van éppen megjelenés alatt, vagy már meg is jelent, 14. Leó pápának az enciklikája, a Magnificia Humanitatis. Csodálatos emberiség, ez a címe ennek az enciklikának. Május 15-én jelent meg. Na most vissza tudok következtetni. 13. Leo által kiadott enciklika pontos dátumára, mert hirtelen nem jutott eszembe, a 135. évfordulóra adta ki, tehát 1891-ben jelent meg. És ugye ő is Leo nevet visel, és nagyon érzékeny, 13. Leo pápa a mai felvetett problémákra. Ugyanis a társadalmi kérdésekre adandó válasz a társadalom változásával kell, hogy változzanak. Hiszen megváltozott a világ. Már csak a mi életünkben is. Ugye? Tehát, és a pápa az nyilván, hogy nem egyedül, hanem sok szakembert megkér, de mégis ő jegyzi, amikor ezt a csodálatos

digitális világgal egy realitássá vált. Az enciklika elődjeinek a fontos gondolatait, amit én itt most egy pár szóba említettem, szintén összefoglalja, hiszen minden ilyen társadalmi enciklika a másikra épül, és valami többletet ad hozzá. Ő abból a gondolatból indul ki, hogy az emberi személy méltóságát nagyon fontosnak kell tartani ebben az elszemélytelenített világban, ahol az emberi élet semmivé vált. Tehát fogantatástól a természet és halálig, és a közbelső időben az emberi életnek a méltóságát megadni. Mert azt mondja, pápa, most van egy téves képzet. Azt mondják, hogy a méltóságot tiszteltet ki kell vívni. Hogyan? Szerezzé minél nagyobb befolyást, minél nagyobb tulajdont, akkor lesz elismertséged, méltóságod. A pápa nem. Ettől függetlennek kell lennie. Mindenkinek. A beteg embernek is. A korlátozott embernek is. Egyforma a méltósága, mert Isten képére van teremtve. És ezt kell figyelembe venni, és a társadalmi igazságosságban. Hát jön a mesterséges intelligencia felhasználásával. Azt mondja a pápa, hogy nem összpontosulhat kevesek kezébe. Van egy pár ilyen nagy guru, és kezébe van. Ő táplálja be az adatokat. Mert azt mindannyian tudjuk, hogy a mesterség és intelligencia nem önállóan gondolkodik. Nem talál ki dolgokat, hanem a meglévő ismeretek betáplálását csoportosítja. Na most, hogy mit táplálunk be? Ez már magát az igazságot, az igazságosságot is fontossá teszi. Mert ugye szokták mondani, a fiatalok vélemény buborékban vannak. Van egy társaság, amiben ő megosztja a nézeteit a Facebookon, vagy már az el is avult nekik, a különböző digitális eszvonatkozásokat nézi, és csak azok az infók jutnak el hozzá, amiket ők egymás közt megosztanak. És hogyha ez kevesek kezébe összpontosul, akkor már az emberiség teljesen befolyás alá kerül. Mint hogy egy választás is külső erők által teljesen irányítható lehet. Nem az egyéni emberek döntik el, hanem külső erők, hát azok a fiatalok, akik nézték a digitál okos telefonjukat, kapták mindig az infókat. De egyoldalúan. Na most, hogy ez nem összpontosulhat keveseknek a kezébe, hanem mindenkinek a javát kell szolgálnia. Mert ha nincs egyenlő hozzáférés, az már eleve az igazságtalansághoz vezet. Ugye? Van Magyarországon a párt, amik azt mondja, hogy ők a választásokat azért kisebb számban nyerték meg, mint a többi, mert ők le voltak tiltva a Facebookról. Ugye? De hát a mesterséges intelligenciának csak egy parányi része ez. És a ki kellene egy olyan etikai kódexet fejleszteni, amit nem egy-két ember készít. Mert ő megmondja azt, hogy ez megjelent,

0: lehet, ez nem jelenhet. Ebből adódik az, hogy amikor én a napi szemlét olvasom, az egyházi híreket, abba csak a negatívumok jönnek világi sajtóból. Csak a negatívumok. Semmi jó. Mert rá vannak állítva, hogy keressék, hogy mi a botrányos, mi a visszaélés, és így tovább. Tehát ez egy borzasztó dologgá lehet a technikának ilyenfajta felhasználása. Aztán az ember megőrzése az átalakulásban. Ugye az iskola, mondja a pápa, legyen az igazság keresésének és megszeretésének a helye. Tehát arra neveljük a fiatalokat. Nem véletlen, hogy ezt az a 14. Leó pápa mondja, aki az ágostonos rendnek a tagja, ahol a Szent Ágoston gondolatmenete regulálja, dominál. Hiszen úgy gondolom, hogy a atyák történetében, az egyházatyák történetében, de az egyház történetében is Ágoston volt a nagy igazságkereső. Szóval mások is, persze, Szent Justi, meg Nyumen Biboros, meg sokan mások is, de legjobban talán Ágostont lehetne szentként odaállítani, hogy az igazságot kereste. És ugye mondja is, hogy nyugtalan a mi szívünk, még meg nem nyugszik az Istenben, még az Isten igazságát meg nem találjuk. És hogy iskolának ilyen helyé kell vágnia. Ma azt mondják, hogy az iskolás gyerekkel nem kell lexikális adatokat tanítani, mert egy pillanat alatt megtalál mindent a okostelefonon. De hogyha semmiféle lexikális adat nincs benne, akkor még azt sem tudja, hogy mit és hol keressen. De utána, hogy nem arra kell csupán törekedni, hogy logikus legyen, hogy egy-egy szituációban föltalálja magát, hanem keresse az igazságot. Itt az igazság átnyúlik a transzcendenciába, az Isten igazságába, és hogy ezt meg kell szerettetni, és ilyenkor az emberi személy megmarad személynek. Tehát nem leszünk egy sebzett emberiség. Ugyanis a mesterséges intelligenciával rettentően el lehet tájolni az embereket, egy irányba eltéríteni, hogy mit keressen, mit éljen, és mit tartson fontosnak. Mert az utolsó fejezetében ez az enciklika azt mondja, hatalom kultúrája és a szeretet civilizációja. És a pápa sokadjára beszél arról, hogy a háború és béke kérdése már nem úgy vetődik föl, mint a korábbi időkben. Mert a korábbi időkben még az anyaszentegyház beszélt jogos háborúról. Azt mondja a pápa, ma nem lehet a jogos háborúról beszélni, mert ha minden elpusztul, akkor kinek a joga? Tehát nem szabad belemenni a háborúba, mert ez általános pusztulással jár. És még egy, hogy mondja, a digitalizált világban személytelenné válik a háború. Ez még nagyobb veszély a drónokkal, meg hasonlókkal. Az első háború alatt nagyon sok katona attól szenvedett, hogy ő embert ölt. Azt mondják az akkori leírások, hogy azok az egyszerű katonák szinte belebetegedtek, hogy őnekik egy szuronyharcba, vagy akár lövészárokból egy másik embert agyon kellett lőnie. Úgyhogy, mikor karácsony volt, kiugrottak a lövészárokból, oda mentek és összeölelkeztek. De a tisztek nem engedték őket többet, hogy ne legyen semmi érzelem köztük. Ekkor még volt. Már második világháborúba dobták a bombákat. De most már nem kell repülőbe ülni a pilótának, hanem személytelen gépek mennek, elszemélytelenedik a gyilkosság, nem is tudják az emberek, hogy kiket öltek meg, és ez erkölcstelenné teszi a technikai civilizációt. És azért mondja, hogy le kell fegyverezni a mesterséges intelligenciát. És ez lenne a szeretet civilizációja. A mesterséges intelligenciát véletlenül se használjuk föl a háborúskodásra, de amint látjuk itt a szomszédunkban, milliárdokat ölünk bele, és akkor most mondom, hogy az adófizetők pénzéből, mert ugye erre szoktak odafigyelni az emberek, mire? Hogy drónokat gyártsanak, és egymást pusztítsák. Ez megengedhetetlen. Mert nem csak egymást írtják ki, hanem a jövő nemzedékét is. Éppen ezért a hetedik parancsolat bűne, ne lopj, azt, hogy kitágítjuk, az a jövőnket is érinti, és embertelenné válik által a világ. És ugye Jézus épp az ellenkezőjét tanítja, az anyagiaknak arra való használatát, hogy tudjunk adni. Te ne lopni, hanem adni. Följegyezték az apostolok cselekedetébe, hogy Jézustól tanultuk, hogy nagyobb boldogság adni, mint kapni. Ha más nem, akkor időnket adjuk a másik embernek, és úgy veszük, hogy az idő pénz, akkor önmagunkat megkárosítva adtunk a másik embernek, de ez a lopás ellentétje, ez a jó cselekedet, építő, és ahogy a pápa mondja, a szeretet civilizációját építi. Tehát ezeket nagyon fontos átgondolnunk a hetedik és tizedik parancsolat kapcsán, és arra kell törekedni, hogy e tekintetben az anyagiakkal mindig tiszta kezűen bánjunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Megújulás. Bábel Balázs érsek atyakat hekézisét hallották. Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.

0: a lélek hangja.
1: 5 óra. Mária Rádió Komárom, FM 88,3.
2: Imádkozzunk együtt. A dicsőséges rózsafűzér következik.
3: A dicsőséges rózsafűzért a roma közösségért ajánljuk fel. Adja az Úr, hogy összetartó közösségben támogassák egymást, és éljenek békében tágabb környezetükkel.
4: Dicsőség Jézus Krisztusnak!
5: Dicsőség mindörökké!
4: Az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében.
5: Amen.
4: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
5: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Mi?

0: Tor, amen.
1: Üdvözlégy Isten szülőszöz Mária, molasztal teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a tehennek gyümölcse Jézus, aki igazgassa gondolatainkat.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Isten szülőszöz Mária, malasztal teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki vezérelje szavainkat.
0: Az

0: Amen.
1: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki kormányozza cselekedeteinket.

0: gyermekeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér első titka, aki halottaiból föltámadott. A hét első napján kora hajnalban kimentek a sírhoz, és magukkal vitték az előkészített illatszereket is. A követ a sírtól elhengerítve találták. Amikor belépték, nem találták az Úr Jézus testét. Még magukhoz sem tértek meglepetésükből, amikor ragyogó öltözetben két férfi ült mellettük. Félelmükben földre szegezték tekintetüket, de azok megszólították őket. Mit keresitek az élőt a holtak között? Nincs itt, feltámadt.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Amen.

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból feltámadott.

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hallottaiból feltámadott.
2: Az.

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból feltámadott.

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hallottaiból feltámadott.

0: Koráján, amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból feltámadott.

0: Amen.
1: Üdvözlégy, légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hallottaiból feltámadott.

0: Amen, amen.
1: Üdvözd légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hallottaiból feltámadott.
0: Asszony.

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból feltámadott. Az

0: Jelenemben.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hallottaiból feltámadott.

0: Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból feltámadott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,

0: irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér második titka, aki fölment a mennybe. Jézus szenvedése után sok csalhatatlan jellel bizonyította be az apostoloknak, hogy él. 40 napon át megjelent előttük, s Isten országáról beszélt nekik. Egy alkalommal, amikor együtt voltak, szemük láttára fölemelkedett, és felhő takarta el őt szemük elől. Miközben merően nézték, miként száll az égbe, egyszerre csak két fehér ruhás férfi termett mellettünk. Galileai férfiak, szólították meg őket. Mit álltok itt égre emelt tekintettel? Ez a Jézus, aki közületek fölvétetett a mennybe, úgy jön el ismét, ahogy szemetek láttára a mennybe szállt.
2: Mi atyánk, aki a mennyben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mi?

0: de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.

0: Amen.
1: Üdvözl légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Amen.

0: Isten, amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Az

Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.

Hosszán, amen. Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.

0: lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér harmadik titka, aki nekünk a Szent Lelket elküldte. Jézus így búcsúzott tanítványaitól: ha szerettek engem, megtartjátok parancsaimat. Én pedig kérni fogom az Atyát, és más vigasztalót ad nektek, az igazság lelkét, aki mindörökké veletek marad. A világ nem kaphatja meg őt, mert nem látja és nem ismeri. De ti ismeritek, mert bennetek van és marad. Amikor eljön a vigasztaló, akit az Atyától küldök nektek, az igazság lelke, aki az Atyától származik, tanúságot tesz rólam. Tegyetek tanúságot ti is, hiszen kezdettől velem vagytok.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te miérdnek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.

0: Jánomnen.
1: Üdvös légy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.

0: Jön, amen.
1: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.

0: helyen. Amen.
1: Üdvözlégy Isten, szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te miérnek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.

0: Koráján, amen.
1: Üdvözl légy Isten, szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te miédnek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.

0: Óráján, amen.
1: Üdvözlégy Isten, szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te miérdnek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
2: Amen.

Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te miérnek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.

0: Helyen, amen.
1: Üdvözs légy, Isten szülőszűz Mária, marasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te miédnek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának és

0: titeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér negyedik titka, aki téged szent szűz a mennybe fölvett. Magasztalja lelkem az Urat, és újjongjon szívem özítő Istenemben, hiszen tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát. Lám ezentúl boldognak hirdet minden nemzedék. Mi nagy dolgot művelt velem ő, a hatalmas és a szent.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, halasztalt teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, az mennybe felvett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, halasztalt teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, alasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
0: Asszony.

0: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
1: Az.

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.

Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett. Amen.

0: hatalmadra. A dicsőséges rózsafűzér ötödik titka, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott. Mint virágzó szőlőtől édes illatot árasztok, virágomból pompás, dús gyümölcsterem. Anyja vagyok a szép szeretetnek, az istenfélelemnek, a hitnek és a szent reménynek. Bennem megtaláljátok bőségesen az igaz élet, a helyes életfelfogás kegyelmét. Nálam reménységet nyertek az életre és minden erényre.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasszal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, marasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, légy, Isten szülőszűz Mária, malasszal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.

0: Amen. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszony.

Jaján, amen. Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, marasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.

Istenemen, üdvözz légy, Isten szülőszűz Mária, malasszal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.

Amen, amen. Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.

0: jön, amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztalteljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztalteljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszony.

0: Jön, amen. Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
1: Most

0: csak irgalmadra. Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk!
2: Hálát mondunk neked, mindenható Isten, mindazon jó téteményeidért, melyeket velünk ezen Szent Rózsafüzér elmondására eszközöltél. Úristen, kinek egyszülött fia élete, halála, feltámadása által az örök boldogság jutalmát számunkra megszerezted, hallgass meg a mi alázatos könyörgésünket, és add szent malasztodat, hogy midőne szent titkokat elménkbe forgatjuk, és azon erkölcsöket, melyekre ezek bennünket tanítanak, gyakorolhassuk. Azokban a javakban, melyeket ígérnek, részesülhessünk a mi Urunk Jézus Krisztus által. Igazgass ösvényeinket, erősíts meg a te félelmeddel, őrizd életünket, biztosíts lépteinket, a dicsőséges Isten szülő szűz mindenkor Máriának és minden szentjeidnek imái és könyörgései által. Istennek legméltóbb anyja, boldogságos szűz Mária, fogadd el ezt a szent rózsafüzért, melyet a teljes szent háromság egy Istennek legmélyebb imádásunk áldozatául bemutattunk az egész mennyei seregeknek, de különösen a te dicséretedre és tiszteletedre elimádkoztunk. Ajánd fel azt a te szent fiadnak, Jézus Krisztusnak, az egész katolikus anyaszentegyház javáért, az igaz keresztény hit gyarapodásáért, minden egészségesekért, betegekért, rabokért, kesergőkért, szüleinkért, rokonainkért, a te szolgáidért és szolgálóidért, minden élőkért és megholtakért. Ó Mária, áldj meg minket, városainkat, községeinket, hazánkat, hogy a te pártfogásod által, minden veszedelemtől, éhségtől, mirigy haláltól, földrengéstől, vizáradástól, jégveréstől, tűzveszélytől, háborútól, idegenek betörésétől, mentsek meg minket, az Atya, Fiú és Szentlélek Isten. Esedezél érettünk, hogy egykor veled és a szentekkel, a mennyei hazában boldogul élhessünk, a te isteni szent fiaddal vég nélkül örvendezhessünk. Légy velünk életünkben és halálunk óráján.
3: Amen.
0: Dicsőség Jézus Krisztusnak.
1: Dicsőség mindörökké.
4: A dicsőséges rózsafüzért, a roma közösség összetartásáért, belső és külső békéért ajánlottuk fel.
5: A dicsőséges rózsafűzért imádkoztuk.

0: Rádió. Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
1: Szeptember 7-e. Bizalmunk van az Úrban. Ezt a néhány szót Pál apostolnak a Tesszalonikai hívekhez írt második levelében találjuk a 3. fejezet 4. versében. Bizalmunk van az Úrban. Bizalmunk van az Úrban, mert Isten nem tétlen, hanem folyamatosan munkálkodik. Isten nem tétlen, ezért terjed az Úr igéje. És ebben felhasznál minket is. Ez az ige az örök élet. És itt az örök élet isteni rend igéje ez, ezért az élet igéje. Ez a terjedés, hogy az Úr szava terjed, nem számokban mérhető, hanem áldott jelekben és áldott jelenlétben, amely a számokra is kihathat. Nem azért terjed az ige, hogy az egyháznak nagyobb hatalma legyen, hanem hogy ezt a világot átjárja az Isten szeretete, amitől más lehet az emberi élet. Bizalmunk van az Úrban. Isten tétlen, mert megvédi az ő ügyét minden ellenségétől, minden gonoszságtól. Isten nem tétlen, mert megvédi az ő világát a rossz indulattól, a gyarló emberi érdekektől. A gonosszal ő számol le. A gonosz is az ő hatalma alatt áll. Ezért mi megélhetjük azt a nagy vonalúságot, hogy megbocsátunk, és nem gyanakszunk. Ez a lelkület segíthet leszámolni minden gyanakvással és bizalmatlansággal. Mi mindenkiben a jót kell lássuk, és ezáltal segítjük az illetőt jobbá lenni. Ezt tanította Jézus Krisztus is az ellenségről. Ezt tanítja máshol is az ige. A gonoszt jóval győzd meg. Nem mindenki a hit, nem mindenkié a hit, de mi mindenkire csak reménységgel tekinthetünk. E szent szolgálatra nézve azt az ígéretet kaptuk, hogy megőriz az Úr a gonosztól, nehogy mi kerüljünk a gonosz hatása alá. Isten nem tétlen, mert megtart az ő útján. Álhatatossá tesz. Irányítja a szívünket, azaz értelmi és érzelmi életünket. És Isten nem tétlen, mert megtart az ő útján, és megóv minden kísértéstől. Bizalmunk van az Úrban. Amen.
0: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

Mi vagyunk az agyag, és te a mi formálunk. Kezed alkotásai vagyunk mindannyian. Sion adet, azt mondta Sion, elhagyott engem az Úr, és Uram megfeledkezett rólam. Megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony? Nem könyörül-e méhe magzatán? Még ha lenne is egy közülük, aki megfeledkezik, én nem feledkezek meg róla soha. Jelentős Izaiás proféta írásaiban, hogy Isten atyaságát olyan tulajdonságokkal gazdagítja, melyek leginkább az anyaság jellemzői. Jézus sok alkalommal hirdeti Isten atyaságát az emberek felé, kapcsolódva a számos Ószövetségben található kifejezésekhez. Jézus számára Isten nem csak Izrael istene, az emberek istene, hanem az

0: Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Sokfelé járva gyönyörű virágokat látok a kertekben, és hogyha valaki ellátogat a Mária Rádió honlapjára, akkor ott is talál egy ilyen oldalt, hogy Mária kertje. Ebből a kedves hallgatóink már tudhatják, hogy a Mária Rádió azért gyűjt adományt, mert 18 millió forintos hiány halmozódott föl, ami a működésünket veszélyezteti, és ezért kérjük a kedves hallgatóknak a rendkívüli támogatását, segítségét. A Mária Rádiót mindig is az imádság hallgatók adományai tartják életben. Idén ebben a Mária Rádió honlapján megtalálható oldalon, Mária kertje oldalon különböző színű virágokat is láthatnak, attól függően,

0: hogy milyen szándékra kérnek imádságot, de ettől függetlenül az adományaikat is szeretettel kérjük, annak érdekében, hogy a Mária Rádió tovább működhessen. Köszönöm a figyelmüket.
1: Örömmel tudhatjuk, hogy a Mária Rádió lehetőséget teremt 24 órás ima szándékfogadásra, amely üzenetrögzítőn keresztül valósul meg. Az üzenetrögzítő egész nap fogadja a testvérek hívását, elmondhatják imakéréseiket és hálájukat. Az érkező ima szándékok a nap folyamán bejátszásra kerülhetnek a rádió Ima Lánc című műsorában. Üzenetrögzítőnk száma 061-354-1705. Várjuk tehát imakéréseiket, hálaadásukat a 061-354-1705-ös telefonszámon.

0: pap Tihamér Ferences szerzetes üzenete és imája a papi és szerzetesi hivatásokért.
1: Mindenható Istenünk, hálás vagyok, hogy engem is kiszemeltél, a te munkatársaddá is meghívtál a szolgálatodra, a papi és a szerzetesi élet területén. Nagyon sok ajándékot, nagyon sok kincset kaptam, és nap mint nap tapasztalom, hogy mennyire nem az én emberi képességeimre, sőt, nem is vagyok rá méltó. Hogy Pál apostol a római levélben megfogalmazza, hogy szeretném tenni a jót, és mégis a rosszat teszem, amit nem akarok, de hát a bennem lakó bűn cselekszik, nem pedig én. De az ő végső sóhaja, hogy hála legyen Istennek, aki Jézus Krisztus által megvált és felszabadít. Ezért kérlek, Uram, hogy adj sok fiatal szívébe örömteli felfedezést, hogy te számítasz rájuk, és hívod őket. Adj nagy lelkűséget a szülőknek, a családoknak, hogy merjék és szívesen engedjék gyermeküket az egyházi szolgálatra, akár papi, akár szerzetes életre, és a szerzetes életben nem csak a fiúkat, hanem a lányokat is. És erősíts meg mindannyiunkat, hogy felfedezzük azt a csodálatos kincset, amit ránk bízol, csodálatos lehetőséget az emberek örök sorsának építésében. Ennél nagyobb, kitüntetőbb feladatot nem is adhatsz embernek. Legyen hála neked, és őrizd meg mindannyiunkat. Amen.
0: Pap Tihamér Ferences szerzetes üzenetét és imáját hallott a papi és szerzetesi hivatásokért. A teljes interjút megtekinthetik a Mária Rádió weboldalán és YouTube csatornáján.
2: Hírperce.
3: Hazánkba érkezett első Bartolomaiosz pátriárka. Proximitáté díjat vehetett át Puskás Antal pálos szerzetes. Szeptembertől újraindul a Mária Rádió almádialógus lelki gyakorlata. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. Első Bartolomaiosz, konstantinápolyi egyetemes pátriárka a Fanarion Ortodox Keresztény Dialógus Központ megnyitásának alkalmából pénteken hazánkba érkezett. Az ünnepi eseményre szombaton került sor. A pátriárkát a Liszt-Ferenc repülőtéren Arsenios Kardamakis, Ausztria metropolitája, a magyar állam részéről pedig Orbán Anita miniszterelnök helyettes külügyminiszter fogadta el a Magyar Kurír oldalán. A pátriárka és kísérete elfoglalta szállását a Fanarion központban, majd aznap délután a Budapesten zajló nemzetközi kánonjogi konferencia küldöttségét fogadta. Hivatalos programjai szombaton a központ átadási ünnepségével folytatódtak. A budapesti Múzeum utcai épületben kialakított központ kulcsait 2017. augusztus 20-án adta át a magyar kormány első Bartolomaiosz pátriárkának, aki 2021-ben az intézményben létesülő templom alapkövét is elhelyezte. Proximitáté díj kitüntetést vehetett át Puskás Antal pálos szerzetes Pécsváros napján a helyi Kodály központban tartott városi ünnepség keretében. Az ünnepi eseményen a pálos rendből részt vett Vízi András tartományfőnök és Szent Irmai Tamás tartományfőnöki hivatalvezető is, írta a Magyar Kurír. A kitüntetés átadásakor méltatták az atya lelkipásztori munkáját, kiemelték, szolgálata során különös hangsúlyt fektetett a közösségek megerősítésére, a rászorulók támogatására és a fiatalok emberi erkölcsi útkeresésének segítésére. Példamutatásával hozzájárult Pécs emberi arcának formálásához, amelyben a hit, a kultúra és az egymás iránti felelősség természetes egységet alkot. Nyitottságával, segítőkészségével hidakat épített generációk, csoportok és világnézetek között. A díj Pécsváros egyik legrangosabb elismerése, amit kiemelkedő életművekért ítélnek oda. Szeptembertől ismét várja a Mária Rádió almádialógus lelki gyakorlat sorozata a lelki feltöltődésre vágyókat. A háromnapos programnak szeptember 18-a és 20-a között a Balatonalmádi Ciszterci Rekreációs Központ ad otthont. A szeptemberi lelki gyakorlatot Mohos Gábor püspök vezeti, személyes hivatás a Teremtő munkatársa vagy címmel. Az elmélkedések és kiscsoportos beszélgetések mellett csendesség, lelki beszélgetés, szentségimádás, közös imádság és kirándulás is segíti az elmélyülést. A résztvevők vasárnap a Balatonalmádi Szent Imre templomban szentmisén is részt vesznek. Az almádialógus azoknak szól, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapok zajából, közelebb kerülni Istenhez, és új lendületet kapni hitükben. Jelentkezni a www.mariaradio.hu/almadialógus honlapon lehet. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
2: Híreinket hallották.

0: a lélek hangja.
1: 6 óra.
0: A Mária Rádió Komáromban az FM 88,3 MHz-es frekvencián fogható.
1: Reggeli zsolozsmák. Görög katolikus imádság következik.
2: Áldottam Istenünk öröktől fogva most és mindenkori Istenünk örökké.
3: Amen.
2: Dicsőség néked, Istenünk, dicsőség néked.
3: Amen.

0: dicsbe, te szabadíts meg a gonosztól,
1: mert kérdez ország, a hatalom és a dicsőség, Atya és Fiú és Szent Lélek, most és mindenkor és örökké.
0: Amen. Amen.

0: Gyertek, imádjuk Krisztust, a mi királyunkat és Istenünket, gyertek, boruljunk le és imádjuk magát, Jézus Krisztus, a mi királyunkat, Urunkat és Istenünket.
1: Hallgasd meg szavaimat, Uram, és meg kiáltásomat, figyelj könyörgésem szavára, én királyom és én Istenem, mert hozzád imádkozom, Uram, kora reggel hagyd meg hangomat, reggel eléd állok és nézlek, mert te nem gonoszságot akaró Isten vagy, nem is tartózkodhat nálad gonosztelő, s a te szemed előtt törvényszegőnek nincs maradása, gyűlölöd mindazokat, kik megszegik a törvényt, elveszted mindazokat, kik hazugságot szólnak, a vérengző és álnok férfiút utálja az Úr, én pedig irgalmat bőségéből bemegyek házadba, leborulok szent templomodnál a te félelmedben, Uram, vezess igazságod útján ellenségeim miatt, tedd egyenessé utamat színed előtt, mert nincs igazság szájukban, a szívük terméketlen, nyílt sír az ő torkuk, nyelvüket állapul forgatják, ítéld meg őket, Isten, bukjanak bele terveikbe, töménytelen gonoszságuk miatt űzd el őket, mert megkeserítettek, Uram, téged, és örüljenek mindnyájan, kik benned bíznak, örökké örvendezni fognak, és bennük fogsz lakni, és büszkélkednek veled mindnyájan, kik nevedet szeretik, mert te megáldod az igazat. Uram, jó akaratoddal, mint pajzsal vettél körül minket.
2: Uram, menedékünk lettél nemzedékről nemzedékre, mielőtt a hegyek lettek, vagy a föld és a világ alkottadott volna, öröktől fogva és örökké vagy te, ne térít nyomorúságra az embert, te, ki azt mondottad, térjetek vissza, emberek fiai, mert egy ezrelév a te szemedben, Uram, olyan, mint az eltűnt tegnapinak, mint egy őrállás éjszaka, mint jelentéktelen semmi, úgy tűnnek tovább éveik, reggelre elenyésznek, mint a sajadó növény, mert reggel kibiriddel is elnyészik, estére virágát hullatja, konyaszen elszárad, mert elsorvadtunk haragottól és felindulásoktól megrendültünk, magad elé tetted gonoszságainkat és életünket idejét ország világosságába, mert napjaink mind elmúltak és haragottal elfogytunk, esztendeik, mint a pók hálója hiába teltek el, évei napjai 70 esztendő, jó erőben lehet 80 év, de ez javarít csak fáradtság és fájdalom, mert gyöngeség töltelés megpenyítesz minket, ki ismeri a te haragod erejét, és tűled való félelmében kimérheti meg indulatodat, ismertesd meg velem így a te jobbodat, és azokat, akik bölcsességben és szívükben nevelést kaptak, fordulj hozzánk, Urunk, meddig vársz még, könyörülj szolgáidon, ne tehetünk reggel irgalmat darulunk, vígattunk és örvendeztünk minden napunkon, hadd örvendjünk cserébe a napokért, melyben megaláztál minket, az évekért, melyben bajokat láttunk, és te kincs lesz szolgáidra és alkotásaidra is vezéreld azok fiait, legyen rajtunk, amirunk Istenünk fényessége és kezünk munkáit irányítsd javunkra, kezünk munkáját te irányítsd.
3: Irgalmasságról és ítéletről éneklek neked, Uram, Zsoltárt éneklek, és ügyelek arra, hogy utam szertőtelen legyen. Mikor jössz el hozzám, szívem ártatlanságában jártam házam belsejében, nem tűrtem meg szemem előtt törvénytelenséget, a törvényszegőket gyűlöltem, nem tapaszt hozzám állok szív, nem is ismertem a gonoszt, aki tőlem elfordult, aki fele barátját titkor rágalmazta, azt elűztem, kinek szeme kevés, szíve telhetetlen, azzal nem ettem, a föld hűségeseit szemeltem ki, hogy velem üljenek, aki fedhetetlen úton járt, az szolgálhatott nekem, nem lakhat házamban, aki kevélyen cselekszik, s a hazudozónak szemem előtt nincs megállása. Reggelenként kiítottam a föld minden bűnösét, hogy kipusztítsak az Úr városából minden gonosztevőt.
2: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,

0: Dicsőségnék ed Isten, alleluja, alleluja, alleluja, dicsőségnék ed Isten, Uram irgalmaz, Uram irgalmaz, Uram irgalmaz, dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön örökké, amen. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert irgalma örökké való, ki tudná elmondani az Úr hatalmas tetteit, ki tehetné hallhatóvá minden dicséretét, boldogok, akik megtartják az ő végzését, s akiknek tettei mindenkor igazak, emlékezzél meg rólunk, Urunk, néped iránti jó indulatoddal, látogass meg minket üdvösségeddel, hogy lássuk választottaid jó létét, örvendezzünk néped örömének, és dicsekedjünk örökségeddel, atyáinkkal együtt mi is vétkeztünk, törvényszegést, gonoszságot műveltünk, atyáink Egyiptomban nem értették csodáidat, nem emlékeztek bőséges irgalmadra, lázadoztak, amikor a Vöröstengerben jártak, mégis megmentette őket az ő nevéért, hogy megismertesse hatalmát, ráparancsolt a Vöröstengerre és kiszáradt, átvezette őket a mélységen, mint egy pusztaságon, megszabadította őket gyűlölőik kezéből, kiváltotta őket az ellenség kezéből, a víz elborította üldözőiket, egy sem maradt meg azok közül, akkor hittek az ő igéjének és dicséretét énekelték, de csak hamar elfeledték tetteit, és nem vártak az ő tanácsára, heves kívánságra gerjedtek a pusztában, és megkísértették Istent a sivatagban, ám ő teljesítette kérésüket, és jól lakadt a lelküket. Haragra gerjesztették Mózest a táborban, Áront, az Úr szentjét. Megnyílt a föld, és elnyelte Dátánt, és eltemette Abiron gyülevész népét. Tűz lángolt fel gyülekezetükben, és láng perzselte meg a bűnösöket. Borjut készítettek Hóreben, és imádták a bálványt, és fölcserélték az ő dicsőségét a szénát evő borjú hasonmásával. Elfeledték Istent, aki megmentette őket, aki nagy jeleket művelt Egyiptomban, csodálatos tetteket Kán földjén, félelmetes dolgokat a Vörös tengeren. Megmondta, hogy elpusztította volna őket, ha választotja Mózes, nem állt volna résen színe előtt, hogy elfordítsa haragját, hogy el ne pusztítsa őket. Semmibe vették a kívánatos földet, nem hittek az ő igéjének, zúgolódtak sátraikban, nem hallgattak az Úr szavára, fölemelte kezét ellenük, hogy leterítse őket a pusztában, és hogy ivadékukat a pogányok közé vesse, s elszélessze őket messze földekre, akkor Belfegorhoz szegődtek, és halottaknak szentelt áldozatokat ettek. Tetteikkel bosszantották őt, és megsokasodott a pusztítás körükben. De előállt Finesz, és engesztelés szerzett, és megszűnt a csapás, neki pedig ez megigazulására számított be, nemzedékről nemzedékre mindörökké. Újra megharagították őt az ellentmondás vizénél, és Mózest is bajba sodorták, mert megkeserítették a lelkét, és kétkedve szólt ajkával. Nem írtották ki a pogány nemzeteket, melyekről az Úr szólott nekik, hanem pogányok közé vegyültek, és eltanulták azok műveit, és szolgáltak azok bálványainak, úgyhogy ez vesztükre lett. Feláldozták fiaikat és leányaikat a démonoknak, ártatlan vért ontottak, fiaik és leányaik vérét, Kánaán bálványainak áldozták őket, vérontással gyalázták meg a földet, és bemocskolták cselekedeteik által, gazdetteikkel paráználkodtak. Az Úr haragra gerjedt nép ellen, és megutálta örökségét, ellenségeik kezére adta őket, és gyűlölőik uralkodtak rajtuk, sanyargatták őket ellenségeik, és megaláztatásban volt részük azok kezei alatt. Sokszor megszabadította őket, de ők mégis ingerelték szándékaikkal, és megaláztattak gonoszságaikban.
1: Nyomorúságukban azonban rájuk tekintett az Úr, és meghallgatta könyörgésüket, megemlékezett szövetségéről, bőséges irgalma által megengesztelődött, könyörületre indította irántuk mindazokat, akik fogságban tartották őket. Szabadíts meg minket, Urunk Istenünk, és gyűjts össze minket a pogány nemzetek közül, hogy vallomást tegyünk szent nevednek, és dicsekedhessünk dicséreteddel. Áldott az Úr, Izrael Istene, öröktől fogva mindörökké, és mondja az egész nép, úgy legyen, dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön örökké, amen. Alleluja, alleluja, alleluja, dicsőség néked Isten, alleluja, alleluja, alleluja, dicsőség néked Isten, alleluja, alleluja, alleluja, dicsőség néked Isten. Uram irgalmaz, Uram irgalmaz, Uram irgalmaz, dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön örökké, amen. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert irgalom örökké való. Mondják azok, kiket az Úr megváltott, akiket megmentett az ellenség kezéből, és egybegyűjtött minden tájról, keletről és nyugatról, északról és a tenger felől. Ha tévelyektek a vízszeren pusztában, nem találtak lakott városhoz vezető utat, éheztek és szomjaztak lelkük, elepet bennük, de az Úrhoz kiáltottak szorongatásukban, és kiszabadította őket szükségükből, egyenes útra vezette őket, hogy lakható városba jussanak. Adjanak hálát az Úrnak irgalmáért, és az emberek fiaival művel csodáért, mert megelégítette a sóvárgó lelket, az éhező lelket, eltöltötte javaival. Voltak, akik sötétben a halál árnyékában ültek ínségben és vasra verve, mert ellenszegültek Isten igényének és a fölséges tanását elvetették. Ezért kínlódással alázta meg szívüket, elgyöngültek, mert nem volt segítőjük. De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és kiszabadította őket szükségükből. Sötétből és a halál árnyékából kivezette őket, és bilincseiket szétszaggatta. Adjanak hálát az Úrnak irgalmáért, és az emberek fiaival művel csodáért, mert az érc kapukat széllyel zúzta, és a vazzárakat összetörte. Kiemelte őket gonoszság útjáról, mert törvénytelen tetteik miatt nyomorba jutottak. Lelkük minden eledelt megutált, és a halál kapujhoz közeledtek, de az Úrhoz kiáltottak szorongatásukban, és kiszabadította őket szükségükből. Elküldte igéjét, és meggyógyította őket, kiragadta őket minden romlásukból. Adjanak hálát az Úrnak irgalmáért, és az emberek fiaival művel csodáért. Mutassák be a dicséret áldozatát, és hirdessék tetteit örvendezéssel. S voltak, akik hajókon tengerre szálltak, hogy munkáikat hatalmas vizeken végezzék. Ők is látták az Úr cselekedeteit és csodatetteit a mélységben. Szólt és szélvész támadt, magasra csaptak a hullámok, fölemelkedtek az égig, és leszálltak a mélységbe, lelkük pedig elepett a veszélyekben. Imbolyogtak, kántorogtak, mint a részek, bölcsességük cserben hagyta őket, de az Úrhoz kiáltottak szorongatásukban, és kiszabadította őket szükségükből. Ráparancsolt a viharrasra, szellővé változott, elsitultak a tenger hullámai. Örültek, mikor azok lecsillapultak, elvezette őket a kívánt kikötőbe. Adjanak hálát az Úrnak irgalmáért, és az emberek félvalmivel csodáért. Magasztalják őt a nép gyülekezetében, és a vének tanácsában dicsérjék őt. A folyókat pusztává tette, és a vizek forrásait szomjas földé. A termékeny földet szikessé tette a rajta lakó gonoszsága miatt. A pusztában bővízű tavakat teremtett, és a kiaszott földet vizek forrásává tette. Éhezőket telepített oda, akik lakásul városokat építettek. Bevetették a szántóföldet, és szőlőt ültettek, és ezek termésű gyümölcsöt hoztak. Megáldotta őket, és nagyon elszaporodtak, jó szájukat nem engedte fogyni. Majd újra kevesen lettek, és nyomorogtak szorongatásbaik és fájdalmak miatt. Fejdelmeikre megvetés zúdított, és hagyta őket tévegni úttalan utakon.
2: de a szegény kisegítette az éhségből, és nemzetségüket megszaporította, mint a junyájakat. Meglátták ezt az igazat, és örvendeznek ki a gonoszoknak, pedig elnémul az ajkuk. Ki olyan bölcs, hogy fölfogja ezeket, és megértse az Úr irgalmasságát. Dicsőség az Atyának, és Fiúnak, és Szentléleknek,
0: most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Alleluja, alleluja, alleluja, dicsőség néked, Isten. Alleluja, alleluja, alleluja, dicsőség néked, Isten. Alleluja, alleluja, alleluja, dicsőség néked, Isten. Uram irgalmaz, Uram irgalmaz, Uram irgalmaz. Dicsőség az Atyának, és Fiúnak, és Szentléleknek. Jeszed őrzéből és Dávid ágyékából, Isten leánya Mária születik ma nekünk, így az egész világ örvendés megújul, ég és föld együtt örvendezik, dicsérjétek őt minden nemzetek nemzetségei, Vigad Joákim és Anna diadalt ül föl kiáltván, mert ő asszony szüli az Isten szülőt, a mi életünk táplálóját.
2: Uram irgalmaz, Uram irgalmaz, Uram irgalmaz, Uram irgalmaz, Uram irgalmaz, Uram irgalmaz, Uram irgalmaz, Uram irgalmaz, Uram irgalmaz, Uram irgalmaz,
0: Uram irgalmaz.
2: Most is mindenkor és örökkön örökké. Amen. Minek nevezzünk téged, malasztal teljes, menj nekem, mert fölragyogtattad az igazság napját, paradicsom kertnek, mert az enyészhetetlenség virágát nevelted, szűz nekem, mert szeplőtelen maradtál, tisztaságos anyának, mert a mindenség Istenének fiát hordoztat karodon, imád őt, hogy üdvözítse lelkünket.
1: Lépteimet igazgass beszédet szerint, és ne uralkodjék rajtam semmi igaztalanság, ments meg engem az emberek rágalmaitól, hogy megtarthassam parancsaidat, a te orcádat deríts föl szolgád fölött, és taníts meg engem a te igazságaidra. Teljék meg az én szám dicséreteddel, Uram, hogy énekeljem dicsőségedet, egész nap a te nagy voltodat.
0: Szent Isten, szent erő, szent halhatatlan irgalmaz nekünk. Szent Isten, szent erő, szent halhatatlan irgalmaz nekünk. Szent Isten, szent erő, szent halhatatlan irgalmaz nekünk. Dicsőség az Atyának, és Fiúnak, és Szentléleknek, most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Szent háromság, könyörülj rajtunk, Urunk, tisztíts meg bűneinktől, uralkodó, bocsáss meg vétkezéseinket, szent tekintsd és gyógyíts meg betegségeinket a te nevedért. Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, dicsőség az Atyának, és Fiúnak, és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a

0: kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól,
1: mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön örökké.
0: Amen. Ma szűz az Isten szülő Mária, a mennyei hőlegénynek föltárhatatlan csarnoka, isteni terv szerint magtalanságból megszületik, az ige bölcsője elkészült, hiszen ő már előre isteni ajtónak volt kiszemelve, és a valódi élet anyjának.
1: Uram,

0: Uram irgalmas. Uram irgalmas.
1: Ki minden időben és minden órában a mennyben és a földön imádandó és dicsőítendő vagy, jóságos, hosszan, tűrő és sok irgalmú Istenünk, ki az igazakat szereted, a bűnösökön könyörülsz, ki a jövendő javak ígérete által mindenkit üdvösségre hívsz, magad, Urunk, fogadd el ez órában a mi imáinkat is, jóságod által igazgasd életünket törvényeid megtartására, szenteld meg lelkünket és tisztítsd meg testünket, igazgasd gondolatainkat, tedd bölcsé és józanná értelmünket, s ments meg minket minden aggódástól, bajtól, fájdalomtól és lelki szenvedéstől. Védj körül minket szent angyalaiddal, hogy az ő védelmük mellett megőriztetve és általuk tanítatva a hit egységére és megközelíthetetlen dicsőséged megértésére vezéreltessünk, mert áldott vagy örökkön örökké.
0: Amen. Uram, irgalmas. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Ti a kerubóknál tiszteltebb és a szeráfoknál hasonlíthatatlanul dicsőbb vagy, ki az Istent az igét sérülés nélkül szültet, téged valóságos Isten szülő magasztalunk.
2: Az Úr nevében adj áldást, Atya!
1: Könyörülje rajtunk az Isten, és áldjon meg minket, derítse föl reánk az orcáját, és könyörülje rajtunk.
0: Amen!
1: Krisztus igaz világosság, ki megvilágosítasz mindene világvévő embert, legyen ránk egyedv orcád világosság, hogy meglássuk benne a megközelíthetetlen fényt. Vezéred lépteinket parancsolataid ösvényére, szeplőtelen anyád és összes szenteidnek imájától.
0: Amen.
1: Dicsőség néked, Krisztus Istenünk, a mi reménységünk, dicsőség néked.
0: Dicsőség.

0: áldást, Uram.
1: Krisztus igaz Istenünk, az ő legtisztább anyjának imájától a tiszteletre méltó test nélküli mennyi erőknek oltalma, a szent dicső és mindenek fölött dicséretes apostoloknak, szent Szózon vértanúnak, akinek emlékét ma tiszteljük, minden szentjének esedezései által könyörülje rajtunk, s üdvözítsen minket, mint jóságos és ember szerető.
0: Amen.
1: Szent atyáink imájától, Úr Jézus Krisztus Istenünk, könyörülj rajtunk.
0: Amen.

Laudetur Jesus Christus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes Ajai László. Vasárnapi adásunk témája: interjú Pintér Gábor apostoli nunciussal. Óceánia büszkén őrzi óriási térsége békéjét. Szeptember első hetében Rómában tartózkodott Pintér Gábor érsek, Új-Zéland és Óceánia apostoli nunciusa. A Szentatya szeptember 3-án csütörtökön délelőtt az apostoli parota dolgozó szobájában kiallgatáson fogadta Pintér Gábor érseket, amely találkozóra a vatikáni vezető diplomaták szokásos évenkénti Szent Széki látogatása keretében került sor. Pintér Gábor érsek Új-Zéland, a Cook-szigetek, Fidzsi-szigetek, Kiribati, a Marshall-szigetek, a mikronéziai szövetségi államok, Nauru, Palau, Samoa, Vanuatu,

0: és a tongai királyság apostoli nunciusa, valamint a csendes óceániai térség apostoli küldötte. Most hallgassák meg a Pintér Gábor érsek nunciussal készített interjúnkat. Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Pintér Gábor érsekatyát, Óceán és Új-Zéland apostoli nunciusát, aki a napokban kötelező évi rendes vatikáni látogatását teszi. Érsekatya, mit is jelent ez?
1: Ez annyit jelent, hogy a mi szabályzatunk szerint minden nunciusnak évente legalább egyszer, vagy ha olyan helyzet van, akkor akár kétszer is el kell jönni Rómába, és személyes találkozókat tart az itteni elöljárókkal. Elsősorban magával, a pápával, a Szentatyával van egy 4 szem közti megbeszélés ilyenkor, korlátlan ideig tulajdonképpen, és hát azon kívül az államtitkárság vezetőivel, különböző elöljáróival, azután a dikasztériumok vezetőivel, prefektusok, titkárokkal. Ezeket a folyó ügyeket beszéljük át, ami aktuális, de nem feltétlenül írásban elintézhető. Tehát ilyenkor szükség van arra, hogy beszéljek a háttérről, bizonyos ügyeknek a megítéléséről. Ez akár politikai kérdések, akár egyházi kérdések, személyi ügyek. Tehát nagyon sok minden belefér ebbe. Ez azért kell, hogy az egész ügyintézés sokkal jobban működjön, és ne csak írásban.
0: Mert előtte be kell számolni írásban is a legfontosabb kérdésekről?
1: Természetesen ez folyamat, ez egész éven keresztül folyamatban van, tehát itt nem csak időnként kell jelentéseket küldeni, minden folyamatban lévő ügy folyamatosan zajlik, és akkor kialakulnak a dossziék, és ennek megfelelően folytatjuk a tárgyalásokat. És hát a jelenlegi munkámban ez nagyon szerte ágazó, hiszen 12 ország tartozik hozzám, ez azt jelenti, hogy 12 kormány, 12 politikai valóság, és ezen kívül 23 egyházmegye nagyon különböző háttérrel. Tehát van miről beszélnünk bőségesen.
0: Idefelé jövet a stúdióba, éppen arról beszélgettünk, hogy a legnagyobb komplexitású apostoli nunciatúra éppen a tiédé.
1: Igen, ez így van, valóban a legnagyobb kiterjedésű is, tehát földrajzilag a legnagyobb kiterjedésű, én ezt úgy szoktam mondani, hogy ez egy folyékony kontinens tulajdonképpen, Óceánia a maga szigeteivel. Tehát ilyen szempontból is komplex, hiszen hatalmas utakat kell megtennem. Van olyan sziget, ahova 32 órát kell utaznom repülőgéppel, hogy odaérjek. És aztán a valóság is nagyon különböző. Tehát Új-Zéland, mint egy nyugati jellegű ország, és a szigetek, amik sokkal inkább a benszülött lakosságnak a történelmét viszik magukkal, meg az egyház történelmét is. Tehát nagyon-nagyon sokféle valóság van, és hát ezeket igyekszem folyamatosan átadni, és megismertetni a római hivatalokat ezzel, hiszen kevesen vannak tisztában itt Rómában azzal, hogy mi az ottani valóság.
0: Nem hallani hírekben nehézségekről, különösebb nehézségekről Új-Zéland és Óceánia világában, de összefoglalni, mi az, ami alakul és változik.
1: Hát hál' Istennek olyan hírek nincsenek valóban, ami krízisről szól, ami politikai konfliktusokról, esetleg háborúkról szólna, mert ilyen nincsen szerencsére nagyon régóta Óceániában. És hát ezért ugye ma a média főleg erről szól, ezekről a nehézségekről, feszültségekről, ezt szerencsére kizárhatjuk.
0: De azért ezt a helyi lakosság megbecsüli, hogy viszonylag hosszabb ideje nincsenek helyi háborúk, amíg Európa meg a világ nagy része vérzik.
1: Nagyon megbecsüli, sőt azt mondhatom, hogy nagyon büszkék rá. Tehát Új-Zélandon is, különösen a nép nagyon-nagyon büszke arra, hogy itt gyakorlatilag Új-Zéland területén még soha nem volt háború. Ők voltak már háborúban, ugye az első világháborúban a katonáik részt vettek, és sajnos sokan meghaltak, de Új-Zélandon még háború soha nem zajlott, és erre büszkék, és mindent megtesznek érte, hogy békében legyenek. Az egyik legbékésebb nemzet, mondhatom így. Ez ugyanígy igaz az óceáni szigetekre is. Tehát ők elsősorban békés úton oldanak meg minden nehézséget, ami persze van, és hogy visszatérjek a kérdésedre, persze vannak változások, világpolitikai változások is, mondjuk ennek az egyik legeklatánsabb példája, ami az utóbbi 10-15 évben zajlik. Ugye korábban a csendes óceáni szigetvilág elsősorban az Amerikai Egyesült Államok befolyása alatt volt. Politikailag, gazdaságilag, sőt, hát katonailag is. Ma ez másként van, Kína óriási befolyást szerzett az utóbbi másfél évtizedben, Óceániában is, és ezt ők békésen, konfliktusok nélkül, főleg gazdasági módon igyekeznek elérni ezt a befolyást, de kétségtelen az, hogy van egyfajta rivalizálás az Egyesült Államok és Kína között, hogy kinek van nagyobb befolyása Óceániában. Új-Zéland ebből egy kicsit kimarad.

0: marad, mert Új-Zélandnak azért megvan régóta, tehát egy bő másfél évszázada megvan a maga külpolitikája, ami sokszor hasonlít az ausztrálhoz, azért ők nagyon sokban követik Ausztráliát, sokféle értelemben, és hát van egy hatalmas európai kultúra mögöttük, főleg a brit mentalitás és hagyományok nagyon erősen szerepelnek, tehát ott a változások nem ennyire élesek és hirtelenek, mint ami az óceániai szigeteken történik.
1: A hagyomány kérdése, ugye nagyon távol vannak a nagy világ gócpontjaitól, Ausztrália van még közelebb, de Ausztrália is maga távol van a többi kontinenstől. Tehát tényleg az egész szigetvilág egy nagy szigetnek tekinthető. Mi tartja őket össze, mi az, amitől ők identitást nyernek?
0: Ketté kell vennem megint Új-Zélandot és Óceániát. Tehát Új-Zéland ugye alapvetően egy nagyon kevert társadalom, hiszen eredetileg Új-Zéland területén éltek, bár nem túl régen, ezt hozzá kell tennem, tehát én nem is hívom őket úgymond benszülötteknek, hogy magyarul szoktak mondani, hanem őslakosok, akik gyakorlatilag a 15. században kezdtek el bevándorolni oda a környező szigetekről, a Óceániából. Tehát a 15. századig Új-Zélandon ember nem járt és nem élt soha. Ezért is maradt meg a természet ilyen gyönyörűen, ahogy megvan, mert a 15. századig ott nem volt. Tehát Új-Zéland az utolsó földterület a világon, amit felfedezett a nyugati civilizáció, de előttük már az úgynevezett maori lakosság, ami szintén egy kevert lakosság, nem egy egységes, nem homogén társadalom, hanem ők is a különböző szigetekről érkeztek oda. Jelenleg több mint 72 különböző törzset tartanak számon, akik oda jöttek a környező szigetekről. Tehát ők voltak az őslakosok, és akkor ehhez jött a 19. században, 1820-as években kezdődött el a nyugati megjelenés. Ott először a hollandok kerültek oda, akik felfedezték tulajdonképpen ezt a területet Ausztrália után.
1: A neve is innen van.
0: Innen van maga a név, igen, hiszen maga a Zéland, az egy holland szó, tehát földet jelent gyakorlatilag, új föld az hivatalosan az a fordítása. És a hollandok után jöttek aztán franciák is, és a britek, akik közül nagyon sokan skótok voltak, akik oda érkeztek. Aztán a francia jelenlét az lecsökkent erősen, nem tudták fönntartani a jelenlétüket erősen, viszont a britek igen. Tehát most a mostani társadalmat a brit jelenlét jellegzi meg erősen. Ebből következően tehát van egy nyugati jelenlét az országban, és van egy őslakos jelenlét. Na most ez a kettő egy olyan kulturális egyveleget hozott létre az országban, ami másfél évszázadon keresztül sem tisztult le. Tehát ennek a népnek, akit ma új-zélandi népnek hívunk, nem volt egy saját identitása. Ezt most szeretnék egy kicsit megalapozni és létrehozni olyan módon, hogy a nagyon-nagyon kevert nyugati társadalom, akiket most kiegészít egyébként a mostani szigetekről való beáramlás is, hiszen egy nagyon kontrollált, de folyamatos bevándorlás van az országba. És ezt az egyveleget a maori őslakosoknak a kultúráján és hagyományain keresztül igyekeznek kialakítani egy saját identitást, hogy legyen egy önálló identitása a népnek és az országnak.
1: Azt kérdezem, hogy azért, mert a nyugatról odavándorló főként a brit szigetekről érkező lakosság nem tud identitást adni a sziget egészének, miért jobb inkább az őslakosoknak az identitásához nyúlni?
0: Így van, mert igaz, hogy létszámban ők voltak a legtöbben a 19. században, ma már abszolút nem mondhatjuk azt, hogy ők lennének. Hát igen, így van, akik oda mentek tulajdonképpen, de ez messze nem jelenti azt, hogy ők a saját kultúrájukat rá tudták volna illeszteni a teljes országra és a lakosságra. És ma már semmiképpen nem mondhatjuk azt, hogy ők többségben lennének. Tehát ma, ha megnézzük a mai társadalmat, sokkal többen vannak az utóbbi 20-30 évben bevándorolt ázsiai szigetekről oda került népek, akik jönnek a Fülöp-szigetekről, Indonéziából, Maláziából, Kelet-Timorból, Kínából, Indiából, és így tovább. 27 különböző nemzetet tart számon csak a katolikus egyház, akik az utóbbi két, esetleg három évtizedben érkeztek oda. Tehát rettentően színes a társadalom, és ezért gondolják azt, hogy a maorik, akik a legősibb lakói ennek a szigetnek, hogy rajtuk keresztül próbálnak egy közös identitást.
1: És a maorik milyenek a hit szempontjából?
0: A maorik ma teljes egészében keresztények, tehát a maori őslakosság az egészen hamar a 19. században odaérkezett misszionáriusok által keresztényé vált. Ezt ők azzal magyarázzák, és nagyon érdekes jelenség, hogy igaz, hogy ők távol álltak a hivatalosan kifejezett monoteizmustól, de az egész hitrendszerük az abszolút egy Istenre összpontosult. Tehát a különbség a keresztény gondolkodással szemben az, hogy ők az egyisten hitet alapnak tekintették, de ennek az egyistennek nagyon sokféle megjelenését tartották számon, és nagy tisztelettel voltak, vannak mind a mai napig, főleg a természetben fölfedezett Isten iránt. Tehát a víz, a hegyek, van egy szent hegyük például, ami egy nagyon magas állandóan hóval borított hegy, vagy akár a síkság, akár az óceán, mind ezeket mind ők az Isten megjelenésének tartották, és nagy tisztelettel voltak, de soha nem külön istenekként tekintettek rájuk, hanem volt egy olyan koncepciójuk, ami egy Isten hitet adott. És ezért volt viszonylag könnyű a misszionálásuk, amikor megérkeztek először a skót presbiteriánus misszionáriusok, utána a katolikus misszionáriusok. Az ő számukra nem volt nehéz elmondani azt, hogy mi egy Istent hirdetünk, és ennek az egy Istennek az eljött fiát, stb. Tehát viszonylag gyorsan megtörtént a misszionálásuk, és ma mindenki kereszténynek vallja magát.
1: És a keresztények között a megosztás katolikusok és nem katolikus keresztények között?
0: Ha az össztársadalmat nézzük, akkor nagyjából 1/5 a társadalomnak katolikus, és 4/5 protestáns. Ebben benne vannak anglikánok, presbiteriánusok és más kisebb egyházak. A maorik között sokkal nagyobb az aránya a katolikusoknak, nagyjából duplája, tehát a maorik között közel 40% a katolikusok aránya, és 60% a protestáns.
1: A bevándorlásében hogyan alakul a vallási összetétel változása?
0: Manapság nagyon érdekesen alakul, és egy hatalmas fejlődésben van a katolikus egyház, mert azok, akik jelenleg, ahogy mondtam, a nagyon erősen kontrollált bevándorlás által oda kerülnek, ezeknek nagy része katolikus. Elsősorban persze munkavállalás miatt kerülnek oda, hiszen jó fizetéseket kapnak, aztán vannak, akik persze tanulás miatt kerülnek oda, de nagyon sokan közülük katolikusok, ezért a katolikus egyház egy nagy fejlődésen megy át, és nagyon megfiatalodott az utóbbi 2-3 évtizedben, mert ugye a helyi katolikusok ott is előregettek, mint ahogy ez a nyugati társadalmakban jellemző, viszont náluk nagyon-nagyon sok a fiatal, és akármelyik plébániára megyek, és hát persze ismerem a statisztikákat, túlnyomó többségben vannak a fiatal korúak, családokkal, és hát ahogy mondtam, nagyon sok országból érkeznek oda.
1: Az egyház kellőképpen tud figyelni az új érkezőkre, a vendégmunkásokra?
0: Hát nézd, hogy kellőképpen, ez soha nem mondhatjuk, hogy ez elég lenne, de nagyon ezen vannak és igyekeznek, tehát külön pasztorációs csoportokat és centrumokat hoznak létre a számukra. Ugye egyrésztről az ő integrálásuk nem annyira nehéz, hiszen mindenki beszél angolul. Ez egyfajta összekötő kapocs, és ők részt vesznek ugye az egyház életében ezáltal. Ugyanakkor a legtöbben igyekeznek megtartani a hagyományai a saját nyelvükön is, ezért igénylik azt, hogy legyen valami olyan pasztorációs lehetőség, ahol az ő nyelvüket beszélő pap vagy nővér esetleg részt vesz, és ezért jönnek, hívnak a püspökök ezekből az országokból papokat szintén.
1: Legfontosabb nyelvű csoportok?
0: Hát a legfontosabb nyilván a Fülöp-szigetekiek, tehát ők vannak a legtöbben a katolikusok között, és ők már sokkal régebben is elkezdtek jönni. Nagyon érdekes az indonéziaiak, tehát rengeteg indonéz katolikus van, azt mondhatnám, hogy talán ők a másodikak, és hát ezen kívül, tehát nehéz arányokat mondani, de nagyon sokan jönnek Kínából, ahogy mondtam, Szingapúriak, Maláziából, tehát, és hát Vietnám, igen, jó, hogy említett, tehát Vietnámból nagyon sokan érkeznek. Ugye Vietnám nagyon érdekes jelenség, mert egyike azoknak a kevés országoknak, ahol a hivatások száma is rettentően emelkedik. A papi hivatások, szerzetesi hivatások rengetegen vannak, maga a katolikus egyház is, tehát a létszámban nagyon emelkedő, és nagyon sok hivatást adnak, olyannyira, hogy így mondjam, exportálni is tudnak, úgyhogy például Új-Zélandon is van egy jó pár szeminarista, kis pap, akik Vietnámból jönnek, és utána ott fognak maradni Új-Zélandon.
1: Ez Új-Zéland, és akkor most forduljunk a szigetvilág felé. Milyen ott a vallási helyzet? Az identitás kérdése.
0: Igen. Hát náluk először is az identitás nagyon erős. Tehát ellentétben Új-Zélanddal minden egyes szigetnek, amik manapság mind önálló ország is gyakorlatilag, ugye kicsi országok, de önállóak, nekik nagyon erős az identitásuk. Tehát nekik nincsen identitás problémájuk egyáltalán. Ebben benne van a helyi kultúra, a helyi hagyományok, és a helyi egyház borzasztóan fontos szerepet játszik. Ha most röviden kéne válaszolni, amit mondasz, hát a vallási helyzet az, hogy nagyon-nagyon-nagyon pozitív és erős. Tehát a szigeteken az emberek számára a hit és a vallásosság, ez nem kérdés. Ez nem egy, nem egy, nem egy tárgyalandó téma, mert ez alapvetően ott van a társadalomban. Tehát minden szinten, kezdve az államelnöktől az óvodás gyerekig, az abszolút jelen van, hogy minden elnöktől az óvodás gyerekig, az abszolút jelen van, hogy mindenki hívő,

0: Tehát az ő számukra ez nem kérdés. Ami számukra a probléma inkább az, ott az elvándorlás. Tehát nagyon sokan ugye ezekről a szigetekről, hiszen ezek nagy részben szegények, jóval szegényebbek, mint mondjuk Új-Zéland, Ausztrália, stb. Meg bizonyos szigetek erősen kötődnek az Egyesült Államokhoz, az északi szigetek és több szigetről szabadon települhetnek át az Egyesült Államokba, tehát rengetegen elvándorolnak, ezért a létszám, az ország lakosságának a létszám és a katolikus egyháznak a létszáma ezáltal csökken, de annyira nem tragikus, hogy itt most alul lenne, hogy kiürülnek a szigetek, de minden esetre van egy ilyen tendencia. Ellentétben Új-Zélanddal, ahova bevándorolnak, innen meg kivándorolnak az emberek.
1: A nagy kérdések után egészen személyes. Milyen a klíma ott és milyen a koszt? Hogyan bírja ki egy magyar gyomor, meg egy magyar lélek azt a távoli világot?
0: Hát az az igazság, hogy én már olyan régen dolgozom szerte a világban és a diplomáciában, én hozzászoktam ahhoz, hogy mindenféle klímát elviselek, a nagyon hideget is, ugye voltam Skandináviában, Belarusban, ahol nagyon hidegek vannak, és voltam trópusi országokban, mint Haiti, vagy Fülöp-szigetek, vagy Honduras, tehát mindenféle klímában voltam. Hát itt gyakorlatilag hetente váltom a klímát, hiszen a szigetek nagy része az trópusi éghajlatú, szubtrópusi, trópusi, maga Új-Zéland az hát egyfajta kontinentálisnak mondott éghajlat, de ennél sokkal bonyolultabb, hiszen az óceán óriási befolyása van, meg az Antarktisznak a befolyása nagyon nagy Új-Zéland klímájára, tehát mindenféle időjárásunk van, és sokszor egy napon belül négyszer-ötször megváltozik, de minden esetre hála Istennek nincsen vele gondom, hozzászoktam már. Az ételekre ugyanezt mondhatom, tehát nyilván mikor otthon vagyok, akkor szívesen eszem a hagyományos magyar ételeket, de hát kénytelen voltam megszokni, hogy enélkül is azért meg lehet lenni.
1: És a Katya, hálásan köszönöm ezt a roppant érdekes beszámolót, és a hívekkel együtt ígérem, hogy imádkozunk, hogy Isten tartson meg téged ebben a szolgálatodban, ugyanilyen derűvel, lelkülettel és jó gyomorral is. Isten áldjon!
0: Nagyon köszönöm!
1: A Pintér Gábor apostoli nuncióssal készített stúdió beszélgetésünket hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunk véget ért. Figyelmüket köszöni a mai adás szerkesztője, Vértesai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: programajánló következik.
1: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária. Darántokút Alsó-Szentivára, a Fatimai Szűzanya első magyarországi kegyhelyére. A programszervező a Mária út közhasznú egyesület. A Darántokút időpontjai szeptember 13-a vasárnap és október 13-a kedd. Regisztrálni nem szükséges. Gyülekező reggel 6 óra 50 perckor a Hardi templomnál. Indulás 7 óra 10 perckor. A táv

0: 8 kilométer, tehát oda-vissza körülbelül 16 kilométer. Érkezés a zarándok helyre körülbelül 9 óra 30 perckor. Ünnepi szabadtéri szentmise 10 órakor, az Alsó Szent Iváni Szűz Mária Szeplőtelen Szíve kegytemplom és templom kertjében. Az ünnepi szentmisét bemutatja Fülöp Ernő esperes kanonok címzetes apát irodaigazgató Kalocsa belváros plébánosa. A szabadtéri mise és ünnepi körmenet után szentségimádás lesz. A gyalogos zarándoklatunk célja most is a lelki feltöltődés, hálaadás és köszönetnyilvánítás. Éljük át ismét a zarándoklat örömét. Szeptember 19-én jubileumi családi nap keretében emlékeznek meg a Váci Egyházmegye 1000 éves fennállásáról. Gyerekprogramok, koncertek, interaktív kiállítás a könyvtárban. Püspökök egymás között. Bér Miklós és Marton Zsolt beszélgetését hallgathatják meg az érdeklődők. Együtt építjük címmel Magyarországon egyedülálló történelmi színpadi játékban 30 plébániai közösség 500 szereplőjével tekintik át az 1000 év történetét. Író, rendező Meskó Zsolt. Minden program ingyenes. Részletek az együttépítjük.hu oldalon olvashatóak. Szeretettel várják az ide látogatókat. A tanév legközelebbi alkalmán szeptember 11-én találkoznak az Emmanuel közösség által létrehozott AVE szolgálat szervezésében az egyedülállók Óbudán, a Budapest Kórház utca 37 szám alatt található Szent József házban. Mindenkit várnak, akinek az életén nyomot hagyott a válás, függetlenül attól, hogy mikor maradt egyedül, vagy hogy részt vette korábban AVE kurzuson. Az este programja változó, dicsőítés, gondolatébresztő előadás, tanúságtétel, kiscsoportos beszélgetés, agapé, stb. 19 órakor kezdenek, és körülbelül 21 óra 30-ig tart a program. Az agapéhoz mindenki hozzájárulását szívesen fogadják.
1: Programajánlót hallottak.
2: Hírpercek.
3: Rossi Vitáté díjat vehetett át Puskás Antal pálos szerzetes. Szeptembertől újraindul a Mária Rádió Almá Dialógus lelki gyakorlata. Aki évadba lép, a Pécsi Egyházmegyei Férfi Találkozó. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. Rossi Vitáté díj kitüntetést vehetett át Puskás Antal pálos szerzetes Pécs város napján a helyi Kodály központban tartott városi ünnepség keretében. Az ünnepi eseményen a pálos rendből részt vett Vízi András tartományfőnök és Szent Irmai Tamás tartományfőnöki hivatalvezető is, írta a Magyar Kurír. A kitüntetés átadásakor méltatták az atya lelkipásztori munkáját. Kiemelték, szolgálata során különös hangsúlyt fektetett a közösségek megerősítésére, a rászorulók támogatására és a fiatalok emberi erkölcsi útkeresésének segítésére. Példamutatásával hozzájárult Pécs emberi arcának formálásához, amelyben a hit, a kultúra és az egymás iránti felelősség természetes egységet alkot. Nyitottságával, segítőkészségével hidakat épített generációk, csoportok és világnézetek között. A díj Pécs város egyik legrangosabb elismerése, amit kiemelkedő életművekért ítélnek oda. Szeptembertől ismét várja a Mária Rádió Almá Dialógus lelki gyakorlat sorozata a lelki feltöltődésre vágyókat. A háromnapos programnak szeptember 18-a és 20-a között a Balatonalmádi Ciszterci Rekreációs Központ ad otthont. A szeptemberi lelki gyakorlatot Mohos Gábor püspök vezeti, személyes hivatás, a Teremtő munkatársa vagy címmel. Az elmélkedések és kiscsoportos beszélgetések mellett csendesség, lelki beszélgetés, szentségimádás, közös imádság és kirándulás is segíti az elmélyülést. A résztvevők vasárnap a balatonalmádi Szent Imre templomban szentmisén is részt vesznek. Az almádialógus azoknak szól, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapok zajából, közelebb kerülni Istenhez, és új lendületet kapni hitükben. Jelentkezni a www.mariaradio.hu/almadialógus honlapon lehet. Hatodik évadba lép a Pécsi Egyházmegyei Férfi Találkozó. A Felföldi László megyés püspök által 2021-ben életre hívott kezdeményezés. Az eddigi hagyományokat követve idén is 4 kiemelt témakört jár körbe. A pénteken induló sorozatnak az egyházmegye 9 települése ad otthont. Az idei struktúra egy rendhagyó újdonságot is tartogat a második témasorozatra, amely november 20-án Pécsen lesz, kizárólag nőket várnak, tájékoztat a Pécsi Egyházmegye. A férfi találkozók középpontjában továbbra is a férfi lét sors kérdései állnak, az idei tematika azonban a családi egység és a női lélek mélységeivel is foglalkozik. A szervezők terve, hogy a családot összetartó női szerepeket, valamint a női lélek nehézségeit a férfiak és a nők szemszögéből is megvilágítsák. Cél az, hogy a hallottakat a résztvevők később otthon, családi körben vitassák meg. Az időpontok és a helyszínek listája az Egyházmegye honlapján olvasható. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
2: Híreinket hallották.

0: Rádió.
1: 7 óra.
2: Mária Rádió, Pilis Csaba, FM 104,2.
3: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

Dr. Pap Lajos szívsebész gondolatait hallják. Az én kedves evangélistám János, és gyönyörűen fogalmazza meg János a szeretet parancsot. Szeressétek egymást, ahogy én szerettelek benneteket, úgy szeressétek egymást. Az emberi reakciók a ne tedd, ne lopj, ne hazudj, ne, ez ellenkezés vált ki. Szeresd fele barátodat, mint te magadat. Szeresd az Istent. Ha szereted, akkor nem káromlod, akkor nem szidod. Ha szereted az embertársadat, nem lopod meg, nem teszel hamis tanúságot, nem gyilkolod meg. A szeretet parancs egy szóba összefoglalja az emberi lét legfontosabb tételét, mert önmagunkat is szeretni rendeljük. Nagyon régóta ez az idézet életem meghatározója, tehát én nem választottam, aztán ő választott engem. Mindenkinek át kell esni a saját keresztútján. Az én élettapasztalatomat tudom mondani, hogy minden harcom, ami az igazságért történt, és az igazságot helyeztem oda argumentumnak, én győztem, de elvesztettem a csatát. Amióta a szeretet lépett az igazság elé, azóta sok csatát elvesztettem, de a háborút megnyertem. Mert a lelki békémet, a teremtővel való kapcsolatomat egyszer és mindenkorra tisztáztam. Nekem nincs. Én boldog ember vagyok. Tehát a testi fájdalmak, a lelki gyötrődések, a szellemi problémák tille könnyűen oldódnak meg. Mert tudom, hogy a teremtő vár rám odafönn, és hogyha az ő törvényei szerint élek, akkor üdvözülni fogok. Életemben a legnagyobb törések útirány változtatást jelentettek. A teremtő nyilván előtte is figyelmeztetett, de nem figyeltem arra, hanem amikor a nagy baj bekövetkezett, akkor rádöbbentem, hogy változtatni kell, és így minden alkalommal azt tapasztaltam, hogy a Jóisten nagyon kegyes volt hozzám, mert ha finoman nem, akkor a durvább figyelmeztetést odafigyelt.

0: Dr. Paplajos szívsebész gondolatait hallották. A felvételt az MTVA megbízásából a Mária Rádió készítette.
1: Ez a nap. Önök a Mária Rádió színes, aktuális, görögkatolikus műsorát hallják.
2: Dicsőség Jézus Krisztusnak! Dicsőség mindörökké! Krisztusban szeretett testvérek, e heti evangéliumi elmélkedésünk Márk evangéliumának 7. fejezete, 14. és 15. vers szakasza alapján történik. Abban az időben Jézus magához szólította a népet e szavakkal. Hallgassatok rá mindnyájan és értsétek meg! Nincs semmi, ami kívülről jutva be az emberbe, tisztátalanná tehetné, hanem ami belőle kijön, azt teszi tisztátalanná az embert. Akinek van füle a hallásra, hallja meg. Nagyon sokan a környezetre, a külső tényezőkre fogják mindazt a rosszaságot, ami velük kapcsolatban, illetve az ő cselekedeteik által történik. Mert a másik ember is rossz volt velem, rosszakat mondott rólam, és még folytathatnánk a sort. Az Úr Jézus az imént elhangzott tanításában azonban egyértelművé teszi, hogy nem a külső dolgok teszik tisztátalanná az embert, hanem az, ami belülről jön. Ugye más helyen így halljuk, a szív bőségéből szól a száj. Tehát, hogyha szeretettel van telve az a szív, akkor a belőle jövő gondolatok és szavak is szeretettel lesznek átitatva. De ha nem az alapján beszél az ember, hanem mondjuk pont az ellentetje, a szeretetlenség alapján, akkor bizony a bűnnek a cselekedetei és szavai azok, amelyek elhagyják az embernek a szívét. Pontosan erről beszél az Úr Jézus. És ezért nem a külső tényezőket kell nézni, mert rengeteg kísértés, rengeteg negatív dolog, rengeteg személyeskedés és bűnös kifejezés éri az embert. Nem ezek a lényegesek, hanem az, hogy az ember a szívében meg tud-e maradni Isten mellett. Meg tud-e erősödni a szeretetben. Ez a legfontosabb. Erre hívja fel tehát a figyelmünket az Úr Jézus, és bizony vizsgáljuk meg a saját életünket is, hogy mi a kísértések idején, a külső támadások, bűnök idején tudunk-e megmaradni Krisztus mellett. Tudunk-e a szeretet bőségéből szólni a mi szívünkből? Amen.

0: Dicsőség Jézus Krisztusnak.
1: Dicsőség mindörökké.
0: Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Itt szeptember 7-én, már jó benne vagyunk a őszi első hónapban, amikor görögkatolikus napindítóval köszöntjük a kedves hallgatókat. Egy új hang van itt a stúdióban velem.
1: Tamás László vagyok. Nagyon szépen köszönöm Érsebetyának a kedves meghívást. Nagy szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat.
0: Én pedig Fülöp atya vagyok, aki ezt a reggeli morgós hangot már hoz, megszokhatták minden hónap első hétfőjén, többnyire akkor szoktam itt lenni. Mielőtt a beszélgetésbe belelendülnénk, többnyire majd az ikonokról lesz majd szó, és az is kiderül, hogy miért éppen most az ikonokról beszélünk, holott különösebben az ikonok tiszteletének ünnepe most nincs terítéken a görögkatolikus egyházunkban. Viszont, ha már a liturgikus rendet említettem, mai napon Isten szülő születésének előünnepe van. Holnap szeptember 8-a van. Ehhez kötődően Mária Púcson, kötődően említem, hogy Mária Púcson a kisasszonynapi búcsú, az most lesz majd a hétvégén, már, és illetve az két hét múlva lesz majd.
1: 12. és 13.
0: Igen, most hétvégén, mindig az ünnep utáni hétvégén. Na és hát Laci ezt jól tudja, mert ő Mária Púcsról származik. Laci, egy pár szót mesélj magadról a kedves hallgatóknak, hogy hadd hallják, hogy ki van-e mögött a szép bariton mögött.
1: Köszönöm szépen a szót, Érsekatya. Mint már említette, én Mária Púcson nőttem föl.
0: Hadd említsem még azt meg, hogy Laci kisgyerekkora óta minisztráns volt, és nem csak, hogy minisztrált, hanem nagyon szépen már nem tudom, 11-néhány éves korodtól már kántorizálni is beálltál, igaz? Mikor, hány éves volt, amikor
1: 13
0: éves korodtól kezdve már kántorizáltál ott a Pócsi templomban, úgyhogy ott felfigyeltünk rá, hogy fiúból vagy kántor lesz, vagy pap lesz, és hát valószínű pap lesz, mert most már. Na, de ne szaladjunk előre, Laci. Magadról egy picit mesélj a hallgatóknak.
1: Ugye egy nagyon hál' Istennek szerető és görögkatolikus családban nőhettem fel Mária Púcson, amelyet áthatott az a nagyszülői igazi pócsi mentalitás, amit én is akárhol kerülök a világban. Én azt nagy szeretettel osztom tovább. Ez a pócsi mentalitás egy ilyen jókedvű, szeretetteljes magatartást hoz magával, amit a nagyszüleim és a szüleim is ugyanígy magukénak tudhatnak. Ugye én ott nőttem föl, ahogy már Érsekatya említette, gyerekkoromtól fogva az oltár körül kezdtem el szolgálni. Van egy érdekes kis történet.
0: Na, én mesélde.
1: Édesapám mindig, mint még gyerek, természetesen, mint aki még fél és retteg a világtól, ahogy ott álltam az oltár körül, fogalmam sem volt, hogy mikor kell csengetni, vagy ugye akkor még esetleg, ha a csengőt használtunk a liturgia folyamán, akkor én ott ült a szentélybe, és mindig mutatta nekem.
0: Ő ismert volt már a szentélybe,
1: hát igen,
0: ez édesapád is így a templomhoz közeli férfi ember volt.
1: Akkor mindig mutatta, mennyit kell csengetni, én pedig annyit csengettem, amennyit mutatott nekem. És ilyen különleges szóval élve kegyelemnek érzem azt, valóban ajándék, ha valaki Mária Púcson nőhet föl, hiszen nem csak búcsújáró hely, hanem azoknak a csodáknak, amikről ugye talán nem szemtanúi lehetünk, nem mindig, vagy nem azoknak a csodáknak, amiről híres Mária Púcs, de a mindennapi kisebb csodáknak az életünkbe vetett energiája, és ez ami áthatja az ott élőknek a szívét, az valóban egy csodás dolog.
0: Igen, úgy mondod ezt, belegondolok, hogy milyen különleges, hogy te a csodák helyén nőttél föl.
1: Igen, így belegondolva az én életembe is azért sok-sok csoda történt, már csak ez is, hogy ott nőhettem föl. És hála Istennek, hogy lehetőségem és képességem volt arra, hogy beletanuljak a kántori szolgálatba 13 éves koromtól.
0: Hadd meséljem ezt Laciról, lehet, nem tudom, mondtam-e már neked, talán igen, nem túl hízelgő a részemről, Isten bocsássa meg, hogy nagyon ügyesen kántorizált ez a Laci. Ó, mondom, milyen jó kántor lesz majd itt Mária Pulcson ebből a fiúból. Na, erre meg eljön papnak. Na, tessék, már ebből megint nem lesz kántor.
1: Igen, emlékszem. De elsősorban, ahogy nőttem, ez a kántori szolgálat, ez, ha Isten megengedi, akkor a papságomban is nagyon hangsúlyos fog maradni, és ezt nagyon is szeretném így tartani.
0: Mondod, hogy ha Isten megengedi valóban, hát ki tudja, hogy mikor jön el ennek az ideje, Laci még nem fölszentelt pap, hiszen nem régen volt az esküvőtök, ugye?
1: Igen, igen.
0: Amíg akkor erről a kedves hallgatóknak mondja egy pár szót.
1: Igen. Én a szeminárium után 3 évet Nyíregyházán tanultam, majd Rómában tudtam tanulni a Gregoriana pápai egyetemen. Azt követően 3 év után hazajöttem, és betettem magam a szolgálatba, ahol Ábel püspök, hogyha titkára voltam 1,5 évig, uh-huh. ami egy különleges feladat volt, mint a püspök atyák első számú segédjei. Valóban nagyon-nagyon sokat lehet tanulni egy ilyen helyzetben, és minden helyzetben, amit
0: igen,
1: ezek a napok...
0: követi a titkár a püspököt, tehát akárhova megy, embereket találkozik, ezekkel a feladatokkal szembesül, igaz?
1: Így van, így van.
0: Minden megtudhat.
1: És akkor az ember meglátja azt is, hogy a bürokrácia mögött mi a fontos igazából, hogy az ember hogyan és mint válaszol egy-egy üzenetre vagy hívásra, uh-huh. és hogy mennyire hálások tudnak lenni az emberek a figyelemért, uh-huh. főleg ilyen hivatali uh-huh. körökben. Ugye ezt tudjuk, az ügyintézés menetét az megnehezíti, hogyha uh-huh. nem figyelünk egymásra.
0: Akkor már így volt benned így tudatosság, hogy mégis a püspök hivatalnak hangjaként azért tud továbbítani ezt a kedvességet, amit Mária Pocsó hozzá?
1: Az elején még a kezdeti nehézségek ezt ugye elfötték, de ahogy egy-két jó élménnyel gazdagodtam, vagy egy-két nehezebb élménnyel, egy-két nehezebb telefon után, hogy néha nem mindig megfelelő hangnemmel tudunk egymáshoz szólni, akár telefonban is, akár élőben. Olyan. Így ez azért erős tudatosságra serkenti a hivatalban dolgozókat szerintem.
0: És ez a szolgálatod akkor megtanult egy erős önkontrollt gyakorolni, téged megtanított? Téged.
1: Mindenképpen, aha. mindenképpen.
0: Értem. Na és akkor mesélj picit a utána következő állomás helyedről, mert hát fiatal ember vagy, de már elég sok helyen szolgáltál.
1: Igen,
0: a püspök hivatal után.
1: Igen, 2 év alatt már ez a harmadik helyen, úgyhogy remélem, hogy azért a linearitás meg az egyenes arányosság ilyen téren nem úgy fog majd körvonalazódni. Természetesen a rugalmasság fontos.
0: Hadd áruljam el a kedves hallgatóknak, nem azért pakoljuk Lacit ide-oda, mert sehol se felel meg, hanem sokkal inkább, mert ahol éppen feladat van, Kisvárdán, ez egyik a Hajdúdó Egyház megyénknek egy nagyon kedves és jó nehéz helyén, a Szent Bazil szakképző iskolában voltál iskola lelkész hitoktató, igaz?
1: Igen, 8 hónapot tölthettem Kisvárdán. Az volt nekem az első parókiális gyakorlati élményem, ahol így kihelyezettként segítettem a parókus atyát, és emellett a Szent Bazil szakközépiskolában voltam hitoktató, és...
0: A Kisvárdai kórházban nem volt szerepet, feladatod?
1: Ott akkor nem. Parókus atyával jártam, amikor ő ment, de úgy külön nem volt ott.
0: Tehát tapasztalatot már kaptál, szereztél, de kifejezetten feladatod a Kisvárdai Görögbázis
1: iskolában nem volt, hanem inkább az iskolában, igen. Különleges élmény volt a gimnazistákkal együtt tölteni ezeket az órákat, hiszen a különböző körülményekből érkező gimnazista diákoknak a gondjait és az örömeit viselni, meg alkalmazkodni hozzájuk, a mai gimnazistáknak a lelki igényeihez, és csak ugyan képességemnek köszönhető, hogy sokat tudtunk énekelni az órákon. Mindig vittem a gitáromat, a legelső gitáromat magammal, ugyanis én nagyon szeretem a zenét. Körülbelül 12 éves korom óta gitározom, amikor úgy elkezdtem kántorizálni.
0: Bocsáss, még szabadba vágtam, hadd áruljam el a kedves hallgatóknak, hogy azért ez a kisvárdai szakképzőiskola,

0: iskola mondjuk nem olyan, mint egy elit budapesti gimnázium, tehát elég sok cigány származású fiatalember, illetve egy diák van ott, nem tudom, az iskolának talán
1: hány hát elég több mint a fele, tehát teljes mindegyben több mint a fele.
0: Cigány származású diákok is, hát őket persze a zenével nagyon jól meg lehetett fogni, gondolom a gitára meg a zenével.
1: Igen, igen, és már úgy emlegették, mint a legjobb barátom. Ilyen, mint az ember, mint a ha valakinek van egy esetleg egy kutyája, amit mindenhová visz magával, nem arra értem, hogy a gitár ilyen lenne, azért mindenhová nem tudom magammal vinni, de ugyanúgy ilyen akár csak mondjuk sétáltatni is, csak hogy ott legyen velem, esetleg nem vettük elő, mert olyan kérdéseket tettek fel a diákok, hogy
0: még a gitár se került.
1: Úgy gondoltam, nem kell most elővenni a gitárt, de mindig ott volt velem. Uh-huh. Ez egy nehéz feladat volt az elején. Meglepődve tapasztaltam ezeket a nehézségeket, amikkel szembesülnek ezek a diákok, hiszen az én életemben nem voltak hasonló nehézségek, családi vagy
0: igen,
1: anyagi körülmények.
0: Annyit még elárulhatunk, hogy nagyon sokuk nagyon nehéz családi körülmények közül származik, akár a súlyos szegénység miatt, akár mondjuk az olyan társadalmi körülmények miatt, amely hát nem segíti a tanulás, például az otthoni légkör, vagy hogyha a szülők nem nincsenek otthon, vagy el is váltak, vagy ki tudja, hanyadik párkapcsolatban élnek. Sajnos ugye sok ilyen diákod volt ebben az iskolában.
1: Igen, és különleges volt az, hogy én voltam az egyedüli mondjuk lelki embernek, aki ott rájuk tudott hatni. Vagy a tanári karban én voltam a görög katolikus ember, és akkor így a maga az egyház is általam lett
0: képviselve, te volt az egyház arca.
1: Megismertetve, igen.
0: Egyébként nyilvánvaló ez a helyzetből is adódik, az elődöd Dávid volt,
1: igen,
0: ugye?
1: Igen.
0: Evcsenko Dávid, emlékszem, hogy őt rá is nagyon ragadtak, mert nagyon. Hát egy lelki ember, az Isten embere, ott ezeket a gyermekek között, sőt a pedagógusok között is. Ez
1: nagyon megszerettek, én is nagyon megszerettem őket, és nagy szeretettel üdvözlöm őket innen is. És nagyon sokat tudtam tőlük tanulni, azt a nyitottságot, hogyha igen, ez az egymásra figyelésben kiteljesedő nyitottságot, akit ők megszeretnek, akkor tényleg belárulhatom, hogy egy-két lánydiák még sírt is, amikor bejelentettem, hogy az egyik órán, hogy el fogok menni. És majdnem én is elkönnyeztem magam, mert hozzám is nagyon közel álltak. Igen.
0: Na, de hát akkor lépjünk tovább, meg hát még hogyha kérdezhetlek a kedves feleségedről, őről is mondjál, nem tudom, most hallgatja a
1: természetesen, de remélem, hogy igen. Remélem, hogy igen.
0: Akkor csúnyákat nem mondjál, csak szépeket.
1: Hát csúnyákat nem is tudnék. Hála Istennek 5 hete, igen, remélem, hogy ő is megerősítené. Július 31-én kötöttünk házasságot Mária Pócson. Neki is különleges, a legkülönlegesebb dolog ez volt az életében, hogy igazából találkozott egy pócsi fiú egy olyan lányjal, aki Mária Pócson szeretett volna már kislányként is házasságot kötni, és ez tényleg ez gyönyörű dolog, és gyönyörű.
0: Hát, hogyha hallgatjuk, akkor lesz, hogy most el fog pirulni, de én elmondom, hogy ő Adonyból származik, ugye Nyíradonyból, és már püspök voltam, amikor ott jártam Nyíradonyban, valamilyen rendezvényen, és azt hiszem, hogy ő köszöntött engem, vagy valami ilyesmi volt.
1: Igen, én is.
0: És már akkor felfigyeltem rá, és mondtam is a környezetemben, hogy hú, mennyire aranyos kis kedves kislány ez lesz belőle, és akkor hát lám, egy leendő papfeleség lesz, majd meglátjuk, hogy Jóisten is így engedi.
1: Igen, és azóta, tehát 5 hete vagyunk itt Budapesten.
0: Igen.
1: A a kezdeti lakberendezési helyzetben.
0: Az aranyházban is így van, így van. Az aranyházról beszélni, de még őről egy pár szót, ő mivel foglalkozik?
1: Pszichológus, igen. Uh-huh. És hál' Istennek megvan benne a, ez fontos is mindnyájunknak, a folytonos tanulni vágyás, és az alapképzés után sok-sok további képzésre is jár folyamatosan, hogy minél jobban tudja az egyéneket, családokat, párokat segíteni. És amit én a legjobban tisztelek az ő munkájában, amikor elmeséli nekem, hogy hogyan tudja ő pszichológusként az Istenhez vezetni az embereket. Uh-huh. Esetleg akár egy bibliai történetet behozva, vagy egy házi feladatnak adva elolvasni, uh-huh. vagy esetleg tanácsot kérve tőlem, hogy, uh-huh. hogy én mit mondanék egy ilyen uh-huh. helyzetben, de ugyanúgy fordítva is ez, mert szerintem egy papnak is, vagy egy papnak készülőnek is nagyon uh-huh. fontos, hogy legyenek ilyen válaszaink, mert igen, például egy alkoholizmust nem feltétlenül csak az imádság ereje, vagy az akaratot igen, de oda már szakember kell, amiben itt, tudunk segíteni.
0: Itt most becsempészek egy gyors reklámot. Tudnélik, a 10 órakor kezdődő hittanórában fogok majd néhány szót arról szólni, hogy az imádság hogyan gyógyítja a legmélyebb rétegeit az emberi személynek, de hát majd most erre ne térjünk itt ki, de 10 órakor majd érdemes meghallgatni a imórát, vagy a hittanórát. Nekem külön öröm, hogy Anikó a Szent Anna gimnáziumunkban is, mint pszichológus, iskolapszichológus, és a Örömhírvétel óvodában is jelen igen. van, úgyhogy
1: igen, igen.
0: ott is meg lehet majd találni.
1: Igen, nagyon tetszett neki.
0: Nagyon örülök neki. Na és akkor aranyház, ahova beköltöztetek, Tóth Attila volt az elődöd, ő volt ebben a kollégiumban és kutatás központban a mindenes, Takács Guszi atya mellett, aki a kollégiumoknak, budapesti kollégiumoknak a vezetője. No, hát itt milyen feladatot kaptál, vagy hogy látod most még nagyon az elején, vagy ennek is?
1: Nagyon-nagyon az elején, igen. Én Kisvárda után kicsi nehéz szívvel, de mivel nem voltam ott 10-20 évet, így azért könnyebben el tudtam jönni, és teljesen más ez a feladat, mert hiszen nem parókiához tartozik, hanem egy kollégiumhoz, a Szinaxis görögkatolikus diákotthon. Hát körülbelül a fél létszámát a kollégium diákjainak, 44 embert felügyelek, ilyen kisebb prefektusi nevelői uh-huh. szerepet töltök be az életükben.
0: Igen, Budapesten körülbelül 100 főiskolai, felsőoktatói hallgatót tudunk elszállásolni több helyen, ez igen, a Szinaxis
1: helyszínen,
0: 5 különböző helyszínen, és hát az aranyház az talán a legnagyobb, ugye?
1: Igen, mondod, hogy igen, 44, vannak. Igen.
0: Na még erről az aranyházról akkor hadd szóljunk néhány szót, hiszen ez egy új jelenség itt a fővárosban és a görögös egyházunkban is, nem csak kollégium, hanem kulturális központ. Nem régen volt ennek a megnyitója, mikor volt?
1: Igen, 2 éve volt, 2024. november 30-án.
0: Számunkra nagyon emlékezetes volt, mert itt járt akkor a keleti egyházak dikasztériumának a prefektusa, Claudio Guzzerotti, és hát ő szentelte meg akkor egy ikonkiállítást és az egész házat.
1: Igen, én pont nem voltam a megnyitóján, akkor uh-huh. nem tudom, hol lehettem, szerintem
0: hát lehet, hogy ábrátjában valahol, akkor titkár
1: lehet, lehetséges, akkor... hogy én az irodában ültem akkor.
0: Lehet, igen. Így van. És ez a kulturális központunk nagyon sokféle tevékenységgel járul hozzá a kulturális élethez és a tudományos élethez is. Hadd mondjuk el, hogy ez a Szent Atanáz Hittudományi Főiskolánknak is egy képzőhelye, és az összehasonlító vallástudománynak, a szakunknak az előadásai itt vannak. Ez a Ida utca 2 szám alatti épület ad helyet, és egy nagyon-nagyon szép impozáns helyünk, és sok minden más tevékenység is kapcsolódik hozzá, és én az elején beharangoztam, hogy a ikonokról fogunk beszélni, szerintem most már kanyarítsuk a beszélgetésünk sorát, fonalát az ikonokra, mert hogy itt éppen tegnap egy szép ikon kiállítás, illetve bocsánat, ikonoknak a megáldását tartottuk. El ne felejtsen mondani, hogy ha bárkinek kérdése vagy hozzászólása van ebbe a reggeli beszélgetésbe, be lehet kapcsolni a 061-374-0904-es telefonszámon. Akár Laciról, akár az Aranyházról, akár az eddig megpendített témákról szeretne valaki kérdezni vagy hozzászólni. Viszont akkor térjünk az ikonokra, mert tegnap az Aranyházban működő ikon műhelynek a gyümölcseit, az első ikonokat áldottuk meg. A Bécsre csak úgy becsöppentél, igaz?
1: Teljes mértékben, igen. Én csak annyit láttam belőle, hogy az ikonok egy asztalon ki vannak téve. Még nem voltak teljesen befejezve, és kíváncsian néztem rájuk, hogy vajon mikor mi lesz ebből. Aztán úgy, ahogy teltek a hetek, világossá vált előttem, hogy akkor ez az ikon műhely, ami ott aminek adunk helyet és lehetőséget, és nagyon is igaz, hogy csak egyszer beszéltem még a ugye a Lackó Anita
0: vezetését. Most hirtelen gondolkodom, hogy hány ikon volt ott kitéve, szám szerint te tudod?
1: Hát olyan 20.
0: Körülbelül 20 ikon volt, az azt jelenti, hogy 20 ikon festő, vagy tanonc.
1: Igen, és még de 3 nem volt befejezve.
0: Nos, tehát az Aranyház kulturális központunkban, azért Aranyház, mert aranyszájú Szent János a védőszentje, és erről neveztük el, úgyhogy azért nem csorog az aranyot a falakról, hanem inkább az aranyszájúra utal ez a kicsit fennkölt elnevezés. Nos, hát itt Anita egy évvel ezelőtt indított el egy ikonfestő műhelyt. Budapesten egyébként ennek szép hagyományai vannak, a Rózsák teréhöz kötődően Salai Géza már nagyon régen, sok-sok évet, több évtizeddel ezelőtt kezdett el ikonfestő műhelyt működtetni, hogy aki szeretne ikont festeni, azok bekapcsolódhatnak, segít a mester, akár a fatábla elkészítésében, az anyaghasználatban, és hát természetesen az ikon festés egyéb rejtelmeiben elmélyülni. És más helyszíneken is volt, azt hiszem, hogy talán a Panágia központunkban is volt már az a Molnár utca 3-ban, a Dunapartján, és úgy tűnik, hogy ez most egy ilyen nagyon széleskörű és reméljük, hogy hosszú távú műhelymunka első éve volt, amit most így lezártunk.
1: Igen, igen, tegnap, ahogy beszélgettem a műhelyvezető asszonnyal, nagy motivációt és lendületet láttam a szemében, és ugye megbeszéltük, hogy mintha én ez ellen nyilván nem akarva semmit tenni, mondta, hogy reméli, hogy ez igen, hogy ha van lehetőség, hát ez, hála Istennek, ez én nem fogok ez ellen semmit tenni, még lehet, hogy indítványozni fogom természetesen, csak még lehet én is beiratkozok.
0: Na, nagyon jó. Szóval Anitáról még annyit szeretik elmondani, Lackó Anitáról, hogy ő része volt, illetve részese munkálkodója volt az első kiállításunknak, amelyet itt ebben az aranyházban, az Ide utca 2 szám alatti Aranyszájú Szent János Kulturális Központban rendeztünk. Éppen az általat említett megáldási eseményhöz kötődően 2024, ugye mondtad, novemberben, amikor itt voltam, Kucsarotti Biboros is, akkor Szabó Irénnel közösen állították össze az első kiállításunkat, amelyről azért beszélek nagy örömmel és büszkén, mert valóban keleti egyházunknak egy sajátos kincsét tudjuk így fölragyogtatni, bemutatni. Amikor, tudnék, ez egy kortárs kiállítás volt, nem régi ikonokat vettünk elő, hanem a ma élő, legtöbbjük még él, van, aki már elhunyt, de 20.-21. századi szeméről van szó, az ő alkotásaikat állítottuk ki. Emlékszem, hogy ezzel jó pár éve, közel 10 éve szembesültem, amikor Rómában ünnepeltük meg, ha jól emlékszem, az egyházmegyénk alapításának a 100. évfordulóját. Talán nem tévedek, 2012-ben voltunk Rómában, és ott is egy kortárs ikon kiállítást szervezünk meg a Magyar Akadémián. És ugye ez volt, így hirdettük meg, hogy kortárs művészek festő kiállítása. Hát őszintén szóval, amikor azt hallod, hogy kortárs művészek festő kiállítása, hirtelen mi jut az eszedbe?
1: Hát ugye esetleg festmények.
0: Én kimerem mondani, hogy krikszkrakszok meg mindenféle absztrakt képek. Egyáltalán nem akarom leszólni a kortárs festőművészetet, de azért az szokott eszünkbe jutni, hogy hát nem olyan képeket látunk, amiket mondjuk 100 vagy 200 évvel ezelőtt lehetett látni a múzeumokban, vagy a festménykiállításokon, hanem hát ezt a fajta, az avantgárd utáni egészen sokféle irányzatnak az alkotásait, amelyekből sokszor az ember ott áll és nézi, hogy mi lehet, mire gondolhatott a festő, nem? Amikor ezeket szemléljük. És ehhez képest viszont, amikor a görögadős egyházunk egy kortárs festőkiállítás, festménykiállítás szervez, akkor gyönyörű szép ikonokat lát a
1: Igen, valaki. Akárcsak tegnap. És tényleg olyan gyönyörű ikonok készültek, hogy többet templomba is nyugodtan
0: Nyilván persze egy ilyen műhely munkának az eredményei azok még nem a kápolaboró, tehát a legnemesebb vagy leghíresebb festmények, de hát azért nyilván ittenél közül is lehetnek, majd kinőhetnek nagy ikonfestők. Egy történetet hadd meséljek el, ezt Macsóka Pali bácsi mesélte nekünk, kispapok voltunk, és ő emlékem szerint akkor Isten nyugasztalja, egy nagyszerű szentéletű papunk volt, és Miskolcon volt parókus. És ő a kultúrának, a verseknek, a festményeknek nagy értője és művelője is volt, és sok festményt is összegyűjtött, akkor még ikonok kevesebb volt, ugye ez a 70-es, 80-as években, ma már sokkal természetesebb, hogy ezek az ikonok körülvesznek bennünket otthonainkban, templomokban. És a festményeket nézegették, most nem tudom pontosan az ő lakásában, vagy valahol máshogy, azt hiszem nála voltak különböző festmények, és volt egy vendég nála, azt hiszem, hogy Oroszországból, vagy akkor Szovjetunió volt persze, és akkor a festményeket nézegették, mindig megálltak, elemezték, hogy mit ábrázolhat, vagy milyen korból származik, vagy milyen ecsetkezeléssel, vagy színválasztással dolgozott a művész, és akkor ott volt két ikon, Isten szülő meg a Krisztus ikon. Ez az ember meg eljárt, keresztet vetett, aztán ment tovább, és nézegette a további képeket. Mert hogy ott nagyon nincs mit elemezgetni, hanem hát imádkozunk, keresztet vetünk, és megyünk tovább. Annyira más az ikonoknak a hatása, mint mondjuk a nyugati festészetnek egy-egy alkotása, még hogyha vallási témájú is. Valahogy meg tudjuk-e ragadni az, hogy mitől más az ikon, mint mondjuk a nyugati kultúrának a festészetének az alkotásai.
1: Én azt mondanám, hogy az ikonoknak az előkészítési folyamata és magának ennek a festett imádságnak a készítése, vagy ebben rejlik az alapvető különbség a szenteket ábrázoló, esetleg igen, szentképek ami...
0: Hát bocsánat, meg Laci, picit vitázgom veled, mert én jól ismerek olyan nyugati festőket, akik nagyon imádságosan festik meg a saját képeiket, megimádkozzák, még talán böjtölnek is, tehát szokták mondani, hogy böjtölve, imádkozva festik az ikonokat.
1: Igen.
0: De én nem vitatom el a nyugati festészet alkotóitól sem ez, hogy ők is imádsággal festik a saját alkotásaikat, még akár a fatáblára is, tehát az is lehet, hogy nem csak vászonra, meg tegyük hozzá, hogy az ikonfestészet gyakran úgy alkalmazza vásznat, hogy ők is vászonra festik, de a vásznat ráerősítik a fára. Na mindegy, ez ilyen technikai része, tehát nem hiszem, hogy ez volna az ikonnak a különleges sajátossága.
1: Igen, ez valóban igaz, de én még azt is kiemelném emellett, hogy valóban ezt az imádságon és a böjtölésen és az előkészítésen túl magának a keleti egyháznak az ikonjai ugye szoktuk ezt mondani, hogy ablakok a mennyországba át ívelve, betekintve, mint ahogy itt a stúdióban is látjuk ezeket az ablakokat, és ezeken az ikonokon keresztül a rajtuk ábrázolt szentet, Krisztust, más szentet, vagy az Isten szülőt nem földi szemmel látjuk, és ez szerintem akkor igen, ez igaz, hogy a sokkal fontosabb különbsége, hanem ahogy az Isten látja, ezt a transzcendens másik világot akarja kifejezni ez az ikon. És ugye nagyon-nagyon sok sajátossága van, amiben eltér egy portrétól akár, mert hiszen ugye szemből látjuk őket általában, és velünk szemben néznek. Ehhez engedjenek meg elmondani egy gyerekkori ikonokkal kapcsolatos élményemet, ugye azon túl, hogy Mária Pócson nőttem föl,
0: hát igen,
1: és a Mária Pócsi könnyező Istenszülő ikonja alatt is mennyiszer megálltam, és mennyiszer kifejeztem a hódolatomat, szeretetemet a Szűzanya iránt, ugye nem tudom, hogy tudják-e, hogy a Mária Pócsi ikon alatt is található egy kicsi ikonmás, amit ugye értetkőzés folyt nyomán. Ez egy olyan gesztus, amit az ember valamilyen szerette felé is kifejez, akár nap mint nap megérinti, vagy megcsókolja. Ugyanazt tehetjük ezzel az ikonnal is, és Mária felé a szeretetünket így fejezzük ki. Ezen felül gyerekkoromban, és még most is Mária Pócson a szobám falán, ott van egy Krisztus ikon, és ez egy személyes tapasztalata az ikonokkal kapcsolatban, hogy nagyon aranyos így visszagondolva, de hát gyermekkoromban azért máshogy tekintettem erre, mint Krisztusra, mint egy őrangyalra, aki ugye folyton rám nézett, akárhol álltam a szobában, hogyha rosszat tettem, akkor kicsit mogorvábban nézett, nem nézett mogorvábban, de én így gondoltam. Igen, hogyha boldog voltam, akkor meg ő is boldogabb volt velem, és akkor jobban mosolygott az arca, és ez még most is ott van a szobám falán.
0: Hát talán azért is történhetett így, vagy láthatta a gyermek, és ha gyermeki lelkülettel szemléljük, akkor talán még ma is felnőtt is megélheti ezt, mert ahogy Szent Bazil mondja, akit ábrázol az ikon, azt meg is jeleníti. Tehát az ikon a maga sajátos ábrázolási formájával képes arra, hogy alkalmas arra, hogy az ábrázolt szentet jelenvalóvá tegye. És ez készíteti imádságra az ember. Tehát ahogy az iménti történetet elmondta, hogy nem nézzük a képet, elemezzük, szép, tetszik, nem tetszik, de az ikon előtt ezt nem tehetjük, mert mintha egy személlyel találkoznék az ikonon keresztül.
1: Igen, mintha egy konkrét jelenlét lenne. Nyilván nem úgy, mint az Eukarisztiában Krisztus valóságos jelenléte, de igen, az ikonokon keresztül ugye az arany háttér is ugye talán ezt fejezi ki, hogy nem földi háttér, hanem ez a mennyországból átsugárzó.
0: Igen, ahogy szokták mondani, hogy az ikonokon nem úgy ábrázoljuk a szenteket, mint ahogy itt a Földön voltak, hanem ahogy a mennyországban vannak. Viszont itt egy nehéz kérdés is fölteszek, szoktak néha panaszkodni, akár gyermekek is, hogy nem látunk mosolygós arcokat, hanem nagyon néha szigorú, vagy de legalábbis mosolytalan, ugye? Ezek az arcok, akár az Isten szülői, vagy a Krisztus arc, nem?
1: Igen. Az érzelmek így a keleti egyház ikonjain nem igazán fellelhetőek, hiszen nem ilyen céllal lettek festve, hiszen az a cél, amit az Isten országából átragyogó fény és az a tekintet, amely az ikonokon keresztül ránk tekint, az valóban az Isten tekintete, ahol ugye egy kellő komolyan nevezhető érzelemmentességnek, de talán ez csak az arc kifejezést illeti, az adja meg az ikonoknak, a keleti ikonoknak valóban egy sajátos arculatát.
0: Igen, mert hogyha mosolyt szeretnénk látni, az egy földi érzelemnek a kifejezése. És az ikonok világában éppen azért, hogy a transzcendens, a evilági túl, a evilágon való túl világot jelenítse meg, nem ugyanazokat az eszközöket használja. Kislégi Nagy Ádám festő rokonom magyarázta ezzel nekem, hogy ugye a 13. század táján volt a reneszánsz felé való elmozdulás, amikor Cimabue, itáliai festő, megfestette az első olyan Mária képet, ahol a Mária arcán a szája színén egy kis mosolyt oda illesztett, és ennek rendkívüli hatása volt, ahogy mesélte, mert lelkesen szokta ezeket mesélni, hogy tudták mindenki a Firenze városa, hogy most Cimabue egy új Madonna képet fest, és óriási lelkesedéssel fogadták, hogy nem tudom, mennyire vették ezt észre, hogy mosolyintott egyet a Mária arc, aztán Giotto folytatta ezt az iskolát, és később a reneszánszban ő kiteljesedett, és aztán a barokkban meg pláne, amikor mosolygós angyalok, meg szenteket ábrázoltak. Egy kicsit, nem is kicsit, egy pici lépés volt, akkor még egy hajszányi lépés, de elmozdult a nyugati ábrázolás ebbe a naturalisztikus irányba, hogy akkor úgy ábrázoljuk, ahogy itt a Földön látjuk, láthatták Máriát, vagy akár Krisztus, vagy akár a szenteket. A korai ikonfestészet, és akkor még az itáliai festészet is ebben sokkal szigorúbb volt, mert nem engedte a földi érzelmeket belevinni az ábrázolásba, azért, hogy a földön túli, a mennyországnak, a mennyországból ideérkező fény tegye szépé az ikonokat.
1: Igen. Ugye nem a tökéletes külsőt ábrázolja, hanem azt a tökéletességet, ahogy az a Szent Krisztus Mária, szentek
0: igen,
1: a mennyországban.
0: És amit, ha már az ikonokról beszélgetünk, amit nagyon-nagyon fontos elmondani, hogy az ikonok nem ábrázolni akarják a szentet, hogy na segítsen nekünk elképzelni, hogy milyen is volt Jézus, meg Mária, vagy a szentek, vagy egy eseményt illusztrál, hogy mi történhetett ott Betlehemben, vagy a keresztelfeszítéskor is még sorolhatnánk a szentírás jeleneteket, hanem az ikonok tanítanak. Tehát az ikon az egyház tanításának a kifejezése képi ábrázolással. És ezért nem mindegy, hogy hogyan festik meg az ikonokat. Például hát a tegnapi ikon megáldáskor szembetűnő volt, mindenki, aki ott volt velünk, láthatta, hogy volt néhány istenszülékon, meg hát
1: nagyon sok,
0: hogy volt néhány istenszülékon, Igen. Meg, hát...
1: Nagyon sok, többi.
0: Mind keresztül.

0: hogy jó ikonok-e, és hogy léteznek-e olyan ikonok, amelyek esetleg nem megfelelőek, vagy rossznak nem nevezném, de hogy
1: más... De vannak rossz ikonok.
0: Rossz ikonok,
1: vannak rossz és hibás ikonok, ez erős szó, de éppen ennek kapcsán betűthet ez föl, mert ebben a műhelyben, amit tegnap láttunk, és nem csak itt a kezdőknél, hanem az ikonfestőknél mindig visszatér, illetve mindig fontos szabály, hogy másolunk. Akármilyen, hogy mondjam, alantasnak tűnik is ez a kifejezés, hogy másolunk, tehát minthogyha nem volna egyéni vagy egyedi az az alkotás, hanem lemásoljuk. De nyilván talán ne is ezt a szót használjuk, hanem amikor ikont fest valaki, akkor nagyon szigorú szabályokat kell követnie. És azért másolja a korábbi ikonokat egy-egy ikonfestő, mert hogy ugyanazokat a szabályokat kell neki is alkalmazni. És így válhat, én ugyanebben egyáltalán nem vagyok járatos, de azért sok ikonfestővel beszélgettem már, így válhat valaki mesterré, hogy nagyon sokat másol. Leképezi az előtte lévő műnek az ecsetvonásait, a rajzolatát és mindent. Mert ha azt mondtuk, hogy az ikon az egyház tanítása, akkor nem mindegy, hogy hogyan fejezem ki az egyháznak a tanítását. És például, amikor van egy új ikon, most szenteltek Romániában néhány szentet, talán tavaly voltam ott, amikor két starecet szenteltek, Paisios és Sziasziai Monostornak egy híres szerzetese, még az én paptársaim is találkoztak vele, nem jut eszembe a neve, majd, hogyha eszembe jut, akkor még mondom. Őket most avatták szenté, tehát 20. századi szentatyák, na és a szenti avatással együtt megalkotják az ikonját, hogy akkor őt így kell ábrázolni. Kleopatya, így hívták a másik starecet, ők egy nagyon kemény ember volt egyébként. Na és akkor, ahogyan megfestette mondjuk az első ikont valaki, az a püspök, vagy a pátriárka talán hagyta, és akkor most már ezt a szentet így kell ábrázolni.
0: És ez most is így van, és akatya, hogyha valaki...
1: A keleti egyházban most is így van. És ezért vagyunk egy kicsit bajban a nyugati szentekkel, hiszen felvetődik a kérdés, hogy mondjuk lehet-e Szent Ferencet, vagy Avilai Szenterészt, vagy nem tudom, Szent Lászlót, tehát a mi nyugati világunknak a
0: keleti ikonon ábrázolni.
1: Szenteket ikonon ábrázolni. Természetesen lehet, csak hát nem születtek még, az hiszem, meg azok a kritériumok, amelyet egy-egy keleti egyházi vezetőnek kell véglegesíteni, hogy akkor mondjuk ha szentet, akkor így ábrázoljuk, ha kiszenteli, nagyszenteli, így és így ábrázoljuk. Vannak már kialakult formák, ez igaz, tehát lehet már látni ilyen ikonokat, vagy Szent II. János Pál pápa például.
0: Így van.
1: Most helyeztük el nem régen, még ebben az esztendőben Mária Pócson az ő erekiével együtt egy ikont, és hát nagyon nem könnyű például egy ma élő embernek az ikonját, vagy tehát már nem élő ember, hiszen aki szent, az már Mennyországban van, de hogy hogyan fessük meg. És ez egy nagyon nehéz dilemma, mert nincs a keleti egyházban olyan egyházi vezető, aki ezeket a nyugati szenteket véglegesíteni. Vagy ha igen, mondjuk elvinnénk Konstantinápolyba Bartalmasz pátriárkához, most talán még a napokban is itt van, de hétvégén itt volt Budapesten, az meg megint furcsán jön ki, hogy mi nyugati emberek, pápánk is van nekünk, meg püspökök, és akkor oda forduljunk, hogy akkor véglegesítse. Ugyanakkor megtehetni mondjuk a pápa,

0: apa is, hogy hitelesítőnőt ilyenek legyenek az ikonok, de azt a keletiek nem biztos, hogy elfogadják, hogy akkor na pontosan így kell. Tehát így nehéz ebben előrelépni, és úgy látom, hogy most már csak egy-két percünk van a mostani reggeli beszélgetésben, úgyhogy ez a nehéz kérdés, amit az előbb föltett, hogy vannak-e rossz ikonok, erre az érdekes kérdésre vissza fog majd még térni. Mert hamarosan elköszönünk a kedves hallgatóktól, hogy meghallgathassuk a Mária Rádió híreit, a görögkodis híreket, és Vatamán Sándor atya pedig a heti szenteket fogja elmondani, minden bizonnyal majd azzal kezdi, hogy holnap Isten szülő születésének az ünnepe van szeptember 8-án. És utána pedig majd visszatérünk még ezekre a témákra, tehát tudom javasolni, hogy maradjon, hogy érdemes lesz itt maradni, tehát arról fogunk még majd beszélgetni, hogy vannak-e rossz ikonok, milyenek ezek a rossz ikonok, hogyan lehet elkerülni ezeket. Most minden esetre akkor egy néhány persze elköszönünk. Ha még lesz idő, akkor még akár a templomokról is fogunk beszélni, hiszen egy templom építése az is ikon, és ennek most azért is van itt különleges időszerűsége, mert amikor legközelebb jövök már ide, hónap első hétfőjén, október első hétfőjén beszélgetni a kedves hallgatókkal, akkor már föl lesz szentelve Debrecenben az új székesegyházunk. Október 3-án szombaton lesz a debreceni székesegyház megszentelése. Ez megint, úgy tetszik, a reklám helye, el lehet jönni. József Apszi Melkita pátriárka érkezik ide hozzánk, és ő fogja a szertartást vezetni. És ebben a templomunkban nyilván több mint 100 éve épült, de egy merőben új ikonográfiai program valósult meg Seres Tamás a ikonfestő csapatával. Gyönyörű szépen kifestette a debreceni székesegyházunkat, majd érdemes lesz eljönni, megnézni, vagy 3-án, vagy később. Na, még erről is fogok beszélni, de most elköszönünk néhány perc a dicsőségért is.
1: Hírpercet.
2: Dicsőség mindenki.
3: Pápai áldás és teljes búcsú nyerhető a milleniumi Szentmisén Vácon. Hazánkba érkezett első Bartolomaeus pátriárka. Ökumenikus imamaratont tartottak a kárpátaljai Pósaházán. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. A Váci Egyházmegye 1000 éves fennállásának megünneplése történelmi jelentőségű esemény. Az egyház rendelkezése szerint a megyés püspök évente 3 általa kijelölt ünnepélyes alkalommal pápai áldást adhat a hozzá kapcsolódó teljes búcsúval. Marton Zsolt püspök az egyházmegye alapításának 1000. évfordulóját ilyen kiemelt alkalommal nyilvánította, hogy a jubileum ne csupán történelmi megemlékezés, hanem a lelki megújulás és az Istennel való kiengesztelődés különleges kegyelmi alkalma is legyen. Tudósít a Váci Egyházmegye. A jubileumi napot 2026. szeptember 19-én szombaton tartják Vácon, amelyre minden hívőt szeretettel várnak. A Marton Zsolt megyés püspök által celebrált ünnepi szentmise 15 órakor kezdődik a Nagyboldogasszony székesegyházban. Az áldás áhítatos fogadásához szokásos feltételek teljesítése mellett teljes búcsú kapcsolódik. Első Bartolomaeus konstantinápolyi egyetemes pátriárka a Fanarion ortodox keresztény dialógus központ megnyitásának alkalmából pinteken hazánkba érkezett. Az ünnepi eseményre szombaton került sor. A pátriárkát a Liszt Ferenc repülőtéren Arsenios Kardamakis Ausztria metropolitája, a magyar állam részéről pedig Orbán Anita miniszterelnök helyettes külügyminiszter fogadta, áll a Magyar Kurír oldalán. A pátriárka és kísérete elfoglalta szállását a Fanarion központban, majd aznap délután a Budapesten zajló nemzetközi kánonjogi konferencia küldöttségét fogadta. Hivatalos programja is szombaton a központ átadási ünnepségével folytatódtak. A budapesti Múzeum utcai épületben kialakított központ kulcsait 2017. augusztus 20-án adta át a magyar kormány első Bartolomaeus pátriárkának, aki 2021-ben az intézményben létesülő templom alapkövét is elhelyezte. Ukrajna védőinek emléknapján, augusztus 29-én ökumenikus ima, bűnbánati és bőti napot tartottak az ország békéjéért a kárpátaljai Pósoházán, a Szent József nővérek római katolikus kolostorában. Az esemény egy nővér kezdeményezésére rendtársai támogatásával valósult meg. Az ima maratonhoz különböző felekezetek püspökei, papjai és világi hívei, valamint Kárpátalja megyei vezetésének képviselői is csatlakoztak, írta a Magyar Kurír. Lucsok Miklós megyés püspök köszöntötte a résztvevőket, majd imát mondott a jelenlévőkért és az egész népért. Skomarovszki püspök arra emlékeztetett, hogy aznap Ukrajna elesett védelmezőinek emléknapja is volt. Az imádkozók közösséghez tábori lelkészek és jelenleg is szolgálatot teljesítő katonák fordultak tanúságtétellel. A jelenlévők összekulcsolt kezeinek lánca szinte végtelennek tűnt, amikor közösen imádkozták a mi atyánkot. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
1: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió.
1: 8 óra.
2: Mária Rádió Péccel, FM 91,7.
3: Kedves testvérek, a mai nap görögkatolikus egyházunk Szent Szózon vértanúra emlékezik. 3. században élt Kilikiában. Foglalkozására nézve pásztor volt. Szerette olvasni a Szentírást, s gyakran beszélgetett másokkal Istenről, sokakat vezetett el a keresztény hitre. Egy alkalommal egy tölgyfa melletti forrásnál elaludt, és látomása volt. Meghívást kapott benne a vértanúságra. Fölkelvén az álomból, a juhokat másokra bízta, ő pedig Pompeiopoliszba ment. Volt a városban egy bálványtemplom, benne egy aranybálványszoborral. Éjszaka bement a templomba, és a bálványszobornak letörte az egyik karját. Összetörte, és darabonként szétosztotta a szegényeknek. A szobor megcsonkítása nagy zendülést okozott a pogányok között. Szózon, mivel nem akarta, hogy miatta ártatlanokat kínozzanak, maga számolt be Maximián helytartónak tettéről. A helytartó megparancsolta, hogy kínozzák meg Szózont. Ezekben a kínzásokban adta vissza lelkét Istennek. Holnap, kedden egyházunk az Isten szülő születését ünnepli. A mennyei karokon nyugvó Isten, ahogyan szertartási könyveink fogalmaznak, a földön királyi széket készített magának, az Isten szülő Máriát. A Szentírás nem ír az Isten szülő születéséről, csupán egy kora keresztény irat tesz róla említést. Ebből tudjuk meg, hogy Mária szülei, Joákim és Anna öregkorukig gyermektelenek voltak. Isten angyala fölkereste a pusztában szomorkodó Joákimot és az otthon sírdogáló Annát. Isten üzenetével, hogy olyan gyermekük születik, akiről az egész világon beszélni fognak. A holnapi nap tehát egyházunk az Isten szülő születését ünnepli. Szerdán Szent Joakimról és Annáról emlékezünk meg. Egyházunk szokása, hogy az ünnepeket követő napon az ünnep mellékszereplőit állítja elénk. Mivel kedden az Isten szülő születését ünnepeljük, így egyházunk szerdán az Isten szülő szüleit állítja elénk. Isten szülő Szűz Mária szülei Názáretben éltek, Joakim Júda törzséből és Dávid király családjából származott, Anna Lévi törzsének és Áron főpap családjának volt leszármazottja. Bár ilyen fényes ősöktől származtak, ez az ő idejükben már nem jelentett semmi kiváltságot számukra. Mint egyszerű emberek éltek a többiek között. Sokáig nem született gyermekük, s ez igen szomorúvá tette őket. Kitartó imádságuk végül meghallgatásra talált, s így időskorban az Isten szülő születésének örvendhettek. Csütörtökön három testvére, Szent Menodórára, Metrodórára és Nymphodórára emlékezünk. Mindhárman a világtól elvonult életet választották, ezért egy hegyre vonultak el a világ zajától. Itt böjtöléssel és imádsággal töltötték életüket. Ám a keresztény üldözés még ide, a hegyre is eljutott. Maximián császár helytartója elfogadta őket, majd előbb hízelkedéssel, később kínzásokkal próbálta rávenni őket a bálványimádásra. Mikor ezzel sem járt sikerre, mindhármukat kivégeztette, így nyerték el a vértanúság koronáját. Pénteken egy szent életű asszonyra, alexandriai Szent Teodórára emlékezik egyházunk, aki az 5. században élt. Férjhez menetele után egy alkalommal egy gazdag ember környékezte meg őt. Noha hosszú ideig ellenállt csábításának, egyszer mégis házasságtörést követett el. Miután rádöbbent bűnére, bűnbánattal telt lélekkel elhatározta, hogy szerzetes lesz. Ám félt attól, hogy férje ezt nem engedi meg neki, s majd keresni fogja őt a női monostorokban. Ezért férfi ruhát öltve egy férfi monostorba ment. Itt élt hosszú évekig alázatos engedelmességben. Csak halála után derült fény kilétére. Mikor férjét értesítették a haláláról, ő is megrendült, s ugyanennek a monostornak lett szerzetese, később vezetője. Szombaton görögkatolikus egyházunk egy harmadik századi itáliai származású püspök vértanúra, Szent Autonómra emlékezik. Dioklécián császár keresztény üldözése elől Kis-Ázsia Szoreász nevű városkájába menekült, ott egy keresztény ember házába fogadta. Ez a ház lett a helybeli keresztények összejövetelének a központja. Itt hirdette Szent Autonóm Krisztust. Ahogy telt az idő, egyre többen és többen jöttek, hogy hallgassák őt. Egy alkalommal, mikor egy újonnan épített templomban végezte a szent liturgiát, a templomot pogányok rohamozták meg. Szent Autonómot elfogták és kivégezték. Így nyerte el a vértanúságot. Vasárnap egy római katonára, Szent Kornél századosra emlékezünk. A pogányok szentjének tekinthetjük őt, hiszen első volt a pogányok között, akik fölvették az apostoloktól a keresztség szentségét, és elnyerték a szent lelket. A keresztény egyházba való belépését az apostolok cselekedeteiből ismerhetjük. Kornél Cezáreában élt családjával együtt. Bár látszólag a pogányság sötétségében élt, valójában a világosság cselekedeteit gyakorolta. Szent Péter apostol volt az, aki a Szentírás tanúsága szerint fölkereste őt házában, s hirdette neki a megfeszített és föltámadt Krisztust. Ezután sokat fáradozott Krisztus tanításának hirdetésében. Beszédét Isten sok csodával erősítette meg. Bár a pogányoktól sokat szenvedett, mégis békében halt meg késő öregségében. Végezetül a holnapi ünnepünk, Isten szülő születésének egyikének évvel búcsúzom. A mennyei, szellemi karokon nyugvó Isten ma a földön királyi széket készített magának, és aki bölcsességgel erősítette meg az égboltozatot, ember szereteténél fogva nekünk szellemi mennyországot alkotott. Terméketlen gyökérből életadó sarjat növesztett, a saját édesanyját, a csodák istene, kétségbe esettek reménye, Urunk, dicsőség néked!
0: Dicsőség Jézus Krisztusnak! A görögkatolikus metropólia híreit hallják. Újabb áldozó papát a Jóisten és a Nyíregyházi Egyházmegye szolgálatába. Ábel püspök tegnap a Nyíregyházi Szent Miklós Székesegyházban szentelte papá Dévai Marcell diakónust. Életére és szolgálatára Isten bőséges áldását kívánjuk. A Szent Atanász Görögkatolikus Hittudományi Főiskola közzétette honlapján a tanévkezdéssel kapcsolatos legfontosabb időpontokat. A beiratkozás, a tantárgyfelvétel, a pótvizsgaidőszak és a pályázatok benyújtásának határideje is megtalálható a szentatanász.hu honlapon. Váljon ön is nevelőszülővé! A Szent István Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ térítésmentes, 60 órás nevelőszülői képzést indít 2026. októberében Székesfehérváron. A képzés részleteit megtalálják a nevelőszülőknek.hu honlapon. Szeptember 12-én az Arszakra Fesztivál keretében teológiai-esztétikai vezetést tartanak a nővészien kifestett Pesterzsébeti Görögkatolikus templomban. Budapest, Vörösmarty utca 30. 18 órától görögkatolikus esti zsolozsmánba lehet bekapcsolódni, a vezetés pedig 19 órakor kezdődik. Minden nyitott szívű érdeklődőt szeretettel várnak. A budapesti Aranyszájú Szent János görögkatolikus kulturális központ is csatlakozik az Arszakra Fesztiválhoz. Szeptember 12-én 16 órakor az ikonfestő csoport tagjainak munkáiból nyílik kiállítás. Az eseményt Jackó Sándor helynök atya nyitja meg. Közreműködik a Kispesti Jézus Szíve templom kórusa. Helyszín Budapest, Ida utca 2. A kiállítás két héten át megtekinthető lesz, ehhez azonban előzetes bejelentkezés szükséges Tamás László atyánál a 0670 328 1887-es telefonszámon. Hétvégén tartják Kisboldogasszony búcsúját Mária Pócs Nemzeti Kegyhelyen. A búcsú programja 12-én szombaton 15 órakor kisvecsernyével kezdődik. Az este folyamán az akatisztos szertartásához és a vírasztáshoz is lehet csatlakozni. Másnap 13-án 7 órától utrenye, 8-tól római katolikus szentmise lesz. 9-15-től Magyar Márton szemináriumi prefektus katekézisét hallgathatják meg. A főpapi szent liturgia 10 órakor kezdődik, melynek keretében Fülöp metropolita mond tanítást. A részletes programot megtalálják a görögkatolikus honlapokon és a kegyhely közösségi oldalán is. A Budapest-Kispesti görögkatolikus parókia játékgyűjtést hirdetett. Az összegyűjtött játékokkal a Heimpár gyermekkórházban fekvő gyermekek mindennapjait szeretnék vidámabbá tenni. A felajánlásokat szeptember 13-áig várják a parókián. Fontos, hogy csak hiánytalan és tökéletesen működő játékokat várnak. Olyanokat, amelyikkel bármelyik kisgyermek szívesen játszana. A görögkatolikus múzeum is csatlakozik az idei jubileumi Arszakra Fesztivál rendezvénysorozatához. Szeptember 16-án a múzeum Petrasovszky Manó egy görögkatolikus festő sors a 20. században című időszaki kiállítását tekinthetik meg az érdeklődők dr. Terdik Szilveszter kurátori tárlat vezetésével. A program időpontja szeptember 16-a, szerda, 17 óra. A rendezvény ingyenesen látogatható. A görögkatolikus múzeum minden érdeklődőt szeretettel vár. Szeptember 19-én szombaton tartják a görögkatolikus búcsút Mátraverebélyi Szentkút nemzeti kegyhelyen. A zarándokokat délelőtt 9 órától várják, gyónási lehetőséget is biztosítanak. 10 órától Tamás László katekézisét hallgathatják meg. Az ünnepi szent liturgia 11 órakor kezdődik. A szónok Bubrik Miklós ezüstmisés áldozópap lesz. A szertartás körmenettel zárul. Ebéd után 14 órakor paraklisz kezdődik. Több parókia is zarándokcsoportot szervez a búcsúra, ezért érdemes figyelni a legközelebb eső egyházközségek hírfelületeit. Szeretettel várnak mindenkit. Hazatérünk az Istenszülő oltalma alá. Október 3-án újra szentelik a több mint 100 éves, megújult debreceni Istenszülő oltalma görögkatolikus főszékesegyházat. Szeptember 28-ától október 2-áig minden nap 13 és 18 óra között templomlátogatási lehetőséget biztosít az egyházközség. Az újraszentelési ünnepséget október 3-án a 10 órakor kezdődő szent liturgián tartják, melyre szeretettel várják a híveket. Diakónus szentelésre készülnek a Nyíregyházi Egyházmegyében. Ábel püspök október 4-én szenteli diakónussá Mosztocki Sándor lelkipásztori kisegítőt Újfehértón a görögkatolikus templomban. Imádkozzunk a szentelés előtt álló testvérünkért. Idén is lesz apák zarándoklata. Terdik János pasztorális helynök 15. alkalommal hívja az érdeklődőket, hogy csatlakozzanak hozzájuk. A zarándokok a Debrecen Csapókerti Szent Péter és Szent Pál templomból indulnak útnak október 9-én, pénteken 7:30-kor. Nyiradonyban szent liturgia, majd közös vacsora várja a megfáradt vándorokat, akik másnap érkeznek meg Mária Pócsra. Október 11-én a szent liturgiához is lehet csatlakozni. Jelentkezni a 0630 74 96 219-es telefonszámon, vagy a terdikek@gmail.com e-mail címen lehet. További részletek a Hajdúdorogi Főegyházmegye honlapján. A görögkatolikus metropólia híreit hallották. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Áldott hetet kívánok. Dicsőség Jézus Krisztusnak.

0: Dicsőség Jézus Krisztusnak.
1: Dicsőség mindörökké.
0: Újfent szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, azokat is, akik már reggel óta, reggeli 6 órai szent ima órán óta velünk vannak, vagy akik most kapcsoltak be, autóban ülnek, vagy készülnek az iskolába, vagy a munkahelyükre, illetve hát most már a 8 órai munka elkezdődött, úgyhogy talán új helyzetből tudnak bekapcsolni a rádió hallgatásába. Itt velem van
1: Tamás László. Köszöntöm én is szeretettel a kedves hallgatókat újfent.
0: És Laci, most van először a rádióban, és reméljük, hogy máskor is lesz még itt, és lehet hallani a hangját. Na, miről is beszélgettünk eddig, mit ígértünk, hogy legyen?
1: Megígértük a kedves hallgatóknak, Jesek atyával, hogy beszélgetünk még egy kicsit a rossz ikonokról, ugyanis a mai rádió beszélgetésben az ikonokról beszélgettünk elsősorban.
0: Egy ikon műhely egyéves munkájának a lezárása kapcsán tegnap Lackó Anita ikon festő műhelyének az alkotásait, illetve az ő növendékeinek az alkotásait láthattuk. No, hát akkor egy pár percünk van még itt a reggelből, mielőtt a Szent Liturgiába bekapcsolódnának. Talán furcsa az hallani, hogy rossz ikonok. Te mit gondolnál erről, Laci? Én is majd kifejtem, de te kérdeztél rá, hogy léteznek-e rossz ikonok.
1: Akkor én megfordítom a kérdést, és már esett erről szó, de így summázva ezt, hogy mit jelent a jó ikon kifejezés. Ugye a jó ikon alatt azt értjük, ami az egyház, a katolikus egyház tanításának és a kinyilatkoztatásnak megfelelően van megfestve, hiszen az ikon az nem csak egy képi ábrázolás, hanem tanítás. Olyan tanítás, amit az írás tudatlan ember is olvasni tud.
0: Vagy akár a magas képzettséggel rendelkező ember számára is közvetíti az egyház tanítását. Teli találata, amit mondtál, mert valóban innen érdemes megközelíteni, hogy az ikon, a jó ikon, maga a hiteles ikon az egyház tanítását foglalja magába, és tudja közvetíteni képi ábrázolással. És ha már az egyház tanítás, akkor egyáltalán nem mindegy, hogy milyen módon fejezi ki az egyház tanítását. Ha szavakkal vállalkozik valaki arra, hogy elmondja az egyház tanítását, akkor egyáltalán mindegy, hogy miket beszél. Milyen mondatokat használ erre, milyen kifejezéseket alkalmaz. Hát ugyanígy az ikon, amikor megfesti valaki, akkor egyáltalán nem mindegy, hogy milyen eszközöket alkalmaz, most itt nem a festék minőségére, vagy az ecsete, vagy a táblára kell gondolni, hanem az ábrázolási eszközökre, hogy az hitelesen képviselje, vagy továbbítsa az egyház tanítását. Például minden egyes ikon kell, hogy jóvá hagyja az egyház. A régi ikonoknál nem tudom pontosan, hogy ez hogyan is történt, maga a kor, az évszázados szokás az, ami talán ezt hitelesítette, de mai új ikonoknál mindig valamelyik püspöknek vagy egyházi vezetőnek kell jóvá hagynia, hogy akkor ezt így festjük meg. Azt hiszem, hogy beszélgettünk a román szenteknek a kanonizálásáról, és ez azért emlékezetes nekem, mert jelen lehettem ennek a két szentnek, Leó atyának és Pajszius atyának a szentelésén, és akkor a püspök jóvá hagyta, vagy talán a pátriárka, azt hiszem Dániel pátriárka, hogy akkor így kell megfesteni. Na most a rossz ikonoknál arról van szó, hogy egyes ikonfestők, akik nem ismerik az egyháznak a tanítását, vagy, ami még rosszabb, hogy azt gondolják, hogy felülírják, olyan ábrázolási módot alkalmaznak, amelyet nem hagyott jóvá az egyház, és most senkit meg ne botránkoztassak, de fontos beszélni az úgynevezett Szent Család ikonról, amely, most ha valaki hallgatja, akkor lehet, hogy rögtön rá is gondol, hogy a Szent Család, ugye Mária, József, Kis Jézus, ott vannak három, ez a három személy, nem szabad. Ez az ábrázolás rossz és tilos ábrázolás, mert annak dacára, hogy ez nagyon elterjedt, és még Romániában is, Szerbiában is találkoztam vele, talán még Görögországban is ott talán kevésbé van jelen, de nagyon elterjedt, és azt is tudom, hogy kifestette az elsőt, úgynevezett Kikó nevű ember, aki a neokatekumenátus lelkiségnek a megalapítója, és egy nagyon tehetséges ember, és ismereteim szerint ő festette meg az első Szent Család ikont, és elkezdett ezt terjedni. Ő nem ismerte azt a fajta fontos tételt, hogy ahogyan ábrázoljuk Máriát, Józsefet és a kis Jézust, az ikonon, az ikon kell, hogy kifejezze az ő kapcsolatukat. Amikor csak ott vannak szépen lefestve egymás mellett, az nem fejezi ki, hogy milyen viszony van közöttük. Túl azon, hogy szeretik egymást, hát persze szeretik egymást, de egészen más viszony van mondjuk József és a gyermek Jézus között, mint mondjuk Mária a gyermek között, hiszen Mária megszülte, szíve alatt hordozta az Isten fiát, amely bizonyos értelme nyilván hasonlít az édesanyjai magatartáshoz, de messze fölülmúlja azt. Míg Józsefnek és a gyermek Jézusnak nem olyan viszonya volt, mint egy édesapának és a fiának, hanem jóval alatta van ennek a fajta kapcsolatnak, mert hát egy nevelő apa volt, aki a családjáról gondoskodott. Nem beszélve Mária és József viszonyáról, akik hát úgymond József házasságban éltek, tehát nem igazi házastársak voltak, hanem egymás mellett szentül éltek. Csak egyetlen egy példa, de még hozhatnék más példákat is, de ez a legelterjedtebb, amelyre most itt akkor ebben a hétfőreggeli beszélgetésben egy pár mondat erejéig ki tudtunk térni, hogy vannak rossz ikonok, és igenis sokkal inkább kell az egyház tanítására odafigyelni, hogy aztán, amikor az ikonokkal találkozunk, akkor valóban a mennyországba tudjunk bepillantani, hogy említetted, hogy az ikonok a ablak a mennyországra, és ne csak földi elképzelésünk szerint akarjuk ezeket az ábrázolásokat alkalmazni. No, hát akkor ennyi fért bele a ma reggelinkbe, 9 órakor Szent Liturgiába tudnak bekapcsolni, délután, vagy 10 órakor pedig hittanórába, mely este 10-kor majd újra meghallgatható. Köszönjük szépen az adományokat, kérjük továbbra is, hogy ezzel segítsék a Mária Rádió munkáját, maradjanak velünk, imádkozzanak velünk együtt. Dicsőség Jézus Krisztusnak!
1: Dicsőség mindörökké!
2: Heti útravaló. Gondolatok keresztény vezetőknek és üzletembereknek.
3: A szeretetet képviselni az üzleti életben. Rick Box írása. Amikor egy értékesítő azt mutatja, hogy számára fontosabb az, ami nekem jó, mint a saját érdeke, az igazán üdítő tud lenni. Tavaly egy technológiai vállalat vezérigazgatójával beszéltem cégünk szoftverigényéről. Ez a vezető egy elismert szoftvercég tulajdonosa, amely számos non-profit szervezetet szolgál ki. Miután meghallgatta, mire van szükségünk, olyan választ adott, ami meglepett. Ezt mondta. Működésre tudnánk bírni a szoftverünket az önök számára, de őszintén szólva ez nem lenne a legjobb megoldás. Mit éreznénk, ha valaki így válaszolna nekünk, és készségesen elismerné, hogy jobban járunk, ha egy hasonló terméket egy másik cégtől vásárolnánk? Nem tudom, ki hogyan van vele, de én értékesnek és szeretetnek éreztem magam az őszinte válasza miatt. Nagyon jó példája volt annak, amit Jézus tanított, amikor ezt mondta. És amint szeretnétek, hogy az emberek veletek bánjanak, ti is úgy bánjatok velük. Ez a vezető a helyembe tudta képzelni magát, és felismerte, hogy szervezetünknek olyan partnert kell találnia, akinek nagyobb szakértelme van azon a területen, ahol segítségre van szükségünk. Az üzleti világban túl gyakran az a legfontosabb, hogy bármi áron lezárják az értékesítést. Ezért vannak, akik félrevezetik ügyfeleiket, és olyan ígéreteket tesznek, amelyekről tudják, hogy nem lesznek képesek betartani. Számukra csak az eladás, a jutalék és a profit számít. Krisztus követőiként azonban arra kaptunk elhívást, hogy minden megbeszélésen megmutassuk mások felé az ő szeretetét. Legyen szó értékesítési ajánlatról, kötetlen beszélgetésről, vagy arról, hogy megpróbálunk segíteni valakinek. A Biblia azt tanítja, hogy a szeretetet, a feltétel nélküli és időnként áldozatot is követelő szeretet, az Úr és mások szolgálatának egyik legfontosabb ismertetőjele. Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van, és aki szeret, az Istentől született, és ismeri Istent. Az igazság kimondása, még akkor is, ha ez személyesen nekünk árt, vagy negatívan befolyásolja azt, amit el szeretnénk érni, az egyik módja annak, ahogyan Krisztus szeretetét tükrözhetjük az üzleti életben. Az Új Szövetségben egy érdekes hasonlatot találunk, amely megmutatja, hogyan tűnhetünk ki az üzleti világ versengő, gyakran kíméletlen közegében. Arra kapunk útmutatást, hogy úgy éljünk, hogy fedhetetlenek és romlatlanok legyetek Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban. Figyeljük meg, hogy nem azt mondja, hogy mi vagyunk a csillagok. Azt mondja, hogy ragyogjunk, mint a csillagok. Más szóval olyanoknak kell lennünk, mint a hold, amely visszatükrözi a napfényét. Mi Krisztus szeretetét tükrözzük vissza. Amellett, hogy hatékonyan lehetünk Krisztus követei, az őszinteségnek van egy másik előnye is az értékesítésben. Segít a bizalom kiépítésében, és azt üzeni a már meglévő vagy leendő ügyfeleknek, hogy számíthatnak ránk. Aki fedhetetlenül él, biztonságban él. De aki görbe úton jár, arról kitudódik az. A becsületeseket fedhetetlenség vezeti, de a hűtleneket elpusztítja romlottságuk. A vezető, akiről korábban beszéltem, őszintén elismerte, hogy szoftverterméke nem felel meg az igényeinknek. Ugyanakkor tudta, hogy ha később más szoftverre lesz szükségünk, bizalommal fordulunk majd cégéhez, és megbízható partnerként fogjuk ajánlani őt másoknak is. Amikor szeretetet kapunk, mi is szeretetet adunk másoknak.
2: Heti útra való, keresztény vezetőknek és üzletembereknek szóló gondolatok hangzottak el. A műsor a CBMC International Monday Manna című kiadványa alapján.

0: reggeli magazin műsorunkban a Mária Rádió híreit hallják.
1: Szeptember 8. Lépcsők. Hogyan segítheti hivatásunkat és fejlődésünket a saját elképzeléseink elengedése, valamint az Istennel való személyes kapcsolat elmélyülése. A Lépcsők következő adásában erről beszélget Romvári Ferenccel a műsorvezető Farkas Ibolya. Tartsanak velünk 21 óra 5 perctől. Szeptember 9. 10 óra 50 perctől Tevékeny szeretet. Legújabb adásunkban először a Váranyár táborzáró rendezvényére látogatunk el közösen. Meghallgathatnak egy részletet a vajdasági gyermekek előadásából, akik különleges műsorral készültek az eseményre. Ezt követően Ritz Gáborral, a Szabadkai Karitász igazgatójával beszélgetünk a Szabadkán megvalósult iskolatáska átadóról, amelynek keretében 185 a Karitász Szubotika által támogatott család számára könnyítettük meg a tanévkezdést. Tartsanak velünk! A függőségek új arca, gaming, közösségi média és az újabb viselkedési minták, a modern függőségekről, a minket körülvevő inger áradatról, az idegrendszerre gyakorolt hatásokról és az akaraterő szerepéről beszélgetünk a függő kérdések következő adásában, különös tekintettel a gyermekekre és a fiatalokra. A témához kapcsolódó lelki, társadalmi vagy személyes dilemmáikat, kérdéseiket és bizonyságtételeiket előzetesen is megírhatják az erdos.eszter.marta@gmail.com e-mail címre. Tartsanak velünk szeptember 8-án, kedden 20 óra 16 perctől. A szerkesztő műsorvezető, Erdős Eszter, református lelkész, szeretettel várja önöket.

0: Rádió. A következő percekben Bábel Balázs atya a Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából mondott szentbeszéde következik.
1: Főtisztelendő paptestvérek, Krisztusban szeretett testvéreim, a liturgiának van valami csodálatos, megrendítő ereje, hogy most itt a Szent Misén ugyanazt az evangéliumot olvastuk föl, amit 500 évvel ezelőtt is a Mohácsi csata napján olvastatott föl egyházunk. Ugyanis keresztelő Szent János ünnepe nem csak a születése, hanem a vértanúsága egészen az ősi időkre megy vissza, hogy bekerült a liturgikus megemlékezésben. Sőt, akik még emlékeznek rá, hogy a régi, jónoma, mindenható Isten kezdetű bűnbánati liturgiában, amit a Szent Mise elején mondtunk, a konfiteorban mindig fölemlegettük a szűzanyával, Szent Péter és Szent Pál apostollal, keresztelő Szent Jánost, hogy ő is imádkozzék értünk, hogy bűneink bocsánatát elnyerjük. És ezt az akkori csatába induló vitézek, főpapok mindannyian tudták. Mint egy példa volt előttük a vértanú, aki az igazság, az erkölcs, az Isten parancsolata védelmében életét adta. Nagy erőforrás a szenteknek a példája számunkra, és az ő számukra is minden bizonnyal az volt. És ezért tudunk mi is úgy tekinteni rájuk, hogy példát adnak nekünk az ott elesett hősök, és nevezetesen Tomori Pál kalocsai érsekünk is. Egy végrendeletnek teszünk eleget, amikor most itt vagyunk a Szent Misén. Ugyanis az országbírónak, Drágfi Jánosnak megmaradt a végrendelete, helyesebben annak kiegészítése, amit a csata előtti napokban elküldött haza Közép-Szolnok Krasznavár megyébe. És abban a végrendeletben az volt, hogy az ispotályról az egyszerre jelentett kórházat és szegényházat gondoskodjanak az ott lévő szegényekről, hogy azok ne éhezzenek, és nehogy ellenségemmé váljanak a más világon, vagyis nehogy szememre vessék majd a más világon, hogy nem tartottam meg Jézus szavát, éhes voltam és ennem adtatok, szomjas voltam és innom adtatok. Ismerjük ezeket a végítéletről szóló szavakat Jézus szájából. És ott van utána az a meghagyás, hogy a isteni tiszteletek, az Isten szolgálatok meg ne szűnjenek, mert lelkem üdvössége ettől függ. Hiszen akkor is mutattak be gyászmisét az elhunytakért és korábban is, hiszen megszívlelték az Ószövetségben is már meglévő tanítást, szent és üdvös dolog imádkozni az elhunytakért, hogy feloldozást nyerjenek bűneiktől. És az imádságnak leghathatósabb formája a halottakért bemutatott szent mise. Mi is ezt tesszük, és ezt tettük már délelőtt is a püspöki kar és az ott lévő papok és atyák. Fölmerül a kérdés, miért kell halottakért imádkozni? Miért kell misét bemutatni? Irgalmasabb lesz az Isten talán azáltal? Ő végtelenül irgalmas. Inkább arról van szó, hogy ebben az imádságban a mi szeretetünk van meg. Korábban, mint ahogy itt a szobornál lévő ünnepi beszédemben is megemlítettem, hogy egészen más felfogások voltak, mint ma. Hanyagsággal, önzéssel, bűnökkel vádolták az akkori magyar társadalmat. Kisfaludy Károly híres verséből, a Mohács című versből gyakran idézték, nem az ellenség, önfia vágta sebét. Nem. Ők mindent megtettek akkor, amikor a csatára került a sor. És mi ezzel is bocsánatot kérünk, hogy megvádoltuk őket, hogy nem voltak eléggé készek, mert készek voltak életük feláldozására is, hitükért, Krisztus vallásáért és a hazáért. Igen, ezt tették ők, készek voltak erre. És hát ez a szent mise magába foglalja azokat a örök szavakat, amit az Úr Jézus mondott az utolsó vacsora termében: ez az én testem, mely értetek adatik, ez az én vérem, mely kiontatik a bűnök bocsánatára. És minden szent misében mi mindig megemlékezünk már az elhunytakról. Név szerint is, névtelenül is. Micsoda kegyelem ez számunkra. Ők mélyen hívő emberek voltak. Tudjuk azt, hogy Tornán gyülekeztek össze, majd még utoljára Bátán, a középkor híres kegyhelyén, a Szentvér kegyhelyén, ugyanis ott az 1300-as években történt egy csoda. A Szent Ostya vérezni kezdett. Volt ilyenre példa az Anyaszentegyház történetébe, és megvizsgálták, és látták, hogy az vér, és nem bor. Mint egy megerősítve azt a fölmérhetetlen és ésszel fölfogható, föl nem fogható nagy misztériumot, hogy az Úr kereszt halálának és föltámadásának üdvösség szerző tettét belesűrítette a szent misébe. És akkor is, ott is Bátán bemutatták a szent misét, és tudjuk, hogy második Lajos királyunk is meggyónt és megáldozott. Így ment a csatába, az önvédelmi harcba. Ma, amikor annyira összekuszálódik a világ, nagyon óvakodunk a háborúk megítélésétől, de az teljesen egyértelmű volt, hogy az önvédelmi és hitvédelmi harc. Védték nem csak önmagukat, hanem övéket. És ezt mindig is elfogadta a katolikus egyház. Így indultak. Milyen lehetett az az utolsó szentmise? Most csak gondoljunk bele, ha nekünk azt mondanánk, most itt vagytok ezen a misén, de egy-két nap múlva biztosan meg fogtok halni. Milyen lelkülettel volnánk itt, és milyen lelkülettel voltak ők ott, és mire gondoltak? Az a Drágfi János, aki azt mondta, azt írta, hogy az Isten szolgálatok meg ne szűnjenek, zászlótartó volt. Az a csatában nem is harcolhatott, hiszen fogta a zászlót. És a zászló akkoriban Szűz Máriás zászló volt. És a csatatéren a Szűz Máriás, a patróna Hungáriai zászló takarta be a holttestét. Az a szűzanya, akit Szent István királyunk az ő pártfogására bízott, magyar nép pártfogására, még ott is, a halálban is valamiképpen vele volt, és imádkozott érte, mert mi mindig kérjük az üdvözlégy Máriában, imádkozzál érettünk most, és halálunk óráján. A mohácsi csata halottai erre is tanítanak bennünket, hogy így készüljünk életünk végére ezzel a lelkülettel. Most rájuk emlékezünk, köszönetet mondunk életáldozatunkért, hálát adunk az Istennek, ő érettük, és ugyanakkor azt is kérjük, bocsássa meg bűneiket, és fogadja be őket örök hajlékába. Sokan azt akarják, hogy avattassanak szenté, mint ahogy volt is rá, már akkorin is utalás. Hát az egy nagyon hosszú procedúra, a szentéavatás. De egészen biztosak lehetünk arról, hogy ők nem kárhoztak el. És az Úrnál, hogy kései magyarokért értünk, magyar hazánkért járjanak közben az Úrnál, hiszen rászorulunk az ő közbenjárásukra, mert hazánk nagyon nagy szükségben van a lelki állapotát, hogyha röntgenezni lehetne, biztos vagyok benne, hogy sokkal rosszabb állapotban van, mint 500 évvel ezelőtt volt az akkori magyarság lelki állapota szerint. Ez az ünnep legyen emlékeztető, hogy voltak emberek, akik hitüket, hazájukat nagyon szerették. Mutassanak nekünk példát, mai magyaroknak, hogy példájukat kövessük, és az életünk Isten, ember és hazaszerető legyen. Amen.
0: Az elmúlt percekben Bábel Balázs atya a mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából mondott szentbeszédét hallották.

Fábrikornél püspök atya homiliáját hallják, amelyet a szeptember 1-én bemutatott Veni Sancte Szent Misén mondott a Szent István Bazilikában.

Ma, amikor Veni Sancte misén vagyunk, azt jelenti, hogy jöjj Szentlélek Isten. Hívjuk őt, hogy valóban töltsön be bennünket, és a jó hírem az, hogy mindenki, aki meg van keresztelve közületek, a Szentlélek temploma. A Szentlélek ennek a templomnak a gazdája. És amikor hívjuk a Szent Lelket, akkor azt mondjuk, hogy Szentlélek, jöjj haza! Te légy valóban az én életemnek az ura. És azért, hogy a Szentlélek vezetését tudjuk követni, arra gondoltam, hogy három szót szeretnék a lelketekre kötni, mégpedig a mai misének a kezdőbetűivel, tehát Veni Sancte Mise, V-vel, S-szel és M-mel, hogy könnyű legyen megjegyezni. A V betű azt jelenti, hogy válasz. Választás előtt állsz minden egyes pillanatban, és szabadon dönthetsz, mert a Jóisten adott egy olyan ajándékot, amit szabad akaratnak hívunk. Most elkezdődik a tanév, sok mindenhez kell alkalmazkodni, lehet, hogy nem minden úgy lesz, ahogyan te szeretnéd, de itt van az, hogy én választhatok, hogy vajon hogyan állok hozzá. Panaszkodom, vagy hálát adok, önző módon élek, vagy inkább másokért, úgy indulok neki ennek a tanévnek, hogy valahogy éljem túl, vagy inkább mások.

Húzni. De ha úgy állok hozzá, hogy Uram, hétre kell menni, de legyen ez a te dicsőségedre. Mondjuk szeretetből felajánlom ezt mondjuk egy beteg társamért. Váljon az ő gyógyulására. Már is nem egy elszenvedett valami lesz, hanem szeretetből meghozott áldozat. És így jön a második betű, ez pedig a szeres. Amikor azt mondom, hogy szeres, akkor igazából csak Jézust ismétlem, aki azt mondja, hogy új parancsot adok nektek, szeressétek egymást. És a szeretet nem csak annyit jelent, hogy kedves vagyok a másikkal, nem lopom el a radírját, megosztom vele a szendvicsemet, hanem az, hogy igyekszem az élet szentségre törekedni. A szentekben ez volt a közös, hogy nagyon szerették Jézust, és ezáltal nagyon szerették a többi embert is. Én hiszem azt, hogy a szeretet az, amikor akkor is becsületes vagyok, amikor nem látják, akkor is hitelesen próbálom élni a keresztény életemet, amikor éppen senkinek nem tűnik fel, akkor is szeretem a másikat, amikor éppen nehéz elviselni. És egy fontos kitétel, nekünk nem kedvelni kell a másikat, hanem szeretni. A kedvelés az egy érzelem, a szeretet döntés. Akkor azt mondom, hogy szeress, ez lehet ennek az évnek a mottója, hogy minden pillanatban tudok jót tenni a másikkal, minden pillanatban tudok imádkozni a másikért, tudok hozzá kedves lenni, azaz tudom mégiscsak szeretni. Ez is választás kérdése. Mit választok? Hogy aki velem nem kedves, azzal én se leszek, vagy csak azért is szeretni fogom. Lehet, hogy van olyan tanár, akit nem nagyon kedvelsz. Elárulom, fordítva is lehet. Lehet, hogy van olyan diák, akit a tanárnak nehéz elfogadni, vagy igazából szeretni. De ilyenkor szabad hívni Isten szent lelkét, és kérni, hogy Uram, segíts szeretnem. És higgyétek el, tud segíteni. A harmadik dolog, a mise, az M betű, miután már választani tudsz, mert szabad akaratod van, tudsz dönteni a szeretet mellett, a harmadik M betű a merj. Legyél bátor. Ez azt jelenti, hogy a bátorsághoz hát erőt kell kérni a Szentlélektől, mert azt jelenti, hogy merjek szabadon és hosszú távon gondolkodni. A mai világ, ugye, amit olvastuk, hogy nem a világ lelkét kaptuk, ő mindig a pillanatnak akar élni. Az időlegesség pillanatában, és azt számít, hogy most mi van. Ha nem kapom meg a napi like mennyiségemet, már rosszul vagyok. Nekem most rögtön reagáljon valaki. De higgyétek el, hosszú távon érdemes gondolkodni. Mi öten vagyunk testvérek, és emlékszem, mikor a bátyám azt mondta az öcsémnek, meg nekem, ő az első, mivel a negyedik, ötödik, hogy addig tanuljatok, amíg lehet, mert minél magasabb végzettségetek lesz, annál szabadabbak lesztek. Ezt most így hadd helyezzem a te szívedre is, hogy hosszú távon gondolkodj. És a hosszú távú gondolkodásban nem csak a továbbtanulás van benne, hanem a halálon túl is kell gondolnunk, hogy ott mi vár ránk. És hogy merek-e szembeúszni az árral, merek-e nem üvölteni a farkasokkal, merek-e különbözni a többiektől, hogyha Jézus azt kéri tőlem. Mert olyan könnyű elvegyülni a tömegben, de Jézus pont azt kéri, hogy legyetek a hegyre épült város, legyetek a lámpatartóra tett mécses, világítsatok egymásnak. Azaz nem kaméleon kereszténynek kell lennünk, aki mindig alkalmazkodik a környezetéhez, hanem Jézus azt akarta, hogy jelei lehessünk ebben a világban. Én Liziói Szent Teréztől loptam, hogy minden reggel ezt kérem a Jóistentől, hogy Uram, add meg a mai napra elegendő kegyelmet, a te békédet és a te örömödet, hogy jeled lehessek ebben a világban. Nem a saját jelem, hanem Jézus jele. Amikor azt mondom, hogy merj, akkor merj olyan dolgokban dönteni, ami nem hoz gyors eredményt. Hogy hosszú távon gondolkodj. És ez azt jelenti, hogy ha vannak hosszú távú céljaid, akkor alá tudod rendelni a kisebb célokat. Nyilván, akik idén érettségiznek, hát előre merem fogadni, hogy az érettségi szünetben nem bulizni fognak, hanem inkább tanulni, hogy minden jobban sikerüljön az érettségi. Persze vannak kivételek. De hogy ha tudom, hogy hosszú távon mit szeretnék elérni, akkor annak a kisebb dolgokat alá tudom rendelni. És mi a legfőbb célunk? Az örök élet, ami túlmutat mindenen. És innentől kezdve bármilyen döntéshelyzetben vagyok, amikor valóban választhatok, akkor azt kell megnéznem, hogy ezzel a döntéssel közelebb kerülök a mennyországhoz, vagy eltávolodom. Közelebb kerülök Isten országához, vagy éppen kifarolok belőle. Növekszem a szeretetben, vagy éppen nem. És ezért bátorítalak arra, hogy legyél bátor. Merjél hosszú távon gondolkodni, merjél nagyot álmodni. Ne engedd, hogy belenyomjanak a világnak az öntőprésébe, hogy hasonulj mindenki máshoz. Te légy önmagad.

Jézus arra hív. És tudod, egyszer és megismételhetetlen csoda, vagyis ahogy Carlo Acutis mondja, hogy mindenki egyedinek születik, csak valaki másolatként hal meg, de ne lezz legyél. De legyél önmagad. És tűnj ki a szeretetben. Amikor azt mondom, hogy szeress, akkor legyen ott a legfőbb célunk, hogy váljunk szenté. Nem lehetetlen. Hiszen sokatoknak kortársa volt Carlo Acutis például, aki 15 évesen már az mennybe költözött, és most szentként tiszteljük. Ha neki lehetséges volt, akkor neked is lehet. Néha olyan magasra tesszük a szentjeinket, és azt mondjuk, hogy el se indulok utánuk, olyan magasan vannak. De ők innen indultak a székekről, a padokból. Egy közülünk mindegyik szent. És az a jó, hogy nem rajtszél győzelmet kell aratnunk az életszentség útján. Hiszen vannak olyan szentjeink, akik nagyon is hátulról indultak, és nagy pályát kell befutni, amire szenté váltak. De Isten a sorozatot nézi, a folyamatot, hogy honnan, hova tartasz, és drukkol neked. Ezért küldi a szent lelket, hogy ő vezessen az életszentség útján.

0: hírek.
1: Hazánkba érkezett első Bartolomaiosz pátriárka. Proximitáté díjat vehetett át Puskás Antal, pálos szerzetes. Szeptembertől újraindul a Mária Rádió Almá Dialógus lelki gyakorlata. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. Első Bartolomaiosz, konstantinápolyi egyetemes pátriárka, a Fanarion Ortodox Keresztény Dialógus Központ megnyitásának alkalmából pénteken hazánkba érkezett. Az ünnepi eseményre szombaton került sor. A pátriárkát a Liszt Ferenc repülőtéren Arsenios Kardamakis, Ausztria metropolitája, a magyar állam részéről pedig Orbán Anita miniszterelnök helyettes külügyminiszter fogadta el a Magyar Kurír oldalán. A pátriárka és kísérete elfoglalta szállását a Fanarion központban, majd aznap délután a Budapesten zajló Nemzetközi Kánonjogi Konferencia küldöttségét fogadta. Hivatalos programja is szombaton a központ átadási ünnepségével folytatódtak. A budapesti Múzeum utcai épületben kialakított központ kulcsait 2017. augusztus 20-án adta át a magyar kormány első Bartolomaiosz pátriárkának, aki 2021-ben az intézményben létesülő templom alapkövét is elhelyezte. Proximitáté díj kitüntetést vehetett át Puskás Antal pálos szerzetes Pécsváros napján a helyi Kodály központban tartott városi ünnepség keretében. Az ünnepi eseményen a pálos rendből részt vett Vízi András tartományfőnök és Szent Irmai Tamás tartományfőnöki hivatalvezető is, írta a Magyar Kurír. A kitüntetés átadásakor méltatták az atya lelkipásztori munkáját. Kiemelték, szolgálata során különös hangsúlyt fektetett a közösségek megerősítésére, a rászorulók támogatására és a fiatalok emberi erkölcsi útkeresésének segítésére. Példamutatásával hozzájárult Pécs emberi arcának formálásához, amelyben a hit, a kultúra és az egymás iránti felelősség természetes egységet alkot. Nyitottságával, segítőkészségével hidakat épített generációk, csoportok és világnézetek között. A díj Pécsváros egyik legrangosabb elismerése, amit kiemelkedő életművekért ítélnek oda. Szeptembertől ismét várja a Mária Rádió Almá Dialógus lelki gyakorlat sorozata a lelki feltöltődésre vágyókat. A háromnapos programnak szeptember 18-a és 20-a között a Balatonalmádi Ciszterci Rekreációs Központ ad otthont. A szeptemberi lelki gyakorlatot Mohos Gábor püspök vezeti, személyes hivatás a teremtő munkatársa vagy címmel. Az elmélkedések és kiscsoportos beszélgetések mellett csendesség, lelki beszélgetés, szentségimádás, közös imádság és kirándulás is segíti az elmélyülést. A résztvevők vasárnap a Balatonalmádi Szent Imre templomban szentmisén is részt vesznek. Az Almá Dialógus azoknak szól, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapok zajából, közelebb kerülni Istenhez, és új lendületet kapni hitükben. Jelentkezni a www.mariaradio.hu/almadialógus honlapon lehet. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Véget ért a Mária Rádió ma reggeli magazin műsora.

0: a lélek hangja.
1: 9 óra.
2: A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható.

0: Szólítunkat az ajtókat, bölcsességben figyelmezzünk.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek minden látható és láthatatlan dolgoknak teremtőjében, és az egy Úrban, Krisztus Jézusban, Isten egyszülött fiában, ki az Atyától örökkön fogva szeretett, világosságtól, igaz Isten, igaz Istentől, aki született és nem teremtetett, ki az Atyával egy lényegű, ki által mindenek lettek, aki mi életünk emberekért és a mi üdvösségünkért mennyből alászállt, és megtestesült a Szentlélektől és Szűz Máriától is emberré lett, és megfeszítetett mi életünk Poncius Pilátus alatt, és szenvedett és eltemettetett, és föltámadott harmadnapon az írások szerint, és fölment a mennyekbe, és ül az Atyának urján, és ismét eljöven dicsőséggel ítélni elemeket és voltakat, és az ő országának nem lesz vége. És a Szentlélekben, Urunkban és elevenítünkben, ki az Atyától származik, ki az Atyával és Fiúval együtt imádhatik és dicsőítetik, ki szólott a proféták által, hiszek egy szent, katolikus és apostoli anyaszent egyházban,

Ráta a szokaszás nyilvános és nem nyilvánosabb téteményeidért, melyekről tudunk és melyekről nem tudunk. Hálát adunk neked ezen szent szolgálatért is, mert kezünkből elfogadni méltóztattál, noha neked az arkangyalok ezeré, az anyagok miriádjai, a hadszárnyosok szemű fellebegő szárnyas kirúgok és szeráfok szolgálatok.

Felolyan még neked ezen okos szolgálatot, a hitben elhúgy ősökják, atyák, pátriákák, profiták, apostolok, hithirdetők, evangélisták, vértanúk, hitvallók, sőnök, szakaszkodók, és a hitben meg is, hogy minden igaz életünk.

házoló ajánlat hozhatnak jótékonyságot cselekszenek, szegényeket gyámolítanak, s mindnyájukra küldve van a szédet. És ott ugye egy szájon és egy szíved dicsőjtsük, és magasztaljuk a te legrészesebb és fölséges nevedet, Atya és Fiú és Szent Élek, most és mindenkor.

Drága legszentebb, legtisztább testében és fejében, Isten szolgája Máté részesítettük az Úristenét, kivezítő Jézus Krisztusunk, Isten szolgája Máté részesítettük az Úristenét, kivezítő Jézus Krisztusunk, drága legszentebb, legtisztább testében és fejében, Isten szolgája Máté részesítettük az Úristenét, kivezítő Jézus Krisztusunk, drága legszentebb, legtisztább testében és fejében, Isten szolgája részesítettük az Úristenét, üdvözítő Jézus Krisztus, onnan drága, szentel legtisztább, az élet és körében, bűnének bocsánat, elvét az örök életre, amen. Ez illeti ajtajat elvéteti gondosságot és bűnöktől megtisztulsz.

0: راديو.
1: Hir perce.
2: Rossi Vitati díjat vehetett át Puskás Antal pálos szerzetes. Szeptembertől újraindul a Mária Rádió almádialógus lelki gyakorlata. 6. évadba lép a Pécsi Egyházmegyei Férfi Találkozó. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. Rossi Vitati díj kitüntetést vehetett át Puskás Antal pálos szerzetes Pécs város napján a helyi Kodály központban tartott városi ünnepség keretében. Az ünnepi eseményen a pálos rendből részt vett Vízi András tartományfőnök és Szent Irmai Tamás tartományfőnöki hivatalvezető is, írta a Magyar Kurír. A kitüntetés átadásakor méltatták az atya lelkipásztori munkáját. Kiemelték, szolgálata során különös hangsúlyt fektetett a közösségek megerősítésére, a rászorulók támogatására és a fiatalok emberi erkölcsi útkeresésének segítésére. Példamutatásával hozzájárult Pécs emberi arcának formálásához, amelyben a hit, a kultúra és az egymás iránti felelősség természetes egységet alkot. Nyitottságával, segítőkészségével hidakat épített generációk, csoportok és világnézetek között. A díj Pécs város egyik legrangosabb elismerése, amit kiemelkedő életművekért ítélnek oda. Szeptembertől ismét várja a Mária Rádió almádialógus lelki gyakorlat sorozata a lelki feltöltődésre vágyókat. A háromnapos programnak szeptember 18-a és 20-a között a Balatonalmádi Ciszterci Rekreációs Központ ad otthont. A szeptemberi lelki gyakorlatot Mohos Gábor püspök vezeti, személyes hivatás a Teremtő munkatársa vagy címmel. Az elmélkedések és kiscsoportos beszélgetések mellett csendesség, lelki beszélgetés, szentségimádás, közös imádság és kirándulás is segíti az elmélyülést. A résztvevők vasárnap a Balatonalmádi Szent Imre templomban szentmisén is részt vesznek. Az almádialógus azoknak szól, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapok zajából, közelebb kerülni Istenhez és új lendületet kapni hitükben. Jelentkezni a www.mariaradio.hu/almadialógus honlapon lehet. 6. évadba lép a Pécsi Egyházmegyei Férfi Találkozó. A Felföldi László megyés püspök által 2021-ben életre hívott kezdeményezés az eddigi hagyományokat követve idén is 4 kiemelt témakört jár körbe. A pénteken induló sorozatnak az egyházmegye 9 települése ad otthont. Az idei struktúra egy rendhagyó újdonságot is tartogat a második témasorozatra, amely november 20-án Pécsen lesz, kizárólag nőket várnak, tájékoztat a Pécsi Egyházmegye. A férfi találkozók középpontjában továbbra is a férfi lét sors kérdései állnak, az idei tematika azonban a családi egység és a női lélek mélységeivel is foglalkozik. A szervezők terve, hogy a családot összetartó női szerepeket, valamint a női lélek nehézségeit a férfiak és a nők szemszögéből is megvilágítsák. Cél az, hogy a hallottakat a résztvevők később otthon, családi körben vitassák meg. Az időpontok és a helyszínek listája az Egyházmegye honlapján olvasható. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
1: Híreinket hallották.

0: a lélek hangja.
1: 10 óra. Mária Rádió Dabas, FM 97,5.

0: Hitünk és életünk. Felnőtt katekézis Kocsis Fülöp görög katolikus érsek metropolitával.
1: Isten, aki ezt mondta, a világosság felragyog a sötétségből. Világosságot gyújtott a szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Jézus Krisztus arcán. Ez a kincsünk azonban cserépedényben van, hogy látható legyen, hogy ez a rendkívüli erő Istené, és nem a miénk. Mindenféle szorongatás ér, de mégsem szorítanak sarokba bennünket. Kétségeskedünk, de kétségbe nem esünk. Üldözöttek vagyunk, de nem elhagyatottak. Letipornak, de el nem pusztulunk. Mindenkor Jézus halálát hordozzuk testünkben, hogy Jézus élete is láthatóvá legyen testünkben. Életünk folyamán ugyanis szüntelen halálra adatunk Jézusért, hogy Jézus élete is megnyilvánuljon halandó testünkben. Így tehát bennünk a halál munkálkodhat, bennetek pedig az élet. Mivel pedig bennünk a hitnek ugyanaz a lelke van, ahogy megvan írva, hittem, azért szóltam. Mi is hiszünk, és azért szólunk. Tudjuk, hogy aki az Úr Jézust feltámasztotta, Jézussal együtt minket is feltámaszt, és veletek együtt magáé állít. Hiszen minden értetek történik, amint a kegyelem terjed, hogy egyre többen és többen adjanak hálát Isten dicsőségére.

Dicsőség Jézus Krisztusnak! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a hittanóra részvevőit ezen a mai napon, amikor Szent Pál apostol korintusiakhoz írt második levelének egy szakaszát hallhattuk. Különösen is a kezdő mondat, a kezdő szavak nagyon megrázóak, nagyon mélyre hatnak. Ezt szeretném most ezen a mostani hittanórán kicsit bővebben kifejteni. Mit is jelent számunkra az, amikor így fogalmaz, Isten, aki azt mondta, világosság felragyog a sötétségből, világosságot gyújtott a mi szívünkben. Hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Jézus Krisztus arcán. Persze a szakasz többi része is nagyon fontos tanulsággal szolgál. Ez a mostani hittanóra nem egzegézis, nem ezt a rövid szakaszt fogom kibontani, hanem az isteni világosságnak életünkre irányuló, életünkre ható erejéről szeretnék beszélni. Illetve arról, hogy hogyan tudunk mi ezzel együttműködni, mit tudunk mi tenni azért, hogy ez az isteni világosság valóban beragyogja az életünket, a miénket is, és a környezetünkben élőket is, tehát rajtunk keresztül másokra is hogyan tudhatni. Isten akarata szerint. Kezdjük mindjárt azzal, hogy Szent Pálnak ez a mondata egyértelműen a teremtésre irányul, vonatkozik, arra utal. Idézzük csak föl, hogyan kezdődik a Biblia, a teremtés könyve első verseit, így olvassuk. Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet, a föld puszta volt és üres, sötétség borította a mélységeket, és Isten lelke lebegett a vizek fölött. Isten szólt, legyen világosság, és lett világosság. Isten látta, hogy a világosság jó. Isten elválasztotta a világosságot a sötétségtől. A világosságot nappalnak nevezte Isten, a sötétséget pedig éjszakának. Azután este lett és reggel az első nap. Mindjárt a teremtés első napján, első aktusaként megteremtette Isten a világosságot. Mégpedig a szavával. Isten szólt, legyen világosság, és lett világosság. Ez a isteni szó, az a úgynevezett Dábár Jáve, ahogy a héberben ezt ismerjük, olyan erős isteni hatalom, amely a semmiből létbe hívja a teremtett világot. Isten nem gyurmázik, nem valami anyagot vesz elő, amiből átformálja és meggyúrja csillagtesteket, vagy a földet, a növényeket. Majd az ember teremtésénél már a meglévő anyagot veszi elő, de most ezt hagyjuk. Egyszerűen kimondja, és úgy is lett. Micsoda erő, micsoda hatalom, csak az Istenre jellemző teremtő hatalom van ebben, amit kimond az Isten, az úgy is lesz. Ha görögül nézzük, nem arám nyelven ezt a szót, akkor a logosz kifejezéssel találkozunk. Isten szava, logosz, amelyet is kevésnyi teológiai ismeretünkkel Jézus Krisztussal azonosíthatunk. A logosz maga az Isten szava. Egyébként János evangéliumának a kezdetén is ugyanezzel találkozunk. Kezdetben volt az Isten, és Isten volt az ige, ez a logosz, és ő volt kezdetben Istennél. Ez az Isten fia, másik isteni személy, a logosz, akin keresztül, aki által teremti az Isten a világot. Az Atya Isten a fiúval együtt teremti a világot, természetesen a Szentlélek által. És a Szentlélek is jelen van mindjárt a teremtés könyvének, tehát a Biblia első lapjának első mondatában, hiszen ezt olvasok, Isten lelke lebegett a vizek fölött. Ezt a keleti atyák egyértelműen a Szentlélek jelenlétére vonatkoztatják, amelynek egyébként a Szent Liturgiában is van jelentősége, de
erre most megint nem tudok kitérni. Tehát jelen van a teljes Szent Háromság. Mindjárt a Biblia első mondatában felsejlik a Szent Háromság, nyilván nem Atya, Fiú, Szentlélek személyek megnevezésével, de fölismerhetjük. Igaz, mi már az új szövetségi ismeretből, Krisztus kinyilatkozhatásának a teljességéből visszatekintve olvassuk ezt így, és a Teremtés könyvének olvasásakor a zsidó emberek még nem tudták, hogy ez a Szent Háromságra utal. Az Isten tehát Krisztus által teremti a világot a lélekben. Szavával teremt, és ez olyan erős szó, amely mindent át tud alakítani. Nem véletlen, hogy Szent Pál, amikor a bennünk lévő világosságról beszél, fölidézi ezt a teremtő erőt. Amikor arról beszél, hogy az Isten a világosságot gyújt a szívünkben, akkor erre a teremtő szóra utal, ha Isten, aki azt mondta, világosság legyen, világosság felragyog a sötétségből, tudott a semmiből világosságot gyújtani, és ezáltal elválasztotta a sötétséget a világosságtól, világosságot a sötétségtől. A mi szívünkben is ugyanezt teszi meg. Tehát a mi szívünkben is Isten gyújt világosságot, nem más. Nem lehet máshonnan világosságot nyerni, csak is az Isten szava által. Még az Isten teremtő szavának hatalmára utalva, hadd említsem meg az ő megbocsátását is. Amikor Isten azt mondja, megbocsátok, akkor ez egy egészen más kifejezés, mint amikor mi mondjuk azt, hogy megbocsátok. Egy szülő megbocsát a gyermekének, aki mondjuk kiöntötte a kakaót asztalterítőre, vagy éppen valami nagyobb csíntevést művelt, vagy akár a szörnyű bűnt, azt tud megbocsátani, aki szereti a bűnöst. Az édesanyák azért tudnak hamarabb megbocsátani, akár a bűnöző gyermeküknek is, mert sokkal nagyobb bennük a szeretet, mint az a neheztelés, amely a elkövetett bűn miatt bennük lenne. Csak hogy akarunk is megbocsátani, a mi megbocsátásunk nem szünteti meg a bűnt. Sőt, hát azt érezzük, hogy sokszor tovább él bennünk a neheztelés, jó, hát megbocsátottam, na de azért csak eszembe jut, amikor újra elköveti az ember ugyanazt a bűnt, vagy harmadszor is, negyedszer is, hát nem egyszerű dolog ez. Mert mi nem vagyunk képesek. Nekünk a megbocsátásunk nem teremtő szó. De az Isten megbocsátása igen. Amikor ő azt mondja, megbocsátok, ez nem csak annyit jelent, hogy na jó, nem haragszom, mint mi nálunk embereknél. Megszűnik a bűn. Megszűnik a bűnnek a következménye. Az Isten megbocsátása eltünteti a bűnt, és annak következményeit is. Ha úgy érzem, hogy egy gyónás után azért a tetteimnek van következménye, az miattam van, mert bennem tovább él. De nem azért, mert az Isten olyan, mint ahogy szoktuk mondani, megbocsátok, de nem felejtek. Az Isten felejtése megsemmisítés. Hát, ezzel érdemes mélyebben foglalkozni, hogy mit jelent az Isten megbocsátása, hogyan tünteti el a bűnt, és mennyivel más lehetne az életem, ha tudnék hinni, ismerném ezt a isteni erőt, amely nem csak teremteni tud, de megszüntetni is. De menjünk tovább, mert amikor az Isten gyógyít bennünket, akkor valóban formálja is az életünket, formálja a szívünket. Ez a teremtett szó egy bűnbánati imádságunkban is előkerül, mégpedig az 50. Zsoltárban, a római katolikusok által használt szentírásban ez az 51. Zsoltár. Így imádkozunk, tiszta szívet teremts bennem, ó Isten!
Én nem tudom megtisztítani a szívemet. Ahhoz a te teremtő erőd, a te teremtő szavad szükséges ahhoz, hogy valóban tiszta legyen a szívem. Én tisztogathatom, próbálkozhatom vele, de ezt a tisztaságot csak a teremtő Isten tudja megadni. Ezért nem véletlen, hogy így fogalmaz a Zsoltáros, tiszta szívet teremts bennem, ó Isten!

Tehát az Isten teremti meg a szívünkben a tisztaságot, teremti meg a fényt, csak hát ehhez az én együttműködésem is szükséges. Kell, hogy én kérjem az Istent, hogy teremtsen bennem tiszta szívet. Kell, hogy együttműködjek ezzel az isteni világossággal, hogy valóban a szívemben megjelenjen ez a fény, amit az Isten teremt oda. Tehát kell, hogy együttműködjek az Istennel, de a szívemet, a szívemen keresztül az életemet az Isten formálja. Én csak egészen a felszínt tudom kapargatni, söpörgetni, tisztogatni, de a szívem és az életem átalakítása az az Isten műve. Azért fontos ezt tudatosítani, ezzel szembesülni, mert így tudok megnyílni egészen új távlatokra. Sokkal több van bennem, mint amit én valaha is elgondoltam volna. Hogyha hagyom, hogy az Isten alakítsa és formálja az életemet. Hozhatnánk életpéldákat is arra, hogy mennyivel más sok minden hozott ki bennünk az Úristen. Azt a kedves példát hadd hozzam, amikor Szent II. János Pál pápa hazalátogatott Lengyelországba, és megáltogatta azt az iskolát, ahol annak idején ő is az iskolába járt. És találkozott a gyermekekkel, és hát kérdezték tőle, hogy hát számított-e arra, hogy majd ő lesz a pápa. Hát nyilván kisiskolás korában eszébe nem jutott, hogy ő majd valaha pápa lesz. És kérdezték tőle, hogy jól tanult-e, sokat tanult-e. Hát persze fontos egy ilyen példa, nem szabad azt mondani, hogy bizony én nem tanultam, de hát véletjük, hogy ez a szent pápa azért kisiskolás korában is szentként viselkedett. Na minden esetre az volt a Szent János pápa válasza, hogy hát ha tudtam volna, hogy pápa leszek, akkor még jobban tanultam volna. De hát nyilván eszébe nem jutott, hogy majd ő pápa lesz, és mégis az Úristen már előre tudta ezt, és így formálta. Hát így mondja a pápa, hogy ha tudtam volna, hogy pápa leszek, akkor még többet tanultam volna. Ki tudja, hogy kiből mit formál az Isten? Pápát elég keveset, úgy 20-30 évenként egyet-egyet, de hát nem arra kell törekednünk, hogy pápák legyünk, hanem hogy az Isten tervét valósítsuk meg. És ezért kell a sajátunk formálásában, akár a tanulásban, akár a lelki élet küzdelmeiben mindent beletenni apait, anyait, hogy így mondjam, minden tőlem telhetőt, hogy az Isten alkalmas együttműködőt találjon bennem arra, hogy végbe vigye az ő saját elképzelését. Nagyon profán mondatot jól ismerjük, amit a Napóleonnak tulajdonítanak, aki azt mondja, hogy a marsalbot mindenkinek ott van a tarisznyájában. Hát ő is egy egyszerű katonember volt, aztán hadvezéré lett, később aztán császárra is konorázhatta magát, teljesen megtagadva a nagy forradalomnak az eszméjét, de hagyjuk is ezt. Lényeg az, hogy ő is megtapasztalta azt, hogy akkor még nem gondolta arra, hogy ő majd nagy hadvezér lesz, és micsoda hadvezér, de benne volt az ő tarisznyájában. Mindjárt a tarisznyájában ott van, hogy Isten gyermekeivé válhatunk, Isten követeivé, Isten munkatársaivá. És kell, hogy akarjunk együttműködni ezzel a nagy isteni tervvel, és ne elégedjünk meg a szürke elképzeléseinkkel, hogy én majd úgy csöndesen meghúzódva háttérben valami kis szürke alak leszek a világtörténelemben. Az Isten nagy dolgokra hív meg bennünket, és abból tudja kihozni a nagy célokat, akik akarnak együttműködni az Istennel. Ne féljünk ezektől a hatalmas tervektől, amelyeket az Isten hordoz bennünk. Ebben az együttműködésben tehát én is kellek, de a nagy cselekvő az maga az Isten. Ő
teremt tiszta szíved bennem, ő gyújt világosságot a szívemben. Mi is ez a szív, ahol az Isten megteremti ezt a világosságot? Bibliaolvasó vagy hittanórákat gyakran hallgató emberek azért jól tudjuk, hogy ez a szív nem csupán az a lüktető izomcsomó, amely életben tartja a vérkeringéssel az egész testet, hanem az egész lényünket tartja életben, azzal a lüktetéssel, amely Isten ritmusára, Isten dinamizmusára harmonizál, és azzal együtt működve adja az újabb és újabb életerőt az Istentől kapott kegyelmeket. Tehát a szívünk, amely fizikálisan a testnek a középpontja, szimbolikusan, vagy inkább azt mondom, mélyebb értelmezés szerint az egész lényünknek a középpontja. Beleértve ide mindent, ami én vagyok. Beleértve például a tudatalattinkat is. Nagyon fontos látni, hogy az a szív, amely lényem középpontja, olyan tartalmakat is magába foglal, amire én önmagamtól nem is lennék képes hatással lenni. A tudatalatti, a 19. 20. századi pszichológiának a fölismerése, legalábbis ennek a megfogalmazása, és valóban olyan rétegeket tár föl, vagy ezekre mutat rá, amelyeket korábban nem fogalmaztunk meg így. A lelkiélet nagy mesterei azért utaltak rá, de maga kifejezést nem használták. Egy nagyon nagy felfedezés, hogy az embernek van egy olyan tudatalatti rétege, amely formálódik a élete során, talán a öröklött tényezők is befolyásolják minden bizonnyal, de nem tudjuk azt föltárni, vagy hát nagyon-nagyon csekély mértékben tudunk hatni rá, ez a pszichológiának a nagy tudománya, és mégis alig-alig éri el. Itt most, amikor a szívünkről beszélünk, akkor ez is ide tartozik. Ezt is mint egy kézbe vehetjük. Az Istennek a teremtő szava, amely világosságot gyújt bennünk, olyan mélyre hatol, ahova a pszichológia már nem tud eljutni. Ezt nagyon fontos megint tudatosítani, hogy az Isten kegyelme olyan mélyre hatol bennünk, amit mi a saját erőnkből nem tudnánk elérni. Tehát az önismeret nem csupán valamilyen pszichológiai folyamat.

hogy mélyebben hatol az Isten belém, mint ahova én el tudnék érni. Na most erről a szívbe való leszállásról a Jézus ima vagy a belső ima kapcsán szoktunk beszélgetni. De nem mindenki gyakorolja a Jézus imát vagy a belső imát, és nem is arról van szó, hogy csak ez az egyetlen módja önmagunk mélyére szállásának. Aki sose hallotta Jézus imáról, de buzgón imádkozik, a Szentlélekkel együttműködik, keresi az Istent, azok számára is ugyanúgy lehetőség ez az egyház 2000 éve során számtalan ilyen imádkozó ember volt, akik mondjuk a Jézus ima alapvetően a nyugati egy, vagy a keleti egyháznak a sajátja, de hát a nyugati szentek, vagy nyugati szerzetes, vagy egyáltalán az imádkozó emberek is jól ismerték ezt a nagyon mély tapasztalatot, hanem is ezekkel a szavakkal írták körül, vagy fogalmazták meg. Mégis, ha Jézus imáról, a belső imáról beszélünk, jó ezt föltárni, hogy ez egy jó eszköz, kézzel fogható dolog, amelyen keresztül, mint egy beletekinthetünk az Isten műhely munkájába. Ahogyan a mi szívünket, a szívünkön keresztül az életünket formálja. Tehát imádság, bármilyen imádság, liturgikus imádság, egyéni szavakkal mondott imádság, közös dicsőítés, szertartások által, vagy a rózsafűzéren keresztül, vagy a Jézus imán keresztül, minél mélyebbre jutok önmagamba, annál mélyebben találkozom az Istennel. És ez a találkozás, az Istennel való találkozás az, amelyik kihat az életemre, amely átalakítja az életemet. Mint az itatós papír, amikor egy tinta cseppet ejtünk. Ma már ritkán használnak itatós papír, de az én gyerekkorom még nagyon ismert volt, de azért sokak számára talán elképzelhető. Tehát van az itatós papír, amelyre egy csepp tintát ejtünk, és az aztán szép lassan ez a pacni, a tintafolt szétterjed, először csak gyorsan ott a környezetébe, aztán, hogyha ott hagyjuk, akkor akár az egész papírost is bekékítheti, mert eljut a kis kapilláris csövein keresztül az egész papírost betölti. Hát így járja át az Isten előbb a szívemet, és aztán a szívemen keresztül az egész életemet, kihat az egész életemre az Istennel való találkozásom. A nagyok a élő, valóságos, személyes kapcsolat az Istennel, ez az, ami formálja az én életemet. Ez az a világosság, amely akkor gyúl a szívembe, hogyha én is akarom, hogy ez a világosság bennem ragyogjon. Nélkülem nem fog ragyogni. Mindenkinek a szívében ott lakik az Isten. Mindenki, aki leszáll a saját szívébe, tud találkozni az Istennel. Hogyha ezzel nem törődöm, hogyha nem törekszem mélyen élni, önmagamba szállni, ha megelégszem csupán a felszínnel, akkor elmulasztom az Istennel való találkozásomat, és lehet, hogy próbálok formálni saját magamon, de jobbá lenni mondjuk, de ideig, óráig tartó eredmények lesznek, és nem a lényemet alakítja, formálja át a személyiségemet. Ez az Isten teremtő szava, amely bennem van, de az én együttműködésem révén tud valóban fölragyogni. De nézzük tovább ezt a nagyon érdekes mondatot, mert így folytatja Szent Pál, hogy Isten, aki azt mondta, legyen világosság, vagy a világosság felragyog a sötétségből, a mi szívünkben is világosságot gyújt, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Jézus Krisztus arcán. Jézus Krisztus arcán ragyogjon föl az Isten ismerete, és ez az én szívemmel milyen kapcsolatban van? Hát pontosan így, ahogyan ezt eddig mondtuk. Ha együttműködök az Istennel, ha akarok vele találkozni, az ő

szavára világosság gyúl bennem, és ennek hatása van a környezetemre is. Minden egyes megkeresztelt ember, az egyház minden tagja, formája, alakítja az egyházat. Az egyház Jézus Krisztus titokzatos teste, ő a fő, mi pedig a testre. Az, hogy mi történik az én életemben, az én szívemben, mi játszódik le, az az egész egyházra kihat. És az Jézus Krisztus arca az egyháznak a tekintete. Valóban Krisztust tesszük-e láthatóvá, vagy pedig csak a saját arcunkat villogtatjuk mások előtt. Ahhoz, hogy rajtam keresztül valóban Krisztus legyen, váljék láthatóvá, ez a belső találkozásra van szükség. Én akármilyen jól viselkedhetem, akármilyen szép karitatív tevékenységgel mutatom, hogy az egyház milyen jóságos és mennyi jót tesz, tanít és segít a szegényeket, és számtalan szociális nehézségekben jelen van. Ez akkor igazán az Isten műve, hogyha azok, akik mindezt kivisszük az emberek elé, tetteink által érzékelhetővé tesszük az egyház tevékenységét, imádkozó emberek vagyunk. A nem imádkozó emberek nem az Isten művét viszik ki mások felé. Persze, itt most a megkereszteltek imádságaira gondolok, a mi magunk felelősségére, és nem arra, hogy nagyon sok jó ember van rajtunk kívül természetesen, sőt, minket megszégyenítő módon tudnak nagyon sok szép dolgot művelni, és titokzatos módon, amikor egy embernek a jótékonysága hatékony, abban is jelen van az Isten, a Szent Lelke, Jézus Krisztus. De ne ezt feszegessük, hogy másokban

ő az én életemen, az én tetteimen keresztül. Tehát nem csak valami világosság terjesztők vagyunk, hanem a kapcsolat, a vele való találkozás által megélt Isten ismeretet terjesztjük. Tehát amit én megtapasztaltam az Istenről, imádságomban, a legmélyebb vele való kapcsolatomban, az gazdagítja az egész egyházat és az egész emberiséget. Tehát a kinyilatkoztatás nem csak egyirányú, Jézus Krisztus fölfedte, kimondta, leírták a Bibliában, tanítják az egyházatják, és mi ezt meghallgatjuk. A kinyilatkoztatás terjedésében mi magunk is cselekvő emberek, felelősséggel rendelkező személyek vagyunk. Minél többet megtudok az Istenről, a belső imában, az Istennel való kapcsolatomban, az életem tapasztalatainak a hitben való értelmezése által, stb., annál inkább bővül az emberiség Isten ismerete, annál inkább gazdagodik az egyház ezzel az Isten ismerettel, és ez az, ami fölragyog Krisztus arcán, vagyis az egyházon rajtunk keresztül. Tehát ezt a fényt, az Isten ismeretének a világosságát kell, hogy tudjam továbbadni másokra. Ez formál engem, ugye szívünkben derüljön, gyújjon világosság, amit az Isten gyújt föl bennünk. Az én személyiségem formálása alakítja az egyházat is, szentté kell válnom, hogy minél több szent legyen ebben a Krisztus titokzatos testében és ebben a világban. És ez az én személyiség, az a szentté válásom, az nem csupán az én saját személyiségem formálása, mint egy kovács műhelyben, hogy akkor minél több erényt tudjak fölmutatni, minél erőteljesebben, és minél nagyobb akaraterővel tudjak uralkodni a szenvedélyeimen, és így tovább. Ez nyilván az én küzdelmem, de az növekedést az Isten adja. És minthogy az Istennel való kapcsolatomban formálódik a lelkem, a személyiségem, és ezen keresztül az egész egyház, így válik érthetővé, hogy az emberi kapcsolatainkban is formálódik az egyház és az emberiség. Ezért van szoros összefüggés az Istennel való kapcsolat és az emberekkel való kapcsolatomban. Hogy mondhatod, hogy szereted az Istent, akit nem látsz, hanem szereted fele barátodat, akit látsz, írja Szent Péter levelében. Tehát Istennel való kapcsolatom ilyen módon alakítja a környezetemet, hogy az emberi kapcsolataimban is megjelenik az, hogy nekem milyen kapcsolatom van az Istennel. Tehát az Isten munkája az életemet, és rövid utalás csak a Szent Pál és Húra, hogy ez a kincsünk cserépedényben van, törékeny, hogy ezt a nagyszerű erőt nem magunknak tulajdonítsuk. Ez egy nagyszerű erő, hatalmas erő, formálja az egyházat, formálja az emberiséget rajtam, személyiségem formáláson keresztül, de bizony érzem, hogy mennyire törékeny vagyok, és mennyire esendő, de ez nem akadályoz meg abban, hogy az Isten akarata mégis megvalósuljon bennem. Amikor a törékenységünket tapasztaljuk meg, ez nem elkeserít, nem kétségbeesélybe taszít, hanem Istenhöz vezet. Mert hiszek abban, hogy az Isten munkál engem, munkálja az életemet, és rajtam keresztül az egyházat és az egész világot. Isten, aki teremtő szavával megteremtett a világosságot ebben a világban, a mi szívünkben is világosságot gyújt, hogy felragyogjon Isten dicsőségének ismerete nem csak az én életemben, hanem az egyházban, Jézus Krisztus arcán. A bennem gyúlt, Isten által gyújtott fény megvilágítja az egyházat, az egész világot. Óriási hivatás ez, de ne vonakodjunk ezt elfogadni, ezzel együttműködni. Erre hív bennünket az Isten minden egyes imában, minden egyes vele való találkozásban, ebben erősödhetünk meg.

0: pápai áldás és teljes búcsú nyerhető a milleniumi szentmisén Vácon. Hazánkba érkezett első Bartolomaeus pátriárka. Ökumenikus imamaratont tartottak a kárpátaljai Pósaházán. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. A Váci Egyházmegye ezer éves fennállásának megünneplése történelmi jelentőségű esemény. Az egyház rendelkezése szerint a megyés püspök évente 3 általa kijelölt ünnepélyes alkalommal pápai áldást adhat a hozzá kapcsolódó teljes búcsúval. Marton Zsolt püspök az egyházmegye alapításának 1000. évfordulóját ilyen kiemelt alkalommal nyilvánította, hogy a jubileum ne csupán történelmi megemlékezés, hanem a lelki megújulás és az Istennel való kiengesztelődés különleges kegyelmi alkalma is legyen. Tudósít a Váci Egyházmegye. A jubileumi napot 2026. szeptember 19-én szombaton tartják Vácon, amelyre minden hívőt szeretettel várnak. A Marton Zsolt megyés püspök által celebrált ünnepi szentmise 15 órakor kezdődik a Nagyboldogasszony székesegyházban. Az áldás áhítatos fogadásához a szokásos feltételek teljesítése mellett teljes búcsú kapcsolódik. Első Bartolomaeus konstantinápolyi egyetemes pátriárka a Fanarion Ortodox Keresztény Dialógus Központ megnyitásának alkalmából pénteken hazánkba érkezett. Az ünnepi eseményre szombaton került sor. A pátriárkát a Liszt Ferenc repülőtéren Arsenios Kardamakis Ausztria metropolitája, a magyar állam részéről pedig Orbán Anita miniszterelnök helyettes külügyminiszter fogadta, áll a Magyar Kurír oldalán. A pátriárka és kísérete elfoglalta szállását a Fanarion központban, majd aznap délután a Budapesten zajló nemzetközi kánonjogi konferencia küldöttségét fogadta. Hivatalos programja is szombaton a központ átadási ünnepségével folytatódtak. A budapesti Múzeum utcai épületben kialakított központ kulcsait 2017. augusztus 20-án adta át a magyar kormány első Bartolomaeus pátriárkának, aki 2021-ben az intézményben létesülő templom alapkövét is elhelyezte. Ukrajna védőinek emléknapján augusztus 29-én ökumenikus ima, bűnbánati és bőti napot tartottak az ország békéjéért a kárpátaljai Pósaházán, a Szent József nővérek római katolikus kolostorában. Az esemény egy nővér kezdeményezésére rendtársai támogatásával valósult meg. Az ima maratonhoz különböző felekezetek püspökei, papjai és világi hívei, valamint Kárpátalja megyei vezetésének képviselői is csatlakoztak, írta a Magyar Kurír. Lucsok Miklós megyés püspök köszöntötte a résztvevőket, majd imát mondott a jelenlévőkért és az egész népért. Skomarovszki püspök arra emlékeztetett, hogy aznap Ukrajna elesett védelmezőinek emléknapja is volt. Az imádkozók közösséghez tábori lelkészek és jelenleg is szolgálatot teljesítő katonák fordultak tanúságtétellel. A jelenlévők összekulcsolt kezeinek lánca szinte végtelennek tűnt, amikor közösen imádkozták a mi atyánkot. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
1: Híreinket hallották.
2: Mária Rádió.
3: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Fülöp Ákos vagyok, rákosfalvai plébános. Kalaznaci Szent József ünnepén, augusztus 25-én évről évre felidéződik bennem az a himnusz Kalaznaci Szent Józsefhez, amelyet Sík Sándor fogalmazott meg. Szentje és Atya kegyes iskoláknak kezdődik ez a himnusz, és talán a hangsúlyos gondolat ebben a himnuszban hitre, tudásra, szép életre, jóra példaadója. Kalaznaci Szent József így állhat előttünk. És itt mi a Mári Rádióban valahol ezt a célt tűztük ki magunk elé, hitre, tudásra, szép életre, jóra vezessük, segítsük a minket hallgatókat. Milyen jó, hogy ezt már több mint 20 éve teheti a Mári Rádió. Milyen jó, hogy közös összefogásunkkal végezhetjük ezt a szolgálatot, hirdethetjük a jó hírt, az örömhírt, Isten szavát, Isten igéjét minden ember számára, aki csak valamilyen módon rátalál a Mári Rádió hullámhosszára. Hálásak vagyunk kedves hallgatóinak, hogy segítik, támogatják a rádió műsorát, a rádió működését. Nyár folyamán többféle akció is volt, amelyben kértük a hallgatók támogatását, és azt látjuk, hogy sikerrel járt mindez, mert elkezdett csökkenni az az adósság halmaz, amely tavasz végén, nyár elején felhalmozódott itt a rádióban. Hálásan köszönjük tehát mindenkinek az adományát, kérjük terjesszék a rádió jó hírét, és biztassanak másokat is, hogy segítsék anyagiakkal is a rádió műsorát, a rádió működését. Hálásak vagyunk, imádkozunk minden adakozónkért. Fülöp Ákos rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Kedves hallgatóink! A Szűzanya rádiója most komoly nehézségekkel küzd. 14 millió forintos működési hiányunk van, előregedett adóberendezéseink cserére szorulnak, miközben gőzerővel készítjük elő az új 60-i frekvencia elindítását, hogy még több lélekhez eljussunk. Így újra Önökhöz fordulunk segítségül. Látogassanak el a honlapunkra, helyezzék el ima szándékukat a digitális térképen, és támogassák a rádió fennmaradását. Akár banki utalással, csekken, bankkártyával, akár személyesen a Gogol utca 28-ban adakoznak, a megjegyzésbe írják be Mária kertje. Érjük el együtt a 20 000 virágot, hogy szeretett rádiónk tovább szólhasson.

0: Kocsis Fülöp érsek metropolita atya üzenetei és imája a papi és szerzetesi hivatásokért.
1: Arra gondoltam, hogy elmondom azt az imádságot, amelyet a Zsolosmánkban az imórák végén egy szép papi imádság, amely olyan szép, amit nem is tud az ember saját magától megfogalmazni. Azért szeretjük mi a liturgikus imákat, mert ezeket a szentek írták, és mi csak az ő szavaikat próbáljuk magunkra alkalmazni. Ezt az imát gondoltam elmondani. Ki minden időben és minden órában, a mennyben és a földön imádandó és dicsőítendő vagy jóságos, hosszantűrés, sok irgalmú Istenünk. Közigazakat szereted a bűnösökön, könyörülsz ki a jövendő javak ígérete által, mindenkit üdvösségre hívsz. Magadrunk fogadd el ez órában a mi imáinkat is. Jóságod által igazgasd életünket törvényeid megtartására. Szented meg lelkünket és tisztíts meg testünket, igazgasd gondolatainkat. Tedd bölcs és józanná értelmünket, és ments meg minket minden aggódástól, bajtól, fájdalomtól és lelki szenvedéstől. Védj körül minket szent angyalaiddal, hogy az ő védelmük mellett megvezéreltetve, és általuk tanítatva hit egységére és megközelíthetetlen dicsőséged megértésére vezéreltessünk, mert áldott vagy örökkön örökké. Amen. Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében. Amen.

bizánci forrás. Ismerkedés az ortodox egyház kincseivel. Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.

Kedves hallgatóink, köszöntöm Önöket a Bizánci Forrás Ortodox Egyházi műsorban. Mai vendégünk Sípos Barnabás, debreceni parókusatya, akivel az Ortodox Egyház év kezdődött.

0: kezdetéről és annak első ünnepéről, a ma tartott kis boldogasszonyról, Szűz Mária születéséről fogunk beszélgetni. Barnabás atya, mit jelent az egyházi év pontosan?
1: Röviden összefoglalva, újra megélni az üdvözítő Jézus Krisztus megjelenését és egész életét az új esztendőben. Az ortodox egyházban az új év szeptember 1-én kezdődik, ahogyan azt meghatározták az első egyetemes zsinat atyái, és két aspektusból mutatják be az egyházi évet. Az első rész főszereplője a megtestesült Isten, a második részé pedig maga az ember, akiért az Isten emberi formát öltött. Az egyházi évet három részre oszthatjuk. Szeptember 1-től karácsonyig, a második karácsonytól mennybe menetelig, a harmadik pedig pünköstől augusztus 31-ig.

0: Az egyházi év első ünnepe kis boldogasszony, Szűz Mária születése. Az egyházi hagyományban mit tudhatunk az ünnepről?
1: A második században keletkezett az egyház által hitelesnek el nem ismert apokrif, a Jakab ősevangélium mond el a mai ünnepről mindent, de általában az Isten szülő életéről is nagyon sok dolgot. Ebből az evangéliumból tudjuk meg azt, hogy Mária szülei, Joákim és Anna öregkorukig gyermektelenek voltak. Egy alkalommal Joákim áldozatot akart bemutatni a jeruzsálemi templomban, de a pap visszautasította áldozatát. Nem szabad te néked elsőként felajánlani adományaidat, mert nem támasztottál magvat Izraelben. Akkor igen elszomorodott Joákim. A pusztába ment, 40 nap és 40 éjszaka böjtölt, és addig nem akart semmit magához venni, amíg az Úr rá nem tekint. Otthon felesége, Anna a kertben sétálva, egy fán madárfészket látott, és sírásra fakadt, hogy minden állatnak van utóda, csak neki nincs gyermeke. Az Úr angyala ekkor megállt előtte és megvigasztalta, hogy gyermeket szül, akiről az egész földkerekségen beszélni fognak. Anna ekkor fogadalmat tett. Megfogadta, hogy akár fia, akár leánya születik, az Úrnak szenteli, hogy egész életére Isten szolgája legyen. Az Úr angyala ugyanekkor Joákimot is meglátogatta a pusztában, és kérte, hogy menjen haza, mert felesége fogadni fog méhében. Így is történt. A szent házaspár találkozott. Másnap Joákim felajánlotta a templomnál adományait, és visszatért feleségéhez. Anna hónapjai beteltek és szült. Így szólt a bábához. Mit szültem? Az így válaszolt, leányt. Lelke igen megörvendezett azon a napon, és pólyába csavarta őt. Majd letöltötte Anna tisztulásának napjait, táplálta gyermekét, és a Mária nevet adta neki. Nap-nap után egyre növekedett a kisleány, 6 hónapos korában anyja letette a földre, hogy próbáljon megfelállni. Utána már 7 széket is körbejárt, és úgy tért vissza anyja ölébe. Akkor Anna magához szorította, és ezt mondta, ahogyan él az Úr, az én Istenem, nem ezen a földön fogsz járkálni, mert felviszlek tégedet az Úr templomába. Fekhelyét szentítette, semmiféle közönséges vagy tisztáltalan nem mehetett oda, és szeplőtelen zsidó leányokat választott ki, akik társalkodói voltak.

0: Mit tanítanak az egyházatyák a mai ünnepről?
1: Damaszkuszi Szent János atyánk a következőket írja. Újongó örömmel ünnepel ma a teremtett világ, az új ég, a szent szűz születése napján. Földön született lányka, az égi király élő lakása. Magtalan szülőknek napfényét elhomályosító szépségű gyermeke, a szüzesség legszentebb szentélye. Ki az, aki nem ünnepel ma? Ki nem kedveskedik ajándékkal a szent szűznek? A szüzek legszentebb ajándéka tisztaságuk, a házastársaké a mértékletesség, a gazdagoké az alamizsnáskodás, a szegényeké a hálaadás, az élenlevőké az alázat, a királyoké az igazságosság, a papoké az életszentség, mindenkié pedig a jó szándék. Ezekkel az ajándékokkal lesz színpompás az ünnep. Fakadjon Dávid éneke ajkunkon. Gyertek, örvendezzünk az Úrnak, vígadjunk a mi szabadító Istenünknek. Mária, a mindenség teremtőjének fogadására épült templom, az alkotó örök igének lakása, az igazság napja, aki felhőbe öltözteti az eget, Isten által szőtt öltönye. Újongjatok, hajadonok, hisz a szent szűz születése napját ünnepeljük. Anyák, kapcsolódjatok bele az ünnepi kardalba, mivel anyaság gyümölcse a szent szűz. Teljenek el bizalommal a magtalanuk, ha reátekintenek, hisz magtalan volt, aki őt szülte. Ne hiányozzanak az ünnepi kardalból a leánykák sem, annak születésnapját dicsőítve, aki a leánykák dísze és királynője. Ózeás próféta felhívása különösképpen álma. Fújjátok meg a kürtöt a hegyeken, visszhangozzanak a magaslatok, magasztaljatok Jeruzsálemben. Örvenj Dávid király, akinek családjából Isten fia született. A te törzsedből származik az, akiről esküvel is bizonyítékot nyertél. Királynő születik, akinek a gyümölcse lesz trónodon örökös utódod. Újongjon Izaiás próféta, mert beteljesedett a jövendülés. Vessző kél majd Jessze törzséből, és virágnő ki gyökeréből. A vessző a szent szűz, akinek érintetlen szépségéből sarjad, az örökké pompázó virág, Jézus Krisztus.

A mai ünnep számunkra az ünnepek kezdete. Az előképeknek és a törvénynek határul szolgálva, egyúttal a kegyelemhez és igazsághoz szolgáló ajtó. Legyen most közös ünnepség a mennyben is, és a földön is. Ünnepeljen együtt minden, ami a világban és a világon kívül van. Ma a mindenség teremtője teremtett templomot alkot, és a teremtmény a teremtő számára új, isteni hajléká alakul. Most a boldogság földjéről kiűzött természetünk a megistenülés kezdetét fogadja, és a por törekszik, hogy a legmagasabb dicsőségre emelkedjen fel. Ma Ádám közülünk és értünk zsengét ad Istennek, az emberiség legméltóbb gyümölcsét, Máriát, akiben az új Ádám kenyérré lesz az emberi nem felmagasztalására. Ma kinyílik a szüzesség nagy mélysége, és az egyház a nász mintájára magára helyezi az igazi bűntelenség tiszta gyöngy szemét. Ma az emberi méltóság megkapja az első teremtés ajándékát, és visszatér régi állapotába, a bűn rendetlensége által elhomályosított szépséget, ékességet az ember felülmúlhatatlan és Istenhez méltó formájában kapja meg az emberi természetnek anyától született szépség jóságával való egyesülése által. Ez a teremtés igazán teremtésé lesz, és az újjáteremtés megistenülésé, a megistenülés pedig az első méltóság visszaállításává. Ma a gyümölcstelen asszony reménységen felül anyává válik, és megszülve a férfi nélkül szülőt, megszenteli a természetes születést. Ma ékes szín készül az isteni bírborpalás számára, és a szegény emberi természet királyi méltóságba öltözködött. Most a jövendőlés szerint felnőtt Dávid ága, amely Áronnak örökre zöldellő vesszőjévé válva, kivirágoztatta nekünk az erővesszőjét, Krisztust. Most jön elő Júdeából és Dávidból a szűz leányka, jelezve maga által a papságot Melkizedek rendje szerint fogadó Áronnak a királyi és papi méltóságát. Most kezdődik természetünk megújítása, és az elavult világ Istenhez illő formát kap, a második isteni teremtés kezdetét kapja.

0: Megboldogult Berki Feriz atya, a műsor végéhez közeledve ezt a prédikációt hallgassák meg a kedves testvérek.
1: A szent hagyomány szerint Mária Názáretben született, hajlottkorú szülőktől, Joákimtól és Annától, akiknek ő volt az első és egyetlen gyermekük. Sok évtizedes házasságuk alatt hányszor kellett pirulniuk rokonaik és ismerőseik megjegyzései miatt, amiért házasságukat Isten nem áldotta meg gyermekkel. Hányszor szálltak magukba és tépelődve keresték önmagukban azt a rettenetes bűnt, amely miatt hitük szerint az Úr a gyermektelenség szörnyű bűnt.

megsegítésével sújtotta őket. Véghetetlen imádságokkal és hosszú böjtökkel igyekeztek kiérdemelni Istentől a gyermekáldás boldogságát, és íme életük alkonyán az Úr leánygyermekkel ajándékozta meg őket, akit Máriának neveztek el, ami erőst, álhatatosat jelent. Mert erős és álhatatos volt a hitük is, hogy Isten végül is megkönnyörül rajtuk, és letördli róluk a gyermektelenség megbélyegző szégyen foltját. Az alkszülők a gyermeket Istennek ajánlották fel, pedig nem tudták, mert nem is tudhatták, kinek adnak életet. Mária, amikor ezt a nevet halljuk vagy olvassuk, szívünk megtelik gyöngétséggel, melegséggel. Látjuk őt, mint tipegű kisgyermeket, amint napsugaras derűt varázsol időszüleinek életalkonyába, és mosolyt fakaszt könnyektől kimart barázdás arcukra. Látjuk őt, amint 3 éves korában bevezetik a jeruzsálemi templomba, hogy az örökkévaló Istennek ajánlják fel ifjú és tiszta életét. Majd később, 12 év múltán, látjuk őt, amint meghajlott fejjel, alázattal hallgatja az arkangyal szózatát, aki Isten üzenetét hozta neki, hogy ő lesz az anyja az emberré születendő Isten ékének. Látjuk őt, amint aggódó anya, 3 napig kétségbe esve keresi Jeruzsálemben elveszettnek vélt serdülő fiát, még végül a templomban találja meg. A kánai menyegzőn még mellette ül, de amikor Jézus a világ elé lép, már csak távolból kíséri isteni fiát szorongó anyai szeretetével. És végül ott látjuk őt a kereszt árnyékában, amelyen Jézus életét adta a bűnbe süllyedt világ megváltásáért. Jézus mennybe menetele után még együtt találjuk őt az apostolokkal egy jeruzsálemi ház felső termében imádkozni. Ezután szent alakja ismét eltűnik a Biblia lapjairól, hogy a szent hagyomány idézze elénk boldog halálát és megdicsőlését. Nem élt a földön asszony, aki olyan örömöt tapasztalt volna életében, mint Mária, amikor az arkangyaltól arról értesült, hogy őt választotta ki Isten, hogy anyja legyen az Isten ígének. És olyan örömesen volt senkinek a földi asszonyok közül, mint Máriának, amikor életet adott isteni gyermekének. De olyan fájdalmasan volt egyetlen földi asszonynak sem, mint Máriának, amikor a keresztlábánál állva végig szenvedte szent fiának embertelen kínszenvedését. Mária volt az első, akinek Isten tudtára hozta, hogy elközelgett az idők teljessége, és ő volt az egyetlen, aki az ő messiás fiában mindvégig hitt, és sohasem botránkozott meg benne. Anya volt, olyan is, mint a többi anyák milliói, és olyan is, mint senki a milliók közül. Az a határtalan öröm, amelyet Mária fia fogantatásakor és születésekor érzett, és az a leírhatatlan fájdalom, amelyet a keresztlábánál átélt, az a megingathatatlan hit és az a rajongó szeretet, amellyel Jézus földi pályafutását kísérte, kiemeli Máriát minden idők asszonyai közül. Ezért a kiválasztottságért Máriát a legnagyobb tisztelet életi meg. És az a tisztelet alázatos elhitattá magasztosul, amikor arra gondolunk, hogy a világra született emberek közül ő volt az egyetlen, aki nem csak lélekben, hanem testben is megérezte az örökkévaló Isten boldogító érintését, amikor annak akaratából és annak örök törvényei szerint a szíve alatt hordozta őt. A mi egyházunk szentséges, tisztaságos, fölötté áldott, dicsőséges nagyasszonynak, Isten szülőinek és örökszűznek nevezi Máriát, és nagyobb tisztelettel veszi őt körül, mint a kerubokat és a szeráfokat. Egyházi költészetünk csodálatos himnuszokban magasztalja őt, és nincsen olyan egyházi szertartásunk, amelyben meg ne emlékeznénk róla a legnagyobb hódolat hangján. Egyházi festészetünk egyik kimeríthetetlen témája az Isten anyja ábrázolása, amely a hosszú évszázadok során szebbnél szebb Mária ikonok százezreit hozta létre. Azonban egyházunk mégsem tekinti Máriát sem Istennel egyenlőnek, sem Isten helyettesének.
Az új születésében sem keresi a szeplőtelenség elemét, amely csak Krisztus születésének a sajátja. Egy házunk minden tekintetben embernek tartja Szűz Máriát, asszonynak, de a legszentebb, a legtisztább és legtökéletesebb asszonynak, aki a földön arra volt méltó, hogy bűn nélkül emberi életet adjon Isten fiának, a mennyben pedig, mint örök anyja, mindannyiunknak megértő és készséges közben járók legyen Isten trónusa előtt. A kánai menyegzőn az ő közbenjárására cselekedte meg Jézus az első csodáját. Amikor a vizet borrá változtatta, és ezzel kimentette a házigazdát szorult helyzetéből. Mi bűnös és esendő emberek is, akik sokszor annyira roskadozunk bűneink súlya alatt, hogy szinte föl sem merészelünk tekinteni az égre, szorult helyzetünkben, elecsettségünkben szintén megtaláljuk a magunk közbenjáróját, pártfogóját, Istennél abban az asszonyban, aki minden emberek közül a legközelebb jutott Istenhez. Ezt a gondolatot fejezi ki az Akatisztos himnusz, csodálatos ihletésű költője, amikor ezekkel a szavakkal magasztalja Máriát. Örvendezz, köntöse a bátorság mezítelenjeinek. Amikor gyertyát vagy mécses gyújtunk templomunk vagy családi otthonunk Mária ikonja előtt, szeretettel és bizalommal gondoljunk a mi örök mennyei pártfogunkra, a tisztaságos Szűz Máriára, aki a maga végtelen megértő és megbocsátó anyai szeretetével mindenkori szószólónk, ami mennyei atyánk és a mi urunk Jézus Krisztus előtt. Amen.

Kedves hallgatóink, önök a Bizánci Forrás ortodox egyházi műsort hallották. Mai vendégünk Sipos Barnabás atya volt, a debreceni Szentháromság egyházközség parókus atya. E műsor vezetője Varga Márta volt. Kérdéseikre a nagyboldogasszony@mariaradio.hu e-mail címen válaszolunk. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, adásunkat két hét múlva ugyanebben az időben folytatjuk, a viszonthallásra!

0: az imádság magyar nyelven.
1: Jóságos nagyasszonyunk, mi reménységünk, Istennek szülője, árvák oltalmazója és vándorok szószólója, bánkódók örvendezése, üldözöttek védelmezője, látod nyomorúságunkat, látod bánatunkat. Segíts meg minket erőtleneket, oltalmaz minket vándorokat. Ismered szorongattatásunkat, old fel azt akaratoddal, mert rajtad kívül nincsen más segedelmünk, sem más szószólónk, sem más jóságos vigasztalásunk nincsen, csak te egyedül Istennek anyja. Őrizd meg és oltalmaz minket mind örökkön örökké. Amin.
2: Bizánci forrás. Ismerkedés az ortodox egyház kincseivel. Varga Márta műsorát hallották.

0: korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.
1: Mária Rádió. Az imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.
2: Szent atyáink imája által, Úr Jézus Krisztus Istenünk, könyörülj rajtunk.
3: Amen.

kerül rajtunk, urunk, tisztíts meg bűneinktől, uralkodó, bocsáss meg védkezéseinket, szentek, isd és gyógyíts meg betegségeinket, a te neved.

szentségét. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Uram,

0: az, dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most is, mindenkor is, és örökkön, örökké. Amen. Gyertek, imádjuk a mi királyunkat és Istenünket, gyertek, imádjuk Krisztust, a mi királyunkat és Istenünket, gyertek, boruljunk le és imádjuk magát Jézus Krisztust, a mi királyunkat, Urunkat és Istenünket.
1: Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét, áldjad én lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled, ő megbocsátja minden vétked, meggyógyítja minden betegséged, életedet megmenti a pusztulástól, megkoszorúz az irgalmassággal és könyörülettel, betölti vágyaidat javaival, megújul ifjúságod, mint a sasé, irgalmasságot cselekszik az Úr, igazságot szolgáltat minden elnyomottnak, megismertette Mózessal útjait, Izrael fiaival rendelkezéseit, könyörületes és irgalmas az Úr, hosszantűrő és nagy irgalmú, nem haragszik mindvégig, s nem is neheztel örökre, nem vétkeink szerint cselekszik velünk, és nem bűneink szerint fizet nekünk, mert ami magas az ég a föld felett, oly erőssé tette az Úr irgalmát az őt félők számára, ami távol van kelet-nyugattól, olyan messzire veti el tőlünk vétkeinket, mint az Atya könyörül fiain, úgy könyörül az Úr az őt félőkön, mert tudja ő, hogy miből alkotott, emlékezik arra, hogy porból lettünk, az ember napjai akár a fű, mint a rét virága, elvirágzik, a szél söpör végig rajta, nincs is többé, s már a helyét sem ismerjük meg. Az Úr irgalmassága azonból öröktől van, mindörökre kiterjed az Isten félőkre, és az ő igazsága a fiaik fiaira, azokra, akik megtartják szövetségét, és megemlékeznek parancsairól, hogy azokat is megcselekedjék. Az Úr a mennyben állította fel trónusát, királyi uralma mindenre kiterjed. Áldjátok az Urat, angyalai, mint ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek szavát, mihelyt a szavainak hangját halljátok. Áldjátok az Urat, ti mennyei erők, szolgái, kik az ő akaratát cselekszitek. Áldjátok az Urat minden művei, uralkodásának minden helyén, áldjad én lelkem az Urat.
2: Dicsérd lelkem az Urat, dicsérjem az Urat egész életemben. Zsoltár zengek Istenemnek, amíg csak élek. Ne bízzatok a fejedelmekben, emberek fiaiban, akiknél nincs üdvösség. Elszáll a lelke, visszatér a porba, már aznap odavész minden gondolata. Boldog, akinek segítője Jákob Istene, akinek reménye az Úrban, az ő Istenében van. Ki az eget és a földet teremtette, a tengert és mindazt, ami azokban van. Ki igazságát örökké megtartja. Igaz ítéletet hoz az elnyomottaknak, eledelt ad az éhezőknek. Az Úr feloldozza a foglyokat. Az Úr bölcsességet ad a vakoknak. Az Úr fölemeli a leverteket. Az Úr szereti az igazakat. Az Úr megőrzi a jövevényeket. Az árvát és özvegyet fölkarolja. Ám a bűnösök útját elveszíti. Az Úr uralkodik mindörökké. A te Istened Sion nemzedékről nemzedékre.
0: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor is, örökkön örökké. Amen. Istennek egyszülött fia és igéje, ki halhatatlan vagy, és a mi üdvösségünkért a Szent Isten szülő, s mindenkor Szűz Máriától megtestesülni kegyeskedtél, változatlanul emberré lettél, megfeszítettél, Krisztus Istenünk, legyőzted halállal a halált, ki egyike vagy a Szent Háromságnak, az Atyával és Szentlélekkel együtt dicsérendő, üdvözíts minket. Emlékezzél rólunk, Urunk, midőn eljössz a te országodba. Boldogok a lelki szegények, mert övék mennyeknek országa. Boldogok a szelidek, mert ők bírják a földet. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Boldogok, akik éhezik és szomjozzák az igazságot, mert ők megelégítetnek. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. Boldogok a békességesek, mert Isten fiainak hivatnak. Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, mert övék mennyeknek országa. Boldogok vagytok, midőn szidalmaznak és üldöznek titeket, és hazudván minden rosszat mondanak ellenetek, én érettem. Örüljetek és vigadjatok, mert a ti jutalmatok bőséges a mennyekben. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek. Most

0: országodba, emlékezzél rólunk, uralkodó, midőn eljössz a te országodba, emlékezzél rólunk, szentek szentje, midőn eljössz a te országodba.
1: Szent Pál apostol a Galatákhoz írt levelének olvasása. Testvéreim, mi az ígéret gyermekei vagyunk, ahogy Izsák, de amint akkor a tesz szerint született, üldözte a lélek szerint itt, úgy van ez most is, de mit mond az írás, üzd el a rabszolgát és a fiát, ugyanis nem örökölhet együtt a rabszolga fia a szabadasszony fiával. Így tehát, testvérek, mi nem a rabszolga, hanem a szabadasszony gyermekei vagyunk. A szabadság által szabadított meg minket Krisztus. Álljatok tehát szilárdan, és ne hagyjátok magatokat újra a szabadság igájába fogni. Íme én Pál mondom nektek, amennyiben körülmetélkedtek, Krisztus semmit sem használ nektek. Még egyszer kijelentem, minden ember, aki körülmetélkedik, köteles megtartani az egész törvényt. Ti, akik a törvény által akartok megigazulni, elszakadtatok Krisztustól, és hiával vagytok a kegyelemnek. Mi ugyanis a lélek erejében a hit által várjuk reményünk beteljesedését, megigazulásunkat. Mert Krisztus Jézusban nem számít sem a körülmetélkedés, sem a körülmetéletlenség, csak a szeretet által munkálkodó hit. Eddig jól futottatok, ki akadályozott meg titeket abban, hogy az igazságnak engedelmeskedjetek? Ennek a félrevezetésnek nem az az oka, aki hív benneteket. Egy kevés kovász az egész tésztát megkeleszti. Ami engem illet, meg vagyok győződve felőletek az Úrban, hogy egyáltalán nem fogtok másképp gondolkodni. Aki azonban megzavart titeket, megkapja majd a büntetést, bárki legyen is az. Melyikar éneket
2: téged és mondja, szent, szent, szent a seregek ura, teljes az ég és a föld a te dicsőségeddel.
1: Járuljatok hozzája, és megvilágosodtok, és orcátok nem

mindenkor és örökkön örökké. Amen. A szent angyalok és arkangyalok ara, az összes mennyei erőkkel együtt énekel és dicsőít téged, és mondja, szent, szent, szent a seregek ura, teljes az ég és a föld a te dicsőségeddel, hiszek egy

szentségében, és az egy Úrban, Krisztus Jézusban, Isten egyszülött fiában, ki az Atyától öröktől fogva született, világosság világosságtól, igaz Istentől, aki született és nem teremtetett, ki az Atyával egy lényegű, ki által mindenek lettek, aki mi életünk emberekért és a mi üdvösségünkért mennyből alászállott, és megtestesült a Szentlélektől és Szűz Máriától, és emberré lett, és megfeszítetett mi életünk Poncius Pilátus alatt, és szenvedett és eltemettetett,

ítélni eleveneket és holtakat, és az ő országának nem lesz vége. És a Szentlélekben, Urunkban és elevenítőnkben, ki az Atyától származik, ki az Atyával és Fiúval együtt imádtatik és dicsőítetik, ki szólott a proféták által, hiszek egy szent katolikus és apostoli anyaszentegyházban, vallok egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak feltámadását, és a jövendő

0: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te a mindennapi kenyerünket, add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Jessze törzséből és Dávid ágyékából, Isten leánya, Mária születik ma nekünk. Így az egész világ örvend és megújul. Ég és föld együtt örvendezik. Dicsérjétek őt minden nemzetek nemzetségei. Vigad Joákim és Anna diadalt ül, földjártván, meddő asszony szüli az Isten szülőt, ami életünk táplálóját. A szűz ma jelen van az Úr hajlékában, és a mennyei karokkal láthatatlanul imádkozik életünk Istenhez. Az angyalok a főpapokkal leborulnak, az apostolok a profétákkal dicsőítő éneket zengenek, mert az Isten szülő esedezik életünk az örökké való Istenhez. Istennek fő harcosai, az isteni dicsőség szolgálattevői, angyalok fejedelmei, s az emberek oktatói, kérjetek nekünk hasznosat és nagy kegyelmet, mint a testnélküliek főharcosai.
1: Ma a szűz az Isten szülő Mária a mennyei vőlegénynek ságból megszületik, az ige bölcséje elkőszült, hiszen ő már előre isteni ajtónak volt kiszemelve, és a valódi élet anyjának, dicsőség az atyának és fiúnak és szent

0: Sóhaj, de végtelen élet, most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. A keresztények megszégyenülhetetlen pártfogója, a teremtő előtt, ami változhatatlan közben járunk, Isten szülő szűz, nevesd meg a mi bűnös ajkainkról eredő imádságunkat, de mint jóságos, előzd meg minket segítségeddel, kik hozzád buzgón fohászkodunk, figyelmezd a mi imádságunk szavára, és siess a te engesztelő pártfogásoddal, könyörögvén az Úrhoz érettünk, mint a te hűséges tisztelőidért.
1: Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz,

0: irgalmas, uram irgalmas, uram irgalmas, uram irgalmas, uram irgalmas, uram irgalmas, uram irgalmas, uram irgalmas, uram irgalmas, uram irgalmas, uram irgalmas, uram irgalmas, uram irgalmas, uram irgalmas, uram irgalmas, uram irgalmas, uram irgalmas, uram irgalmas, uram irgalmas, uram irgalmas, uram irgalmas. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön öröké. Amen. Ki a keruboknál tiszteltebb és a szeráfoknál hasonlíthatatlanul dicsőbb vagy, ki az Istent az igét sérülés nélkül szülted,
1: lozzám bűnöshöz is, tisztíts meg, s tedd értelmessé szívemet, mosd le rólam minden szennyet, világosíts föld elmémet, hogy folytonosan dicsőítselek, énekeljelek, imádjalak és mondjam, egy a Szent, egy az Úr Jézus Krisztus, az Atya Isten dicsőségére. Amen.
0: Áldott legyen az Úr neve, mostantól mindörökké. Áldott legyen az Úr neve, mostantól mindörökké.

0: legyen az Úr neve mostantól mindörökké.
1: Áldom az Urat minden időben, dicsérete mindenkor ajkamon. Lelkem az Úrban dicsekszik, hallják meg ezt a szelidek és vigadjanak. Magasztaljátok az Urat velem, és dicsőítsük nevét mindannyian. Kerestem az Urat, és meghallgatott, és minden szorongatásomból kiszabadított. Járuljatok hozzá, és megvilágosodtok. Az arcotok meg nem szégyenül. Ez a szegény kiáltott, és az Úr meghallgatta, és minden szorongatásából megmentette őt. Az Úr angyala őrködik az őt félők körül, és megszabadítja őket. Ízleljétek és lássátok, mi jó az Úr. Boldog a férfi, ki benne bízik. Féljétek az Urat, ti szentjei mind, mert akik őt félik, azok nem szenvednek hiányt. Gazdagok elszegényedtek és éheztek, de kik az Urat keresik, semmi jótól nem lesznek megfosztva. Jöjjetek, gyermekeim, hallgassatok rám, az Úr félelmére tanítlak titeket. Ki az az ember, ki életet akar, és jó napokat szeret látni? Tartóstasd nyelvedet, hogy ne szóljon rosszat, és ajkadat, hogy ne beszéljen álnokul. Fordulj el a rossztól, és cselekedjél jót. Keresd a békét, és kövesd azt. Az Úr szeme az igazakon, és füle hallja könyörgésüket. Az Úr tekintete pedig az gonosztevőkön, hogy még emléküket is kiírtsa a földről. Az igazak kiáltottak, és az Úr meghallgatta, és minden szorongatásokból kiszabadította őket. Közel van az Úr a töredelmes szívűekhez, és az alázatos lelkeket megmenti. Sok szorongatás éri az igazakat, és mindazokból kiszabadítja őket az Úr. Az Úr megőrzi minden csontjukat, egy sem törik el azok közül. A bűnösök halála szörnyű, és akik gyűlölik az igazat, meglakolnak. Az Úr megváltja szolgái lelkét, és mindazok, ki benne bíznak, nem vétkeznek.
0: Valóban méltó dicsérni téged, Isten szülő, a boldogságos és szeplő teremt, ami Istenünknek anyját, ki a kerüboknál tiszteltebb, és a szeráfoknál hasonlíthatatlanul dicsőbb vagy, ki az Istent, az igét sérülés nélkül szülted, téged valóságos Isten szülő, magasztalunk.
2: Dicsőség neked, Krisztus Istenünk, a mi reménységünk, dicsőség néked.
0: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor, és örökön, örökké. Amen.
2: Szent atyáink imájáltal, Úr Jézus Krisztus Istenünk,

0: Hírpercek.
1: Hazánkba érkezett első Bartolomaiosz pátriárka. Rossi Vitáté díjat vehetett át Puskás Antal pálos szerzetes. Szeptembertől újraindul a Mária Rádió Alma Dialógus lelki gyakorlata. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. Első Bartolomaiosz, konstantinápolyi egyetemes pátriárka a Fanarion Ortodox Keresztény Dialógus Központ megnyitásának alkalmából pénteken hazánkba érkezett. Az ünnepi eseményre szombaton került sor. A pátriárkát a Liszt Ferenc repülőtéren Arsenios Kardamakis, Ausztria metropolitája, a magyar állam részéről pedig Orbán Anita miniszterelnök helyettes külügyminiszter fogadta, áll a Magyar Kurír oldalán. A pátriárka és kísérete elfoglalta szállását a Fanarion központban, majd aznap délután a Budapesten zajló nemzetközi kánonjogi konferencia küldöttségét fogadta. Hivatalos programjai szombaton a központ átadási ünnepségével folytatódtak. A budapesti Múzeum utcai épületben kialakított központ kulcsait 2017. augusztus 20-án adta át a magyar kormány első Bartolomaiosz pátriárkának, aki 2021-ben az intézményben létesülő templom alapkövét is elhelyezte. Rossi Vitáté díj kitüntetést vehetett át Puskás Antal pálos szerzetes Pécsváros napján a helyi Kodály központban tartott városi ünnepség keretében. Az ünnepi eseményen a pálos rendből részt vett Vízi András tartományfőnök és Szent Irmai Tamás tartományfőnöki hivatalvezető is, írta a Magyar Kurír. A kitüntetés átadásakor méltatták az atya lelki pásztori munkáját. Kiemelték, szolgálata során különös hangsúlyt fektetett a közösségek megerősítésére, a rászorulók támogatására és a fiatalok emberi erkölcsi útkeresésének segítésére. Példamutatásával hozzájárult Pécs emberi arcának formálásához, amelyben a hit, a kultúra és az egymás iránti felelősség természetes egységet alkot. Nyitottságával, segítőkészségével hidakat épített generációk, csoportok és világnézetek között. A díj Pécsváros egyik legrangosabb elismerése, amit kiemelkedő életművekért ítélnek oda. Szeptembertől ismét várja a Mária Rádió Alma Dialógus lelki gyakorlat sorozata a lelki feltöltődésre vágyókat. A háromnapos programnak szeptember 18-a és 20-a között a Balatonalmádi Ciszterci Rekreációs Központ ad otthont. A szeptemberi lelki gyakorlatot Mohos Gábor püspök vezeti, személyes hivatás a Teremtő munkatársa vagy címmel. Az elmélkedések és kiscsoportos beszélgetések mellett csendesség, lelki beszélgetés, szentségimádás, közös imádság és kirándulás is segíti az elmélyülést. A résztvevők vasárnap a Balatonalmádi Szent Imre templomban szentmisén is részt vesznek. Az Alma Dialógus azoknak szól, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapok zajából, közelebb kerülni Istenhez, és új lendületet kapni hitükben. Jelentkezni a www.mariaradio.hu/almadialógus honlapon lehet. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: dicsértessék a Jézus Krisztus, nézzük a Mária Rádió mai délutáni és esti műsorait. Béke a Földön, imádság a világbékért, most a műsor ismertetés után programajánlóval jelentkezünk, 12-ra 10 perckor rózsafüzét imádkozunk közösen, 12-ra 15 perckor örök ige részlet a Szentírásból, 13 órakor megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán, 13-ra 10 perckor lelkészségi irodalom, 13-ra 15 perckor jászol és kereszt. Székely János atya elmékedése 13-ra 30 perckor. A nap evangéliumáról elmékedünk közösen 14 órától. Ezt követi a Jó Hírek hírmagazinja 14-ra 15 perckor. Napi útra való jezsuita elmékedés 14-ra 30-kor. A hírpercek és az imaránc után irgalmasság órája, erőforrás mindenkinek 15 órától. Rózsafüzét imádkozunk közösen 15-ra 15 perckor. Hitvaló című műsorunk 16 órakor jelentkezik. Átmozgató Heim Kriszti Pilates oktató műsora 16-ra 30 perckor. Örömhír mindenkinek, válogatás a Katolikus Rádió műsoraiból 16-ra 35 perckor. Szentmisét közvetítünk, a doroszlói búcsúi szentmisét 18 órai kezdettel. Az igéző és a hírpercek és a ráhangol után kiáltás imádság a nemzeti kegyhelyekről 20 órától. Együtt a szinodális úton a Szombathelyi Mária Rádió műsora 20 óra 16 perckor. Magasztallak Uram, Ágosni Cséri Gabriella egyházzenei műsora 21 óra 5 perckor. Hitünk és életünk, görög katolikus atyák hittanórája 22 órától. Vatikáni Rádió magyar nyelvadását hallgathatjuk meg 23 órától. Isten jelenlétében Varga László püspök atya elmékedése 23 óra 20 perckor. A Zsorosba befejező imórát imádkozzuk 23 óra 40-kor. A hírpercek adásában zárul 23 óra 55-kor a Mária Rádió mai műsora. Maradjanak velünk, hallgassanak bennünket továbbra is.
1: Mária Rádió.
2: Szabó Tamás vagyok, szeretettel köszöntöm a hallgatói családot. Lokkolnunk, mert valamit mi is tehetünk. Békét tudunk teremteni magunkban. Fel tudjuk éleszteni a reményt. Békét tudunk teremteni a környezetünkben. Kibékülni másokkal. Elsimítani rendetlen dolgokat. És tudunk imádkozni. Bízzunk az Isten szeretetében és az Isten szavában. Jeremiás közvetíti nekünk Isten szavát. Mert csak én tudom, mi a tervem veletek, így szól az Úr. Békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek. Bízva Isten szavában, imádkozzunk együtt a békéért Teréz anya imájával. Te tudod, Uram, hogy nem törődöm a fegyverekkel. Egyetlen vágyam a világnak békét hirdető eszközöd lenni. Mert tudom, ahol béke honol, a fegyverek fölöslegessé válnak. Ahol béke uralkodik, az emberek képesek egymást szeretni. Úgy, ahogy te szereted őket. Adj békét, Uram, s tedd fölöslegessé a fegyvereket e csodálatos világban. Amen.
3: Programajánló következik.
4: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária. Darántokót Alsó Szentivára, a Fatimai Szűzanya első magyarországi kegyhelyére. A programszervező a Mária út közhasznú egyesület. A Darántokót időpontjai szeptember 13-a vasárnap és október 13-a kedd. Regisztrálni nem szükséges. Gyülekező reggel 6 óra 50 perckor a Hardi templomnál. Indulás 7 óra 10 perckor. A táv 8 kilométer, tehát oda-vissza körülbelül 16 kilométer. Érkezés a zarándok helyre körülbelül 9 óra 30 perckor. Ünnepi szabadtéri szentmise 10 órakor, az Alsó Szent Iváni Szűz Mária Szeplőtelen Szíve kegy templom és templom kertjében. Az ünnepi szentmisét bemutatja Fülöp Ernő esperes kanonok címzetes apát irodaigazgató Kalocsa belváros plébánosa. A szabadtéri mise és ünnepi körmenet után szentségimádás lesz. A gyalogos zarándoklatunk célja most is a lelki feltöltődés, hálaadás és köszönetnyilvánítás. Éljük át ismét a zarándoklat örömét. Szeptember 19-én jubileumi családi nap keretében emlékeznek meg a Váci Egyházmegye 1000 éves fennállásáról. Gyerekprogramok, koncertek, interaktív kiállítás a könyvtárban. Püspökök egymás között. Bér Miklós és Marton Zsolt beszélgetését hallgathatják meg az érdeklődők. Együtt építjük címmel Magyarországon egyedülálló történelmi színpad.

0: A játékban 30 plébániai közösség 500 szereplőjével tekintik át az ezer év történetét. Író-rendező Meskó Zsolt. Minden program ingyenes. Részletek az együttépítjük.hu oldalon olvashatóak. Szeretettel várják az ide látogatókat. A tanév legközelebbi alkalmán szeptember 11-én találkoznak az Emmanuel közösség által létrehozott AVE szolgálat szervezésében az egyedülállók Óbudán, a Budapest Kórház utca 37 szám alatt található Szent József házban. Mindenkit várnak, akinek az életén nyomot hagyott a válás, függetlenül attól, hogy mikor maradt egyedül, vagy hogy részt vette korábban AVE kurzuson. Az este programja változó, dicsőítés, gondolatébresztő előadás, tanúságtétel, kiscsoportos beszélgetés, agapé, stb. 19 órakor kezdenek, és körülbelül 21 óra 30-ig tart a program. Az agapéhoz mindenki hozzájárulását szívesen fogadják.
1: Programajánlót hallottak.

0: imádkozzunk együtt. Az örvendetes rózsafűzér következik.
1: Dicsőség Jézus Krisztusnak!
2: Dicsőség mindörökké!
1: Kedves hallgatóink! A Mária Rádió kápolnájában a Mária Kör Szent Miklós ibacsoport az örvendetes rózsafűzért imádkozza. Kérjük, tartsanak velünk, imádkozzunk együtt! Az Atyának és Fiúnak és Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden látható és láthatatlan dolgoknak teremtőjében, és az egy Úrban, Krisztus Jézusban, Isten egyszülött fiában, ki az Atyától öröktől fogva született. Világosság világosságtól, igaz Isten igaz Istentől, aki született és nem teremtetett, ki az Atyával egy lényegű, ki által mindenek lettek, aki mi érettünk, emberekért és a mi üdvösségünkért mennyből alászállott, és megtestesült a Szentlélektől és Szűz Máriától, és emberré lett, és megfeszítetett mi érettünk Poncius Pilátus alatt, és szenvedett és eltemettetett, és föltámadott harmadnapon az írások szerint, és fölment a mennyekbe, és ül az Atyának jobbján, és ismét eljövel dicsőséggel ítélni eleveneket és holtakat, és az ő országának nem lesz vége. És a Szentlélekben, Urunkban és elevenítőnkben, ki az Atyától származik, ki az Atyával és Fiúval együtt imádtatik és dicsőítetik, kiszólott a proféták által.
2: Hiszek egy szent, katolikus és apostoli anyaszent egyházban, vallok egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak feltámadását és a jövendő örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
2: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafüzér első titka, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Méhedben gyermeket fogasz, a Szentlélek száll rád. Az idők teljességében Isten elküldte Gábor arkangyalt Názaret városába, az öröktől fogva kiválasztott Szűz Máriához. Az Úr angyala köszöntette őt, s hirulatta neki a megváltó születését. Mária igennel válaszolt az angyal szavára, és méhébe fogadta Szentlélektől szent fiát.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztaltál és az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztaltál és az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztaltál és az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztaltál és az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztaltál és az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztaltál és az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztaltál és az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztaltál és az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztaltál és az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztaltál és az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
3: most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket,
2: ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafüzér második titka, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál. Mária útnak indult és a hegyekbe sietett Juda városába. Zakariás házába tért be és üdvözölte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, felujjongott méhében a magzat, és Erzsébetet eltöltötte a Szentlélek. Égi édesanyám Mária, engedd, hogy én is részesen lehessek örömödnek, amelyben lelked újongott a megtestesülés titkában. Részt vehessek boldogságodban, amikor Erzsébetet látogattad és szolgáltad. Szíved szeretetéből, lelked újongásából részesülhessek. Üdvözlégy, anyám Mária!
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, marasztalt teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztalt teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztalt teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztalt teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztalt teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztalt teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébeted látogatván méhedben hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztalt teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztalt teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, a kicste Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözz légy, Istenszülő Szűz Mária, malasztalt teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözz légy, Istenszülő Szűz Mária, malasztalt teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, és Fiúnak, és Szentléleknek.
2: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafüzér harmadik titka, akit te Szent Szűz a világra szültél. Ott tartózkodásuk alatt elérkezett a szülés ideje. Mária megszülte elsőszülött fiát, bepójálta és jászolba fektette, mert nem jutott hely a szálláson. Nem vagyunk már soha többé egyedül, mert Isten belépett az életünkbe, és velünk az Isten Emmanuel. Aki igazán szeret, az nem fél. Soha sem érzi magát egyedül, mert magányát betölti az Isten. Rá mer hagyatkozni Isten irántunk való tékozló szeretetére, mert az csupa kegyelem, irgalom és igazság.
5: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztalt teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
2: most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafűzér negyedik titka, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál. Amikor elteltek a Mózes törvényében megszabott tisztulás napjai, elvitték Jézust Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, hogy az Úr törvényében elő van írva, minden elsőszülött fiút az Úrnak kell szentelni. Amikor Jézus 40 napos lett, fölvitték Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak. Simeon hála énekkel fogadta, és vette kezébe a gyermeket. Ő lesz világossága minden népnek, aki jel lesz, amely ellentmondást támaszt. Máriának pedig ezt mondta, a te lelkedet is tőr járja át.
6: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztalteljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztalteljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztalteljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztalteljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztalteljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztalteljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
2: most és mindenkor, és örökkön, örökké. Amen. Minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafüzér 5. titka, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Szülei minden évben felmentek Jeruzsálembe a húsvét ünnepére, amikor Jézus 12 éves lett, szintén felmentek az ünnepi szokás szerint. Az ünnepnapok elteltével hazafelé indultak, a gyermek Jézus azonban Jeruzsálembe maradt, anélkül, hogy szülei tudták volna. Mennyi a tőlünk lélekben eltávolodott ember családjainkban is, nem csoda, hisz ha eltávolodtak Istentől, az atyai háztól, tőlünk is messze kerültek lélekben. Égi édesanyánk, segíts minden tévelygő testvérüknek hazatalálni az atyai házba, megtalálni a te szent fiadat.
7: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztalteljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: lettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Isten szülő Szűz Mária, marasztal teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Isten szülő Szűz Mária, halasztal teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözd légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
0: most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk.
2: Hálát mondunk neked, mindenható Isten, mindazon jó téteményeidért, melyeket velünk ezen Szent Rózsafüzér elmondására eszközöltél. Úristen, kinek egyszülött fia, élete, halála, feltámadása által az örök boldogság jutalmát számunkra megszerezted, hallgass meg a mi alázatos könyörgésünket, és add szent malasztodat, hogy midőn a szent titkok

0: melyet a teljes Szent Háromság egy Istennek, legmélyebb imádásunk áldozatául bemutattunk az egész mennyei seregeknek, de különösen a te dicséretedre és tiszteletedre elimádkoztunk. Ajánld fel azt a Szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak, az egész katolikus anyaszent egyház javáért, az igaz keresztény hit gyarapodásáért, a keresztény fejedelmek közötti béke egyességéért, minden egészségesekért, betegekért, rabokért, kesergőkért, szüleinkért, rokonainkért, a te szolgáidért és szolgálóidért, minden élőkért és megholtakért. Ó Mária, áldj meg minket, városainkat, községeinket, hazánkat, hogy a te pártfogásod által minden veszedelemtől, éhségtől, járványoktól, földrengéstől, vizáradástól, jégveréstől, tűzveszélytől, háborútól, idegenek betörésétől mentsenek meg minket, az Atya, Fiú és Szentlélek Isten. Esedezzél életünk, hogy egykor veled és a szentekkel a mennyei hazában boldogul élhessünk, a te isteni szent fiaddal vég nélkül örvendezhessünk. Légy velünk életünkben és halálunk órájában.
1: Amen.
0: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
1: Most és mindenkor és örökön örökké. Amen.
0: Dicsőség Jézus Krisztusnak.
1: Dicsőség mindörökké.
2: Az örvendetes rózsafűzért imádkoztunk.

0: Hírperce.
1: Rosszivitáti díjat vehetett át Puskás Antal pálos szerzetes. Szeptembertől újraindul a Mária Rádió almádialógus lelki gyakorlata. 6. évadba lép a Pécsi Egyházmegyei Férfi Találkozó. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. Rosszivitáti díjkitüntetést vehetett át Puskás Antal pálos szerzetes Pécs város napján a helyi Kodály központban tartott városi ünnepség keretében. Az ünnepi eseményen a pálos rendből részt vett Vízi András tartományfőnök,

0: és Szent Irmai Tamás tartományfőnöki hivatalvezető is, írta a Magyar Kurír. A kitüntetés átadásakor méltatták az atya lelkipásztori munkáját. Kiemelték, szolgálata során különös hangsúlyt fektetett a közösségek megerősítésére, a rászorulók támogatására és a fiatalok emberi erkölcsi útkeresésének segítésére. Példamutatásával hozzájárult Pécs emberi arcának formálásához, amelyben a hit, a kultúra és az egymás iránti felelősség természetes egységet alkot. Nyitottságával, segítőkészségével hidakat épített generációk, csoportok és világnézetek között. A díj Pécs város egyik rangosabb elismerése, amit kiemelkedő életművekért ítélnek oda. Szeptembertől ismét várja a Mária Rádió Alma Dialógus lelki gyakorlat sorozata a lelki feltöltődésre vágyókat. A háromnapos programnak szeptember 18-a és 20-a között a Balatonalmádi Ciszterci Rekreációs Központ ad otthont. A szeptemberi lelki gyakorlatot Mohos Gábor püspök vezeti, személyes hivatás a Teremtő munkatársa vagy címmel. Az elmélkedések és kiscsoportos beszélgetések mellett csendesség, lelki beszélgetés, szentségimádás, közös imádság és kirándulás is segíti az elmélyülést. A résztvevők vasárnap a Balatonalmádi Szent Imre templomban szentmisén is részt vesznek. Az Alma Dialógus azoknak szól, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapok zajából, közelebb kerülni Istenhez és új lendületet kapni hitükben. Jelentkezni a www.mariaradio.hu/almadialógus honlapon lehet. Hatodik évadba lép a Pécsi Egyházmegyei Férfi Találkozó. A Felföldi László megyés püspök által 2021-ben életre hívott kezdeményezés az eddigi hagyományokat követve idén is 4 kiemelt témakört jár körbe. A pénteken induló sorozatnak az egyházmegye 9 települése ad otthont. Az idei struktúra egy rendhagyó újdonságot is tartogat a második témasorozatra, amely november 20-án Pécsen lesz, kizárólag nőket várnak, tájékoztat a Pécsi Egyházmegye. A férfi találkozók középpontjában továbbra is a férfi lét sors kérdései állnak, az idei tematika azonban a családi egység és a női lélek mélységeivel is foglalkozik. A szervezők terve, hogy a családot összetartó női szerepeket, valamint a női lélek nehézségeit a férfiak és a nők szemszögéből is megvilágítsák. Cél az, hogy a hallottakat a résztvevők később otthon, családi körben vitassák meg. Az időpontok és a helyszínek listája az Egyházmegye honlapján olvasható. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
1: Híreinket hallották.

0: lélek hangja.
1: 13 óra.
2: A Mária Rádió Esztergomban az FM 97,4 MHz-es frekvencián fogható.
3: Lelkiségi óra a Mária Rádióban. Részlet a Szentírásból.
4: Jézus Krisztus evangéliuma Lukács szerint. Egy másodelső szombaton vetések közt járt. Tanítványai tépdesni kezdték a kalászokat, és kezükkel elmosogatták. Néhány farizeus erre szemükre vetette. Miért tesztek olyant, ami szombaton tilos? Jézus felelt meg nekik. Sohasem olvastátok, mit tett Dávid, mikor társaival együtt éhezett? Hogyan ment be Isten házába, evett és adott társak is a kitett kenyerekből, pedig azokból csak a papok ehettek? Aztán hozzáfűzte. Az emberfia ura a szombatnak is. Egy másik szombaton bement a zsinagógába és tanított. Volt ott egy jobb kezére béna ember. Az írástudók és a farizeusok figyelték, vajon meggyógyítja-e szombaton, hogy okot találjanak a vádaskodásra. Ő azonban ismerte gondolataikat. Felszólította tehát a bénakezű embert: kelj föl, és állj ide a középre. Az fölkelt és odaállt. Jézus akkor hozzájuk fordult. Kérdem tőletek, szabad-e szombaton jót vagy rosszat tenni, életet menteni, vagy pusztulni hagyni? Végignézett rajtuk, aztán így szólt az emberhez. Nyújtsd ki a kezed. Megtette, és egészséges lett a keze. Erre esztelen harag szállta meg őket, és arról kezdtek tanakodni, hogy mit tegyenek Jézussal. Azokban a napokban fölment egy hegyre, hogy imádkozzék. Az egész éjszakát Isten imádásában töltötte. Másnap magához hívta tanítványait, és kiválasztott közülük 12-t, akiket apostoloknak nevezett. Simont, akit Péternek hívott, és testvérét Andrást, Jakabot és Jánost, Fülöpöt és Bertalant, Mátét és Tamást, Jakabot, Alfeus fiát, és a buzgó Simont, Júdást, Jakab testvérét, és Karióti Júdást, aki később elárulta őt. Azután lement velük, és egy sík mezőn megállt. Ott nagy csoport tanítvány sereg lett köréje, és hatalmas tömeg vette körül Júdeából, Jeruzsálemből, Tírus és Szidon tenger mellékéről. Ezek azért gyűltek össze, hogy hallgassák őt, és gyógyulást nyerjenek betegségükből. Meggyógyultak azok is, akiket tisztátalan lelkek gyötörtek. Az egész tömeg érinteni akarta őt, mert erő áradt ki belőle, és mindenkit meggyógyított. Akkor tekintetét tanítványaira emelte, és így szólt. Boldogok vagytok ti szegények, tiétek az Isten országa. Boldogok, akik most éheztek, majd bővelkedni fogtok. Boldogok, akik most sírtok, sírástok nevetésre fordul. Boldogok vagytok, ha gyűlölnek az emberek, ha kiközösítenek és szidalmaznak titeket, ha rossz hírbe hoznak az ember fiáért. Örüljetek azon a napon, és újjongjatok. Jutalmatok nagy lesz a mennyben. Atyáik éppen így bántak a prófétákkal. De jaj nektek, gazdagok! Már megkaptátok vígasztokat. Jaj nektek, akik jól laktatok, majd éhezni fogtok. Jaj nektek, akik most nevettek, keseregni és sírni fogtok. Jaj, ha az emberek hízelegnek nektek. Atyáik éppen így tettek a hamis prófétákkal. Nektek, hallgatóimnak azonban azt mondom, szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót haragosaitokkal, áldjátok átkozóitokat és imádkozzatok rágalmazóitokért. Ha megütik arcod jobb felét, fordítsd oda a balt is. Ha elveszik a köpenyedet, add oda a köntösödet is. Ha kérnek tőled, adj, és ha elveszik, ami a tiéd, ne követeld vissza. Úgy bánjatok az emberekkel, ahogyan akarjátok, hogy veletek bánjanak. Ha azokat szeretitek csak, akik titeket szeretnek, micsoda jutalmat érdemeltek? Hiszen a bűnösök is szeretik azokat, akik őket szeretik. És ha csak jótevőitekkel tesztek jót, micsoda jutalmat érdemeltek? Ezt a bűnösök is megteszik. És ha azoknak adtok kölcsönt, akiktől visszafizetést reméltek, micsoda jutalmat érdemeltek? Hiszen a bűnösök is kölcsönöznek bűnösöknek, hogy ugyanannyit kapjanak vissza. Szeressétek inkább ellenségeiteket. Tegyetek jót, és kölcsönözzetek anélkül, hogy valamit is visszavárnátok. Akkor nagy lesz jutalmatok, s a magasságbeli fiai lesztek, mert ő jóságos a hálátlanok és gonoszok iránt. Legyetek tehát irgalmasok, amint a ti atyátok is irgalmas. Ne ítéljetek, hogy meg ne ítéljenek. El ne ítéljetek senkit, hogy titeket se ítéljenek el. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsátanak. Adjatok, és adnak majd nektek is. Jó, tömött, megrázott és túlcsorduló mértékkel mérnek öletekbe. Amilyen mértékkel mértek, olyannal fognak visszamérni nektek is. Hasonlatot is mondott nekik. Vezethet-e vak világtalant? Nem esik-e mindkettő gödörbe? Nem különb a tanítvány mesterénél, mert ha eléri tökéletességét, olyan lesz, mint a mestere. Mit nézed a szálkát felebarátod szemében, a magad szemében pedig nem veszed észre a gerendát? Hogyan mondhatod felebarátodnak, testvér, hadd vegyem ki szemedből a szálkát, holott tulajdon szemedben nem látod meg a gerendát, képmutató? Vesd ki előbb a magad szeméből a gerendát, és csak aztán törődjél azzal, hogy kivedd a szálkát felebarátod szeméből. Nincsen jó fa, amely rossz gyümölcsöt teremne, és nincsen rossz fa, amely jó gyümölcsöt hozna. Minden fát gyümölcséről ismerünk meg. Tövisről nem szednek fügét, és csipkebokorról nem szüretelnek szőlőt. A jó ember szívének jó kincséből jót hoz elő. A rossz szellemben rossz kincséből rosszat hoz elő, hiszen a szív bőségéből szól a száj. Mit mondjátok nekem, uram, uram, és nem teszitek, amit mondok? Megmondom nektek, kihez hasonlít, aki hozzám jön, hallgatja tanításomat, és tettekre is váltja. Hasonlít ahhoz a házépítő emberhez, aki mélyre ásott, és az alapot sziklára rakta. Jött az árvíz, árja rázúdult a házra, de nem tudta összedönteni, mert jó alapra épült. Aki viszont hallgatja tanításomat, de tettekre nem váltja, hasonlít ahhoz az emberhez, aki házát alap nélkül a puszta földre építette. Mikor rázúdult az árvíz, háza azonnal összedőlt, és romhalmazzá vált.
0: Az elhangzott bibliai részletet Halász Judit színművész, az Eurocity kiadó Hangzó Biblia című hangoskönyv sorozatában olvasta fel. Hallgatóink további részeket...
3: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
5: Szeptember 7-e. Bizalmunk van az Úrban. Ezt a néhány szót Pál apostolnak a tesszalonikai hívekhez írt második levelében találjuk, a 3. fejezet 4. versében. Bizalmunk van az Úrban. Bizalmunk van az Úrban, mert Isten nem tétlen, hanem folyamatosan munkálkodik. Isten nem tétlen, ezért terjed az Úr igéje. És ebben felhasznál minket is. Ez az ige az örök élet. És itt az örök élet isteni rend igéje ez, ezért az élet igéje. Ez a terjedés, hogy az Úr szava terjed, nem számokban mérhető, hanem áldott jelekben és áldott jelenlétben, amely a számokra is kihathat. Nem azért terjed az ige, hogy az egyháznak nagyobb hatalma legyen, hanem hogy ezt a világot átjárja az Isten szeretete, amitől más lehet az emberi élet. Bizalmunk van az Úrban. Isten nem tét

0: mert megvédi az ő ügyét minden ellenségétől, minden gonoszságtól. Isten nem tétlen, mert megvédi az ő világát a rossz indulattól, a gyarló emberi érdekektől. A gonosszal ő számol le. A gonosz is az ő hatalma alatt áll. Ezért mi megélhetjük azt a nagy vonalúságot, hogy megbocsátunk, és nem gyanakszunk. Ez a lelkület segíthet leszámolni minden gyanakvással és bizalmatlansággal. Mi mindenkiben a jót kell lássuk, és ezáltal segítjük az illetőt jobbá lenni. Ezt tanította Jézus Krisztus is az ellenségről. Ezt tanítja máshol is az ige. A gonoszt jóval győzd meg. Nem mindenki a hit, nem mindenkié a hit, de mi mindenkire csak reménységgel tekinthetünk. E szent szolgálatra nézve azt az ígéretet kaptuk, hogy megőriz az Úr a gonosztól, nehogy mi kerüljünk a gonosz hatás alá. Isten nem tétlen, mert megtart az ő útján. Álhatatossá tesz. Irányítja a szívünket, az az értelmi és érzelmi életünket. És Isten nem tétlen, mert megtart az ő útján, és megóv minden kísértéstől. Bizalmunk van az Úrban.
1: Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Roberto Pezzolini a pápai ház szónokának bevezetés az imádságba című művét Szabó Tamás felolvasásában hallják.
1: A hasztalanság frusztrációja. Amikor imádkozunk és az ima útján járunk, gyakran frusztrációt érzünk. Az első lehetséges frusztráció a csend, mintha Isten nem hallana meg, vagy nem akarna válaszolni. A második frusztráció az, hogy az imánk hasztalan és hatástalan. Ennek kapcsán mondja el Máté azt a példabeszédet, amikor egy kánaáni asszony könyörög Jézusnak, hogy gyógyítsa meg a lányát, akit ördög gyötör. Jézus pedig elutasítja. A további könyörgésre pedig egy olyan metaforát használva utasítja el, amellyel a zsidók a pogány népekre utaltak, kutyákhoz hasonlítva őket. Jézus megismétli az asszonynak, hogy nincs joga olyan kenyeret kérni, amely elsősorban a gyermekeké. Más szóval a legdurvább dolgot mondja neki, amit csak hallani lehet. Nincs jogod ahhoz, hogy megkapd, amit kérsz. Vélehetően ez a legdöntőbb és a legmegrázóbb szakasz az imádság útján. Az a pillanat, amikor felismerjük, hogy Isten előtt nem állhatunk elő semmilyen arra alapozott igénnyel, amik vagyunk, vagy amit tettünk. Azért imádkozunk, hogy felismerjük abszolút szegénységünket az isteni jóság misztériumával szemben. Az asszony nem reagál rosszul, sőt, a legszebbet mondja, amit szívünk hinni és megvallani képes. Annak felismerését, hogy ő csak egy kiskutya a másoknak megterített asztal lábánál, semmiképpen sem veszi a szívére, hanem tovább várakozik, szabadon is, nyugodtan csóválja a farkát, metaforától függetlenül ez a nő felismeri, hogy nem remélhető, hogy fűt, fát megkap az imában. Egy morzsányi figyelem is elég ahhoz, hogy a szívünket a legnagyobb ajándékkal töltse meg. Érezzük, hogy annak ismernek el bennünket, amik vagyunk, és abban értettek meg bennünket, amire kétségbe esetten szükségünk van. Isten nem vár mást, csak azt, hogy lássa. Akkor is hiszünk benne, amikor semmit sem érdemlünk. De ráébredünk, hogy képesek vagyunk várni. Sőt, még talán el is fogadni, ami ingyenesen érkezik hozzánk az ő kezéből. Isten csak erre vár. Ezekben a pillanatokban az imádság megmutatja nekünk, Isten alig várja, hogy engedelmeskedhessen a vágyainknak, amelyek végre megtisztultak a sürgősségtől és az önzéstől. A fiú, mielőtt visszatérne az atyához, megígérte nekünk, hogy az öröm mindig birtokba vesz bennünket, minden hiteles, megszenvedett, teljes mélységében megélt ima keretében. Ezt mondta: ha bennem maradtok, és tanításom is bennetek marad, akkor bármit akartok, kérjetek, és megkapjátok. Mert Isten nem vár más, csak azt, hogy lássa, akkor is hiszünk benne, amikor semmit sem érdemelünk, de ráébredünk, hogy képesek vagyunk várni, sőt, még el is fogadni, ami ingyenesen érkezik hozzánk az ő kezéből. Jézus ezt mondja, János írja le: ha bennem maradtok, és tanításom is bennetek marad, akkor bármit akartok, kérjetek, és megkapjátok. Amen.
0: Roberto Pezzolini a pápai ház szónokának Bevezetés az imádságba című művét Szabó Tamás felolvasásában hallották.
2: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvastunk.

0: Mária Rádió.
1: Hírpercek.
2: Rosszivitáti díjat vehetett át Puskás Antal pálos szerzetes. Szeptembertől újraindul a Mária Rádió almadialógus lelki gyakorlata. Hatodik évadba lép a Pécsi Egyházmegyei Férfi Találkozó. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. Rosszivitáti díj kitüntetést vehetett át Puskás Antal pálos szerzetes Pécsváros napján a helyi Kodály központban tartott városi ünnepség keretében. Az ünnepi eseményen a pálos rendből részt vett Vízi András tartományfőnök és Szent Irmai Tamás tartományfőnöki hivatalvezető is, írta a Magyar Kurír. A kitüntetés átadásakor méltatták az atya lelkipásztori munkáját. Kiemelték, szolgálata során különös hangsúlyt fektetett a közösségek megerősítésére, a rászorulók támogatására és a fiatalok emberi erkölcsi útkeresésének segítésére. Példamutatásával hozzájárult Pécs emberi arcának formálásához, amelyben a hit, a kultúra és az egymás iránti felelősség természetes egységet alkot. Nyitottságával, segítőkészségével hidakat épített generációk, csoportok és világnézetek között. A díj Pécsváros egyik legrangosabb elismerése, amit kiemelkedő életművekért ítélnek oda. Szeptembertől ismét várja a Mária Rádió almadialógus lelki gyakorlat sorozata a lelki feltöltődésre vágyókat. A háromnapos programnak szeptember 18-a és 20-a között a Balatonalmádi Ciszterci Rekreációs Központ ad otthont. A szeptemberi lelki gyakorlatot Mohos Gábor püspök vezeti, személyes hivatás a Teremtő munkatársa vagy címmel. Az elmélkedések és kiscsoportos beszélgetések mellett csendesség, lelki beszélgetés, szentségimádás, közös imádság és kirándulás is segíti az elmélyülést. A résztvevők vasárnap a Balatonalmádi Szent Imre templomban szentmisén is részt vesznek. Az almádialógus azoknak szól, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapok zajából, közelebb kerülni Istenhez és új lendületet kapni hitükben. Jelentkezni a www.mariaradio.hu/almadialógus honlapon lehet. Hatodik évadba lép a Pécsi Egyházmegyei Férfi Találkozó. A Felföldi László megyés püspök által 2021-ben életre hívott kezdeményezés az eddigi hagyományokat követve idén is 4 kiemelt témakört jár körbe. A pénteken induló sorozatnak az egyházmegye 9 települése ad otthont. Az idei struktúra egy rendhagyó újdonságot is tartogat a második témasorozatra, amely november 20-án Pécsen lesz, kizárólag nőket várnak, tájékoztat a Pécsi Egyházmegye. A férfi találkozók középpontjában továbbra is a férfi lét sors kérdései állnak, az idei tematika azonban a családi egység és a női lélek mélységeivel is foglalkozik. A szervezők terve, hogy a családot összetartó női szerepeket, valamint a női lélek nehézségeit a férfiak és a nők szemszögéből is megvilágítsák. Cél az, hogy a hallottakat a résztvevők később otthon, családi körben vitassák meg. Az időpontok és a helyszínek listája az Egyházmegye honlapján olvasható. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
1: Híreinket hallották. Lelkiségi óra a Mária Rádióban.

0: jászol és kereszt. Székely János püspök atya elmélkedése.
1: Augusztus 20-án, államalapító Szent István királyunk ünnepén, dr. Székely János megyés püspök mutatott be szentmisét a szombathelyi Szent Kereszt lelkészségen, Kis László plébános és Horváth József pápai prelátuskon celebrálásával. A következő percekben püspök atya szent beszédét hallják.
2: Nagyon nagy szeretettel és örömmel köszöntök mindenkit, József atyát, László atyát, diakónus testvér, polgármester urat, képviselőinket. Nagy szeretettel köszöntöm a lovagrend tagjai, cserkészeket, mindenkit, aki eljött erre a mai ünnepi szentmisére. Szent István királyt ünnepeljük, hálát adunk az ő életért, és imádkozzunk hazánkért, azért, hogy életadó keresztény gyökereinkhez hűségesek legyünk, nemzetünk lelki megújulásáért. Kedves testvérek, 973-ban Géza fejedelem követeket küldött a német birodalmi gyűlésre Quedlinburgba, és kért keresztény hittérítőket. Nem mély meggyőződésből tette ezt, hanem sokkal inkább számításból. Magában így mondogatta, elég hatalmas úr ő ahhoz, hogy két Istennek is áldozzon. Egészen másképp gondolkodott azonban a fia, Vajk, a későbbi Szent István. Őt a kereszténység lelke mélyéig megrendítette, megérintette. Amikor uralkodó lett, attól kezdve minden nap szentmisén vett részt. Nem volt ez szokásos akkoriban a régóta keresztény népek uralkodóinál sem. Mindig adott a szegénynek, erre külön törvényeket is hozott, az adónak mekkora részét kell évről évre a szegények között szétosztani. Esztergomban történt olyan is, hogy este későn ő maga ment ki, adományt vitt a szegényeknek, meglátták, hogy pénz van nála, nem ismerték föl, alig-alig tudta magát kimenteni a sok-sok szegény ember kezéből, még a kicsit a szakállát is megtépték. Adni akart, segíteni akart, szent ember akart lenni. Annak ellenére, hogy Európa egyik leghatalmasabb hadserege, akkoriban az övé volt. 1030-ban Konrád német-római császár seregeit tönkreverte. Ennek ellenére soha hódító háborút nem indított. István a béke embere volt, építeni akart. Mindenek előtt egyházmegyéket alapított, templomot épített, kolostort, iskolát. A keresztény hit kincsét akarta a népének átadni. Ez volt az ő legfőbb célja. Akkor ünnepeljük Szent Istvánt hitelesen, ha mi is ugyanezt szeretnénk tenni. Ha be akarjuk engedni a hitfényét egyéni életünkbe, családjaink életébe, társadalmunkba. Miért életbe vágóan fontos beengednünk Isten fényét az életünkbe? Azért, mert ez diktálja az embernek az értelme és a szíve is. Az diktálja az értelmünk, hogy ez a gyönyörű, csodálatos világ, a csillagmilliárdok, az élet, az ember csodája nem csak úgy magától, véletlenül a semmiből keletkezett. Ennek van elégséges oka, ahogyan a történelem legnagyobb tudósai ezt mindig is sejtették és tudták. De ez diktálja a szívünk is, az életünk leggyönyörűbb pillanatai, mint a szülő életében a gyermekei születése, amikor az élet csodáját, egy új embernek a világra jöttét ámulva nézi. Vagy a szeretet, szerelem gyönyörű pillanatai. Vagy amikor érezzük a lelkiismeret hangját, amit az ember teljesen elnémítani nem tud. Mert ez a hang nem egészen a mi részünk. Nincs fölötte teljesen hatalmunk. Vagy a szépség átélésekor, vagy a halál szent közelségének a pillanataiban. Az ember érzi szinte kézzel foghatóan, hogy nem csak az létezik, amit megfoghatunk, megszámolhatunk. Az élet valami sokkal nagyobb titok. Ez diktálja az értelmünk, és ez diktálja a szívünk is. Az ember bezárja a kaput az ég felé, akkor a saját legigazibb, legmélyebb természetének mond ellent. Szent István királyt hitelesen ünnepelni azt jelenti, hogy beengedjük őt az életünkbe, beengedjük Isten fényét a családjainkba, a társadalmunkba. Amerikában, Boston környékén egy hatalmas vízzáró gátat építettek. Tudták a környékbeli falvak, hogy melyik területek lesznek teljesen vízzel elárasztva. Némelyik falunak el is kellett költöznie egy néhány éven belül arról a helyről, ahol addig éltek. Boston polgármestere körbenézett a kis falvakon, és azt látta, hogy óriási a piszok, sehol nem ápolják a kertet, falakról omlik a vakolat. És megkérdezte az egyik falunak a polgármesterét, hogy hát miért nem gondozza kicsit a települést. Mire a polgármester azt mondta, nincs remény a jövőben, azért nincs munka a jelenben. Az ember azt gondolja, hogy az életének igazi táblata nincs. Van 70-80 évem, amit lehetőleg kellemesen el kell töltenem, akkor nehezen fog, nagylelkűen, önfeláldozóan, csillogó szemekkel, reménnyel teli szívvel élni. Nehezen fog igazán dolgozni a lelkén, hogy megszülessen a szívében a szeretet dallama. Ha azt gondolja, hogy az élete a semmiből a semmibe tart, igazi oka nincs, és igazi célja sincs, beteljesedése sincs, akkor az egész élete válik értelmetlenné, abszurdá. Mit jelent konkrétan beengedni Isten fényét az életünkbe? Jelenti azt is, hogy beengedjük ki a maga családjába, házasságába. A feltételek nélküli, nagy lelkű isteni szeretetet. Minden szép házasságnak ez van a legmélyén. Nagy lelkű, pazarló, föltételek nélküli szeretet. Jelenti azt is, hogy igent mondunk az élet titkára, az élet csodájára. Igent mondunk arra a szerelemre, amely természete szerint termékeny, életfakasztó. Ha egy társadalom úgy gondolja, hogy van az emberi életnek egy szakasza, az első 3 hónap, amíg még az élethez való jog nem föltételek nélküli, amíg egy gyermeknek a lehetősége, hogy világra jöhessen, vagy nem, a felnőttek döntésétől függ, amíg az ő élethez való joga föltételekhez kötött, át kell jutni ezen a halálzónán, ahhoz, hogy joga legyen az élethez. Egy társadalom így gondolkodik, akkor megsérül, elvész az emberi élet végtelen méltósága, az egész társadalom alakul át. Egy tankóros felnőtt mondta azt, hogy amikor hall arról, hogy egy tankóros kisgyereket elvetettek, elutasítottak a szülei, akkor mindig úgy érzi, igazából az ő életét is elutasították. Akkor tulajdonképpen neki sem kellett volna megszületnie. ő is egy teher társadalom számára. Beengedni Istent az életünkbe, azt is jelenti, hogy beengedjük őt az iskoláinkba, a gyermekek nevelésébe, a gyermekek szívébe. Márton Áron erdélyi püspöke mondta azt, hogy ha az iskola nem templom, akkor barlang lesz. Ha bedeszkázzuk az eget a fiatalok fölött, ha csak technikai tudást adunk át, hogy hogy használd a világot, csak nyelveket tanítunk, komputerek tudományát, de arról nem sok szó van, hogy mi is ez a világ, honnan van és miért van, mi az ember, mit kellene tennünk, mit remélhetünk, mi az élet végső értelme, célja. Ha bedeszkázzuk az eget a fiatalok fölött, akkor alig-alig lesznek csillogó szemű, önzetlen, nagy lelkű fiataljaink. Szovjetunióban egy átnevelő tábornak a parancsnoka, egy Koszlov nevű ateista katona fölfigyelt arra, hogy az átnevelő táborban van egy-két különleges ember, akiknek a tekintete tiszta, néha mosolyognak, derűsek abban a földi pokolban is. Kíváncsi lett arra, hogy kik lehetnek ezek az emberek. Lassanként, ahogy megnézte a papírjaikat, rádöbbent, hogy mindegyikük vagy ortodox pap, vagy szerzetes. Ettől ragyogott az arcuk. Ha szeretnénk csillogó szemű fiatalokat, akkor a lelkükbe be kell engednünk Isten fényét. Olvastam egy legendát, ami szerint az Úristen töprengett azon, hogy melyik néppel kössön szövetséget. És felajánlotta először a görögöknek, és megkérdezte, mit tudnátok adni cserébe. Mit adnátok szívesen Istennek? Görögök azt mondták, alkotunk gyönyörű szobrokat, nagyszerű filozófiát. Úristennek nem annyira tetszett, elment a rómaiakhoz, kérdezte, ha veletek kötnék szövetséget, mit tudnátok adni, mit adnátok szívesen? Rómaiak azt mondták, kitűznénk Isten nevét zászlókra, győzelmi jelvényekre. Úristennek ez se tetszett annyira. Végül elment a héberekhez. Kérdezte, ti mit adnátok Istennek? Mire ők azt mondták, egyszerű nép vagyunk, pásztor nép. Nincsen semmink. De egy valamit szívesen adnánk. Mesélnénk a gyermekeinknek. Istenről, az ő csodáiról. Az ő történeteit adnánk át nemzedékről nemzedékre. Az Úristennek nagyon tetszett, őket választotta. Beengedni Istent a világba. Jelenti azt, hogy beengedjük a gyermekek szívébe. És beengedjük a társadalmunkba is. Isten fényét, a szeretet fényét, az igazságosság fényét. Életerős és boldog társadalmat gyűlöletre, bosszúállásra nem lehet építeni. Jogállamot a jog áthágására nem lehet fölépíteni. Csak igazságra és szeretetre, nagy lelkűségre és jóságra. Beengedni Isten fényét a világba, ezt is jelenti. Németországban történt, hogy asszonya édesapja halála után többent rá arra, hogy semmit nem fog az édesapától örökölni. Mindent a húga kapott meg. A családi házat, összes készpénzt, még azt a kicsi telket is, amit pedig édesapjuk mindig őnek ígért. Rá kellett döbbennie, hogy úgy látszik, nem csak édesanyjuk, de apjuk sem szerette őt soha igazán. Mindig a húga volt a kedves, az dicsérték, ajnározták. Rászakadt a nem szeretett, az elutasított gyermek minden fájdalma. Napokon át alig tudott aludni, forrongott benne a bosszúvágy, a keserűség. Aztán nem tudta vállalni a Karitásznál végzett addigi szolgálatait is, abba hagyta. Végül a munkájára sem tudott figyelni, azt is be kellett fejeznie. És néhány hónappal később inni kezdett. Aztán kórházba került. A kórházban egyik nap szembe jött vele egy tolószékben ülő idős asszony. Az asszony köszönt neki, azt mondta, nem ismer meg. Én vagyok az, akihez annyit kiárt 3 évvel ezelőtt a Karitásztól. Akkor én egy rettenetes baleset után voltam. Akkor veszítettem el mind a 2 lábamat. Öngyilkos akartam lenni. De magából annyi fény áradt, annyi erő. Magának köszönhetem az életemet. Aztán még az idős asszony megkérdezte, miért azóta nem jár ide a kórházba? A fiatalabb asszony zavarta, mondta, nem, most én is beteg vagyok. Elköszönt. Bement a maga beteg szobájába. Odaállt a tükör elé. Nézte az annyira összezavarodott, megkeseredett arcát. Megkérdezte, mi is történik velem mostanában? Elvesztettem volna az életem forrását, a hitemet. És akkor hirtelen teljesen világossá lett a számára, hogy nem az ő dolga, hogy a szülei fölött bármifajta ítéletet mondjon. Egyedül Isten látja a szíveket, egyedül ő ítélhet. És aztán az is teljesen világos lett a számára, hogy ő az Istennek mindig végtelenül kedves gyermeke volt, és az is maradt. Odalépett az ablakhoz, odakintről ragyogóan sütött a nap, a szívét hatalmas forróság járta át, és az asszony néhány hét alatt meggyógyult. Isten fénye életet ad, teljességet ad. Beengedni őt ebbe a sebzett világba. Ezt jelenti kinyitni a szívünket az ég felé, a családjainkat, a társadalmunkat. Hálát adunk Szent Istvánért, ki ezt tette történelmi léptékben. És imádkozunk azért, hogy mi is beengedhessük a hitfényét, Isten szeretetét egyéni életünkbe, családjainkba és az egész társadalomba. Amen.
1: Augusztus 20-án államalapító Szent István királyunk ünnepén dr. Székely János megyéspüspök mutatott be szentmisét a szombathelyi Szent Kereszt lelkészségen Kis László plébános és Horváth József pápai prelátus koncelebrálásával. Az elmúlt percekben püspök atya szent beszédét hallották.
0: Jászol és kereszt. Székely János püspök atya elmélkedését hallották.
3: Mária Rádió.
4: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
5: Nagy szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Farkas István piarista, Lupusz atya vagyok, a Mária Rádió önkéntese. Ismerjük Jézus tanítását, ha csak egy pohár friss vizet adunk valakinek, jutalmát ennek elnyerjük. Hát még ha valaki adományaival azt szolgálja, hogy a lélek hangja, az isteni tanítás, az értelmes és Istennek is tetsző élet élése szebb és jobb legyen. Rádiónk ezt szolgálja. Így kérjük az adományokat, és még egy képet hozzáteszek. Rádiónk olyan tiszta, mint a szarvasoknak a forrása, üdítő és éltető.

0: szívét? Egy szeretéért imádkozna, vagy hálát adna a mindennapi kegyelmekért? Ne hordozza egyedül a terheit. Minden kedden és csütörtökön 14 óra 45 perctől élőben várjuk ima szándékaikat, közvetlenül az irgalmasság órája előtt. Kapcsolódjunk össze az ima erejével. Várjuk hívásaikat a 061-374-0904-es telefonszámon. Imádkozzunk együtt!
1: Pap Tihamér Ferences szerzetes üzenete és imája a papi és szerzetesi hivatásokért.
2: Mindenható Istenünk, hálás vagyok, hogy engem is kiszemeltél, a te munkatársaddá is meghívtál a szolgálatodra, a papi és a szerzetesi élet területén. Nagyon sok ajándékot, nagyon sok kincset kaptam, és nap mint nap tapasztalom, hogy mennyire nem az én emberi képességeimre, sőt, nem is vagyok rá méltó. Hogy Pál apostol a római levélben megfogalmazza, hogy szeretném tenni a jót, és mégis a rosszat teszem, amit nem akarok, de hát a bennem lakó bűn cselekszik, nem pedig én, de az ő végső, de hát a bennem lakó bűn cselekszik, nem pedig én, de az ő végső sóhaja, hogy hála legyen Istennek,

0: mindannyiunkat is, és erősíts meg mindannyiunkat, hogy felfedezzük azt a csodálatos kincset, amit ránk bízol, csodálatos lehetőséget az emberek örök sorsának építésében. Ennél nagyobb, kitüntetőbb feladatot nem is adhatsz embernek. Legyen hála neked, és őrizd meg mindannyiunkat. Amen.
1: Pap Tihamér Ferences szerzetes üzenetét és imáját hallották a papi és szerzetesi hivatásokért. A teljes interjút megtekinthetik a Mária Rádió weboldalán és YouTube csatornáján.

0: Hírek.
1: Pápai áldás és teljes búcsú nyerhető a milleniumi szentmisén Vácon. Hazánkba érkezett első Bartolomaeus pátriárka. Ökumenikus imamaratont tartottak a kárpátaljai Pósaházán. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. A Váci Egyházmegye ezer éves fennállásának megünneplése történelmi jelentőségű esemény. Az egyház rendelkezése szerint a megyés püspök évente 3 általa kijelölt ünnepélyes alkalommal pápai áldást adhat a hozzá kapcsolódó teljes búcsúval. Márton Zsolt püspök az egyházmegye alapításának 1000. évfordulóját ilyen kiemelt alkalommal nyilvánította, hogy a jubileum ne csupán történelmi megemlékezés, hanem a lelki megújulás és az Istennel való kiengesztelődés különleges kegyelmi alkalma is legyen. Tudósít a Váci Egyházmegye. A jubileumi napot 2026. szeptember 19-én szombaton tartják Vácon, amelyre minden hívőt szeretettel várnak. A Márton Zsolt megyés püspök által celebrált ünnepi szentmise 15 órakor kezdődik a Nagyboldogasszony székesegyházban. Az áldás áhítatos fogadásához szokásos feltételek teljesítése mellett teljes búcsú kapcsolódik. Első Bartolomaeus konstantinápolyi egyetemes pátriárka a Fanarion ortodox keresztény dialógus központ megnyitásának alkalmából pinteken hazánkba érkezett. Az ünnepi eseményre szombaton került sor. A pátriárkát a Liszt Ferenc repülőtéren Arsenios Kardamakis Ausztria metropolitája, a magyar állam részéről pedig Orbán Anita miniszterelnök helyettes külügyminiszter fogadta, áll a Magyar Kurír oldalán. A pátriárka és kísérete elfoglalta szállását a Fanarion központban, majd aznap délután a Budapesten zajló nemzetközi kánonjogi konferencia küldöttségét fogadta. Hivatalos programja is szombaton a központ átadási ünnepségével folytatódtak. A budapesti Múzeum utcai épületben kialakított központ kulcsait 2017. augusztus 20-án adta át a magyar kormány első Bartolomaeus pátriárkának, aki 2021-ben az intézményben létesülő templom alapkövét is elhelyezte. Ukrajna védőinek emléknapján augusztus 29-én ökumenikus ima, bűnbánati és bőti napot tartottak az ország békéjéért a kárpátaljai Pósaházán, a Szent József nővérek római katolikus kolostorában. Az esemény egy nővér kezdeményezésére közül felekezetek püspökei, papjai és világi hívei, valamint Kárpátalja megyei vezetésének képviselői is csatlakoztak, írta a Magyar Kurír. Lucsok Miklós megyés püspök köszöntötte a résztvevőket, majd imát mondott a jelenlévőkért és az egész népért. Skomarovszki püspök arra emlékeztetett, hogy aznap Ukrajna elesett védelmezőinek emléknapja is volt. Az imádkozók közösséghez tábori lelkészek és jelenleg is szolgálatot teljesítő katonák fordultak tanúságtétellel. A jelenlévők összekulcsolt kezeinek lánca szinte végtelennek tűnt, amikor közösen imádkozták a mi atyánkot. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.

0: a lélek hangja.
1: 14 óra.
0: A Mária Rádió Budapesten az FM 88,8 MHz-es frekvencián fogható.
2: Lelkiségi óránkban evangélium magyarázat következik.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat! Önök Schindler Mátyást hallják. A mai evangéliumot Szent Márk István és Menyhért áldozópapok kassai vértanok ünnepén Máté evangéliumának 10. fejezetéből idézem. Ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, a lelket azonban nem tudják megölni. Inkább attól féljetek, aki a kárhozatba vetve a testet is, a lelket is el tudja pusztítani. Ugye két verebet adnak egy filléren, s atyátok tudta nélkül egy sem esik le a földre. Nektek minden szál hajatokat számon tartják. Ne fijetek hát, sokkal többet értek ti a verebeknél. Azokat, akik megvallanak engem az emberek előtt, én is megvallom majd mennyei atyám előtt. De aki megtagad az emberek előtt, azt én is megtagadom mennyei atyám előtt. Kedves rádióhallgatók, a kassai vértanúk ünnepén egy olyan szakaszt olvasunk az evangéliumban, amely a hitvallás és a bátorság mélységét tárja fel. Így szólt az evangélium, ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de a lelket nem tudják megölni. Ez nem puszta vigasztalás, hanem iránytű azoknak, akik akár életük feláldozása árán is Krisztushoz akarnak tartozni. Az üldözések idején a félelem valós. A vértanok nem érzéketlen emberek voltak, hanem olyanok, akik a félelem ellenére is hűségesek maradtak. Az igazi bátorság nem a félelem hiánya, hanem a szeretet ereje, amely legyőzi a félelmet. Jézus nem csak az üldözés lehetőségéről beszél, hanem arról is, hogy mennyire fontosak vagyunk az atyának. Így mondta, minden szál hajatokat számon tartják. Akinek életünket köszönhetjük, az nem hagy minket magunkra életünk során. Az Istenbe vetett bizalom adhat erőt akkor is, amikor a világ logikája szerint veszteség ér minket. A hit megvallása nem mindig végződik vértanúsággal, sőt, ez a ritkább. Hitünk megvallása sokszor a csendes, de határozott döntéseinkben nyilvánul meg. Amikor nem hallgatunk az igazságról, amikor megvalljuk keresztény meggyőződésünket akkor is, ha az esetleg kényelmetlen. A kassai vértanúk áldozata bátorítás a tanúságtételre. Ők azért haltak meg, mert hűségesek maradtak Krisztushoz. Mi pedig nap mint nap új lehetőséget kapunk arra, hogy megvalljuk őt szóval, tettel és hűséges szeretettel. Köszönöm, hogy meghallgattak. Önök Schindler Mátyást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus, szép napot és szép hetet kívánok mindenkinek.

Vas Albert, igazság. Aki azt mondja neked, hogy a rossznak győzelme lehet a jó fölött, az vak. Legyőzheti-e a felhő a napot, a sötétség a világosságot, a tél a tavaszt. A győzelmet azonban ne tévezd össze a sikerrel. A felhőnek sikerül magát a nap és a föld közé tolnia. De legyőzte-e vajon a napot ezzel? S ha igazságról beszélsz, akkor is vigyázz. Ne a magad egyéni érdekét, vagy egy csoport érdekét nevezzed igazságnak. Érdek annyi van, ahány ember a földön, de igazság csak egy. A gyertyaláng és a reflektorfény csak méreteikben különbözik egymástól, lényegükben azonosak. Az igazság nem emberi mérték, és így ne várd tőle, hogy emberi tulajdonsággá váljék. Igazság az, hogy élsz, és hogy jogod van élni, mert megszülettél. Hogy minden ember egyforma abban, hogy mesztelenül jött ide, és mesztelenül, egészen mesztelenül tér vissza innen. Hogy aki jó, az baj nem érheti, akármi is történjék vele, egyenesen járhat, és nyílt homlokkal nézhet szembe a világgal. Ezek az igazságok. De nem feltétlen értékű igazság az, hogy tied a kabát, amit szekrényedben őrzöl. A gyapjú, amiből készült, a juhé volt. Te azt vallod, hogy igazságos úton tied lett, de a junak erről bizonyára más véleménye van. A valódi igazságon bízhatsz bátran, kára nem eshetik. Felkér a nap, bármilyen sötét is legyen előtte az éjszaka. Ha mégis látnod kell, hogy itt-ott az emberi hangyaboly külön életében a rossz látszólag győz, a jó felett, ne tévesszen meg ez a látszat. Káin sosem győzte le Ábelt, csak megölte. Jusson eszedbe, hogy van egy jelvény, amit sokan hordanak, de kevesen értenek meg. Azt hirdeti, hogy sok idővel ezelőtt keresztre feszítettek valakit, aki győzött az emberek fölött.

0: راديو.
1: Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hír összeállításait hallják.
2: Köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Sárközi Violetta vagyok. Önök a Jó hírek magazin műsort hallják. Darvasi Dóra környezettervező, divat- és textiltervező, művész- és dizájntanár, az ország több településén is tart divattervező szakköröket, nyári táborokat és különböző workshopokat. Az idén nyáron Zalaegerszegen, a Göcsei Tudásközpontban több táborban is tanulhattak tőle a gyerekek, nem csak divattervezést, hanem olyan technikákat is, mint a batikolás vagy a növényi festés. Magáról azt vallja, hogy a ruhatervezés fenntartható irányát képviseli, és a minimál forma világot kedveli. Maga is mindig tanul, jelenleg foltvarrást a Göcsei Kézműves Egyesület tagjától, Jámbor Zoltánné Évától, akivel közösen is jegyeznek nyári gyerektáborokat. Darvasi Dórával az egyik ilyen nyári táborban beszélgettem. A foglalkozásod megnevezéséből, a divat- és textiltervezőről van elképzelésünk, hogy mit jelent, de mit csinál egy környezettervező?
3: Én a Nyíregyházi Egyetemen végeztem ezt az alapképzést. Gyakorlatilag mondhatjuk azt is, hogy egy művészeti alapképzés volt, és tőlünk később sokan formatervező művészek lettek. Én divat- és textiltervező művész specializációt választottam, tehát én később ezt tanultam, de azt lehet elmondani, hogy a környezet kultúra szakon nagyon sok művészeti alapot a grafikától, a textiltervezésig elsajátítottunk mindent, amit a vizuális kommunikációhoz fontos, de ezen belül a fenntarthatósági kérdések is előtérbe kerültek, például volt hulladék és melléktermék hasznosítás óránk, voltunk víztisztító telepeken, stb. Tehát egy átfogó képet kaptunk gyakorlatilag az élet különböző területeiről és a művészet különböző területeiről is.
2: Mert hogy egyébként jól összekapcsolható a környezettudatosság és a művészet?
3: Én azt gondolom, hogy igen. Sőt, ez cél lehet tulajdonképpen a gyerekeknek a nevelése során is. Tehát ahogy például végig gondoljuk a fiatalság életét, én azt gondolom, hogy a művészettel és a művészet közvetítéssel is, tehát nem lehet elhatárolni, hogy a fenntarthatóság ne kerüljön elő. Egy alapanyag használatnál tulajdonképpen, de akár csak gondolkodásmódban is, igen, hogy mihez nyúlunk hozzá, abból mi lesz, és akkor hát e szerint tervezünk tulajdonképpen.
2: Ruhatervezés során, hiszen te ruhákat tervezel, igen. A fenntarthatóság és a minimalista stílus az elsődleges, ami megjelenik a ruháid között. Egyébként csak ruhákat tervezel?
3: Ruhákat tervezek, és zero waste textil termékeket, tehát például a textil zsákoktól kezdve, amit a piacon használhatunk, de ezek mondjuk, hogyha ruhát tervezek, és maradnak lehulló anyagok, akkor utána azokból is igyekszem készíteni, például textil zsákot, megymag párnát, és egyéb nulla hulladék elven készülő textil termékeket.
2: Tulajdonképpen a textil zsáknak az a célja, hogy ne nejlon zacskóba vigyük haza a krumplit például a boltból, hanem ebben és ezzel is a környezetet óvjuk.
3: Tartósabb és lebomló, igen. Uh-huh. Igen, igen. Természetes anyagokból, igen.
2: Tehát akkor minden munkádban ott van tulajdonképpen az, hogy a környezetre odafigyeljünk.
3: Törekszem erre, igen. Igen. Én foltvarok is, tehát tulajdonképpen még az is volt, hogy nyilván keletkeznek mondjuk szabászati hulladékok, de ezzel úgy igyekszünk valamit kezdeni. És akkor például a foltvarrás is így jött a képbe, és egyébként Évához járok, tehát ő tanít engem, ugye ő Éva a táborvezetőnk, ő mutatta meg a foltvarrásnak az alapmódszereit, technikáit, és ezt is ő azáltal, hogy én igyekszem a szabászati hulladékokat felhasználni, így egy művészeti célra is tudjuk. Tehát a praktikus úton zsákocskák készülnek, ruhadarabok készülnek, és az apró lehullókból pedig igyekszünk ilyen alkotásokat létrehozni.
2: A ruhák egyébként hogy készülnek? Hogy vannak megrendeléseid, esetleg egyéni megrendelések, vagy cégek rendelnek meg ruhákat?
3: Igen, mind a kettőre van példa, vagyis, illetve úgy mondom, hogy három lehetőség van, tehát amikor tehetem, én ruhákat tervezek, tehát ezek, van egy meskaboltom, és ott megtalálhatóak készleten levő ruhadarabok, vállalok időnként női ruháknak a tervezését, kivitelését. Itt általában az az érdekesség, hogy mondjuk én festem a textil alapanyagot, vagy valamilyen, tehát érdekes tervezői kihívás van benne, és adott esetben dolgoztam már cégekkel is, tehát ez is előfordul, igen.
0: És különleges kérések is érkeznek egyébként magánemberektől?
3: Igen, most például festőnövényekkel dolgozom, és például egy körloknis szoknyát fogok készíteni foltvarrás technikával, és ecoprint lesz az alapanyag, tehát festőnövényekkel dolgozom, most egy ilyen megrendelésen dolgozom. Hát gyakorlatilag festék, pigmentek lehetnek növényi alapú pigmentek is, tehát festő növények. Igazából inkább az a kérdés, hogy mi az, ami nem fest. Tulajdonképpen fakérgekkel is festhetünk, virágszirmokkal, különböző színeket nyerhetünk ki különböző levelekből. Most az Orbánc-fűnek van a szezonja, a csörgőfának a virág sárgát ad. Tehát tulajdonképpen igyekszünk mindig körbenézni, hogy az aktuális szezonban mi az, amit kipróbálhatunk, és akkor festünk vele. Mondjuk az ibolya virága, oké, festünk vele, de vajon színtartós-e? És akkor az lehet, hogyha nem színtartós, attól még fali képet mondjuk készíthetünk az ilyen alapanyagból, de mondjuk ruhát nem. Mert ugye az más, mosni kell, stb.
0: Azt jelenti akkor, hogy csak természetes festékeket használsz, és hogyha jól értem, akkor ha egy színes ruhát kérnek tőled, akkor a színt is te varázsolod az anyagra.
3: Igen, egyébként ez egy érdekes kérdés, mert egyre inkább törekszem arra, hogy természetes alapanyagokkal dolgozzak, és természetes színpigmentekkel, de egyébként a vállalkozásom egy 4 éve működik, és én olyan batikol textilekkel kezdtem, amik szintetikus festékkel, tehát én szintetikus festékekkel dolgoztam korábban, és aztán sejemfestéssel, tehát különböző textil technikákkal dolgoztam, és most egyre inkább igyekszem egy úgymond tisztább, természetesebb növényi alapú irányt alapanyagokban is, és a festőanyagokban is kikísérletezni, vagy használni.
0: Mi a kedvenc technikád?
3: Hát most abszolút az ecoprint. Legszívesebben növényi nyomatokkal kísérletezek most. Számomra most az a legérdekesebb, hogy melyik levél milyen formát ad, és melyik virág milyen színt. Uh-huh. Úgyhogy most ez a világ az, ami forma és minta világ, ami érdekel.
0: De akkor ez hogyan? Rárakjuk a, nem tudom, a levelet az anyagra, és akkor ez hogy lesz ott egy kép ennek?
3: Ez gyakorlatilag egy gőzöléses technika.
0: És ez mennyire tartós egyébként? Tehát ez hány mosást fog kibírni, vagy ez végtelenségig ott marad?
3: Különböző egyéb anyagokkal tudjuk színtartóssá tenni. Tehát vannak olyan varázsszerek, mint akár a tímsó, a mosószóda, réz, vas. Tehát meg vannak azok a módszerek, amik egyrészt színerőhöz segítenek, másrészt a tartóságot segítik elő.
0: Te egyébként tanár is vagy. Hol adod át azt a tudást, amivel te rendelkezel? Meg hát ezek szerint azért te még mai napig tanulsz folyamatosan.
3: Igen, ez fontos nekem. Szeretek kísérletezni, meg mindig valami újat tanulni, és ezért is például a foltvarrás egy éve van az életemben, de a tanítás az pedig egy olyan dolog, mindig az volt az álom, hogyha amit én tudok, azt átadhassam. Tehát ez egy ilyen összefüggés volt, és itt a Göcsei Tudás Központban tartottam az elmúlt évben divattervező szakkört, és egy évvel ezelőtt divattervező tábor, tehát tulajdonképpen a tábor nőtte ki magát szakköré, úgyhogy én most az alkotás és ruhatervezés mellett az elmúlt egy évben igyekeztem átadni bizonyos módszereket a divattervezésről gyerekeknek.
0: És vannak erre érdeklődők egyébként a gyerekek között? Azt gondolom, hogy igen.
3: Igen, kifejezetten szeretik a gyerekek, tehát érdekli őket, hogyan tudnak ruhát készíteni, hogyan dolgozik egy divattervező, mik lehetnek a módszerek. Igen, igen, érdekli a gyerekeket.
0: Biztosan volt olyan kérdés egyébként, hogy és már volt-e a te ruhád esetleg valamelyik nagy kifutón?
3: Hát nagy kifutón még nem volt. De nem tudom, hogy ez a cél tulajdonképpen.
0: Igen.
3: De itt volt divatbemutató Zalaegerszegen most áprilisban. Úgyhogy legutóbb volt divatbemutató, ahol megjelentek az öltözeteim, Len és Pamut ruhák, az pedig itt Zalaegerszegen volt, itt a Tudásközpont előtt szintén. Itt az volt a koncepció a fenntarthatóság napja kapcsán, hogy ők is újra hasznosítottak ruhákat, átalakítottak, tehát nem nulláról terveztek öltözeteket, hanem meglevő ruhákat alakítottak át, formáztak át, és ők is bemutathatták. Úgyhogy ez egy ilyen dupla bemutató volt tulajdonképpen.
0: Most egy tábor kapcsán, a Varó tábor kapcsán beszélgetünk, itt is átadhatod a tudásodat a gyerekeknek. Szerinted mennyire hasznosak ezek a táborok a gyerekek életében? Mennyire kíváncsiak arra, hogy mit lehet itt megtanulni?
3: Én azt látom, azt gondolom, hogy alapvetően érdekli a gyerekeket, tehát ez egy szuper lehetőség, tehát egyrészt pedagógiai oldalról orientáció, tehát hangolódnak a gyerekek, lesz egy rálátásuk, fogásokat tanulnak meg, és gyakorlatilag én úgy tudom, hogy ez az első vagy második ilyen alkalom, hogy kifejezetten varrás fókuszú tábor van itt a környéken, tehát alapvetően ritka, és azt látom, hogy minden részlete érdekli a gyerekeket, tehát nagyon jó, hogy anyagokkal dolgoznak, van formalakítás, varrógép használat, tehát egy mondjuk úgy, hogy egy összképet kapnak arról, gyakorlatilag egy szakmai tudásról. És ezen belül pedig kreatív feladatok vannak, amit lehet, hogy feladatként tekintenek, de lehet, hogy játékként. Tehát egy folyamatot mondjuk teljesen végigvittünk úgy, hogy néz ki mondjuk egy táska forma, milyen alkatrészei vannak, milyen varrásmódszertana van, hogyan lehet díszíteni, úgyhogy egy komplex képet kapnak a szakmáról végül is.
0: És akkor az utolsó kérdés, ez úgy adja magát, hogy egy környezettervezőnek, akinek fontos a fenntarthatóság, hogy a mindennapi életedben mennyire vagy te magad környezettudatos?
3: Én most vidéken élek, Zalaszentgróton külterületen, tehát tulajdonképpen természetközeli életet élünk a párommal, nekünk kertünk van, komposztálunk, igyekszem a mosószereket, a természetes anyagokat minél inkább használni, ezekkel is kísérletezek egyébként. Tehát úgy igyekszem a mindennapjaimban is ezt a mondjuk úgy minimalista elvet követni, de mondjuk úgy inkább csak törekszem.
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben beszélgetést hallhattak Darvasi Dóra, környezettervező, divat és textiltervező, művész és dizájntanárral. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, ha tehetik, hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
1: Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

0: Napi útravaló. Jezsuita gondolatok.
1: Hétfő van. A kassai vértanok ünnepe.

Itt vagyok, mert vágyakozom utánad, Istenem. Szeretnék táplálkozni, belélegezni valami éltetőt, lendületet adót vagy pihentetőt. Feléd fordulok, Uram. Észrevehetem a környezetem nyugtató vagy zavaró tárgyait, hangjait, ingereit. Hol vagyok most? Van-e friss levegőm?

0: Most meghallgatom az evangéliumot. Figyelhetem így is, mit szeretne Isten megmutatni, felfedni előttem.
1: Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak. Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de a lelket nem tudják megölni. Inkább attól féljetek, aki a lelket is, a testet is a pokolba taszíthatja. Egy fillérért ugye két verebet adnak, és mégsem hull a földre egy se közülük atyátok tudta nélkül. Nektek pedig minden szál hajatokat számon tartják. Ne féljetek hát, sokkal többet értek ti a verebeknél. Ha valaki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom őt atyám előtt, aki a mennyekben van. De ha valaki megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom őt atyám előtt, aki a mennyekben van.

megvallani Jézust, tanúskodni róla, akár szavakkal, akár tettekkel, vagy egyszerűen a létemmel. Engedni, hogy rajtam keresztül megmutathassa magát úgy, ahogyan ő szeretné. Most kiválaszthatom egy kapcsolatomat, amiben talán kevéssé vallom meg őt. Ahol úgy látom, az érzéseim megfagytak, vagy a cselekedeteim programozottak, vagy kevésbé érzem magam biztonságban, elfogadottnak. Nézhetem az érzéseimet. Mit látok? Szárazságot vagy frissességet? Tűzvészt vagy árvizet? Szürkeséget vagy színességet? Most Isten helyét, az Isten kapcsolatomat is elképzelhetem, elhelyezhetem ebben a kapcsolatban. Elképzelhetem, hogy megvallom Jézus iránti szeretetemet. Kicsit nyitottabbá vagy zártabbá, gyengédebbé vagy keményebbé válhatok. Jézus megígérte, hogy megerősít minket ebben a szándékban. Kérhetem, hogy az ő lelke vezessen.

0: Most újra meghallgatom az evangéliumot.
1: Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak. Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de a lelket nem tudják megölni. Inkább attól féljetek, aki a lelket is, a testet is a pokolba taszíthatja. Egy fillérért ugye két verebet adnak, és mégsem hull a földre egy se közülük atyátok tudta nélkül. Nektek pedig minden szál hajatokat számon tartják. Ne féljetek hát, sokkal többet értek ti a verebeknél. Ha valaki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom őt atyám előtt, aki a mennyekben van. De ha valaki megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom őt atyám előtt, aki a mennyekben van.

Hálát adok, Istenem, mert újra és újra életet lehelsz belém. Kérlek, add meg kegyelmedet, hogy minél inkább nyitottá váljak erre.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, míg éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: Hírek.
1: Hazánkba érkezett első Bartolomaiosz pátriárka. Rossi Vitáté díjat vehetett át Puskás Antal, pálos szerzetes. Szeptembertől újraindul a Mária Rádió Almá Dialógus lelki gyakorlata. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. Első Bartolomaiosz, konstantinápolyi egyetemes pátriárka, a Fanarion Ortodox Keresztény Dialógus Központ megnyitásának alkalmából pénteken hazánkba érkezett. Az ünnepi eseményre szombaton került sor. A pátriárkát a Liszt Ferenc repülőtéren Arsenios Kardamakis, Ausztria metropolitája, a magyar állam részéről pedig Orbán Anita miniszterelnök helyettes külügyminiszter fogadta el a Magyar Kurír oldalán. A pátriárka és kísérete elfoglalta szállását a Fanarion központban, majd aznap délután a Budapesten zajló nemzetközi kánonjogi konferencia küldöttségét fogadta. Hivatalos programja is szombaton a központ átadási ünnepségével folytatódtak. A budapesti Múzeum utcai épületben kialakított központ kulcsait 2017. augusztus 20-án adta át a magyar kormány első Bartolomaiosz pátriárkának, aki 2021-ben az intézményben létesülő templom alapkövét is elhelyezte. Rossi Vitáté díj kitüntetést vehetett át Puskás Antal pálos szerzetes Pécsváros napján a helyi Kodály központban tartott városi ünnepség keretében. Az ünnepi eseményen a pálos rendből részt vett Vízi András tartományfőnök és Szent Irmai Tamás tartományfőnöki hivatalvezető is, írta a Magyar Kurír. A kitüntetés átadásakor méltatták az atya lelkipásztori munkáját. Kiemelték, szolgálata során különös hangsúlyt fektetett a közösségek megerősítésére, a rászorulók támogatására és a fiatalok emberi erkölcsi útkeresésének segítésére. Példamutatásával hozzájárult Pécs emberi arcának formálásához, amelyben a hit, a kultúra és az egymás iránti felelősség természetes egységet alkot. Nyitottságával, segítőkészségével hidakat épített generációk, csoportok és világnézetek között. A díj Pécsváros egyik legrangosabb elismerése, amit kiemelkedő életművekért ítélnek oda. Szeptembertől ismét várja a Mária Rádió Almá Dialógus lelki gyakorlat sorozata a lelki feltöltődésre vágyókat. A háromnapos programnak szeptember 18-a és 20-a között a Balatonalmádi Ciszterci Rekreációs Központ ad otthont. A szeptemberi lelki gyakorlatot Mohos Gábor püspök vezeti, személyes hivatás a Teremtő munkatársa vagy címmel. Az elmélkedések és kiscsoportos beszélgetések mellett csendesség, lelki beszélgetés, szentségimádás, közös imádság és kirándulás is segíti az elmélyülést. A résztvevők vasárnap a Balatonalmádi Szent Imre templomban szentmisén is részt vesznek. Az Almá Dialógus azoknak szól, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapok zajából, közelebb kerülni Istenhez, és új lendületet kapni hitükben. Jelentkezni a www.mariaradio.hu/almadialógus honlapon lehet. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Lelkiségi óránk véget ért. Imádkozzanak velünk!
2: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Göncöl Szabolcs vagyok, a Mária Rádió technikusa. Ima láncunkban az üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat szerkesztettük össze. Kérem, hallgassák szeretettel!
3: Szeretettel kérem a közös imát, és hálát adok a jóságos Istennek és az irgalmas Jézusomnak minden nap kapott kegyelmekért. Kérem a boldogságot, szüzanya közbenjárását, családom megtérését, a Szentlélek kiáradását kérem rájuk, és hogy a dédunokám hitben, egészségben, szeretetben nőhessen fel. Kedves imád kérek Ferenc pápa lelküdvességét, Leó pápa egészségét. Kedves imád kérek és imádkozunk a Mária Rádió fennmaradásáért, az összes dolgozójáért, áldozatos és fáradhatatlan munkájukért. és imádkozunk az elhunyt szüleimért, testvéreimért, nagyszülőkért, és minden elhunyt hozzám tartozók, szeretteim, lelkük, üdvességükért, a tisztító tűzben szenvedőkért, és azokért a lelkekért, akikért soha senki nem imádkozik. Imádkozzunk a papokért, a szerzetesek hivatásáért, a bűnösök megtéréséért, a háborúk megszűnéséért az egész világon, Magyarország és az egész világ békéjéért, és a Jóisten áldását kérem a Mária Rádió minden kedves dolgozójára. Nagyon szépen megköszönöm, dicsértessék a Jézus Krisztus.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus, megköszönöm a kapott kegyelmeket, és kérek ki, mert édesanyámért, édesanyám fájdalmainak az enyhüléséért, jobban létéért, gyógyulásáért, lányomnak munkájáért, tanulásáért,

0: minden betegért. A lányomékért ugye 4 gyerek mellett is tudjanak ápolni. A család, az ország, a világ békéjéért, a Mária Rádióért, dolgozóiért. Az úton lévőkért, a hontalanokért, és azokért, akikért nem imádkozik senki. Mindannyiunkért, a keresztényekért, hazánkért. Köszönöm, dicsértessék a Jézus Krisztus, én is önökkel imádkozom.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretnék imád kérni a meggyógyulásomért és a jó Isten és a szűzanya közben járását, hogy mielőtt meggyógyuljak. Köszönöm az imát. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, hálát adok Istennek a kapott kegyelmekért. Közös imád szeretnék kérni testéleki gyógyulásért, hitért, erőért, reményért, Istentől kapott társért, munkáért, hajléktalanokért, megfelelő lakhatásért, Katalin férje, gyermeke, unokái részére, születendő babácskáért, keresztgyermekeimért, szért unokatestvérekért, Genórért, Nelliért, és gyermekeiért, András, Endre nevű ismerősekért, Istvánért, Ferencért, Gáborért, Balázsért és testvéréért, Csilláért, Krisztináért, Zófiért, testvéréért és szüleiért, Dorináért, Anikóért és a családtagjaikért, Jutkáért, Mária nevű ismerőseimért, Sándor József nevű ismerősökért, Lászlóért, Zoltánért, Adrienért és édesanyjáért, Mária anyukáért és fiáért, Bende Gúzért és szüleiért, Klárákért és szeretteikért, Júlia, elhunyt Júlia és Klárika lelke ügyvéért, élő papokért, valamint az elhunyt papok lelki ügyvéért, egészségügyben dolgozókért, kórházi fertőzések minimálisra csökkenéséért, politikusokért, tűzoltókért, rendőrökért, békéért a családban, hazánkban és a világon. Köszönöm.
3: Megköszönöm a kegyelmeket, és kérném szépen a közös imát elhunyt és élő szeretteimért, fiamnak szabadulásért, gyógyulásért, a hit kegyelméért, egészségi állapotom javulásáért, testi lelki erőért a keresztem hordozásához, a magyar nyelvű Mária Rádiókért önkéteseiért, támogatóiért, papjaiért, a szűzanya szándékára, a kiskapokért, papi szerzetesi hivatásokért, az üldözött keresztényekért, egy jó szándékra, hazánk és hitünk ellenségeiért, a háborúk megszűnéséért, és minden háborútól szenvedő emberért. Isten áldja meg a Mária Rádiót és minden kedves munkatársát. Hálásan köszönöm.
4: Szeretettel kérek imát Juhász Annáért. Adjon neki az Úr türelmet, javuló egészséget. Imádkozzunk még Irenkéért, az ő szeretteiért, Andrásért. Mindegyiküknek adja meg a jó Isten azt, amire igazán szükségük van.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Megköszönöm a mindennap kapott kegyelmet, drága Jézusomnak és a Szűzanyának. Szeretnék továbbra is közös imát kérni elhunyt családtagjaim lelki üdvéért, lányom unokáim hitben való megmaradásukért, egészségükért, jó tanulmány eredményükért, Magyarország és a világ békéért, a Mária Rádió fennmaradásáért, támogatóért és a dolgozóért. Nagyon szépen köszönöm.
6: A 061-354-1705-ös telefonszámú üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat hallhatták. A most következő imádságokat minden egyes olyan szándékért is felajánljuk, amely csak az önök szívében fogalmazódott meg, ám a Mária Rádióban nem hangzott el. Kérem, tartsanak velünk imádságos lélekkel. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

lélek hangja. Irgalmasság órája.

0: Én vagyok a világ világossága, mondja az Úr, aki engem követ, övé lesz az élet világossága.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, ára szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették.

0: temették. Halászá állt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Az Úré a föld, és ami betölti, a földkerekség és minden lakója. Tengerek fölé ő rakta alapját, s a vízek árján ő tartja szilárdan.
1: Ki mehet föl az Úr hegyére? Ki állhat meg az ő szent helyén? Aki ártatlan kezű, tiszta szívű, akinek az esze nem jár csaláson.
0: az nyer áldást az Úrtól, és megigazulást üdvözítő Istenétől. Ez az Istenkeresők népe, amely arcát kutatja Jákob Istenének.
3: Részlet Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből. Testvéreim, senki ne ámítsa magát, önmagát. Aki közületek, bölcsnek tartja magát ezen a világon, váljék oktalanná, hogy csak ugyan bölcs lehessen. E világ bölcsessége ugyanis oktalanság Isten szemében. Hiszen írva van, saját ravasságukkal fogja meg a bölcseket. Továbbá, tárva az Úr előtt az ember gondolata, csupa hiúság annak foglalata. Senki se kérkedjék tehát emberekkel, hisz minden a tiétek, a világ, az élet, a halál, a jelenvalók, az eljövendők, minden a tiétek. Ti Krisztuséi vagytok, Krisztus pedig az Istené.
2: Imádott Jézusom, lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon. Ajkunk együtt könyörögjön az örök atyához, irgalomért. Amen.
1: Mária, béke királynője,
0: könyörögj érettünk.
1: Mária, magyarok nagyasszonya,
0: könyörögj érettünk.
1: Mária, világ győzedelmes királynője,
0: könyörögj érettünk.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.

0: Imádkozzunk együtt! A világosság rózsafűzére következik.
1: Dicsőség Jézus Krisztusnak!
2: Dicsőség mindörökké!
1: Kedves hallgatóink! Ma közös imánkat a Mária Pucsi, vagy a Mária Rádió kápolnájából, a Mária Pucsi könnyező Istenszülőről nevezett imakör imádkozza. Az elhangzott imaszándékok mellett imádkozzunk halva fekvő Ilona testvérünkért, elhunyt Erzsébet lelki üdvéért, József Lilla és Lajos testi-lelki jobbulásáért, Máriácska és Olimpia unokákért, és mindannyiunk szándékát belefoglalva. Az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében,
2: amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden látható és láthatatlan dolgoknak teremtőjében, és az egy Úrban, Krisztus Jézusban, Isten egyszülött fiában, ki az Atyától öröktől fogva született. Világosság a világosságtól, igaz Isten, igaz Istentől. Aki született és nem teremtetett, ki az Atyával egy lényegű, ki által mindenek lettek. Aki mi érettünk emberekért és a mi üdvösségünkért mennyből alászállott, és megtestesült a Szentlélektől és Szűz Máriától, és emberré lett. És megfeszítetett mi érettünk Poncius Pilátus alatt, és szenvedett, és eltemettetett, és feltámadott harmadnapon az írások szerint. És fölment a mennyekbe, és ül az Atyának jobbján, és ismét eljöven dicsőséggel ítélni eleveneket és holtakat, és az ő országának nem lesz vége. És a Szent Lélekben, Urunkban és Elevenítőnkben, ki az Atyától származik, ki az Atyával és Fiúval együtt imádtatik és dicsőítetik, ki szólott a proféták által. Hiszek egy szent katolikus és apostoli anyaszentegyházban, vallok egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak feltámadását és a jövendő örök életet. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki megtisztítson minket.
2: Asszonyok Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál ért bűnösökért, most és halálunk órája. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.
2: Asszonyok Szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: Ja, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szentségekben megerősítsen.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
0: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
1: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, gyűjt a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: A világosság rózsafűzér első szent titka, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Jézus a vízbe lép, és világosság támad, mert megnyílik az ég. Világosság támad, mert Isten lelke ott lebeg a víz felett, és ott lebeg a bárány felett, s az Atya nézi szeretett fiát.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te hatod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszony.

0: Üdvözd légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, és Fiúnak, és Szentléleknek.
1: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A világosság rózsafűzér második szent titka, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét. A szent szűz jelen volt Jézus első csodájánál. Ő az, aki észreveve a szükséget, siettette szent fiát a cselekvésre. Köszönöm, szent szűz, hogy minden szükségemben folyamodhatok hozzád, kérve közbenjárásodat, s biztos lehetek segítségedben.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözd légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A világosság rózsafűzér harmadik szent titka, aki meghirdette Isten országát. Tanuld Mária titkát, s tiéd lesz az ország. Tanuld gyermekhitét, ártatlan egyszerűségét, alázatát, mert kicsinyeké az Isten országa.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztalteljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádtál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
4: Amen. Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztalteljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
4: Amen. Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztalteljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
4: Amen. Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztalteljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
4: Amen. Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztalteljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszony.

0: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasszal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájára. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasszal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasszal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasszal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasszal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, és Fiúnak, és Szentléleknek.
1: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, sújtsd le a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A világosság rózsafűzér negyedik szent titka, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét. Ne félj a csönd titkos mélységeitől, a szeretteitől, az emberektől való időszakos eltávolodástól, mert Isten találod meg, ha keresed.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, és ne légy minket kísértésbe, de szabadíts meg gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál értünk bűnösekért, most és a halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Isten, szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Isten, szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Isten, szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Isten, szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Isten, szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösekért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A világosság rózsafűzér 5. szent titka, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát. Nézd Máriát, az Úr szolgáló leányát. Igent mond a lélek érkezésére, ki élővé szenteli a kenyeret. Tőle tanuld az elfogadás gesztusát. Kérd, amikor áldozol, szívedben az áment, ő mondja helyetted.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe. De szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Isten, szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Isten, szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Isten, szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk szűz

0: Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes az Úrban, te veled áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, ki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és
0: halálunk órájában. Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
0: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
1: most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltó lehessünk Krisztus ígéreteinek,
0: könyörögjünk.
2: Ó áldott királynőnk, ki az emberi nem vét pajzsa, s minden hozzád folyamodó menedéke vagy. Tudom, irgalmas asszonyunk, valóban tudom, hogy szörnyen vétkeztem, és megharagítottam a te szerint tőled született jóságos Isten. Ám de sok előttem az olyanok példája, kik már előbb fölharagították az ő jó lelkűségét, mint a vámosok, a bűnös asszonyok és mások, kik mégis bűnbánat és bűneik megvallása által megnyerték azok bocsánatát. Ezeket, kik megnyerték az ő irgalmasságát, ezeket állítom példagyanánt bűnös lelkem szemei elé, és az Istennek általuk elért valóban nagymérvű irgalmasságára tekintve, én is, bár bűnös vagyok, bűnbánatot tartva, ó irgalmas királynőm, kegyességedhez bátorkodom menekülni. Nyújj segélyül kezedet, eszközöl ki fiadnál, Istenednél súlyos bűneim bocsánatát. Hiszem és vallom, hogy az, kit szültél a te fiad, valóban Krisztus, az élő Istennek fia, rend megfizet. Hiszem és vallom, hogy te valódi Isten szülő, az irgalmasság forrása, a siránkozók vigasztalása, az elveszettek megtalálása, valamint fiad előtt hatalmas és álhatatos közbenjárónk vagy, ki fölöttébb szereted az emberi nemet, és kezeddel vezérelsz a bűnbánat útján. Mert nincs az emberek számára kívület sem segély, sem védelem, irgalmas asszonyunk. Benned bízván ugyanis senki meg nem szégyenült, és ki általad kérte az Istent, senki el nem hagyatott. Végtelen kegyességedre kérlek tehát, nyisd meg számomra irgalmasságod ajtaját, ki eltévejettem, és a sötétség mélyébe estem. Neves meg, bárha beszennyeződtem, ne üzz el, bárha bűnös vagyok, ne hagyj el engem gyarló embert, kit végveszélybe sodort a gonosz ellenség, hanem kérleld meg a tőled született Istent, bocsássa meg nagy bűneimet, és szabadítson ki bajaimból, hogy én is a bocsánatot nyert megigazultakkal együtt énekeljem, és dicsőítsem a tőled született Isten végtelen kegyességét, s téged, mint az én mindenkori és megszégyenülhetetlen védelmemet, a mostani életben, s a vég nélküli örökké valóságban. Amen. Dicsőséges Isten szülő, mindenkor Szűz Mária, Krisztus Istenünknek anyja, fogadd el a mi imádságainkat, és mutasd be azokat fiadnak, a mi Istenünknek, hogy világosítsa meg, s éretted üdvözítse lelkünket. Bizodalmam az Atya Isten.

Szenyor, bensünk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásra nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön az örök atyához irgalomért. Amen. Dicsőség Jézus Krisztusnak!

0: Hírperce.
1: Rosszivitáti díjat vehetett át Puskás Antal pálos szerzetes. Szeptembertől újraindul a Mária Rádió almádialógus lelki gyakorlata. 6. évadba lép a Pécsi Egyházmegyei Férfi Találkozó. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. Rosszivitáti díj kitüntetést vehetett át Puskás Antal pálos szerzetes Pécsváros napján a helyi Kodály központban tartott városi ünnepség keretében. Az ünnepi eseményen a pálos rendből részt vett Vízi András tartományfőnök és Szent Irmai Tamás tartományfőnöki hivatalvezető is, írta a Magyar Kurír. A kitüntetés átadásakor méltatták az atya lelkipásztori munkáját. Kiemelték, szolgálata során különös hangsúlyt fektetett a közösségek megerősítésére, a rászorulók támogatására és a fiatalok emberi erkölcsi útkeresésének segítésére. Példamutatásával hozzájárult Pécs emberi arcának formálásához, amelyben a hit, a kultúra és az egymás iránti felelősség természetes egységet alkot. Nyitottságával, segítőkészségével hidakat épített generációk, csoportok és világnézetek között. A díj Pécsváros egyik legrangosabb elismerése, amit kiemelkedő életművekért ítélnek oda. Szeptembertől ismét várja a Mária Rádió almádialógus lelki gyakorlat sorozata a lelki feltöltődésre vágyókat. A háromnapos programnak szeptember 18-a és 20-a között a Balatonalmádi Ciszterci Rekreációs Központ ad otthont. A szeptemberi lelki gyakorlatot Mohos Gábor püspök vezeti, személyes hivatás a Teremtő munkatársa vagy címmel. Az elmélkedések és kiscsoportos beszélgetések mellett csendesség, lelki beszélgetés, szentségimádás, közös imádság és kirándulás is segíti az elmélyülést. A résztvevők vasárnap a Balatonalmádi Szent Imre templomban szentmisén is részt vesznek. Az almádialógus azoknak szól, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapok zajából, közelebb kerülni Istenhez és új lendületet kapni hitükben. Jelentkezni a www.mariaradio.hu/

0: Alma dialógus honlapon lehet. Hatodik évadba lép a Pécsi Egyházmegyei Férfi Találkozó, a Felföldi László megyés püspök által 2021-ben életre hívott kezdeményezés. Az eddigi hagyományokat követve idén is 4 kiemelt témakört jár körbe. A pénteken induló sorozatnak az Egyházmegye 9 települése ad otthont. Az idei struktúra egy rendhagyó újdonságot is tartogat a második témasorozatra, amely november 20-án Pécsen lesz, kizárólag nőket várnak. Tájékoztat a Pécsi Egyházmegye. A férfi találkozók középpontjában továbbra is a férfi lét sors kérdései állnak, az idei tematika azonban a családi egység és a női lélek mélységeivel is foglalkozik. A szervezők terve, hogy a családot összetartó női szerepeket, valamint a női lélek nehézségeit a férfiak és a nők szemszögéből is megvilágítsák. Cél az, hogy a hallottakat a résztvevők később otthon, családi körben vitassák meg. Az időpontok és a helyszínek listája az Egyházmegye honlapján olvasható. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
1: Híreinket hallották.

0: Lélekhangja.
1: 16 óra. A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható.
2: Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Dr. Vassányi Miklós filozófussal Gerstenmayer György beszélget.
3: Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, és nagy szeretettel köszöntöm dr. Vassányi Miklós filozófust, a Károli Gáspár Református Egyetem oktatóját.
4: Dicsértessék Jézus Krisztus, valamint áldás békesség!
3: Azért hívtuk meg a budapesti stúdióba, hogy az életéről kérdezzük, illetve arról, hogy a Szentírással hogyan találkozott, és melyik a kedvenc szentírási idézete, illetve mit üzen ő neki. Igen. És első kérdésem az lenne hozzá, hogy egy picit arról meséljen, hogy honnan indult a gyökerek.
4: Veszprémi gyerek vagyok, és hát biztos, hogy a legtöbbet édesanyámnak és édesapámnak köszönhetem. Nem csak azért, mert ugye általuk létezem egyáltalán, hanem mert olyan tulajdonságokat neveltek belém, amiknek ma is nagyon örülök. Röviden összefoglalva, anyukától örököltem az anyanyelv szeretetét, szóval azt, hogy a magyar nyelvet annyira szeretem, mert még egész kicsi koromban is anyuka már Petőfit és Aranyt szavalt nekem állandóan, és ez most is a fülemben van, hogy az mennyire szép. Úgyhogy én végül a magyar nyelv és irodalom szakos tanár lettem, filozófiát később tanultam, és ugyancsak anyukának köszönhetem azt, hogy van bennem egy adag tanári vér. Anyuka volt a tanár a családban, más nem volt az. És hát végül én is az lettem, bár 16 évesen még azt hittem, hogy biológus leszek. Ez aztán egészen máshogy alakult. És apukának meg egyfajta önkínzó precizitást köszönhetek. Apuka mérnök volt, ugye sajnos tüdőrákban meghalt. Rettenetesen precíz ember volt, és még valamit, egy ilyen mindenre kiterjedő kíváncsiságot. Apuka bőrt kikészíteni is tudott, esztergálni tudott, egyáltalán kövületekkel foglalkozott, szóval minden érdekelte, a csillagászat, igen, a csillagászati távcsövet épített otthon. Úgyhogy hát ez őtőle ezt a végtelen és mindenre kiterjedő kíváncsiságot örököltem. Ez a család röviden. Természetesen nagyon szeretem a két fiatalabb féremet is, nekik is nagyon sokat köszönhetek.
3: Következő kérdésem az lenne, hogy hogyan haladt tovább az élet útja?
4: Veszprémben a Lovasi László gimnáziumban végeztem, ez ma is egy irányáró gimnázium. Kevésbé éreztem jól magam, és nagyon rossz gyerek voltam. Szóval 17 évesen fekete bárány, de hát végül is a rablóból lesz a jó pandúr, úgyhogy valahogy a tínédzser kort túlélve, ugye az ELTE-n végeztem tanárként, és ez után történt egy nagy változás az életemben, amikor apuka meghalt, és én pedig egy külföldi ösztöndíj során egy ilyen életkrízisbe kerültem. Itt kezdődik tulajdonképpen a megtérésem története is, mert a családban a hitet nem tanították meg nekem, hogyha lehet a hitet tanítani. Én inkább úgy gondolom, hogy átörökíteni lehet. De minden esetre a családból nem kaptam ezt meg, sajnos, hanem felnőtt fejjel, ilyen körülbelül 25-30 évesen tértem meg egy nagyon komoly erkölcsi életválság hatására. Amikor az egyetemet elvégeztem, akkor magyar irodalomtörténész szerettem volna lenni, de ez nem sikerült, és egy ilyen súlyos válságba kerülve megint, egy második súlyos életválságba kerülve megint, Franciaországba mentem egy évre, hogy ott az életkenyere katolikus közösségben töltsek egy évet. Azzal a szándékkal és céllal, hogy ha ez lesz a hivatásom, hogy szerzetes vagy közösségi tag legyek, akkor nyilván katolizálni is fogok. De itt a nagy kérdés az az volt, hogy vajon egyáltalán a szerzetességgel járó cölibátus az való-e nekem, és hát erre van kitalálva ez az úgynevezett, hát année de discernement, a megfontolási év, amit az ember eltölthet vendégként tulajdonképpen egy szerzetes rendben. Hogy egészen pontos legyek, a Communauté catholique du pain de vie, az élet kenyere katolikus közösség, az nem kánonjogi értelemben vett szerzetes rend, hanem kánonjogi definíció szerint hívek társulása. Sajátos hivatással tudni illik, ez egy modern kolduló rend, amelyben családosok is befogadást nyernek, a gyerekeket modern módszerekkel, modern pedagógiával nevelik is, de a fő hivatása a rendnek az a hajléktalanok, szegények, legszegényebbek, betegek befogadása. Az élet kenyere közösség az Franciaországban nagyon elterjedt, ez egy úgynevezett Communauté Nouvelle, egy új közösség. Magyarországon, Martonvásáron volt egy rendi ház, és hát itt az a általános rendszer, vagy inkább azt lehet megfigyelni, hogy körülbelül 10 úgynevezett befogadottra jut egy olyan ember, aki, hát hogy mondjam, csak elhivatottságból, vagy Isten hívására jön ide, és ez azt eredményezi, hogy tulajdonképpen börtönből szabadult emberekkel, volt gyilkosokkal, és így tovább, meg hát egyszerű hajléktalanokkal is együtt, egy közösségben próbálunk meg, végül is próbáljuk meg Istent szolgálni, vagy ezt egy olyan utat járni, amit nevezhetünk a megszentelődés útjának. És ez alatt az egy év alatt történt két nagyon jelentős esemény. Kezdem a kevésbé jelentős, az egyik ez az, hogy kiderült számra, hogy én nem tudok szerzetes lenni, én családot szeretnék, szóval nekem hiányzik az, hogy este hazamegyek, és akkor ott egy házastárs és gyermek vagy gyermekek várjanak. Tehát végül is én ilyen formán nem katolizáltam és nem lettem szerzetes. A másik meg egy olyan élmény, amiről nagyon nehéz így, ha lehet így fogalmazni, nyilvánosság előtt beszélni, ezt filozófiában istenélménynek nevezzük, talán erről lehet, vagy érdemes egy-két szót szólni egy kicsit később, amikor már jobban elemelegettünk.
3: A filozófiával mikor kezdett el foglalkozni?
4: Tulajdonképpen komolyan ez után, a Franciaországban töltött év után, mert amikor hazatértem Franciaországból, akkor azért legalábbis lelkész szerettem volna lenni, ugye, és akkor az evangélikus teológiát ostromoltam, hogy hát van-e mód arra, hogy 28 évesen az ember még ösztöndíjat kapjon, és itt vagy pedig teljes állásban dolgozva kell bejárni napi 8 órában a teológiára. Végül kiderült, hogy hát Isten nem ezt akarja, nem lehetett ezt megoldani, úgyhogy nem tudván lemondani arról, hogy tanuljak, a teológiához legközelebbi tudományt, ez a filozófia, ezt választottam, és akkor az ELTE-n a doktoriskolát elvégeztem, ez nem volt egyszerű munka mellett, de hát végül is sikerült, és talán mondhatom így, hogy Isten kegyelméből a utolsó évben egy ösztöndíjat is kaptunk, mert családostul mentünk ki Belgiumba, a Löveni Katolikus Egyetemre. Tehát végül is a Löveni Katolikus Egyetem sok évszázados filozófiai intézetében sikerült tanulnom, és így szereztem meg a doktorátust. Hát itt kiváló professzoroktól lehetett tanulni.
3: És akkor a magyar nyelv és irodalommal, a filozófiával közösen foglalkozott, tehát a filozófia kapcsán, vagy esetleg külön?
4: Igen, ez úgy történt, hogy először is én a magyar nyelv és irodalom, angol nyelv és irodalom szakot végeztem el az ELTE-n, és akkor 3 évig megkíséreltem magyar irodalom történetből doktori tanulmányokat folytatni. Hát folytattam is, de nem sikerült eljutnom oda, hogy egy fokozatot megszerezzek, tehát hogy egy értekezést megírjak. És akkor ebből valamennyire kiábrándulva történt ez a franciaországi szerzetesi útkeresés, és utána a filozófiához való, hát hogy mondjam csak, megtérés, vagy a filozófia felfedezése, megtalálása.
3: Már többször előkerült, többször elhangzott, hogy szerzetes közösségben is járt. Igen. Ennek kapcsán kérdezném, hogy a Szentírással, mert említette, hogy igen, a hittel már felnőttként találkozott, igen, hogy a Szentírással mikor találkozott?
4: Hát a Szentírással már középiskolás koromban, mert volt nekem egy kedves osztálytársam, aki elmondta nekem egyszer, hogy ő éjszakánként így hajnalig a Bibliát olvassa, és az milyen jó. És akkor még nem hívőként én is rákaptam erre, hogy éjfélig meg hajnali egyik az evangéliumot olvastam, úgyhogy hogy hát nem hívőként, de hát hogy ez milyen jó, ugye? Ez volt az első és érdekes vagy paradox kapcsolatba kerülés, azért ezt nem felejti el az ember. Másnap mindig rettenetesen álmos voltam, és 7-kor kellett kelni, és hát az szörnyű volt így iskolába menni, de mégis hát ez volt az első mély nyomot hagyó kapcsolatfelvétel, és aztán utána a felnőttkori megtérés során egy imakörbe jártam, egy katolikus imakörbe. Ez az imakör Blankenstein Miklós atya szervezésében alakult ki, úgyhogy tulajdonképpen ilyen spirituális atyáim között tisztelem Blankenstein atyát, aztán Deák Ákos atyát is, akihez később jártam a Híd családsegítő központban, és az evangélikus lelkészek közül Szeverényi Jánost, akinek az ifjére, ahogyan ezt szokás mondani, ifjúsági hittanára jártam egy vagy két évig.
3: Említettük ugye, hogy a Bibliával mikor és milyen módon találkozott. Most az lenne a kérdésem, hogy melyik, mert biztos, hogy több kedves idézete is van a Bibliából, melyik az éppen aktuális és legkedvesebb bibliai idézet?
4: Ha szabad kettőt mondani, akkor az egyik az az ige, ami szerintem az evangélium talán legfontosabb gyakorlati tanítása. Mathete apemu, tanuljatok tőlem, mondja a megváltó. Hoti praus eimi, mert szelíd vagyok. Kaj tapei nos tekar dia, és alázatos szívű. Hát ez egy olyan súlyos ige, hogy ez felejthetetlen, és naponta többször is érdemes elmondani, meg a reggeli imádság során is ez adhat az egész napra egy támaszt, meg útmutatást. A másik az egy zsoltár ige, pontosan nem tudom, elfelejtettem a hivatkozást, ez a bűnbánattal kapcsolatos. Tő hát tő éni bő észóf vett hór, hincs meg izsóppal, és megtisztulok. Mert ez az ige azért olyan fontos nekem, és szerintem mindenkinek, aki ember, mert nincsen, hát hogy mondjam, csak saját magunk általi megtisztulás. Ezt emberi előből lehetetlen elérni. És ezért az én hitem az elsősorban a megváltással és az isteni bűnbocsánattal kapcsolatos, hogy ezen a centrumában, ha lehet ilyen sarkítottan fogalmazni, elsősorban a megváltásban hiszek, mert ha ez nincs, akkor semmi sincs.
3: Az lenne a következő kérdésem, hogy valamilyen személyes élmény a két ige közül valamelyikhez kapcsolódik-e? Tehát amikor az életében konkrétan ez az ige segített valamilyen módon, vagy érezte, hogy igen, most ez az ige nekem szól?
4: Talán az előbbi, tehát a tanuljatok tőlem, mondja a megváltó, mert szelíd vagyok és alázatos szívű, ez

0: idézet közül, vagy éppen mind a kettő, mit igen. üzenhet a mai társadalomnak, vagy mi lehet igen. az üzenete?
1: Én nekem két dolog fáj nagyon manapság Magyarországon. Az egyik a roma ellenesség, a másik a felfellobbanó antiszemitizmus. Talán ezekkel kezdeném, hogy a roma probléma egy óriási probléma most is, és ha nem segítünk a romaságnak felemelkedni, akkor csak egyre súlyosabb marad. Természetesen a romaság is meg kell, hogy tegye a magáét, de egyértelműen látjuk annak jeleit, hogy jó úton járnak. Most már van egy roma intellektuál réteg. Én ezt mindenképpen szeretném, hogyha egyre tovább erősödne, sokkal több roma fiatal kellene a felsőoktatásba. Egyetemen nagyon kevés van. Ahhoz képest, hogy a magyar lakosság 10%-a roma nemzetiségű, az egyetemeken szerintem 1% alatt van az arányuk. Tehát ezen a téren kellene nagyon sokat tenni. Nem csak arról van szó, hogy szabaduljunk meg az előítéleteinktől, hanem attól, hogy ahol lehet, segítsük azt a roma réteget, amelyik tényleg őszintén törekszik felemelkedni. A másik az antiszemitizmus problémája. Ez is úgy látszik, hogy kiérthatatlanul mindig visszatér. Elképesztő nyilatkozatokat mondanak, néha vallásos emberek, Isten bocsássa meg, hogy kimondom, hogy szörnyű, hogy mit lehet tapasztalni. Én erről a kérdésről azt gondolom, hogy azért sose felejtsük el, hogy a kereszténységet a zsidóságnak köszönhetjük, abban az értelemben is, hogyha megvizsgáljuk az evangéliumot, akkor tapasztaljuk, hogy Krisztus egyértelműen építkezik az ószövetségi tanításokra. Hát maga ez a tanítás is például, hogy legyetek azért tökéletesek, miképpen a ti mennyei atyátok tökéletes. Ugye a krisztusi megalkuvás nélküli tökéletes moralitásra való felhívás, amit Kant az akarat szentségének ideájaként nevez meg. Hát ez egy Levitikusban, Mózes harmadik könyvében már megtalálható felszólítás. És így tovább. Tehát egy keresztény ország vagy kultúra, nemzet nem lehet antiszemita.
0: Utolsó kérdésem, hogy lenne még valami, amit szívesen elmondana, megosztana a hallgatókkal?
1: Igen. Hogyan jelenik meg minden napjaimban a hit, vagy az Istennel való kapcsolat? Tulajdonképpen amint fölébredek, ha egy módon rá, addig nem vagyok hajlandó fölkelni az ágyból, amíg úgy elég hosszasan nem imádkoztam. Ez egy mi atyánkkal kezdődik. Miután én hosszú időt töltöttem el katolikusok között, szerzetben is, és katolikus imakörben is, ezért én az üdvözlégyet is szoktam imádkozni, és ez után jön a legfontosabb rész, végig kell gondolni az előttünk álló feladatokat. Tehát ma mi várható? Ma mire kell odafigyelnem? Az embernek vannak általános kísértései, amikkel minden nap folyamatosan szembe kell szegülni, amelyeknek ellent kell állni, ezekre is emlékezni kell, és vannak speciálisan jelentkező problémák, amik csak aznap adódnak. Az ember tudja előre, hogy ilyen és ilyen dolgom lesz, ilyen és ilyen munkám lesz, ilyen és ilyen emberekkel lesz dolgom. Ezeket tételesen végig gondolom, egészen az estig, hogy majd mikor hazaérek, akkor a családban hogyan kell majd viselkedni. És ez ugye eltart 10 percig, és addig nem vagyok hajlandó fölkelni. Hogyha a család nem kér valamit hirtelen, akkor addig nem kelek föl. És ismét csak egy mi atyánkkal fejezem be. Ez az embert így valamilyen szinten megtisztítja és felkészíti és megerősíti az egész napra. Aztán, hogyha a délután közepén, úgy 2-3 óra körül van az embernek módja és ideje, ez nekem inkább csak nyaralás alatt nyáron sikerül, amikor a családdal vagyok, akkor nagyon jót tesz egy emlékeztető, egy ilyen délutáni emlékeztető ima. Ugyanis a délután közepére az ember már elfelejtette, hogy reggel mit fogadott meg, mit ígért meg, mit látott előre, és gyakran már egy valamilyen indulatos vagy emocionális, mindesetre a normálisból kimozdult lelki állapotban van, addigra már sok minden történt, és ilyenkor egy emlékeztető nagyon nem árt. Valamilyen alapvető biblikus ige ebben nagyon sokat segíthet. Szoktam azt is mondani, hogy legyetek azért tökéletesek, miként a ti mennyei atyátok tökéletes. Hát ez a norma, ugye? Vagy ezt az előbb említett igét, tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű. Az ember az alapvető, hát végülis erényekre kell, hogy periódikusan kell, hogy emlékeztesse magát. És a harmadik elem az az esti ima, elalvás előtt. lefekszik az ember, én ezt már ágyban fekve csinálom, és először egy mi atyánkot mond el, és utána

0: Végig gondolja azt, hogy hol, na akkor hol hibázott. Tehát hol buktam el? Annak ellenére, hogy reggel megfogadtam, előreláttam, mégis mit csináltam, ami nem volt jó, amit nem így kellett volna, miért van lelkiismeret furdalásom. Tehát ez az estéma egy önvizsgálat. Ilyenkor nem előre tekintek, hanem vissza. Mit kellett volna máshogyan? És így tovább, és ezt is, ezt általában hogy magamban énekelve szoktam lezárni. Van egy ilyen, azt hiszem, hogy evangélikus népének, ami úgy kezdődik, hogy hát most csak a dallam jut eszembe, de egy ilyen bűnbánó ének, hosszú, és népdalként is létezik. Hát ezt szoktam végig énekelni, és akkor utána már hajlandó vagyok elaludni. Betegesen félek attól, hogy imádság közben elaludni, mert az nem szabad. Tehát az imádság végig kell imádkozni, akkor van rendben az, ami emberileg egyáltalán rendbe tehető.
1: Akkor még egy nagyon-nagyon utolsó kérdésem lenne, hogy a tanítás, a diákok oktatása során ezt az előbb említett szemléletet, hogy folyamatosan imádkozni kell, illetve bízni Istenben és az ő segítségéhez folyamodni, ezt valamilyen formán át tudja adni?
0: Először is maga a tanítás az azért valahol egy szent cselekedet, amennyiben olyan lelkülettel csináljuk. A tanítás az eleve egy ilyen kitüntetetten, hogy mondjam, csak embercentrikus tevékenység, ez egészen más, mint esztergályozni. Úgyhogy itt bőségesen nyílik lehetőség arra, hogy együtt érezzünk, segítsünk, de persze egy tanár legelső feladata az, hogy szakmailag legyen lehetőleg olyan felkészült, amennyire az emberileg egyáltalán csak lehetséges. Tehát a tudása az legyen, hadd kockáztassam meg, félelmetes. Legyen ez a célunk, hogy úgy felfegyverkezve lépjünk ki a katedrára, hogy ez egy élmény legyen a diákságnak. Én mindig erre törekszem, biztos, hogy nem mindig sikerül, a tanár is ember, de ez az első. Tehát egy lelkesedéssel kell tanítani, és rendkívül felkészülten, akkor azt az órát, azt a tanárt a diákok szeretni is fogják. Aztán a tanórán, tantermen kívül is rengeteg módon kell támogatni, segíteni a diákságot. Ugye szakdolgozatot is írnak a diákok, szemináriumi dolgozatot is, és hát jönnek vizsgázni. Ugyan a vizsga az egy egészen kitüntetetten nehéz szituáció, mert ugye a diák is ember, de a tanár is ember, és mondhatom fordítva is, a tanár is ember, de a diák is ember. Szóval mindkét félnek, hogy mondjam, csak tapintattal kell lennie egymás iránt. Na most ugye a kritikus vizsgaszituáció az, amikor a diák megbukóban van, mert nem készült, vagy mert nem tud annyit, amennyit kellene, és én hiszek abban, hogy ez a helyzet is ad abszurdum kezelhető úgy, hogy a diák el tudja fogadni azt, hogy ő most megbukott, tehát hogy nem érzi ezt sértőnek, vagy nem érzi megalázónak. A tanár képességei között ott kell, hogy legyen ez is, hogy el tudja fogadtatni azt a diákkal, de kizárólag racionális érveléssel, hogy most ez a vizsga nem sikerült. Ez egy nehéz feladat. És hát aztán persze, miután egyetemen vagyunk, egyetemen tanítunk, a diákoknak, ha magánéletét nem is látjuk, de bizonyos magánéleti kríziseit azt megtapasztaljuk. Már nem egy olyan eset volt, hogy sírva jött be valaki a tanári szobába, hogy tanár úr, meghalt édesapám, öngyilkos lett édesanyám, válnak a szüleim, és zokogva az asztalra borul. Tehát ezekben az életkrízisekben akarva akaratlanul a tanár olyan értelemben bevonulik, hogy tudomást szerezol, mert a diák elmondja. És ilyenkor még tudunk konkrétan is segíteni, de sokszor egyszerűen csak arról van szó, vagy az a feladat, hogy az ember együttérzően meghallgassa a diákot, meg ráérjen arra, hogy a diákkal együtt érezzünk egy ilyen helyzetben. Egyébként pedig konzultációra is nagyon gyakran jönnek, ilyenkor személykutatással kapcsolatos kérdésekről, szakdolgozatról és így tovább. Ezekre is rá kell érni, ezt azért mondom így ki, vagy hangsúlyozom, mert sok tanár érdekes módon nem ér rá. Elvállalja a szakdolgozati témavezetést, de aztán az e-mailekre már nem válaszol, vagy pedig egyszerűen nincs ott a konzultáció időpontjában, vagy nem ad konzultációs időpontot. Tehát végtelen sok feladat van. Olyan terület van, ahol a keresztény hit, és inkább úgy mondanám, talán ebben a speciális esetben a keresztény elkölcsiség, az odafigyelés a másik emberre a tanító szakmában, a tanári szakmában jelentkezik. Úgyhogy erről napestig lehetne mesélni.
1: Hát én azt hiszem, hogy ebből az utolsó hosszabb, ha szabad így fogalmaznom, monológból is kiderült, hogy jön.

0: egy olyan ember, akihez a hallgatók bármikor, bármilyen gonddal, legyen az szakmai, vagy esetleg egyéb, fordulhatnak.
1: Én szeretem a hallgatóimat.
0: És szerintem ez egy nagyon jó zárszó, úgyhogy köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen.
2: Dr. Vassányi Miklós filozófussal Gerstenmaier György beszélgetett.
3: Mária Rádió.
2: Hírpercek.
4: Pápai áldás és teljes búcsú nyerhető a milleniumi szentmisén Vácon. Hazánkba érkezett első Bartolomaeus pátriárka. Ökumenikus imamaratont tartottak a kárpátaljai Pósaházán. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. A Váci Egyházmegye ezer éves fennállásának megünneplése történelmi jelentőségű esemény. Az egyház rendelkezése szerint a megyés püspök évente 3 általa kijelölt ünnepélyes alkalommal pápai áldást adhat a hozzá kapcsolódó teljes búcsúval. Marton Zsolt püspök az egyházmegye alapításának 1000. évfordulóját ilyen kiemelt alkalommal nyilvánította, hogy a jubileum ne csupán történelmi megemlékezés, hanem a lelki megújulás és az Istennel való kiengesztelődés különleges kegyelmi alkalma is legyen. Tudósít a Váci Egyházmegye. A jubileumi napot 2026. szeptember 19-én szombaton tartják Vácon, amelyre minden hívőt szeretettel várnak. A Marton Zsolt megyés püspök által celebrált ünnepi szentmise 15 órakor kezdődik a Nagyboldogasszony székesegyházban. Az áldás áhítatos fogadásához szokásos feltételek teljesítése mellett teljes búcsú kapcsolódik. Első Bartolomaeus konstantinápolyi egyetemes pátriárka a Fanarion ortodox keresztény dialógus központ megnyitásának alkalmából pénteken hazánkba érkezett. Az ünnepi eseményre szombaton került sor. A pátriárkát a Liszt Ferenc repülőtéren Arsenios Kardamakis Ausztria metropolitája, a magyar állam részéről pedig Orbán Anita miniszterelnök helyettes külügyminiszter fogadta, áll a Magyar Kurír oldalán. A pátriárka és kísérete elfoglalta szállását a Fanarion központban, majd aznap délután a Budapesten zajló Nemzetközi Kánonjogi Konferencia küldöttségét fogadta. Hivatalos programja is szombaton a központ átadási ünnepségével folytatódtak. A budapesti Múzeum utcai épületben kialakított központ kulcsait 2017. augusztus 20-án adta át a magyar kormány első Bartolomaeus pátriárkának, aki 2021-ben az intézményben létesülő templom alapkövét is elhelyezte. Ukrajna védőinek emléknapján, augusztus 29-én ökumenikus ima, bűnbánati és bőti napot tartottak az ország békéjéért a kárpátaljai Pósaházán, a Szent József nővérek római katolikus kolostorában. Az esemény egy nővér kezdeményezésére rendtársai támogatásával valósult meg. Az imamaratonhoz különböző felekezetek püspökei, papjai és világi hívei, valamint Kárpátalja megyei vezetésének képviselői is csatlakoztak, írta a Magyar Kurír. Lucsok Miklós megyés püspök köszöntötte a résztvevőket, majd imát mondott a jelenlévőkért és az egész népért. Skomarovszkij püspök arra emlékeztetett, hogy aznap Ukrajna elesett védelmezőinek emléknapja is volt. Az imádkozó közösséghez tábori lelkészek és jelenleg is szolgálatot teljesítő katonák fordultak tanúságtétellel. A jelenlévők összekulcsolt kezeinek lánca szinte végtelennek tűnt, amikor közösen imádkozták a mi atyánkot. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
2: Híreinket hallották.
5: Mozgató. Heim Kriszti Pilates oktató műsorát hallják.
6: Kedves hallgatóim, könnyű átmozgató tornára hívom önöket. Tartsanak velem. Kérem, hogy óvatosan, saját testük jelzéseire figyelve végezzék a gyakorlatokat. Helyezkedjenek el kényelmesen az ágy szélén, vagy egy széken, és kezdődhet a torna. Igyekezzünk végig figyelni a helyes testtartásra, inkább kevesebbet végezzünk egy gyakorlatból, de azt pontosan és szépen. Csípőszéles terpezben legyen a két láb, talpak a talajon, tenyerünket helyezzük a combokra. Húzzuk be a hasunkat, feszítsük meg a farizmainkat, vállunkat húzzuk hátra, közben a mellkast emeljük ki, és nyújtózzunk meg törzsel és fejtetővel felfelé. Emeljük két karunkat oldalra, majd fel az ég felé, közben vegyünk egy nagy levegőt, nyújtózkodjunk meg egyszerre mindkét karral felfele, majd engedjük le a két kart magunk mellé. Húzzuk a hasat még egyszer, emeljük a két kart magas tartásba, vegyünk közben egy nagy levegőt, majd váltott karokkal nyújtózzunk előbb az egyikkel, aztán a másikkal, még egyszer az egyikkel, majd a másikkal. Nyújtózkodjunk mindkét karral egyszerre, majd kapaszkodjunk bele egy képzeletbeli felhőbe, és egy erőteljes mozdulattal húzzuk le a fej mögé a tarkunkra, és még egyszer hosszan megnyújtózkodunk, beszívjuk a levegőt, és engedjük le a két kart oldalsó középtartásba. Kisköröket rajzoljunk előre a karokkal, picikéket, nyolcat előre, közben fejtetővel hosszan nyújtózkodunk, és hátrafele is rajzoljuk a köröket, 8 darabot hátra, húzzuk a hasat, nyújtózkodunk, megállítjuk a két kart, és forgatjuk a karokat felfele, tenyereket felfele, majd tenyereket lefele, és forgatjuk a kart fel, és le, közben húzzuk a hasat, szépen magasan tartjuk magunkat, még 2 van belőle, és egy utolsó, majd leengedjük a karokat magunk mellé, és válkörzések következnek. Húzzuk a hasat, szorítjuk a feneket, vállakat húzzuk a fül irányába, és szép nagy köröket rajzolunk hátra folyamatosan. Nagy levegővel írjuk a kört, húzzuk hátra a vállat, zár a lapocka, és fejtetővel megnyújtózkodunk. Még 3 darab nagy válkörünk van hátra. Még 2. És egy utolsó. Medence billentések következnek, kapaszkodjunk meg a térdhajlatban, húzzuk a hasat, billentjük a medencét hátra, puposítjuk a hátat, fújjuk a levegőt, majd billentjük előre a medencét, homorítunk és lapockákat zárjuk. Billentjük a medencét hátra, puposítjuk a hátat, húzzuk a hasat, fújjuk a levegőt, majd billentjük előre a medencét, homorítjuk a hátat és lapockákat zárjuk. Még egy utolsó, fújjuk a levegőt, billentjük hátra a medencét, és billentjük előre, és homorítunk, függőleges a test, törzs hajlítás következik oldalra, két kezünkkel magunk mellett letámaszkodhatunk, és hajlunk jobb kéz felé, bal oldalunk megnyújtózik, jövünk vissza középre, húzzuk a hasat, és indulunk a másik irányba, hajlik a törzs balra, jobb oldalt megnyújtózik az oldalunk, és jövünk vissza középre. Veszünk egy nagy levegőt, két kar a fül mellé megnyújtózkodik, majd hosszan leengedjük. Kedves egészségükre, tornázzunk együtt legközelebb is. Áldott, szép napot kívánok!
5: Átmozgató. Heim Kriszti Pilátesz oktató műsorát hallották.

Hazafelé, a Mária Rádió délutáni magazin műsora.

0: Nem hír mindenkinek. Válogatás hangzik el a Magyar Katolikus Rádió műsoraiból. Arcok és sorsok. Fejezetek a Magyar Katolikus Egyház történetéből. A szerkesztő riporter Sós Viktor.
1: Folytatjuk beszélgetésünket Endrédi Vendel ciszterci szerzetes Zirci apát életéről, megpróbáltatásairól. 75 évvel ezelőtt, 1951 júniusában ítélték 14 évig tartó börtönbüntetésre a Grősz József kalocsai érsek és társai per hatodrendű vádlottjaként. Mai műsorunk vendége Halász Nivárd ciszterci szerzetes történész. Hogy alakul 1945 után a ciszterci rend és Endrédi Vendel helyzete? Ugye az iskolák államosítása, illetve 1950 nyara a szerzetes rendek működési engedélyének a megvonása, hogy a püspöki kart rábírja a pártállam a tárgyalásokra, egy elég nehéz és kaotikus időszak, és Endrédi Vendelről talán Rákosi Mátyás azt mondta, hogy Mindszenty rossz szelleme. Tehát van neki egy olyan politikai megítélése is, ami nem túl pozitív, és mindenképpen látni kell talán azt, hogy egy meghatározó jelentős szerepe van 39 után, mint Zirci apát. Talán ezt ma már egy kicsit nehezebben tudjuk érteni, a püspököket igen, de hogy egy apátnak, most mindegy, hogy a pannonhalmi főapát, vagy a Zirci apátra gondolunk, de a két világháború között és azt követő időszakban 50-ig azért az apátoknak, főapátnak egy nagyon komoly jelentősége, szerepe volt. Nagyjából egyenlőséggel lehet tenni a püspökök közé, azzal a kitétellel, hogy nem voltak püspökök, de megjelenésükben, szerepükben, feladatukban, egyházjogi értelemben majdhogy nem. Milyen szerepe volt 45 után Endrédi Vendelnek a ciszterci szerzetesek életében a közösség szempontjából és a magyar egyház szempontjából, és mi vezet oda, hogy 1950 októberében, amikor már a pártállam leszámol a szerzetesekkel, akkor vele szemben is eljárást kezdeményeznek és letartóztatják.
2: 45 egy cezúra, hogy ez az újra fogalmazása a rendi életnek a legnagyobb feladat, de alapvetően ezt elég jól megugorja a rendi közösség. Például azok a szerzetesek, akik nem igazán végeztek kifejezetten lelkipásztori munkát, nyilván a diákjaik körében azért volt erre példa, de 48 után többnyire a püspököknek a megelégedésére, sőt megbecsülik a püspökök azokat a cisztercieket, akik az egyház megyéik területén lelkipásztori munkát végeznek. Tehát ez az első olyan terület, ahol próbálják az iskolából felszabadult energiákat becsatornázni. Ugye itt közben váltás van a rendi nevelők tekintetében is, az új novicius mester Sigmond Lóránt, aki egy kiegyensúlyozottabb szemletet próbál megvalósítani, a felborzolt kedélyeket a növendékek körében is lecsendesíteni, és ebben megfelelő előjáróra talál Vendel apát úr személyen is, aki ezt támogatja. Ha így az apátnak, mint tisztségnek a jelentőségét akarjuk megérteni, akkor ehhez tudnunk kell azt, hogy a pannonhalmi főapát, a Zirci vagy a Csornai apát is a főrendi háznak a tagja volt 1946-ig, és mint ilyen is országos méltóságnak számított, társadalmi megbecsültségnek is örventek, nem csak emiatt, hanem mint ezek az iskola fenntartó és tanítórendeknek az előjárói, akár csak az öreg diákjaik, vagy az éppen aktuális diákok szüleinek révén mélyen beágyazottak a társadalomba, és akár egész magas szinten is nagy hatást fejtettek ki, és éppen a majd kiépülő kommunista diktatúra is ezt rója fel nekik, illetve ez lesz egyfajta szálka a szemükben. Vendel apát úr esetében az egyik bűne az a Mindszenty bíborossal való jó viszony, ami még egyébként a Mindszentynek a veszprémi püspökség idejére vezethető vissza. Mindszenty többször jár Zircen is, akár hivatalos ügyben papszentelés véget, de névnap, születésnap tekintetében is akár a Vendel apátodat látogatja ő, és köszönti, akár a Vendelapátúr tesz nála tisztelgő látogatást Veszprémben, tehát ez a kapcsolat megvan, illetve maga a rendi szinten is Zirc ebben az időben az egyetemes ciszterci rendnek a leg, mint személyileg, és a második világháborúi gazdaságilag is az egyik legerősebb közössége, akár csak így intellektuálisan nézzük, a legtöbb tanári diplomával rendelkező rendtag, doktori címek tekintetében, de egyetemi tanárokat is találunk a magyar ciszterciek között, ha Varga Damjánra vagy Baranyai Justinra, akit később a Mindszenty perben ítélnek el, illetve a Schwarz Elemérre gondolunk. Tehát egy társadalmi megbecsültséget élvez a rend. Aztán 1948 azért is választóvonal, mert az iskolák államosítása idő, ebben az évben jár utoljára külföldön Enrédi Vendel, Olaszországban több monostort is meglátogat. Ekkor már készülve arra, hogy itt a kiépülő kommunista diktatúra akár el is lehetetlenítheti a rend működését. Eleve nagyon nehezen jut egyébként ki, vagy kap útlevelet, és ez alatt, az utazás alatt tudtára adják, illetve azt az információt kapta, hogy az ő neve is szerepel azon a listán, a kommunistáknak azon a listájának azok között, a főpapok között, akit előbb vagy utóbb le fognak tartóztatni. Tehát ennek tudatában tér aztán 1948 őszén haza, azért, hogy ne kompromittálja, ne hozza nehéz helyzetbe azokat a személyeket, akik az ő kiutazását támogatták és kezességet vállaltak a visszatéréséért, és így folytatja az apáti működését, ami egyrészt ugye gazdaságilag is egyre nehezül, mivel a közösség annak ellenére, hogy közben a létalap az nagyjából kihúzták a lába alól, növekszik, itt már 15-18 évente ennyi novicisnak a belépéséről beszélhetünk, tehát folyamatosan emelkedik a rendnek a létszáma, emellett pedig a, ahogy már mondtam, a lelkipásztorkodás területén is megbecsültséget szereznek, és így jutunk el aztán 1950 tavaszáig, nyaráig, amikor egy alapvetően új helyzetbe kell megint helytállni. Itt 1950 nyarán a szerzetesek deportálásával kell szembenézni a magyar egyháznak. 1950 június 9-éről 10-ére viradóra van ennek az első hullám, ami a cisztercieket is érinti, ugyanis a Szent Gotthárdi monostor lakóit, illetve a pécsi és a bajai rendháznak a tagjait ekkor Kunszentmártonba, a kármelitáknak a kolostorába deportálják, majd pedig a második hullámban a Székesfehérvár és a budapesti tanulmányháznak, a Bernardinumnak a tagjait hurcolják el. Nem csak ezzel kell szembenézni a rendnek, hanem a nyárnak a második felében, augusztus 1-én közel 500 szerzetes nővért az Zirci apátságba deportálnak, és itt mintaszerűen helytállnak a ciszterciek, és gyakorlatilag közel 2 hónapig gondoskodnak ezekről a nővérekről, úgy, hogy az államtól semmilyen anyagi támogatást ennek az 500 embernek az ellátására nem kaptak. Ugyanakkor megindul már főleg a szerzetesi deportálások miatt a püspöki kar és a kormány közötti tárgyalások, melynek következtében az is felmerül, hogy a szerzetes rendek 8 gimnáziumot visszakapnak, 8 katolikus gimnázium indulhatna újra, és ekkor a ciszterciek az egyik legjobb nevű tanítással foglalkozó rend, tehát jobban reménykedik mindenki abban, hogy a ciszterciek is a megmaradó rendek között lesznek. Ez egészen augusztus 19-éig egy lehetőség, és éppen augusztus 19-én, amikor Szent Bernátot ünnepli a rendi közösség, illetve 17 novicius ölti magára a szerzetesi ruhát, akkor érkezik Sík Sándor piarista provinciálisnak az üzenete, hogy veletek örül, ünnepel és sír Sándor. Ebből egyébként a Periel Horváth Konstantin azt olvassa ki, hogy akkor itt veszett el minden, hogy nem leszünk a megmaradó rendek között. Ekkor a társai azok még leintik, hogy na, megint pessimistán áll a jövőhöz. Néhány nap múlva viszont bebizonyosodik, hogy ő látta jól, és valóban a ciszterciek helyett a ferences, a kapisztrán Szent Jánosról nevezett ferences rendtartomány maradhat meg, illetve ők kapnak 2 iskolát. Ugye a cisztercieknek is csatlakozniuk kell azokhoz a rendekhez, akiknek a működési engedélyét aztán 1950. szeptember 7-én a 34. törvényerejű rendelet megvonja.
1: Szeptember 7-én véget ér, vagy megszünteti, megvonja a működési engedélyt a pártállam, és másfél hónap múlva, október 29-én letartóztatják Endrédi Vendelt. Azt gondolom, hogy már az is egy elég nagy pofon, ami történik a ciszterci szerzetesekkel. Majdnem 250 ciszterci szerzetes van ekkor Magyarországon, és a többi szerzetes is nyilván megszenvedi a maga sorsát, majdnem 11 ezer szerzetesről beszélünk. De mi vezet oda, hogy őt és rendtársait letartóztatják, és a Grőszperbe elítélik? Mi az, ami miatt személyesen Rákosi Mátyás, illetve a pártállami diktatúra ennyire fellép a ciszterci szerzetes rend és személyesen Endrédi Vendel Zirci apáttal szemben?
2: Egy másfél hónapos felkészülési időről van szó, amíg a szétszóratása, feloszlatása a rend felkészülhet. Egyrészt, amit később aztán fel is rónak a Grőszper során Endrédi Vendelnek, hogy a növendékek egy részét megpróbálják külföldre szöktetni. Maga a szökés az sikerül, és át is jutnak ezek a fiatalok 21-en a határon, viszont Burgellandban, az orosz zónában egy részüket letartóztatják, őket később kvázi bűnjelként visszahozzák Magyarországra, és ezek a fiatal szerzetesek is 3-4 éves börtönbüntetést kapnak. Az egyetlen bűnük nekik például az volt, hogy szerzetesi életüket folytatni akarták, és Rómában akarták befejezni az előjáróik intenciói szerint a tanulmányaikat. A másik probléma az Vendel apátról az volt a kommunisták számára, hogy egy ilyen markáns személyisége volt a magyar szerzetességnek is, tehát az állammal való 50 nyarán zajló tárgyalásokban is ő részt vett, és elég markáns szerepet játszott, tehát hogy az egyik erős emberét a magyar szerzetességnek így megpróbálták kiiktatni, tehát gyakorlatilag amikor ő 1950. október 25-én átadja az apátságot, illetve az apátság épületét az állami embereknek, akkor Budapestre költözik, de mondom, az ő tudatában ez ott van, hogy már 48 óta, hogy ő valószínűleg letartóztatottak listáján lesz, tehát ez a rendi közösséget sem éri teljesen váratlanul, annyiban sem, hogy készülnek is arra, hogy akkor itt szükség lesz egy helyettesre, aki a lapát akadályoztatása esetén a feloszlatott közösséget vezeti tovább. Sőt, 50 nyarán, amikor látszik annak lehetőség egy, hogy esetleg az ő személye miatt nem kerül a ciszterci rend a megmaradó rendek közé, akkor Endrédi Vendel maga ajánlja fel a lemondását az apáti tanácsban, viszont az apáti tanács mondja, hogy őt az egész közösség nagy többséggel választotta meg, ahogy arról már beszéltünk, apátjával, tehát a bizalmát élvezi a közösségnek, csak a szentszéknek lenne joga felmenteni, ők ezzel nem akarnak élni, és az apáti tanács leszavazza ezt a lemondási javaslatot, de felkészülnek arra, hogy le fogják tartóztatni, ezért a már említett Zsigmond Lórántot jelöli gyakorlatilag az apáti tanács arra, hogy erre az esetre vegye át a rendnek a vezetését. Tehát, ahogy említettük, október utolsó napjaiban Budapestre költözik, majd néhány nappal később, amikor az unokaöccsét látogatja meg, illetve onnan tér vissza, akkor a titkárával együtt a Soroksári úton letartóztatják, a hírhet Andrássy út 60-ba viszik, ott megkínozzák. Egyébként erről a visszaemlékezéseit a börtönből való szabadulása után aztán megírta, tehát ezeket ma olvashatjuk is, és ennek a kegyetlenségével szembesülhetünk. És valóban a Grőszperben, mint koncepciós perben bevonják őt is a már szintén említett Hagyó Kovács Gyulával együtt. Tehát ők két olyan erős embere a két világháború közötti magyar katolicizmusnak, illetve neves emberei, akikkel így példát tudnak statuálni, és az egész magyar egyházat számára üzenetet megfogalmazni, amellett, hogy a Vincenti bíboros akkor már börtönben van, a püspöki karnak a fejét, a kalocsaiaseket, Grősz Józsefet is ellehetetlenítik. Tehát, hogy ez a célja ennek az egész Grőszpernek, a katolikus egyház erejének a megtörése, és emellett a ciszterciek a híre, vagy a róluk kialakult képben egy nemzeti a magyarsága mellett mindig kiálló közösségnek a képevel azonosult, illetve így tekintettek a ciszterci szerzetesekre a két világháború között, talán már a 19. század végétől beszélhetünk erről a kialakult képről. Ez is a kommunistáknak a szemében egyfajta szálkát jelentett. Nem csak Endrédi Vendel és Hagyó Kovács az, akik a perben szereplenek, hanem a mellékperekben még a elfogott rendi növendékeket is elítélik, illetve gazdasági vonalon pedig még további ciszterci szerzeteseket is bevonnak a perbe. Koncepciós pernek a voltát mutatja az is, hogy nagyon szertágazó az a bűn csomag, amivel Endrédi Vendelt megvádolják, tehát a valutaüzérkedés, a Vatikánnak való kémkedés, akkor itt külföldre való szöktetés, minden szerepel ebben a bűnlajstromban, és valóban 14 éves börtönbüntetésre ítélik. Ennek a nagy részét aztán egyébként magánzárkában tölti el. Az interjú elején beszéltünk az ő matematika-fizika iránti rajongásáról, vagy szeretetéről. Későbbi visszaemlékezése szerint ez az egyik nagy erőforrás számára az Isten hite mellett, ami segített épésszel átviselni ezeket a szörnyű éveket, meg a kínzásokat. Tehát, hogy naponta fizika és matematika feladatokat oldott meg a fejében, aztán, ha már talált valami kis tégladarabot, akkor azzal felkarcolt különböző képleteket a cellájának a falára. A másik pedig az, hogy a diákjai, az egykori budai diákjainak a nevét, a családi kapcsolatait próbálta memorizálni, és ez egyébként ez később is, már szabadulása után is egy ilyen sajátossága, hogy évtizedekre visszamenőleg is akár már a diákjainak a családját is pontosan tudta nyomon követni. Talán megkapó momentum az ő elítélésével kapcsolatban, hogy ez az egész rendi közösséget megrendíti. Ugye az ércel felosztatás után még átmentileg maradhat 4 ciszterci egyházmegyei papi szolgálatban, és közülük a legidősebb Neuhold Zséb, aki gyóntatóként szerepel hivatalosan, és ő hamarosan a felosztatás után rákkal diagnosztizálják, és a szenvedéseit azt az ekkor zajló, hogy a Grösperben szenvedő apátjaira ajánlja föl. Talán nem véletlen a dátum, ugyanazon a napon hal ő meg, amikor a Grösperben Wendel apátodat elítélték. Maga az apát csak később, már szabadulása után tudja meg. Ugye a szabadulására pedig 1956-ban a forradalom novemberi napjaiban kerül sor, de ez nem egy végső szabadulás. Miután a kommunista állam konszolidálja a sorait, 57. március 1-én újra bebörtönzik, és végül is csak

0: két évtizeden keresztül. Ez életének utolsó szakasza. Mi jellemző erre az időszakra?
1: Valóban ez egy elég hosszú időszak, és a rendi szempontból is egy jelentős időszak, bár apátként hivatalosan, mint egy felosztott rend előjárója nem működhet, ez nem jelenti azt, hogy nem is működött. Ugyanis a Pannonhalmi szobája, hogy az életrajzát megíró egyik szerző fogalmazotta, jelentette a zirci otthont a felosztott rend tagjai számára, tehát akár oda betérhettek hozzá látogatóba, erőt gyűjteni, lelki segítséget kérni, de ahogy mondtam, mint egyházi előjáró is gyakorolta az apáti hivatalát, olyan szempontból, hogy két szerzetesről tudunk legalább, aki az ő kezében a Pannonhalmi szobájában tette le a szerzetesi örökfogadalmát, illetve egy egészen egyedi esetet is tudunk, amikor az érdi, ma már Érden élő, a Regina Mundi ciszterci nővéreinek a előjáróját, Pung Gemmát, ő benedikálja, tehát avatja apát nővé 1971. decemberében a Pannonhalmi szobájában rendkívüli körülmények között a rendkívüli eseményekre való tekintettel. Tehát valóban egyfajta őrlánként van ő jelen a magyar ciszterciek között, még ebben a korlátozott szerepében is. Emellett pedig levelezés útján a külföldre került rendtársakkal is tartja a kapcsolatot, a véleményt formál, nyilván ez csak virágnyelven teheti, mivel a levelezését azt egy-egyben ellenőrzi az államvédelem, de mégis, talán ez az időszak az, ami még az apátságának a szabad működése, az egy főpapnak a működése, erre az időszakra tekint vissza, ugye a rendi emlékezet, mint egy igazi atyának a közösségnek egy szerető atya, így tekintenek az ő működésére. Ahogy ereje egyre gyengül, nyilván ez egyre korlátozottabb, de élete utolsó napjaig a közösségének az atya marad, és ezek az utolsó napok aztán 1981. decemberében fejeződnek be, és 1981. december 29-én fejezi be ő a földi életét.
0: Ha nem is valós kolostori körülmények között, mint ahogy élhetett volna az Ircen, de mégiscsak a Pannonhalmi bencés kolostorban, annak is a szociális otthonában, öreg otthonában élt hosszú évtizedeket és fejezte be életét, és Zircen helyezték végső nyugalomra. Egy különleges, kiemelkedő személyiségről Endrédi Wendel, ciszterci szerzetes, zirci apátról hallhattak beszélgetést. Vendégünk Halász Nivárd, ciszterci szerzetes történész volt.
2: Arcok és sorsok. A Magyar Katolikus Rádió egyháztörténeti sorozatát hallották. A szerkesztő riporter Sós Viktor volt. Következik a Kép a tükörben. A szerkesztő riporter Szikora József.
3: Pannonia Szenthegyén vagyunk, Pannonhalmán, Szent Márton hegyén, így is lehet mondani. A Pannonhalmi bencés gimnázium egyik hűstermében, ebben a szörnyű kánikulában vendéglátónk Barca István igazgató helyettes úr. Így mondtam, hogy Pannonhalmi bencés gimnázium, mert amikor én jártam ide, ez volt a neve. Igazgató helyettes úr, mi a neve most a Pannonhalmi gimnáziumnak?
4: Hát ugyanez, ez a rövidített neve valójában, így szoktuk hívni magunk között, de hivatalosan Pannonhalmi bencés gimnázium és szakkollégium.
3: Szakkollégium? Ez mit jelent?
4: Ez egy jogi terminus technicus, nem olyan régen került bele a törvénybe, hogy van egy ilyen titulusú intézmény. Azt hiszem, hogy nem sok van az iskola a hazánkban még, de valójában azt jelenti a szakkollégium működésünk, hogy ugyanazt csináljuk, amit már több mint 80 éve, hogy különböző speciális szolgáltatásaink vannak, szakkörök nagy számban, de hogy speciális kollégiumi ellátást biztosítunk itt a fiúknak.
3: Hát ez így volt már akkor is, amikor én érettségiztem, meg hát amikor te, hogyha feltételezem, hogy te is ugyanilyen körülmények között jártál Pannonhalmára.
4: Igen, bár mi is más iskolában jártunk ketten, meg hát nyilván a maiak is más iskolában járnak, mint mi annak idején, mert hogy évről évre megújul, évtizedről évtizedre, kicsit más azért az iskola, miközben az alapok azok nyilván ugyanazok.
3: Figyeli-e a saját korát a Pannonhalmi bencés gimnázium, mert hogyha 1996-ot tekintjük a Szent Márton Bonostora alapítási évének, és elfogadjuk azt, hogy akkor már volt itt szerzetesi iskola, akkor 1030.

0: 30 éves lenne ez az intézmény.
1: Mit kérdezel pontosan?
0: Hát az a kérdés, hogy figyeli a saját korát a Panalmi Bencés Gimnázium.
1: Igyekszünk napra készek lenni, és friss tudást adni a fiúknak. Mi is próbálunk mindenféle továbbképzésen részt venni. Erasmus kurzusának a tanáraink. Szóval napi friss információkkal és mesterséges intelligenciával dúsított oktatást szeretnénk adni nekik.
0: Arra irányult a kérdésem, hogy hány éve van ez? Tehát ugye a 30-as években jött létre ez az intézmény, amelyben most beszélgetünk, már a 20. század 30-as éveinek második felében.
1: Hát 39-ben indult el a mostani gimnáziumunk, és az az épület, ahol most beszélgetünk, az még akkor nem is állt, mert akkor elépte meg a főmonostor különböző termében folyt az oktatás, hogy 42-43 óta vagyunk ebben az épületben, azóta folyik az oktatás Panalmán.
0: És ugye azért sok különlegessége van az említetteken kívül, például a mai világban, a mai magyar világban is egészen ritka, hogy szombaton is például tanítás van.
1: Igen, hatnapos munkahéten dolgozunk, továbbra is tanítunk hétvégén szombaton, mert valahogy az a filozófiánk, hogy nem úgy működünk, mint egy hagyományos kollégium, hogy pénteken délután mindenki hazamegy, és akkor vasárnap este visszatér, hanem igyekszünk hosszabb időt együtt ölteni a diákjainkkal, az osztály közösséget erősítik így, és ennek megfelelően hétvégén is tudunk programokat biztosítani nekik, meg mindenféle délutáni programokkal kínáljuk meg őket.
0: Ennek a, talán nem is tudom, hogy milyen szót mondjak, nehézségeivel is összefügg az, hogy a hatosztályos gimnázium kivezetődik, ha jól hallottam.
1: Igen, az idei év az már egy átmeneti év volt, idén már nem volt 7-es osztályunk, csak 8-os, és szeptembertől feláll az a régi 2x4 évfolyamos gimnázium, ahova mi is jártunk annak idején. Ez összefügg azzal, hogy nyilván nehezebben engedik el a fiatalabbakat ma már a szülők ilyen kollégiumi környezetbe. Ugye alapításkor ne felejtsük, hogy még 8 évfolyamos gimnázium volt, tehát 10 éves gyerekeket küldtek ide Panalmára. Aztán utána államosítás 45 követően akkor 4 évfolyamos lett a gimnázium, és 93-tól 6 évfolyamos is lett, és most akkor 2026-tól megint 4 évfolyamos gimnázium leszünk. Úgy látjuk, hogy ez a közösség, ez a korosztály, amely elsősorban megtalálja egy ilyen kollégiumi környezetben a helyét, és mi meg tudjuk őket szólítani, a szülők bizalommal engedik el őket egy ilyen helyzetbe, úgyhogy ez is szerepet játszott abból, hogy átálltunk erre a 4 évfolyamos képzésre.
0: Mi minden emlékezetes volt a mögöttünk levő tanévben?
1: Nagyon sok minden történt idén, kezdve azzal, hogy szeptember 1-én volt Antal atya 80 éves, aki hát hűséges tanára szolgálja ennek az iskolának. Tipikusan olyan iskolai polgár, aki szeptember 1-én született meg, amikor egy rendes tanéven indul. Ezzel kezdtük az évet, és tényleg nem fejeztük be a 12-binek az érettségével. Nagyon sok eredmény, jó eredmény született, hogyha most így az oktatással kezdem, akkor 13 OKTV döntős eredményünk volt, 11 diák részéről. Mi nagyon elégedettek vagyunk ez az eredménye, mert kisiskolának számítunk, és ahhoz képest ez egy nagyon magas szám, hogy 13-an is bejutottak a legrangosabb versenyek döntőibe. Aztán mi történt még? A sportban is jeleskedtek a diákjaink. Rengeteg diákolimpiai aranyérmet és külözóink bronzérmet nyertek el idén. Zenében is rengeteg kimagasló eredmény született. Most egyik diákunk például a konziba fogja folytatni az zongora tanulmányait. Úgyhogy számos kiránduláson vettek részt. Volt, aki Lengyelországon kirándult, volt, aki Olaszországon, Velencébe jutott el, ilyen közösségépítő kirándulások keretében, úgyhogy számtalan élmény érte a diákjainkat ebben az évben is.
0: És a jövő évi tervek közül lehet-e már elmondani valamit a következő tanév tervei közül?
1: Hát azt éppen most farigcsáltuk, hogy is legyen ez a tanév. Annyi biztos, hogy egy érdekes új struktúra alakul ki akkor megint, mert most akkor 2x4 évfolyam lesz, ahogy már mondtam, és most próbálunk egy olyan tanévet kialakítani, ahol

0: viszonylag hasonló az év, mint eddig volt. Ugyanúgy majd hosszabb időt töltenek együtt a diákok a gimnáziumban, a kollégiumban, de próbáljuk most a prefektusok, itt tanító kollégák szempontjait is figyelembe venni, hogy ne legyenek a nagyon-nagyon hosszú időszakok, amikor munkaterhel növeljük az ő életüket, úgyhogy egy kicsit más lesz a struktúra, 3-4 hetente lesz hazajárás, és különben pedig szokásos ritmusban fogjuk élni az életünket.
1: Úgy érzem néha, hogy szinte divat arról beszélni, hogy ne terheljük túl a gyereket. Ez tényleg lehet, hogy divat, vagy valóság?
0: Hát nagyon sok órát kell a fiúknak a padban tölteniük. Én azt gondolom, hogy itt Pannonhalmán, amiatt, hogy 6 napos munkahéten, hétben gondolkodunk, és abban dolgozunk, amiatt nekik nem kell mondjuk napi 8 órában az iskolapadban ülniük, hanem tényleg csak 6 órát kell együtt töltenünk, és ahogy a mi időnkben is 2 óráig tart az iskola, és az a ritmus, hogy utána tudnak 2 órát pihenni, kötelező séta van, ugyanúgy délután 3 óra stúdium, mint eddig. Tehát ez a fajta ilyen többletterhelés így nem jelentkezik a mi időnkhöz képest. A prefektusoknál kell azt gondolom, hogy figyelni, mert a tanári többletterhelés annyiban jelentkezik, hogy valahogy más a világ már, mások vagyunk mi, még a bencések is mások, mint a mi időnkben voltak. Ma már elképzelhetetlen az, ami a mi bencés osztályfőnökeink részéről még akkor elképzelhető volt, hogy egy héten 168 órát töltöttek velünk. Ma, hogyha ezt kimondom, akkor tényleg elképzelhetetlennek tűnik, hogy ezt hogyan bírták ezt a munkaterhet. Ez ma már nem vállalható, sem bencéseket nem akarunk ezzel terhelni, és a civilek, akik pedig ugyanezt a prefektusi munkát látják el, ők pedig ketten-hárman tudják egy osztály mellett eltölteni felelősen az ő idejüket. Úgyhogy van valami alap abban, hogy nagyok a munkaterhek, ezért erre figyelnünk kell a beosztásokkal.
1: A zenéről is esett szó. Ez viszonylag, hát már nem új, de hogy mondjam, korábban évtizedekig Pannonhalmán nem dicsekedett azzal, hogy zenei képzést is ad a gyerekeknek, most pedig igen.
0: Mi most már dicsekszünk valóban, tehát mi büszkék vagyunk arra, hogy most ebből a 260 valahány diákból 180-an tanulnak valamilyen hangszeren. Ez egy nagyon nagy szám. Ez azt jelenti, hogy mondjuk ez a 3/5 része, 60%-a egy osztálynak tanul valamilyen hangszeren. Szóval ez nagyon, nagyon nagy eredmény, és ami még újdonság, rengeteg hangszert lehet tanulni, majdnem, most nem akarok itt hasonlítani, de talán 10 fajta hangszert lehet tanulni. Van big bandünk, van egy olyan zenei műhely, amely kifejezetten az improvizációra alapoz, az improvizációs műhely, és van egy olyan azáltal, hogy most megint van jó pár éve diákban Pannonhalmán, elértük azt, hát nem törekedtünk rá, de kitermelte maga a rendszer, hogy minden évben van egy zenekar, amely a végzősökből áll össze, és ők zenélnek, ők muzsikálnak talpon állót a diákbálon. Innen a Csőtörés nevű zenekar játszotta, és aztán utána a győri gimnáziumba is meghívták őket, és ott is a bálban ők muzsikáltak. Úgyhogy büszkék vagyunk rájuk.
1: Van egy barátom, aki ugyan hát nem bencés volt, hanem piarista diák volt, de ez bocsánatos bűn, vízépítő mérnök lett, és van egy szabadalma, ami arra szolgál, hogy megállapítsák, hogy hol van a csőtörés. Meghívnátok őt Pannonhalmára?
0: Hogy megállapítsa, hogy hol van a csőtörés? Hát a csőtörés az itt van, és a zenekart észre fogja venni, hogy itt játszik, és hát hogyha ő meg tudja állapítani, hogy a csőtörés zenekar játszik, akkor persze, hajrá.
1: Fuvarista egyébként. Most kimondtuk ezt a szót, hogy dicsekvés. A közelmúltban egy oktatás politikussal volt szerencsém pár szót beszélgetni, és nagyon határozottan azt mondta, hogy a katolikus iskola az nem elitképző. De azért lehetünk mégis büszkék az eredményeinkre?
0: Hát ez egy ilyen dupla fenekű kérdés azért, mert hogy nagyon büszkék vagyunk természetesen a mi eredményeinkre. Elitképzőnek nem akarunk annyira elitképzők lenni. Igyekszünk azokat a gyerekeket minden téren elérni, akik jelentkeznek hozzánk, és akiket felelősen fel is vettünk. Nagyon széles az olló, ahogy az egész országban, szerintem minden iskolában az, azt hiszem, hogy szélesebb, mint a mi időnkben volt annak idején, és valakit ebben kell segíteni, korrepetáljuk, felzárkóztatjuk valakit pedig abban, hogy, hogy a tehetségét mind jobban kibontakoztassuk, és az a legszebb, hogy valaki valamiben tehetséges, de másban pedig felzárkózásra szorul, és nekünk az egészet, egész spektrumot el kell tudnunk érni. Ez nagy kihívás tanárként különben, és azért annyiban viszont örülök, hogy ez a feladatunk, hogy azt látom, hogy nagyon nagy hozzáadott értékkel tudjuk támogatni a mi diákjainkat, és akik mondjuk nem olyan nagyon magas eredménnyel kerülnek be a gimnáziumba, aztán mégis magas eredménnyel kerülnek ki innen. Úgyhogy ilyen értelemben nem vagyunk elitképzők, de hogy nagyot tudunk lendíteni az itteni gyerekeknek a sorsán.
1: Ez lesz a záró kérdés, amit most fölteszek. A zenéről jutott eszembe a liturgia, arról pedig a vallásosság, vagy nem is tudom, a hitbeli növekedés. Ezzel hogy áll Pannonhalma?
0: Ugye ez az egyik pillére az itteni képzésnek, hogy a személyes hitet növeljük a gyerekekben. Ez nehezen mérhető, hogy ezzel hogy állunk, mert hogy hát azt nem tudjuk megmérni, kinek mekkora a hit, erre nincsen ilyen mérőműszerünk, bizonyítványban nem szerepel. De meg emlékezetes számomra, hogy többen is beszámoltak az idei végzős osztályból a Karácsonyváró közös éneklésen, hogy spontán módon osztályokban kialakultak ilyen 8-10 fős körök, ahol összejöttek esténként az estéma mellett, után még imádkoztak, és ezzel is növelték az ő személyes hitüket. Azt hiszem, hogy ez egy nagy eredmény, mert hogy nyilván nekünk rengeteg olyan felületünk van, ahol megpróbáljuk megszólítani a gyerekeket a vasárnapi liturgia mellett, az esti imád mellett a csendes órákon keresztül, de mégiscsak ez az alulról jövő belső igény az, ami azt mutatja, hogy van erre táptalaj ma Pannonhalmán.
1: Köszönöm szépen Barca István tanár úrnak, igazgatóhelyettes úrnak, a Pannonhalmi Bencés Gimnázium egyik igazgatóhelyettesének.
0: Én is köszönöm szépen.

0: közeledik az Apostol Televízió 11. születésnapja. Ebből az alkalomból találkozunk Szederkényi Károly atyával, a Gazdagréti Szentangyalok plébánia plébánosával, és Tarini Murányi Erikával, az Apostol Televízió munkatársával. Károly atya, lesz ünneplés? Lesz 11. születésnap?
1: Igen, lesz ünneplés, mert ünnepnapra, sőt főünnepre esik a születésnapunk, mivel az Apostol Televízió védőszentjei a fő apostolok, és úgy adódott, meg úgy is szerveztük, hogy annak idején 11 évvel ezelőtt Szent Péter és Szent Pál apostolok fő ünnepén indulhatott el az Apostol Televízió, így tehát a születésnap egyúttal fő ünnepre esik, és akkor a liturgiában is, és az ima műsorainkban kiemelten fogunk ünnepelni, mert hiszen az ünneplésünknek és a szolgálatunknak a fő területe az a Szent Liturgia, az ima műsorok, az ima közösség megteremtése.
0: Hányszor van egy nap liturgia közvetítés az Apostol Televízióban?
1: 3 alkalommal történik a Szent Liturgia, a Szent Mise közvetítése. Az első az az élőadás, a 8 órai Szent Mise, innen a Gazdagréti Szent Angyalok templomból, és 2-szer megismételjük a Szent Misét, délután 5 órakor és éjfélkor is, és természetesen a közösségi médiára is kikerül a Szent Mise, vagy annak egy-egy részlete, úgy mint a homília, amit máskor is meg lehet hallgatni.
0: Van-e földfelszíni, illetve úgy tudom, hogy van földfelszíni elérhetősége az Apostol Televíziónak, és internetes elérhetősége? Hogy van ez?
1: A nagy kábelszolgáltatók.
0: Akkor tehát nem földfelszín, hanem kábelszolgáltatók által érhető el a folyamatos adás.
1: 2 nagy szolgáltató viszi a műsorunkat. Az egyik a Telekom, a másik pedig a Most Van néven működő szolgáltató, és természetesen ez az indulás és a születésnap az még az internetes elinduláshoz kötődik, utána egy kicsit később került sor arra, hogy fölkerülhettünk közösségi médiumként a szolgáltatókhoz, de azóta is folyamatosan az internetes elérhetőség az működik.
0: Az internetes elérhetőség napi folyamatos vételi lehetőséget jelent?
1: Igen, folyamatosan 24 órában elérhető az interneten is az Apostol Televízió. Ennek köszönhetjük azt, hogy nem csak határon túl, hanem földrészen túl is megtekinthető a televíziónk műsora, és így más földrészeken is, hát történetesen Amerikában vagy Dél-Amerikában, hát ott is vannak, akik néznek minket, és jelzést is adnak erről, hogy ők bekapcsolódnak a szentmiséinkbe.
0: Erikától, Tariné Murányi Erikától kérdezem, hogy érzi magát ilyen apostoli millióban.
2: Nagyon jól érzem, hiszen egy nagyon jó közösség van, igaz, nagyon kevesen vagyunk, és mint önkéntes szolgálok, ugyanúgy, mint annak idején a Mária Rádióban is, Károly atya hívott meg oda is, arra a szolgálatra, és erre a szolgálatra is. És itt említette Károly atya az internetes elérhetőséget, de azt érdemes még megjegyezni, hogy Facebookon is láthatóak a Szent Miséink, tehát élő adásban is, tehát ugyanabban az időpontban, amikor az megtörtént, és vissza is nézhetők. Ez azért is fontos, mert nagyon sok olyan nézőnk van, aki a napnak abban a szakaszában, amikor a Szent Mise van reggel 8 órakor, akkor dolgozik, és akkor bármikor vissza tudja nézni.
0: De hát nem csak Szent Mise és nem csak imádság van az Apostol Televízió műsorán, hanem mi még?
1: A keresztény kultúrát és főleg a zenekultúrát szeretnénk még közvetíteni. Természetesen amellett, hogy beszélgetések, interjúk is készülnek és láthatóak, vagy külső helyszíni események, de hát azok is főleg szentmisék, vagy búcsú alkalmak, vagy egyéb rendezvények. A Gazdagréti Szent Angyalok templom adottságai felkínálják a lehetőséget arra, hogy itt helyben tudjunk zenei élményeket rögzíteni, koncerteket felvenni. Tehát különösebben ki sem kell szállni külső helyszínekre, hanem házhoz jön a kultúra. Mégpedig igen neves előadó művészek együttesek tolmácsolásában, és ez így szépen párosul, hogy valójában a legnagyobb stúdiónk ez a templom, és az ott zajló események ez a stúdiónak a termékei lesznek.
0: Károly, ha kérhetek néhány nevet, hogy kik azok a művészek, akik mondjuk a közelmúltban láthatók, hallhatók voltak az Apostol Televízió műsorában?
1: Rendszeresen jön az ELTE, Bartók Béla kórusa, zenekara, Kovács László Karnagy úr vezetésével, de már fellépett itt a Nemzeti Filharmonikusok zenekara vagy együttese, az iskolák, illetve a kórusiskolák is hát neves együttesnek bizonyulnak, úgy mint a Kodály kórusiskola Sapszon tanár úr vezetésével. Van amatőr együttes is, úgy mint az Albinoni kamarazenekar, és ők is adtak már többször koncertet. Aztán kevésbé, név szerint kevésbé ismert együttesek is jönnek, amerikai iskola, meg más külföldi együttesek is érkeznek ide. De most, ha nem is ebben az évben volt, hanem jó pár évvel ezelőtt, de most, hogy a Szent Atya megáldotta a Sagrada Familia bazilikát és annak a legmagasabb tornyát, és ott egy csodálatos koncert volt, hát azt is elmondhatjuk, hogy a barcelonai Sagrada Familia orgonistája tartott itt a mi spanyol orgonánkon kurzust, előadást, és hát erre is büszkék vagyunk, hogy Juan de la Rubia művész úr megfordult nálunk.
0: Erika Tariné, Murányi Erika, mire büszke az általa készített műsorok közül?
2: Tulajdonképpen, ami nekem nagyon kedves, inkább nem a büszkeségre tenném a hangsúlyt, hanem a kedvességre, az a hallgatókkal, a nézőkkel való kapcsolattartás. Két ilyen lehetőség van az Apostol Televízióban, egyrészt Károly atyának az Apostolok Fóruma című műsora, amelyben ő lehetőséget biztosít arra, hogy telefonáljanak és elmondják a véleményüket, hogy mit szeretnének jobban látni, vagy esetleg, ha valami hiányosság van, vagy úgy érzik, hogy számukra az fontosabb lenne, hogy azt illesszük be a műsor elemünkbe, és hetente kétszer van ima szándék fogadás, ez élő egyenes adás, ami nem ismételhető, tehát ez nem lesz ismétlésben, akkor a ima szándékaikat elmondhatják a telefonáló nézőink, és ami érdekes, én alakult, hiszen 2020 amikor ugye a pandémia csúcsosodott, akkor ugye bezárták a templomokat, nem lehetett bejönni, mi persze jöttünk, mert nekünk azért szolgálat volt, és a szentmisét és az egyéb feladatokat elláttuk, de azt tapasztaltuk, hogy nincs sok olyan embernek, nincs kapcsolata a külvilággal, el van zárva a családtól, és hogy nagy igény van arra, hogy valakivel beszélgessenek. És akkor itt a Károly atyával, kollégákkal abban állapodtunk meg, hogy azt a 25-30 perces imaláncot a szerdai napon kibővítjük egy órára, és akkor van egy része, ami az imaláncba, amit elmondanak, hogy kiért és miért imádkozzunk, vagy miért adnak hálát. A másik részét pedig én úgy neveztem el, hogy meghallgatlak. Persze ez nincs ilyen külön választva, hanem úgy egyben történik a műsor. És azt tapasztaltuk, hogy ez nagyon fontos a számukra. Lehet, hogy sokkal kevesebben jutnak be, mint hogyha csak pörögne, és egy ilyen, igen, imádkozunk, egy ilyen van, hanem személyesebb kapcsolat. Barátságok alakultak ki, és egy ilyen közösség is formálódott. Ennek persze az alap pillére és a gyökere az Károly atyához kötődik, hiszen amikor elindult itt az Apostol Televízió, akkor ő létrehozott egy mozgalmat, a Média Apostolok mozgalmát.
0: Halljuk akkor a Média Apostolok mozgalmáról Szederkényi Károly atyát.
1: Erikához kapcsolódva megjegyzem azt, hogy ezek az ima szándékok, amelyeket ő meghallgat az imaláncban, ezek valóságos imádságos és liturgikus imává és kérésekké vagy háladássá válnak minden csütörtökön. A szentmisénket ezekre a szándékokra ajánljuk föl, belefoglaljuk, ha nem is tudjuk újra felsorolni, amit előző nap elmondtak egy órán keresztül a kedves nézőink, de ide tesszük az oltárra, és ezt a szentmisét úgy hívjuk, hogy a média apostolok miséje, közösségi miséje. Bár beleértünk ebbe a fogalomba, mozgalomba minden kedves nézőt, nem akarunk senkit kizárni. Annyiból több az a média apostolság, amit esetleg tudatosan vállalnak magukra a kedves nézők, hogy ők a maguk élet körülményei között is igyekeznek apostolkodni, és akár a plébániai közösségben, akár a családjukban, tehát beszélnek a hitükről, vagy tesznek valamit az adott közösségért. Aztán a másik fontos, hogy fölajánlanak imákat a szolgálatunkért, az apostolkodásért, az evangélium terjedéséért. És harmadik helyen van, de tudjuk jól, hogy ez azért nem az utolsó szempont, hogy anyagi támogatást is tudnak nyújtani a működésünkhöz, mert egyébként nem tudnánk működni, bármennyire is tudjuk az Úr Jézus intelmét, hogy ingyen kaptátok, ingyen is adjátok, és maga a tartalom az ingyenes, de a hordozó körülmények és a hordozó eszköz az már nem, és ennek a működtetéséhez is igyekeznek ezek a kedves apostolok hozzájárulni.
0: Erről jut eszembe Károly atya egy pár évvel ezelőtt, amikor ilyen energiaválság volt, és drasztikusan emelkedtek a villanyárak, meg a gázdíj, meg stb. És a katolikus rádió riportája Szerdai Csongor járt nálad, és kérdezte tőled, hogy hogy tervezed a jövőt, mert ugye a stúdiók, meg stb. Ellátásához hát szükség van a fűtésre, stb. És azt mondtad, hogy hát nem gondolkozol most ezen, majd akkor, hogyha odaérünk, akkor majd. Hát most itt vagy, és itt van az Apostol Televízió, és él és virul.
1: Hála Istennek él, és hogy viruljon, hát arra még nem az, hogy várni kell, de mégiscsak azért még sok mindent kell tenni. És minden nap várjuk azért az újabb segítséget a jótevőktől is, meg hát legfőképpen az Úrtól, mert ebben a változó világban nagyon nehéz helyt állni, és megtalálni azokat a forrásokat, amelyek a fenntartásunkat biztosítják. De ha kételkednénk a gondviselésben, vagy Jézus szavában, hogy ne aggodalmaskodjatok, és elég a napnak a maga baja, akkor biztos, hogy nem tudnánk sem fennmaradni, sem tovább lépni. Keresünk mindig olyan lehetőséget, vagy olyan támogatási módot, amit megemlíthetünk a kedves nézőinknek, és bízunk abban, hogy a jó akarat az meghozza a gyümölcseit, és akkor az a virágzás vagy virulás az is ki fog bontakozni.
0: Kedves hallgatóink, Szederkényi Károly atyát, a Gazdagréti Szent Angyalok plébánia vezetőjét és az Apostol Televízió vezetőjét, illetve Tarini Murányi Erikát hallottuk, az Apostol Televízió önkéntes munkatársát. Isten éltesse 11. születésnapja alkalmából az Apostol Televíziót. Adjon a Jóisten sok ihletet, és adjon embereket, akik segítik és támogatják az Apostol Televíziót. Köszönjük szépen!
1: Én is köszönöm a jó kívánságot, és bízunk abban, hogy tovább tudjuk szolgálni a lelkek javát, és az evangélium hirdetésével mások, a keresők, vagy a már úton lévők és buzgóbbak számára is azért az üdvösség útját meg tudjuk mutatni.
3: Elhangzott a kép a tükörben. A szerkesztő riporter Szikora József volt. Következik a templom térkép. A szerkesztő Szerdahelyi Csongor.
4: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Bodó Zoltán plébános úr a beszélgető társam. Moson Magyaróvárnak a magyaróvári részén vagyunk. Két plébánia Moson Magyaróvár, ez a magyaróvári. Kedves plébános úr, gyönyörű szép templomuk van.
5: Hát maga a templom az ugye a török hódoltság után épült, az 1623-as évben, akkor készült el, mert ennek volt egy elődje itt a templom mellett, egy Szent László templom, ezért is vagyunk a Szent László téren, és utána ugye, amikor ez Habsburg családhoz tartozott ez a rész, később építették ezt a templomot, ez pedig Szent Gotthárd templom, ez is egyébként így ritka Magyarországon a Szent Gotthárd templom, és legújabban pedig Szűz Mária királynő és Szent Gotthárd templom, de ez csak a 20. században kapta ezt a nevet.
4: Szent Gotthárd, tudjuk, hogy van Szent Gotthárd hágó, meg van Szent Gotthárd város Magyarországon, a Szombathelyi Egyházmegyében. Szent Gotthárd, ő ki?
5: Hildesheim püspöke volt, előtte bencés szerzetes, és ő vette át a hildesheimi püspökséget, és ott a püspökségen apátságokat is alapított, illetve úgymond rendbe tette azt a püspökséget, és hát végülis utána szentté avatták, és szentként tisztelik egyébként Szent István királyunknak a kortársa, mert körülbelül ugyanabban az időszakban élt, sőt még a szentté avatása is valahogy, tehát, illetve az életük az összekapcsolódik ilyen szempontból, hogy egy korban éltek, ugyanabban a korban.
4: Az ország egyetlen Szent Gotthárd titulusú temploma, vagy talán Szent Gotthárdon van szintén egy Szent Gotthárd?
5: Szent Gotthárdon, ha jól tudom, ott Szűz Mária titulussal van a templom, tehát ott csak
4: igen, mert a sziszterci alapítások azok mindig Szűz anya titulust viselnek.
5: Igen, ha jól tudom, Magyarországon ez az egy van, bár nem, ezt nem tudom pontosan.
4: Egy nagyon gazdagon díszített egyhajós barokk templom. Szózaik is, a főoltár is csodálatosan szép. Büszkék lehetnek rá.
5: Igen, ez az a szépség ebben, hogy egyébként ez egy egységes barokk, tehát hogy nem úgy külön-külön festegették. Igazából érdekes, mert ugye maga a templomnak a festése az 1777-es évben fejeződött be, azt itt fönn a szentélynél el is lehet olvasni.
4: Pont az az esztendő, amikor a Szombathelyi Egyházmegye megalakult, kiválva a Győri Egyházmegyéből, meg azt hiszem, hogy a Fehérvári Egyházmegye is akkor alakult meg abban az évben.
5: Igen. Tehát akkor készült el teljesen a templom, mert ugye a török, amikor ment Bécs felé, akkor sajnos lerombolta, utána megépítették, és visszafelé szintén kárt szenvedett a templom. Tehát igazából a templomnak az újjászenteléséről nem nagyon tudunk, de azt tudjuk, hogy 1623-ban már kész volt a templom, majd ugye megint kárt szenvedett, és a újjászentelésről nem tudunk.
4: Miatt bekapcsoltam volna, Magnót említette, hogy Szent Krisztina erekjéjük van, tulajdonképpen egy csontváz, amit kaptak ajándékba a templom szenteléskor. Mi a történet ennek?
5: Nem a templom szenteléskor, hanem ugye amikor Albrecht és Krisztina, ugye Krisztina volt Mária Teréziának a lánya, ők házasságot kötöttek, akkor úgy emlékszem, 6. Pius pápa nász ajándékként küldte. Abban az időben ez szokás volt, hogy ilyen ajándékokat adnak. Kicsit furcsa talán, meg ma már talán egy kicsit ilyen morbidnak érezzük, de hogy ez nász ajándék volt, és ezt a két úgymond csontvázat itt őrizzük a templomban, ami hamarosan egy kiállítás része lesz, tehát hamarosan megtekinthető lesz itt a templomban.
4: És hát ez az a Krisztina valószínű, Mária Terézia lány, akinek a nász ajándéka volt ez, akiről Buda felszabadulása után a Krisztina várost elnevezték, ez ugyanaz a Habsburg, és hát az énekkar, aki ma vendég szerepel, templomi énekkar, az a budai felső krisztinavárosi templom, tehát ilyen szempontból az énekkar tagjainak egy külön érdekesség, meg egy ajándék, hogy többet megtudnak Krisztináról, és hogy Szent Krisztina is volt, azt is most már tudjuk.
5: És örülünk annak, hogy itt eljött, hogy itt vannak, és eljött, és ezen a mai Szent Misén együtt lehetünk ebben a templomban, és hát ezzel meg különösen örülünk annak, hogyha ez egy ajándék a kórusnak, hogy minden Krisztina körül forog.
4: Minden Krisztina körül forog.
5: Mert még a Kántor is Krisztina.
4: A szentéről szóljunk, tehát a titulust említettük, gyönyörű szép alakokat látok a faragott oltáron, három hatalmas ablakon ömlik be a fény a szentély félkő apszisából, egy ilyen hegedű test vagy tok alakú ablak van fölül, és két nagy ablak.
5: Az a felső ablak ugyanolyan, mint ez, csak ott az oltár a kövezete az, ami változtatja innét, tehát azért látszik így. Igen, ez a, tehát ott legfölül látható Szent Gotthárd, középet, a püspök, ott látszik is a pásztorbot, illetve egy infula, mellette ott van Szent Péter és Szent Pál apostolok, ők vannak
4: két ott a párkányon oldal. Állnak fönt, igen.
5: Legfölül van a Mária monogram, és ahogy lejövünk, ugye itt van a fő szobor, a Szűz Mária gyermek Jézussal, mellette Szijjénai Szent Katalin, illetve Szent Domonkos, ugye a Habsburgoknak a domonkosok ilyen kedvelt szentjeik voltak, illetve hát, mint ahogy nagyon sok helyen, de Szent Flórián, ott pedig Szent Lipót, ugye szintén a
4: Habsburgoknak.
5: Igen. Tehát ők vannak itt a főoltáron.
6: És látok egy jelenetet, ahol talán egy pápa látszik, egy ilyen fekete-fehér, vagy szürke-fehér nagy festmény, vagy olyan, mint egy grafika.
5: Mindkét oldalon megtalálható egy-egy ilyen kép, és igazából ezek jelenetek Szent Gotthárd életéből. Tehát Szent Gotthárd. Az egyik oldalon ott látszik, hogy nagyon érdekes, ott van ilyen csontváz, illetve hogy többen jönnek. Ugye a régi korokban, még mielőtt, mikor még nem volt úgymond fülbegyónás, akkor tehát a nyilvános bűnösöket ugye föloldozták. Ez egy ilyen kép, és hogy azért érdekes az a csontváz, mert hogy még a halottak is Szent Gotthárdra előjönnek, hogy bocsánatot nyerjenek. Ezen az oldalon, itt a másik oldalon vele szemben pedig egy másik kép van, ahol egy Nemes elveszítette az ő fiát, tehát meghalt az ő fia, és az ő barátja mondta neki, hogy imádkozz Szent Gotthárdhoz, és föltámadt a gyermek, azt jelképez, illetve az van itt megfestve.
4: Nagyon szépek az ablakok is, ólomüveg ablakok is. Háborúban nem sérült ez meg? Ezek túlélték a második világháborút, ezek az ablakok?
5: Igen, ezek az 1908-as, 10-es években készültek, és hát Istennek hála így megmaradtak ezek az ablakok, tehát hogy valóban van belőlük, ugye mindkét oldalon 4-4 ilyen ablak van. Ezek szintén a helyi, tehát egyrészt a helyi jómódúak ajándékai, mert például Szent Julianna van, tehát ilyen házas párok, akik fölajánlották, és a védőszentjüket ábrázolják, de másik oldalon ott van magyarok nagyasszonya üvegablak is, tehát azok már másfajta ablak.
4: Nagyon-nagyon szép. Az orgonájuk is igen impozáns, jól szól?
5: Az orgona nemrégiben, illetve bocsánat, hát most már mit nevezünk nemrégiben, de 2006-ban lett teljesen felújítva, és éppen most volt egy ellenőrzés az orgonán, tehát hogy a prób hibák kijavítása, úgyhogy bízunk benne, hogy most jól szól majd az elkövetkezendőben.
4: Mióta van itt, atya?
5: 13 éve.
4: 13 éve. Aztán néha váltani kell, most éppen váltás előtt van.
5: Igen, igen. Most augusztustól egy másik helyen Vámos Szabadi, Nagybajcs és Kisbajcs, illetve Szőgye községek plébánosa leszek, illetve püspök úr fölkért, hogy mint pasztorális helynök segítsem a munkáját.
4: Igen, Nagybajcs híres, hát szigetközi falvak Esztergomhoz tartoztak 93-ig, és nagyon jeles papok szolgáltak ott, meg származnak a szigetközből, csak Nagybajcsot említsük meg, két jeles esztergomi egyházmegyés, Ladzsi Gáspár püspök, és
5: Écsi Gábor, aki a Karitásznak volt a vezetője, igen.
4: Egy ilyen patinás rangos városból elmenni három faluba, ez visszalépés, vagy előrelépés, vagy felszabadítja az idejét, hogy a pasztorális helynökséget jobban tudja csinálni?
5: Igen, tehát ugye most is azért azt tudni kell, hogy Óvárhoz még plusz 6 falu tartozik, tehát hogy itt a környéken Levél, Hegyeshalom, Bezenye, Rajka, Dunakilit és Fekete Erdő, ezek mind ide tartoznak, egy káplánatja segíti a munkámat, tehát vele dolgoztunk eddig, így szolgáltunk itt együtt. Tehát igazából a munka nem hiszem, hogy túl sokban fog változni, mintha hogy kevesebb lenne, mert ott ugye két felé osztik meg, egyik ez a helynökség, amit szeretnék jól csinálni, illetve hát ott a közösségeket is muszáj vezetni, és én szeretném is, mert azért teljesen nem lehet kilépni a pasztorációból. Furcsa lenne, ha a pasztorális helynek pont nem pasztorálna.
4: Ezek szerint öné lesz az a falu, ahonnan a Duna ered, Fekete Erdő.
5: Fekete Erdő volt, de hát ugye ez másik Fekete Erdő, tehát nem lesz, hanem ez eddig volt, ide tartozom, hogy Dunakilitinek a, szintén ugye sziget közben van, Dunakilitinek a filiája volt, és most mellette mint
4: tehát nem a németországi, nem a németországi Fekete Erdő.
5: Nem a németországi Fekete Erdő, de nagyon helyes kis falu egyébként, és hát igazából most végül is mondhatnám azt is, hogy a sziget köznek az egyik végéből a másik végébe fogok átköltözni.
4: Hova való, atya?
5: Én felvidéki vagyok, én Somorjáról, illetve hát igazából Vajkáról származom, tehát itt nem is olyan messze a Duna túloldaláról, tehát én itt Dunaparton is maradtam ilyen értelemben papként is, és később, amikor, tehát onnét származom, de 4 éves korunkban költöztünk Somorjára, és akkor a vízlépcső építése miatt is, és itt Somorjainak tartom igazán magam, mert hát amióta úgymond az eszemet tudom, azóta Somorjai vagyok.
4: És a teológiát már Magyarországon végezte?
5: Igen, teológiát már Győrben, tehát amikor elvégeztem az egészségügyi szakközépiskolát, akkor utána én rögtön ide jelentkeztem a győri szemináriumba, és Pápa Irajos püspök úr fölvett, aztán 6 év után pedig pappá szentelt.
4: Mikor?
5: 2002-ben.
4: 2002-ben, akkor ha jól számolom, jövőre lesz.
5: Ezüstmisés lesz, tehát 25 év lesz jövőre pont.
4: Mi a munkamegosztás a két plébánia között? Meg valamikor Moson és Magyaróvár két külön település volt, ugye?
5: Igen, és az 1930-as években egyesítették, ugye akkor volt Szatler, aki a polgármester volt, úgymond, és egyesítette a két részt. Gyakorlatilag nagyon érdekes, mert amit most városközpontnak nevezünk, az igazából panelházaknak a tömkelege, mert hogy ugye Óvár és Moson között szántóföldek voltak, és az lett beépítve, és így lett Moson-Magyaróvár. Hát körülbelül a felénél van egyébként ott a határ, tehát hogy az egyik fele ide tartozik, a másik fele pedig Mosonhoz, de hát Moson is bővelkedik még falvakban, úgyhogy ott is Mária Kálnok, Darnózseli, Kimle, ott van Horváth Kimle, Magyar Kimle, tehát hogy így van itt a lelki pásztori ellátás.
4: Hitélet. Most elkezdődött a nyár, már a Tedeum gondolom megvolt, vasárnapi miserend is szűkült egy misével, de az ország legvallásosabb része ez a Nyugat-Dunántúl. Mi az, ami jellemzi az önök egyházközségét, plébániáját?
5: Ugye ez azért nagyon nehéz így megfogalmazni, mert mindegyik közösség más. Tehát nagyon érdekes, hogy ugye itt van mondjuk Magyaróvár, ez egy teljesen egy városi közösség, ebben érezhető is, hogy például van olyan, hogy igen, vannak olyanok, akik mindig ugyanarra a szentmisére vennek, de van olyan, aki hol ezen a szentmisén, hol azon a másik szentmisén.
4: Válogat, mazsolázik.
5: Igen, még itt, tehát a plébánián belül is, de aztán minden falu más, mert ugye például németek laktak, ugye különösképpen is, például Rajka, az német nemzetiségi település volt, vagy Hegyeshalom, illetve Levél, akkor, ahogy mondtam, egészen más a Szigetköz, Dunakiliti, Fekete-Erdő, és teljesen más mondjuk Bezenye közössége is, ahol horvát anyanyelvű híveket szolgálunk.
4: Ennek a templomnak a látogatottságára mi jellemző, illetve a templom köré szerveződő közösségekről mit tud elmondani?
5: Azt gondolom, hogy azért tehát a látogatottság, mondhatnám így, hogy tehát mint az országos átlag, sajnos itt is fogyunk, tehát hogy az idősebbek ugye meghalnak, fiatalabbak pedig olyan intenzitással nem jönnek, bár én azt mondom, hogy itt még hálát adunk, mert amikor mondjuk a gyerek mise van, akkor gyakorlatilag tele van a templom például, de hát most ugye nyár van, szünidő, és hát sajnos a szünidő az azt is hozza, hogy már nem biztos, hogy a gyerekekkel tele lesz a templom, úgyhogy ezért is van az, hogy ilyenkor ez a 11 órai szentmise nincs.
4: Gondolom, hogy igen népszerű a piarista iskola itt a közelükben, annak a diáksága egy piarista templomban vasárnapozik, vagy pedig együtt vannak.
5: Ez változó, de piarista templom, illetve piarista kápolna, a iskola kápolnája van, viszonylag nagy kápolna, ott vasárnap ugyanúgy 9:30-kor van szentmise, tehát minden vasárnap biztosítanak szentmisét, és akik olyan teljes piarista szellemiségben élik az életüket, úgymond, hogy akkor ők oda mennek leginkább. De itt is vannak piarista diákok ezeken a szentmiséken a szomszédban, mert gyakorlatilag egy 100 méter választ el bennünket a két templom, illetve a kápolna között annyiban.
4: Gondolom, hogy a szülőföldjével, a Duna túloldalával tartja a kapcsolatot. Hasonlóságok, különbségek, mit tapasztal így az egyház lehetőségei, egyház által kínált ajándékokkal való élés? Van-e különbség, vagy pedig most már hasonló, amit ott tapasztalnak a papok, meg amit itt?
5: Azt gondolom, hogy minden egyes közösségnél azért az is fontos, hogy ki a közösség vezetője, vagy a közösség vezetője, hogy viszonyul a közösséghez. Én ugye Somorjáról származom, és ott egy nagyon-nagyon élő közösséget tapasztalok, akár mondjuk nagyon ritkán jutok haza, de hogy amikor, tehát ismerem ugye még a régieket is, a újakat már annyira nem, de hogy ott nagyon élő közösségek vannak, és nagyon jól működnek. Itt is egyébként, mert is vannak különféle csoportok, tehát van európai cserkészek, akik itt Moson-Magyaróváron működnek, mindkét plébánián, vagy itt a Csielle közösség is létezik itt a plébániánkon, énekkar is, tehát vannak különféle közösségek, ami talán itt Óváron most ilyen egy jó ideje működik, és ez nagyon jól működik közösségépítésként is, hogy a 9:30-es szentmise után a plébánia udvarán agapé van. Tehát, hogy nem úgy mennek el az emberek egymás mellett, hogy nem ismerjük, hanem bejönnek, közösen kávéznak, sütiznek, és ennek az az eredménye, hogyha most már ugye ez több mint egy éve van, sőt már lehet, hogy kettő is, nem is emlékszem nagyon a kezdetre, de hogy az a eredménye, hogyha ők üzletben találkoznak, vagy a városban találkoznak, ott is megállnak, megkérdezik, na merre mész, mi van, hogyan vagy, mi van veled. Tehát, hogy
7: közösségszervező erő ez.
5: Igen, hogy valahol azért ez összetartó erő.
7: Van egy lelkes világi csapat, aki ezt nyilvántartja, szervezi, és minden alkalommal esetleg más a gazdája ennek, vagy hogy alakul el.
5: Tehát igazából egy felelőse van, de minden hétre föliratkoznak ketten, akik biztosítják azt a hétvégét. Tehát, hogy nem az egy család, az egy szervező. Őnála csak az a papír van, amire föl lehet iratkozni, és egyébként aztán a kulcsot is továbbadják egymásnak, és mindent gyönyörűen megszerveznek, és minden szentmise után ilyen, tehát a 9:30-es szentmise után, nyári szünetet kivéve, de van találkozó. Aztán ilyenkor már inkább hidegebb üdítőkkel és hasonló dolgokat, télen pedig meleg teával, néha esetleg még forralt borral is kínálják a megjelenteket. Tehát ez egy nagyon jó dolog.
7: Tavaly szentévet ült az egyház, zarándokoltak-e?
5: Minden évben szervezünk plébániai zarándoklatot, viszont nem Rómában voltunk, hanem tavaly Ciprus szigetén voltunk, és Szent Barnabás nyomában, de előtte már többször voltunk, tehát alatt a 13 év alatt meglátogattunk, és idén is szerveződik egy út, az pedig igazából Csehország szentjei, Száztornyú Prága és Csehország szentjei címmel.
7: Jövőre lesz ezüstmisés. Mi volt a szentelésekor a jelmondata az új misésnek?
5: Hát a Zsoltár idézet volt, hogy én pedig nevedet hirdetem nemzedékek végtelen során, hogy magasztaljanak téged a népek is századokon át örökkön örökké.
7: Ez kicsit hosszú. Ezüstmisekor is ez lesz a jelmondat, vagy még nem gondolkodott rajta?
5: Az még jövőre lesz, addig még sok víz lefolyik a

0: Dunán.
1: A Mosoni Dunán.
0: Is.
1: Folyik a Mosoni Duna, vagy áll?
0: Hát ez a folyik a Mosoni természetesen. Igaz, hogy ez most egy, tehát hogy új helyről kapja ugye a vizet a vízlépcső miatt, de folyik a Mosoni Duna, igen. De hát nekem mindegyik Duna-Duna, mert ugye úgymond a Nagy Duna, mert a Duna-Kiliti az Nagy Dunához is közel, és hát most Nagy Bajcs pedig már ott lesz a Nagy Duna partján, és hát a Nagy Duna partjáról is jövök, ugye Vajka, Somorja, mint a Nagy Duna partja. Csak átjöttem a másik oldalra.
1: Pasztorális helynök. Idén volt szentelés, ugye a Győri Egyházmegyében?
0: Sajnos nem volt szentelés, tavaly volt három fiatal pap szentelése, idén sem diakónus, sem pap szentelés, és nem túl jó a helyzet, mert egyetlen egy kis papunk van, aki most Rómában tanul, és jelen pillanatban, ha jól tudom, jelentkező sincs.
1: Győri Egyházmegyének a szemináriuma átalakult kollégiumá, illetve hittudományi főiskolaként továbbra is működik civilek számára, ugye?
0: Igen, tehát hittudományi főiskola működik, és most is vannak jelentkezők, akik hittoktató, illetve egyéb szakokra, és kollégium, középiskolai, illetve egyetemi kollégiumként működik fiúknak. De van érdeklődő, mert hát ugye ez egy nagyon színvonalas, nemrégiben teljesen felújított épület. Ideiglenesen zártuk be, igaz, szűnt meg, mint szeminárium. Legalábbis nagyon reménykedünk abban, hogy hamarosan azért talán valamilyen változás lesz. Ezért is próbálunk mindent megtenni az egyházmegyében. Itt például az esperesi kerületben minden hónap második csütörtökén papok vándorolunk, zarándokolunk az esperesi kerületen belül, és szentmisét mutatunk be, mindig más templomban, hivatásokért. És ez egy nagyon, nagyon szép, hogy a hívek is jönnek velünk, és akkor mindig valamelyik templomban, ez előre megvan egész évre, és akkor ott találkozunk, hogy imádkozzunk hivatásokért. Én hiszek az ima erejében, és bízom abban, hogy tudom, hogy mást is kell tenni, de hát elsősorban az Úr hív meg minden fiatal. Mi meg azért próbálunk még imádkozni, hogy valahogy azok a fiatalok meghallják azt a hívást. És ezt nem szabad elfelejteni, hogy az Úr mindig kellő mennyiségű szolgát hív meg. A kérdés az az, hogy a hívek milyen sokan vannak.
1: Meg hogy meghallják-e a hívást, aki részesül a hívásban.
0: Igen, ez elengedhetetlen, hogy a hallófülekre is kell, hogy találjon ez a belső hang, ez a belső hívás.
1: Nagyon szép. Most a sekrestjébe ülünk, mert az énekkar próbál, aztán nem sokára kezdődik a mise, így visszaadom atyát a készülődésre. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és élményekben gazdag nyarat kívánok a híveknek is, meg a lelkipásztornak is, pihenést is.
0: Nagyon szépen köszönöm, igen, hétfőn kezdődik számomra a szabadság, úgyhogy jön a pihenés.
2: Bodó Zoltán magyaróvári plébánossal beszélgettünk. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
3: Elhangzott a templom térkép. A szerkesztő Szerdahelyi Csongor volt. Örömhír mindenkinek! Válogatás hangzott el a Magyar Katolikus Rádió műsoraiból.

0: Hát hallják. Köszöntjük hallgatóinkat.
1: Önök a Mária Rádió régióadását hallhatják. Ajkán, Celldömölkön, Móron, Pápán, Várpalotán, Sárváron, Szombathelyen, Veszprémben és Zalaegerszegen.
2: Hírpercek.
3: Pápai áldás és teljes búcsú nyerhető a milleniumi szentmisén Vácon. Hazánkba érkezett első Bartolomaeus pátriárka. Ökumenikus imamaratont tartottak a kárpátaljai Pósaházán. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. A Váci Egyházmegye ezer éves fennállásának megünneplése történelmi jelentőségű esemény. Az egyház rendelkezése szerint a megyés püspök évente 3 általa kijelölt ünnepélyes alkalommal pápai áldást adhat a hozzá kapcsolódó teljes búcsúval. Marton Zsolt püspök az egyházmegye alapításának 1000. évfordulóját ilyen kiemelt alkalommal nyilvánította, hogy a jubileum ne csupán történelmi megemlékezés, hanem a lelki megújulás és az Istennel való kiengesztelődés különleges kegyelmi alkalma is legyen. Tudósít a Váci egyházmegye. A jubileumi napot 2026. szeptember 19-én szombaton tartják Vácon, amelyre minden hívőt szeretettel várnak. A Marton Zsolt megyés püspök által celebrált ünnepi szentmise 15 órakor kezdődik a Nagyboldogasszony székesegyházban. Az áldás áhítatos fogadásához a szokásos feltételek teljesítése mellett teljes búcsú kapcsolódik. Első Bartolomaeus konstantinápolyi egyetemes pátriárka a Fanarion ortodox keresztény dialógus központ megnyitásának alkalmából pénteken hazánkba érkezett. Az ünnepi eseményre szombaton került sor. A pátriárkát a Liszt Ferenc repülőtéren Arsenios Kardamakis Ausztria metropolitája, a magyar állam részéről pedig Orbán Anita miniszterelnök helyettes külügyminiszter fogadta, áll a Magyar Kurír oldalán. A pátriárka és kísérete elfoglalta szállását a Fanarion központban, majd aznap délután a Budapesten zajló nemzetközi kánonjogi konferencia küldöttségét fogadta. Hivatalos programja is szombaton a központ átadási ünnepségével folytatódtak. A budapesti Múzeum utcai épületben kialakított központ kulcsait 2017. augusztus 20-án adta át a magyar kormány első Bartolomaeus pátriárkának, aki 2021-ben az intézményben létesülő templom alapkövét is elhelyezte. Ukrajna védőinek emléknapján augusztus 29-én ökumenikus ima bűnbánat

0: a jelenlévőkért és az egész népért. Skomarovszkij püspök arra emlékeztetett, hogy aznap Ukrajna elesett védelmezőinek emléknapja is volt. Az imádkozók közösséghez tábori lelkészek és jelenleg is szolgálatot teljesítő katonák fordultak tanúságtétellel. A jelenlévők összekulcsolt kezeinek lánca szinte végtelennek tűnt, amikor közösen imádkozták a mi atyánkot. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
1: Híreinket hallották.
2: A Mária Rádió régió adását hallják, Ajkán az FM 93,2-es, Várpalotán az FM 90.0-as, Zalaegerszegen az FM 104,4-es frekvenciákon. Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Mária Rádió hallgatóit Fúrján Zoltánné zalaegerszegi önkéntes. A következő programokat ajánlom a kedves hallgatók figyelmébe. A tanévvel elindulnak a tezéi imaórák is. Szeptember 8-án kedden, azaz holnap, 19 órakor várják a kedves testvéreket a zalaegerszegi Mincenti iskola zárda kápolnájába a tezéi imaórára. Több plébánia is bekapcsolódik az országos Árszakra fesztiválhoz. Szeptember 12-én 14 órakor a Nagykutasi templomban ad koncertet az Eszterhéj műhely Kerek élet fája címmel. Ugyanaznap 17 órakor pedig Piros Ildikó, Kossuth és Jászai Mari díjas színművésznő Abigail titkai címmel mond ismertetőt, szintén a Nagykutasi templomban. A zalaegerszegi kertvárosi templomban szeptember 13-án nyitott templom éjszakája lesz. 15, 16, 17-én és 20-án a Szentmiségben a plébánia énekesei színesítik a liturgiákat. Bővebb információ a plakáton. Mindenkit szeretettel hívnak és várnak mind a két templomban. Vasváron a Mária nevenapi búcsút 12-én és 13-án tartják. Részletek a hirdető táblákon. 13-án Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepét tartják az osztrák határnál lévő Rönöki Szent Imre templomban 10 órakor. A szentmisét bemutatják Székely János szombathelyi megyés püspök, valamint Eugén Szabó Hagensdorfi atya. 13-án az zalaegerszegi Páterdombi városrészben is Szent Kereszt felmagasztalása búcsút tartanak a keresztnél. 12:30 órakor kezdődik a szentmise. Rossz idő esetén a közösségi házban lesz megtartva. A Nagykutasi hegyi búcsút 13-án vasárnap 15 órakor tartják a kápolnánál. Ugyanezen a napon lesz a kertvárosi templomban a fatimai est megtartva. Mind az 5 helyre nagy szeretettel várják a kedves testvéreket. Ha szíved békére vágyik egy nyugtalan világban, a zalaegerszegi artmoziban is vetítésre kerül a Sacré-Cœur, a Szent Szív csodálatos hatalma című francia film. Nem csak csodás látomások idejébe kalauzol, de megmutatja, hogyan képes Jézus szent szíve ma is életeket megváltoztatni és reményt adni. A filmet szeptember 17-től 23-áig minden nap 15:30-kor vetítik. Jegypénztár 15-től 20 óráig tart nyitva. 30 fős csoportnak külön időpontban is lehet vetítést kérni. Aki teheti, nem ulassza el ezt az alkalmat. Az elmúlt évekhez hasonlóan most is elindul szeptember 21-én az Alfa kurzus. Helyszíne a Jézus Szíve Ferences templom közösségi háza a Virág Benedek utcában. Várják mindazok jelentkezését, akik többet szeretnének tudni hitünk alapjairól, szeretnék megtapasztalni a közösséghez való tartozás örömét. Jelentkezni bármelyik plébániában.

0: bánián lehet. A Szent András evangelizációs iskola zalaegerszegi iskola közössége Új Élet Krisztusban kurzus tart 2026. szeptember 25 és 27-e között Szombathelyen, a Szombathely Oladi Batthyány templom és közösségi házban. Hogy miről szól a program? Rólad és Istenről, arról az életről, amelyet Isten gondviselő szeretetével álmodott meg számodra. A hétvége során hitünk legfontosabb üzenetei hangzanak majd el, nem csupán tanításként, hanem úgy, hogy közben a személyes Isten kapcsolatod is elmélyülhet és megújulhat. A kurzus 25-én pénteken 17 órától kezdődik, és vasárnap 13 óráig tart. A Szombathely Oladi Plébánia támogatásának köszönhetően 5000 forint a kurzushoz történő hozzájárulás költsége. De akinek ez gondot okoz, az bátran mondja meg a jelentkezésekor a koordinátornak. Jelentkezni a Szent András Evangelizációs Iskola honlapján keresztül, vagy telefonon Varga Anna koordinátornál a 3620-283-7917-es telefonszámon lehet. Kedves Mária Rádió hallgatók, az elhangzott programokat Fúrján Zoltánné zalaegerszegi önkéntes ismertette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió régió hallgatóit Zalaegerszegről. A következő percekben a zalaegerszegi Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Plébánia Szívhang című műsorát hallják önkénteseink előadásában és szerkesztésében. A megváltozott műsorrendben is változatlan lelkesedéssel készítették a most hallható adást is. Áldott időtöltést kívánok minden kedves rádióhallgatónknak!
2: Kedves hallgatóink! Mai Szívhang műsorunkban versekkel és zenével köszöntjük szűzanyánkat, születése és nevenapja alkalmából.

kisboldogasszony napján. Kérünk, Istenünk, add meg nekünk, házad népének mennyei kegyelmed ajándékát, hogy akik számára a boldogságos szűz Isten anyaságában felvirradt az üdvösség hajnala, azokat békével áldja meg az ő születésének ünnepe. A mi Úrunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen.

0: Szeptember 8-án Kisboldogasszony népi elnevezése kisasszony napján egy házunk Szűz Mária születésnapját ünnepli. Örömmel és újjongással énekelünk egy leánygyermek bölcsőjénél. Egy rendkívüli kegyelmekben gazdag gyermek Mária születésnapja lesz. Ő lesz az üdvözítő édesanyja, aki megszabadít a bűntől és kegyelmeket oszt. Mária születésével az Isten közelebb hajolt hozzánk. Benne kaptunk mi mennyei édesanyját. Így ünnepeljük ma egyszerre a megváltó anyjának és a mi anyánknak a születésnapját. Az újszülött Máriát népünk kisasszonynak nevezi. Az ünnep magyar elnevezése a 15. századig vezethető vissza. Kisboldogasszony ünnepe országszerte kedvelt búcsújáró nap. Mária Isten áldott földje, amelyből üdvösségünk virága és gyümölcse sarjat. Örvendezzünk tehát, ahogy megemlékezzünk megváltunk anyjának, Máriának születésnapjáról. Mert az ő méhébe, mint a legszentebb templomba szállt le Isten a saját személyében, hogy emberi alakot nyerjen, és látható formában lakozzék kegyesen az emberek között. A gyermek Máriának ajánljuk hát ma alázatos imádságunkat a világért és az egyházért.
1: Hevesi M. Angelika, kisasszony napja. Ó, milyen pompás, zengő hajnal volt az! A keleti égnek aranykapuján, milyen diadalkapun a hírnök, ki elé ezrek szeme vágyódva tekint, úgy jött a nap. A hegyek fején aranykoszorú volt, és a fák némán nagy sorfalat álltak, vártak egy titkos, szent csodára, érezték, tudták, hogy valaki jön. Készülődött minden, s valamire várt. Harmadban mosdottak a virágfejek, a lankat fűszálak egyenesre nyúltak, s újongva énekeltek a felhők. S mint a gyermek, ha édes sejtésre ébred, hogy öröm várja, drága kincse van. Az emberek dalolva keltek, s visszakacagtak a napra boldogan. Minden lélenknek felzengett a mélyén e hajnali csodás varázs, amikor bűvös hófehéren te jöttél.
2: Csanád Béla, Szűz Mária születése. Ha fáradtan kiülsz a ház elé így ősz felé, nyár végi esteken, szívedre száll a hűvös alkonyat, míg másokkal beszélgetsz csöndesen, érzed-e, milyen érett a világ? Majd szétpattan, mint fürtökön a szem. Sejteni már a mustok illatát hajnalonként a vénszőlőhegye. Itt-ott, csépelve, feldong még a nép, borsót, kölest munkál, nem gabonát. Fecskék hadasürög a drótokon, tárgyalják útjuk száz gondját, baját. Érzed-e, sorsunk hogy beteljesül? Mint gyümölcsüket érlelik a fák, úgy érleli a tervet az idő, s aki remél, ínséget sose lát. Ilyenkor ünnepeljük Máriát, kisasszonyunkat, ki midőn korok várakozása érett őszre vált, megszületett, jelentve a napot, melyen beteljesül ezernyi vágy. Új korszak indul, a teljesség ragyog. Üdvözlégy égi rózsa, Mária! Köszöntenek virágok s angyalok. Talán így fényes, szép nyár vége volt. Lehet, hajnal felé történhetett. Joakim gondban jár, kell tudvarán, hisz Anna már idős volt, s gyermeket várt. Megjött a szomszédasszony, és néhány rokonnő is megkérdezte. S hajnal felé, midőn a madarak hangolni kezdtek egy-egy éneket. Egyszer csak nyílt az ajtó, szállt a fény, világosság űzte az éjszakát. S Joakim haja, üdvözlő szavak szólítják őt a zengő fényen át. S mintha a föld szíve hatalmasat dobbanna, érzi, újjong a világ. Imába kezd, dicséri az urat, s köszönti a kisasszonyt, Máriát.
3: Ölbe Irén, Mária születése. A fűre harmadszál, csillog a hamvastáj, a gyümölcsök telten duzzadnak a kertben. Ó, csodás szeptember! Mészszagú szél zeng fel. A táj, mint a szentély. Ilyenkor születtél. Tisztán, tündökölve, e kietlen földre. De Isten tervében megszülettél régen. Nem voltak hegyormok, felhő nem borongott, nem örvény lett víz, még nem volt bőség s ínség, s már kitárva lelkét, a világ mindenség születésed várta, drága Máriácska. Közénk jöttél végre, örök fénynek fénye, csupa rózsa illat, szép hajnali csillag.

0: Lol, Claudel, délben a szűzanyánál. Részlet. Dél van. A templom nyitva áll. Belépek. Jézus anyja, nem azért jöttem, hogy kérjek. Nincs amiért könyörögjek, vagy amit felajánljak neked. Csak azért jöttem, szűzanya, hogy nézzelek. Hogy nézzelek, sírjak a boldogságtól, tudjam, hogy a fiad vagyok, s itt vigyázol, csak egy pillanatra, amikor minden elakad délben. Veled legyek, Mária, ott, ahol te vagy. Semmit ne szóljak arcodon merengvén, hagyjam, hadd énekeljen szívem a maga nyelvén. Semmit sem szólni, csak énekelni, mert a szív túlságosan tele már, ahogy kedvét tölti és váratlanul felcsendíti énekét a rigó madár. Mert szép vagy és szeplőtelen az asszony, akit végre fölemelt a kegyelem. A teremmény kezdeti tisztaságában és kivirágzásának tetején, ahogy Isten kezéből kikerült, eredeti ragyogása reggelén. Elmondhatatlanul sértetlen vagy, mert te vagy Krisztus szülője, s ő karjaidban az igazság, az egyetlen remény, s a világ egyetlen gyümölcse. Mert te vagy az asszony, az elveszített régi gyöngétség édene, tekintetedre ellágyul a szív, s a szem könnyen lesz sűrűn tele. Mert tél van, s mert híveid a napon ma itt lehetnek, s mert te mindörökre itt vagy, egyszerűen mert te vagy Mária, egyszerűen mert dicsérhetjük létedet. Jézus Krisztus anyja, legyen hála néked.
1: Mária neve napja. Mária a legszebb női név, mert az Isten anyja viselte, de jelentésében is felszólító. Arra indít, szeressük az Istent, és szálljunk szembe a gonosszal. Mária. Ez a név eszünkbe juttatja a boldogságos szűz életét, magasztos hivatását. Mária neve bizalommal tölti el szívünket. Mária, aki mint anyánk védőkarját terjeszti felénk. Mária neve napja, anyánk névünnepe. A szűzanya számunkra valóban a felszabadítást, a megmenekülés jelenti, hiszen ő általa áradhatott az isteni kegyelem Jézusban ránk. Ezért is kell, hogy különös szeretettel és hálával forduljunk felé. Ez azonban azt is jelenti, hogy hálán kifejezéseként valami rendkívüli, ugyanakkor mégis természetes ajándékkal kedveskedjünk neki nevének ünnepén. Ez a természetesen rendkívüli ajándék pedig nem lehet más, mint az, hogy elhatározzuk, igyekszünk méltók lenni ahhoz a kitüntetéshez, amely azért ér bennünket, mert az ő gyermekének nevezhetjük magunkat. Nem kell tehát valami hatalmas dolgot tennünk köszöntésére. Pusztán keresztény, Krisztust követő módon kell élnünk, mert ezzel szerezhetünk igazi örömet neki, s üdvösséget magunknak.
2: Rudnyánszky Gyula, édeni rózsa. Virág kinyílik, hódít, s elvirít. Gyümölcs hamvát veszti, ha lehull. Fatar lesz, ha lombját őszi szél letépi. A bá is megvakul egy éjjelen. A földön egyedül te vagy csak égi királynénk mindörök, s szeplőtelen. Édeni rózsa, mennyei fény, ó, Mária, Mária, áldalak én! Egy gyarló létben nincs tökéletes, gyöngévé lágyul bajban a nemes. Bűn a szilárdat is megtántorítja, rosszért gyakorta a jó is hevül. Örök szüzesség. Mária, áldalak én! Te adsz erőt, vigasztalást nekem, midőn a létsiralmát szenvedem. Ha a kur árja lelkemet sodorja, s elönt az emberírtó bűnözön, te vagy reményem örök magas orma, kezedre perdül szememből a könyv. Édeni rózsa, mennyei fény, ó Mária, Mária áldalak én. A föld hiú aranyválványai előbb-utóbb le fognak omlani. Mindent ledönt, megmásít ez az élet, amelynek képe egyre változó. De a te boldogságos szűz erényed, Isten leánya, örökké való. Édeni rózsa, mennyei fény, ó Mária, Mária, áldalak én. Örök vagy, ó szépséges, drága szűz, fényt rád a fény örök forrása tűz. Míg szív dobog, míg rózsa fog virulni, míg lesz tövistől vérző fájdalom, míg hajnal ég, míg lányarc tud pirulni, nevet hullámzik millió dalon. Édeni rózsa, mennyei fény, ó Mária, Mária, áldalak én.
3: Áldj meg minket, szűz Mária! Áldj meg minket, szűz Mária, égi rózsaszál! Áldj meg tisztelő népedet, mely oltárod előtt áll! Szerelmednek rózsalánca fűzzön minket egy bokorba, gyöngykoszorúba. Te légy ezen koszorúnak ragyogó gyöngye, ragyogjon ránk tisztaságod tündöklő aranyfénye.
4: Immakuláta, te vagy a fénynek fehér ragyogása, jóságnak képe, irgalomnak mása, aki napsugárba fénybe öltözött. Lilium, kehelyként állsz a föld fölött, egészen tiszta és egészen fehér, ki ez a bűnnek árnyéka sem fér. Elcsendesül bennem a szó, a beszéd. Ó, milyen szép vagy, mennyire szép! Te vagy az Isten remekelt csodája, kertje, galambja, ékes palotája. Magad vagy az oltár, ki mennyekbe ér. Egészen tiszta és egészen fehér, mint a hegytetőknek csillogó hava. Szeplőtelen vagy, édes szűzanya, elcsendesül bennem a szó, a beszéd. Ó, milyen szép vagy, mennyire szép!

Önök Szívhang című műsorunkat hallották önkénteseink szerkesztésében és előadásában. Isten áldja önöket!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2026. szeptember 1-én a Bagudi templomban Új Szövetség régészete címmel tartott előadást dr. Gürtler Katalin régész, történelmi túravezető, a plébániai közösség Lábnyom című előadás sorozatának részeként. A bősz másfél órás előadást követően beszélgettem röviden az előadóval a sokak által 5. evangéliumnak is nevezett történeti archeológiai tényekről. Nagyon izgalmas volt számomra ez a téma, és nagyon sok minden eszembe jutott. Például az egyik az, és a kérdésem is ez, hogy ugye az elmúlt években nagy sikerrel vetítették, meg vetítik a Kiválasztott című filmet, amelyben nagyon sok számomra nagyon izgalmas és hitelesnek tűnő részletet mutatnak be, például arról, hogy milyen úthálózattal is rendelkezett a bibliai időkben is. Ez a vidék, ön is említést tett erről. Mit lehet tudni ezekről az utakról?
1: Az ókori utak igazából több ezer éve már az emberiség szolgálatában vannak, ha csak arra gondolnak, hogy a úgynevezett Borostyán út, amely ma a 86-os út egy részeként szerepel, az egyszerűen meghatározta az akkori világnak az útját, de a legfontosabb útvonalakról említést tettem, ugye a Fűszerút, amely az arábiai sivatagon keresztül ment át, összekötve ugye a földközi tengert, a belső vidékekkel, a Damaszkuszt és a földközi tengert összekötő utak, a legfontosabb a királyok útja, akkor volt az ősatyák útja, az Izraelben ma is használatos utak, amelyen szinte napi szinten közlekedtek az emberek, illetve hát maga Jézus is, valamint az ősatyák is ezen közlekedtek. Tehát, mint említettem, nem úgy kell elképzelni, hogy úttalan utakon, persze volt olyan is, de nagy rész kiépített úthálózattal, pihenőkkel, ahol az lovak is ehettek, ők maguk is ehettek, vagy bármi állatnak adtattak ellátást, illetve szállást. Tehát egy ilyen modern úthálózat volt, amelynek nagy részén igen hálásak vagyunk, hiszen a mai napig használjuk.
0: Valahol hallottam is, hogy a korabeli római birodalomban a római polgárok azok kvázi mai értelemben vett turista utakat is tehettek, vagy tettek annak idején.
1: Ez így van. Nagyon népszerű volt a kora keresztény időszakban az úgynevezett zarándokút, vagy úgynevezett zarándok turizmus, ahol, ahogy említettem, hogy én Egeriát mutattam be, akár hölgyek is neki indulhattak, hiszen biztonságos volt már ugye a maga módján, de egyáltalán nem kellett attól félni, hogy eltévednek, hiszen itináriumok, ugye térképek, útmutatók, mondták, hogy hol van a legközelebbi szálló, szinte mint most, amúgy beírjuk ugye a Booking, vagy a Google-ba, vagy hogy a vélemény, hogy ide ne menjél, mert itt nem tudom, a Lévi nem ad elég vizet az állatnak, vagy oda ne menjél, tehát körülbelül így kell elképzelni, hogy nagyon komoly úthálózat volt, és hát ezért nagy részét meg is találták, hála az égnek.
0: Új információkat hozott most az előadás, hogy közel másfél órán keresztül mutatta be azt a töredéket, gondolom, vagy morzsáit annak a tudománynak, úgymond, vagy annak a sok-sok kutatásnak, amellyel foglalkozik. Nem is gondolnám, hogy ezt fel kéne idézni, de azért két dolgot hadd kérdezzek meg. Említette Poncius Pilátus nevét, és azt a mendemondát, illetve nem tudom, mennyire mendemonda ez, vagy monda-e, vagy van-e történelmi, vagy történeti háttere, mint hogyha ugye úgy értettem, azt mondta, hogy Poncius Pilátust esetleg éppen Pannonia földjére száműzték.
1: Igen, van egy ilyen legenda, hogy erre a földre száműzték, hiszen amikor ugye ő kegyvesztett lett, akkor hát elég sok keletről származó rabszolgát, illetve ilyen kegyvesztettet hoztak a Pannonia részére, vagy Pannonia földjére, úgyhogy nem kizárt, bár erősebb legendák, illetve erősebb, úgymond történeti források azért ezt nem erősítik meg, de úgymond jól esik, hogy azért ide száműzhették, legalábbis mint érdekesség, hogy Pannonia erről is híres, hiszen van más híres szülöttünk is, úgyhogy
0: ennyi erővel lehet
1: az, hogy őt is ide száműzték, igen.
0: Ugye ez egy izgalmas kérdés, hogy a hit, vagy a hitismeret, meg a régészet hogyan erősíti, vagy éppen gyengíti egymást, hogyan ütközik az a két dolog. Az ön életében Ez mit jelentett vajon? Kiteljesedett egyfajta ismeretanyaggal, alátámasztódott a saját személyes hite, illetve mit tud arról, hogy esetleg mondjuk keresztény közösségekben ezek a fajta tények, vagy ezek a tények, ezek vajon milyen revelációval érnek fel?
1: Hát mindig azt tanultuk, meg azt, én is azt vallom, hogy nem nekünk kell keresni a bizonyítékot, hogy bizonyítsuk be, hogy Jézus ott járt, hanem majd a bizonyíték mutatja be, hogy tényleg valóban ott járt. Tehát nagyon rossz úton jár, aki fordítva csinálja, mert esetleg csalódik, hiszen azért több ezer év távlatából beszélünk, tehát minden nem találhatunk meg, és sokszor például Jézus életénél ilyen ráutaló dolgok vannak, közvetettek a városok, tehát hogy léteztek azok a városok. Akkor egyáltalán nevek, vagy mint említett, nagy mázli egyáltalán, hogy például Kajafás Anás főpap temetkezése megvan, a Kürénei Simon osszáriuma megvan, illetve az a tény, hogy miért így temetkeztek. Nagyon-nagyon-nagyon nagy szerencsének kellene, akkor ugye a mostani a Tibériás, vagy Galileai tenger, vagy Kineretétú, ki hogy hívja, hogy ott feltárt városok beazonosításra kerültek. Ugye azért ez nem egyértelmű és evidens, hogy most mindent megtalálunk, de nagyon sok mindent meg lehet, ami megerősítheti az embereket a hitében. Például egy ilyen tudományos, féltudományos előadás sok embert akár még vissza is hozhat a hit úgymond mezeire, mert látja, hogy na, mégis igaz.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és én annyira szeretném megfogadni az ön invitálását, ugye azt mondta, hogy...
1: Hát szívesen várok mindenkit, mert vannak helyek, amelyeket minden hívőnek látni kell.
0: Jordániában.
1: Igen, Jordániában, igen.
0: Köszönöm szépen. Igen.
1: Köszönöm én is.
0: Kedves hallgató, kitüntető figyelmét megköszönve, búcsúzik öntől Ercsinyi Lajos, zalaegerszegi akulitus. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Mária Rádió régió Sárváron az FM 95,2-es frekvencián.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Szeptember 7-én híreinket ismertetem. 14. Leó pápa 2026. szeptember 3-án Palánki Ferenc Debrecen Nyíregyházi megyés püspököt nevezte ki a Kalocsa-Kecskeméti főegyház megye érsekévé. A Szentatya egyúttal elfogadta a 76 éves Bábel Balázs érsek lemondását a főegyház megye főpásztori szolgálatáról. Palánki Ferenc 1964-ben született, és 25 éves korában döntött a papi hivatás mellett. Pappá 1994. június 18-án Paskai László bíboros esztergomi érsek szentelte. 16. Benedek pápa 2010-ben fidolómai címzetes püspökké és egri segédpüspökké nevezte ki. Püspökké szentelésére 2011. február 26-án került sor. Ferenc pápa 2015. szeptember 21-én nevezte ki a Debrecen Nyíregyházi egyházmegye püspökévé. Palánki Ferenc közel 11 év Debrecen Nyíregyházi főpásztori szolgálat után kapott új megbízatást az egyházban. Imádsággal és hálával gondolunk Bábel Balázs érsekre is, aki több mint negyed századon át vezette a főegyház megyét. Ugyanakkor Isten áldását kérjük Palánki Ferenc érsekatya új főpásztori szolgálatára. A Zalavárgán 1906-ban a hívek adakozásából épült templom csodálatos pompában fénylett az őszi napsütésben. Az ünnepi szentmisére zsúfolásig megtelt a templom. A szentmise főcelebránsa Márfi Gyula nyugalmazott érsek úr volt, az előző pásztor Emánuel és a jelenlegi Furján Gellért plébánosokkal. A szentmise fényét a templom kórusa tette még szebbé, mely énekekhez a hívek is csatlakoztak. Az ünnepi szentmise után a községházán látták vendégül a meghívottakat. Istennek hála és dicsőség, hogy a 120 év alatt minden misén friss virág volt az oltáron. A veszprémi Szent Mihály főszékes egyházban is nem mindennapi ünnepre gyűltek a hívek. A 16 órakor tartott szentmisén Udvardi György érsek úr áldozó pappá szentelte Tell Nándor diákónust.
2: Mielőtt az áldozó papság rendjébe lépnél, a nép színe előtt nyilatkoznod kell, milyen szándékkal vállalod ezt a tisztséget. Akarod-e a Szentlélek vezetésével szüntelenül gyakorolni az áldozó papi szolgálatot, mint a püspökök derék munkatársa és az Úr nyájának pásztora?
3: Akarom.
2: Akarod-e az ige szolgálatát az evangélium hirdetésével és a katolikus hit oktatásával méltó módon és bölcsen teljesíteni?
3: Akarom.
2: Akarod-e Krisztus szent titkait az eukarisztikus áldozatban és a szentségekben az egyház hagyománya szerint áhítatosan és híven ünnepelni Isten dicsőségére és a keresztény nép megszentelésére?
3: Akarom.
2: Akarod-e a rád bízott népért az imádság kötelezettségével Isten irgalmát velünk együtt állandóan kiesdeni?
3: Akarom.
2: Akarsz-e napról napra szorosabban kapcsolódni a mi főpapunkhoz, Krisztushoz, és akarod-e az emberek üdvösségért Istennek szentelni magadat vele együtt, aki értünk önmagát mutatta be atyának tiszta áldozatul?
3: Akarom Isten segítségével.
2: Ígérsz-e tiszteletet és engedelmességet nekem és utódaimnak?
3: Ígérek.
2: Isten tegye teljessé a jót, amit megkezdett benned. Most imádkozzunk, kedves testvéreim, Istenhez, a mindenható Atyához, hogy halmozz el ígi ajándékaival jelenlévő szolgáját, akit az áldozó papi tisztségre választott.
1: Imádságainkban mi is emlékezzünk meg az új misés Nándor atyáról, hogy Isten kegyelmével eltelve végezhesse egész életében a papi szolgálatát szeretetével.

tettben és hűségben. Itt említeném meg, hogy szeptember 11-én pénteken a Bucsú Szent Lászlói kegytemplomba hívja Udvardi György érsek úr a kerület papjait, hogy közösen imádkozzanak papi és szerzetesi hivatásokért, valamint felszentelt papjaikért a 17 órakor kezdődő szentségimádáson, majd az azt követő szentmisén. Reméljük, az újonnan szentelt Nándor atyának is sikerül jelen lenni, és akkor új misés áldásban is részesülhetnek a jelenlévők. Kedves Mária Rádió hallgatók, az elhangzott híreket összeállította és ismertette Fúrján Zoltánné zalaegerszegi önkéntes. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Hírpercek.
1: Hazánkba érkezett első Bartolomaiosz pátriárka. Proximitáté díjat vehetett át Puskás Antal, pálos szerzetes. Szeptembertől újraindul a Mária Rádió Almá dialógus lelki gyakorlata. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. Első Bartolomaiosz, konstantinápolyi egyetemes pátriárka a Fanarion Ortodox Keresztény Dialógus Központ megnyitásának alkalmából pénteken hazánkba érkezett. Az ünnepi eseményre szombaton került sor. A pátriárkát a Liszt-Ferenc repülőtéren Arsenios Kardamakis, Ausztria metropolitája, a magyar állam részéről pedig Orbán Anita miniszterelnök helyettes külügyminiszter fogadta el a Magyar Kurír oldalán. A pátriárka és kísérete elfoglalta szállását a Fanarion központban, majd aznap délután a Budapesten zajló nemzetközi kánonjogi konferencia küldöttségét fogadta. Hivatalos programjai szombaton a központ átadási ünnepségével folytatódtak. A budapesti Múzeum utcai épületben kialakított központ kulcsait 2017. augusztus 20-án adta át a magyar kormány első Bartolomaiosz pátriárkának, aki 2021-ben az intézményben létesülő templom alapkövét is elhelyezte. Proximitáté díj kitüntetést vehetett át Puskás Antal pálos szerzetes Pécsváros napján a helyi Kodály központban tartott városi ünnepség keretében. Az ünnepi eseményen a pálos rendből részt vett Vízi András tartományfőnök és Szent Irmai Tamás tartományfőnöki hivatalvezető is, írta a Magyar Kurír. A kitüntetés átadásakor méltatták az atya lelkipásztori munkáját. Kiemelték, szolgálata során különös hangsúlyt fektetett a közösségek megerősítésére, a rászorulók támogatására és a fiatalok emberi erkölcsi útkeresésének segítésére. Példamutatásával hozzájárult Pécs emberi arcának formálásához, amelyben a hit, a kultúra és az egymás iránti felelősség természetes egységet alkot. Nyitottságával, segítőkészségével hidakat épített generációk, csoportok és világnézetek között. A díj Pécsváros egyik legrangosabb elismerése, amit kiemelkedő életművekért ítélnek oda. Szeptembertől ismét várja a Mária Rádió Almá dialógus lelki gyakorlat sorozata a lelki feltöltődésre vágyókat. A háromnapos programnak szeptember 18-a és 20-a között a Balatonalmádi Ciszterci Rekreációs Központ ad otthont. A szeptemberi lelki gyakorlatot Mohos Gábor püspök vezeti, személyes hivatás a Teremtő munkatársa vagy címmel. Az elmélkedések és kiscsoportos beszélgetések mellett csendesség, lelki beszélgetés, szentségimádás, közös imádság és kirándulás is segíti az elmélyülést. A résztvevők vasárnap a Balatonalmádi Szent Imre templomban szentmisén is részt vesznek. Az Almá dialógus azoknak szól, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapok zajából, közelebb kerülni Istenhez, és új lendületet kapni hitükben. Jelentkezni a www.mariaradio.hu/almadialógus honlapon lehet. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Az Alavár megyei Bagot község Szent István király templomában lábnyom az Istennel való kapcsolatunkról emberléptékkel sorozatból a szeptember 1-én elhangzott előadást fogják hallani. Az előadás témája az új szövetségről régészeti megközelítésből. Az előadó dr. Gürtler Katalin, magyar bibliai régész és teológus volt. Hallgassák szeretettel az előadást.
1: Első század időszámításunk utáni 4. század közepe között mintegy 1000 római mérföldnyi aszfaltozott út készült. Képzeljék el, hogyha ez Magyarországon lenne, vagy Európa bármely országába, mennyire könnyebb lenne eljutni, és nem kellene mindig kereket cserélni, meg lengéscsillapítót. Ma 16 római utat ismerünk, és legtöbbször segítséget adnak ezek a mérföldkövek, tehát amelyek feltárásra kerülnek, illetve az ott megtalált pénzérmék. És egy picit visszatérve és hazabeszélve, ez a Fűszerút, vagy Tömjén út, vagy Mirha út útvonalat főleg a nabateusok, illetve a beduinok használták, használják mai napig is, látják az ott lévő kutakat, illetve azokat a részeket, amelyek számunkra semmibe vezetnek, viszont pontosan tudja minden beduin, illetve ilyen nomád nép, hogy hol kell menni, és hogy elérjék a Akaba kikötőjét, illetve elérjék a másik tenger, illetve a damaszkuszi utat, amiben belecsatlakoznak. Belevágunk ugye a Jézus, illetve az újszövetségi régészetnek az általam kiválasztott elemeire. Az első, amit tudni kell, ugye nem akarok most tanítani, mert elsősorban előadásról van szó, de vannak fogalmak, amelyeket muszáj elmondani, mert anélkül nem értjük meg. Ugye amikor olvassuk a Szentírást, például Máté evangéliumát, ahol akkor vajon... ...illetve hol található a Dekápolis? A Dekápolis... feloldva ezt a kérdést, 10 város szövetségét jelentette az ókorban, amelyek az időszámításban annyiféle vita, de a Szeleukida éra alatt jöttek létre, időszámításunk előtti 3.-4. század, és egészen a római uralom végéig. A város néha

városnak a fő városa Damaszkusz volt, amely szorosan nem tartozott a 10 városhoz, mégis valahogy, mivel onnan indult minden, főleg a kereskedelmi kapcsolatok, illetve a kereskedelem, ezért Damaszkuszt bevették. Damaszkuszon kívül ma egyetlen város, amelyik létezik, az a Philadelphia néven, az ókorban Philadelphia néven futó, az Ószövetségben, illetve a Tórában Rabba néven futó, Rabat Amman, vagy más néven a mai Jordánia fővárosa Amman. Tehát ez ma is élő, a Damaszkuszt ugye nem vesszük figyelembe, a többi város, az pedig ugye Bét-Sem, még a Skitapolis élő város, de hogyha valaki eljár, vagy meglátogatja ezt a várost, látja, hogy az ókori város azért jóval a új várostól távolabb helyezkedett el, viszont Amman az az ókori városra épült, ugye kisebb kihagyásokkal azért folyamatosan lakott volt. A Rabat Amman, vagy Amman egyébként, hogy egy picit menjünk az Ószövetséghez is, és összetudják így rakni teljes egészében, amiről beszélek. Legelőször Dávid és Betsabé történetében találkozunk, amikor is ismerjük a történetet, hogy Dávid szeretné elvenni Betsabét, ami nem lehetséges, vagy Betsabét, ugye a BV hasonulás az a héberbe, illetve a régi arámiba azért ez nem egyértelmű, hogy hogy ejtjük, mi Betsabének mondjuk. Ugye szerette volna elvenni, ezért elküldte Úriást. Hova küldte? Az Ammon fővárosba, hogy harcoljon, és ugye mi történt vele, meghalt, és így elvehette. Tehát ezért mondom, hogy ez mind a Biblia földje, tehát a Jordán keleti oldala, és még csak nem is érintettük annyira sokat az új szövetséget, csak egy picit. Ugye itt van a római Decapolisnak a nyomai, ugye az amfiteátrum, ugye minden Decapolis város gyakorlatilag hasonlóan nézett ki, görög, római mintára épült szökőkutak, körszínházak, ugye amfiteátrumok, akkor hippodróm, és hatalmas ugye víztározók, és hát sorolhatnám tovább, de ezeket úgy látni kell. A monumentalitásuk, ami figyelemre méltó, hogy a Decapolis városai, illetve az, amikor Jézus ugye átment a Decapolis Pérea és Decapolis vidékére tanítani, akkor ő bizony napi 20 kilométert megtett. Tehát ez egy mai ember számára azt mondjuk, hogy elment ide meg oda 20 kilométert, tehát akkor már kapja a kitüntetéseket. Az ókori embernek ez nem volt nagy szám. Elgyalogolok a szomszéd faluba, ugye még a nagypapáink idejében, az én nagyszüleim idejében azért még ez nem volt probléma átgyalogolni egy másik településre. Ma már a rollerek világában, elektromos autók világában senki nem gyalogol, ugye? És akkor a következő, ami szorosan új szövetséghez tartozó, Jézushoz tartozó, illetve a Decapolishoz tartozó város, ugye már itt megcseréltem a képet szándékosan, hogy mit látnak ugye látnak egy ókori templomot. Ez az ókori templom a Decapolis egyik temploma, méghozzá Gerasa, a mai modern Zserás, vagy Zserás, ki hogy ejti, nek a ókori zsinagógája. Amikor itt vezetünk, akkor mindig van egy történelem, egy történet, amikor elmondja az ott tanult kollégám, hogy a Zserás történetéhez, vagy az ókori Gerasa, mert ugye inkább így mondjuk, történetéhez szorosan összekapcsolódik a kereszténység. Az ottani hagyományban úgy tartják, hogy Jézus járt. Hogy pont Gerasában járt-e, azt nem tudjuk. Viszont vannak hagyományok, hogy még a kánai mennyegző is itt történt. Tehát ezt azért mondom el, hogy amikor valaki elmegy majd a látogatóközpontba, ki lesz írva, vagy ne botránkozzon meg, hogy oda van írva, hogy a hagyomány szerint itt történhetett. Tehát ugye az egyik történhetett. És hogy néz ki a Decapolis városa? Hát ismét látnak egy gyönyörű ókori várost, amelyet egyébként a közel-kelet Pompejének hívnak. Tehát Pompejt ugye a Vezúv pusztította el, itt a 757-59-ben történő hatalmas földrengés, amely az egész közel-keletet gyakorlatilag romba döntötte. Tehát amikor látjuk ezeket a megmaradt romokat, akkor nem elsősorban a háborúság következménye volt, hanem az a hatalmas földrengés, amelyre majd a Jézus halálát bemutató diánál majd még utalok.
Egyébként az amfiteátrumban rendszeresen tartanak ilyen hangversenyeket, tehát híres operaénekesek jönnek, Pavarotti például fellép egy gyakran, mert annyira jó az akusztikája, hogy

ezt kihasználják, és ott a távolban szintén látják a görög templomokat. Hogy honnan tudjuk még ezeket a helységeket, illetve a bibliai helyszíneket? Hát nem máshonnan, mint egy ókori térkép együttesről, vagy térképről, amelyet onomasztikonnak neveznek. Ezt nem a zarándokok kalauzának szánták, ugye, ahogy írtam is, hanem a biblia kutatók voltak a célközönség. Itt minden egyes fontos bibliai esemény Jézusnak a ige hirdető körútja, a fontosabb események, mint például Jézus megkeresztelkedése, akkor az Ószövetségből a Éliáhu próféta felemelkedése, tehát mind, és szükség esetén, tehát egy térképként és egy iránytűként szolgált. Tehát ugye most beszéltem arról, hogy az ókori embernek ugye nem voltak elektromos járművei, de komoly térképekkel rendelkeztek. Ugye ez eszünkbe se jutna, hiszen az ókor emberéről sokszor azt mondjuk, hogy buták voltak, nem tudtak semmi, nem volt elég eszközük, viszont gyönyörű épületeket emeltek. Hát ki tudna emelni manapság kézi erővel, ki tudna felépíteni ezeket az építményeket? Akár csak a jeruzsálemi templomra gondolunk, vagy ezekre az amfiteátrumokra. Hány évig építenek most egy társasházat, és hány évig tart? Ugye a Jordán nyugati oldala, illetve a Jordán keleti oldala. Tiszta az idő, mindig lefotózom, mert gyönyörű érzés, amikor a földközi tengerről belépünk a Biblia földjére. Tehát egy utolérhetetlen érzés. Ezért mondom, hogy aki teheti, tényleg menjen el, és tényleg érezze át a szentséget, mert azt érezni kell. Nem az a lényeg, hogy hány csillagos szállodába száll meg valaki, meg most a holttengernél, hol mit eszik, hanem érezze a szentséget, és engedjenek meg két személyes történetet. Az egyik egy rákbeteg hölgyről szól, nem nevesítem, elvittem túrára, fölmentünk a Nébóhegyre, és azt mondta, hogy hagyjam egyedül egy picit, ő imádkozik. Ugye ott már van egy templom, majd aki szerencsés, és remélem itt majdnem mindenki meglátja. Visszajöttünk, másnap mentünk volna Petrába, nem vitte el a gyógyszereket, mert nem kellett. És ha iszik, hanem azóta tünetmentes, és jól van. És mit tanított Jézus, hogy a hited megtartott, leányom? Hát őt is. És volt egy másik, amikor szintén a Nébóhegy, hát ugye kicsit szokásomhoz híve nem figyeltem oda, léptem, és az egyik macska kő ki volt esve, és akkor átestem, hogy a karom, a fejem, minden koppan. Négy ember jött oda, hogy úristen, akkor hívjuk a mentőt, és ha iszik, hanem egyetlen egy zöld folt, semmi nem volt rajtam, zöldkék, semmi. Tehát felálltam, folytattam. Tehát ezek azok a helyek, amelyekhez el kell menni, mert érezzük a szentséget, hiszen az örökkévaló itt mutatta meg Mózesnek, hogy néked adom ezt a földet és az utódaidnak. És aki ezt igaz hittel és tiszta szívvel megy oda és átérzi, akkor az gyakorlatilag megnyerte, úgymond, ha nem mondok ilyet, hogy az örök életed, de nagyon sokat nyert. Ugyanez van a Jákob és Ézsau találkozásának a helyén. Ugye tudjuk a történetet, hogy ott megharcolt éjszaka az angyallal. Az egy kis koszos folyócska, viszont olyan ereje van, hogy aki oda lelép, azt mondja, hogy ó, tényleg történt itt valami. Ott állt szembe a két sereg, a két testvér, ugye egy vér, Ézsau és Jákob. És ami történt ott, ugye később ugye nevezték Izraelnek, az megváltoztatta az egész történelmet, de őket is. És mindenkit, akit oda elviszünk, és ott azt mondja, hogy igen, érzem a szentséget, akkor teljesen más emberként jön haza. És nem kell ezt zarándokolni, egyszerű utazás során is megélhetjük ezt. Mit tudunk még a Jézus életéről, amely régészetileg, történetileg ugye bizonyítható, és egy picit más, mint a szokásos? Ugye ismerjük a Galileai tengert, ma Tibériásnak hívják, ugye, az ókori nevén Kineret, vagy a Ószövetségben kineretítóként is találkozhatunk vele. Mi az érdekessége? Ugye az az érdekessége, hogy egyrészt 21 kilométer hosszú, 13 kilométer széles, és szinte minden részén az ókorba kikötő volt. Mi játszódott itt, főleg az északi részén? Hát Jézusnak az életének a nagy része, a tanításainak a nagy része. Ott itt volt a híres Kafernahum, a Magdala, nem volt messze Názáret, ugye, ahol felnőtt. Tehát ez az a hely, ahol a történelem kézzel fogható.
A maga egyébként a tó nagyon hasonlít bizonyos tekintetben a Balatonhoz, ugye? Tenyomon települések vannak, illetve abban, hogy a vihar, nagyon hamar föl kell a vihar a tengeren, illetve a tavon, és nagyon komoly tud lenni. Így járt például Magdala település is, amelyet egyébként egy katolikus atya szorgalmazta a feltárását, és neki köszönhetjük ezt az egész Magdala projektet, hogy az ő közbejárásával ugye feltárásra került. Ugye Magdala ma egy rommező, de ami történt ott, az megváltoztatta sok ember életét. Így van ez az északi rész, az összes kisebb hely, amelyet ugye említettem. És hát, amit még érdekességnek tartok, és úgy gondolom, hogy mindenképpen említést kell tenni, ez az úgynevezett Medaba térkép, amely a történészek és a régészek számára egy paradicsom. Hiszen a Medaba térképen, amely egy Szent György nevű ortodox templomban található, mert ugye a keleten, a Jordántól keletre nem a római kereszténység van, hanem ortodox, tehát bizánci kereszténység, bizánci templomok vannak. Természetesen a katolikus egyház is jelen van, hiszen a Medaba az egyetlen keresztény régiója ennek a területnek. A modern Medaba Ammantól délnyugatra 30 kilométerre van, és legalább 4500 éves város, de hogy miért híres? Azért, mert itt található a Szent György templomban az a map térkép, amelyen a szinte az összes Bibliában szereplő hely van. Ne úgy képzeljék el, mint egy normál térképet, hanem oda van írva. János megkeresztelte Jézust. Átkeltek a Jordánon, ugye, Jósuával a 10 törzs. Akkor Jeruzsálem szinte minden részletes. Akeldama, ugye, Hakeldama, ahol a Júdás felakasztotta magát. Akkor az összes ókori vagy ószövetségi város, Sodoma és Gomora, Coán néven. Ott van a Filiszteus város, és mindegyik le van rajzolva, hogy hogy nézhetett ki. A régészek például a Askelont és Asdódot, illetve a jeruzsálemi Kárdót ezek alapján találták meg, amit itt ez a Medaba térképen szépen kis kockákkal, épületekkel jelöltek. Ami a kereszténység számára, illetve Jézus életét kutatva fontos, az pedig szerepel rajta a születéstemplom, szerepel rajta a kajafásház. Ami számunkra még fontos, az a, és szintén azon a régióban van, abban a régióban, ahol én járok, és a Új Szövetség régészetéhez tartozik, illetve inkább történetéhez, bár van bőve régészeti anyag ott is, ahol Jézus megkeresztelte János. Ugye a János evangéliumában is olvashatunk róla. A képen a izraeli rész található, de ez a Jordán rész. Ugye sokáig vitatkoztak, hogy technikailag hol történt. Na most a Jordán folyót, aki ismeri, körülbelül a Zala folyó nagyság. Néha tud nagyobb is lenni, úgyhogy mindig, amikor a rabbi tanítja nekünk, hogy a zsidóság hányszor ment át, és hányszor választódott el előtte a víz, akkor a Jordán, a hivatalos keresztény zarándokhely, az a jordániai Betánia. Itt járt II. János Pál például, úgy, ahogy a Nébóhegyen is, sőt, ott ültetett ugye egy olajfát is, ami már tavaly termett, szerencsére láthattam, amikor hatalmas terméseket hozott, ott van a Szent Atya képe, tehát ő ezt meg is áldotta, és ez is a Jordán rész. Hihetetlen sok megkeresztelkedés történik, vagy csak az, hogy valaki úgymond oda megy, merít a vízből. És van még egy személyes történet, csak nem akarok ezzel eltenni, nagyon érdekes volt. Tavaly vittem egy családot, akik ilyen modern, szóval ilyen patchwork család voltak, tehát mindenkinek volt felesége, gyerekek és unokák. És az unokák a keresztségre vártak, karácsony első napján, igen, és hogy hozni akartak vizet a Jordánból. Hát addig-addig nézelődtek, míg elfelejtették. És mondtam nekik, hogy jövő héten úgy is megyek, hozok. Hát igen, ám csak nem olyan egyszerű hozni Jordán vizet, tehát aki megpróbálta, azt tudja, hogy abszolút lehetetlen. Úgyhogy én lefagyasztottam a hűtőbe, betettem a feladandó bőrömbe, úgyhogy 5 kis gyerek 24-én tavaly azzal lett megkeresztelve.
Úgyhogy vannak ilyen csodák, és ezek olyan jó érzés, amikor az ember ilyeneknek tud segíteni, mert annyira el voltak keseredve, hogy mi lesz akkor, hát ők nem mennek haza, és elmentek ebbe ilyen boltba, ilyen reklámból, vagy ezekbe ajándékboltba. Jó, ott árulnak, jó drágán, de ez nem ugyanaz, mint amikor a saját kezünkkel merítjük ki. Itt látják a oda vezető utat, és hogy milyen régészeti történet, úgymond, emléke van, illetve bizonyítéka. Egyrészt az, hogy a korabeli utazók is már mind ezt a részt leírták, mint Jézus megkeresztelkedésének helyszíne. Másrészt láthatják az első ortodox templomot, amely ugye most már megújítva, de a legelső ortodox templom működő, ez közvetlenül ott van, úgyhogy nagyon szerencsések voltak, hogy hamar felébredtek. És ott pedig mit látnak? Ha figyelték a híreket, 2025-ben Magyarország is épített a Jordán folyó mellé egy templomot, amelyet felavattak, és mai napig is látogathatott.

És hát miről híres még ez a hely, ugye a Jordán folyónak ez a része, nem másról, mint Eliáhu próféta, a hagyomány szerint innen ment fel a mennybe a tüzes szekerén, és környezetében számos régi templom, keresztelő medence, de ugyanígy, amikor visszamegyünk, itt például, ahogy megyünk, ott abban ilyen bozontos részen, ott folyik a Jordánnak egy ilyen kisebb része, és ahogy a végére érünk, ott rengeteg régi, harmadik, negyedik századi keresztelő medencét találunk. Tehát nagyon korai már ez a hagyomány, hogy itt volt Jézus megkeresztelkedésének a helye. Akkor elérkezünk egy másik részre. Most Jeruzsálem környékén fogunk menni. Ugye Jeruzsálem Jézus korában. Mit tudunk Jeruzsálemről abban az időben? Hát azt tudjuk, hogy volt egy gyönyörű templom, amelyet egyesek a harmadik templomnak is hívnak. Ugye Heródes felújítatta, újjáépítette, monumentalizálta a régi templomot, és olyannyira, hogy amikor felavatták, illetve amikor lerombolták 70-ben a templomot, akkor még nem volt készen. Viszont az volt a rabbi kérése, hogy amikor 18 körül elkezdték az építkezést, hogy legalább 10 éven belül azért fejezzék be. Úgyhogy amikor Jézus igehirdető körútján, illetve a tanításai során Jeruzsálemnek ezen részére ért a templomhegyhez, akkor egy gyönyörű templomot látott. Egy gyönyörű, tehát azt mondják a maga, ugye a Talmud is írja, hogy aki nem látta a jeruzsálemi templomot, az soha nem látott még ilyen csodát. Ugyanezt mondták annak idején a világ hét csodájának a Zeus szoborra. Most ugyanezt mondták a második templomra, mert ugye a harmadik templom az majd még később épül. Úgyhogy ez került lerombolásra. Itt hihetetlen precizitással voltak elosztva a helyiségek. A külső részen a úgynevezett vidékről érkezett zarándokok végezhették az áldozataikat, meg el voltak különítve az áldozati állatoknak a helye. Mi erről sokat tanultunk az órán, tehát amikor a templomról tanultunk, a templom építéséről, hogy ez is egy külön előadást megér, hogy mit, hol volt az első jeruzsálemi templomba. Hol őrizték a tűzifát, az áldozati állatokat, hol lakott a főpap, amikor hol laktak a többi papok, mi történt Jom Kipurkor, amikor bement a Szentek Szentjébe. Ezek ilyen nagyon érdekesek, és itt értjük meg, amikor ezt a templomnak a környékét nézzük, hogy miért volt az, hogy Jézus, ugye volt ez a történet, hogy kizavarta a kufárokat és a árusokat a templom területéről. Mert itt szabadon volt az árusítás. Tehát volt egy rész, ahol mindenki ott árusíthatott, hogy galambot vegyenek, bárányt vegyenek, pénzt váltanak. És ez már a végén annyira, úgymond, elbazáriasította az egészet, hogy a szentségnek úgymond a terhére ment. Ugye itt látják részletesebben, ugye a utolsó részt. Ez szűken a ókori Jeruzsálem hegyüle, ahol a Salamon temploma épült, annak a szűk környezetébe történt ez az utolsó hét. És hogy miért mondtam a Medaba térkép, hogy fontos? Hát itt látják a Medaba térképet, hogyha oda tekintenek arra a hosszú, ilyen kicsit ilyen oszlopokkal teli rész, az a jeruzsálemi kardó. Hogyha valaki most megy Jeruzsálembe, és megy a siratófalhoz, akkor pont ezt a részt fogja meglátni. Ott a minikárdó, ott a születéstemploma, azzal a aranykupolával, ott van a Dávid háza, ott van a Kajafás háza, és ott van alul, ha figyelik a betűket, még magyarul is elég jól olvasható, Akeldama, ugye az a Hakeldama, ahol ugye Júdás felakasztotta magát, a Géhinon völgye, a Gehenna völgye, ugye a Géhinon. És összes többi rajta van egyébként a születési helye is, mint szépen megfigyelhetőek. Úgyhogy, és hát ha hiszik, ha nem, tartottam olyan előadástól, azt mondták, hogy Jeruzsálem nem is létezik. Ez a város, ez nem létezett az ókorban, meg kizárt dolog, stb. Úgyhogy azért hoztam egy ilyet, bár nem hiszem, hogy itt olyan közönség van, hogy a időszámításunk előtti első századból származó feliraton Jerusalem, Hanania, jeruzsálemi Düdolus fia látható. Tehát ez is egy bizonyíték. Hát ezek a lépcsők, ezek Jézus korából származnak. Egyébként majd ott is hatalmas átépítések vannak, tehát nagyon kell figyelni, hogy az ókori részeket meglássuk. Hihetetlenül modernizáción megy keresztül Jeruzsálem, bár ezt az óváros részt azért ezt vigyáznak rá.
De nagyon-nagyon ritka az, hogy ezt a három fotót három különböző helyről le lehetett készíteni, ugye ezt internetről szedtem le, amelyek valószínűsíthetők azok a lépcsők, ahol akár Jézus is járhatott. Következő, szintén egy lépcső. Itt már a Lukács evangéliumát odaírtam. Ugye az utolsó napok egyikén volt, hogy íme, mikor bementek a városba, szembe jöv veletek egy ember, ki egy korsó vizet visz, kövessétek őt abba a házba, amelybe bemegy. Ugye az ókorban nem volt olyan egyszerű, hogy megnyitom a csapot, és jön a víz, hanem ilyen vízhordó embereket kellett alkalmazni, hogy tiszta, friss vizet kapjunk. Egyébként is Jeruzsálemnek nagy hátránya, hogy ha iszik, hanem nem rendelkezik forrással a falakon belül. Ez egy technikai probléma volt, ugyanis körbekerítették a várost, és a Géhinón forrást, illetve a Rogel forrást egy picikét arrébb, tehát az arrébb található, és maga a falakon belül nincs forrás, nincs víz, hanem kellett ciszternákat építeni, csatornákat építeni, tavakat építeni, amelyek megfogták a vizet. Egyébként ez már a korai időben már Salamonnak is eszébe jutott, a víznek a megtartás, úgyhogy rengeteg medencét, vízmedencét tártak föl az időszámításunk előtti 10. századból, tehát salamoni időszakból. Úgyhogy a víz fontos volt. De itt miért volt fontos? Mert a jel az volt, hogy egy vízhordó embert kell követni ugye az utolsó vacsora helyszínére.

Ugye a Sion hegy az, ami bemutatásra kerül, a Triopaion völgy, ugye, amely a sajtkészítők völgye. Ma ugye először Josephus Flavius történésznél olvashatunk így a sajtkészítők völgyét, amely ugye a zsidó háborúk történetében írja le a völgyet, az orsz szakadéknak írja le Jeruzsálem óvárosában, amely elválasztotta a Mória hegyet a Sion hegytől, illetve a Géhinon vagy Hinon völgybe merült ki. És hogy miért nehéz Jeruzsálem régészete, ugye ott látják az ókori völgyet, most pedig a fönt van ugye a siratófal, alatta pedig az ókori réteg. Képzeljék el, ha valaki Jeruzsálembe pincét ás, az tuti, hogy belebotlik valami régészeti leletbe. Egyébként ugyanez van az egész Közel-Keleten. Tehát ott nem lehet krumplit vetni, mert biztos, hogy előkerül valami. Az a rész, amelyen most a muszlim bazár található, az ugye az ókori egyik a templomhelyhez kapcsolódó ilyen árusítóknak a helye. Tehát igazából nem sokat változott 2000 éve. Most is árusítanak, akkor is árusítanak. Ugye még a Betesda fürdőt akarom, 1959-ben feltárva, az aranykaput, ugye, amelyet befalasztottak a muszlim érába, hogy nehogy a visszajövő Jézus majd be tudjon jönni, és feltámaszta az ott fekvőket, sőt, még kifejezetten oda muszlim sírokat is tettek. Amikor valaki az új szövetséget, illetve a Bibliát már szeretné megismerni, kicsit úgymond mélyebben, akkor ezekhez a forrásokhoz lehet nyúlni, tehát nagyon sok mindent megismerhetünk. Josephus Flaviust, Küretont, egy hölgyet, aki a szír sinaitikuszt megtalálta, bizonyítván a új szövetségi Máté evangélistának a koraiságát, 4. században már nyomtatva, János evangéliumából részleteket találunk, ókori kéziratokba. Ismerjük János apostol munkásságát, hiszen Papias Hierapolis püspökének a kortársa volt, tehát ez nem science fiction, hanem ez valóság. Ismerjük ugye Jeromost vagy Hieronymust, aki nem máshol, mint Betlehemben működött, ugye a mázlista Betlehembe egy szobába, azért mit nem adnánk, most egy picit visszamehetnénk az időbe. Jó, nem mondjuk Jeruzsálem ostromakor, de egy picit abban a békésebb időkben. Azért ő neki még ott volt a kezébe az a paradicsomi könyvtár, amit utána sajnos a muszlim hódítással, például Cézárea könyvtára eltűnt egy az egybe. Pedig mi úgy tartjuk, hogy az onomasztikon hiteles példány a Cézáreában volt. Ami mit jelent? Az eredeti evangéliumokat is, illetve az eredeti evangéliumok egy része is ott található volt Cézáreába. És hol vannak már? Mindig azt mondta az egyik tanárom, hogy reményünk legyen a szír, örmény és grúz kolostorok mélyévre. Hiszen hát, ha van még ott olyan korai kézirat, ami nem került úgymond a filiszteusok kezére, és nem került a gyűjtők kezére, nem került a tűzre véletlenül, ugye a többi használatot már ne is mondjam, hogy hova szoktak kerülni az ilyen kéziratok, hiszen nem egy történetet hallunk, amikor egy kolostorba úgy mentették ki ugye a régi kódexeket a tűzifa mellől, ugye? Akkor a Plinius leírásait, ezt nagyon sokszor még tanítják is egyetemeken, az apokrif evangéliumokat, amelyeket most már elég, hála az égnek, komolyan vesznek, tehát ki is adják, nagyon sokat lehet belőle tanulni történetivel. Akkor ugye szerintem emlékeznek rá például a Júdás evangéliumának nagy port kavart felfedezésére. Ezeket történeti részről kell nézni, nem pedig úgy, hogy jaj, egy apokrif, vagy egy pseudoepigráf, egy álirat. Akkor nagyon sokat köszönhetünk Egériának, azért hoztam ide, mert ő egy hölgy volt az a kora egyháznak az idejében, a 3.-4. században bevállalta az utazást egyedül, és meglátogatta az összes szent helyet. És hát igazából szívesen cserélnék vele, mert mindent úgy látott, hogy akkor még mindent tudtak az emberek. Ma már nagyon nehéz, főleg a beépítések miatt, de például az első bibliai térképész a 19. században úgy tárta fel, hogy az ott lakó embereket kérdezte meg, hogy hogy hívják ezt a helyet. A ti nyelveteken? Hogy hívják a régi nevén? És bizony, ugye így lettek feltárva a bibliai helyszínek nagy része, amiről mi is tanultunk. Itt van a Egériának a útvonala. Elég komoly utat tett meg, ugye? Egyedül nőként.
És ugye a történeti háttérről sokat látunk, megfilmesítették, hogy osztották föl, és hogy milyen, ha ismerik a történelmi hátteret, értjük meg azt, hogy például, hát mi is, amikor tanítja a rabbi, hogy a Galilea népessége, ugye a goyim, az idegen népek voltak. Azok nem azért voltak idegen népek, mert utálni kellett őket, hanem azért, mert a szír, görög és egyéb lakossággal keveredett népek voltak, akik ha fölmentek Jeruzsálembe, még föl se hívták őket a Tórához, mert annyira kiejtésük volt, mintha egy palócon szóval beszélgetnénk. És ugye még van is ilyen vicc, amikor a alma és a szamár nevét, hogy viccelnek, hogy mit akarsz a piacon, szamarat venni, nem almát, ugye amár, hamár, nem tudták kiejteni. Szóval ezeket meg kell érteni. Mit mondott, amikor a Jézus ott volt a Getsemáné kertjébe? Hogy te is közülük való vagy, ugye? Mit mondtak a római katonák? Miért mondhatták ezt? Azért, mert galileai tájszólással beszélt. Tehát nem lehetett elrejtőzni. Úgy, ahogy most, ha a kis Zalából elmegy Budapestre, megkérdezik. Nekem mindig megkérdezik az ismerőseimtől, te honnan való vagy? Mert ugyanez volt akkor is. A világ nem vált, hogy egy kicsit változott, az emberek nem változtak. Tehát ugyanígy. Elment Jézus, tudták, hogy ez Galileából jött. Mert úgy beszélt. Akkor ismernünk el a történelmet. Ugye Petrában ma, ha valaki eljön, sose gondolta volna, hogy egy olyan kultúrának volt a fellegvára, amely nagyon sokat harcolt a rómaiakkal egészen Jézus idejében. Ugye nem beszélünk, meg kell említeni, hogy a Jézust a Koránban is megemlítik, ugye? Sőt, ugye a muszlimok a keresztényekkel azért annyira nem, hogy mondják, tehát, hogy nem párják. Csak ők ugye mit tartanak Jézusról? Hogy Jézust felemelték a mennybe, nem feszítették meg. De ugyanúgy tisztelik Máriát, mint Jézust szülő asszonyt. És hát ugye, ami nagyon érdekes, és nagyon-nagyon furcsa fintora az életnek, hogy kiről van a legtöbb régészeti lelet? Hát Pilátusról. Ugye tudjuk, Pilátus, amikor megkapta a feladatokat, hihetetlen nagy hatalma volt, ugye a pénzverdét kivéve, mert ott csak nem verhetett ugye aranypénzt, viszont elvette például a főpapnak a ruháját. Miért vette el a főpap ruháját? Mert féltek a lázadástól. Ugye a zsidóságnak a főpap az egy olyan ember volt, aki hogyha felvette azt a papi ruhát a 12 drágakővel, ugye, akkor a nép őt követte. Ezért mi történt? Pilátus elvitette magával Cézáreába, csak az ünnepekkor adta oda. És mit találtak meg neki? Ugye egy színház építése közben a feliratát, ugye, Cézáreába. Pilátus érméit megtalálták. Annyi van belőle, hogy simán lehet venni a neten, tehát még nem is követel az ember, úgymond, vagyis hogy nem követel semmit. És hát ami a szenzáció, és ugyan vita tárgya, de akkor is szenzáció, hogy 1960-as években találtak egy gyűrűt, ugye a heródium ásatása közben. 50 évig csendben hevert a feltárt leletek között, amikor 2018-ban megvizsgálták. Mi volt ráírva? Pilátus neve. Azóta már kezdik cáfolgatni, de még mindig a régészetben az egyik legjelentősebb leletként mutatják be, mint Pilátus bizonyító, úgymond lelet. És hát Pilátusnak a sorsáról mit tudunk? Hogy száműzték. Tudják, mi az egyik legenda, hogy hova száműzték? Pannóniába. Még a végén itt van valahol eltemetve. Mondjuk a hagyomány szerint, az etiópok szerint ugye keresztény lett, és mártírhalált halt, más szempontokból ugye Viennébe van, a Galileába, illetve a szülővárosába, pedig rájöttek, hogy mekkora bizniszt tudnak ebből. Ugye Bicenti, ez egy olasz kisváros. Most rájöttek, hogy Pilátus szülővárosa vagyunk, és rögtön mutogatják.

utolsó hét eseményeiből mit tudunk? Ugye hát ezt azért szeretném megmutatni, hogyha valaki jár a Közel-Keleten, akkor bizony ilyen sziklaszirtekbe ütközik az utazás során, és itt eszébe jut ez a Zsoltárok verse, hogy még ha a halál árnyékának völgyébe járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy. Bizony, amikor egy ilyen szirtbe elmegy a nap, akkor megértjük, hogy miért volt az régen a rablók és egyéb emberek tanyája, és miért féltek az emberek egy ilyen helyen menni. És Jézus hányszor ment ilyen helyen? Rengetegszer, ugye? Ugye Betfagéból. Ugye ma nincs meg ez a település. Mi tudjuk, hogy létezett, mert vannak forrásaink. Az a kis kő, az például arra szolgált, hogy rálépjenek, hogyha valaki picike, és rálépjen a lóra, vagy akár a szamára. Mi történt itt? Itt is ez. Ez a jelenet az Új Szövetségben megvan. Betánia, ugye a fügeháza, ezt a fügefa 1915-ben még megvolt. Amit még szeretnék bemutatni, ugye a negatívokról ismét mondjam, hogy kinek van meg a szülőhelye, és feltárásra vár, és be van azonosítva, hát Júdásnak. Ugye mit tudunk Júdásról? Hogy Júdás ugye nem a Galilea környékéről jött, hanem egy teljesen más vidékről, és nem olyan régen 2018-ban egy 20 hektáros területet beazonosítottak Kerióttal. Gyönyörű város volt, ma feltárásra vár, illetve kisebb fajta feltárások történtek, de hogy az az érdekesség, hogy 1873-ban már beazonosították. Ugye, amit mondtam, a 19. században elkezdték beazonosítani a bibliai régészeti helyeket. Jön a Getsebáné kertje, ugye? Hogyha valaki Jeruzsálembe jár, és akár zarándokúton, akár csak magánúton, mindenképp elmegy az Olajfák hegyére. Az Olajfák hegye az ókor, tehát nem a római kor, hanem a korábbi időszakban, a Salamon temploma idején is egy nagyon komoly hely, tehát nagyon komoly hely volt, hiszen egy híd kötötte össze a templommal, és például a vörös tehenet itt vezették át. Ma már ugye ez nincs meg, viszont sokszor felmerült, főleg a kritikus biblia kutatók szemébe, illetve azon emberek szemében, akik nem hiszik el ezeket az eseményeket, hogy például a Getsemáné kertje nem volt semmi más, csak egy ilyen olajfaliget, és ott nem volt semmi. Mit tudunk, hogy Jézus ott szállt meg, ugye, a Getsemáné kertjéhez közeli majorságba, amely valószínűsíthetőleg a rokona volt ez az ember. Viszont, hogyha valaki ismeri a zsidó vallás, az tudja, hogy a zsidóság, amikor megtelepszik valahol, és ez legyen a múltba vagy a jelenbe, két dolog nagyon fontos, hogy legyen. Az egyik a mikve, a rituális fürdő, mert az kell a mindennapjaihoz, és a temető. Ez a kettő, a többi lényegtelen. Mit tártak fel a Getsemáné kertjében? Nem, már amikor ott voltam, 5 éve is folyt az ásatás. Egy rituális fürdőt a hozzátartozó házzal, majorsággal, amely arra utalt, hogy vagy bort, vagy pedig olívaolajat termesztettek, illetve gyártottak itt. Úgyhogy már is kipipálva még egy, ugye, történés, hogy Ó és Új Szövetségben leírtak, ezek hitelesek. És hát ugye következő, ami érdekes, ugye a Hakeldama, amit már említettem. Ismét csak azt tudom mondani, hogyha járnak Jeruzsálembe és lenéznek a Hakeldama környékére, akkor azt látják, hogy egy liget van. A mai napig nem történik ott építkezés. Miért nem történik ott építkezés? Mert a Géhinom völgye az ókorban, ott történtek a áldozatok, a gyerekáldozatok és mindenféle emberáldozatok, és kerülik az emberek az építkezést. Ma egy fákkal beültetett rész. Mindenhol építkeznek, mindenhol, tényleg. Tehát Jeruzsálemben már a házon is ház van. De itt, ezen a részen nem építkeznek. És ami még, és ezt az utolsónak szánom, mert tudom, hogy hosszú, főleg hallgatni, a bibliai régészet egyik nagy szenzációja volt, hogy a bibliai eseményekben, főleg az új szövetségi eseményekben szereplő Annás és Kajafás főpapok közül mind a kettő azonosítva lett. Mind a kettő hitelesen fel lett tárva, hogy éltek, és a hozzátartozó régészeti leletek, azok egyértelműen bizonyságot nyertek, hogy ez az hozzájuk tartoznak. De hogy ne a Közel-Kelet legyen, és ne Izrael,
Ugye mi sokan szeretjük, legalábbis én, a régiségpiacokat, illetve a piacokat. Ezt egy régiségpiacon járva fedezték fel. Ugye hát a Közel-Keleten könnyű hamisítani, mert mindenhol régiségbe bukkanunk, ledaráljuk, újra alakítjuk, de ez az osszárium eredeti volt. Mi volt az osszárium? Kajafásnak a unokájának, Mirjamnak az osszáriuma. Ilyen véletlen nincsen, ugye? Véletlenek nincsenek. Az, ami feltárásra került még, a főpapi rezidencia. Tudjuk a templomhegy, illetve a templom leírásakor, hogy a fő emberek, a tisztviselők és a főpapok szinte közvetlenül a templomhegy, a templom mellett laktak, úgymond Rózsadomb, tehát a jeruzsálemi Rózsadombon, és nem olyan rég feltárásra került egy hatalmas területű, többszintes építmény, amelynek saját mikvéje, tehát saját rituális fürdője volt, és ez nem máshoz köthető volt, mint a főpapokhoz. Tehát ugye ez nem csak Annás, Kajafás, hanem az összes főpap, aki azon a vidéken lakott. Saját udvara volt, bekerített udvara, ugye említettem a mikvét, és ami még furcsa volt, még börtöne is volt. És hát természetesen, ami szintén a bibliai régészet egyik csodája, ugye az Új Szövetség is említi Annást, illetve Kajafást, azt említettem, hogy az Annás főpapnak a sírboltja is megvan. És akkor tényleg az utolsó, amely szintén a csodával határos, hogy egy olyan ember, mint a Szirénei vagy Kürénei, ki, hogy tényleg ejti, Simon, ami aki a Márk evangélium, a Máté evangélium és a Lukács evangéliumában is szerepel, mint a Jézus helyett a keresztet vívő embernek az osszáriuma szintén megvan. És utolsó képnek szánom, itt megérthetik, amiről beszéltem. Tehát ez Jeruzsálem. Ott vannak alul a sírok, és fönt pedig az épületek. Tehát itt egyszerűen elképzelhetetlen, hogy az ember ne ütközzön bele bármibe, hiszen a múlton élünk. És nem tudom, hogy azt még megvárják-e, hogy elmondjam, hogy miért ilyen sírba temették el Jézust. Sokaknak feladta a leckét, hogy ebben az időszakban miért ilyen temetkezés volt. Az időszámításunk előtti első vagy második, és az időszámításunk utáni első-második században ilyen barlangtemetkezések voltak. Barlangba kiválták, betették a testet egy ilyen kőpatkára. Egyébként maga a zsidó temetkezési szokás nem ilyen. Ott egy földbe vájt, tehát egy aknasír van, mint most. Ugye lepelbe temetkeznek, illetve egyszerű fakoporsóba, hogy érintkezzen a földdel, mert a földből származol és oda térsz vissza, és egy egyszerű kőhalom van rajta, hogy a vadállatok miatt. Ez a kor hagyományát tükrözi. Tehát ez is egy olyan történeti régészeti bemutató, amely megerősíti a Szentírásban írottakat. Mert mondhattuk volna, hogy hát elföldelték Jézust úgy, ahogy. De nem így történt. Jézust sziklasírba temették el, annak a kornak, a temetkezési szokásainak megfelelő temetkezéssel. És ez egy kor datáló. Tehát ez csak akkor volt. Előtte 5. században nem volt. Utána nem volt. Csak ebben a szűk pár évszázadban. Hogy miért akkor, ezt nem tudjuk, de akkor ez volt a divat. Hogy amikor ugye Jézus tettek a kárpitok. Ez tudományos szempontból is bebizonyítható, hiszen abban az időben egy hatalmas földrengés volt, körülbelül ebben az időben. Ugye látják a vonalat, azt a vörös vonalat, mondhatnák azt, hogy hát persze, akkor sem következik abból, hogy pont akkor miért volt földrengés. De megtörtént, tehát az időszámításunk utáni 30 és 36 között, pontosabban 33 körül egy komoly földrengés volt Jeruzsálembe. És hogy egy vidámmal fejezzük be, nem tudom, ismerik-e a Szent Sír templom mozdíthatatlan létrájának a legendáját, amikor elmennek Jeruzsálembe, a Szent Sír templomot meglátogatják, felnéznek oda oldalt, most már látják is, hogy hogy kell keresni, egy létrát látnak. Ez a létra a jelképe annak, ami a keresztény felekezetek, és hát elmondhatom, hogy a zsidó felekezetek között is van évszázadok óta, ugyanis a
oszmán, tehát vagy az oszmán uralom alatt, ugye a kalifa 637-ben egy muszlim családot bízott meg a Szent Sírnak az őrzésével. A Szent Sír a mai napig a muszlim család zárja és nyitja. Minden egyes kereszténynek, keresztény felekezetnek azonos helyet biztosítottak a Szent Sír templomban, centiméterre. Tehát nem úgy van, hogy most itt ül a hölgy, mellette ül a másik, és hogyha egy picit arrébb megy, ez már probléma. Sajnos nagyon sokszor tetlegességig fajul a dolog, hogyha az etióp felekezet egy kicsit arrébb megy, és ez a létra egy meggondolatlan felújításnak a mementója, amikor is az egyik felekezet nem beszélte meg a többivel, és felújításokba kezdett a Szent Sír templomnál, ez egyből problémává fajult, eléggé komoly problémává, és ekkor azt mondta a Jeruzsálemet uraló muszlim vezető, hogy ez ott marad mementónak, sőt, hatodik Pál pápa, amikor 60-as években Jeruzsálembe járt, mindenki mondta, hogy vegyék már le onnan, és azt mondta, nem, nem, addig nem vesszük le, amíg a felekezetek meg nem békélnek egymással. És a mai napig ott van, tehát akkor ez még nem történt meg. Egyébként a létrát azóta már azért cserélgették, mert nem hiszem, hogy 1000 évig úgymond megmaradt volna, ha csak nem valami különleges anyagból van. Ez egy mementója és egy érdekessége, ugye a Szent Sír mozdíthatatlan létrájának. Köszönöm a figyelmet. Nagyon hálás vagyok, hogy egy ilyen szép templomban és egy ilyen nagy közösségnek tarthattam néhány bemutatót az Új Szövetség régészetéből. Próbáltam azokat kiszedni, amelyeket nem biztos, hogy mindenhol olvasnak, és nem biztos, hogy mindenhol úgymond tudják mindenki.

0: nek az idejét is köszönöm, meg azt, hogy ennyien voltak, mert nagyon hálás vagyok, és várom magukat Jordániába. És minden utazás egy lépéssel kezdődik, ne felejtsék el.
1: Kedves Mária Rádió hallgatók, köszönjük megtisztelő figyelmüket! Az előzőekben dr. Gürtler Katalin magyar bibliai régész és teológus előadását hallhatták, melyet az Alavár megyei Bagodi Szent István király templomban szeptember 1-én tartott a lábnyom előadás sorozat keretében. A felvételt Gyöngyös Balázs nagykutasi plébánosnak köszönhetjük, melyet adásba igazított Fúrján Zoltánné zalaegerszegi önkéntes. Hallgassák továbbiakban is a Mária Rádió adásait. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mária Rádió Régió Zalaegerszegen az FM 104,4-es frekvencián.
3: Hírpercek.
4: Rossi Vitáté díjat vehetett át Puskás Antal pálos szerzetes. Szeptembertől újraindul a Mária Rádió almádialógus lelki gyakorlata. 6. évadba lép a Pécsi Egyházmegyei Férfi Találkozó. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. Rossi Vitáté díj kitüntetést vehetett át Puskás Antal pálos szerzetes Pécsváros napján a helyi Kodály központban tartott városi ünnepség keretében. Az ünnepi eseményen a pálos rendből részt vett Vízi András tartományfőnök és Szent Irmai Tamás tartományfőnöki hivatalvezető is, írta a Magyar Kurír. A kitüntetés átadásakor méltatták az atya lelkipásztori munkáját. Kiemelték, szolgálata során különös hangsúlyt fektetett a közösségek megerősítésére, a rászorulók támogatására és a fiatalok emberi erkölcsi útkeresésének segítésére. Példamutatásával hozzájárult Pécs emberi arcának formálásához, amelyben a hit, a kultúra és az egymás iránti felelősség természetes egységet alkot. Nyitottságával, segítőkészségével hidakat épített generációk, csoportok és világnézetek között. A díj Pécsváros egyik legrangosabb elismerése, amit kiemelkedő életművekért ítélnek oda. Szeptembertől ismét várja a Mária Rádió almádialógus lelki gyakorlat sorozata a lelki feltöltődésre vágyókat. A háromnapos programnak szeptember 18-a és 20-a között a Balatonalmádi Ciszterci Rekreációs Központ ad otthont. A szeptemberi lelki gyakorlatot Mohos Gábor püspök vezeti, személyes hivatás a Teremtő munkatársa vagy címmel. Az elmélkedések és kiscsoportos beszélgetések mellett csendesség, lelki beszélgetés, szentségimádás, közös imádság és kirándulás is segíti az elmélyülést. A résztvevők vasárnap a Balatonalmádi Szent Imre templomban szentmisén is részt vesznek. Az almádialógus azoknak szól, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapok zajából, közelebb kerülni Istenhez, és új lendületet kapni hitükben. Jelentkezni a www.mariaradio.hu/almadialógus honlapon lehet. 6. évadba lép a Pécsi Egyházmegyei Férfi Találkozó. A Felföldi László megyés püspök által 2021-ben életre hívott kezdeményezés, az eddigi hagyományokat követve idén is 4 kiemelt témakört jár körbe. A pénteken induló sorozatnak az egyházmegye 9 települése ad otthont. Az idei struktúra egy rendhagyó újdonságot is tartogat a 2. témasorozatra, amely november 20-án Pécsen lesz, kizárólag nőket várnak, tájékoztat a Pécsi Egyházmegye. A férfi találkozók középpontjában továbbra is a férfi lét sors kérdései állnak, az idei tematika azonban a családi egység és a női lélek mélységeivel is foglalkozik. A szervezők terve, hogy a családot összetartó női szerepeket, valamint a női lélek nehézségeit a férfiak és a nők szemszögéből is megvilágítsák. Cél az, hogy a hallottakat a résztvevők később otthon, családi körben vitassák meg. Az időpontok és a helyszínek listája az Egyházmegye honlapján olvasható. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
3: Híreinket hallották.

Az Istent szeretőknek minden a javára válik. Amikor már az ember úgy elég sok mindent megélt, azóta egy ilyen vezér motivuma az életemnek. Már házasok voltunk Bandival 3-4 éve talán, és én nagyon-nagyon vágytam egy gyermekre. És aztán a Jóisten meg is adta ezt a gyermeket, Ádámnak hívják, de vissza is vette. 5. hónap végén voltam már, amikor meg kellett szülni. Én igazából akkor döbbentem rá, hogy anya voltam, mert már megtapasztaltam, ugye, amikor már megmozdul a gyermek, mert addig, amíg nem mozdult, addig én észre se vettem, hogy várandós vagyok. Akkor nagyon nehéz volt, legalább egy évig. Nagyon nehéz volt ezt az egészet földolgozni, és aztán rájöttem, hogy tulajdonképpen én nem voltam elég érett arra, hogy anya legyek. Gyerek voltam még, igazából később fogalmazódott meg. Egy ilyen nehéz helyzet megélése, ami az első gyermekünk elvesztése volt, megtanított engem arra, hogy nem birtokolhatom őket. Így vált javamra. Nagyon-nagyon sokszor megtapasztalom, hiszen a mi Istenünk, ugye, a jóság, a szépség, az igazság. Isten nem is képes arra, hogy ő bármi rosszat tegyen velünk. Mindaz, ami velünk történik, az az ő hozzájárulásával történik. Végtelenül hiszek abban, hogyha én valamit úgy élek meg, hogy ez most borzasztó, és hogy ezt most miért adtad nekem, azért a lelkem mélyén hiszem, hogy ez megint csak valahol az én javamra fog válni. Olyan nagyszerű érzés ez.

0: Hegedűs Katica a zongoraművész gondolatait hallották. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére az MTVA megbízásából készítette a Mária Rádió 2016-ban.
1: Ó, édes Istenem! Hálát mond a lelkem, hogy egész napon át úgy szerettél engem. Bánom sok vétkemet, szent fiadnak vére mossa meg kegyesen szívemet fehérre. Virrasszon felettem gondviselő szemed. Kérlek, óvd az éjjel testemet, lelkemet. Szűzanyám és őrangyalom, legyetek én velem. Ha ti rám vigyáztok, nyugodt lesz éjjelem. Amen.

0: azon kívül, hogy vacsorázik nyilván valahol, méghozzá Castel Gandolfóban majd, de előtte elment arra a Mária kegyhelyre Róma közelébe, amely Mária kegyhely az ágostonos szerzetesek gondoznak, és ahová eljárt Chicagóból, eljárt Perúból, eljárt Rómából, és bárhová is küldte az egyház, mindig eljött erre a kegyhelyre. A kegykép Albániából származik, egy picike kis kép, ahol nagyon sokan imádkoztak úgy, ahogy mi fogunk most is a Mária szobornál. Ő ma este ott szentmisét mondott, és ugyanígy a litániát imádkozza az ottani kegykép előtt. Kapcsoljon egybe bennünket, katolikusokat, az egész egyházzal, a római pápával, az atyákkal, és mindannyiunkkal, akik itt együtt vagyunk, ez a közös imádság. Most pedig a kegytárgyakat vegyük a kezünkbe, amelyeket szeretettel megáldok. Az Úr legyen veletek,
1: és a te lelkeddel,
0: az Úr a mi segítségünk,
1: aki a szeged és a tőled hallgatta.
0: Uram, hallgass meg könyörgésünket,
1: és kiáltásunk jusson elég.
0: Könyörögjünk, seregeknek Istene, kegyelem forrása és szentek koronája. Add meg nekünk a boldogságos Szűz Mária közben járására, hogy míg ezeket az áldásodra hozott kegytárgyakat használjuk, ne vonakodjunk követni, amit örömmel ünneplünk, és akinek utalmáért hálát mondunk a földön, annak társaságát élvezhessük a mennyben, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Istenünk, a Te igéd szentel meg mindent, áraszt ki bőséges áldásokat ezekre a teremtményeidre. Add, hogy akik ezeket szent akaratod szerint neked hálát adva használják, szent neved segítségül hívására nyerjenek tőled testi-lelki erőt és üdvösséget. Istenünk, Te szent fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak feltámadásával megörvendeztetted a világot, áld meg és szenteld meg ezeket a bőkezűségedből nyert ajándékokat, és törzsd el szívünket szent lelked örömével, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Mi atyánk,
1: szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe.
2: Üdvözlégy légy Mária,
1: kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben,
2: mostnak és a Szentlélek.

0: Isten, aki ennek az áldott asszonynak a fia által törölte el az első asszony bűnét.
1: Amen.
0: A tisztaságos szűzanyának közben járására tisztítsa meg szíveteket a bűn minden szennyétől az Úr Jézus Krisztus.

bőségesen az igaz hit és a rendíthetetlen remény kegyelmét a Szentlélek, hogy a szeretet evangéliumi útján biztosan eljuthasson.

0: közös imánkra Szabó Tamás összeállításával hangolódjunk.
1: Erkölcsi alapokon kell álljon még a forradalom is. Dicsőítjük Istenünket a szabadságunkért, áldjuk nevét, csodáljuk nagyságát, és csodáljuk tervének megvalósulását a történelemben, hogy hiába minden rossz akarat, ördögi erő, hatalmas, mindent elfoglalni vágyó birodalom, megőrződik a népünk, és szabadságra jut. Áldjuk az Isten nevét. De itt most a mi felelősségünk jön, hogy ezzel a szabadsággal jól éljünk. És a szabadságunkért mi mindent megtettünk, mindent felborító harcokba kezdtünk, forradalmakba kezdtünk. A forradalmak azok is az igazság talaján álltak mindig, ahogy a magyar nép azt megvívta. Nem is lehet másként. Erre figyelmeztet bennünket Kossuth Lajos. Hallgassuk őt. Lázadásokat lehet csinálni, forradalmakat soha. Azok nem csináltatnak, hanem azok, a forradalmak, csinálódnak. Én a forradalmat a népek szent jogának tartom és vallom, de egyszer s mint olyan végeszköznek tekintem, melyhez a népeknek csak azon esetben szabad nyúlniuk, midőn vagy nemzeti létüknek, vagy jogaiknak, a szabadságuknak akár visszaszerzésére, akár megvédésére más módjuk nincs. Vagy amidőn boldogságuk szabad fejlődésének valamely fennálló rendszer annyira útjában áll, hogy minden áron való eltávolítását a nemzet szent érdekei követik. Kossuth Lajos szavait hallottuk arról, hogy a nép szabadságának kivívásához még a forradalom eszközei is szükségesek, és ez igazolja a mi 56-unkat és 48-unkat.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Mária rádió hallgatók! A mai imádságot a magyarság lelki megújulásáért az erdélyi Mária rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából imádkozzuk.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Krisztus világossága töltse be szívünket.

0: Most pedig hallgassuk meg a mai nap evangéliumát Szent Lukács könyvéből. Jézus az egyik szombaton elment a Kafarnaumi zsinagógába, és tanítani kezdett. Volt ott egy jobb kezére béna ember. Az írástudók és a farizeusok figyelték Jézust, vajon meggyógyítja-e szombaton, hogy aztán okot találjanak a vádaskodásra. Ő azonban ismerte gondolataikat, megszólította tehát a béna kezű embert. Kelj fel, és állj ide középre. Az felkelt, és odaállt. Jézus akkor hozzájuk fordult. Kérdem tőletek, szabad-e szombaton jót vagy rosszat tenni, életet menteni, vagy pusztulni hagyni? Végignézett rajtuk, aztán így szólt az emberhez. Nyújtsd ki a kezedet! Az megtette, és meggyógyult a keze. Erre esztelen harag szállta meg őket, és arról kezdtek tanakodni, hogy mit tegyenek Jézussal. Kedves rádió hallgatók, a most felolvasott evangéliumi részben hallhattuk, hogy a farizeusok megbotránkoznak Jézus cselekedetein. Dühösek és elutasítóak. Pedig az Isten munkálkodik Jézusban, és így az Istent utasítják el, Isten cselekedeteit nem fogadják el. Ami őket ebben megakadályozza, az nem egyéb, mint annak a hiánya, hogy megkülönböztessék a lényegest a kevésbé lényegestől. A szombati törvények is fontosak, és a gyógyítás is. De a kevésbé lényegeshez annyira ragaszkodnak, a szombatra vonatkozó törvényekhez, hogy ennek védelmében a lényegesebbet utasítják el. Érdemes lenne tanulni ebből az esetből is, hogy ne essünk mi is hasonló hibába, hogy a lényegesebbet utasítjuk el, a lényegest veszítjük szem elől egy kevésbé lényeges, bár fontos miatt. Sokszor érdemes föltennünk a kérdést, amikor valami bosszant, zavar. Ez most egy lényeges dolog? Vagy nem annyira? És nagyon kell kérnünk a Szentlélek bölcsességét, hogy segítsen erre a kérdésre mindig jól válaszolni, és mindig a lényegesebbet tudni választani. Nehogy mi is Isten munkálkodását utasítsuk el.
1: Mai ima szándékunk, Urunk, kérünk téged, hogy ajándékozz meg bennünket a bölcsesség kegyelmével, hogy felismerjük a lényegest, és ne ellened munkálkodjunk, hanem a te országodat építsük, és a te akaratodat teljesítsük.
0: Mi atyánk,
2: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzzen a rossz, inkább te győzd le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban és körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg, és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.
3: Adj kegyelmet, Istenem, annak, aki most keres.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk! Abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttatnak minket. Emelj fel minket irgalmaddal, add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te igéd tápláljon és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat. Adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre. Adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, amely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök ige szülőanyja, Mária! Szent István királyunk a te oltalmadba ajánlotta nemzetünket. Járj közben szent fiadnál. Könyörögj értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk.
1: Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét. Adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
2: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket, családjaitokat, nemzetünket, minden Mária Rádió hallgatót, a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
2: Amen.
0: Kedves hallgatók, a nemzetünk lelki megújulásáért végzett imát az erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából imádkoztuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: A négy magyar nyelvű Mária Rádió közös imáját hallották a nemzetért.

egy szinodális egyházért. Közösség, részvétel, küldetés. Horváth József atya, a Szombathelyi Szent Kereszt Lelkészség lelkipásztorának műsora következik.

0: Dicsőítessék a Jézus Krisztus! Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatói szerte az országban, meg ahol éppen hallgatják a világban interneten. Ez itt együtt a szinodális műsor a Mária Rádió szombathelyi stúdiójából. Én Horváth Józsa vagyok, a műsornak a szerkesztője. A technikai feladatokról és a közvetítés zavartalanságáról itt Szombathelyen Szabó Gábor önkéntes technikus, a budapesti stúdióban pedig Szállás György gondoskodik. Mind a kettőnek nagyon-nagyon köszönöm a munkáját. A műsor ide alatt a hallgatók betelefonálhatnak ide a stúdióba a következő telefonszámon. Kérem, vegyenek elő papír írószerszámot, és diktálom. 06 1 9 9 9 4-es 4-es 3-as 2-es. Még egyszer elmondom. 06 1 9 9 9 4-es 4-es 3-as 2-es. Bármilyen javaslatuk, gondolatuk van, kérem, osszák meg velünk. Együtt a szinodális úton, de mi is a szinodalitás? Ferenc pápa indította el ezt a folyamatot a magyar, a katolikus egyházban, hogy mi egyháznak tagjai, akárhol is vagyunk és élünk, ne csak úgy hallgassunk, hanem beszélgessünk is. Osszuk meg egymással a gondolatainkat, a tapasztalatainkat. A magyar püspöki konferencia komolyan vette 14. Leó pápát, aki újra és újra hangoztatja, most idézem magát a pápát, a szinodális út az az út, amelyet Isten a harmadik évezred egyházától vár. És akkor egy annyit kérése is van a Magyar Katolikus Püspöki Konferenciának, hogy a szinodálizás kapcsán jó lenne, ha átgondolnák azt, amit csinálunk. Nem új dolgokat kell végül is kitalálni, hanem a régieket kéne megújítani, mert azok nagyon életre valóak. Esetleg leporolni róluk a port, ha rájuk telepedett az idők folyamán, aztán újra gondolni. Ezt persze meg kell hívni az egyházközség képviselőtestületek tagjait, de meg kell hívni számos olyan embert, aki szívesen bekapcsolódna ebbe a munkába. Hát ez itt Szombathelyen elindult, és gondolom, hogy ez több helyen is elindul az országban annak rendje módja szerint. És akkor kezdjük el ezt a párbeszédet. Pete Polgár Máté atya, Rédicsi plébános, most a vendégünk, aki 37 éve ebben a pillanatban, 12 éves pap, amúgy sportként boxol, van 13 faluja, és ezentúl még ellátja a határon túl a lendvai magyarok lelkipásztori szolgálatát. De mindemellett ír, irodalmi műveket fogalmaz, megjelent nemrég a 8. irodalmi műve, Útmutató utazások címmel, erről is fogunk majd beszélgetni. Szeretettel köszöntelek, atya itt a Mária Rádió stúdiójában.
1: Köszönöm, szervusz József atya, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat.
0: Hát akkor kezdjük te veled. Ki vagy te? Mit mondasz magadról?
1: Ha egy mondatba be kellene mutatkoznom, akkor boldog falusi plébános. Ennyit mondanék magamról.
0: De jó hallani, boldog falusi plébános. Nagyon jó. De is tovább.
1: Rédicsen szolgálok, 13 falu van, amit ellátok, ahol lelkipásztorkodom. Emellett nagy örömömre a muravidéki lendvai magyarságnak is a lelki gondozása az én dolgom. Ez abban nyilvánul meg, hogy állandóan van magyar nyelvű szentmise. Nagyon jó baráti kapcsolatot ápolok a szomszéd szlovén plébánossal, és több szlovén-horvát lelkipásztortársal is. A kárpát-medencei angol egyelőre a közös nyelvünk, amivel hangot találunk egymás között. Aztán azon túl nagy örömömet lelem a szolgálatba. A településeimet sokszor kerékpárral járom, ugye az időseket látogatom. van egy idős otthonunk is, ahol szolgálok, és hát ebbe az évben mi is megújítottuk az egyházközségünket, ahogyan a szinodális ügyről tényleg szó volt, hiszen a régi jót elő kell hozni. Babits Mihály örökérvényűen fogalmazta meg, hogy mert könnyű belerohanni az új rosszba, de nehéz megtartani a régi jót, és hát ezt a régi jót igyekszünk mi is tartani a kis településeken. Bár ahol én szolgálok, iskola nincsen, akadnak fiataljaink, igyekszünk őket is összefogni. Plébániánk területén első áldozás bérmálás minden éven van. Igyekszünk a családokkal tartani a kapcsolatot. Azt gondolom, hogy Zala, ami ugye Deák Ferenc Keresztúri Dezsőnek is a szülőföldje, meg kell őket említenünk. Azt gondolom, mind a két név önmagáért beszél. Azon túl Zalát mindenki csak úgy emlegeti, hogy a jóság földje. Úgyhogy a legnagyobb erőforrásunk és örömforrásunk a zalai dombok között élő népesség, akik valóban a katolikus hitet is szépen őrzik, a hagyományokat, egymást tiszteletét, rengeteg örömet adnak, amit Szent Lőrinc is bemutatta, a római császárnak az egyház kincseit, ugye az időseket, a betegeket, ugyanígy az egyház kincseiként tekinthetünk az itt élő emberekre. Hát így tudnám őket bemutatni, amiért hálás vagyok, hogy ott szolgálhatok.
0: Önök nem látják az atyát, sajnos nem televízió, nem rádió, de egy rendkívül erőteljes, pozitív kisugárzású személyiség, aki úgy kicsattanó erővel van itt, 12 év után is, és nem esik kétségbe, hogy ja Istenem, ez van meg, az van meg, ez nincs meg, az sincs, hanem lelkesen csinálja a dolgát, sportot is.
1: Továbbra is, igen, még igyekszem tartani a sportot, és hálás vagyok tényleg az égnek, hogy Rédicsre kerültem 4,5 évvel ezelőtt, vissza tudtam térni a boxhoz, amit hát nagyon nagy örömmel művelek, igyekszem most is időnként lemenni az edzőterembe, barátokkal egy kicsit sparingolni, ütni, fejvédőben és fogvédővel játszunk, hogy vasárnap tudjak prédikálni, azért nekem erre is figyelni kell.
0: De nagyon lényeges.
1: Igen, igen, de sok mindent ad tényleg a box tartást, önfegyelmet, amire nagy szükségünk van, az indulatokat megtanítja kezelni az embernek, és azt gondolom, hogy ebbe a világba, ami a stressz, azt gondolom, hogy minden stresszfaktor kiemelkedően magas a mai korban, sokat tud segíteni, hogyha a Szentlélek templomát, ugye a testünket is megfelelően edzük, képezzük, úgyhogy elengedhetetlen, és fiatalkorban kell is mozogni, és hát minél tovább csinálja az ember, annál jobb. Ugye Pap Laci, a háromszoros olimpiai bajnokunk is ökölvívó volt, tudni kell, hogy hívő római katolikus ember volt ő is, és az egyik első edzőjével olvastam egy interjút, aki hát ott a Vasasnak több bajnokát is kinevelte. Tőle kérdezték meg, hogy hogyan látja meg a bajnokokat, hogyan tudja őket felfedezni, és nagyon szellemes volt, amit mondott, hogy arról lehet a bajnokokat megismerni, akik sokszor kerülnek a földre, de fölkelnek újra. És ez az életre halmozottan igaz, hogy földre kerülhetünk, hibázhatunk, eleshetünk, gyengék lehetünk, nem baj. Lehet hibázni, az emberségünk része, a szerzetesi előjárók, amit megjelentettek könyvbe, az emberségünk ajándéka között, ugye ott van a törékenység is, hogy lehetünk emberek törékenyek, akkor merünk segítséget kérni, és tudunk újra felállni, és azt gondolom, hogy tényleg ezt tanítja az ökölvívás is, és ezt tanítja az élet is.
0: Máté, hogyha gyönyörű, amit mondtál, hogy mindig újra fölkelni, az embernek legyen ereje, energiája, mindig újraindítani, elvégre a mi erőforrásunk maga Jóisten. A Jóisten pedig maga egy végtelen erő, egy ki nem merülő, soha ki nem merülő erő. Hál' Isten, hogy így van. Van-e valami szellemi köröd, ahol akik hozzád hasonló személyiségek, ma úgy értem, hogy szellemi érdeklődésük van, tehát nem csupán te ott vagy a pap, mint a szellemi ember, a könyvnek az embere, hanem akikkel tudsz néha beszélgetni, leülni, egy pohár sört meginni. Hogy van ez?
1: Igen, igen, határozottan. Hálás vagyok én is a minden jó forrásának, az élő Istennek, hogy Rédicsre kerülve szép lassan kialakult egy nagyon-nagyon jó baráti köröm. Tényleg sok értékes ember él ott, kevesen vagyunk, mert tudni kell, hogy Zalának ez a része, ezek ilyen szorvány kis lélekszámú települések, tehát hogyha úgy is hangzik, hogy 13 falu, ez lélekszámban nem egy hatalmas embertömeget jelent.
0: Mennyi ez összesen?
1: Hát 1000 ember, szóval
0: ennyi. Hát az tényleg nem sok.
1: Igen, igen, úgyhogy 1000-1100 ember, úgyhogy ennyi a 13 településen, szóval tényleg ezek így szorványba vannak, úgyhogy így beszélhetünk róluk. De tényleg a társaságra visszatérve, amit kérdeztél, nagyon jó kis társaságon van, hogy a hasonlóan életkorban, hasonlóan 30-asok mindenféle területen dolgoznak, és van közöttük nem hívő barátom is, akivel nagyon jó kapcsolat alakult ki, fizikus az illető, és nagyon érdekes, hogy máshogy látjuk a világot. Sok mindenben nem értünk egyet, de soha nem jutottunk el vérmes vitáig, és szép lassan, hosszú beszélgetések során, akár kirajzolódik egy edzés után, hogyha megállunk beszélgetni, vagy összejövünk barátilag a társasággal, nagyon mély kérdésekhez jutunk el, és engem megerősít a velük való párbeszéd is, sokkal inkább az én identitásomba, az én hitembe, hogy a Szentírásnak ebben is igaza van. Ugyanazokat a vágyakat fogalmazzák meg, ugyanazt az életérzést, és válasz maga az élő Krisztus az ő kérdéseikre is. Tehát mikor az életben nehézségük, elakadásuk van, akkor azt a javaslatot kapják, tartsanak csendet, meditáljanak, vonuljanak vissza, és hát ugyanarra van szükségük, amit a keresztény misztika atyai már évszázadokkal korábban tanítottak. És hát Babits gondolatához visszatérve, a régiót így is felfedezhetjük.
0: Előtte, a beszélgetés előtt említetted, hogy neked van egy mozóplibániát.
1: Igen.
0: Ez micsoda?
1: Szoktam emlegetni, én nagyon szeretek kerékpározni is, és azt gondolom, hogy nagyon jó eszköz, hogy a 13 településem közel helyezkedik el egymáshoz, és hát az első péntekeseken túl is látogatom az időseket, igyekszem meglátogatni minden falut, hogy egyik se érezze magát mostoha gyermeknek, tehát akár rendezvényt is, hogyha tartunk ott szentmisét, de hogy azon túl eljussak, és hogy megszólíthassanak. Kerékpárra ülök, hát a hátizsák ott van a hátamon, és akkor nem csak, hogy az idősekhez megyek el gyóntatni, beszélgetni, áldoztatni, ami ugye a lelki gondozói küldetésünk, hanem akkor lekiabálható vagyok, hiszen egy autóból nehéz megszólítani, ugye integetni tudunk, de kerékpáron megszólítható vagyok, le tudom állítani, elbeszélgetünk, és nem egyszer volt, hogy valakinek arra volt szüksége, hogy most valahonnan jöttem, meg kell beszélnünk valamit. Aztán volt már természetesen olyan is, hogy keresztlevelet vittem ki, mert akkor nem tud kijönni érte, és azt gondolom, hogy ez a közvetlenség nagyon közel tud hozni bennünket egymáshoz, még hogyha máshogy látjuk is a világot, de ezek az emberi megnyilvánulások, a nagyon emberi gesztusok, azok, amik tudják ébrezgetni a másikban tényleg a hitnek a szikráját, és erre van szükség, amit ugye a Zsinat is megfogalmazott alapvetőleg, hogy előbb embernek kell lenni, és ugye Sík Sándor is halhatatlan versbe fogalmazta meg, hogy embernek lenni semmi egyébnek, de annak egésznek, épnek.
0: Jaj, de jó, hogy te ilyen költő vagy. Költő idézeteket mond, a irodalmár ember vagy, de erre majd később mindjárt kitérünk. Még egy témát szeretnék újra előhozni, már szó volt róla, a lendvai magyarok. Mennyi munkát ad neked, vagy mit csinálsz ott?
1: Lendvai magyarságot ellátom ilyen értelemben, hogy Martin atya, szlovén plébános kért meg, hogy legyen rendszeres magyar nyelvű mise. Ő is egyébként már nagyon jól beszél, olvas magyarul, de hogy legyen magyar nyelvű pap is, aki hetente kijár szentmisét tartani. Így szerda esténként, most szeptember végéig 7-kor, aztán ugye 6-kor van a szentmise, akkor mindig van, hát csak magyar nyelven akkor a szentmise, a prédikáció, az adventi nagybőjti időben mindig megszervezett gyóntatás van, ilyenkor mindig egy órával előbb kimegyek, van magyar nyelven akkor gyónási lehetőség, Istenek hála, nagyon sokan élnek vele, sőt, még külön szokott lenni nagy gyóntatás is ezekben az időszakokban, amikor több magyar nyelvű lelkipásztor is kimegy gyóntatni, lelki beszélgetni ugye a hívekkel. Ezt jelenti adott esetben, ugye nyilván a búcsúztatás, hogyha magyar nyelvű temetés van, általában havonta egyszer így átlagolhatjuk, akkor én megyek szolgálni, de természetesen volt már keresztelő is, hogy esetleg magyar család kért úgy, hogy én kereszteljem a gyermeket, ez is nagyon jól működik, hogy ilyen értelemben megszólítható vagyok. Azon túl az ottani magyarság ugye nagyon autentikus, ezt tudom mondani, ugye Muravidéken rádió is van, oda is, ott is van vallási műsor, ahová meghívnak, azon túl meg hát az ottani Bánfi Kulturális Központban is nekem is volt már előadásom, úgyhogy hát ilyen szempontból is igyekszünk az ott élő magyarságot, kisebbséget felkarolni.
0: Mennyien vannak ott körülbelül létszámilag?
1: Már egész Szlovéniában?
0: Nem, te határmentén, itt a te területeden.
1: Én számot mondani őszinte leszek, nem fogok tudni, de a határmenti falvainkban, Lendván, ott szinte mindenki beszél magyarul, sőt, hát ugye a szlovénok is meg nagyon sokszor megtanulnak, úgyhogy tehát ezekben a falvakban elég jelentékeny a magyarok száma.
0: Úgy hangzott el valamikor valakitől, hogy Magyarország egy olyan ország, amely önmagával van körülvéve.
1: Hát igen, ezt mi tapasztaltuk, meg hát nekem van olyan szerencsétlen településem, amit a franciák úgy húzták meg a vonalat, hogy ketté vágták, szóval nekem van ilyen apropóm is, aztán Gáborján háza településen épült is egy nagy templom, ugye ott két világháború között, tavaly újítottuk fel pont a sekrestjéjét, aztán ennek a templomnak egyébként nagyon érdekes a cserepei, ugye csak feketék lehetnek, ez még a trianoni gyászt fejezi ki, hogy ugye ketté vágták a települést, és annak idején, mikor volt ennek a gyönyörű Gáborjánházi templomnak a felszentelése, az akkori hát a délszláv állam, szerb, horvát, szlovén királyság 2000 katonát vezényelt ki oda a határra, szóval ez is egy nagyon érdekes történelmi szempont, hogy ez a gyönyörű vidék, a Hetés, ami önmagában természetileg nézve is egy gyönyörű tája az országnak, egy ékszerdoboz, tényleg ezek a kisfalvak ott, ez az öt hetési kisfalu, érdemes élőben megnézni őket, és ez a Gáborjánházi templom, ami hát azért épült fel, mert ugye Dobronakra került át a mi hetési templomunk.
0: Szívesen beszélgetnék még erről, de van egy másik témánk is, amiről én nagyon-nagyon szeretnék beszélni, a te irodalmi munkásságodról. Igen. Írsz regényeket, novellákat.
1: Igen.
0: De hogy kezdődött ez?
1: Az irodalom szeretete az már gyerekkoromtól fogva megvolt az életemben, úgyhogy amikor már 7 éves voltam, az első lirai művemet megírtam, a Megjött a nyár című vers, Mikor lesz három esszel, leírtam ezt. Aztán hát azóta mindig velem volt, nagyon szerettem olvasni, épp a napokba került elő az első regény, amit még másodikba jutalom könyvként kaptam, a Leszi hazatér, és hát onnantól fogva ez volt az első lépés, azóta tényleg a klasszikusoktól, a krimiig, a tényleg a Stephen King, John Grisham regényeken át mindent eszek, és függője vagyok az olvasásnak, nem is tudok elaludni olvasás nélkül, úgyhogy nekem a lefekvéshez egy könyv kell, úgyhogy anélkül nem tudok elaludni, és hát tényleg az, hogy abba belegondolok, hogy hát a kereszténység is sokfelé Afrikában is, mikor megjelentek a keresztények, úgy hívták őket, hogy a könyvesek, mert ugye a kereszténység ugye a kultúrát, a műveltséget mindig hozta magával. Tehát ugye ez nagyon nagy ellentmondás, mikor valaki azt mondja, hogy tudományellenes a kereszténység, hát mikor Pál apostol is azt mondja Timóteusnak, hogy minden tudománnyal is érveljél. Tehát, hogy az olvasás, ami a gondolkodás, a kreativitásnak az alapja, amiről Ferenc pápa is gyönyörű levelet írt az Irodalom szerepe a képzésben címmel, ez mindig ott kell, hogy legyen az életünkben, és azt gondolom, hogy rossz művet ilyen szempontból nem olvastam, mert minden mű hozzánk tesz valamit, ha csak egy jó mondat, egy jó gondolat volt benne, vagy akár egy olyan élethelyzetbe beleléptünk, az már segít máshogy megvilágítani a saját életünket, de akár mások életét is, és a legjobb empátiára nevelő az olvasás a mai napig.
0: De nem csak olvasó vagy, hanem író is.
1: Így van.
0: Hogy kezdődött ez? Belső indítatásra elkezdtél írni, aztán születtek a különböző művek. Milyen műfajt írsz?
1: Volt már mindenféle egyébként. Igen, jön az inspiráció, és az embernek szüksége van. Az írás is nekem egy kikapcsolódás, úgyhogy a Diner Konc amerikai író fogalmazta meg, hogy az írás lelki kemoterápia. Ez tényleg így van az emberrel, hogy én mai napig így vagyok, hogy akár az ige hirdetéseim, hiszen ez is az írás műfajához hozzátartozik, örömmel végzem, de akár ugye egy fejlődésregény, mert több fejlődésregényt is írtam, ami elsősorban kívül egy kalandregény, ugye Herman Melville-nek a Moby Dick-je is ugye kívül egy gyönyörködtető kalandregény izgalmas történettel, de sokkal többet mutat meg a mélység, mint amit ugye a felszínen az olvasó elolvas, és ugye a szemfüles olvasóknak ott a mélyben a lélek rezdüléseit meg kell látniuk. És hát ezek voltak az első regényeim, aztán később ugye a Remény című regényem is, amit már ugye ott Rédicsen írtam, és hát most az utolsó két alkalommal, két kis novellás kötetet, plasztikus novellákat fogalmaztam meg, rövid történetek gyűjteménye, amik hát tényleg katarzis, ugye a megtisztulás élményét akarják abba adni, hogy a jóság, a szeretet, amit a Biblia, a Galata levél a lélek gyümölcseinek nevez, hogyan tudják az életünket, a látásunkat, a szemléletünket megtisztítani, és tényleg a mai korban is erre van szükség, amit a Szentírás elénk állít.
0: A legutóbbi műveret itt a kezembe tartom ezzel a címmel, Útmutató utazások. Mutasd be ezt a művet!
1: Az útmutató utazásoknak, hát tényleg motívuma, ahogy a borító is látszik, borítón látszik, ugye, ez a visszatérő eleme, hogy utazunk, és hát...
0: De a távolban ott van a felkelő nap. Legyünk hónap? Nem tudom. Én inkább a felkelő napra szavaznék.
1: Igen, igen, hogy ott van a cél előttünk, ugye, de ahol cél van, oda út is vezet, úgyhogy éppen ezért kell útmutatóan utazni. Ez a kis kötet gyorsan elolvasható, 25.100 szóból áll. Ezt így lebonthatjuk. Egy bevezető után, ami meg is indokolja, hogy miről szól, hogy miért útmutató utazások. 4 kis fejezetre lehet ezt a kis kötetet bontani. Egy szentírási idézet nyitánynak, aztán nagyon mindegyiknél egy lírai nyitó is van. Egy katolikus szerző, ugye...
0: Na, állj meg itt egy pillanatra. Ez egy kicsit bővebben. Mindegyiknek van egy címe.
1: Igen?
0: Ahogy látom, az elsőnek a címe a mesélő múlt.
1: Igen.
0: Egy szentírási idézet van. Még öregkorunkban egy gyümölcsöt teremnek, tele vannak, még öregkorunkban egy gyümölcsöt teremnek, tele vannak nedvel és élettel, hogy hirdessék, az Úr igazságos, ő az én sziklám, igazságtalanság nincsen benne. 92. Zsoltár, miért ezt választottad?
1: Mert idő, ugye ennek az igének a legfőbb mondani valója, hogy idősen is lehet gyümölcsözően élni, és tapasztalatom, ahogy említettem is, hogy szeretek időseket látogatni, beszélgetni velük, gyontatni, úgyhogy én az egyház kincseinek tekintem ugyanúgy őket is, akik régebb óta megvannak, régebb óta fiatalok, és nagyon sokat lehet tanulni tőlük. És ezt a Zsoltárt, hogy ezek a tapasztalatok, amiket ők nem a diplomák számától függ, hanem a megélt évek, évtizedek, azok értékes tapasztalatok, és olyat tudnak átadni nekünk, ami életnedvel, most ezzel a szimbólummal élve, meg tudja mi életünket is tartalommal, jó jelzésekkel tölteni, és ugye a 4 fejezetből az első a mesélő múlt, ugye kis alliteráció, itt van ugye MM, ugye, azt akarja mondani, hogy a múltunkból, a közöttünk lévő idősektől lehet tanulni, és pont 5 olyan kis történet van, ami az ő életpéldájukat állítja elénk, hogy bizony ezek az idősek, hogy még nem vonultak le az élet színpadáról, lehet tőlük tanulni, és kell tőlük tanulni.
0: Itt van egy Harsányi Lajosnak egy verse, hogy az elején Hozzád megyek címmel. Miért ezt a verset választottad? Ugye Harsányi Lajos Győri Egyházmegyés pap volt.
1: Igen, igen.
0: Papköltő.
1: Annyit engedj meg, hogy kiutaljak erre, hogy 4 lírai indítás van, 3 papköltő, ugye magát ateistának való.
0: Igen, arra már visszatérünk.
1: És Gyula is ugye Triásznak, a nagypapi Triásznak nevezte Sík Sándort, 2-szer irodalmi Nobel-díjra jelölt Mécs Lászlót, illetve a kisalföldi papköltőt, Harsányi Lajost is, a boldog papköltőt, egy kötet így is emlegeti őt. 3 papköltő, illetve 4. helyen a katolikus költőt, ugye Pilinszky Jánost idézzük majd, de nem véletlen, hogy a Hozzád megyek is azzal a jelképpel, hogy úton vagyunk tulajdonképpen az Isten felé, és hát erről szól, ehhez akar bevezetni bennünket ez a lírai nyitány is, és úgy jutunk el a történetekhez.
0: Nagyon jó. Lépjünk egy kicsit tovább. A következő fejezetnek a címe, lapozok, itt vagyunk, Ifjak igazsága. Az időskortól egyszerre most mész az elejére, az ifjak életére. És itt van megint egy gyönyörű szentírási idézet, Timóteushoz írt levele Szentpálnak, illetve abból egy idézet, senki ne becsüljön le ifjúkorod miatt, de légy is a hívek példaképe beszédben, viselkedésben, szeretetben, hitben és tisztaságban. És utána itt van egy gyönyörű vers, ezúttal Mécs Lászlótól.
1: Így van, Mécs László Megszépül minden, jól ismert verse. Timóteus ugye nagy példakép számunkra, ugye Szent Pál apostolnak kiváló munkatársa, és a két levelet is írt hozzá, meg ugye Tituszhoz is ez a három lelkipásztori levél szerepel az újszövetségi szentírásban, és ez az idézet különösen is ugye emlékeztet Timóteusnak, a fiatal püspöknek az ifjú korára, hogy ifjú emberként is lehet abszolút példakép mások számára, és Pál apostol érdekes, hogy a levél elején utal arra, hogy Timóteusban a benne lévő képmutatás nélküli hit, milyen nagy szó ez, hogy képmutatás nélküli hit van Timóteusban, ami már anyjában és nagyanyjában is ugye megvolt, és talán az is példa, hogy az ifjak igazsága, hogy az egyház mostanában sok fiatalt is boldoggá szentélyavatott, ugye Carlo Acutist ugye emlegethetjük, ugye a szentélyavatott fiatal, de sok-sok ilyen példakép van előttünk, hogy ifjan is lehet és kell Istennek tetsző módon élni a lélek gyümölcseivel, és hát erről szólnak ezek a történetek, hogy idősen, ifjúkorban, minden életkorban, élethelyzetben van küldetésünk ezen a világon.
0: És a harmadik fejezetnek a címe Bátrak boldogsága. Mózestől vetted az idézetedet. Legyetek bátrak és erősek, ne féljetek és ne rettegjetek tőlük, mert az Úr a te Istened veled vonul, nem fog elhagyni, nem fog cserbe hagyni, és itt van hozzá a költemény, kitől? Sik Sándortól.
1: Így van, a Tedeumia.
0: Na, beszélj erről egy kicsit.
1: Ugye ez az ige Mózestől, ugye már az időskorban búcsúzó Mózes, aki még a népének ugye be kell jutnia az ígéret Kanaán földjére, úton vagyunk mindannyian, de úton van velünk az Isten. Kísér bennünket, ő a kézvezetőnk, úgyhogy, és ahhoz, hogy itt is ugye az alliteráció bátrak boldogsága, hogy a boldogságot elérjük ahhoz ugye a négy sarkallatos erényből, ugye a lelki erősségre, másnél van a bátorságra is szükségünk van, hogy elmerjük érni, oda merjünk lépni a másik emberhez, kimerjünk lépni a komfort, a kényelem zónánkból, és tudjunk valóban az örömben élni, és hát igazából azt is sugallja ez a cím, hogy a bátraké a boldogság, akik megmerik találni, akik nem csak vannak ebbe a világban, hanem jelen akarnak lenni a mindennapokban, ők tudják elérni, és hát olyan egyszerű, de nagyszerű példákat soroltunk fel történetekben, akik valóban megtalálták az életükben, a környezetükben a boldogságot, és elmerték érni, és hát tényleg Sik Sándor nagyszerű Tedeumja is ezt idézi elénk, hogy miért, mi mindenért lehetünk hálásak, és csak egyetlen egy dolgot idéznék, hogy a sírókkal sírni jól esett, és hogy nem nevettem, minden nevetővel hála legyen. És azt gondolom, hogy ez az emberségnek mint egy aranyfoglalata, hogy a sírókkal sírni jól esik, hogy tudunk együtt érezni a szenvedőkkel, és hogy minden nevetővel nem nevetünk, minden dologba nem állunk be, tudunk nemet mondani, ezért is hálásak legyünk, és ehhez is kell bátorság, hogy tudjunk nemet mondani, és akkor tényleg meg lesz a boldogság.
0: Gyönyörű tanítás. És végül a negyedik fejezetnek egy érdekes címe van, Tengeren túl történt. És ide hozod a Galatákhoz írt levél 5. fejezetéből. A lélek gyümölcse viszont szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás, ezek ellen nincs törvény. És végül egy gyönyörű vers, ezúttal Pilinszky Jánostól.
1: Így van, így van. Galatákhoz írott levélben ugye itt az apostol ugye a test cselekedetei után ugye felsorolja a léleknek a gyümölcseit, hogy valóban ezekben az erényekben az élet tud igazán szép lenni. A tengeren túl történt pedig egy kis kitekintés arra, itt diakonisszákról szóló történetek vannak, ugye diakonisszák legismertebb talán Turmezei Erzsébet a hazai diakonisszák közül, aki szintén kitűnő költő volt, ugye evangélikus diakonissza, és hát ez amerikai diakonisszák történetét dolgozza fel, akik tényleg hasonlóan a mi szerzeteseinkhez a lélek gyümölcsei szerint élnek, tehát ezt a szeretetet, jóságot, kedvességet, türelmet a mindennapokban gyakorolják, és ez akar a katarzis, a megtisztító élmény lenni, hogy ez a egyszerű, tiszta, önzetlen szeretet, amit tulajdonképpen Jézus Krisztus is élt, tanított az evangéliumban. És leginkább ezek a sorok tanítanak engem az evangéliumban, hogy velük étkezett, velük ment, meghallgatta őket. Tehát ezek a sorok, hogy ezekben a csendes hétköznapokban jelen volt, ugye, mind az Ószövetségben kísérőként a népet vezette, hogy jelen volt ugye az életükbe, és ez tud valóban lélek gyümölcseként minket is gyógyítani, erősíteni, hogy jelen vagyunk egymás számára. És hát itt jön Pilinszkinek ez a gyönyörű négy sorosa: rossz voltam, és te azt mondtad, jó vagyok, csúf, de te gyönyörűnek találtál, végighallgattad mindig, amit mondtam, halandóból így lettem halhatatlan. Nem véletlen, hogy Átváltozás címet viseli ez a gyönyörű négy soros, mert valóban ez tud megváltoztatni, hogy a francia romantikus is megfogalmazta, az emberi életben nem lehet adásról, csak tovább adásról beszélni, hogy valóban, ha szeretetet kaptunk az életben, a hálás lelkületünk azt mondja, hogy ezt vissza kell adni, és akkor másokban is elindul a javulás, a gyógyulás és a fejlődés.
0: És mindezeket gyönyörű történetekkel illusztrálod, hogy de próbálj egy elvon gondolat legyen, igen, hanem igen, az élet valósága. Máté atya, ebből a sok történetből, amit itt leírtál, ebben fejezett címek alatt, felolvasnál egyet?
1: Felolvashatok egy rövidet, a mesélő múltból gondoltam, az jó, asztalos mestert akkor.
0: Jó.
1: Az talán nem olyan hosszú, és akkor asztalos mester. Nyakkendőben, zakóban állt mindig a templom előtt. Ez vasárnap 9:30 jelentett. Akkoriban elsőként jelent meg a régi templom előtt. Ő a környék kedvelt asztalos mestere. Már egy jó ideje nyugdíjas éveit élvezte, de ha megkérték, még bármikor kinyitotta a műhely ajtaját, és bármit elkészített. Soha nem panaszkodott a fiatalokra, talán ez is lehetett belső derűjének a titka. Fogadóbizottságként álltott, és köszöntötte az embereket, köszönt mindenkinek, aki arra járt. Mindenkit megillet a tisztelet, ezt életével vallotta meg. Nem a szavak embereként ismerték, de mégis tudott egy szép mondatot az emberségről, Martin Luther Kingtől idézni. Ha meg nem tanulunk együtt élni, mint a testvérek, együtt veszünk el, mint a bolondok. Az unokák kedvencének a vasárnap szent időt jelentett, a közös családi ebéd, beszélgetések, életre szóló útmutatások lettek. A jó bútort is meg kell tervezni, hát még a szép életet. Nem csak a családnak, a tágabb közösségnek is áldást jelentett az egész lénye. Egy vasárnap egy fiatal kétgyermekes anyuka mindig kocogni indult. Az asztalos mester ismerte, még friss házasként ennek az anyukának ő készítette el a konyha bútorát. Erre kellene futni, mutatott barátságosan a templom felé. Három vasárnap is eljátszotta ezt, majd az anyuka megérkezett a templomba. Majd jött a férje és a gyerekek is. Az asszony később mosolyogva mesélte. Nem tudtam megsértődni rá, mert nem erőltetett semmit, nem prédikált az utcán, csak olyan kedvesen mondta minden alkalommal, hogy egyszer kíváncsi lettem, miért hívogat ennyire. Az asztalos mester akkor csak örült. Nem kérdezett semmit, nem mondta, hogy ugye megmondtam. Egyszerűen helyet keresett nekik a padsorban, és úgy fogadta őket, mintha mindig is oda tartoztak volna. Az évek során többen is voltak, akik az ő egyetlen mondatának köszönhetően lépték át újra a templom küszöbét. Egy kézfogás, egy mosoly, egy rövid meghívás. Apróságoknak tűntek, de az igazi emberség gyakran ilyen apró dolgokon keresztül munkálkodik. Ma már az asztalos mester nincs közöttünk. A templom előtt mások állnak, a műhely ajtaja végleg bezárult. Az általa készített asztalok, szekrények és padok azonban ma is szolgálnak. Mégis talán nem ezek a legszebb alkotásai. A legszebb alkotásai azok az emberi kapcsolatok voltak, amelyeket épített. Az a sok bátorító szó, az a sok kézfogás, az a sok kedves meghívás, amely embereket vezetett közelebb egymáshoz, és így közelebb az Istenhez. Amikor a régi templom előtt elhaladunk, talán ma is halljuk szívünkben a szelíd biztatást. Erre kellene futni. Na és ki tudja? Lehet, hogy ma nekünk kell továbbadni ezt a meghívást. Nem hangosan, nem erőszakosan, hanem úgy, ahogy ő tette. Szeretettel, tisztelettel és reménységgel. Mert az asztalos mester már hazatért a földi otthonból, de a meghívás, a jó példa bátorsága ma is előttünk jár.
0: Nem jutok hirtelen szóhoz, Máté atya. Ez egy valóságos történet, vagy benne született meg?
1: Hát akkor így rákérdeztél, akkor valóságos történet, úgyhogy egy olyan ember ihlette, aki tényleg példa előttünk, úgyhogy...
0: És a többi történetek, mert itt számos történet van, gyönyörűek, egyik szebb, mint a másik. Ezek is mind valóságos történetek, vagy pedig megtörténhettek volna?
1: A legtöbb mind valóságos, vagy valóságos alapja van, tehát ami mozaikszerűen, de... igazságban gyökerező történetek mind, úgyhogy nyilván van, amit megváltoztattam benne, de alapvetőleg mind-mind a lélek gyümölcseiről tanúskodnak.
0: De ezek majdnem olyan, mint a Jézus példabeszédei.
1: Örülök, ha ilyen de a legnagyobbhoz hasonlítod.
0: Igen, mert Jézus nem elvont tanításokat adott, mondott, hanem mindig mondta, hogy nézzétek az ég madarait. És akkor beszélt a gondviselésről.
1: Így van, határozottan. Nála jobban, világosabban senki nem tanított. A Bibliánál világosabb és tisztább irodalmi mű nem létezik. Úgyhogy...
0: És azt gondolom, a történeteid, a regényeid, amiket eddig megfogalmaztál, azok mind-mind valamiképpen az evangéliumot tükrözik vissza, az evangéliumnak a szellemiségét, légkörét. Jól látom?
1: Így van, és azt gondolom, hogy tényleg ezek, és hogy ezek az életes példák mind-mind abba segítenek, hogy tényleg közelebb tudunk jutni Istenhez, egymáshoz, és én azért vagyok hálás tényleg azért az életemért, a szolgálatomért, mindenért, mert valóban ilyeneket megélhettem. Én azt mondom papként, hogy én a híveimtől tanulok a legtöbbet, mind a mai napig, tehát hogy ezért merem őket az egyház kincseinek nevezni, de sokszor fiatalabbaktól, idősektől olyan szép életpéldákat, élethelyzeteket, vagy egy-egy mondást megtanulni, a kedd egy sunyi hétfő, akár ezt egy fiataltól hallottam nemrég, be is építettem a könyvembe, de ezekért nagyon hálás vagyok, hogy azt hiszem, hogy tanulunk egymástól, és így jó, hogy az emberségünk által is tudjuk gazdagítani egymást, és valóban ezek így akkor tényleg az evangélium alapján állnak, a jézusi életbölcsességek és a jézusi szeretet útjára vezetnek.
0: Kedves hallgatóim, egy boldog falusi pappal beszélgettem, legalábbis ő így nevezte saját, jellemezte saját magát, Vete Polgár Máté atyával, aki 37 éves, 12 éves pap, kerékpárról járja a falvait, mind a 13-at, ugyanakkor áttépi újra és újra a magyar-szlovén határt, hogy a Szlovéniában rekett maradt magyarokat is lelkipásztori tanításával, liturgiájával ténylegesen segítse elmélyülni a hitben és az Isten kapcsolatban. Jó szívvel ajánlom mindannyiuknak az ő legújabb írását, Útmutató utazások, Vete Polgár Máté atyának az írásai, sok apró történet, mindegyik tele tanúsággal. Kedves hallgatóim, örülök, hogy meghallgathattuk együtt Máté atyát. Neked, Máté atya, kívánok sok örömet, jó Isten segítsen életed dolgában, és mindig légy ilyen derűs, vidám és optimista, akiben tényleg ott él a vágy Isten üzenetét átadni örömmel, derűvel, békével, vidámsággal. Köszönöm, hogy eljöttél.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget.
2: Egy szinodális egyházért. Közösség, részvétel, küldetés. Horváth József atya, a Szombathelyi Szent Kereszt Lelkészség lelki pásztorának műsorát hallották.

0: Ennek alkalmából pénteken hazánkba érkezett. Az ünnepi eseményre szombaton került sor. A pátriárkát a Liszt Ferenc repülőtéren Arsenios Kardamakis, Ausztria metropolitája, a magyar állam részéről pedig Orbán Anita miniszterelnök helyettes külügyminiszter fogadta el a Magyar Kurír oldalán. A pátriárka és kísérete elfoglalta szállását a Fanarion központban, majd aznap délután a Budapesten zajló nemzetközi kánonjogi konferencia küldöttségét fogadta. Hivatalos programja is szombaton a központ átadási ünnepségével folytatódtak. A Budapesti Múzeum utcai épületben kialakított központ kulcsait 2017. augusztus 20-án adta át a magyar kormány első Bartolomaiosz pátriárkának, aki 2021-ben az intézményben létesülő templom alapkövét is elhelyezte. Rossi Vita TD kitüntetést vehetett át Puskás Antal pálos szerzetes Pécsváros napján a helyi Kodály központban tartott városi ünnepség keretében. Az ünnepi eseményen a pálos rendből részt vett Vízi András tartományfőnök és Szent Irmai Tamás tartományfőnöki hivatalvezető is, írta a Magyar Kurír. A kitüntetés átadásakor méltatták az atya lelkipásztori munkáját. Kiemelték, szolgálata során különös hangsúlyt fektetett a közösségek megerősítésére, a rászorulók támogatására és a fiatalok emberi erkölcsi útkeresésének segítésére. Példamutatásával hozzájárult Pécs emberi arcának formálásához, amelyben a hit, a kultúra és az egymás iránti felelősség természetes egységet alkot. Nyitottságával, segítőkészségével hidakat épített generációk, csoportok és világnézetek között. A díj Pécsváros egyik legrangosabb elismerése, amit kiemelkedő életművekért ítélnek oda. Szeptembertől ismét várja a Mária Rádió Almá Dialógus lelki gyakorlat sorozata a lelki feltöltődésre vágyókat. A háromnapos programnak szeptember 18-a és 20-a között a Balatonalmádi Ciszterci Rekreációs Központ ad otthont. A szeptemberi lelki gyakorlatot Mohos Gábor püspök vezeti, személyes hivatás a Teremtő munkatársa vagy címmel. Az elmélkedések és kiscsoportos beszélgetések mellett csendesség, lelki beszélgetés, szentségimádás, közös imádság és kirándulás is segíti az elmélyülést. A résztvevők vasárnap a Balatonalmádi Szent Imre templomban szentmisén is részt vesznek. Az Almá Dialógus azoknak szól, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapok zajából, közelebb kerülni Istenhez, és új lendületet kapni hitükben. Jelentkezni a www.mariaradio.hu/almadialógus honlapon lehet. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
1: Híreinket hallották.

0: lélek hangja.
1: 21 óra.
2: Mária Rádió Pécel, FM 91,7.
3: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
4: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Farkas István piarista, Lupusz atya vagyok. Ismerjük a bölcsességet, hogy aki gyorsan ad, az kétszeresen ad. Sajnos, és tudjuk, hogy annyi helyre tud az ember anyagiakat juttatni, hogy nehéz válogatni.

0: Fontosnak tartom, hogy olyan nemzedék nőjön föl, aki hitben is erősödik, és ezáltal hatékonyabban tudja gazdagítani embertársait, és olyan az élete, amely Istennek is tetsző. Így kérem adományaikat, tájékozódni lehet a mariaradio.hu és egyéb helyeken, hogy ezt hogyan lehet hozzánk eljuttatni.
1: Kedves hallgatóink! A Szűzanya rádiója most komoly nehézségekkel küzd. 14 millió forintos működési hiányunk van, előregedett adóberendezéseink cserére szorulnak, miközben gőzevel készítjük elő az új 60-i frekvencia elindítását, hogy még több lélekhez eljussunk. Így újra önökhöz fordulunk segítségül. Látogassanak el a honlapunkra, helyezzék el imaszándékukat a digitális térképen, és támogassák a rádió fennmaradását. Akár banki utalással, csekken, bankkártyával, akár személyesen a Gogol utca 28-ban adakoznak, a megjegyzésbe írják be Mária kertje. Érjük el együtt a 20 000 virágot, hogy szeretett rádiónk tovább szólhasson.

0: Kocsis Fülöp érsek metropolita atya üzenetei és imája a papi és szerzetesi hivatásokért.
1: Arra gondoltam, hogy elmondom azt az imádságot, amelyet a Zsolosmánkban az imórák végén egy szép papi imádság, amely olyan szép, amit nem is tud az ember saját magától megfogalmazni. Azért szeretjük mi a liturgikus imákat, mert ezeket a szentek írták, és mi csak az ő szavaikat próbáljuk magunkra alkalmazni. Ezt az imát gondoltam elmondani. Ki minden időben és minden órában, a mennyben és a földön imádandó, dicsőítendő vagy jóságos, hosszantűrés, sok irgalmú Istenünk. Ki az igazakat szereted a bűnösökön, könyörülsz ki a jövendő javak ígérete által, mindenki üdvösségre hívsz. Magadulunk fogadd el ez órában a mi imáinkat is. Jóságod által igazgasd életünket törvényeid megtartására. Szented meg lelkünket és tisztíts meg testünket, igazgasd gondolatainkat. Tedd bölcs és józanná értelmünket, és ments meg minket minden aggódástól, bajtól, fájdalomtól és lelki szenvedéstől. Védj körül minket szent angyalaiddal, hogy az ő védelmük megvezéreltetve, és általuk tanítatva hit egységére és megközelíthetetlen dicsőséged megértésére vezéreltessünk, mert áldott vagy örökkön örökké. Amen. Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében. Amen.
0: Kocsis Fülöp érsek metropolita atya üzenetét és imáját hallották a papi és szerzetesi hivatásokért. A teljes interjút megtekinthetik a Mária Rádió weboldalán és YouTube csatornáján.
2: Magasztallak, Uram! A Mária Rádió egyházzenei műsorát hallják Ágostné Cséri Gabriellával.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Ágostné Cséri Gabriella vagyok, ez a műsorunk a Mária Rádióban, a Magasztallak Uram egyházzenei műsor. Az ünnepek elmúltával ismét az egyház zenéről beszélünk, az egyházi zene rövid történeti áttekintését szeretném most összefoglalni, hiszen adásokon keresztül mindig egy-egy egyházzene történeti időszaknak a zenéjét, zeneszerzőit próbáltuk összefoglalni, belehallgatni fontosabb egyházi zenékbe, muzsikákba, énekkari művekbe. Tehát a mai napon összefoglalnám azt, hogy a liturgia és az ének összefüggése katolikus egyházunkban, ugye az ének és a zene is egyfajta kommunikációs eszköz. Ez a verbális kommunikáció, így nevezzük, vagyis a szóbeli közlés mellett a muzsika is tájékoztatás, az érintkezés, a kapcsolatteremtés eszköze. De egyben az ünnep és ünneplés szolgálatában jelentős hangulati tényező. A szív bőségéből beszél a száj, mondja az Úr Jézus Krisztus Máté evangéliumában, 12. fejezet 34-ben olvashatjuk ezt. De ha a szív nagyon telítve van érzelemmel, szeretettel, akkor már nem beszél, hanem énekel. Akkor a szív fejezi ki, amit nem tudunk elmondani. Mert ugyancsak Szent Ágoston szava szerint, aki szeret, az énekel. Ezt írt a Szent Ágoston. Megnyilatkozása ennek a 4. században feltűnt jubilusz, a szöveg nélküli dallam, mely érzelem kifejezésére szolgál. Az alleluja szót, ha nem éneklik, el lehet hagyni. De próbáljuk ki a különbséget mondani, ha a pap mondja, hogy a Szent Mise véget ért, menjetek békével, vagy pedig emlékezzünk vissza arra, amikor a pap az ünnepi húsvéti feltámadási körmenetes mise végén nem mondja, hanem énekelve énekli azt, hogy a Szent Mise véget ért. A Szent

Tehát egy sokkal ünnepélyesebb módon mondja ki azt, hogy a Szent Mise véget ért, és akkor a hívek is ünnepélyesebb módon nagy örömmel válaszolják. Isten

Tehát olyan hangulatot áraszt ez a rövid alleluja szó énekelve a húsvéti vigília mise végén, hogy ez az újjongás, ez az ősi feltámadási újjongás, hogy az Úr Jézus Krisztus megváltott minket, és ezen a dallamon szól, kifejezi azt a szeretetet, amit mondva is átélhetünk, de ezzel az énekléssel még inkább a szívünkig ér, és ezt szívünkkel kifejezzük az örömöt. A liturgiában az ének nem díszítő elem, nem hozzátoldás, nem keret, hanem az ünnepélyes liturgiának szükségszerű és a teljes egészhez hozzátartozó alkotó része. Tehát nem ruhája, hanem teste a liturgiáján, a liturgiának, vagyis maga is, az ének is liturgia. Ezért ugyanaz a célja, mint a liturgiájé, Isten dicsősége és a hívők szentétevése. Így fogalmaz a II. Vatikáni zsinat határozatában a 112-es fejezet. Ugye a II. Vatikáni zsinat volt az a megújító zsinat, amikor a liturgikus konstitúció, tehát a II. Vatikáni zsinat rendelkezéseit leírták. Ezt tehát onnan idéztem. Nem csupán a liturgia alázatos szolgáló leánya az ének, zene, persze nem is öncélú játéka. Ezért nem lehet a muzika szakra koncertezés a liturgia keretében, és nem rekesztheti ki a népet a liturgián való részvételből, hanem a cél, hogy minden énekkel kísért szent cselekményben a jelenlévő hívek közössége tevékenyen részt vegyen. Tehát ez is a konstitúciónak egy határozata. Ugyanis azért vannak a templomokban ezek az énekszámkijelzők, vagy kivetítjük a számokat, vagy még jobb, hogyha a vetítővásznon szöveggel kivetítjük azt a éppen esedékes énekelni való versszakot, de az is nagyon jó megoldás, hogy a hívek hozzák otthonról a saját hozsanna énekeskönyvüket, vagy pedig ott a templomban használjuk, ugye a padokba betesszük ezeket az énekkönyveket, hogy minden hívő részt vehessen a szent liturgiában éneklésével is. Ahogy a nyelv kérdésében a képzőművészeti stílusoknál, épp úgy a zenében sem köti magát az egyház csak egy bizonyos korszakhoz vagy formához, még ha a latinul énekelt liturgikus cselekményben a gregorián korálisnak, mint a római liturgia sajátos énekének kell megadni az első helyet. Ugye ez az első azonos feltételek mellett, de elismerve más dallamok egyenjogúságát. Általán értelmű fogalmazással mondja a vatikáni zsinat, az egyházi zene kincseit a legnagyobb gonddal kell megőrizni és ápolni. Külön megemlíti, a vallásos népénekeket is buzgó módon kell ápolni, hogy magukban a liturgikus cselekményekben fölhangozhassék a hívők éneke is. Tehát nagyon fontos az, hogy a régi kincseinket is megőrizzük, a különböző egyházzenei korszakoknak a gyönyörű műveit is ápoljuk és hallgassuk, és ha tudjuk, énekeljük. És nagyon fontos, hogy az új énekeket is, amely a hívők által született, vagy a hívő zeneszerzők lelkéből fogant és született meg, ezeket is beépítsük a liturgiánkba. Legyen az a cappella, tehát csak ének szó kíséret nélkül, vagy legyen orgonával kísért, vagy legyen gitárral kísért ének is. Erre is majd szeretnék rátérni. A liturgiában betöltött egyházi zene pedig különböző korszakokból való, és a liturgia szent zenéjéről szóló 1967 évi instrukció szerint a szent zene fogalmához tartozik a gregorián, a több szólamú egyházi zene, a népének, ez ami a hozsannában van, ezt nevezik népéneknek, az orgonára és más hangszerekre írt zene. Más a liturgikus és más az egyházi vagy vallásos zene.
Van olyan hitből fakadó vallásos muzsika, amely nem alkalmas a liturgián való használatra, vagy a szövege miatt nem illeszthető a liturgia ünneplésébe, vagy liturgikus szövege ellenére sem használható, mert terjedelmessége szétfeszíti a liturgikus kereteket. Például, hogyha 20-30 percen keresztül szól egy glória, egy dicsőség a magasságban Istennek, gyönyörűségesen megformázva, legyen az Johann Sebastian Bach műve. Tehát az annyira hosszú, hogy ugye nem illeszthető bele a szentmisébe, a liturgiába, mert akkor olyan hosszú lenne, hogy nagyon elhúzná ugye az időt. Az ilyen fajtájú vallásos egyházi zenék leginkább egyházzenei áhítatók alkalmával használhatók. És most térjünk vissza tehát az egyházi zene rövid történeti áttekintésére, amit próbáltam adásonként már elég hosszú ideje bemutatni. Először is az énekes egyszólamúság, a gregorián korális, ezt nevezzük az egyházi ókor egyházi liturgikus zenéjének, amikor ugye latin szöveggel, gregorián dallamon énekelt művek a gregorián korális. Énekes többszólamúság, amikor már klasszikus polifónia is megjelenik, tehát a keresztény középkornak a liturgikus éneke, egyházi zenéje, és a keresztény újkor zenéje pedig az énekes és a hangszeres többszólamúság. Itt már ugye kísérettel együtt szól az egyházi zene. Aztán van a barokk kor egyházi zenéje, a bécsi klasszicizmus egyházi zenéje, a romantika egyház zenéje és a modern egyházi zene. Tehát ezeket próbáltuk külön-külön beszélni a Magasztallak Uram műsoraiban. Az első tehát a keresztény ókor egyházi zenéje, az énekes egyszólamúság, vagyis a gregórián. Ez az 5.-6. századra és az utána következő időkre tehető. Ezeket az énekeket Nagy Szent Gergely pápa 590-től 604-ig volt ő, uralkodott, és ő bizonyos tevékenységével kapcsolatban Gregoriánusnak, azaz Gergely éneknek, Gergelyről elnevezett közös éneknek, kórus éneknek, korálisnak, Gregorián korálisnak nevezték el. Tehát ez a Gregorián korális énekes, vagyis emberi hangra szánt, vokális, nem hangszeres zene, latin nyelven szól, latin nyelven íródott, egyszólamú, diatonikus, csakis a természetes hangskála félhangjaival. Sajátos, úgynevezett egyházi hangnemekben, tehát dor, frig, lid, mixolid, és a latin beszéd szabad ritmusában való ének. Tehát ez a gregórián zene, ami az egyházi ókornak az egyházi zenéje. Most pedig egy rövid részletet meghallgatunk, egy nagyon szép alleluját, és utána folytatjuk. Ez tehát az egyházi ókornak a gregórián korális zenéje.

Meghallgattuk ezt a nagyon szép Alleluját, ami Gregorián korális, és a egyházi zenének, az egyházi ókori egyházi zenének a sajátja volt. A következő a keresztény középkor egyházi zenéje, énekes többszólamúság, megjelenik a polifónia. A polifónia olyan együtt éneklése a többszólamnak, amelyben az egyes szólamok egymás mellé rendeltek. Vagyis minden szólam önmagában is önálló, értékes dallam, saját ritmussal és dinamikával. Ellentétben a későbbi korok homofóniájával, ahol a homofónia annyit jelent, hogy csak egy szólam, a valóban önálló dallam, és ennek az egy szólamnak alárendjeltje, tehát kísérete a többi szólam. Ritmusban, dinamikában, dallamképzésben alkalmazkodik a többi szólam ehhez a vezető szólamhoz. A klasszikus polifónia virágkora a 15.-16. század. Három nagy művész nevéhez fűződik a klasszikus polifónia aranykora, Palestrina, ő olasz származású, 1525-től 1594-ig élt, Orlandus Lassus, ő 1532-től 1594-ig, ő német alföldi zeneszerző, és Tomászó Viktória 1548-tól 1611-ig élt. Viktória, ő spanyol származású. Most hallgassunk meg Orlandus Lassustól egy magnifikátot, és ezután majd folytatjuk. Tehát Lassus a keresztény középkor egyházi zenéjének egyik zeneszerzője. Hallgassuk a magnifikátot.

Tehát az előbb meghallgattuk a keresztény középkor egyházi zenéjéből Orlandus Lassus muzsikáját. A következő korszak az egyházi zene történetében a keresztény újkor. A keresztény újkor egyházi zenéje énekes, hangszeres többszólamúsága jellemző. Legfontosabb tulajdonságai ennek a zenének az, hogy a polifónia helyett mindinkább homofónia, azaz hangzatokban, akkordokban gondolkodó többszólamú zene lesz, továbbá a régi egyházi hangnemek helyett a dur és moll hangnemek lépnek előtérbe, végül a hangszeres zene uralomra jutása, és mind jobban a világi zene hatása is érvényesül az egyházi muzsikában. Ez tehát a keresztény újkor egyházi zenéje, ez is fel van osztva a barokk egyházi zenére, szimfonikus egyházi zenére és a romantikusok egyházi zenéjére. Tehát az első a barokk egyházi zene 1600-as évektől 1600-tól 1750-ig a déli vagy itáliai barokk kórusművészethez tartozik, Viadana és Pitoni. Ez a klasszikus polifónia közvetlen örököse, és ennek sok emlékét őrzi. E stílus szerzőinek művei egyházi

szellemet képviselnek, liturgikus célokra kiválóan alkalmasak. Hallgassunk meg most Viadanától egy Exultét című művet, ugye feltámadás.

Via Dana zenéjét hallhattuk az előbb, az imént, aki barokk egyházi zeneszerző, a déli vagy itáliai barokk kórusművészet képviselője. Most pedig az északi vagy germán barokk egyházi zene képviselőiről szólunk, elsősorban a protestáns istentisztelet szolgálatában állt. Középpontja ennek a népének a betétjeként szereplő hatalmas zenekari kórus művek kevésbé voltak alkalmasak liturgikus célokra. Megint csak visszatérünk ahhoz, hogy hosszú lélegzetvételű darabokról van szó, amit írtak ezek a zeneszerzők, mégpedig Bach és Handel. Kimagasló képviselői ennek a barokk egyházi zenének, az északi vagy germán barokk egyházi zenének, Johann Sebastian Bach 1685-től 1750-ig, az ő fő művei a Máté Passió és a János Passió, a Hámol Mise, rengeteg gyönyörű korál, orgonadarabok, és George Friedrich Handel, ő 1685-től 1759-ig élt, a messiás és más biblikus oratóriumok szerzője. Most egy részletet szólaltatunk meg Johann Sebastian Bachtól, mégpedig az Isten áld engem, áldva áld az Isten engem, pontosan a fordítása, tehát egy gyönyörű korált hallunk, énekkar és zenekar kísérettel.

Meghallgattuk tehát az előbb Johann Sebastian Bach koráját, a 147-es korált, Áldva áld az Isten engem. A következő egyház zenei korszak a szimfonikus egyházi zene. A szimfonikus egyházi zenét 1750-től 1870-ig jegyzik, és ennek az egyház zenei időszaknak a korszakaiba tartozik a bécsi klasszikusok egyház zenéje 1750-től 1827-ig. Hitből fakadó és művészi ihletettségű egyház zenei műveik egyrészt aránytalanul hosszúak liturgikus szempontból, másrészt túl sokat ismétlik a szöveget. Ennek a korszaknak legnagyobb képviselői voltak Johann József Haydn 1732-től 1802-ig élt, aki miséket írt, teremtés oratóriumot írta többek között. Wolfgang Amadeus Mozart 1756-tól 1791-ig élt. Ő miséket, a híres requiemet, Ave Verum Corpust írta. És Ludwig von Beethoven 1770-től 1827-ig, aki a Missa Solemnist szerezte többek között. Egyházzenei műveik közül Mozart motettáját választottam. Ez egy rövid lélegzetű mű, és ez alkalmas arra, hogy a liturgiába beletegyük, bele tudjuk simítani. Egy négy szólamú vegyeskarra írt műve Mozartnak, Ave Verum Corpus, Jézust nézzed, bűnös lélek, nézd, mint szenved Isten szent fia. Jaj, hogy kellett vétkeinkért így kínhalált halnia. Szíve vérét ontá értünk, fájdalomnak férfia. Drága Jézus, szálljon ránk is fönn az égben glória. Majd fönn az égben glória. Ez egy nagyon alkalmas a szövege is, illetve a időben is elénekelhető áldozásra betétnek, vagy pedig áldozás utáni háladásképpen, akár latinul, akár ezzel a magyar fordítással. Hallgassuk most meg tehát ezt a művet, Wolfgang Amadeus Mozart motettáját, Ave, Ave, Verum Corpus.

A szimfonikus egyházi zenél tartunk. Ennek az időszaknak ugye a bécsi klasszikusok, az egyik zeneszerző párosa, illetve hát hárman voltak jeles képviselőik. A következő pedig a romantikusok egyházi zenéje. 1827-től 1870-ig jegyzik ezt az időszakot. A romantikus világi muzsikához hasonlóan az egyházi zenében is előtérbe került az egyéni, a szubjektív érzelemvilág, szemben a liturgia tárgyilagosabb világával. Romantikus szerzők, többek között Franz Schubert 1797-től 1828-ig, és Bruckner, ő pedig 1824-től 1896-ig élt és alkotott, és Liszt Ferenc is 1811-től 1886-ig. Tehát őket nevezzük a romantikus egyházzene mestereinek. A következőkben meg fogunk hallgatni egy nagyon közismert, gyönyörű zeneművet, Franz Schubert Ave Máriáját, amelyet Luciano Pavarotti előadásában hallgathatunk meg.

0: A következő időről, a modern korról is elmondható, hogy szinte minden zeneszerző írt egyházi zenét. A modern kor az egyházzenei megújulás kora 1870-es évtől tehető. A 19. század sekélyes és színházi ízlésű egyházi zenéje helyébe művészi és egyházias stílusú muzsikát igyekeztek állítani a reform mozgalom képviselői. Visszatértek az ősi, tiszta forrásokhoz. Franciaországban a szolemni bencések feltárói lettek az ősi egyházi zenekincsnek, a gregórián korálisnak. Németországban a regensburgi mozgalom a klasszikus polifóniához tért vissza. Az egyházi zene megújulásának fő mozgatói az úgynevezett cecíliánus mozgalmak. Ezek az egyházi zene védőszentjéről, Szent Cecíliáról elnevezett egyesületek voltak, és az egyházi zene szellemének megújítására létesültek. Minden pozitív vonásuk ellenére negatív jelenség volt az, hogy újra visszaszorították a népet, a híveket, a hallgató és a tétlen szemlélő szerepébe, a többszólamú és latin szövegű énekléssel. Az egyházzene története túlnyomó többségében, mint láttuk, a műzene története, és nem a nép résztvételi lehetőségének története az énekes liturgia keretében. Bár a mai késői bonyolult, nehéz művészi gregórián énekektől kezdjük, a gregóriánt nehéz szépen énekelni. A keresztény nép azonban mindvégig szereplője marad a liturgiának. A népének kezdettől fogva létezett az egyház életében és liturgikus ünneplésében. Kezdetben különösen a mise állandó részei, az ordinárium voltak a nép éneklésének lehetőségei. Az ordinárium, ezek az állandó részek, tehát a kezdet az introitus, a kirie, az uramirgalmaz, a glória, a dicsőség, aztán a hiszekedj, a krédó, a sanctus, a szent vagy, az agnus dei, az Isten báránya. Később, amikor a nép már nem tudott latinul, a prédikáció, a felajánlás és az áldozás alkalmával kapcsolódhatott be éneklésével a liturgiába. A misén kívüli népéneklés lehetőségei még voltak az áldások, litániák, körmenetek, búcsújárások. Lendületet adott a népnyelvű éneklésnek a szertartásokon a reformáció hatása is, a maga népnyelvűségével, majd a felvilágosodás korában kialakult népnyelvű miseénekek lettek maradandó liturgikus értékek etéren. Míg a II. Vatikáni zsinat adta erre a végső szentesítést, amikor liturgikus rangra emelte a nép énekeket. Volt ugyanis előtte egy olyan rendelkezés, 10. Pius pápa motu propriója, amit 1903-ban adott ki, ez szerint az ünnepélyes liturgikus ténykedések, tehát énekes mise, a missa cantata alatt tilos bármit is honi nyelven énekelni. Tehát ezt lépte át ugye a II. Vatikáni zsinat, és ez mondta ki, hogy a végső szentesítést, amikor liturgikus rangra emelte a népénekeket. Mivel nincs több időnk folytatni a műsort, elbúcsúzok és elköszönök a Mária Rádió hallgatóitól, köszönöm a türelmüket, és innen fogjuk folytatni a következő Magasztallak Uram egyházzenei műsorban, hogy a II. Vatikáni zsinat után hogyan alakult az egyházzene a katolikus egyházban. Köszönöm a figyelmet, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Magasztallak Uram! A Mária Rádió egyházzenei műsorát hallhatták Ágostné Csérigazdát.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Egy különleges felhívással fordulunk a hallgatói családhoz a Mária Rádió közösség szívéből. Szent Ágoston írta, az élő Isten szeretete mindenkire egyformán kiárad. A szeretet hirdetésével foglalkozik rádiónk minden egyes műsora, melynek célja nem csupán a hívők megerősítése, hanem minden emberi lélek megszólítása. A Mária Rádió szellemisége túllép a hagyományos vallásos kereteken. Nem csupán egy médium vagyunk, hanem a megtérés és az irgalom hírnökei is. A Mentsétek meg a lelkeket felszólítás ereje ösztönöz minket arra, hogy elérjük azokat is, akik távol élnek Istentől. Műsorainkon keresztül igyekszünk átadni azt az üzenetet, hogy Isten mindannyiunkat tárt karokkal vár. Kérem, támogassák munkánkat. Az adományaik révén folytathatjuk ezt az áldásos tevékenységet. Mindegyik támogatás nagy segítséget jelent számunkra. Lehetőséget ad arra, hogy továbbra is terjesszük az evangélium üzenetét, és megérinthessük azok szívét is, akik még nem tapasztalták meg Isten végtelen irgalmát. Legyenek részesei e szent küldetésnek, imádkozzanak értünk, és lehetőségeikhez mérten anyagilag is támogassák a Mária Rádiót, így együtt tapasztalhatjuk meg Isten szeretetének csodáit.
2: 20 éve szól a Magyarországi Mária Rádió, ami kezdettől fogva az evangelizáció élő eszköze, és mélyen gyökerezik az egyház küldetésében. Közös imádságaink, műsoraink nap mint nap eljutnak a kórházakba, a betegágyak mellé, a börtönökbe, a családokhoz, az egyedül élőkhöz, és mindazokhoz, akik vigasztalásra vagy reményre vágynak. Mindez nem lenne lehetséges önkénteseink és hallgatóink rendkívüli elkötelezettsége nélkül. Minden felajánlott óra, minden szolgálat ajándék az egyháznak, és tanúságtétel a cselekvő szeretetről. Szeretnénk köszönetet mondani önöknek, hallgatóinknak, akik a Magyarországi Mária Rádió lelkét jelentik. Önök nem pusztítanak, a jövőbe reménnyel és bizalommal tekintünk. A világ folyamatosan változik, új kihívások jelennek meg, de a lelki táplálék, a megtartó közösség és az evangélium hirdetése iránti igény még sürgetőbb, mint valaha. Ez a 20 év nem csak mérföldkő, hanem meghívás és felelősség a következő évekre is. Ahhoz azonban, hogy a Mária Rádió tovább szólhasson, az önök segítségére is szükség van. A megnövekedett költségek miatt jelenleg 14 millió forintos működési hiánnyal küzdünk. Előregedett adóberendezéseink cserére szorulnak, és el kell indítanunk az újonnan elnyert 60-i frekvenciát is. Ezért arra kérjük önöket, hogy a Mária Kertje kezdeményezés keretében ajánlják fel egy szár rózsa árát a Mária Rádió szolgálatára. Adományukat és a rádió honlapján keresztül, vagy személyesen a budapesti központunkban a 13. kerületi Gogol utca 28 szám alatt. Kérjük, hogy minden esetben a közlemény rovatba írják be Mária Kertje. Célunk az, hogy önökkel együtt helyezhessünk el virtuálisan 20 000 szár rózsát a szűzanya kertjében, hogy a Mária Rádió következő 20 éve is a remény, az imádság és az evangelizáció szolgálatában terhessem. Ünnepeljük együtt a Mária Rádió 20 évét, a számtalan megérintett életet, a közös imádságokat, az egyház egységét, hazánk szépségét és azt az örömöt, hogy mindannyian részesei lehetünk ennek a szolgálatnak.
3: Hírpercek.
4: Rossi Vitáté díjat vehetett át Puskás Antal pálos szerzetes. Szeptembertől újraindul a Mária Rádió almádialógus lelki gyakorlata. 6. évadba lép a Pécsi Egyházmegyei Férfi Találkozó. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. Rossi Vitáté díj kitüntetést vehetett át Puskás Antal pálos szerzetes Pécs város napján a helyi Kodály központban tartott városi ünnepség keretében. Az ünnepi eseményen a pálos rendből részt vett Vízi András tartományfőnök és Szent Irmai Tamás tartományfőnöki hivatal

0: Segítségével hidakat épített generációk, csoportok és világnézetek között. A díj Pécs város egyik legrangosabb elismerése, amit kiemelkedő életművekért ítélnek oda. Szeptembertől ismét várja a Mária Rádió almádialógus lelki gyakorlat sorozata a lelki feltöltődésre vágyókat. A háromnapos programnak szeptember 18-a és 20-a között a Balatonalmádi Ciszterci Rekreációs Központ ad otthont. A szeptemberi lelki gyakorlatot Mohos Gábor püspök vezeti, személyes hivatás a Teremtő Munkatársa vagy címmel. Az elmélkedések és kiscsoportos beszélgetések mellett csendesség, lelki beszélgetés, szentségimádás, közös imádság és kirándulás is segíti az elmélyülést. A résztvevők vasárnap a Balatonalmádi Szent Imre templomban szentmisén is részt vesznek. Az almádialógus azoknak szól, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapok zajából, közelebb kerülni Istenhez és új lendületet kapni hitükben. Jelentkezni a www.mariaradio.hu/almadialógus honlapon lehet. Hatodik évadba lép a Pécsi Egyházmegyei Férfi Találkozó. A Felföldi László megyés püspök által 2021-ben életre hívott kezdeményezés, az eddigi hagyományokat követve idén is 4 kiemelt témakört jár körbe. A pénteken induló sorozatnak az Egyházmegye 9 települése ad otthont. Az idei struktúra egy rendhagyó újdonságot is tartogat a második témasorozatra, amely november 20-án Pécsen lesz, kizárólag nőket várnak, tájékoztat a Pécsi Egyházmegye. A férfi találkozók középpontjában továbbra is a férfi lét sors kérdései állnak, az idei tematika azonban a családi egység és a női lélek mélységeivel is foglalkozik. A szervezők terve, hogy a családot összetartó női szerepeket, valamint a női lélek nehézségeit a férfiak és a nők szemszögéből is megvilágítsák. Cél az, hogy a hallottakat a résztvevők később otthon, családi körben vitassák meg. Az időpontok és a helyszínek listája az Egyházmegye honlapján olvasható. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
1: Híreinket hallották.

0: lélek hangja.
1: 22 óra.
2: Mária Rádió Esztergom, FM 97,4.

Isten, aki ezt mondta, a világosság felragyog a sötétségből. Világosságot gyújtott a szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Jézus Krisztus arcán. Ez a kincsünk azonban cserépedényben van, hogy lánk. Mindenféle szorongatás ér, de mégsem szorítanak sarokba bennünket. Kétségeskedünk, de kétségbe nem esünk. Üldözöttek vagyunk, de nem elhagyatottak.

leheti pornak, de el nem pusztulunk. Mindenkor Jézus halálát hordozzuk testünkben, hogy Jézus élete is láthatóvá legyen testünkben. Életünk folyamán ugyanis szüntelen halálra adatunk Jézusért, hogy Jézus élete is megnyilvánuljon halandó testünkben. Így tehát bennünk a halál munkálkodhat, bennetek pedig az élet. Mivel pedig bennünk a hitnek ugyanaz a lelke van, ahogy megvan írva, hittem, azért szóltam. Mi is hiszünk, és azért szólunk. Tudjuk, hogy aki az Úr Jézust feltámasztotta, Jézussal együtt minket is feltámaszt, és veletek együtt magáé állít. Hiszen minden értetek történik, amint a kegyelem terjed, hogy egyre többen és többen adjanak hálát Isten dicsőségére.

Dicsőség Jézus Krisztusnak! Szeretetek, köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a hittanóra részvevőit ezen a mai napon, amikor Szent Pál apostol korintusiakhoz írt második levelének egy szakaszát hallhattuk. Különösen is a kezdő mondat, kezdő szavak nagyon megrázóak, nagyon mélyre hatnak. Ezt szeretném most ezen a mostani hittanórán kicsit bővebben kifejteni. Mit is jelent számunkra az, amikor így fogalmaz, Isten, aki azt mondta, a világosság felragyog a sötétségből, világosságot gyújtott a mi szívünkben. Hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Jézus Krisztus arcán. Persze a szakasz többi része is nagyon fontos tanulsággal szolgál. Ez a mostani hittanóra nem egzegézis, nem ezt a rövid szakaszt fogom kibontani, hanem az isteni világosságnak életünkre irányuló, életünkre ható erejéről szeretnék beszélni. Illetve arról, hogy hogyan tudunk mi ezzel együttműködni, mit tudunk mi tenni azért, hogy ez az isteni világosság valóban beragyogja az életünket, a miénket is, és a környezetünkben élőket is, tehát rajtunk keresztül másokra is hogyan tudhatni. Isten akarata szerint. Kezdjük mindjárt azzal, hogy Szent Pálnak ez a mondata egyértelműen a teremtésre irányul, vonatkozik, arra utal. Idézzük csak föl, hogyan kezdődik a Biblia, a teremtés könyve első verseit, így olvassuk. Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet, a föld puszta volt és üres, sötétség borította a mélységeket, és Isten lelke lebegett a vizek fölött. Isten szólt, legyen világosság, és lett világosság. Isten látta, hogy a világosság jó. Isten elválasztotta a világosságot a sötétségtől. A világosságot nappalnak nevezte Isten, a sötétséget pedig éjszakának. Azután este lett és reggel az első nap. Mindjárt a teremtés első napján, első aktusaként megteremtette Isten a világosságot. Mégpedig a szavával. Isten szólt, legyen világosság, és lett világosság. Ez a isteni szó, az a úgynevezett Dábár Jáve, ahogy a héberben ezt ismerjük, olyan erős isteni hatalom, amely a semmiből létbe hívja a teremtett világot. Isten nem gyurmázik, nem valami anyagot vesz elő, amiből átformálja és meggyúrja csillagtesteket, vagy a földet, a növényeket. Majd az ember teremtésénél már a meglévő anyagot veszi elő, de most ezt hagyjuk. Egyszerűen kimondja, és úgy is lett. Micsoda erő, micsoda hatalom, csak az Istenre jellemző teremtő hatalomban ebben, amit kimond az Isten, az úgy is lesz. Ha görögül nézzük, nem arám nyelven ezt a szót, akkor a logosz kifejezéssel találkozunk. Isten szava, logosz, amelyet is kevésnyi teológiai ismeretünkkel Jézus Krisztussal azonosíthatunk. A logosz maga az Isten szava. Egyébként János evangéliumának a kezdetén is ugyanezzel találkozunk. Kezdetben volt az Isten, és Isten volt az ige, ez a logosz, és ő volt kezdetben Istennél. Ez az Isten fia, másik isteni személy, a logosz, akin keresztül, aki által teremti az Isten a világot. Az Atya Isten a fiúval együtt teremti a világot, természetesen a Szentlélek által. És a Szentlélek is jelen van mindjárt a teremtés könyvének, tehát a Biblia első lapjának első mondatában, hiszen ezt olvasjuk, Isten lelke lebegett a vizek fölött. Ezt a keleti atyák egyértelműen a Szentlélek jelenlétére vonatkoztatják, amelynek egyébként a Szent Liturgiában is van jelentősége, de
erre most megint nem tudok kitérni. Tehát jelen van a teljes Szent Háromság. Mindjárt a Biblia első mondatában felsejlik a Szent Háromság, nyilván nem Atya, Fiú, Szentlélek személyek megnevezésével, de fölismerhetjük. Igaz, mi már az új szövetségi ismeretből, Krisztus kinyilatkozhatásának a teljességéből visszatekintve olvassuk ezt így, és a Teremtés könyvének olvasásakor a zsidó emberek még nem tudták, hogy ez a Szent Háromságra utal. Az Isten tehát Krisztus által teremti a világot a lélekben, szavával teremt, és ez olyan erős szó, amely mindent át tud alakítani. Nem véletlen, hogy Szent Pál, amikor a bennünk lévő világosságról beszél, fölidézi ezt a teremtő erőt. Amikor arról beszél, hogy az Isten a világosságot gyújt a szívünkben, akkor erre a teremtő szóra utal, ha Isten, aki azt mondta, világosság legyen, világosság felragyog a sötétségből, tudott a semmiből világosságot gyújtani, és ezáltal elválasztotta a sötétséget a világosságtól, világosságot a sötétségtől. A mi szívünkben is ugyanezt teszi meg. Tehát a mi szívünkben is Isten gyújt világosságot, nem más. Nem lehet máshonnan világosságot nyerni, csak is az Isten szava által. Még az Isten teremtő szavának hatalmára utalva, hadd említsem meg az ő megbocsátását is. Amikor Isten azt mondja, megbocsátok, akkor ez egy egészen más kifejezés, mint amikor mi mondjuk azt, hogy megbocsátok. Egy szülő megbocsát a gyermekének, aki mondjuk kiöntötte a kakaót a asztalterítőre, vagy éppen valami nagyobb csíntevést művelt, vagy akár szörnyű bűnt, azt tud megbocsátani, aki szereti a bűnöst. Az édesanyák azért tudnak hamarabb megbocsátani, akár a bűnöző gyermeküknek is, mert sokkal nagyobb bennük a szeretet, mint az a neheztelés, amely a elkövetett bűn miatt bennük lenne. Csak hogy az édesanyák és mi magunk is bármilyen nagy lélekkel akarunk is megbocsátani, a mi megbocsátásunk nem szünteti meg a bűnt. Sőt, hát azt érezzük, hogy sokszor tovább él bennünk a neheztelés, jó, hát megbocsátottam, na de azért csak eszembe jut, amikor újra elköveti az ember ugyanazt a bűnt, vagy harmadszor is, negyedszer is, hát nem egyszerű dolog ez. Mert mi nem vagyunk képesek. Nekünk a megbocsátásunk nem teremtő szó. De az Isten megbocsátása igen. Amikor ő azt mondja, megbocsátok, ez nem csak annyi jelent, hogy na jó, nem haragszom, mint mi nálunk embereknél. Megszűnik a bűn. Megszűnik a bűnnek a következménye. Az Isten megbocsátása eltünteti a bűnt, és annak következményeit is. Ha úgy érzem, hogy egy gyónás után azért a tetteimnek van következménye, az miattam van, mert bennem tovább él. De nem azért, mert az Isten olyan, mint ahogy szoktuk mondani, megbocsátok, de nem felejtek. Az Isten felejtése megsemmisítés. Hát, ezzel érdemes mélyebben foglalkozni, hogy mit jelent az Isten megbocsátása, hogyan tünteti el a bűnt, és mennyivel más lehetne az életem, ha tudnék hinni, ismerném ezt a isteni erőt, amely nem csak teremteni tud, de megszüntetni is. De menjünk tovább, mert amikor az Isten gyógyít bennünket, akkor valóban formálja is az életünket, formálja a szívünket. Ez a teremtett szó egy bűnbánati imádságunkban is előkerül, mégpedig az 50. Zsoltárban, a római katolikusok által használt szentírásban ez az 51. Zsoltár. Így imádkozunk,
tiszta szívet teremts bennem, ó Isten. Én nem tudom megtisztítani a szívemet. Ahhoz a te teremtő erőd, a te teremtő szavad szükséges ahhoz, hogy valóban tiszta legyen a szívem. Én tisztogathatom, próbálkozhatom vele, de ezt a tisztaságot csak a teremtő Isten tudja megadni. Ezért nem véletlen, hogy így fogalmaz a zsoltáros: tiszta szívet teremts bennem, ó Isten. Tehát az Isten teremti meg a szívünkben a tisztaságot, teremti meg a fényt, csak hát ehhez az én együttműködésem is szükséges. Kell, hogy én kérjem az Istent, hogy teremtsen bennem tiszta szívet. Kell, hogy együttműködjek ezzel az isteni világossággal, hogy valóban a szívemben megjelenjen ez a fény, amit az Isten teremt oda. Tehát kell, hogy együttműködjek az Istennel, de a szívemet, a szívemen keresztül az életemet az Isten formálja. Én csak egészen a felszínt tudom kapargatni, söpörgetni, tisztogatni, de a szívem és az életem átalakítása az az Isten műve. Azért fontos ezt tudatosítani, ezzel szembesülni, mert így tudok megnyílni egészen új távlatokra. Sokkal több van bennem, mint amit én valaha is elgondoltam volna. Hogyha hagyom, hogy az Isten alakítsa és formálja az életemet. Hozhatnánk életpéldákat is arra, hogy mennyivel más sok minden hozott ki bennünk az Úristen. Azt a kedves példát hadd hozzam, amikor Szent II. János Pál pápa hazalátogatott Lengyelországba, és meglátogatta azt az iskolát, ahol annak idején ő is az iskolába járt. És találkozott a gyermekekkel, és hát kérdezték tőle, hogy hát számított-e arra, hogy majd ő lesz a pápa. Hát nyilván kisiskolás korában eszébe nem jutott, hogy ő majd valaha pápa lesz. És kérdezték tőle, hogy jól tanult-e, sokat tanult-e. Hát persze fontos egy ilyen példa, nem szabad azt mondani, hogy bizony én nem tanultam, de hát véletjük, hogy ez a szent pápa azért kisiskolás korában is szentként viselkedett. Na minden esetre az volt a Szent János pápa válasza, hogy hát ha tudtam volna, hogy pápa leszek, akkor még jobban tanultam volna. De hát nyilván eszébe nem jutott, hogy majd ő pápa lesz, és mégis az Úristen már előre tudta ezt, és így formálta. Hát így mondja a pápa, hogy ha tudtam volna, hogy pápa leszek, akkor még többet tanultam volna. Ki tudja, hogy kiből mit formál az Isten? Pápát elég keveset, úgy 20-30 évenként egyet-egyet, de hát nem arra kell törekednünk, hogy pápák legyünk, hanem hogy az Isten tervét valósítsuk meg. És ezért kell a saját magunk formálásában, akár a tanulásban, akár a lelki élet küzdelmeiben mindent beletenni, apait, anyait, hogy így mondjam, minden tőlem telhetőt, hogy az Isten alkalmas együttműködőt találjon bennem arra, hogy végbe vigye az ő saját elképzelését. Nagyon profán mondatot jól ismerjük, amit a Napóleonnak tulajdonítanak, aki azt mondja, hogy a marsalbot mindenkinek ott van a tarisznyájában. Hát ő is egy egyszerű katonember volt, aztán hadvezéré lett, később aztán császárra is konorázhatta magát, teljesen megtagadva a nagy forradalomnak az eszméjét, de hagyjuk is ezt. Lényeg az, hogy ő is megtapasztalta azt, hogy akkor még nem gondolta arra, hogy ő majd nagy hadvezér lesz, és micsoda hadvezér, de benne volt az ő tarisznyájában. Mindjárt a tarisznyájában ott van, hogy Isten gyermekeivé válhatunk, Isten követeivé, Isten munkatársaivá. És kell, hogy akarjunk együttműködni ezzel a nagy isteni tervvel, és ne elégedjünk meg a szürke elképzeléseinkkel, hogy én majd úgy csöndesen meghúzódva háttérben
valami kis szürke alak leszek a világtörténelemben. Az Isten nagy dolgokra hív meg bennünket, és abból tudja kihozni a nagy célokat, akik akarnak együttműködni az Istennel. Ne féljünk ezektől a hatalmas tervektől, amelyeket az Isten hordoz bennünk. Ebben az együttműködésben tehát én is kellek, de a nagy cselekvő az maga az Isten. Ő teremt tiszta szíved bennem, ő gyújt világosságot a szívemben. Mi is ez a szív, ahol az Isten megteremti ezt a világosságot? Bibliaolvasó vagy hittanórákat gyakran hallgató emberek azért jól tudjuk, hogy ez a szív nem csupán az a lüktető izomcsomó, amely életben tartja a vérkeringéssel az egész testünket, hanem az egész lényünket tartja életben, azzal a lüktetéssel, amely Isten ritmusára, Isten dinamizmusára harmonizál, és azzal együtt működve adja az újabb és újabb életerőt az Istentől kapott kegyelmeket. Tehát a szívünk, amely fizikálisan a testnek a középpontja, szimbolikusan, vagy inkább azt mondom, mélyebb értelmezés szerint az egész lényünknek a középpontja. Beleértve ide mindent, ami én vagyok. Beleértve például a tudatalattunkat is. Nagyon fontos látni, hogy az a szív, amely lényem középpontja, olyan tartalmakat is magába foglal, amire én önmagamtól nem is lennék képes hatással lenni. A tudatalatti, a 19.-20. századi pszichológiának a fölismerése, legalábbis ennek a megfogalmazása, és valóban olyan rétegeket tár föl, vagy ezekre mutat rá, amelyeket korábban nem fogalmaztunk meg így. A lelkiélet nagy mesterei azért utaltak rá, de maga kifejezést nem használták. Egy nagyon nagy felfedezés, hogy az embernek van egy olyan tudatalatti rétege, amely formálódik a élete során, talán a öröklött tényezők is befolyásolják minden bizonnyal, de nem tudjuk azt föltárni, vagy hát nagyon-nagyon csekély mértékben tudunk hatni rá, ez a pszichológiának a nagy tudománya, és mégis alig-alig éri el. Itt most, amikor a szívünkről beszélünk, akkor ez is ide tartozik. Ezt is mint egy kézbe vehetjük. Az Istennek a teremtő szava, amely világosságot gyújt bennünk, olyan mélyre hatol, ahova a pszichológia már nem tud eljutni. Ezt nagyon fontos megint tudatosítani, hogy az Isten kegyelme olyan mélyre hatol bennünk, amit mi a saját erőnkből nem tudnánk elérni. Tehát az önismeret nem csupán valamilyen pszichológiai folyamat, amely során mint egyre többet megtudunk és megértünk a saját viselkedésünkből, hanem lényünk legmélyére tudunk hatolni az Isten által, és változást elérni a legmélyebb lényünk legmélyén is. Nincsen megátkozott ember, akinek ilyen vagy olyan rossz gyermek sorsa van, és akivel az Isten ne tudna mit kezdeni. Bármilyen súlyos sebekkel terhelt gyermekkorból származunk is, az Isten azokat is tudja gyógyítani, azokat a sebeket is. Ezért a belső ima, a Jézus ima, amelyen keresztül a szívünkbe szállunk le, sokkal több, mint az a meditáció, amelyet a távol-keleti vallások alkalmaznak, és amelyeket át is ültetik így a európai kultúrába, az úgynevezett transzcendens meditáció, vagy transzcendentális meditáció, az nem tud lehatni ezekbe a mélységekbe, mert az emberi tevékenység, az Isten az, aki le tud hatni a szívünk legmélyére, és ott ő gyújt világosságot. Mi is történik, amikor az Istenhöz fordulok,
és kérem őt Szent Pál szavaival, hogy nyújtson világosságot a szívembe. Kapcsolatba lépek az Istennel. Az imádság révén erre mélyebbre hatolok saját magamba. Ahogyan Szent Ágoston fogalmaz, hogy te közelebb vagy hozzám, mint én saját magamhoz. Na, itt, ha nem is mondja ki a tudatalattit, de erre utal az egyházatya, hogy mélyebben hatol az Isten belém, mint ahova én el tudnék érni. Na most erről a szívbe való leszállásról a Jézus ima vagy a belső ima kapcsán szoktunk beszélgetni. De nem mindenki gyakorolja a Jézus imát vagy a belső imát, és nem is arról van szó, hogy csak ez az egyetlen módja önmagunk mélyére szállásának. Aki sose hallott a Jézus imáról, de buzgón imádkozik, a Szentlélekkel együttműködik, keresi az Istent, azok számára is ugyanúgy lehetőség ez egyház 2000 év során számtalan ilyen imádkozó ember volt, akik mondjuk a Jézus ima alapvetően a nyugati vagy a keleti egyháznak a sajátja, de hát a nyugati szentek, vagy nyugati szerzetes, vagy egyáltalán az imádkozó emberek is jól ismerték ezt a nagyon mély tapasztalatot, hanem is ezekkel a szavakkal írták körül, vagy fogalmazták meg. Mégis, ha Jézus imáról, a belső imáról beszélünk, jó ezt föltárni, hogy ez egy jó eszköz, kézzel fogható dolog, amelyen keresztül, mint egy beletekinthetünk az Isten műhely munkájába. Ahogyan a mi szívünket, a szívünkön keresztül az életünket formálja. Tehát imádság, bármilyen imádság, liturgikus imádság, egyéni szavakkal mondott imádság, közös dicsőítés, szertartások által, vagy a rózsafűzéren keresztül, vagy a Jézus imán keresztül, minél mélyebbre jutok önmagamba, annál mélyebben találkozom az Istennel. És ez a találkozás, az Istennel való találkozás az, amelyik kihat az életemre, amely átalakítja az életemet. Mint az itatós papír, amikor egy tintacseppet ejtünk. Ma már ritkán használnak itatós papír, de az én gyerekkorom még egy nagyon ismert volt, de azért sokak számára elképzelhető. Tehát van az itatós papír, amelyre egy csepp tintát ejtünk, és az aztán szép lassan ez a pacni, a tintafolt szétterjed, először csak gyorsan ott a környezetébe, aztán, hogyha ott hagyjuk, akkor akár az egész papírost is bekékítheti, mert eljut a kis kapilláris csöveink keresztül az egész papírost betölti. Hát így járja át az Isten előbb a szívemet, és aztán a szívemen keresztül az egész életemet, kihat az egész életemre az Istennel való találkozásom. És ezt aztán mások is megérzik. Ez az én hozzájárulásom az Istenekhez, a nagy művéhöz. Ő formál engem, de ez csak akkor válik hatékonnyá, akkor formálja valóban az életemet, ha én találkozom az Istennel. Keresem az Istent. Akarok vele együttműködni. Akarom, hogy ő vele kapcsolatba lépjek, beszélgessek vele, szólhassak hozzá, meghalljam az ő szavát. Élő, valóságos, személyes kapcsolat az Istennel. Ez az, ami formálja az én életemet. Ez az a világosság, amely akkor gyúl a szívembe, hogyha én is akarom, hogy ez a világosság bennem ragyogjon. Nélkülem nem fog ragyogni. Mindenkinek a szívében ott lakik az Isten. Mindenki, aki leszáll a saját szívébe, tud találkozni az Istennel.
hogyha ezzel nem törődöm, hogyha nem törekszem mélyen élni, önmagamba szállni, ha megelégszem csupán a felszínnel, akkor elmulasztom az Istennel való találkozásomat, és lehet, hogy próbálok formálni saját magamon, de jobbá lenni mondjuk, de ideig, óráig tartó eredmények lesznek, és nem a lényemet alakítja, formálja át a személyiségemet. Ez az Isten teremtő szava, amely bennem van, de az én együttműködésem révén tud valóban fölragyogni. De nézzük tovább ezt a nagyon érdekes mondatot, mert így folytatja Szent Pál, hogy Isten, aki azt mondta, legyen világosság, vagy a világosság felragyog a sötétségből, a mi szívünkben is világosságot gyújt, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Jézus Krisztus arcán. Jézus Krisztus arcán ragyogjon föl az Isten ismerete, és ez az én szívemmel milyen kapcsolatban van? Hát pontosan így, ahogyan ezt eddig mondtuk. Ha együttműködök az Istennel, ha akarok vele találkozni, az ő szavára világosság gyúl bennem, és ennek hatása van a környezetemre is. Minden egyes megkeresztelt ember, az egyház minden tagja formálja, alakítja az egyházat. Az egyház Jézus Krisztus titokzatos teste, ő a fő, mi pedig a tagjai vagyunk, és a tagoknak van hatásuk az egész testre. Az, hogy mi történik az én életemben, az én szívemben, mi játszódik le, az az egész egyházra kihat. És az Jézus Krisztus arca az egyháznak a tekintete. Milyennek látják mások az egyházat? Valóban Krisztust tesszük-e láthatóvá, vagy pedig csak a saját arcunkat villogtatjuk mások előtt? Ahhoz, hogy rajtam keresztül valóban Krisztus legyen, váljék láthatóvá, ez a belső találkozásra van szükség. Én akármilyen jól viselkedhetem, akármilyen szép karitatív tevékenységgel mutatom, hogy az egyház milyen jóságos és mennyi jót tesz, tanít és segít a szegényeken, és számtalan szociális nehézségekben jelen van, ez akkor igazán az Isten műve, hogyha azok, akik mindezt kivisszük az emberek elé, tetteink által érzékelhetővé tesszük az egyház tevékenységét, imádkozó emberek vagyunk. A nem imádkozó emberek nem az Isten művét viszik ki mások felé. Persze, itt most a megkereszteltek imádságaira gondolok, a mi magunk felelősségére, és nem arra, hogy nagyon sok jó ember van rajtunk kívül természetesen, sőt, minket megszégyenítő módon tudnak nagyon sok szép dolgot művelni, és titokzatos módon, amikor egy embernek a jótékonysága hatékony, abban is jelen van az Isten, a Szent Lelke, Jézus Krisztus. De ne ezt feszegessük, hogy másokban hogyan tud működni az Isten kegyelme, az Isten ereje, hanem a saját felelősségünket vizsgáljuk meg, hogy mit teszek én azért, hogy amikor találkozik velem valaki, amikor jót teszek, amikor tudok segíteni másoknak, akár a hétköznapi feladataim során, mondjuk egy keresztény pedagógus minden nap bemegy az iskolába és közvetíti az Isten szeretetét, vagy egy bolt elárusító, aki törekszik arra, hogy a hozzá forduló embereknek mind széppé tegye a napját, mert az Isten szeretetét akarja közvetíteni. Nos, tehát nekünk szükségünk van az Istenre való állandó, mély kapcsolatra ahhoz, hogy ez ne csak a mi egyéni jó törekvésünk legyen, hanem valóban az Isten ereje adódjék át az én életemen, az én tetteimen keresztül. Tehát nem csak valami világosság terjesztők vagyunk, hanem a
kapcsolat, a vele való találkozás által megélt Isten ismeretet terjesztjük. Tehát amit én megtapasztaltam az Istenről, imádságomban, a legmélyebb vele való kapcsolatomban, az gazdagítja az egész egyházat, és az egész emberiséget. Tehát a kinyilatkoztatás nem csak egyirányú, Jézus Krisztus fölfedte, kimondta, leírták a Bibliában, tanítják az egyházatják, és mi ezt meghallgatjuk. A kinyilatkoztatás terjedésében mi magunk is cselekvő emberek, felelősséggel rendelkező személyek vagyunk. Minél többet megtudok az Istenről, a belső imában, az Istennel való kapcsolatomban, az életem tapasztalatainak a hitben való értelmezése által, stb., annál inkább bővül az emberiség Isten ismerete, annál inkább gazdagodik az egyház ezzel az Isten ismerettel, és ez az, ami fölragyog Krisztus arcán, vagyis az egyházon rajtunk keresztül. Tehát ezt a fényt, az Isten ismeretének a világosságát kell, hogy tudjam továbbadni másokra. Ez formál engem, ugye szívünkben derüljön, gyújjon világosság, amit az Isten gyújt föl bennünk. Az én személyiségem formálása alakítja az egyházat is, szentté kell válnom, hogy minél több szent legyen ebben a Krisztus titokzatos testében és ebben a világban. És ez az én személyiség, az a szentté válásom, az nem csupán az én saját személyiségem formálása, mint egy kovács műhelyben, hogy akkor minél több erényt tudjak fölmutatni, minél erőteljesebben, és minél nagyobb akaraterővel tudjak uralkodni a szenvedélyeimen, és így tovább. Ez nyilván az én küzdelmem, de az növekedést az Isten adja. És minthogy az Istennel való kapcsolatomban formálódik a lelkem, a személyiségem, és ezen keresztül az egész egyház, így válik érthetővé, hogy az emberi kapcsolatainkban is formálódik az egyház és az emberiség. Ezért van szoros összefüggés az Istennel való kapcsolat és az emberekkel való kapcsolatomban. Hogy mondhatod, hogy szereted az Istent, akit nem látsz, hanem szereted fele barátodat, akit látsz, írja Szent Péter a levelében. Tehát Istennel való kapcsolatom ilyen módon alakítja a környezetemet, hogy az emberi kapcsolataimban is megjelenik az, hogy nekem milyen kapcsolatom van az Istennel. Tehát az Isten munkája az életemet, és rövid utalás csak a Szent Páli szóra, hogy ez a kincsünk cserépedényben van, törékeny, hogy ezt a nagyszerű erőt nem magunknak tulajdonítsuk. Ez egy nagyszerű erő, hatalmas erő, formálja az egyházat, formálja az emberiséget rajtam, személyiségem formáláson keresztül, de bizony érzem, hogy mennyire törékeny vagyok, és mennyire esendő, de ez nem akadályoz meg abban, hogy az Isten akarata mégis megvalósuljon bennem. Amikor a törékenységünket tapasztaljuk meg, ez nem elkeserít, nem kétségbeesélybe taszít, hanem Istenhöz vezet. Mert hiszek abban, hogy az Isten munkál engem, munkálja az életemet, és rajtam keresztül az egyházat és az egész világot. Isten, aki teremtő szavával megteremtett a világosságot ebben a világban, a mi szívünkben is világosságot gyújt, hogy felragyogjon Isten dicsőségének ismerete nem csak az én életemben, hanem az egyházban, Jézus Krisztus arcán. A bennem gyúlt, Isten által gyújtott fény megvilágítja az egyházat, az egész világot. Óriási hivatás ez, de ne vonakodjunk ezt elfogadni, ezzel együttműködni. Erre hív bennünket az Isten minden egyes imában, minden egyes vele való találkozásban, ebben erősödhetünk meg. Ezért látják, hogy imádkozó emberek vagyunk-e vagy sem, de nyilván nem értük, hanem az Istenért kell imádkozó emberekké válnunk. Amen.

Dicsőség Jézus Krisztusnak, dicsőség mindörökké. Krisztusban szeretett testvérek, e heti evangéliumi elmélkedésünk Márk evangéliumának 7. fejezete, 14. és 15. vers szakasza alapján történik. Abban az időben Jézus magához szólította a népet e szavakkal. Hallgassatok rá mindnyájan és értsétek meg. Nincs semmi, amir kívülről jutva be az emberbe, tisztátalanná tehetné, hanem ami belőle kijön, azt teszi tisztátalanná az embert. Akinek van füle a hallásra, hallja meg. Nagyon sokan a környezetre, a külső tényezőkre fogják mindazt a rosszaságot, ami velük kapcsolatban, illetve az ő cselekedeteik által történik. Mert a másik ember is rossz volt velem, rosszakat mondott rólam, és még folytathatnánk a sort. Az Úr Jézus az imént elhangzott tanításában azonban egyértelművé teszi, hogy nem a külső dolgok teszik tisztátalanná az embert, hanem az, ami belülről jön. Ugye más helyen így halljuk, a szív bőségéből szól a száj. Tehát, hogyha szeretettel van telve az a szív, akkor a belőle jövő gondolatok és szavak is szeretettel lesznek átitatva. De ha nem az alapján beszél az ember, hanem mondjuk pont az ellentetje, a szeretetlenség alapján, akkor bizony a bűnnek a cselekedetei és szavai azok, amelyek elhagyják az embernek a szívét. Pontosan erről beszél az Úr Jézus. Ezért nem a külső tényezőket kell nézni, mert rengeteg kísértés, rengeteg negatív dolog, rengeteg személyeskedés és bűnös kifejezés éri az embert, nem ezek a lényegesek, hanem az, hogy az ember a szívében meg tud-e maradni az Isten mellett. Meg tud-e erősödni a szeretetben. Ez a legfontosabb. Erre hívja fel tehát a figyelmünket az Úr Jézus, és bizony vizsgáljuk meg a saját életünket is, hogy mi a kísértések idején, a külső támadások, bűnök idején tudunk-e megmaradni Krisztus mellett? Tudunk-e a szeretet bőségéből szólni a mi szívünkből? Amen.

0: Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Kedves hallgatóink, ahogy manapság nyáron már nem számít rendkívüli hírnek az, hogy aszály van, és hónapok óta nem esik az eső, sajnos az utóbbi években a Mária Rádió anyagi helyzete is a nyári hónapokban fordul aszályossá, és bizonytalanná válik a működésünk. 18 millió forint hiány is felhalmozódott a nyár elejére, és ilyenkor szoktuk kérni a kedves hallgatókat, hogy szimbolikus virágültetéssel siessenek a Mária Rádió segítségére. Erről további információkat a honlapunkon találhatnak, külön oldalon, hogy Mária kertje, és kérjük, hogy akár csekken, akár banki átutalással adományoznak erre a célra, írják oda a megjegyzés rovatba, hogy Mária kertje. Előre is hálásan köszönöm segítségüket. Lukovics Milánt hallották.
3: Van valami, ami nyomja a szívét? Egy szeretéért imádkozni, hálát adna a mindennapi kegyelmekért? Ne hordozz egyedül a terheit! Minden kedden és csütörtökön 14 óra 45 perctől élőben várjuk ima szándékaikat közvetlenül az irgalmasság órája előtt. Kapcsolódjunk össze az ima erejével. Várjuk hívásaikat a 061-374-0904-es telefonszámon. Imádkozzunk együtt!
4: Bárány Béla atya üzenete és imája a papi és szerzetesi hivatásokért.
5: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, Istenünk, hála neked, hogy nem vagy néma, és mindig szólsz hozzánk emberekhez. Szólsz hozzánk a Szentírás szavain keresztül, lelkiismeretünkön, embertársainkon keresztül, és életünk eseményein át is megszólítasz minket. Innen tudjuk meg, hogy vagy, és hogy fontosak vagyunk neked. Köszönjük azt, hogy sokakat meghívsz szolgálatodra. Számodra nincs fölösleges és értelmetlenül eltöltött élet. Mindenkinek van feladata, tevékenysége, amire meghívtad, meghívod. Köszönjük, hogy te választasz ki minket, te hívsz minket, és nem mi jelentkezünk. Ahogyan te hívtad meg az apostolokat, ez a meghívás tart azóta is, és már ez is azt jelenti, hogy szent lelked köztünk van és működik. És soha se tudjuk, hogy kitől, hogyan, mikor, miért ez történt, miért ez a mondat fogott meg. Ez a te titkod, és ez a te ajándékod is egybe. Add, hogy ezeket meg tudjuk hallani lelkünk csöndjében, és erre válaszoljunk bátran, örömmel, mert ha meghívtál, akkor küldetést is adsz, ha küldesz minket, akkor velünk leszel. Amen.
4: Bárány Béla atya üzenetét és imáját hallották a papi és szerzetesi hivatásokért. A teljes interjút megtekinthetik a Mária Rádió weboldalán és YouTube csatornáján.

a szeptemberi életigét és magyarázatát hallják. A szeretet nem tesz rosszat a fele barátnak. A törvény teljesítése tehát a szeretet. Meg lehet parancsolni valakinek, hogy szeressen. Ha érzelemnek fogjuk föl a szeretetet, akkor ez természetesen lehetetlen. Ha viszont Isten ajándékának tekintjük, akkor más a helyzet. Pál a rómaiakhoz írt levelében, ahonnan ezt az életigét vettük, a törvény és a szeretet kapcsolatáról szól, azt állítja, hogy a szeretet a törvény beteljesítése. Röviden előtte arról ír, hogy honnan is származik ez a szeretet. Isten azonban azzal tesz tanúságot irántunk való szeretetéről, hogy Krisztus meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. János első levelében ezt olvassuk. A szeretet nem abban áll, hogy mi szeretjük Istent, hanem hogy ő szeret minket, és elküldte a fiát bűneinkért engesztelésül. A szeretet nem tesz rosszat a fele barátnak. A törvény teljesítése tehát a szeretet. Egyikünk sem tudja odaadni, amilyen nincs. Jól megértette ezt Szent Ágoston, amikor így fordult Istenhez közvetlenül: add meg, Uram, amit parancsolsz, s követelj tőlem, amit csak akarsz. Isten felbecsülhetetlen szeretetét kaptuk ajándékba, és ő arra hív, hogy ezt ne tartsuk meg magunknak, hanem adjuk tovább. Nem csak címzettjei lehetünk Isten szeretetének, hanem az alanyai is. Isten szeret bennünket, és arra hív, hogy mi magunk is szeressünk, és így részesüljünk az Atya, a Fiú és a Szentlélek életében, aki szeret, aki a szeretett, és aki a szeretett. Nem tartozunk senkinek semmi mással, állítja Pál apostol, csak azzal, hogy egymást szeressük, mert aki a másikat szereti, betöltötte a törvényt. A szeretet nem tesz rosszat a fele barátnak. A törvény teljesítése tehát a szeretet. Az igazi szeretet a fele barát iránt erősíti meg Chiara Lubich, nem tesz semmi rosszat. Segít, hogy kivétel nélkül megéljük Isten minden parancsát, mert azoknak az elsődleges célja, hogy elkerüljük a rosszat minden formában, amit önmagunk és testvéreink iránt elkövethetnénk. Ha így értelmezzük a törvény parancsolatait, akkor nem kényszerítenek, hanem Isten szeretetének kifejeződései lesznek számunkra, így nem korlátozzák, hanem teljes mértékben felszabadítják a szeretetünket. A szeretet nem tesz rosszat a fele barátnak. A törvény teljesítése tehát a szeretet. Ahhoz, hogy eljussunk erre a teljességre, a fele barát iránti szeretetben az első lépés, hogy nem teszünk neki rosszat. Utána azonban találékonynak kell lennünk, nem elég, ha nem teszünk rosszat a fele barátunknak, emlékeztet bennünket Ferenc pápa, úgy kell döntenünk, hogy jót teszünk vele, és megragadni minden alkalmat a tanúságtételre, hogy Jézus tanítványai vagyunk. Hogyan éljük tehát ezt az életigét? Kerüljön újra a szeretet életünk középpontjába. Szeressük a többieket konkrétan, ahogy Jézus szeretné őket, hiszen benne találjuk meg az Istennek és az emberiségnek odaadott szeretet teljességét. A szeretet nem tesz rosszat a fele barátnak. A törvény teljesítése tehát a szeretet. Doris, skóciai lány, ő meséli. Rendszeresen járunk hajléktalanok melegedőjébe, és ott egész más világot találok, mint amihez hozzászoktam. Tudom, hogy nem az számít, amit érzek, hanem az, hogy szeressek. Egyik alkalommal láttam, hogy mély szomorúság árad az egyik férfi tekintetéből, és el is mondta, hogy kész lenne végezni magával, szeretne meghalni.
Egyszerűen csak meghallgattam, aztán együtt meguzsonnáztunk. Láttam, hogy jelenlétem és a figyelmem szeretetet fejez ki iránta. Amikor hazaindultunk, átölelt, és mosollyal az arcán mondta, hogy mennyire fontos, amit csinálunk. Fontos neki, de a többieknek is, akik ott vannak. A szeretet hihetetlen erejét tapasztaltam meg. Talán nem mentettem meg őt, de a hálája nagy örömmel töltött el, és ez nem akármilyen élmény. A szeretet nem tesz rosszat a fele barátnak. A törvény teljesítése tehát a szeretet.

0: Hírperce.
1: Pápai áldás és teljes búcsú nyerhető a milleniumi szentmisén Vácon. Hazánkba érkezett első Bartolomaeus pátriárka. Ökumenikus imamaratont tartottak a kárpátaljai Pósaházán. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. A Váci Egyházmegye ezeréves fennállásának megünneplése történelmi jelentőségű esemény. Az egyház rendelkezése szerint a megyés püspök évente 3 általa kijelölt ünnepélyes alkalommal pápai áldást adhat a hozzá kapcsolódó teljes búcsúval. Marton Zsolt püspök az egyházmegye alapításának 1000. évfordulóját ilyen kiemelt alkalommal nyilvánította, hogy a jubileum ne csupán történelmi megemlékezés, hanem a lelki megújulás és az Istennel való kiengesztelődés különleges kegyelmi alkalma is legyen. Tudósít a Váci Egyházmegye. A jubileumi napot 2026. szeptember 19-én szombaton tartják Vácon, amelyre minden hívőt szeretettel várnak. A Marton Zsolt megyés püspök által celebrált ünnepi szentmise 15 órakor kezdődik a Nagyboldogasszony székesegyházban. Az áldás áhítatos fogadásához szokásos házban.

0: oldalán. A pátriárka és kísérete elfoglalta szállását a Fanarion központban, majd aznap délután a Budapesten zajló nemzetközi kánonjogi konferencia küldöttségét fogadta. Hivatalos programja is szombaton a központ átadási ünnepségével folytatódtak. A budapesti Múzeum utcai épületben kialakított központ kulcsait 2017. augusztus 20-án adta át a magyar kormány első Bartolomaiosz pátriárkának, aki 2021-ben az intézményben létesülő templom alapkövét is elhelyezte. Ukrajna védőinek emléknapján, augusztus 29-én ökumenikus ima, bűnbánati és bőti napot tartottak az ország békéjéért a kárpátaljai Pósoházán, a Szent József nővérek római katolikus kolostorában. Az esemény egy nővér kezdeményezésére rendtársai támogatásával valósult meg. Az ima maratonhoz különböző felekezetek püspökei, papjai és világi hívei, valamint Kárpátalja megyei vezetésének képviselői is csatlakoztak, írta a Magyar Kurír. Lucsok Miklós megyés püspök köszöntötte a résztvevőket, majd imát mondott a jelenlévőkért és az egész népért. Skomarovszki püspök arra emlékeztetett, hogy aznap Ukrajna elesett védelmezőinek emléknapja is volt. Az imádkozók közösséghez tábori lelkészek és jelenleg is szolgálatot teljesítő katonák fordultak tanúságtétellel. A jelenlévők összekulcsolt kezeinek lánca szinte végtelennek tűnt, amikor közösen imádkozták a mi atyánkot. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
1: Híreinket hallották.

0: a lélek hangja.
1: 23 óra.
2: A Mária Rádió Dabason az FM 97,5 MHz-es frekvencián fogható.
3: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Hétfői műsorunk tartalmából. A kölcsönös testvéri szeretet két útja, Leó pápa úrlangyala imája. Ukrajnában vessenek véget az erőszaknak, nyissanak teret a diplomáciának, a Szentatya felhívása. Leó pápa a vatikáni család ünnepen. Nagy csoda vagytok, adjátok életeteket másokért. A Szentatya pénteken fogadta Edgars Rinkevics lett elnököt. Tagle Bíboros az új egyházok új püspökeihez. Járjunk együtt a missziós megtérés idejében. A kölcsönös testvéri szeretet két útja, Leó pápa úrlangyala imája. Szeptember 6-án vasárnap délben 14. Leó pápa a vatikáni apostoli palotában levő dolgozó szobája ablakából imádkozta el az úrlangyala imát. A napi olvasmányokhoz fűzött beszédében arra buzdította a keresztény közösségeket, hogy gyakorolják

0: alapján a kölcsönös szeretetet és a problémákat a növekedés irányába tartó lépések kialakítsák át. A pápa felvázolta a kölcsönös szeretet gyakorlásának két módját, amelyek a következők, a testvéri korrekció és az egymás közötti egyetértés. Kedves testvérek, szép vasárnapot! Köszöntötte Leó pápa Szent Péter téren összegyűlt nemzetközi hívősereget. A vasárnapi liturgiában hirdetett Isten igéje a gondolkodás és a cselekvés néhány alapvető szempontját kínálja fel számunkra. Kezdte beszédét a Szent Atya. A rómaiaknak írt levében olvassuk, hogy minden parancsolat ebben az egyben foglalható össze, szerest fele barátodat, mint önmagadat.
1: Amerai il tuo prossimo come te stesso.
0: Szent Pál egy nagyon erőteljes képpel hangsúlyozza ezt a pontot, amely a mi atyánk imában is jelen van. Így ír ugyanis, testvéreim, ne tartozzatok senkinek semmivel, csak kölcsönös szeretettel. Jézus megtanított minket arra, hogy kérjük és gyakoroljuk az adósságok elengedését. Van azonban egy olyan közkincs, amellyel egymásnak tartozunk, anélkül, hogy annak rabjává válnánk, és ez a kölcsönös szeretet adóssága. Minden figyelem, gondoskodás és jóság, amit kaptunk, szabadabbá tesz bennünket, és képesebbé válunk a felelősségvállalásra. Elemezve az évközi 23. vasárnap evangéliumi szakaszát, Leó pápa arra mutatott rá, hogy Jézus minden keresztény közösségnek legalább két módot javasol a kölcsönös szeretet gyakorlására. Az első lépés, hogy legyünk képesek a testvéri korrekcióra.
1: Correzione fraterna.
0: Ez egy kényes és túl gyakran elfeledett adottság, ami őszinteséget és fokozatosságot igényel. Őszintén beszélni egymással, először kettesben, majd a szükséges két-három ember között, végül amikor kell, az egész közösséggel. Azt jelenti, hogy szembenézzünk a valósággal és a problémákat, a konfliktusokat a növekedés felé vezető lépések kialakítjuk át. A panaszkodás és a rossz indulatú petkánás ugyan könnyebb, de semmi eredményt nem hoz, és számos helyzetet megbénít. Az evangélium viszont a szeretetben megélt szabadságra nevel minket. A testvéri szeretetnek van egy másik módja is, amely Jézus szerint még az imádságot is átalakítja. Megegyezni egymás közt. Nem csupán konfliktusok esetén, hanem akkor is, amikor valamilyen ajándékot kérünk Istentől. Az Úr így szól: ha ketten közületek egyetértve kérnek valamit a földön, meg fogják kapni mennyei atyámtól. Ez az ígéret arra utal, hogy lehetnek közös vágyaink, közös fájdalmaink, közös reményeink, és az imádságunk keresztül növekedhetünk az egységben. Hit nélkül mindenki magányosnak érezhetné magát, és gyanakodhatna a többiekre, idegeneknek és ellenségeknek tekintve őket. A kegyelem által azonban fivérek és nővérek vagyunk, akik képesek megtalálni az összhangot, találkozunk, megbocsátunk egymásnak, és meghallgatjuk egymást az Úrban.
1: Chiediamo a Maria.
0: Kérjük Máriát, szólt végül a pápa, aki az angyal üdvözletét követően sietve felkereste unokanővérét, Erzsébetet, hogy megossza vele a várandóság örömét és fáradalmait, tanítson meg minket a testvéri szeretet örömteli kötelezettségére.
1: Angelus Domini nunciavit Mariae.
0: Az úrangyala elimádkozása után Leó pápa ismételten felhívást intézett minden erőszak befejezésére, kifejezve közelségét az évek óta háborútól szenvedő ukrán néphez.
1: Con animo adolorato.
0: A pápa szívében fájdalommal követte a híreket azokról az erőszakos támadásokról, amely a közelmúltban több ukrán várost és polgári infrastruktúrát tettek, ártatlan emberek halálát okozva. A Szent Atya egyesül a lakosság szenvedésével, akik évek óta szorongásban és félelemben élnek. Leó pápa most újabb felhívást intézett az erőszak befejezésére, a pusztítás megállítására, valamint arra, hogy a felelősök nyissák meg szívüket a párbeszédnek és a békének. Annak a reményének adott hangot, hogy a tárgyalások újraindítására az ezekben a napokban tett erőfeszítések konkrét eredményeket hoznak és teret nyitnak a diplomáciának. Imádkozzunk az Úrhoz,
1: eleviamo la nostra preghiera al Signore,
0: hogy a világ minden konfliktusában az egyetértés uralkodjon, buzdított rá a Szent Atya. A pápa ezután üdvözölte a római híveket és a különböző országokban érkezett zarándokokat, köszönetét fejezze ki jelenlétükért. Külön kiemelte a németországi Szent Lambert papnevelő intézet közösségét, valamint az olasz zarándok csoportok között köszöntötte Oppido Mamertina Palmi kalábriai egyházmegye kórusát, amelynek tagjai püspökük kíséretében zarándokoltak el Rómában. A pápa végül mindenkinek szép vasárnapot kívánt, arra bíztatva, hogy miközben a nyári szünet után fokozatosan visszatérünk szokásos tevékenységeinkhez, kérjük az Urat, kísérjen utunkon és támogasson bennünket világosságával. Leó pápa a vatikáni család ünnepen. Nagy csoda vagytok, adjátok életeteket másokért. A vatikáni családok ünnepét tartották immár harmadízben szeptember 5-én szombat délután is este a vatikáni kertekben, amelyen megjelent Leó pápa és köszöntötte a családokat, majd kötetlen beszélgetés folytatott főként a gyermekekkel. A Szent Atya köszöntő beszédében felidézte II. János Pál pápa szavait. A család Isten tükre, Isten látni akarja magát a közösségünkben, családjainkban. Immár harmadik alkalommal tartotta meg a vatikáni családok ünnepét éppen a nyár végén, és még az itt Olaszországban hétfőn kezdődő iskolai év előtt. Több száz család ült egybe a Szent Péter Bazilika mögött, a vatikáni domban emelt kormányzóság épülete előtt. Jelen volt természetesen Raffaella Petrini nővér, a vatikáni kormányzóság elnöke, akit még Ferenc pápa nevezett ki 2025. február 15-én erre a tisztségre. A vatikáni családünnep 3 éve született, még Ferenc pápa alatt, bár ő betegsége miatt már nem tudott részt venni rajta, de tavaly a résztvevők igazi nagy meglepetésére megjelent az új pápa. Ennek nyomán a vatikáni családok nagyon remélték, hogy Leó pápa idén ismét eljön hozzájuk, hiszen ő a Vatikán város állam államfője. 19 órakor bukkan fel a Szent Atya fehér ruhás alakja a kormányzóság zöld nagykapujában, miközben egy zenekar a közismert Szent Ferenc film Dolce Sentire dalát játszotta. A családok, de különösen a gyermekek lelkes tapsal köszöntötték Leó pápát. A gyerekek közül sokak számára ismerős volt a terep, hiszen közülük sokan részt vettek azon a vatikáni

0: abban a nagyszerű küldetésben, amelyet az út bízott őre. Leó pápa válaszával megköszönte a szép ünnepet, amelyet a kormányzóság felelősei szerveztek, akik köz jelen volt Franco Fontana Szalézi atya, aki a kormányzóság igazgatóságainak és központi hivatalainak káplányait koordinálja, és aki a vatikáni nyártáboromban résztvevő összes gyermek lelkipásztora volt. Leó pápa háláját fejezte ki a kormányzóság korábbi elnökeinek, Giuseppe Bertello és Fernando Verges Alzaga bíborosoknak, akik Ángel Fernández Ártime bíborossal együtt jelen voltak a családi ünnepen. Leó pápa jelenlévő összes család figyelmébe ajánlotta II. János Pál pápa egyik gyönyörű mondatát. A család az a tükör, amelyben Isten önmagát látja. Kezdjük mi is ezzel, buzdított Leó pápa. Képzeljük el a családunkat, és képzeljük el ezt a családot is, amelyben most mi összegyűltünk. Isten látni akarja magát a közösségünkben, a családunkban, a ti családotokban. Isten jelen van itt. Második János Pál pápa még hozzátette, hogy a család az a tükör, amelyben Isten önmagát látja, és látja a két legszebb, a két legnagyobb csodát. Az egyik az élet adásának a csodája, a másik pedig a szeretet átadásának a csodája. Pontosan ebben áll Szent II. János Pál pápa felhívása. Életet adni és szeretetet adni. Szeretném mindnyájatoknak, családjaitoknak megköszönni ezt a nagy csodát, ami vagytok, szólt Leó pápa. Minden nap valamiképp mi is úgy tekintetünk a családunkra, mint Isten tükrére, és újra felfedezhetjük Isten szeretetét, mit jelent nekünk az életünket adni, mit jelent nem csak önmagunknak élni, és nem önzőnek lenni, hanem más azok közt, akik még nem is a barátaink. Legyen a mai esti ünneplésünk is Isten szeretetének tükre, hangzott a Szent Atya záró kívánsága. Érezzük meg igazán ezt az örömet, amelyet csak Isten adhat nekünk, és adja meg nekünk ma is azt az örömet, hogy Isten szeretete tükreként együtt ünnepelhetünk. Leó pápa rövid beszédét viharos tapsal felkiáltásokkal köszönték meg, mire a Szent Atya mikrofontól ellépe a családok közé ment, és belebegyült a szülők és gyermekek lelkes közösségébe. Megpróbált kezet fogni minden részevővel, és különösen azoknál a családoknál időzött el, ahol nemrég gyermek született, akiket nagy szeretettel megáldott. Ezek azok a családok, amelyeknek újszülött gyermekeit a Szent Atya rendre megkereszteli a Sixtus kápolnában minden év január 2. vasárnapján Urunk keresztsége ünnepén. És végül egy személyes megjegyzés. Az említett szombati napon, éppen az esti órákban a Szent Péter tértől 100 méterre eső rendházunk teraszán sétáltam, kezemben rózsafüzérrel. A teraszunkról csodálatos kilátást nyílik az egész városra, a Szent Péter térre és az apostoli palotára. 8:30 lehetett, amikor Michelangelo kupolája mögül tűzijáték fényei lobbantak fel, és azonnal tudtam, hogy azok a petárdák most a családokat éltetik. Igen, a Vatikán egy nagyon kicsi állam, de ugyanakkor egy nagyon nagy család.
1: XIV. Leó pápa fogadta Edgars Rinkevics lett elnököt. A Szentszék sajtóterme az alábbi közleményt adta ki a találkozóról. 14. Leó pápa audiencián fogadta Edgars Rinkevicset, a lett köztársaság elnökét, aki ezt követően találkozott Pietro Parolin bíboros államtitkárral, Paul Richard Gallagher érsek, az államközi és a nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkár kíséretében. Az államtitkárságon folytatott szívélyes légkörű megbeszélések során a felek megelégedéssel szóltak a Szentszék és a lett köztársaság között fennálló jó kapcsolatokra. Ennek kapcsán ismételten hangsúlyon szükség a békés megoldások előmozdítása érdekében.
0: Tagle bíboros az új egyházok új püspökeihez. Járjunk együtt a missziós megtérés idejében. Az evangelizációs dikasztérium hivatása, hogy kísérje, támogassa és együttműködjön az új részegyházakkal, tiszteletben tartva azok saját autonómiáját, jelentette ki Luis Antonio Tagle bíboros, az evangélium

bizantinos dikasztérium pro-prefektusa szeptember 3-án csütörtök reggel a missziós dikasztérium illetékességébe tartozó területek új püspökeinek most indult vatikáni képzésén. A kurzus első napján a résztvevő új püspökök a Szent Péter apostol pápai kollégiumban megismerkedtek egymással, majd Tagle bíboros a kollégium kápolnájában szentmisét mutatott be az új püspökök koncelebrálásával. Tagle bíboros homiliájában először felidézte a római kúria reformját, amelyet Ferenc pápa kezdeményezett a Predicate Evangelium kezdeti apostoli konstitúcióval, amelyet 2022. március 19-én hirdette ki, és amely ugyanazon év június 5-én lépett hatályba. Az új konstitúció egyesítette a korábbi népek evangelizációjának kongregációját és az új evangelizáció előmutításáért felelős pápai tanácsot, létrehozva az evangelizációs dikasztériumot. A dikasztérium két szekcióból áll, az egyik a világ evangelizációjának alapvető kérdéseivel, a másik pedig az első evangelizációval és az új részegyházakkal foglalkozik. A dikasztérium megkülönböztető jegye, hogy prefektusa a római pápa. A Predicate Evangelium apostoli konstitúció miközben megismétli, hogy a római kúria szervei jogilag mind egyenlőek, az evangelizációs dikasztériumot a dikasztériumok listájának élére helyezi. Ez a választás kiemeli a római kúria reformjának átható missziós irányultságát. Ennek jegyében az evangélium hirdetése és az egyház evangelizáló küldetésének szolgálata a római pápát és az egyetemes egyházat szolgáló kúria középpontjába került. Az első evangelizációs szekció az új részegyházakat szolgálja, és konkrét célja a missziós tevékenység és az újonnan evangelizált népek körében egyházak megszületése. Isten igényének magvából születnek azok, és fejlődnek az őshonos részegyházak, amelyeket segíteni kell érlelődésükben. Tagle bíboros homiliájában emlékeztetett arra, hogy a szekció támogatja az evangélium hirdetését és a hitélet elmélyítését az első evangelizáció területein, és többek között felelős az új egyházkerületek felállításáért, módosításáért, valamint azok vezetőkkel való ellátásáért. A római kúria és a helyi egyházok kapcsolatában új egyházi és missziós tudatosság alakult ki, hiszen az új részegyházak képesek lelkipásztori és kormányzási felelősséget vállalni. Ezért a dikasztérium szerepe, hogy elkísérje, támogassa és együttműködjön velük, tiszteletben tartva jogos autonómiájukat. A missziós tevékenység nem ér véget a helyi egyház a születésével és megszervezésével, hiszen az indító szakasz lezárulásába sem szűnik meg az egyház további missziós tevékenysége, hangsúlyozta Tagle bíboros homiliájában, amelyet az új egyházok új püspökeihez intézett. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: Mária Rádió.
1: Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük. Isten jelenlétében. Varga László atya elmélkedése.
2: Nagyon sokak szívében a büntető Istennek a képe él. Számukra Isten olyan, mint egy lesipuskás, titkos rendőr, aki fentről figyel és várja, hogy mikor hibázunk. Tök gyorsabb. Melyik szabályt szegem meg? És várjuk, hogy ha ez megtörtént, akkor lecsap ránk egy betegséggel, egy krízissel, egy tragédiával, mert átléptük az általa kitalált törvényeket, ugyanis ezeket ő hozta, hogy azután hálásak legyünk, amikor végre elenged bennünket. Talán nem idegen, amiket mondok. És ettől az Istentől csak félni lehet. Ezekkel a hiedelmekkel és hamis bálványi képekkel szemben fel kell fedeznünk az élő és igaz Istent, akiben megbízhatunk, akire rábízhatunk mindent, beleértve önmagunkat és a gyerekeinket is. Ezek a hiedelmek Istenről pont ezt nem hozzák meg. Azokba az Istenekbe, amiket felsoroltam, amit bálványnak tekintek, nem lehet megbízni. Kiszámíthatatlan, önkényúrva nem lehet megbízni. És ez abból következik, amit nekem is mondtak annak idején a szüleim, nagyszüleim. Ha jó leszel, akkor Isten megjutalmaz, ha rossz, akkor megbüntet. És nem értettem semmit. Mert én igyekeztem nagyon jó lenni. Állítólag édesanyám szerint 18 éves koromig voltam normális. Mert addig mindig jó voltam, engedelmeskedtem, mindig összehajtogattam a ruhámat, meg tiszta volt a cipőm és minden, mert én egy mintagyerek akartam lenni, mert akkor kaptam szeretetet. Ha nem voltam mintagyerek, nem kaptam meg kellő szeretetet, hanem szidalmat kaptam, és a templomba is eljártam, sőt, minisztráltam is, és példát adtam, hogy én rendes katolikus diák vagyok. És mégis én húztam a rövidebbe. Akik nem jártak templomba, állandóan káromkodtak, azoknak minden sikerült. Én meg csak szenvedtem. És nem értettem, hogy hát azt mondtátok, hogy ha jó leszek, akkor engem megjutalmaz. De hát ebből nem sokat érzek. És összekavarodott minden, hogy most akkor mi az igazság. Ezeknek a hiedelmeknek, amikről beszéltem, vannak szentírási alapjai. Különösen az Ószövetségben, de az Ószövetség Istene ugyanaz az Isten, akit Jézus úgy hív, hogy az én atyám. Nem váltott. Csak kiragadtunk dolgokat, és aztán azokat fölnagyítottuk, vagy kivetítettünk dolgokat Istenre. Olyat, ami nem az övé. Keresztények milliói szenvedték meg évszázadokon át a hamis istenképekből fakadó létbizonytalanságot, félelmet, bizalmatlanságot, a rettegést a pokoltól és a jutalmul kiérdemelt mennyországot. Úgy gondolták és gondoljuk ma is, hogy kénytelenek vagyunk a saját kezünkbe venni az életünk irányítását. Ha Isten megbízhatatlan, ha Isten kiszámíthatatlan, ha Isten nem Isten, akkor nincs más választásom, mint kezembe venni az életem irányítását. És majd én megoldom Isten segítségével. Az önálló életvezetés bűveletében élünk mi keresztény katolikusok is. Legjobban attól retteg mindegyikünk, hogy kicsúszik a kezéből az ellenőrzés. Nem csak akkor, hogyha tanár és ott áll egy csomó gyerek előtt. Nagyon félünk, hogy nem tudjuk irányítani a dolgokat. Körülöttünk minden azt sugallja, hogy van pénzed, van hatalmad, van technikád, van tudományod, értelmed és akaratod, vedd kezedbe az életedet, és ne engedd meg, hogy beleszóljon bárki. Különösen Isten, az egyház, vagy a pápa, vedd kezedbe az életedet, és teljesítsd ki, pontakoztasd ki. Autonómiára, függetlenségre törekvésünkben a legfontosabb vágyunk, jöjjön el az én országom, és legyen meg az én akaratom. Miközben a mi atyánkat imádkozzuk lelkesen. Az időközben a elmúlt századokban napvilágra került izmusok, ideológiák és szellemi áramlatok, a felvilágosodás, az ateizmus, a marxizmus, a tudományos világkép, a New Age, és még sorolhatnám, csak erősítették bennünk az önálló életvezetés és a jóléti állam álmát. Isten segítségével fölépítjük az evilági mennyországot, paradicsomot. És ezt a nagyhatalmak meghirdették, és meg is próbálják élni. Csak kihagynak valakit, és ez nem a jó Isten, hanem a gonosz, aki mindig belejátszik ebbe a történetbe. A fentebb felsorolt Isten képekben, abban az Istenben, aki magára hagyta a világot, akit meg kell vesztegetnünk a jó cselekedeteinkkel, az imáinkkal, abban nehéz hinni, és még nehezebb gyermeki bizalommal ráhagyatkozni. Jézus pedig folyamatosan gyermekként kereste Isten akaratát, átadta teljesen magát a mennyei atyának, és mindig meg akarta dicsőíteni a mennyei atyát. Az imái nem őről szóltak, hanem az atyáról és az ő akaratáról. Tehát még nehezebb bizalommal ráhagyatkozni egy ilyen Istenre. Úgy vagyunk, mint a vízben szereplő turista, aki éjszaka túrázik, megcsúszik, zuhanni kezd a szakadékba, de sikerül elkapni a sötétben még egy ágat. És ott himbálózik az ágon, és kiabál, hogy Istenem segíts! Istenem segíts! Istenem segíts! Csend, és megszólal egy hang. Erezd el az ágat. És akkor egy idő után vár, aztán újra megszólal. Hé, van ott fönn valaki más? Mert nem meri elengedni. A slusszpoén, hogy ott himbálozik, és nem meri elengedni, és meghal. Odafagy ehhez a vághoz. Egy méterrel a föld fölött. Amikor megtalálták, akkor csak egy méterre volt a földtől. De nem merte elengedni, nem merte rábízni magát Istenre. Hát őt hívta. Ki is valójában az Isten? Vissza kell térnünk Jézushoz, és a mennyei atyához, a szerető Isten igazi arcához. Mert Jézus ezt nyilatkoztatta ki. És benne teljesedett be az összes ószövetségben kavargó szereplő Istenkép. Benne teljesedett be és jelent meg Jézus Krisztusban. Ahhoz az Istenhez, akinek a szeretete szenvedélyes irántunk, akinek a szeretete éget bennünket, megtisztít és a mennyegzőre hív, mert ő a vőlegény. Ettől az Istentől nem kell félnünk. Az Istenfélelem nem azt jelenti, hogy rettegek Istentől. Az Istenfélelem azt jelenti, hogy tisztelem Isten hatalmát, és rábízom magam erre a hatalomra. Mert ő a legnagyobb, ő a legerősebb, ő a legteljesebb. Ez az Isten helyet keres a szívünkben, és arra hív, hogy fedezzük fel az ő arcát bennünk és embertestvéreinkben is. Ennek az Istennek megengedhetjük, hogy az életünk ura legyen. Könnyű tőle önként függővé tenni magunkat. Könnyű neki engedelmeskedni. Jézus egész élete és tanítása a belső szabadság és az atyával való egyesülés útját mutatta. És azt kéri, hogy kövessük ebben a szenvedélyes atya szeretetben, és ne féljünk Istentől, aki a mi mennyei atyánk. Ezzel az Istennel jó kapcsolatban lenni. Az ima, az kapcsolat. Kapcsolat az élő, köztünk is bennünk lévő, vagy a mennyekben lévő Istennel. És hogyha ezt megmerjük élni, akkor ebből az imából, amelyik a bizalom imája, a gyermeki bizalom imája, a teljes ráhagyatkozás imája és Istent megdicsőíteni akaró ima, ebből fakad számunkra a lélek józan mámora, amikor megrészegít bennünket ez a szeretet, amikor betölt bennünket, és amikor túlárad bennünk ez a szeretet.
1: Kedves hallgatóink, Isten jelenlétében címmel Varga László atya elmélkedését hallották. Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.
0: Kedves hallgatóink, a következő műsorunkban Böjte Csaba testvér aktuális homíliáját hallják.
3: Kedves, szeretett testvérek, mondtam, hogy ezen a héten Márton Áron kezét fogva szeretnénk bandukolni, 9 keretében elmélyülni az ő életében, tanításában. Tudjuk jól, hogy Márton Áron korában a 4 elemi volt a kötelező. Tehát 6 éves korától 12 éves koráig járhatott a gyerek iskolába, persze utána is, tehát Damokoson is csak 4 osztály volt akkoriban, és a szülei behozták ide Csíksomjóra, hát a mostani Szent István házban működött a Ferences Főgimnázium. 1911-ben adták át a mostani gimnáziumot, tehát Márton Áron az 5-8 osztályt azt itt végeztem. És hát elmeséli Márton Áron, hogy halálos ágyán egy kedves nővérnek bizalmason, hogy bizony ő megérkezett az édesapjával, az iskolába, beírták minden kollégiumba, de hát, hogy mondjam, szabad élet. Hát úgy gondolta, hogy legjobb lesz, ha összeszedi magát, és ő szépen hazaballag. 28 kilométer ide Csíkszentdomokos, jó séta. Hát egy 12 éves gyereknek az bizony tényleg kiadós gyaloglás. És elmondta a kedves tövérnek, a nagy püspök halálos ágyán, hogy bizony őt az apukája szeretette, fogadta, figyelmesen meghallgatta az ő érveit, mondani valóját. Nem szitta meg. Adott 2 piros almát, és azt mondta, fiam, mi székelyek, amit elkezdünk, az be is fejezzük. Na szépen, menjél vissza Csíkszentdomokosról, Csíksomjóra, mert a barátok biztos várnak már tégedet, hiányzol neki. És Márton Áron visszajött az iskolába, és azt gondolom, hogy ez a lecke, ez a 2 piros alma életre megmaradt neki. Igen, amit elkezdtünk, az be kell fejezzük. Tudják, olyan érdekes, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus sem ítélkezik felettünk. Nem mondja, hogy ilyenek vagyunk, vagy olyanok vagyunk, míg ott a kereszten, ott sem. Azt mondja, mennyei atyának, hogy hát ezek sárkányfog vetemény, kár ezekkel az időt tölteni. én most hazamegyek, menjek országába, aztán majd 2000 év múlva, ha megjön a Benő, a fejük lágya, visszajövünk. Nem, köztünk marad. És a kereszten is azért imádkozik, atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Olyan érdekes, ugye a kereszten azt mondja, hogy beteljesedett. Igazából ez sokkal többet jelent az eredeti görög szóban, mint ahogy mondjuk így, hogy beteljesedett. Tehát ugye Jézus azt mondja, legyetek tökéletesek, mint a mennyi atyám. Tehát ti is legyetek teljesek. Teljesítsd be azt az hivatást, azt a feladatot, amit rád bízott a mennyi atya. És feltámadás után ugye azt mondja Jézus, hogy ha én elmegyek, helyettem atyám egy új vigasztalót küld, a vigasztaló szent lelket. Tehát Jézus magáról. De a Szentlélek Úristenről is azt mondja, hogy hát új ítélkezőt küld, aki számon kér, aki beleveri az orrotokat a hibáikba, hanem aki vigasztal, bátorít, aki két piros almával, mint ugye Márton, Ágoston bácsi, az ő fiát elindítsa az útra. Nagyon-nagyon fontos ez, hogy bárkit, ugye, aki megtorpan, vagy valami probléma van, azt ne elítéljük, mert az ítélet elveszi azt a kevés erőt is belőlünk, ami van, hanem vigasztaljuk. Két kis piros alma. De Mártonáról ezt úgy élhette meg, ezt a megtorpanást, hogy édesapja bízik benne. Meg tudod csinálni, fiam, ezt. Képes vagy rá. Másképp el se vittelek volna én Damokosról, Csíksomjóra. Na, add fel. Ne dobd be a törülközőt. Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy a családjainkba is. Ugye nagyon sokszor egy férj vagy a feleség elfárad, megtorpan. Milyen jó lenne, ha társa ilyenkor nem civakodna, vagy féltéke jelenetet rendezne, vagy hát hogy mondja, a főtöz vágna két, mit tudom, tányért, hanem a maga módján bíztatná, bátorítaná, szívem, hát együtt indultunk el az oltár előtt, együtt fogadtuk meg azt, hogy jóban, rosszban, ez most tényleg rossz. De tartsunk ki. Mert elévenne a szép, régi élményeiteket. Bátorítsuk egymást, lelkesítsük egymást. A mai evangéliumban Jézus ugye saját szülő, szóval nevelkedő, ahol felnőtt, mert ugye Jézus igazából Betlehemt kapta, Názáret is kapta, Kafarnaum volt az, amit ő tudatosan választott, tavaly ő felnőtt fejjel letelepedett. De visszamegy Názáretbe, és tényleg az ember elolvassa, amit ő ott prédikál, a szívmelengető, bátorító. Ugye azt mondja, hogy az Úr lelke van rajta, fölkent engem, elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, hirdessem a foglyoknak a szabadulást, vakoknak a látást, hogy szabadá tegyem az elnyomottakat, és hirdessem, hogy elérkezett az Úr esztendeje. És rátörnek az emberek, kicipelik, körbeveszik, lögdösik. Valószínű ott van a szegény édesanyja is. Mit élhetett át ez az asszony, mikor látta, hogy az ő fia, hát hogy mondjam, népharag közepette van. És annyira tetszik, ugye itt Lukács annyira nem írja le, de másik evangéliumokban le van írva, hogy szó nélkül keresztül ment, hát az őt ocsmáló, kiabáló emberek között eltávozott. Jézusnak ez a belső ereje, nem csak itt, hanem ugye nagy péntekről beszéltünk, meg máskor is. Engem annyira lenyűgöz. Nem veszi fel a kesztyűt. Nem mondja el, hogy ti kiabáltok nekem. Még gondoljunk arra a történetre, mikor a házasság törésen ért asszony elé hozzák. Az vesse rá az első követ, aki bűntelen. Ő nagyon jól tudja, kiben mi lakik. De ő nem azért jött, hogy valakit is elítéljen, hanem azért jött, hogy megszabadítsa. Annyira fontos lenne, hogy tudatosítsuk magunkba azt, hogy nem legyőzni, hanem meggyőzni kéne a másikat. Hívtak engem most, hogy menjek el Magyarországra, valami nagy dáridó tüntetést szerveznek, hogy mondjam valamit. És mondtam, én nem megyek. Mert én nem, mit tudom, 3 milliónak, vagy 4 milliónak magyarnak akarok a testvére lenni, hanem mint a 15-nek. Én csak olyan helyre megyek, ahol, hogy mondjam, nem valami ellen, hanem valami mellett tudok kiállni. Jézus Krisztus ezt tette, tehát ő az egész emberiségnek mondta, gyertek hozzám mindjárt, akik elfáradtatok, a csonkák, a bonkák, a botladozók, mind gyertek hozzám, én felüdítlek titeket. Adná az Isten tényleg, hogy ez a Márton Ágoston bácsinak a lelkülete átjárjon bennünket. És hogyha valaki körülöttünk felnőtt, vagy gyermek, az egyre megy, tévedett, vagy valami olyan helyzetbe került, ahol hát könnyű lenne őt elítélni, vagy kiabálni vele, akkor legyen a zsebünkben mindig 2 kis piros alma, 2 jó szó, és próbáljuk vigasztalni, bátorítani a megtorpant. Hát hogy mondjam, a reményét, bizalmát, önuralmát, lelki békét elvesztett embert. Álljunk fel, és imádkozzunk az Úrhoz.
0: Kedves hallgatóink, az elhangzott műsorunkban Böjte Csaba testvér aktuális homíliáját hallották.
4: Mária Rádió. Az ima órák liturgiája, kompletórium következik.
5: A befejező ima órát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozzák.
6: Istenem, jöjj segítségemre!
7: Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
8: Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Urunk, Istenünk, könyörülj rajtunk!
7: Mert vékeztünk ellened.
8: Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat.
7: És add meg nekünk az üdvösséget.
8: Irgalmazz nekünk, mindenható Isten, bocsásd meg vétkeinket, és vezess el bennünket az örök életre.
7: Amen.

0: Alapolvasmány Szent Pál apostolnak, a Tesszalonikiaknak írt első leveléből. Isten az üdvösség elnyerésére szánt minket, Úrunk Jézus Krisztus által, aki meghalt értünk, hogy akár élünk, akár meghalunk, vele együtt elnyerjük az életet.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
2: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
2: Kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Uram, kezedbe.

0: Könyörögjünk! Istenünk, testünknek adj üdvös pihenést, és mai munkálkodásunk magvetését érleld meg az örök aratásra. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
2: Nagyon nyugalmas éjszakát, s amint halálig mélyülő, tisztuló, növekvő szeretetet adja meg nekünk a mindenható és irgalmas Isten.
1: Amen.

0: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozták.
1: Az imaórák liturgiája. A kompletóriumot imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Hazánkba érkezett első Bartolomaiosz pátriárka. Rossi Vitáté díjat vehetett át Puskás Antal pálos szerzetes. Szeptembertől újraindul a Mária Rádió almádialógus lelki gyakorlata. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. Első Bartolomaiosz, konstantinápolyi egyetemes pátriárka a Fanarion Ortodox Keresztény Dialógus Központ megnyitásának alkalmából pénteken hazánkba érkezett. Az ünnepi esélyre szombaton került sor. A pátriárkát a Liszt-Ferenc repülőtéren Arsenios Kardamakis, Ausztria metropolitája, a magyar állam részéről pedig Orbán Anita miniszterelnök helyettes külügyminiszter fogadta el a Magyar Kurír oldalán. A pátriárka és kísérete elfoglalta szállását a Fanarion központban, majd aznap délután a Budapesten zajló nemzetközi kánonjogi konferencia küldöttségét fogadta. Hivatalos programjai szombaton a központ átadási ünnepségével folytatódtak. A budapesti Múzeum utcai épületben kialakított központ kulcsait 2017. augusztus 20-án adta át a magyar kormány első Bartolomaiosz pátriárkának, aki 2021-ben az intézményben létesülő templom alapkövét is elhelyezte. Rossi Vitáté díj kitüntetést vehetett át Puskás Antal pálos szerzetes Pécsváros napján a helyi Kodály központban tartott városi ünnepség keretében. Az ünnepi eseményen a pálos rendből részt vett Vízi András tartományfőnök és Szent Irmai Tamás tartományfőnöki hivatalvezető is, írta a Magyar Kurír. A kitüntetés átadásakor méltatták az atyalelkipásztori munkáját,

0: világnézetek között. A díj Pécsváros egyik legrangosabb elismerése, amit kiemelkedő életművekért ítélnek oda. Szeptembertől ismét várja a Mária Rádió Alma Dialógus lelki gyakorlat sorozata a lelki feltöltődésre vágyókat. A háromnapos programnak szeptember 18-a és 20-a között a Balatonalmádi Ciszterci Rekreációs Központ ad otthont. A szeptemberi lelki gyakorlatot Mohos Gábor püspök vezeti, személyes hivatás a Teremtő munkatársa vagy címmel. Az elmélkedések és kiscsoportos beszélgetések mellett csendesség, lelki beszélgetés, szentségimádás, közös imádság és kirándulás is segíti az elmélyülést. A résztvevők vasárnap a Balatonalmádi Szent Imre templomban szentmisén is részt vesznek. Az Almá dialógus azoknak szól, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapok zajából, közelebb kerülni Istenhez, és új lendületet kapni hitükben. Jelentkezni a www.mariaradio.hu/almadialógus honlapon lehet. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
1: Híreinket hallották.

Rádió. Imádkozzunk együtt. Az örvendetes rózsafűzér következik.

0: Dicsőség Jézus Krisztusnak!
1: Dicsőség mindenekké!
0: Kedves hallgatóink, a Mária Rádió kápolnájából a Mária Kör Szent Miklós ima csoportja az örvendetes rózsafűzért imádkozza. Kérjük, imádkozzanak velünk! Az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében.
1: Amen!
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
1: most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, menj meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Az örvendetes rózsafűzér első titka. Akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál. Mária Názáretben élt. Egyszer imádság közben megjelent neki Gábriel arkangyal, aki így köszöntötte. Üdvözlégy, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Ime méhedben fogansz és fiót szülsz, és Jézusnak fogod nevezni. Nagy lesz ő, a magasságbeli fiának fogják hívni. Mária pedig így válaszolt. Íme az Úr szolgáló leánya, legyen nekem a te igéd szerint. Uram Jézus, segíts nekem megtanulni Máriától az ő Istenre való nyitottságát és figyelését. Add, hogy az ő példájára hétköznapjaimban, munkám és foglalatosságaim között is időt szánjak neked. Nyitott szívvel és lélekkel figyelve rád, meghallgassam hangodat, és add segítségedet, hogy hívásodra mindig válaszolni tudjak.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztalt teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz, a Szent Lélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztalt teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz, a Szent Lélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztalt teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz, a Szent Lélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztalt teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz, a Szent Lélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztalt teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz, a Szent Lélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztalt teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz, a Szent Lélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztalt teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz, a Szent Lélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztalt teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz, a Szent Lélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztalt teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz, a Szent Lélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, és Fiúnak, és Szent Léleknek.
1: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Az örvendetes rózsafűzér második titka, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatva méhedben hordoztál. Mária útnak indult, és a hegyekbe sietett Júda városába. Zakariás házába tért be, és üdvözölte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, felújongott méhében a magzat, és Erzsébetet eltöltötte a Szentlélek. Én is, mint Mária, szeretnék másokat szolgálni. Ki az, akinek a mai napon segíteni tudok? Te veled, Mária, az öröm látogat el Erzsébethez. Kérlek, segíts nekem, hogy én is örömet hozhassak mások életébe.
3: Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, magasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
1: most és mindenkor és örökkön.

0: gyermeketeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafüzér harmadik titka, akit te szent szűz, a világra szültél. Ott tartózkodásuk alatt elérkezett a szülés ideje. Mária megszülte elsőszülött fiát, bepójálta és jászolba fektette, mert nem jutott hely a szálláson. A szerelem, a család és a gyermek Isten ajándéka és nem emberi teljesítmény. Uram Jézus, add, hogy családjaink lélekben sokszor időzzenek együtt betlehemi jászladnál, és szívják magukba a szent család példáját, annak egyszerűségét, alázatát, szegénységét, az egymás iránti szeretetet és bizalmat, az isteni gondviselésre való ráhagyatkozást, békét és szeretetet. Jézus bölcsője a kemény jászol, jelképe a kemény szíveknek, amelyek nem fogadják be őt készséges szívvel. Alakítsuk át mi is szívünket a szűzanya segítségével, az ő szívének példájára, meleg, szerető és gyengét pihenővé az Úr számára.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, míg éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Isten szülőszöz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szőz, a világra szültél.
0: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz vár érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Isten szülőszöz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szőz, a világra szültél.
0: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz vár érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Isten szülőszöz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szőz, a világra szültél.
0: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz vár érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Isten szülőszöz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szőz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz vár érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Isten szülőszöz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szőz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz vár érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Isten szülőszöz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szőz, a világra szültél.
0: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz vár érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Isten szülőszöz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szőz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz vár érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Isten szülőszöz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szőz, a világra szültél.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Isten szülőszőz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szőz, a világra szültél.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szőz, a világra szültél.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafűzér negyedik titka, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Amikor elteltek a Mózes törvényében megszabott tisztulás napjai, felvitték Jézust Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, ahogy az Úr törvényében elő van írva. Minden elsőszülött fiút az Úrnak kell szentelni. Egyetlen anya sem magának szüli a gyermekét, amint világra hozza, már készülhet, hogy oda is adja a világnak, a világot teremtő Istennek. Mária minden asszonynál tudatosabban készül erre az anyai áldozatra. Megérkezett ma a templomba az, aki beteljesíti a törvényt, aki maga lesz a templom meg a bárány. Jézussal együtt vigyük mi is magunkat áldozatul Istennek, lelkünket, testünket, szívünket, gondolatainkat és kívánságainkat, egész életünket.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsáltunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja,
4: imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Isten szülőszűz Mária, malasszal teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Isten szülő szűz Mária, malasszal teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Isten szülő szűz Mária, malasztal terjes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
4: most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, védd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafüzér 5. titka, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Szülei minden évben felmentek Jeruzsálembe a húsvét ünnepére. Amikor Jézus 12 éves lett, szintén felmentek az ünnepi szokás szerint. Az ünnepnapok elteltével hazafelé indultak. A gyermek Jézus azonban Jeruzsálemben maradt, anélkül, hogy szülei tudták volna. Add Uram, hogyha életemben megfogyatkozik a hit, a remény és a szeretet, ha napjaimban eluralkodik a sötétség, a káosz, amikor kétségek gyötörnek, vagy elfog a csalódás, a keserűség, legyen mindig erőm útra kelni, keresni és megtalálni téged.
5: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözl légy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözd légy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
4: Azt.

0: Amen.
1: Üdvözd légy, marasztal teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Isten szülő szűz Mária, marasztal teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Isten szülő szűz Mária, marasztal teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Isten szülő szűz Mária, marasztal teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: marasztal terjes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, marasztal terjes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
1: most és mindenkor, és örökön örökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
2: Hálát mondunk neked, mindenható Isten, mindazon jó téteményeidért, melyeket velünk ezen szent rózsafűzér elmondására eszközöltél. Úristen, kinek egyszülött fia, élete, halála, feltámadása által az örök boldogság jutalmát számunkra megszerezted, hallgass meg a mi alázatos könyörgésünket, és add szent malasztodat, hogy midőne szent titkokat elménkbe forgatjuk, és azon erkölcsöket, melyekre ezek bennünket tanítanak, gyakorolhassuk. Azokban a javakban, melyeket ígérnek, részesülhessünk, ami Urunk Jézus Krisztus által. Igazgasd ösvényeinket, erősítsd meg a te félelmeddel, őrizd életünket, biztosítsd lépteinket, a dicsőséges Isten szülő Szűz, mindenkor Szűz Máriának és minden szenteidnek imái és könyörgései által. Istennek legméltóbb anyja, boldogságos Szűz Mária, fogadd el ezt a szent rózsafűzért, melyet a teljes szent háromság egy Istennek legmélyebb imádásunk áldozatául bemutattunk, az egész mennyei seregeknek, de különösen a te dicséretedre és tiszteletedre imádkoztunk. Ajánd fel azt a te szent fiadnak, Jézus Krisztusnak, az egész katolikus Enyeszentegyház javáért, az igaz keresztény híd gyarapodásáért, a keresztény fejedelmek közötti béke egyességéért, minden egészségesekért, betegekért, rabokért, kesergőkért, szüleinkért, rokonainkért, a te szolgáidért és szolgálóidért, minden élőkért és megholtakért. Ó Mária, áldj meg minket, városainkat, községeinket, hazánkat, hogy a te pártfogásod által minden veszedelemtől, éhségtől, járványtól, földrengéstől, vízáradástól, jégveréstől, tűzveszélytől, háborútól, idegenek betörésétől mentsen meg minket az Atya, Fiú és a Szentlélek Isten. Esedezzél érettünk, hogy egykor veled és a szentekkel a mennyei hazában boldogul élhessünk, a te isteni szent fiaddal vég nélkül örvendezhessünk. Légy velünk életünkben és halálunk óráján.
1: Amen.
2: Az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében.
1: Amen.
2: Dicsőség Jézus Krisztusnak.
1: Dicsőség mindörökké.
3: Örvendetes rózsafűzért imádkoztunk.

0: Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Dr. Vassányi Miklós filozófussal, Gerstenmaier György beszélget.
1: Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, és nagy szeretettel köszöntöm dr. Vassányi Miklós filozófust, a Károli Gáspár Református Egyetem oktatóját.
2: Dicsértessék Jézus Krisztus, valamint áldás békesség!
1: Azért hívtuk meg a budapesti stúdióba, hogy az életéről kérdezzük, illetve arról, hogy a Szentírással hogyan találkozott, és melyik a kedvenc szentírási idézete, illetve mit üzen ő neki. Igen. És első kérdésem az lenne hozzá, hogy egy picit arról meséljen, hogy honnan indult a gyökerek.
2: Veszprémi gyerek vagyok, és hát biztos, hogy a legtöbbet édesanyámnak és édesapámnak köszönhetem. Nem csak azért, mert ugye általuk létezem egyáltalán, hanem mert olyan tulajdonságokat neveltek belém, amiknek ma is nagyon örülök. Röviden összefoglalva, anyukától örököltem az anyanyelv szeretetét, szóval azt, hogy a magyar nyelvet annyira szeretem, mert még egész kicsi koromban is anyuka már Petőfit és Arany szavalt nekem állandóan, és ez most is a fülemben van, hogy az mennyire szép. Úgyhogy én végül a magyar nyelv és irodalom szakos tanár lettem, filozófiát később tanultam, és ugyancsak anyukának köszönhetem azt, hogy van bennem egy adag tanári vér. Anyuka volt a tanár a családban, más nem volt az. És hát végül én is az lettem, bár 16 évesen még azt hittem, hogy biológus leszek. Ez aztán egészen máshogy alakult. És apukának meg egyfajta önkínzó precizitást köszönhetek. Apuka mérnök volt, ugye sajnos tüdőrákban meghalt. Rettenetesen precíz ember volt, és még valamit, egy ilyen mindenre kiterjedő kíváncsiságot. Apuka bőrt kikészíteni is tudott, esztergálni tudott, egyáltalán kövületekkel foglalkozott, szóval minden érdekelte, a csillagászat, igen, a csillagászati távcsövet épített otthon. Úgyhogy hát ez őtőle ezt a végtelen és mindenre kiterjedő kíváncsiságot örököltem. Ez a család röviden. Természetesen nagyon szeretem a két fiatalabb fivéremet is, nekik is nagyon sokat köszönhetek.
1: Következő kérdésem az lenne, hogy hogyan haladt tovább az élet útja?
2: Veszprémben a Lovasi László gimnáziumban végeztem, ez ma is egy élenjáró gimnázium. Kevésbé éreztem jól magam, és nagyon rossz gyerek voltam, szóval 17 évesen fekete bárány, de hát végül is a rablóból lesz a jó pandúr, úgyhogy valahogy a tínédzser kort túlélve, ugye az ELTE-n végeztem tanárként, és ez után történt egy nagy változás az életemben, amikor apuka meghalt, és én pedig egy külföldi ösztöndíj során egy ilyen életkrízisbe kerültem. Itt kezdődik tulajdonképpen a megtérésem története is, mert a családban a hitet nem tanították meg nekem, hogyha lehet a hitet tanítani. Én inkább úgy gondolom, hogy átörökíteni lehet. De minden esetre a családból nem kaptam ezt meg, sajnos, hanem felnőtt fejjel, ilyen körülbelül 25-30 évesen tértem meg egy nagyon komoly erkölcsi életválság hatására. Amikor az egyetemet elvégeztem, akkor magyar irodalomtörténész szerettem volna lenni, de ez nem sikerült, és egy ilyen súlyos válságba kerülve megint, egy második súlyos életválságba kerülve megint, Franciaországba mentem egy évre, hogy ott az életkenyere katolikus közösségben töltsek egy évet. Azzal a szándékkal és céllal, hogy ha ez lesz a hivatásom, hogy szerzetes vagy közösségi tag legyek, akkor nyilván katolizálni is fogok. De itt a nagy kérdés az volt, hogy vajon egyáltalán a szerzetességgel járó cölibátus az való-e nekem, és hát erre van kitalálva ez az úgynevezett, hát année de discernement, a megfontolási év, amit az ember eltölthet vendégként tulajdonképpen egy szerzetes rendben, hogy egészen pontos legyek, a Communauté catholique du pain de vie, az életkenyere katolikus közösség, az nem kánonjogi értelemben vett szerzetes rend, hanem kánonjogi definíció szerint hívek társulása, sajátos hivatással, tudni illik, ez egy modern kolduló rend, amelyben családosok is befogadást nyernek, a gyerekeket modern módszerekkel, modern pedagógiával nevelik is, de a fő hivatása a rendnek az a hajléktalanok, szegények, legszegényebbek, betegek befogadása. Az Élet kenyere közösség az Franciaországban nagyon elterjedt, ez egy úgynevezett community nouvelle, egy új közösség. Magyarországon, Martonvásáron volt egy rendi ház, és hát itt az a általános rendszer, vagy inkább azt lehet megfigyelni, hogy körülbelül 10 úgynevezett befogadottra jut egy olyan ember, aki, hát hogy mondjam, csak elhivatottságból, vagy Isten hívására jön ide, és ez azt eredményezi, hogy tulajdonképpen börtönből szabadult emberekkel, volt gyilkosokkal, és így tovább, meg hát egyszerű hajléktalanokkal is együtt, egy közösségben próbálunk meg, végül is próbáljuk meg Istent szolgálni, vagy ezt egy olyan utat járni, amit nevezhetünk a megszentelődés útjának. És ez alatt az egy év alatt történt két nagyon jelentős esemény. Kezdem a kevésbé jelentős, az egyik ez az, hogy kiderült számra, hogy én nem tudok szerzetes lenni, én családot szeretnék, szóval nekem hiányzik az, hogy este hazamegyek, és akkor ott egy házastárs és gyermek, vagy gyermekek várjanak. Tehát végül is én ilyen formán nem katolizáltam, és nem lettem szerzetes. A másik meg egy olyan élmény, amiről nagyon nehéz így, ha lehet így fogalmazni, nyilvánosság előtt beszélni, ezt filozófiában istenélménynek nevezzük, talán erről lehet, vagy érdemes egy-két szót szólni egy kicsit később, amikor már jobban elemelegettünk.
1: A filozófiával mikor kezdett el foglalkozni?
2: Tulajdonképpen komolyan ez után, a Franciaországban töltött év után, mert amikor hazatértem Franciaországból, akkor azért legalábbis lelkész szerettem volna lenni, ugye, és akkor az evangélikus teológiát ostromoltam, hogy hát van-e mód arra, hogy 28 évesen az ember még ösztöndíjat kapjon, és utána, vagy pedig teljes állásban dolgozva kell bejárni napi 8 órában a teológiára. Végül kiderült, hogy hát Isten nem ezt akarja, nem lehetett ezt megoldani, úgyhogy nem tudván lemondani arról, hogy tanuljak, a teológiához legközelebbi tudományt, ez a filozófia, ezt választottam, és akkor az ELTE-n a doktoriskolát elvégeztem, ez nem volt egyszerű munka mellett, de hát végül is sikerült, és talán mondhatom így, hogy Isten kegyelméből a utolsó évben egy ösztöndíjat is kaptunk, mert családostul mentünk ki Belgiumba, a Löweni Katolikus Egyetemre. Tehát végül is a Löweni Katolikus Egyetem sok évszázados filozófiai intézetében sikerült tanulnom, és így szereztem meg a doktorátust. Hát itt kiváló professzoroktól lehetett tanulni.
1: És akkor a magyar nyelv és irodalommal, a filozófiával közösen foglalkozott, tehát a filozófia kapcsán, vagy esetleg külön?
2: Igen, ez úgy történt, hogy először is én a magyar nyelv és irodalom, angol nyelv és irodalom szakot végeztem el az ELTE-n, és akkor 3 évig megkíséreltem magyar irodalomtörténetből doktori tanulmányokat folytatni. Hát folytattam is, de nem sikerült eljutnom oda, hogy egy fokozatot megszerezzek, tehát hogy egy értekezést megírjak. És akkor ebből valamennyire kiábrándulva történt ez a franciaországi szerzetesi útkeresés, és utána a filozófiához való, hát hogy mondjam csak, megtérés, vagy a filozófia felfedezése, megtalálása.
1: Már többször előkerült, többször elhangzott, hogy szerzetes közösségben is járt. Igen. Ennek kapcsán kérdezném, hogy a Szentírással, mert említette, hogy igen, a hittel már felnőttként találkozott, igen, hogy a Szentírással mikor találkozott?
2: Hát a Szentírással már középiskolás koromban, mert volt nekem egy kedves osztálytársam, aki elmondta nekem egyszer, hogy ő éjszakánként így hajnalig a Bibliát olvassa, és az milyen jó. És akkor még nem hívőként én is rákaptam erre, hogy éjféli meg hajnali egyik az evangéliumot olvastam, úgyhogy hogy hát nem hívőként, de hát hogy ez milyen jó, ugye? Ez volt az első és érdekes vagy paradox kapcsolatba kerülés, azért ezt nem felejti, törnyű volt így iskolába menni, de mégis hát ez volt az első mély nyomot hagyó kapcsolatfelvétel, és aztán utána a felnőttkori megtérés során egy imakörbe jártam, egy katolikus imakörbe, ez az imakör Blankenstein Miklós atya szervezésében alakult ki, úgyhogy tulajdonképpen ilyen spirituális atyáim között tisztelem Blankenstein atyát, aztán Deák Ákos atyát is, akihez később jártam a Híd családsegítő központban, és az evangélikus lelkészek közül Szeverényi Jánost, akinek az ifjére, ahogyan ezt szokás mondani, ifjúsági hittanára jártam egy vagy két évig.
1: Említettük ugye, hogy a Bibliával mikor és milyen módon találkozott. Most az lenne a kérdésem, hogy melyik, mert biztos, hogy több kedves idézete is van a Bibliából, melyik az éppen aktuális és legkedvesebb bibliai idézet?
2: Ha szabad kettőt mondani, akkor az egyik az az ige, ami szerintem az evangélium talán legfontosabb gyakorlati tanítása. Máthete apemú, tanuljatok tőlem, mondja a megváltó, hoti praus eimi, mert szelíd vagyok, kaj tapej nos tekar dia, és alázatos szívű. Hát ez egy olyan súlyos ige, hogy ez felejthetetlen, és naponta többször is érdemes elmondani, meg a reggeli imádság során is ez adhat az egész napra egy támaszt, meg útmutatást. A másik az egy Zsoltár ige, pontosan nem tudom, elfelejtettem a hivatkozást, ez a bűnbánattal kapcsolatos, töhattő énibő észóf vett hór, hincs meg izsóppal, és megtisztulok. Mert ez az ige azért olyan fontos nekem és szerintem mindenkinek, aki ember, mert nincsen, hát hogy mondjam, csak saját magunk általi megtisztulás. Ezt emberi előből lehetetlen elérni. És ezért az én hitem az elsősorban a megváltással és az isteni bűnbocsánattal kapcsolatos, hogy ezen a centrumában, ha lehet ilyen sarkítottan fogalmazni, elsősorban a megváltásban hiszek, mert ha ez nincs, akkor semmi sincs.
1: Az lenne a következő kérdésem, hogy valamilyen személyes élmény a két ige közül valamelyikhez kapcsolódik-e? Tehát amikor az életében konkrétan ez az ige segített valamilyen módon, vagy érezte, hogy igen, most ez az ige segített valamilyen

0: kör meg tudja fordítani az ember napját, ami, ha eszünkbe jut a délután közepén, akkor máshogy kezdünk el viselkedni, pedig már fáradtak vagyunk. Tehát ez egy sokszorosan kipróbált és hasznosnak, jónak bizonyult ige, ami rengeteg családi napunkat megmentette, mert amikor az embernek ez eszébe jut, akkor úgy elfelejti azt, hogy nem aludta ki magát, fáj a feje, esetleg a családtagnak rossz napja van, vagy nekem van rossz napom, vagy rosszul fogalmaztam meg valamit, de akkor mindjárt kész vagyok elnézést kérni, és így tovább. Tehát nem annyira egyetlen alkalomhoz kapcsolódik ez az ige, mint inkább sok alkalomhoz, de csak annál jobb.
1: A két szentírási idézet közül, vagy éppen mind a kettő, mit üzenhet a mai társadalomnak, vagy mi lehet az üzenete?
0: Én nekem két dolog fáj nagyon manapság Magyarországon. Az egyik a roma ellenesség, a másik a felfellobbanó antiszemitizmus. Talán ezekkel kezdeném, hogy a roma probléma egy óriási probléma most is, és ha nem segítünk a romaságnak felemelkedni, akkor csak egyre súlyosabb marad. Természetesen a romaság is meg kell, hogy tegye a magáét, de egyértelműen látjuk annak jeleit, hogy jó úton járnak. Most már van egy roma intellektuál réteg. Én ezt mindenképpen szeretném, hogyha egyre tovább erősödne, sokkal több roma fiatal kellene a felsőoktatásba. Egyetemen nagyon kevés van. Ahhoz képest, hogy a magyar lakosság 10%-a roma nemzetiségű, az egyetemeken szerintem 1% alatt van az arányuk. Tehát ezen a téren kellene nagyon sokat tenni. Nem csak arról van szó, hogy szabaduljunk meg az előítéleteinktől, hanem attól, hogy ahol lehet, segítsük azt a roma réteget, amelyik tényleg őszintén törekszik felemelkedni. A másik az antiszemitizmus problémája. Ez is úgy látszik, hogy kiirthatatlanul mindig visszatér. Elképesztő nyilatkozatokat mondanak, néha vallásos emberek, Isten bocsássa meg, hogy kimondom, hogy szörnyű, hogy mit lehet tapasztalni. Én erről a kérdésről azt gondolom, hogy azért sose felejtsük el, hogy a kereszténységet a zsidóságnak köszönhetjük, abban az értelemben is, hogyha megvizsgáljuk az evangéliumot, akkor tapasztaljuk, hogy Krisztus egyértelműen építkezik az ószövetségi tanításokra. Hát maga ez a tanítás is például, hogy legyetek azért tökéletesek, miképpen a ti mennyei atyátok tökéletes. Ugye a krisztusi megalkuvás nélküli tökéletes moralitásra való felhívás, amit Kant az akarat szentségének ideájaként nevez meg. Hát ez egy Levitikusban, Mózes harmadik könyvében már megtalálható felszólítás, és így tovább. Tehát egy keresztény ország vagy kultúra, nemzet nem lehet antiszemita.
1: Utolsó kérdésem, hogy lenne még valami, amit szívesen elmondana, megosztana a hallgatókkal?
0: Igen, hogyan jelenik meg minden napjaimban a hit, vagy az Istennel való kapcsolat? Tulajdonképpen amint fölébredek, ha egy mód van rá, addig nem vagyok hajlandó fölkelni az ágyból, amíg úgy elég hosszasan nem imádkoztam. Ez egy mi atyánkkal kezdődik. Miután én hosszú időt töltöttem el katolikusok között, szerzetben is, és katolikus imakörben is, ezért én az üdvözlégyet is szoktam imádkozni, és ez után jön a legfontosabb rész, végig kell gondolni az előttünk álló feladatokat. Tehát ma mi várható? Ma mire kell odafigyelnem? Az embernek vannak általános kísértései, amikkel minden nap folyamatosan szembe kell szegülni, amelyeknek ellent kell állni, ezekre is emlékezni kell, és vannak speciálisan jelentkező problémák, amik csak aznap adódnak. Az ember tudja előre, hogy ilyen és ilyen dolgom lesz, ilyen és ilyen munkám lesz, ilyen és ilyen emberekkel lesz dolgom. Ezeket tételesen végig gondolom, egészen az estig, hogy majd mikor hazaérek, akkor a családban hogyan kell majd viselkedni. És ez ugye eltart 10 percig, és addig nem vagyok hajlandó fölkelni. Hogyha a család nem kér valamit hirtelen, akkor addig nem kelek föl. És ismét csak egy mi atyánkkal fejezem be. Ez az embert így valamilyen szinten megtisztítja és felkészíti és megerősíti az egész napra. Aztán, hogyha a délután közepén, úgy 2-3 óra körül van az embernek módja és ideje, ez nekem inkább csak nyaralás alatt nyáron sikerül, amikor a családdal vagyok, akkor nagyon jót tesz egy emlékeztető, egy ilyen délutáni emlékeztető ima. Ugyanis a délután közepére az ember már elfelejtette, hogy reggel mit fogadott meg, mit ígért meg, mit látott előre, és gyakran már egy valamilyen indulatos

0: hogy emocionális, mindesetre a normálisból kimozdult lelki állapotban van, addigra már sok minden történt, és ilyenkor egy emlékeztető nagyon nem árt. Valamilyen alapvető biblikus ige ebben nagyon sokat segíthet. Szoktam azt is mondani, hogy legyetek azért tökéletesek, miként a ti mennyei atyátok tökéletes, mert szelíd vagyok és alázatos szívű. Az ember az alapvető, hát végülis erényekre kell, hogy periódikusan kell, hogy emlékeztesse magát. És a harmadik elem az az esti ima, elalvás előtt. Lefekszik az ember, én ezt már ágyban fekve csinálom, és először egy mi atyánkot mond el, és utána végig gondolja azt, hogy hol, na akkor hol hibázott. Tehát hol buktam el? Annak ellenére, hogy reggel megfogadtam, előreláttam, mégis mit csináltam, hogy nem volt jó, amit nem így kellett volna, miért van lelkiismert fordulásom. Tehát ez az esti ima egy önvizsgálat. Ilyenkor nem előre tekintek, hanem vissza. Mit kellett volna más zárni? Van egy ilyen, azt hiszem, hogy evangélikus népének, ami úgy kezdődik, hogy hát most csak a dallam jut eszembe, de egy ilyen bűnbánó ének, hosszú és népdalként is létezik. Hát ezt szoktam végig énekelni, és akkor utána már hajlandó vagyok elaludni. Betegesen félek attól, hogy imádság közben elaludni, mert az nem szabad. Tehát az imádság végig kell imádkozni, akkor van rendben az, ami emberileg egyáltalán rendbe tehető.
1: Akkor még egy nagyon-nagyon utolsó kérdésem lenne, hogy a tanítás, a diákok oktatása során ezt az előbb említett szemléletet, hogy folyamatosan imádkozni kell, illetve bízni Istenben és az ő segítségéhez folyamodni, ezt valamilyen formán át tudja adni?
0: Először is maga a tanítás az azért valahol egy szent cselekedet, amennyiben olyan lelkülettel csináljuk. A tanítás az eleve egy ilyen kitüntetetten, hogy mondjam, csak embercentrikus tevékenység, ez egészen más, mint esztergályozni. Úgyhogy itt bőségesen nyílik lehetőség arra, hogy együtt érezzünk, segítsünk, de persze egy tanár legelső feladata az, hogy szakmailag legyen lehetőleg olyan felkészült, amennyire az emberileg egyáltalán csak lehetséges. Tehát a tudása az legyen, hadd kockáztassam meg, félelmetes. Legyen ez a célunk, hogy úgy felfegyverkezve lépjünk ki a katedrára, hogy ez egy élmény legyen a diákságnak. Én mindig erre törekszem, biztos, hogy nem mindig sikerül, a tanár is ember, de ez az első. Tehát egy lelkesedéssel kell tanítani, és rendkívül felkészülten, akkor azt az órát, azt a tanárt a diákok szeretni is fogják. Támogatni, segíteni a diákságot, ugye szakdolgozatot is írnak a diákok, szemináriumi dolgozatot is, és hát jönnek vizsgázni. Ugyan a vizsga az egy egészen kitüntetetten nehéz szituáció, mert ugye a diák is ember, de a tanár is ember, és mondhatom fordítva is, a tanár is ember, de a diák is ember. Szóval mindkét félnek, hogy mondjam, csak tapintattal kell lennie egymás iránt. Na most ugye a kritikus vizsgaszituáció az, amikor a diák megbukóban van, mert nem készült, vagy mert nem tud annyit, amennyit kellene, és én hiszek abban, hogy ez a helyzet is ad abszurdum kezelhető úgy, hogy a diák el tudja fogadni azt, hogy ő most megbukott, tehát hogy nem érzi ezt sértőnek, vagy nem érzi megalázónak. A tanár képességei között ott kell, hogy legyen ez is, hogy el tudja fogadtatni azt a diákkal, de kizárólag racionális érveléssel, hogy most ez a vizsga nem sikerült. Ez egy nehéz feladat. És hát aztán persze, miután egyetemen vagyunk, egyetemen tanítunk, a diákoknak, ha magánéletét nem is látjuk, de bizonyos magánéleti kríziseit azt megtapasztaljuk. Már nem egy olyan eset volt, hogy sírva jött be valaki a tanári szobába, hogy tanár úr, meghalt édesapám, öngyilkos lett édesanyám, válnak a szüleim, és zokogva az asztalra borul. Tehát ezekben az életkrízisekben akarva akaratlanul a tanár olyan értelemben bevonulik, hogy tudomást szerezol, mert a diák elmondja. És ilyenkor még tudunk konkrétan is segíteni, de sokszor egyszerűen csak arról van szó, vagy az a feladat, hogy az ember együttérzően meghallgassa a diákot, meg ráérjen arra, hogy a diákkal együtt érezzünk egy ilyen helyzetben. Egyébként pedig konzultációra is nagyon gyakran jönnek, ilyenkor személyes kérdésekről kevésbé van szó, hanem tudományos kérdésekről van szó, tudományos diák kutatással kapcsolatos kérdésekről, szakdolgozatról, és így tovább. Ezekre is rá kell érni, ezt azért mondom így ki, vagy hangsúlyozom, mert sok tanár érdekes módon nem ér rá. Elvállalja a szakdolgozati témavezetést, de aztán az e-mailekre már nem válaszol, vagy pedig egyszerűen nincs ott a konzultáció.

0: konzultáció időpontjában, vagy nem ad konzultációs időpontot. Tehát végtelen sok feladat van, olyan terület van, ahol a keresztény hit, és a, inkább úgy mondanám, talán ebben a speciális esetben a keresztény erkölcsiség, az odafigyelés a másik emberre a tanító szakmában, a tanári szakmában jelentkezik. Úgyhogy erről napestig lehetne mesélni.
1: Hát én azt hiszem, hogy ebből az utolsó hosszabb, ha szabad így fogalmaznom, monológból is kiderült, hogy jön egy olyan ember, akihez a hallgatók bármikor, bármilyen gonddal, legyen az szakmai, vagy esetleg egyéb, fordulhatnak.
0: Én szeretem a hallgatóimat.
1: És szerintem ez egy nagyon jó zárszó, úgyhogy köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen.
2: Dr. Vassányi Miklós filozófussal Gerstenmayer György beszélgetett.

0: lélek hangja.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai beszélgető társam Tótné Sasvári Szilvia, biológia földrajz szakos tanár, aki lelkesen kezdi a 26. tanévet a győri Prohászka iskolában. Három gyermeke és három unokája is van. A környezetemben többen mondták, hogy Sasekkel csinálj riportot. Téged így szoktak hívni a barátaid. És megadatott, hogy most összetalálkoztunk Veszprémben, most még így augusztusban beszélgetünk, és akkor kihasználom az alkalmat, hogy hogy csinálod, hogy a 26. tanévedet lelkesen kezded. Te egy lelkes biológia tanár vagy.
2: Egyszerű választodni erre a kérdésre, de a lelkesedés letagadhatatlan. Tényleg így van, hogy örömmel tudom megkezdeni a tanévet, nyilván annak ellenére, hogy jól elfáradtam az előzőben. Sokszor olyan mértékűen el tudok fáradni egy tanév végére, hogy a sírásig, vagy hogy egészen kimerülésig. És ezért nagyon fontos az, hogy a nyári szünetet jól felhasználjam arra, hogy kellőképpen felszívja magam a következőre. Talán a lelkesedésnek, ha lehet egyetlen okot választani, az, hogy annyira szeretetre méltó növendékeim vannak. Én nem tudom, hogy a többi tanár hogy van ezzel, de hogy én nagyon hálás vagyok a gondviselésnek, mert annyira szeretetre méltó gyerekeket ismerhetek meg. És azért is nagyon hálás vagyok, mert lehet egyfajta emberi közelség a gyerekekkel. Tehát főleg kamaszokat tanítok, és hát elsősorban gimnazistákat tanítok, most csak gimnazistákat, vagy leginkább gimnazistákat. És a tanítás, én azt gondolom, tudod, hogy nem tananyagnak az átadása elsősorban, hanem kísérése a gyerekeknek, és hogy az, hogy biológiát tanítok, az egy bizonyos értelemben ürügy. Kicsit megdolgoztam ezért az ürügyért, mert azért nem volt olyan könyv, ezt a diplomát nekem megszerezni, de egyébként meg egy nagyon szép ürügy.
1: Nemrég azt mondtad, hogy azért szeretsz tanítani, mert nagyon sokat tanulsz belőle.
2: Igen. Nagyon sokat. Igaziból azt gondolom, hogy amikor tanár lettem, akkor 5-6 év volt legalább, amire tűrhetően csináltam, mert ezt konkrétan a tanításra értem. Az elején nagyon nagy figyelmet fordítottam az osztályfőnöki munkára, de azt gondolom, hogy abban is a tanításban is borzasztóan sok hibát elkövettem. És közben szép lassan megtanulott, hogy a kamaszok őszintessége az egy fantasztikus lehetőség arra, hogy te fejlődj. Vagy hogy, tehát, hogy jobb legyél ebben a hivatásban. És hát megteszik azt a szívességet, hogyha megkérdezik.

0: És elég bátor vagy, hogy megkérdezd, hogy, hogy mi a, mit gondolnak, hogy mi az, amit tarts meg, mi az a gyakorlat, ami értékes, vagy ami nekik jó volt. Nem rögtön tudtam, hogy ezt érdemes csinálni, hanem így szép lassan jöttem rá. Tehát az volt az ára, a mostani lelkesedés annak is szerintem. Mert nyilván azért is vagyok lelkes, mert látom, hogy tudok fejlődni, és egy csomó örömteli vonatkozása van a munkámnak, és hát az volt az ára ennek, hogy rengeteg hibát elkövettem. Tehát ez egy hosszú fejlődés, egy hosszú történet. Szegény gyerekek is a részesei voltak. Nem is tudom, bocsánatot kérek azoktól, akiknek ócska tanára vagy pocsék tanára voltam. Azt hiszem, hogy sokat fejlődtem.
1: És hogyan vagy te tanár? Én úgy látlak téged, hogy neked ilyen nagyon anyai szíved van, és közben nagyon szereted a biológiát is. Hogy jön össze ez a kettő?
0: Igen. Az a tapasztalatom, hogy nem tudok másképp működni az iskolában, mint ahogy az életben, vagy mint ahogyan nőként működök, vagy megélem magam. Hát, hogy valamilyen anyai módon, kezdetektől azt gondolom, hogy valami anyai jelenléttel, vagy kíséréssel vagyok az iskolában. Nem tudok máshogy. Tehát, ha próbálnék is, azt hiszem, hogy nem nagyon sikerülne. És talán nem baj ez. Tehát, hogy
1: és mit jelent ez az anyai jelenlét, mert anya sokféle van.
0: Az én számomra ez jelent egy belső figyelmet, egy olyan jelenlétet, aminek nagyon fontos része az erőszakmentesség, vagy az, hogy szabadságban hagyjam a gyerekeket, és az, hogy úgy legyen rajtuk a tekintetem, hogy ilyen örömteli kísérése legyen ez. Ahogyan a saját gyerekeimmel kapcsolatban is így vagyok, hogy egyszerűen öröm nézni, ahogyan nőnek, vagy érnek, vagy fejlődnek, vagy ahogy az életükben éppen tartanak. És ez nagyon nagy ajándék a tanárságban, hogy ez egy kiváltság szerintem. Aki vágyik erre a kiváltságra, az bátran menjen tanárnak, vagy jöjjön tanárnak. Tehát ez a kiváltság, hogy te egy szakaszon elkísérheted őt.
1: Ami nem egy rövid szakasz, hanem itt több évről van szó, 4-6-8 évről is.
0: Igen. És láthatod azt, hogy Isten őt jónak alkotta, láthatod a sebzettségében is, láthatod a lehetőségeiben, láthatod, ahogyan fejlődik, és ez fantasztikusan nagy ajándék a tanár számára, azt gondolom, hogy az én számomra. A gyerekeknek is erre a bizalommal teli tekintetre van szüksége, olyan támogatása, ami ad egy tápláló közeget, kapcsolódási lehetőséget, biztonságot, amiben bele lehet gyökeresedni, de a növekedés az magától jön. Tehát a gyerekeknek a fölnevelése az nem a mi erőfeszítésünkön múlik. Tehát amit mi meg tudunk tenni, az, hogy ez a biztonságos és életadó közeg legyen a gyerekek körül. És szerintem ez a családban is hasonlóan van, meg az iskolában is. Különben azt meg akartam mosztani veled, hogy ezt így közbe tanultam meg, tehát hogy nem ezzel a munícióval érkeztem a tanításba, hanem sokféle emmel és nagyon kevés pedagógusi kultúrával, ezt így el kell, hogy mondjam. És nagyon sokat tanultam a Pálhegyi Brauer Krisztinának a kéknevelés honlapjáról, és a kapcsolódó nevelés az a fő témája. Nagyon sokat tanultam Pécsi Ritától, és szeretnék még egy könyvet is idehozni, ami egy fordulat volt, tehát tulajdonképpen egy ilyen forradalom a pedagógusi gondolkodásomban. Ez a Dr. Gordon Neufeldnek és Dr. Máté Gábornak a könyve, és az a címe, hogy a család ereje, és az az alcíme, hogy ragaszkodj gyermekeidhez.
1: Amikor mit tanultál te ezekből a könyvekből, igen, meg ezektől a nagy pedagógusoktól?
0: Meg a saját életemből is egyébként. Egy kicsit itt kapcsolódhatunk a családunknak a történetéhez, mert én özvegy férfihez mentem feleségül.
1: 20 évvel ezelőtt.
0: Igen, és a két nagyobb gyerekemnek nem én vagyok az édesanyja, a szülőanyja, hanem meghalt az anyukájuk. És az ő nevelésük, meg támogatásuk kapcsán arra kellett rájönnöm, hogy a kapcsolódás az egy kulcs, tulajdonképpen a legfontosabb egy gyerek számára, és akkor elkezdtem keresni, ahogy tanulhassak erről. Tehát tulajdonképpen a saját családon belüli küzdelmünk, meg szenvedésünk, amiben így osztoztunk együtt a gyásszal kapcsolatban, az vezetett oda, hogy rájöttem, hogy tanárként is a kapcsolódás az a kulcs. Például képzeld, ilyesmitől jöttem rá, hogy mennyire fontosak a tanóra elejé rítusok. Tehát, hogy rítus, tehát, hogy köszönjünk. Tehát a köszönés, ez egy kapcsolódási rítus. hogyha elkezdünk egy tanórát anélkül, hogy tekintetet váltottunk volna, hogy mindenki rejzett volna, hogy akkor itt van egy kezdet, hogy az jól meg tudjon történni, az is, hogy én tudjam fogadni a gyerekeket. Tehát, hogy be tudja kapcsolódni a köszönésbe, hogy én magam jól legyek. Tehát, hogy egy tanórát nem lehet úgy elkezdeni, hogy nem vagy jelen. Tehát ott kell lenni, és ki kell nyitni a szívedet azokra a gyerekekre, akik éppen megérkeznek. És akkor rájuk kell nézni, meg kell keresni a tekintetüket, és meg kell várni, amíg ők is meg tudnak érkezni.
1: És a gyerekek ebbe beleállnak?
0: Képzeld el, hogy ez
1: akkor
0: olyan...
1: Akkor az gyerekek?
0: Nem hiszed el, de ez olyan egy varázslat. Tehát, hogy ez csodálatosan működik. Hogyha valaki nagyon nehéz helyzetben van, akkor van olyan, hogy nem akar kapcsolódni, és akkor nem néz rám. De akkor tudom, hogy ez nagyon... Most már ezt tudom jól, hogy felismerjem, hogy ki az, akinek most nehéz, és nem akar kapcsolódni, vagy nem tud kapcsolódni, vagy ki az, aki általában nem tud kapcsolódni, és akkor nyilván azzal is van dolog. De mondjuk egy osztályt, ebbe le lehet indítani így egy tanórába, hogy először is megérkezünk, és innentől fogva, tudod, olyan kicsit, mint egy tánc. Olyan, mint egy tánc, hogy ha van egy ilyen öröm, dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké elmen, jól vagytok gyerekek, foglaljatok helyet, de nyilván egy kis csendelőzi meg, mert meg kell várnom őket, akkor utána ezt a táncot én vezetem.
1: És hogyha 30 és gyerek van egy osztályban, akkor te ránézel 30 emberre?
0: Próbálok, így van. Tehát úgy végigmegyek a tanterem elején, és igyekszem, és kérem is őket, hogy pillancsanak rám. Kérem őket, hogy legyen egy tekintetváltás. És mindig nagyon igyekszem, hogy én magam is megérkezzek a tanórába. Úgy nem lehet ezt csinálni, hogyha én nem tudok megérkezni.
1: És amikor rájuk nézem, mi van a tekintetedben? Mert lehetne szigorúság.
0: Nem, az, hogy örülök nekik. Örülök. Szerintem ez az a... Tehát amit az előbb is próbáltam mondani, hogy egy kiváltsága a tanári életnek, hogy gyerekekkel lehet dolgod, és hogy láthatod az ő jóságukat, ahogy a megteremtettségükben vannak. Ezt szeretném, hogy lássák, hogy néha még így szoktam is mondani nekik, például amikor van egy dolgozatírás, akkor ők ugye dolgoznak közben, és én pedig ráérek csak így rájuk csodálkozni, tudod, hogy itt vannak ezek az aranyos gyerekek, és hogy milyen. Persze most ez ilyen kezd nyálasan hangzani, mint hogyha soha nem bosszankodnék, vagy nem lennének konfliktusok, de vannak, és vannak nagyon nehéz helyzetek is, és vannak nehéz konfliktusok is, de ezért mégis azt kell mondjam, hogy ezek az örömteli találkozások olyan lehetőséget, tehát olyan közeget teremtenek a gyerekeknek, amiben tudnak növekedni, és az én számomra pedig nagyon nagy örömforrás.
1: Mondtad, hogy az is nagyon nagy örömforrás, hogy te biológiát tanítasz, te szenvedélyesen szereted a biológiát, miért is?
0: Igen. Ez is olyan, amiben közben érkeztem meg. Nagyon érdekes, hogy nem volt ez a lelkesedés bennem pont ebben a formában az elejétől. Nagyon sokat tanultam a közben is, tehát a szakmát igaziból nem az egyetemen tanultam meg, hanem az iskolában, miközben tanítottam, és rájöttem, hogy amit át szeretnék adni a gyerekeknek elsősorban a biológiával kapcsolatban, az egy örömteli rácsodálkozás az életre. Ami olyas valami, ami mellett nem lehet elmenni, szerintem. És szoktam mondani a gyerekeknek, hogy mondjatok nekem valamit, ami ennél nagyobb dolog, vagy ami ennél ilyen rendkívül. Mondjatok valamit, ami rendkívülibb, mint az, hogy az anyag egyszer csak elkezdi megszervezni magát, és hogy sejtek vannak, és mindenféle életformák vannak, a pandamackóktól kezdve a nilusig, krokodilokig. Mondjatok valamit, ami ennél rendkívülibb. És ezzel nem nagyon tudnak mondani. Tehát, hogy a gyerek, nagyon érdekes, hogy a gyerekekben van egy fogékonyság, van egy ilyen természetes vonzódás az élőkhöz.
1: És ez nagyon nagy dolog, mert manapság olyan sok halál vesz körül minket, igen, hogy az életre nem feltétlenül vagyunk nyitottak, és egy, igen, fiatal is.
0: Mert nagyon el is vagyunk szeparálva azért. Tehát képzeld, hogy nagyon sok gyerek nem jut ki például a vadonba, vagy csak ki nagyon kevés időre. Ilyen epizódok vannak csak, hogy itt találkozik a természettel, de keveset. Vannak, akik szerencsések, és mondjuk van erről sok tapasztalatuk, vagy ez egy forrás a számukra, de vannak, akiknek meg nem. De például minden gyerek elementárisan vágyik, hogy legyen házi állata. Alig tudok olyan gyereket mondani, aki
1: ez
0: nem.
1: Ez igaz, igen. Mert

0: tud egy házi állat, meg ő mit ad neki?
1: Igen. Tehát, hogy ez valahogy szerintem az életről szól. És a biológia órán szeretem ezen a szemüvegen keresztül nézni az egészet. Tehát amikor elkezdjük a nagyon kellemetlen témakörről a sejtek anyagai, akkor is ezen a szemüvegen keresztül nézhetjük, ezen a rácsodálkozó szemüvegen keresztül, hogy igen, úgy végül is majd úgy lesz a kutyánk is, hogy sejtekből áll. És akkor csodálkozzunk már rá, hogy is működik ez. Fantasztikus. Ugye a teremtés beszél a teremtőről. Nem direkt módon, de azt gondolom, hogy Isten dicséret, amikor ezekről tanulunk. Bennem ez van. És nem mondom ezt a gyerekeknek ilyen direkt módon, vagy csak nagyon ritkán, amikor úgy adódik, vagy megkérdezik, vagy lehet erről beszélni, de ők úgy is tudják, hogy ez így van.
0: Amikor az élethez kapcsolódunk, úgy igazán, meg lelkesen, akkor egyből Istenhez is kapcsolódunk.
1: Akkor az életforrásához kapcsolódunk. És ez egyébként különösen is így van, akkor, amikor az ember termékenységéről tanulunk. Az embernek arról lehetőségéről, hogy életet adhat. Hát ez meg aztán nagyon-nagyon megérintő, mert nagyon fontos része is azt gondolom a biológia tanárnak, hogy felelősséggel és az igazsághoz ragaszkodva tanítson erről, hogy adjon át hasznos és friss, korszerű tudást. És ennek is megvan a története, mert ez 26 tanév alatt sokat haladtam ebben is. Tehát az elején csak azt tudtam, az biztos, hogy erről a gyerekek keveset tudnak, vagy keveset hallanak, de kellene, hogy halljanak, és kellene, hogy felelős és szép beszédet halljanak a saját termékenységükről.
0: Igen, ez annyira fontos, mert emlékszem, hogy nekem egy nagyon, nagyon jó biológia tanárnőnk volt annak idején, de valahogy úgy megálltunk így az egysejtőek, meg a rovarok szintjén. Mondta, hogy ő is az egyetemen a rovaroknál nem jutott tovább, és az ember, mint a biológia legfőbb tárgya valahogy nem került elő, és nálad nagyon előtérben van az ember úgy is, hogy egészen konkrétan beszélsz a női létről, termékenységről, ciklusról tartasz. Beszélnél erről egy kicsit?
1: Nagyon szívesen. Nagyon elkötelezett vagyok emellett a foglalkozás mellett, csak nagyon röviden. A ciklusról egy drámapedagógiai módszerekkel működő felvilágosító foglalkozás 5.-6. osztályos kislányok számára. Úgy gondolom, hogy 10-12 éves kislányok számára ideális esetben az első masturbációt megelőzően kapják a gyerekek ezt a foglalkozást, és ugyanakkor az édesanyjuk, vagy a szüleik, az édesapjuk számára is tulajdonképpen egy szülői tájékoztató, ami nem egy rövid 5-10 perces tájékoztató, hanem egy nagyon nagyszerű élmény a szülők számára is. Azért, mert az a fókusza tulajdonképpen ennek a foglalkozásnak, hogy a szexuális nevelés szülői feladat, és a szülőket szeretnénk segíteni ezzel a foglalkozással és a szülői tájékoztatóval. Nagyon szép nyelve van a ciklussónak, nagyon kedves, egy 10 éves kislány számára is kimondható kifejezéseket tartalmaz. Mindenféle érzékszerven keresztül élményszerűen és nagyon szépen mutatja be a termékenység folyamatait, és ez azért nagyon fontos, mert valójában az önbecsülés gyökeréhez nyúlik ez. Hogyha egy kislány azt éli meg, hogy a masturbációja kínos, valami olyasmi, amit jobban szeretne, hogyha nem lenne, akkor...
0: Vagy amiről nem beszélünk, nem illik róla beszélni.
1: Igen, nem illik róla beszélni. Hogyha nem beszélünk, akkor ő ebből azt fogja megtanulni, hogy ez rossz. De semmiképp se jó. Ebből gyakorlatilag olyan folyamatokat utasít el, amik az ő lényének a részei, és az lenne a jó, hogyha ezek elfogadott, sőt, ünnepelt, megbecsült részei volnának az ő életének. És az a csodálatos a ciklussóban, hogy az érzelmi fordulatot meg tudjuk csinálni benne. Tehát ez egy olyan foglalkozás, hogy bejönnek szorongó 10-12 éves kislányok, akik tudják, hogy ez nagyon ciki téma lesz, amiért anya nagyon ragaszkodott hozzá, hogy jöjjek. És elmennek olyan kislányok, akik megnyugodva és az önbecsülésükben nagyon fölemelve önmagukra büszkén, hát tényleg így az önelfogadásnak egy nagy lépcsőfokát így meglépve örömmel mennek haza. Nem ritkán előfordul azt, például képzel le, hogy lezajlik a foglalkozás, és akkor a kis ajándék is van a végén, és akkor elmennek a gyerekek, már összekészítik a csomagjaikat, mennek el, és akkor én is pakolom össze a nem elhanyagolható mennyiségű felszerelést, és akkor visszajönnek, és így állnak, hogy adja puszit. Hogy olyan ilyen érzelmi töltettel mennek el, hogy nem tudnak egy ilyen baráti ölelés nélkül, vagy egy ilyen befejező áldás, hogy nem is tudom, hogy mit mondjak. Tehát egy ilyen útrabocsájtó, még egy ilyen, meg egy ilyen visszajelzés is ez nyilván az ő részükről, hogy ők annyira örülnek most. Tehát szeretnék kifejezésre juttatni, hogy mennyire boldogok, és akkor sokszor van ilyen, hogy visszajön néhány gyerek, és akkor még, hogy ő még szeretne még egy puszit adni, és akkor így köszönöm. Tehát ezt csak azért mesélem, mert hogy átütő tud lenni tényleg az öröme ennek. És így volna rendben.
0: És ezt a saját iskolátokban iskolai keretek között tartod?
1: Hát most az a törvényi keret most az, hogy csak a saját pedagógus tarthat az iskolában, és a ciklusú foglalkozásokat egyébként nem iskolai keretekben tartjuk legtöbbször. Ez a gyermekvédelmi törvény miatt így van. Nem olyan egyszerű egyébként a szervezési része így.
0: Tehát ez nem egy biológia óra, hanem attól
1: eltállni. Ez egy 5 órás foglalkozás, tehát ez egy egész, nem hogy igényel, hanem érdemel egy egész napot. Arra szoktuk biztatni a szülőket, hogy szabadítsák fel azt a délutánt, azért, hogy tudjanak beszélgetni a kislányukkal utána. Legszerencsésebb az, hogyha először a szülők a szülői tájékoztatón részt vesznek, nekik is nagy élmény. Mondják utána, hogy bár csak nekem is így beszéltek volna erről. Tehát a saját, kicsit ott van a részben a saját veszteségük, meg közben arra a saját életadásukra is rácsodálkoznak, meg a saját termékenységük gyümölcse a saját gyerekük, és ennek az öröme is benn van ott a foglalkozásban, és ez csalogatja elő a könnyeket. Amit egy gyakran látunk bizony a ciklusos szülőin. És akkor utána van a gyerekek foglalkozása, és akkor ezt összeengedjük a szülőket a gyerekekkel, és hát hogyha van eleve egy őszinte légkör, erős kapcsolódás, amiben tudnak beszélgetni egymással, akkor ezt meg kell osztani, ezt a témát. Nem mindig könnyű, tehát sokszor elveszítjük a kapcsolódást a kamaszainkkal, és próbáljuk magunkat azzal nyugtatni, hogy hát már kamasz, már az a normális, hogy leváljon. Igen, a kamasznak le kell válni, de én arra vagyok meggyőződve, hogy még egy nagyobb kamasznak is nagyon-nagyon nagy szüksége van arra, hogy a szüleibe gyökerezhessen. Én azt gondolom, hogy paradox módon ez a kapcsolódás vezet az autonómiához. Ez az, ami kell ahhoz, hogy egy gyerek megérjen arra, hogy elmenjen. És önazonos legyen, tudja a saját értékeit vállalni, hogy legyen képes alkalmazkodni másokhoz, hogy rugalmasság legyen benne. Ahhoz, hogy ezek a fontos értékek megteremjenek, ezek a virágok, ezek a gyümölcsök megteremjenek, ahhoz az kell, hogy erősen tudjon gyökerezni a szüleivel való mély és személyes kapcsolódásba. És a saját tanári szerepemet, most akkor visszakanyarodok ehhez a témához, hogyha nem baj, egy idő óta így látom, hogy az én dolgom az, hogy átvegyem ezt a felelős felnőtt szerepet a szülőktől. Tehát a szülő rám bízza a gyereket, amíg a gyerek az iskolában van, és addig én vagyok az a felelős felnőtt, akihez ő biztonságosan kapcsolódhat. És aztán visszadom ezt a... És akkor így személytől személyhez megy egy gyerek. Tehát például én nagyon jónak gondolnám azt az iskolai gyakorlatot, amit még az óvodákban tudunk, hogy a szülő az óvodapedagógus kezébe adja át a gyereket a csoportszoba ajtajába. Szerintem az alsó tagozatban még így kellene, hogy történjen, hogy a pedagógushoz, tehát hogy nem belökjük egy ajtón a gyereket, hogy lesz, ami lesz, majd csak visszakaplak, hanem hogy folyamatosan kapcsolódásban legyen a gyerek. Szerintem ez a szükség, ez az emberi szükségletünk. És a saját szerepemet, amióta így látom, azóta vagyok sokkal biztosabb a dolgomban, és azóta tudom elhelyezni jobban azt is, hogy mi fontos, mi kevésbé fontos.
0: Mi fontos, és mi kevésbé fontos? Mire jöttél rá így?
1: Arra jöttem rá, hogy a tananyag és a jegyek, az osztályozás, ez a kevésbé fontos, tehát az a sokkal kevésbé fontos. Nyilván mondjuk a biológia fakultáción ott komoly tétje van a tanulásnak.
0: A felvételi az orvosi egyetemre például.
1: Igen, és az egy másik küzdőpálya, de ott már érettebb fiatalokkal dolgozunk együtt, akik valamiért választják ezt, tehát ott más kihívások vannak. Ott például abban kell segíteni, hogy sikerüljön letisztázni, hogy mik a fő motivációk, és hogy milyen irányba lenne jó elindulni. Aztán ott abba kell segíteni, hogy hogyan tudok hatékonyabban tanulni, mi az a módszer, ami nekem beválik, és ott nekem nagyon rugalmasnak kell lenni, mert mindenkinek máshogyan. Szóval nagyon sokféleképpen tudnak tanulni, vagy tudnak hatékonyan tanulni a gyerekek, meg ki tudnak fáradni, és ezt is most tanulom, hogy észre kell vennem, hogy ők kifáradnak, és tanítanom kell őket arra, hogy ahogyan nekem is meg kellett tanulni, hogy legyenek forrásaim, amikből föl tudom szívni magam, hogy nekik is legyenek ezek. Meg például meg kell tanítani őket arra, hogy nem szabad ilyen fatalisztikusan gondolkodni se a pályaválasztásról, se az érettségiről. Ilyesmi, tehát ez egy másik. Ott nagyon fontos a szakmai tudás. Legtöbbet egyébként ezekre az órákra készülök, nagyon sokat tanulok ezekre. Meg küzdelmes most nagyon azért a biológia érettségére felkészülni. Nagyon-nagyon nagyra tartom, vagy becsülöm a gyerekeket, akik belevágnak ebbe. Hatalmas munka van benne, és nagyon büszke vagyok rájuk. De mondjuk a biológia fakultáción kívül, hát szerintem sokkal fontosabb ez az örömteli rácsodálkozás, mint az, hogy ki mennyire tanulja meg a biológiát.
0: Tehát nem csak az életet tanítani a biológián keresztül, hanem inkább élni tanítani, vagy azt megtapasztaltatni, hogy jó élni.
1: Meg szerintem nagyon fontos azt megtanulni, hogy lehet kérdéseket föltenni, és hogy sok kérdésre nem tudjuk a választ, a biológia az csodálatos ilyen szempontból, mert tényleg így van, hogy rengeteg kérdés van, amire én nem tudom a választ, vagy pedig egyáltalán senki nem tudja a választ, és hogy jó kérdéseket föltenni. Tehát, hogy jó így gondolkodni, hogy nincsenek kész válaszok a dolgokra, hanem hogy a természettudományok általában ilyenek egyébként, hogy felteszünk egy kérdést, és hogyha megvan a válasz, akkor utána lett még 30 újabb kérdésünk, amire újra meg kell keresni a választ. Tehát ugye, ott egyre jobban azt látjuk, hogy keveset tudunk. Van egyfajta ilyen természetes, ilyen alázat lecke ebben, ami nagyon jó szerintem.
0: Alázat és rácsodálkozás.
1: Igen, és akkor azt szoktam mondani a gyerekeknek, tehát én el tudom fogadni azt, hogyha valaki azt mondja, hogy én ebben ennyi munkát tudok tenni, hogy mondjuk akkor én hármas leszek biológiából. Amit viszont nem tudok elengedni, az, hogy engedjük át magunkon. Tehát az, hogy az értelmünkön is, tehát hogy vegyünk részt a tanórán, és csodálkozzunk rá, és gondoljuk végig. És aztán az, hogy mennyi munkát teszünk abból, hogy ezt meg is tanuljuk, vagy megpróbáljuk megegyezni, szerintem én most már úgy gondolom, hogy ez az, amire szokták mondani, hogy nem fogsz arra emlékezni, hogy mit tanította a történelem tanárod a napóleoni háborúkról, de arra fogsz emlékezni, hogy hogyan mondta.
0: Mesélted, hogy azért volt egy nagy kifáradásod úgy 9 évvel ezelőtt, és rájöttél, hogy hát komolyan kell foglalkozni önmagaddal is. A tanárság rengeteg energiát ad másoknak. Neked otthon is van a család, 3 gyerek, most már unokák is. Mi az, amivel te töltődsz, és mire jöttél rá önmagaddal kapcsolatban?
1: Azt fontos volt megtanulnom, hogy végesek az erőforrások, vagy az erőim, és hogy nem minden az én dolgom, és hogy tehetek azért, hogy jól legyek, és hogy kell is tennem. Úgy van szerintem, ez itt is nagyon erős párhuzamot látok a tanári, meg a szülői lét között, vagy életforma között. Talán a Vekerdi Tamás használta ezt a kifejezést, hogy rákható szülőkre van szükség. Tehát azt szerintem rákható tanárokra is van szükség.
0: Rákható?
1: Rákható, mondta ezt. Tehát, hogy olyanra, aki ezeket a kis hétköznapi viszontagságokat jól bírja. Tehát, hogy nem akad ki azonnal, hanem hogy van humorérzéke még a 6. óra után is. Az már egészen jó, hogyha még akkor is van, vagy a 7. után. És azért az is van a tanári munkában, hogy szembesülsz nehéz történetekkel, és azért ezek belőlem is sokat kivettek, vagy sokszor, tehát hogy voltam olyan helyzetben, hogy láttam gyereket, aki bajban volt, és nem tudtam elég jól segíteni, vagy nem tudtam hova delegálni, nem tudtam magam is segítséget kérni, vagy nem tudtam együttműködni, nem volt szakember, aki segített volna, vagy segíthetett volna. Azért ez szerencsére, vagy hála Istennek, inkább így mondom, ebben sok fejlődés, vagy előrelépés van az én iskolámban. És szóval mindez együtt így elveszedett a kifáradáshoz, amit nagyon konkrét fizikai következményei is voltak. És akkor az egyik nagy fogódzó, amit találtam, muszáj volt találni, tehát nem volt más variáció, az a sport lett, a mozgás. Ez egy ilyen újrafelfedezés volt akkor. Nagyon vicces volt, mert hát nem vagyok egy sportos alkat, aki ismer, az jól tudja, és hát elkezdtem edzőterembe járni.
0: És a személyedzőhöz. Személyre szabottan foglalkozott vele.
1: Így van. És ezt nem adtam abba azóta, és nem is fogom. Most már látom, hogy ez egy ilyen életprogram, hogy ebbe előre lehet lépni, de visszafelé nem szabad.
0: Aztán, és ez meg is hozta az eredményét elég?
1: És ez meg is hozta az eredményét, így van. Tehát ez egy nagyon fontos fogódzó. Aztán amit még megtanultam, hogy amit a közelmúltban, aki volt nálunk iskola lelkész, szokott idézni, sajnos nem tudom melyik szántól, hogy imádkozzatok minden nap legalább egy fél órát, de ha sok dolgotok van, akkor inkább egyet. És ez nagyon igaz, tehát hogy az imára, a személyes megpihenése az Istennek az irgalmas jelenlétében, erre kell idő. Akkor is, hogyha nagyon sok a dolog.
0: És ezt hogy csinálod? Mi a helye ennek, meg mikor?
1: Mondjuk az utóbbi éveknek a gyakorlatát mondom. Tehát azt mondom, hogy most csinálom, mert sokféleképpen próbáltam, meg biztos meg fogom ezután is. Most a rózsafűzér nekem nagyon fontos. Úgy vannak a heteim, mint a legtöbb pedagógusnak, hogy nem egyformák a napok, tehát vannak ilyen oázis napok, mikor kevés óra van, és jobban több időt lehet az imára szállni. Hát egyébként azért nagyon feszített az időbeosztás, tehát hogy nagyon sok munka van, tehát mi tanév közben, mi pedagógusok általában nagyon sokat dolgozunk. És akkor a rózsafűzért úgy imádkozom, hogy nagyon lassan, és próbálom úgy, hogy így odafigyelve a titkokra, és nagyon sokszor séta közben, tehát a mozgásnak ezt a formáját is így felfedeztem, hogy jó gyalogolni. Sokszor csinálom azt, hogy ha tömegközlekedéssel megyek haza például, akkor leszállok hamarabb, vidékre megyek, tehát a városból kimegyek egy faluba, és akkor leszállok úgy, hogy mondjuk majdnem egy óra sétálás legyen, amire hazaérek, és akkor közben lassan elmondok egy vagy esetleg két rózsafűzért. És egyébként is a rózsafűzér nagyon jó, tehát hogy arra nagyon jól rá lehet szokni, nekem sikerült, és szerintem sokaknak egyébként. A mi iskolánkban mostanában a diákság is imádkozza a rózsafűzért, ami eléggé csodálatos. Tehát, hogy így jövésmenés közben. Tagolható tizedekre, tehát akár tehát lehet egy lyukas órában mondani három tizedet, vagy lehet tényleg jártunkba, keltünkbe. Nyári szünetben például főleg észlelem ezt, hogy sok idő van a befőzésekkel, vagy a házi munkával kapcsolatban, és hogy közben remek jól lehet imádkozni. Tehát meg lehet szentelni az időt, a napot ezzel. Úgyhogy én ezt erre így rá kaptam. Ez a most, amit nagyon, ahogy nagyon szeretek imádkozni. Az iskolámban van kápolna, tehát ott van az eukarisztia, ami egy nagyon nagy ajándék, és azt gondolom, hogy most egy új lehetőség nyílik ezzel kapcsolatban, ugyanis egy építkezés miatt ez nem működött, ez a kápolna hosszabb időn keresztül, éveken keresztül, de most újra ott van az eukarisztia, tehát ott megállni, az is egy nagy lehetőség. Reggel úgy van, vezet be az utam az iskolába, hogy a porta után rögtön a kápolna van, tehát választhatom azt, hogy bemegyek a kápolnába, vagy választhatom azt, hogy nyargalok a dolgom után. És hogyha nem vagyok nagyon buta, akkor a kápolna felé veszem az irányt, igen, hogy ott egy kicsit megpihenjek, és kérjek egy, tehát ezt az Isten jelenlétében levést, a hozzávaló kapcsolódást, az ő békéjét, azt, hogy lássam a gyerekekben azt a nagy kincset, amit ő tett bele, vagy akik a gyerekek.
0: Tehát összefoglalva, a mozgás, az edzőterembe járás, a gyaloglás, közben lehet rózsafűzér.
1: Igen.
0: A tevékenységeit közben is rózsafűzér, de megvan a csendes ima is, amikor az oltári szentség előtt, igen, megpihensz.
1: És akkor szerintem még nagyon hálás vagyok azért, hogy ezt a Covid hozta részben egyébként, hogy online imacsoportok alakultak, vagy élettek újjá, amik régi barátságok, amik folyamatosan élő barátságok, de már tudod, ilyen 30 éves történetek, erős kapcsolatok, megpróbált barátságok, de hát rájöttünk a Covid alatt, hogy tulajdonképpen lehet online együtt imádkozni, az ima előtt, vagy az ima után megosztani a kinek a küzdelmét egymással, és azért ezek a kapcsolatok is nagyon tartanak tényleg.
0: Tehát a barátságok, meg a megosztások,
1: igen,
0: és közben együtt imádkozni.
1: Igen.
0: Nagyon köszönöm, hogy így belemelegettünk ebbe a beszélgetésbe, és szívesen folytatnám, de most vége ennek a műsornak, de lehet, hogy még egy másik műsorban is beszélgetünk fontos témákról. Nagyon köszönöm, és kívánok neked egy nagyon jó iskolakezdést, áldott szeptembert, és utána egy áldott tanévet. Neked is, a diákjaidnak is sok új felfedezést, a régi dolgok új felfedezését is, sok örömet, erőt.
1: Nagyon köszönöm. Köszönöm szépen ezt a beszélgetést.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mondd el.

Reményik Sándor, tündérfok. Az életednek van egy titkos csúcsa, mely rejtve őrzi boldogságod. Egy sziklafok, ahonnan te az élet töretlen teljességét látod, hol imádkoznál, hosszan térden állva, mert onnan végtelen a panoráma. Az életednek van egy titkos csúcsa, körös körül őserdő, ősbozót, keresztül kasul vágtató csapások, a sok hamistól nem látni a jót. Isten előre ment, a csúcson vár be. Csak az a kérdés, oda találsz-e? Az életednek van egy titkos csúcsa, hová a mélyből kibukkan fejed, s a szépség minden gazdagsága fénye megáldja a két csodálkozó szemed, hol tiszta vagy, mint a kristálypatakok, s megnyitott szíved, mint egy ablakot. Az életednek van egy titkos csúcsa. Vezetnek hozzá szent véletlenek. Jaj, hogy leszállni kell, jaj, hogy nem adhatsz a pillanatnak örök életet, s botlasz újra sok rögös, buta úton. De mindegy. Egyszer fenn voltál.

0: Csak imád, dicséretek.
1: Mária Rádió.
2: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év minden napjára. Elmondja Szabó Tamás.
3: Szeptember 8-a. Mária, a szent gyermek. Még arra készülünk, hogy imáinkkal Isten szeplőtelen anyja elébe járuljunk, nem mulaszthatjuk el azt megjegyezni, hogy ma, szeptember 8-án tartottuk a boldogságos Szűz Mária születésének liturgikus ünnepét, aki az egész világ megváltásának hajnala és reménye. Ez a Mária ünnep mélyen gyökerezik a hívők szívében és áhítatában. Meleg bizalommal és pesdítő reménységgel tekintenek ők Máriára, mert tudatában vannak annak, hogy az ő születésével vették kezdetüket Isten tervében azok az üdvözítő események, amelyek aztán oly szoros kapcsolatot teremtettek Mária és az ő fia között. Örvendezzünk tehát, ahogy megemlékezünk megváltónk anyjáról, ahogy Damjáni Szent Péter mondotta. Valóban, ha Salamon és vele együtt egész Izrael népe a templom fenszeltelését oly bőséges és fényűlő áldozattal ünnepelte meg, milyen és mennyi örömöt hoz majd Szűz Mária születése a keresztényeknek? Mert az ő méhébe, mint a legszentebb templomba szárt le Isten a saját személyében, hogy emberi alakot nyerjen, és látható formában lakozzék kegyesen az emberek között. A gyermek Máriának ajánljuk hát ma alázatos imádságunkat a világért és az egyházért.
2: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai hangzottak el Szabó Tamástól.

0: lélek hangja.
1: Két óra.
0: A Mária Rádió Komáromban az FM 88,3 MHz-es frekvencián fogható.

0: Mária út. A Mária celtől Csíksomlyóig terjedő zarándokútról.
1: Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat itt a Mária Rádió Mária Utas műsorában. Nagy szeretettel köszöntjük Engler Györgyöt is, aki a mai napon is a technikai szolgálatot vállalja el, és hát nagyon szépen köszönjük, hogy megszólalhat a műsor. Hát miről másról is beszélhetnénk, mint az elmúlt hétvége legnagyobb zarándok eseményéről, ami még nem ért véget. Egyúton Nemzetközi Zarándoknap zajlott a Mária út teljes útvonalán. Magyarországon közel 55-60 zarándoklat ment el, azért nem tudok pontosat, mert még mindig lesznek zarándokszakaszok, és hát már mentek zarándoklatok Erdélyben is, Felvidéken is, Ausztriában is, szóval ez egy hihetetlen nagy élmény volt. Nagyon-nagyon sokan megszólítottak, és hát nem egyedül ülök ma itt a stúdióban, hanem ifjú zarándoktársak vannak mellettem. Nagy szeretettel köszöntöm Galgóczi Boldizsárt.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus, én is üdvözlöm a kedves hallgatókat.
2: Mindörökké ámen, és hát nagy szeretettel köszöntjük Galgóczi Barnust is.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké ámen. No, mert hogy majd itt a fiúk is egy picit mesélnek az ők is zarándok élményeikről, mert hát ők is már részt vettek egyúton nemzetközi zarándoklaton, mégpedig pont azért is érdekes, mert hát hárman vagyunk a stúdióban, és a negyedik beszélgető társat hívtuk fel. Ha minden igaz, itt van velünk a vonalban Véninger Lászlóné Éva. Dicsértessék, szia Évi!
5: Mindörökké amen, üdvözlöm a hallgatói családot és benneteket is. Sziasztok!
2: Szia Évi, és hát azért is hívtunk fel téged, mert hogy a fiúk többek között a te egyúton zarándoklatodon vettek részt. Éppen a műsor előtt arról beszélgettünk a Barnussal, hogy hát ő még nagyon-nagyon kisfiú volt még akkor, amikor veled volt talán 2 évvel, vagy nem is tudom, 3 évvel ezelőtt az egyútonon. És hát, hogy mire emlékszik, és majd ő is mondta, hogy majd elmeséli, hogy mire emlékszik ebből a szép eseményből. De akkor egy kicsit térjünk mégiscsak az idei évre rá, hiszen te is most már hányadszor is szervezel egy úton zarándoklatot?
5: Hát ez most jó kérdés volt, de szerintem 5.-6. alkalommal biztos.
2: No, akkor már van ebben is elég nagy gyakorlatod. Egy picit mesélj arról, hogy az idei évben mi történt nálatok, merre jártatok, mit tapasztaltatok.
5: Hát az idei év is csodálatosan sikerült, hála jó Istennek. Bodajkról indultunk, Fehérvár Csurgón keresztül jöttünk vissza Bodajkra. Reggel elvileg 3:48-tól lett volna a gyülekező, de a csoport nagy része már 7:30-kor ott toporgott a templom előtt, úgyhogy annyira jó volt látni, hogy olyan lelkesek a résztvevők. Nem voltunk sokan, 80 összesen, de egy nagyon-nagyon jó kis csapat jött össze.